jövenni. Azt mondja neki, hogy hát te bolond öreg, azt mondja, menjél vissza az aranyhoz, mondják, hogy én akarok lenni az Isten, és az aranyhal pedig legyen az én szolgám. Ez nem lesz jó, visszamegy az öreg, ezt tenger már nagyon viharos, már nagyon háborog, nagyon, ugye kifejez az, hogy milyen butaságot kért. Mondta az arany, jó, azt mondja, menjél haza, minden úgy lesz. Az öreg ember megy hazafele a bandukol, hát azt mondja, ott találta az öreg azt, hogy a repetteknél meg a viskójával a ház előtt. Ugye ez lett a vége annak kívánsága. Ugye Tolsztoj nagyon jól bemutatta, hogy az emberi kapzsiság, meg a tehetetlenség az ugye az határokat nem ismer, de érdemes mondjam elolvasni. Aztán még is van, még talán hangfelvételben is valaki elmondta azt, hogy hová vezet ez. Mondjuk gyerekeknek tanítanám az iskolába. Hogy hová vezet a kapzsiság, meg azt, hogy soha nem elég semmi. Úgyhogy igazán az a boldog ember, aki elégedett ember. Ugye, emlékszem, amikor gyerekek voltunk, ugye még szegényebb világba születtünk bele, most ahhoz képest én egy jó világba élek, és mindig az a viszonyításom, hogy milyen jól élek most, ahhoz képest, ahogy éltünk. Most beleszületnek a gyerekek egy ilyen komfortvilágba, és azon siránkoznak, hogy miért nem úgy élnek, mint a gazdagok. Jó, és akkor hol a határ? Ugye? De ma nem az a témánk. Csak a gyerekek kedvéért mondtam. Ugye ma arról szeretnék veletek gondolkozni röviden, mennyi az idő? Annyi. Hogy nem tudom, te gondolkoztatok már azon, hogy mi lesz a megbocsájtott bűnnek mondjuk a következményeivel. Ugye ritkán töprengünk el azon, hogy ha elkövetünk valamit bármit, annak van következménye, ugye? És akkor ugye sokszor azt meg nem mindig akkor alatjuk le a következménye, szóval nem mindig rögtön az, ugye? Mert most jöttem, mirefel láttam, hogy valaki valamit nem jól csinált, mert két óta összütközött, és egyik Suzuki az árokba, de az jól össze volt törve. A másik a másik oldalt, ugye ott valamit valaki nem úgy tett, annak rögtön meg volt a következménye, de mert összetörték a kocsit. De rendesen. De tudjátok, vannak olyan dolgok, amelyek egy hazugságnak, egy irigységnek, egy olyan kívánság kielégítésének, ugye mértéktelenségnek, nem mindig van meg a rögtön a következménye. Talán jó esetben belátja az ember, az Istentől bocsánatot kér, Isten megbocsátja, de az, tudjátok, a bűn az olyan, mint az elvetett mag. Egyszer az valahol kihajt. És tudjátok, a bűnnek a legvégső következménye végül is a halál, nem? Az a legvégső. De az életben is azért megjelennek azoknak a következményei. Ugye, hogy Isten törvényszeren vagy jogszeren megbocsátja a bűnt, akkor most ez inkább kegyelem vagy igazság kérdése az Istennél. Az Isten most igazságos, ha igazságos, akkor is nem kéne, hogy megbocsássa. Ha meg kegyelmes, akkor meg hol van az Isten igazsága? Egy bűnös embernek az Isten igazságosan bocsát meg, vagy kegyelemből? Érdekes kérdés, nem? És, vagy ilyenek gondolkoztam, hogy ki vállalja a felelősséget. Ti vállaljátok a felelősséget, ha elkövettek valami bűnt? Az ember odáll, hogy hát igen, hogy még elnézést, de még sokszor még egymás előtt sem merjük felvállalni, hogyha most valakivel valami rosszat teszek, vagy rosszat mondok, hogy bármivel megbántottam, hogy az ember óckodva megy oda, hogy hát elnézést kérni. Nem még, hogy felvállalja az ember a felelősséget az elkövetett bűnökért. Ugye, mert végül is mi a felelősség felvállalása? Hát az, hogy annak van következménye, ugye vállalom a következményeket, és mint ahogy Zákeus, megpróbálom a dolgokat helyre hozni, nem? Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarország egy ilyen következmény nélküli ország, itt bármit lehet csinálni, felelősséget száll se. Ugye? Sajnos. És hogyha azt mondom, hogy a bűnnek a halála következménye, akkor vagy még egyéb rossz dolgok, végig gondoljuk, amikor elkövetünk valami bűnt, hogy ennek vajon mi lesz a következmény, és ezt hogyan fogom elszemlni, hogyan fogom elhordozni. Végig gondoljuk, hogy elkövetünk egy bűnt, bármit, most ennek én fel tudom vállalni a felelősségét? Mert mi a felelősség felelása? Azt, hogy a törvény, mondjuk az Isten törvénye alapján, az Isten a törvény szerint engem ítéletre vonhat, nem? Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor vállaljuk a büntetetőséget is, ugye? Ha az rossz dolog, mert azért meg kell büntetni.
úgy könnyű felelősséget vállalni. Tudjátok, ez egy cinikus dolog, amikor a terroristák felrobbantanak valamit, aztán megijek lejjebb, hogy mi vállaljuk a felelősséget. De nem megy el a bíróságra feladni magát, hogy lecsukják, mert hogy elszámoltassák, ugye hát az cinizmus, mert az nem felelősségvállalás. Én vállalom a felelősséget, nem mondom meg, hogy én voltam, vagy nem megyek oda, hogy akkor jó, ez a következmény, 10 év börtön. Vagy az a következmény, hogy nekem mondjuk kártani kell a másik embert, mint ő zárkós. Hát én elloptam az övét, az a következmény, vagy az a felelősségvállalás, hogy én visszaadom. Ugye? Hogyha valakit morálisan mondjuk hazugságot állítottam róla, akkor, hogy ellenvált mondja, akkor azt oda kell menni, akinek mondtam, és azt mondja, hogy hát ez nem volt igaz. Az felelősségvállalás, ugye? Az meg csak beszéd, az üres beszéd. Szóval nem is, ugye csak azért mondom ezeket, mert nem vesszük mindig elég komolyan a bűnnek, azért messze ható következményei vannak az egyén életünkben is, a társadalomban is, meg a közösségben is. És olyan mi szeretünk kibújni mind a felelősségvállás alól, mind a következményt nem szeretnénk azért elhordozni. Ugye, mert az kellemetlen. Ugye a felelősséget végül is kivállalta át. Ugye a Bibliában nagyon szépen mutatja a Ószövetségben, tudjátok, az áldozati rendszer, hogy hova hárították mindig a felelősséget, egyúttal a következményt is. Ugye a Szentére, de egyúttal az Istenre, nem? Ez furcsa, hogy nem az Isten követte a gonoszságot, mégis az Isten fölvállalta mind a következményeket, mind a felelősséget. Mint hogyha az Isten lett volna a bűnös. Ugye amikor levágták azt az ártatlan állatot, akkor rávalották a bűneiket, mint hogyha az állat lett volna a bűnös, és ezzel áthajtottak mindent az Istenre. És az Isten megbocsátott, és úgy ment el egy bűnös, mintha ő lett volna a bárány, már a született bárány, azt mondja, semmi vétke nincsen. Értitek talán, hogy hova akarok kiukadni, hogy akkor az úrvacsorának is milyen jelentősége van? Hogy mi most áthárítjuk az Istenre a felelősséget, és a bűnök következményét is az Istenre. Ugye azt jelképezi a kenyér, azt jelképezi a bor. Ez azért meggondolandó, nem? Hogy mit csinál az ember. Ugye az is kérdés, hogy végül is ki a felelős a bűnnek a létezéséért. Hogy azt mondja a Szentírás, hogy valahol az ember áldozata is a bűnnek. Bár, hogy Ellen White mondja, senki nem követ, senkit nem vihető bele a bűnbe, ebbe neki is bele kell egyezni. De azért valahol mégis áldozatok, mert az ördög az becsap minket. Ugye a legvégső felelős azért, aki a bűn magát úgymond feltalálta, az maga a sátán. Ugyis ezt is honnan tudjuk, ugye a nagy engesztelésen akkor ugye kire hálították át a bűneket legvégül? Mert az Isten átvállalta a felelősséget, átvállalta a következményt is. Mert azzal, hogy átvállalta, ugye ráhárították, a következmény az volt, hogy Krisztus meghalt, mint hogy megölték a bárányt. De a legvégső felelős a sátán, mert visszahárították rá. Ugye? A bűnt. És ugye ez világossá tette mindenki számára, hogy nem az Isten felelős a bűnökért, hanem maga a sátán. És ha az Isten igazságos, akkor vissza fogja hájtani arra, aki végig is kitalálta a bűnt, feltalálta a bűnt. A másik pedig, akik viszont ugye belementek a bűnbe, és követték, az Isten azt mondja, kegyelmes is, róluk pedig elveszi is kikre, és azt mondja, akik azonosultak a bűnnel, azokra is visszahárítja. Úgyis nem minden bűnért a sátán fogja az Isten felelősségre vonni. Mert tudjátok, hogy az Isten visszahárítja azokra, akik azonosultak a bűnnel. Szóval a bűn büntetését nekik el kell viselni. Az Isten azokat a bűnöket hárítja a sátánra, azoknak az embereket, akik szembefordultak a bűnnel és legyőzték. Az érdekes, nem? Hogy csak azokét, akik legyőzték a bűnt. Aki szembefordultak a bűnnel. Azokét az Isten rá visszaállítja a sátán, mert ő volt a felbújtó. De azok, akik nem győzték le, azt neki, a személyesen azokra az emberek állítja vissza. Másik kérdésünk, hogy Isten jogszerűen rendezi a bűnt is. Ugye most az Isten, most ugye szoktak az Isten úgy gondolkodni, hogy az Isten kegyelmes. Hát az Isten szerető, hát megbocsájt,
elnéz, vagy szeret, de a bűnrendezés is lenni kell valami jogi elvnek. Nem? Az nem úgy van, hogy a földi bíróságon súlyom, hogy csak hát, na jó, hát látom, hogy rosszat csináltál, de megbocsájtunk, mehetsz. Az Isten jogszerűen próbálja rendezni a bűnt is, mert másképp nem is nagyon lehet. Amikor az Isten megbocsájt nekünk, vagy hogy is mondjam, hogy nekünk van-e jogunk megbocsájtást kérni az Istentől? Vagy ez kegyelem? Na még. Érdekes, hogy kegyelem is, meg jog is. Nekünk lehet jogunk. Mit jelent az, hogy jogunk van bocsánatot kérni? Azt, hogy a törvény alapján a törvény felhatalmaz arra, hogy mi élhetünk ezzel a joggal. Ugye annak van jog, akinek van valamilyen törvény, és a törvény megmutatja, hogy neked milyen mozgástáron, mihez van jogod. Ugye? És amikor az Istenhez oda menjünk és bocsánatot kérünk, nekünk ehhez van jogunk. Mikor nem volt jogunk? Emlékeztek, Ádám és Éva mit tett? Akkor eljátszották a jogot. Ugye eljátszották a jogot. Előtte az Istennel a harmóniába éltek, nem volt bűn, a jó Isten velük volt, de amikor elkövették a bűnt, elvesztették azt a jogukat, hogy az Istenhez menjenek. Ezért veszítették el a ruhájukat, ezért nem láthatták meg utána az Istent, ezért szakadta az Istentől az ember teljesen. De az Isten ezt helyre akart állítani. Nekünk jogszerűen menjünk az Istenhez. Emlékeztek, mire vitatkozott Sátán Józsué teste felett? Azt mondta Sátán, hogy jog szerint az enyém bűnkövetett el, tehát a törvény kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Paragrafus, nem tudom, magyar bekezdés. De mit mondott az Isten? Azt mondta, hogy ő megtisztítja és leveszi a szennyes ruhát, és az Isten ad rá tiszta ruhát. És az Isten azt jogszerűen tette? Az Isten jogszerűen igazít meg egy embert? Az Istennek van joga hozzá? Vagy csak kegyelemből? Tetszéséből? Egyik sem működik csak úgy, mintha az Isten ilyen érzelemből tenni azt, vagy nem tudom, csak szeretetből, vagy csak olyan elvtelenségből, vagy csak személyválogatásból. A sátán jogosan mondhatná egy emberre, hogy ő bűnös, tehát a törvény kimondja a büntetést, mert különben is válja a felelősséget, hogy ő az enyém is, ő halljon meg. Az Isten azt mondja, hogy ez igaz, de azt mondja az Isten, hogy valaki odaállt, hogy nekünk visszaszerezze a jogot. És Krisztus visszaszerezte a jogot. Krisztus hivatkozott arra, hogy igen, de őt megtisztítottam. Ő hite alapján bűnbocsánatot nyert. Én őt tiszta ruhába öltöztetem. És miért jogos? Mert helyette én szenvedtem el a büntetést. Na ezért jogos. Másrészt azért kegyelemből, mert az Isten ezt önként tette. Szeretetből. Ugye? Mert szeretett minket. Megtette azt is, hogy nem. És akkor is igazságos lett volna, mert az ember bűnkövetel, a bűnkövetkezménye halál. Viselje a felelősséget, aki bűnkövetel. Miért újat volt erre szükség? Mert a sátán vágyait vissza kellett utasítani. És tudjátok, ellenvágynak van egy ilyen, azt mondom, tapasztalatomás, vagy leírás, hogy van Jézus Krisztus a bíró, de ő az ügyvédünk is, van a bíróság, meg sátán a vádoló, aki minket vádol. Úgy ő a vádoló. És ott állunk egy bíróságon, és a vádoló az vádol, az ügyész, vagy az ügyész, vagy ügyvéd, Krisztus megvéd minket. De Krisztus a bíró is, aki majd dönt. Teljesen, mint egy jogi felállás van. És az Isten azt szeretné, hogy mi ezeket, hogy mi bocsátot kérhetünk, hogy ezzel a joggal mi mindig éljünk. És ez a jognak a megszerzése nem is volt olyan egyszerű. Mert ezzel Krisztus úgy szerezte meg a jogot, hogy erre mutatnak az áldozatok. Hogy helyettesünk lett, meghalt helyettünk, viselte a felelősséget. És emlékeztek, azt írt Ellen White, hogy Jézus Krisztus ma is hordozza a bűnénket, és amikor a bűnt követnünk kell, megint odahárítjuk ugye a szentek szentjébe, és Krisztusnak az épp úgy fáj, mintha mikor megfeszítették.
azért, hogy nekünk jogunk legyen. Jogunk legyen az Istenhez járni, jogunk legyen bocsánatot kérni, jogunk legyen az örök élethez. A törvény szerint is. Hogy a sátánnak a vágyai azok megsemmisüljenek. Azért, hogy ne viseljük a felelősséget. Ne viseljük el a bűn következményeit. Az egy másik dolog, hogy a földi életben, ha elkövetünk valamit, annak lehetnek következményei, tudjátok, mert ha ugye nem úgy vezetek, akkor összetöröm magamat, ha nem úgy élek, hogy emberekkel úgy bánok, az valahol vissza is üt. Az Isten nem veszi eléglegesen itt a viselkedésünknek a következményeit, ugye egészségtől élek, akkor könnyen meg is betegedhetek, meg stb. Sorolhatnám, de az Isten tompítja valamennyire, de a végső következményét ő abszolút elvette, mert a végső következménye a halál. Ugye? Krisztus elvette a halált. Nem is tudom, azt mondja, Ézsaiás nagyon ige, hogy elveszi a népekről a fátyolt, amely befedett minden népet. És ugye ez a halál volt, a halálnak a fátylát. Jézus jogszerűen elvette, mert ő elszenvedte a büntetés helyettünk. Elszenvedte minden bűnünkért azt a következményt, hogy halál. És az Isten még többet is tett, még át is vállalta a felelősséget. Hogy ő rendezi ezt az egész kérdést. Helyettünk is. Mitől ön csak egyet kér? Hogy bízzátok rám, és térjetek meg a bűneitekből. Hogy ne kelljen visszahárítanom rátok a bűnt.

hogy hogyan érvényesítettem a jogomat az örök életre. Ez egy ilyen jogi kérdés. Hogyan lehet érvényesíteni ezt a jogot? Ugye azért mondom nektek, mert sokan, talán mi is úgy gondolkozunk, hogy ez nagyon esetleges. A jogi dolgok azok általában biztosak, mert mindig törvényeken alapulnak. Az Isten meg nem cselekszik esetlegesen, hogy most éppen milyen kedve van, vagy nekem milyen kedvem van. Ugye hogyan lehet ezt érvényesíteni? Mondhatnám, hogy az, hogy hitáltal, nem? Egyszerű. Hogyha én az Istenbe bízom, és a törvénynek engedelmeskedem, akkor az Isten azt mondja, hogy hogy is mondja a jelenések könyvében, akkor neked jogod van az élet pályához. Ugye? Azt mondja, boldogik megtartják az ő parancsolatait, mert nekik joguk van az élet pályához. Joguk. És azt úgy érezzük, hogy mi olyan bűnösek vagyunk, hogy nekünk amúgy semmi esélyünk nincs jogunk, ugye? Nekünk jogunk lenne az élet pályához, az hogy lehet? Annyira jó, azért jók nem vagyunk. Hát hogy van ez, hogy jogunk lehet? Azt mondja, igenis jogunk van az élet pályához, mert ha mi azt az életet akarjuk élni, ami a szolgálatnak az élete, ami szembefordít minden bűnnel, akkor jogunk lehet az élet pályához. Krisztus legyőzte azokat a bűnöket, és lefizette az árat, amit mi elkövettünk előző életünkben, meg még utána is, de a minket megtisztít minden bűntől, és a szánkban nincsen álnokságnak nyelve, akkor visszakaptuk azt a jogot, amit Ádám és Éva eljátszott. Ádám és Évának volt joga az életpályához, mikor elkövették a bűnt. Emlékeztek, mi történt az életpályával? Ugye angyalok őrizték a fát, hogy nehogy egyenek a fáról. Ugye? Elvesztették a jogot. Krisztus meg visszaszerezte a jogot nekünk, hogy mehetünk az életpályához. Nem kis dolog azért. És jogosan mehetünk az életpályához. Ha mi hitáltal engedelmesülünk az Istennek, ha botnatám annak az országnak a törvény, az igazítom az én életemet, akkor jó Isten azt mondja, hogy neked jogod van az élet fájához. Nem csak lehetőséged, jogod is van. Ugye a Lukács evangélium úgy mondja maga az Úr Jézus, hogy sokan azt mondják, íme itt vagy, íme ott van, mert íme Isten országa ti bennetek van. Ugye ilyen furcsa, hogy van egy ország, ami bennünk van, ami annak az országnak az alapjaivá szeretnénk élni, akkor jogunk lehet az élet pályához, hiszen már annak az országnak az alapjaivá szerint élünk, ahol jog van, ahol érdekes, hogy jog van, igazság, meg kegyelem is. A mi részünkre. Mit gondoltok, hogy mindenki ez a jog? Mindenki jogosan mehetne az Istenhez, az élet pályához? Na? Ez a jog az mindenkié? Hát ez is egy furcsa dolog, nem? Hogy milyen furcsa, hogy az emberek tömegeim, a gazdagok sem tudnak arról, hogy nekik joguk van az élet fájához. Jézus kiért nem halt meg? Hát ha mindenkié megkart, akkor mindenkinek joga van az élet fájához, nem? Ugye milyen nagy dolog, hogy ugye, hogyha így gondolkozunk, hogy nem csak, hogy lehetőségem arra, hogy örök életet nyerjek, nekem jogom is van rá. Mert az Isten megszerezte számomra. Amit Éva eljátszott meg Ádám, azt az Isten nekem visszaszerezte. Nekem én jogosan mehetek az életpályához, én örökké élhetek. Csak, hogy is mondja a jelenések könyvében, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel, és aki hallja, ezt mondja jövel. És aki szomjú húzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Aki akarja. Tehát mindenki akarhatja, nem? Mindenkinek van joga. Csak tudjátok, ez olyan, mint arra gondolkodtam, hogy ilyen példa jutott eszembe, hogy ha most kapnánk egy nagy értékű csomagot, ugye is tudjátok, szoktak adni ilyen szelvényt hozzá nekünk is, ha nem vagyunk otthon. És azt mondják, hogy ez a csomag az enyém, lehet, hogy csak el kell menni a szelvénnyel is érvényesíteni, meg vinnem a személyigazolványomat. Mindenki megkap ezt a nagy értékű csomagot ezen a földön. Csak nem mindenki megy érvényesíteni a szelvényt. Nem kell neki. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. De az a szelvény egyúttal mire jogosítja fel? Joga van felvenni a csomagot. Ugye? Joga. Csak nem mindenki él a jogával. Ugye milyen szomorú az Isten részéről? Nem, hogy csak kegyelem van, hogy én mehetek az Istenhez, hanem jogom is van rá.
Megkaptad a jogot arra, hogy örök életed legyen. De te nem akarod. Ugye most elnézést kérek, hogyha nekünk lenne jogunk, meg lehetőségünk, inkább jogunk, hogy mondjuk ne 100 000 keresnünk, hanem 300 000 érvényesítenénk a jogainkat. Azon mód. Ugye? Szokták mondani, hogy a kórházban is, hogy a betegnek vannak jogai. Érvényesítenénk, ha tehetnénk a jogainkat? Ugye, ami nekünk számunkra kedvező, vagy előnyt jelent, vagy jó, vagy az érdekünket szolgálja, akkor mi nagyon keményen a jogainkat hangoztatjuk és érvényesítjük, mert ugye ez nekünk szükséges és előnyt jelent. Talán a föld életben kicsit jobban is ragaszkodnánk a jogainkhoz. Amikor meg az öreg életünkről van szó, hogy érvényesítjük ezt a jogunkat, akkor az ember ezt könnyen veszi. Vagy neki nem kell az a csomag. Vagy majd később felveszem, most nem érek rá. Ugye elhallgatja az ember ezeket a dolgokat. Ugye és sajnos, akik idézőjelben nem kellett nekik ez a csomag, nem akarták Krisztust elfogadni, nem akarták ezt a jogukat érvényesíteni, ugye sajnos az Isten is érvényesíti a maga jogát aztán. Istennek van joga megítélni a bűnöst. De van joga visszaállítani a bűnt is, ugye? És milyen alapon van az Istennek? Olyan alapon, hogy Krisztus halála és föltámadása, Krisztusnak ezen a földön a bűn feletti győzelme megmutat az Isten törvénye, az igazság és szereteten nyugszik. És neki van joga megítélni a sátánt is. Mert tudjátok, a sátán mindig vitatta ezt a jogot. Azt mondta a sátán, az Isten nem igazságos. Azt mondta a sátán, az Isten törvényei nem igazságosak. Tehát vitatta a jogot is. A törvény nem jó, a jogalkotó sem jó. Át kell élni. Ugye? De a történelem végén tudjuk, hogy az Isten bemutatja, hogy az ő törvénye szent, igaz és jó. És akik nem akarták a jogaikat érvényesíteni, amit ingyen kaptak. Ez is csodálatos, nem? Az Isten kért valamit tőlünk azért, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Hát egyet kért. Azt mondja, adjad fiamat a szívedet nékem. Ugye? De nekünk nem kell fizetni érte. Ugye azt szokták mondani, hogy egy államban vannak kötelességek, akkor vannak jogok is. Ugye? Isten kért tőlünk, hogy legyen kötelességünk valami. Azt mondja, hogy csak adjad a szívedet nékem. A többit én mindent elvégzem te benned. És neked jogod van az élet fájához. Az Isten végzi bennünk azt, hogy megváltozzunk. Az Isten győzi le bennünk a rossz tulajdonságot. Az Isten akar minket mindentől megtisztítani. Az Isten akar vezetni az életünkben. Az Isten, tulajdonképpen a jó Isten végez el mindent bennünk. Nekünk csak egy kell, hogy ezt hitáltal kövessük és elfogadjuk. És akkor jogunk van az élet fájához. Ugye amikor az ember megtért és annak idején megkeresztelkedett, akkor elkezd ezt a jogát érvényesíteni. Csak hogy az idő halad, sokszor az ember úgy hullámzik ebben. Valamikor eltérünk ettől, vagy nem veszük komolyan. A Jóisten meg azt szeretné, hogy a kerestétől kezdve ez az út, ez viszonylag azért egyenes legyen. Hogy ne essünk el minduntalan. Hogy végül is győzzön az ember. Azt mondja Pál apostol a Kolossai levélben, hogy eltemettető nővel együtt a kerességben, akiben együttesen fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztott őt a halálból. Hogy amikor eltemettünk a kerességben, mikor meghalt az olyan ember, mikor feltámadtuk egy új élete, akkor onnantól kezdve nekünk a jogainkat kellene érvényesíteni. Ami magyarul azt jelenti, hogy nekünk élni kellene az Isten törvénye szerint, az ő akarata szerint és az Isten törvényében járni. Ehhez nekünk jogunk van. Mondhatnám azt is, kötelességünk is, bár az a kötelesség szó olyan rossz ízű, mint a muszáj lenne. De az Isten azt szeretné, hogy mi kötelességből tegyük a jót. Nem hiszem. Ugye mi nem értjük ennek a súlyát, majd akkor majd az ítéletben fogjuk ezt igazán megérteni, amikor majd meglátjuk, a Jóisten megmutatja nekünk az Isten országában, hogy a sátán mennyire vitatta az Istennek ezt a jogát, és mennyire tartott jogot ránk. Hogy mennyire vádol minket ma is a sátán, mint a bíróság előtt, az Istenért, hogy nekünk igenis, mi az övéi vagyunk, és nekünk meg kellene halnunk. És az Isten milyen nagy árat fizetett azért le, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához.
Ugye most itt ülünk, de most ott lennénk az Isten előtt, hogy egy bíróság előtt, azért milyen öröm töltene minket, hogy nekünk jogunk van ahhoz. A sátán meg vágyai meg hamisak. Egy részben igazak, de azért hamisak, mert egy az, hogy ő volt a felbújtó, aztán meg miért vádol. Ugye? Ha én valakit belerángatok valami rosszba, és utána elkezdem vádolni, hogy hát te meg milyen vagy, akkor nem egy cinikus dolog. Ugye? És az Istennek azt mondja, hogy a sátán vágyait Jézus Krisztus mind le fogja tudni szerelni. Azt mondja, ők az övéim, mert én a véremet adtam értük. Ők már az enyém. És azt mondja, nekik joguk van az életfájához. Megszereztem számukra a jogot. Én kívánom, kedves testvérek, hogy mi éljünk ezzel a joggal. Ne úgy tartsuk, hogy ez kötelességünk, hanem úgy tartsuk, hogy ez a jog amúgy nagyon nagy kegyelem is. Kegyelemből kaptunk jogot. Ha lehet így is mondani. Én kívánom, hogy az Úr vacsora is ezt a célt szolgálja, hogy most a Jóisten visszaerez minket a jogunkba. Ha lehet így mondani, nem? Mert eljártuk néha azt a jogot, ugye? Most azt szeretnénk megint minden bűnt az Isten megmosni, le akarulunk mosni. Szeretné, hogy mi tényleg a kapcsolatot az Isten és az ember helyreállítsa, hogy ne legyen ott semmi. A sátánnak a vágyai azok megszűnjenek, és ne legyen semmi, ami miatt minket vádolhatna, de gondolkozzunk úgy mindig, hogy a Jóisten nekem arra adott jogot, hogy én az élet fájához járuljak, és én örökké élhessek. És ez nem volt olcsó dolog. És ne tegyünk úgy, mint Ádám és Éva, hogy eljátsszuk ezt a jogot. Ugye sokszor semmin, nem? Mondjuk az is semmiségnek tűnt, amit Éva meg Ádám csinált. Szoktam mondani, hogy ugye akik mondják azt, hogy hát ilyen kicsi bűnér, hát az Isten azért nem zár ki az örök életből. Vannak ilyen más vallású munkatársak, amikor mondom nekik, az Isten minden bűntől ma akar tisztítani, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy hát én nem vagyok olyan bűnös, mert nem ölök meg, nem csinálok nagy gazemberségeket. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintetek Ádám vagy Éva, mondom, milyen nagy bűn követett el? Hát embert nem ölt, senkit be nem csapott, még csak nem is hazudott, nem? Semmiféle durvaságot nem csinált, nem volt kicsapongó sem, még a férjét sem csalta meg. Hát mondom, akkor mi volt ott a bűn? Aminek ilyen szörnyű lett a következménye. Az emberek mindig arra hivatkoznak, hogy a nagy bűnöket az Isten azt megítéli, de hát nem lettünk tökéletesek. Ezt szokták mondani. Ugye, megfigyeltek, minden vallásban mondják, hogy a bűn, de mikor arról van szó, hogy meg kell tisztulni minden hamiságtól, akkor azt mondják, hogy hát az nem lehetséges. Nem, hogy nem lehetséges, jogunk van hozzá. Akik jogunk van, hogy megszabadulunk.

Emlékeztek erre, mert azt írt az életfájára, hogy majd mindenkinek venni kell az életfájára. Emlékeztek erre, hogy érdekes az örök élet, az nem úgy, hogy automatikusan él az ember tovább, hanem a fának van egy olyan gyümölcse, ami megvolt már a paradicsomban is, ami halhatatlanságot ad. Örök életet ad. Már most átmentünk, mert azt mondja, az Isten országa ti bennetek. Most átmentünk az élet, vagy a halálba az életre, és ne felejtsük el, hogy nekünk ehhez jogunk van. És én azt kívánom nektek, hogy éljünk ezzel a joggal, nem csak az Úrvacsorakor, hanem mindig. Amen.

Szeretettel köszöntelek, köszöntöm a gyülekezetet így egyben is. A mai igehirdetés, a mai délelőtti alkalom egy olyan témáról szólna, ami talán mindannyiunkat foglalkoztat, vagy mindannyiunknál előkerült már. Ez pedig az, hogy mi a teendőnk, amikor nagy döntések vagy várakozások előtt vagyunk az életünkben. Mi a teendő, hogy mit üzen a Biblia nekünk akkor, amikor nehézségekben vagyunk, és úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni. Az első ige, amit felolvasnék ezzel kapcsolatban, Példabeszédek könyvéből szól, a 21. részből. A 21. résznek az utolsó két verse, a 30 és a 31. vers. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, s nincs tanács az Úr ellen. Készen áll a ló az ütközetnek napjára, de az Úré a megtartás. Amikor az életünkben olyan problémák, vagy olyan kérdések merülnek fel, hogy vagy gyorsan, vagy idő, van még idő rá, de dönteni kell, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi emberek, a mi elménk, vagy a mi gondolataink azonnal megindulnak, és rengetegféle variációt tudunk a problémára. És ezt tapasztaljuk,

Izraelnek a történelmében is, és Izrael történelme a mi tanúságunkra íródott meg. Egy esetben, amikor Izrael népe elérte Kánaán földjét, és átkeltek a Jordánon, akkor két ellentétes esemény történik. Az első két városnál, Jerikónál és Ainnál. Jerikónál azt olvassuk, hogy Józsué kimegy a mezőre, és ott találkozik az Úrnak az angyalával, és meghallgatja az Úr üzenetét, és ahhoz mérten, és ahhoz annak megfelelően cselekszik, és elfoglalja a hatalmas várost, Jerikót. Ai városánál viszont kémeket küldenek, és úgy döntenek, hogy nem kell olyan sok ember, és megütköznek ezzel a várossal, és vereséget szenvednek. A két történetben az a legnagyobb különbség, hogy az egyiknél kikérték Isten tanácsát, a másiknál nem kérték ki Isten tanácsát. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ha nem kérjük ki Isten tanácsát, akkor miért van ez? Egyrészt azért, mert van nekünk is megfelelő és elég mennyiségű tudásunk, és van megfelelő és elég mennyiségű véleményünk arról, hogy ezt hogy kellene megoldani. Hogyha már ez egy közösség, vagy egy család, vagy egy falu közösség, vagy bármilyen közösség, akkor azt láthatjuk, hogy mindenkinek van véleménye, és mindenki hangoztatja ezt, és megpróbál az ember ezekből a véleményekből megoldást találni. Viszont itt legtöbbször a sok vélemény és a sok hang között nem halljuk meg Istennek a szavát. Ugye erre is figyelmezteti a népet Isten a profétáján keresztül. Ugye Ézsaiás profétának a 17. részében találjuk ezt a figyelmeztetést, vagy ezt az intést. És a 17. résznek a 12. verse így szól. Jaj, a sok nép, ugye Izrael elleni jövendőlés. Jaj, a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. Azt írja itt Ézsaiás, hogy illetve Isten szavát közvetíti, amikor ilyen zúgás, vagy ilyen háborúság van egy családban, vagy ilyen háborúság van emberek között, akkor, mint az előbb is mondtam, ez annak a veszélyét rejti magában, hogy a sok emberi megoldás között egyszerűen nem halljuk meg Istennek a szavát. Sokan felháborodnak, ha megkérdezzük, hogy vajon Istent kérdezted a problémádról. Hát hogy ne kérdeztem volna, hisz állandóan imádkozom, és állandóan könyörgök azért, hogy Isten megoldást találjon az én gondomra. De hogyan imádkozunk, és hogyan könyörgünk? Azt mondja Krisztus, menjetek be a ti belső szobátokba. Csendesedjetek el, és úgy imádkozzatok. De mi is az imádságnak a lényege? Az, hogy leborulok, elmondom azt az imát, ami a szívemen van, és általában itt véget is ér a mi tevékenységünk, és folytatjuk az addig végzett dolgainkat. Istenhez folyamodó imában, hogyha mi kéréssel fordulunk az Istenhez, akkor miért vagyunk tiszteletlenebbek, mint egy emberrel szemben? Hisz ha egy embertől kérdezünk, hogy kérünk valamit, akkor általában megvárjuk a választ. A mi imáink sokszor csak özönnel öntik a menny felé a mi kéréseinket, vagy a mi problémáinkat, és Isten ezt szívesen is fogadja, csak nagyon sokszor már nem halljuk meg, vagy nem várjuk meg a választ. Habakuk próféta könyvében egy nagyon jól ismert igeszakasz, a második résznek a 20. verse. Ugye Habakuk prófétában azt írja, az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Hogyha Istenhez folyamodunk, aki a mennyben, és a mennyhez folyamodunk, akkor a világ teremtőjéhez folyamodunk. És legtöbbször az imáink, amiket az Úr elé szánunk, azok sokszor olyan hangosak és olyan sok mindennel teltek, hogy az Úr talán már válaszol.
talán már azonnal. Csak a mi szívünk nincs megnyitva arra, hogy ezt befogadja. Nagyon sok példát olvashatunk még mind az Új Szövetségben arra vonatkozóan, hogy hogyan is viszonyultak a gondokhoz, hogyan is viszonyultak a kérdésekhez, a nagy döntésekhez Isten emberei. Ugye egy ízben Izrael királyát mindig megintette a próféta, Elizeus próféta, hogy hol fog betörni a sereg, az ellenség, hogy tudjon védekezni. Illés, Isten prófétája, ugyanúgy, ahogy mi, elcsüggett, amikor a Kármelen lévő isteni ítélet után Jézabel megfenyegeti, elcsügged, megijed ettől a fenyegetéstől, és elszalad. És amikor elszalad az Isten hegyéig, elfut az Isten hegyéig, akkor Isten megkérdezi a gondjai felől, és úgy rendezi ennek a prófétának a dolgát, hogy megtudja ő az Urat hallgatni. Hisz Illés lelkében sok háborgás lehetett, hisz azt mondja, hogy nagy bánkódásom van az Izraelért, az Úrért, hogy elhagytak téged az Izrael fiai. És ezt többször is elmondja az Isten kérésére. Vajon a mi életünk, amikor mi kérünk az Istentől, vajon csendes kérése, vagy tele vannak a mi kéréseink mindenféle zugolódással, és olyan mennyiségben öntjük Isten elé a mi gondolatainkat, hogy nem hagyjuk szóhoz jutni. És azt látjuk, hogy amikor kérünk valamit az Istentől, és mi imában megyünk az Úr elé, akkor azt látjuk, hogy mégsem nyugszunk meg. Ugye azt mondjuk, hogy ha az Úr elé tárjuk könyörgéseinket, hű és igaz, hogy meghallgassa azokat, sőt, Krisztus azt mondja, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. De mit tapasztalunk mi? Azt, hogy megfáradtunk és megvagyunk terhelve. És elmegyünk az Istenhez, és nem nyugszunk meg. Isten ígéretei igazak. Ha még felismerülne benne emberekben az, hogy ezek szerint mégsem tud engem Isten megnyugtatni, akkor gondolkodjunk el azon, hogy Krisztus szavában kételkedünk, Isten szavában kételkedünk, ha ezt kétségbe vonjuk. Nem az a megoldás, nem az a problémánknak a nyitja, hogy elmegyünk, nem csak az, hogy elmegyünk Istenhez és elmondjuk a könyörgéseinket, hanem az is, hogy meghallgatjuk, hogy mit üzen az Úr. Nem tudom, hogy ki volt közületek hasonló helyzetben, de a mi imáink azok nagyon sokszor kötelező imák. Mert reggel szoktunk imádkozni, este szoktunk imádkozni, ételnél hálát szoktunk adni, de vajon a héten, amit elmondtunk ima, mennyi volt kötelező ima, és mennyi volt szívből jövő ima? Remélem, hogy csak én küszködök ezzel a problémával, de az imáimnak nagy része sajnos nagyon sokszor csak kötelező ima. Azt mondjuk, hogy eltérően más megközelítéstől, vagy más felekezetektől, mi a mi atyánkat az csak egy mintaimának veszük, és mi nem mormoljuk el, hanem mi a szívünkből imádkozunk. De vajon tényleg a szívünkből imádkozunk? Mert azzal, hogy nem egy betanult imádságot mondunk el, az, ami nem biztos, hogy helyesek az imáink. Hány ember van köztünk vajon, akinek vannak mondatai, vannak hónapok, évek óta elmondott mondatai, ami minden imájába visszatér? És vajon ezeket a mondatokat mindig átgondoljuk? Vajon ezek a mondatok mindig tükrözik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez? Pál apostol a Korintusi levélben a 12. rész 9. versében azt mondja, hogy ő háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye neki volt egy szembetegsége, ami
hát a szolgálatában eléggé hátráltathatta. És ő háromszor könyörgött, valószínűleg nem egyszerű könyörgések voltak, ezek egyszer elmondott imák az Istenhez, hogy vegye el tőle ezt. És azt a választ kapta az Istentől, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Korintusi levélben azt írja Pál apostol, hogy ő könyörgött az Istenhez, és mégsem nyugodott meg. Újra könyörgött az Istenhez, és mégsem kapta meg a megnyugvást. Aztán harmadszor is könyörgött az Istenhez, és mégsem tudott megnyugodni. Miért nem tudott megnyugodni? Mert még nem kaptam ezt meg a választ. És amikor Isten megadja a választ, az valószínűleg nem az, amire az apostol várt. Nem azt mondta neki az Úr, hogy én akkor téged meggyógyítalak. Nem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez a válasz a mi életünkben hányszor nyugtatna meg bennünket? Fel vagyunk mi arra készülve, hogy az Úr egy picit másképp gondolja, mint mi? Fel vagyunk arra készülve, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, amit mi megoldásnak hiszünk? Az utóbbi időben nagyon sok minden volt, ami nekem problémát jelentett, vagy problémát jelent még most is. És nagyon sok minden volt, amiben én azt mondtam, hogy én tudom a választ. Az elmúlt 3 hétben folyamatosan kaptam olyan, vagy kerültem olyan helyzetekbe, ahol megtanulhattam azt, mert én hiszem, hogy ezek erre mutatnak, hogy te nem megoldást keresel. Te nem azon az úton akarsz haladni, amely az Isten téged vezetni akar. Te a te utadon akarsz haladni. Ezek a te döntéseid. Ezek nem az Isten döntései. És meg kellett tanulnom azt, hogy az Isten akarata az néha nem egyezik az enyémmel. Sőt, az Isten akarata néha ellentétes az én akaratommal. Amiben én nagyon vagyok győződve, és én hiszem azt, hogy ez az Isten, az Úr is így akarja. És hiszem azt, hogy ez a helyes döntés, mert én ezt alá tudom támasztani. És már én ebben meg is nyugszok. És akkor jönnek olyan történések, amik egyértelművé teszik azt, és bizonyítják, hogy ez a te döntésed. Ez nem az Isten döntése. Nem kaptam választ minden kérdésre. Nem kaptam konkrét választ, hogy mit tegyek, de valamit megértettem. Fel kell készülnünk néha arra, hogy nem úgy kell döntenünk, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy kell a családunkban a döntéseket meghoznunk, ahogy eddig hittük, vagy eddig megvoltunk róla győződve. Sőt, nem úgy kell a családunkban talán meghoznunk egy döntést, ahogy az egész család meg volt győződve róla. Mert megértettem azt, hogy én ahhoz azért kevés vagyok, hogy tudjam a megoldást. És nem biztos, hogy én a megoldást mindig el tudom hordozni. Krisztus válaszolt a tanítványoknak egy ízben úgy, hogy sok mondani valom van még nektek, de ti el nem hordozhatjátok. Higgyük el azt, hogy sok mondani valója van még az Istennek nekünk, de nem tudjuk mindig elhordozni. Nekünk bizonyos döntésekre meg kell érnünk. Úgy években, úgy tapasztalatokban, mert ahogy nőn, például egy családon belül, ahogy nőnek a gyermekei, mindig új és új problémával kerülünk szembe. Mindig új és új dolgok kerülnek elénk, amiket le kell küzdenünk, és amiket segítséget kell kérnünk. De higgyük el azt, hogy az imáink úgyis meghallgatásra kerülnek, hogy az Úr még vár. És először felkészít bennünket arra, hogy el tudjuk hordozni a döntéseinket. Sokszor van úgy, hogy
Minket így neveltek, és akkor én a gyermekemnek ugyanígy fogom tenni. És megtanít az Úr arra, hogy te egy ember vagy, a te gyermeked meg egy másik ember. Te egy lélek vagy, ő egy másik lélek. Te ezt tudtad elhordozni, ő nem biztos, hogy azt tudja elhordozni. A te szüleid téged a legjobb belátásuk szerint neveltek, remény szerint te is a legjobb belátásod szerint neveled a gyermekeidet, de a kettő nem egy és nem ugyanaz. Vannak dolgok, amiket régről hozunk. Akár tapasztalatok, akár sérelmek, akár olyan tanácsok, amiket valakitől kaptunk, akit tiszteltünk. De vannak élethelyzetek, amikor ezeket nem tudjuk elhordozni. A mi döntéseinkben mik azok, amik segítenek bennünket? Hát egyről az élettapasztalat. Minél idősebb valaki, azért nagy százalékban, annál bölcsebb. Minél több élettapasztalata van egy embernek, annál jobban tudja megítélni a helyzeteket. Mit tapasztalunk a mi világunkban ezzel kapcsolatban? Hát egyrésztről azt, és ezt persze magamra is kell, hogy értsem, nem vagyunk elég tisztelettel, és nem vesszük kellő komolysággal figyelembe azt, hogyha egy idősebb, egy többet megért, több élettapasztalaton átjutott ember tanácsot ad nekünk. De ugye tudjuk az igéből, hogy nem biztos, hogy az évek adják a bölcsességet. A másik oldalról persze felrohatják azt, hogy viszont a fiatalokat sem hallgatják meg eléggé. De gondoljunk csak bele, hogy hogyan kéri az Isten, hogy őt hallgassuk. Csendben, úgy, hogy igazán rá tudjunk figyelni. Egymást is így kellene hallgatnunk. Mi a másik, ami a döntéseinkben nekünk segít, vagy éppen nem segít? Hát ez a pillanatnyi lelki állapotunk. Az, hogy most konkrétan én szomorú vagyok, örülök, jó a kedvem, vagy rossz a kedvem. Ez már a második olyan pont a kettőből, tehát eddig mindegyik úgy volt, ami, ha nagyon belegondolunk, ez nagyon változékony. Mi a harmadik? A harmadik az az, hogyha emberekkel kerülünk szembe, vagy akár embercsoportokkal, vagy egy olyan problémával, ami emberekhez köthető, azonnal befolyásol bennünket az, hogy milyen élményt éltünk át ezzel az emberrel kapcsolatban, milyen az eddigi tapasztalatunk, és voltak-e rossz vagy jó élményeink. Ez is változó. Ebből a három dologból láthatjuk azt, hogy a mi értékítéletünk az nagyon ingadozik. A mi értékítéletünk az függ annyi mindentől, hogy bármilyen apró változás teljesen szembefordíthat az eddigi saját magunkkal, vagy az eddigi véleményünkkel. Ezért kell keresnünk azt, aki most és mindörökké ugyanaz. Ezért kell az Istenhez fordulnunk, és ezért kell kellő tisztelettel és kellő alázattal hallgatnunk az Urat. És felkészülnünk arra, hogy elég neked az én kegyelmem. És felkészülnünk arra, amit Izrael történelmében Dávidnál és még egy-két királynál olvashatunk. Amikor sereget gyűjt a harcra Izrael királya, és Isten azt mondja, hogy engedd haza ezt a sereget. Én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy Dávid emberei úgy gondolják, hogy most a barlangban itt a lehetőség, akkor Dávidnak szól Isten. Én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy most kiosztom Abnert, és jól megszégyenítem, akkor egy pár év múlva rádöbben arra, hogy Isten nem így gondolta. Amikor Izrael népe
elindul azon az úton, amelyen Kánaán földjén Isten akarta, hogy elinduljanak, akkor sok-sok száz év múlva kiderül, hogy az Isten nem így gondolta. Sokszor eljutunk oda, hogy menjünk el az Isten elé. Eljutunk oda, hogy boruljunk le az Úr előtt. Eljutunk oda, hogy kérjünk tőle. Talán eljutunk oda, hogy meghalljuk a választ. De nem jutunk el mindig oda, hogy ezt a választ mi elfogadjuk. A zsidókhoz írt levélben, a 3. rész 9. versében, 13. rész 9. versében azt írja az apostol, különböző 8.-9. vers. Krisztus, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Nem ennivalókkal, amelyek semmit használ sem veszik azok, akik azok körül járnak. Van oltárunk, amelyekről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, ugye egy fordítja tovább a verseket. De azt láthatjuk, hogy különböző tudományokat keresünk magunknak. Itt most ne csak keresztény tantól eltérő tudományokra gondoljunk, gondoljunk magunkra. Mi hányszor gyártunk magunknak elméleteket és tudományokat? Ne ezek legyenek, amik téged döntésre kényszerítenek az életedben. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Akik a sátorban szolgáltak, azok láthatták az áldozatokat. Ehettek a bárány áldozatból. Azt mondja Isten, vagy a Pál apostol, hogy mégsem ebben kellett bízniuk. Nem az volt nekik az üdvösség forrása, hogy megölték a bárányt. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy ettek az áldozat húsából. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy szolgáltak a templomban. Az üdvösség forrása az lett volna, remény szerint nagyon sokuknál az volt, hogy amit tettek, abból megértették a megváltás művét. És a szívük nem azért nyugodott meg, mert elmentem és letudtam az áldozatot. Elmentem és ettem az áldozatból, ahogy az Úr parancsolta. Hanem abban nyugodott meg, hogy ez bizonyíték volt arra, hogy Isten engem üdvözíteni fog. Nagyon sokszor abban nyugszunk meg, hogy jó helyen vagyunk, abban nyugszunk meg, hogy jó dolgot tanulunk, abban nyugszunk meg, hogy helyes napot ünneplünk, abban nyugszunk meg, hogy helyesen értjük az írásokat. Azt mondja Isten, kegyelemmel erősítették meg a szív. Abban kellene megnyugodnunk, hogy mindaz, amit teszünk, Istenhez vezet bennünket. Megállunk az útnak egy szakaszánál. Nekünk jó ez így. Miért nem megyünk tovább? Mert Isten útja szűk és egyenes, de azért Sátán útja megpróbálja nagyon sokszor keresztezni. És ne higgyük azt, hogy aki elindul ezen az egyenes úton, az nem tud letérni róla. Hogy miért nem megyünk sokszor tovább? Azért nem, mert az a döntés, amivel tovább kellene mennünk, az nem tetszik nekünk. Az a döntés, amit a családunkban meg kell hoznunk, vagy az életünkben, az nem tetszik nekünk. Mert félünk attól, hogy a gyermekeink nem fognak szeretni bennünket. Mert esetleg most nem kérnem kell tőlük, hanem egy parancsolatot kell átadnom, ahogy vettem az Úrtól. Félek attól, hogy nehogy megutáljanak. Mert mi lesz később? Hogyan fogom átadni a többi üzenetet, ha most itt már szembe megyek velük, és ellenkezést váltok ki? Ha
Inkább embereknek engedek, akkor már ne gondolkozok azon, hogy később hogy fogom őket meggyőzni. Mert nem lesz rá esélyem. Hogyha nem az Isten útján járok, hanem azért, hogy ne haragudjanak rám emberek, eltérek egy másik útra, akkor már kár gondolkodni azon, hogy mi lesz az Isten ügyével, mert már rég nem azon az úton vagyok. Mi azon problémázunk, hogy hogy fogjuk betölteni Istennek az ígéretét. De vajon még mindig azon az úton vagyunk? Vagy már problémák és emberek és számunkra nagyon fontos dolgok már rég eltérítettek bennünket tőle. Azt mondja, hogy Isten népe az utolsó időben el fogja végezni azt a munkát, amire az Úr hívta. És ott olvasunk olyanokat, hogy sokan jönnek majd más helyekről, és azt kérdezik, hogy ezeket ki nevelte fel nekünk. Azért azt kell mondanom, hogy van ebben egy szomorú tanítás. Az, hogy az Isten visszatart embereket. Talán az ő saját hibájukból, talán a mi hibánkból. De azért mégis öröm az, hogy az Isten megígérte, hogy amit ő kért, és amit ő parancsolt, és amit ő előre megírt, azt az Úr népe be fogja teljesíteni. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Időlegesen meg lehet nyugtatni a szívünket. Részigazságokkal. Meg lehet nyugtatni a szívünket. Hát azért mégiscsak a kegyelem útján vagyok, mert békességet keresem. Igaz, hogy most nem úgy döntöttem, hogy kellett volna, mert az nekem fájt volna. Igaz, hogy nem úgy döntöttem, hogy kellett volna, mert hát 2 héttel ezelőtt már én elmondtam mindenki előtt, hogy hogy döntök, és milyen megszégyenítő lenne most az ellenkező úton menni. Hát ha már egyszer azt mondtam a családomnak, hogy ezt így tesszük, most hogy mondanám neki, hogy nem így tesszük, akkor mit látnak? Hát ez nem egy erős jellem, ez néha változtatja a gondolatait. Azt mondja itt, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív. Ne attól féljünk, hogy emberek mit fognak mondani. Attól féljünk, hogy hová fogunk kerülni. Ne attól féljünk, hogy a család, hogy az ismerősök, hogyha én megkérdeznek engem egy bibliai igazságról, és azt mondom, hogy szerintem a Biblia így mondja, viszont ez talán egy hirtelen kimondott szó, és később én erre rádöbbenek, hogy ez nem teljesen igaz. Akkor ne féljek azt mondani, hogy tévedtem. Jeremiás síralmait lapozzuk fel. Jeremiás síralmai, 3. rész, 26. versét. A 3. rész, 26. verse így hangzik. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáé. Ez az ige egy olyan megoldást kínál fel, amit mi emberek sem nem hiszünk, sem nem szeretünk. Egyik részről nem hisszük azt, hogy a dolgok csak úgy megoldódnak maguktól. Ugye Katika pont a szombatiskolában olvasta fel ennek a tudósnak a véleményét. Csak úgy nem oldódnak meg maguktól ezek az idegi problémák, szedni kell gyógyszereket. Milyen a mi életünk? Mit látunk? A dolgok csak úgy maguktól nem oldódnak meg. Nekünk tenni kell értünk, hogy megoldódjon. Érte, hogy megoldódjanak. Isten viszont azt mondja, hogy egy régi fordítást hoztam magammal, jó várni és csendességben lenni az Úr szabadításáig. Hogy ez még jobban rávilágít arra, hogy mi a mi legnagyobb problémánk. A mi legnagyobb problémánk az, hogy nem tudunk elcsendesedni. Egyáltalán nem tudunk elcsendesedni.
Menj be a te belső szobádba. Borulj le a te atyád előtt, és a te atyád, aki titkon néz, meg fogja adni a kérésedet. Amikor leborulunk imádkozni, mik zúgnak a fejünkben? Amikor leborulunk imádkozni, ki az közülünk, aki el tud csendesedni? Ki az közülünk, aki az elmúlt héten egyetlen egy alkalommal, remélem van, egyetlen egy alkalommal be tudott menni a belső szobába, és el tudott csendesedni? Fel tudná tenni itt valaki az a kezét, és jó lenne, minél többen fel tudnánk. Van itt köztünk valaki, aki el tudott csendesedni? És ennek örülök, hogy van. Az élet gondjai, az élet viharai, és az, ami körülöttünk nem hagy az elménynek nyugodalmat, nagyon ritkán engedi meg azt, hogy elcsendesedjünk. Ebben a régi fordításban meg is lepődtem rajta, hogy az új nem hozza. Ez a régi fordítás hivatkozik itt Ézsaiás könyvére, és Ézsaiás könyvében a 30. részben, a 30. rész 7. és 15. versében ezt olvassuk. Mert az egyiptombeliek hiába és haszontalan igyekeznek megsegíteni. Azért kiáltom ezt ennek a ti erősségtek, ennek. A ti erősségtek ebben vagyon, ha csendességben lesztek. Hányszor vagyunk, hogy szeretnénk külső segítséget? És ezt a külső segítséget most értsük magunkra is. Azt mondja az ige, főleg Egyiptomra írja itt, igaz, hogy haszontalan, nem fog megsegíteni. Ne higgyétek azt, hogy a problémáitokban az fog megsegíteni, akit ti elmétekben, hogy világiak megoldásnak láttok. Mi fog téged megsegíteni, ha csendességben lesztek? A 15. vers hogyan írja? Mert így szól az Úristen, az Izraelnek szentje. Nyugodalomban és csendességben maradhattok, csendességben és reménységben lesz a ti erősségtek, de nem akarjátok. Miben van a mi erőnk? Abban, hogy ismerjük a proféciákat. Abban, hogy micsoda múltja van az adventizmusnak. Abban van a mi erősségünk, hogy mi ragaszkodunk az Isten parancsolataihoz. Azt mondja az Isten, nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. A ti erősségtek a reménységben és a csendességben van. Nem a háborúságban, nem a viszályban. Miben van a mi erősségünk? A csendességben és a reménységben. Zsoltárok 68. Zsoltár 31. versét lapozzuk még fel. A Zsoltáros azt írja, 68. Zsoltár 31. versében, fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek túlkaival egybe, akik ezüst rudakkal terpeszkednek, szórd szét a népeket, akik háborúban gyönyörködnek. Bármennyire is fájhat ez nekünk, ez egy ítélet. Nem Isten mondja ki ránk, mi magunk mondjuk ki. Isten nem kedveli azokat, akik háborúságban gyönyörködnek. Miért nem? Mert akkor maradhattok meg, ha csendességben és reménységben lesztek. Vajon megértettük már azt az üzenetet, ami nekünk szól? Vajon értjük azt, hogy az utolsó időben egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy az Isten művében mi is részesek legyünk? Ha csendességben maradunk és reménységben. Az utolsó időben nem arra van szükség, hogy emberek saját gondolataik és saját fejük után menve mindenen keresztül törjenek, hanem álljon már meg végre az Isten népe, tanuljon meg elcsendesedni, és végre figyeljen már az Úrra. A
amikor ez a nép kapott egy üzenetet több mint 100 évvel ezelőtt, akkor mit ír az a korabeli írás? Milyen volt ez a nép? Ez a nép sok háborúskodásban volt. Ez a nép nem hallotta az Isten szavát, annyian kiabáltak. Ez a nép nem volt csendességben. Mikor érünk már el oda, hogy megtanuljunk csendben maradni? Mikor érünk el oda, hogy nekünk az Isten kell? Mikor érünk el oda, hogy nekünk egyedül az Isten igéje kell? Nem úgy, ahogy egyesek, vagy ez vagy az mondja. Nem elégszek meg azzal, hogy elém tesznek valamit, és nekem a más által elkészített eledelt kell lennem. Mikor érünk már el oda, hogy mi akarjunk Istentől venni eledelt? Miért nem érti meg a népünk még mindig, hogy nem akkor vagy az Istennel, amikor másokat hallgat, nem, legfőképpen nem akkor, hanem amikor te magad mész el az Istenhez. Krisztus nem azt mondta, hogy küldök nektek bírákat, és csak őket hallgassátok. Azt mondta, egyen-egyenként gyertek el hozzám. Ellen White-ot, aki olvassa, mit olvas nála? Én egy kisebb világosságot kaptam. Nem azért, hogy én rám hivatkozzatok, hanem hogy elvezessek benneteket ehhez a nagyobb világossághoz. Amikor elérünk majd oda talán, hogy nem csak tudni fogunk igéket, és nem csak szólni fogunk tudni, hanem hallgatni is, akkor el fog érkezni az az idő, amikor Isten meg tud bennünket szólítani. És én nem akarok töménytelen mennyiségű példát hozni, de számomra az legkedvesebb, de mondjuk az, hogy egy jelentős személyiséget a Bibliából. Nem azért, mert ő maga jelentős volt, hanem azért, mert engedte, hogy Isten vezesse, és ezzel állt. Tekintsünk Mózesre is. Mikor tudta az Isten megszólítani? Amikor csendességben volt. De ne emberekre, Krisztusra tekintsünk. Krisztus, amikor eljött az ő órája, amikor várta azt, hogy eljöjjenek, és elfogják, és meggyalázzák, és megverjék, milyen előkészületeket tett a Gecsemáné kertben? Összetudnánk azt írni, hogy mi mindent készített elő? Összetudnánk, mert semmit. Mit csinált Krisztus? Csendességben és reménységben várta azt, amire az Isten őt hívta. És amire ő maga önként feláldozta magát. Nézzünk utána, hogyan várták az apostolok, a mártírok azt, amikor ugye nem mindenkinek kellett mártírnak lennie, és ugye a keresztények számához képest ugye sokkal több keresztény volt, de azért voltak mártírok. Hányszor olvassuk azt, csendességben, reménységben az Isten dicsőítve haltak meg? Hányszor olvassuk azt, hogy neki támadtak a katonáknak? Hányszor olvasunk arról, hogy az Isten népe, mondjuk a valdensek, amikor megtámadták őket, fegyvert fogtak. Pedig szörnyű napok voltak azok. Ha az Isten népe el tudna csendesedni, és nem lenne fontos, hogy az én igazságomat mindenki meghallja. Ha nem lenne fontos, hogy amit én vallok, azt kényszerét érzem, hogy mindenki erről tudomást szerezzen.
akkor az Isten népét meg tudná szólítani az Úr. De addig, amíg Salamon ítélete alapján egy teljesen más kategóriába tartozunk, addig nem tud az Isten megszólítani. Azt mondja Salamon, hogy a bolondnak az a tulajdonsága, mondjuk ezt az istentelen emberre értjük, ezt a szót, hogy azon van, hogy az ő gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Azt mondja Pál apostol, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Nem hadseregben, nem hangoskodásban van az Istennek az ereje, hanem a csendességben. Emlékszünk Jeruzsálem temploma építését, hogyan írják le? A Salamoni templom egyetlen szerszámnak a csengése sem hallatszott. Hogyan épült a templom? Mérhetetlen csendben. A mi templomunk így épül. Az Isten népe így építi a templomot. Csendben. És még azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk az Isten népe. Igen, azt mondja az Úr, ti vagytok az utolsó idők népe. De nem az az Isten népe, aki annak mondja magát. Miért nem? Nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem a te nevedben profétáltunk és gyógyítottunk? Azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hát hogy létezik ez? Hát hogy létezik az, hogy én az Isten nevében szólok, én az Isten nevében teszek mindent, és azt mondja, Krisztus nem ismer? Igen, mert egyszer sem jöttél el hozzám. Mert te elindultál egy úton, amit te helyesnek gondoltál, és valóban az igét szóltad úgy, ahogy te gondolod. Ez pontosan olyan, és ez talán nem teljesen ideillő példa, de talán a megértés kedvéért, mint hogyha én elindulnék, és egy híres emberről beszélnék az embereknek. Minden művéről, mindent, amit csak létezik, mindent elmondanék. És egyszer csak ez a híres ember eljönne az országba. És azt mondanák neki, hogy és azt mondanám neki, hogy én szeretnék vele találkozni. És mit tenné az első alkalommal? Bemutatkozna. Mert soha nem találkoztunk. Soha nem mentem el hozzá. Én őt bemutattam a világnak, ahogy én látom. És ő, amikor találkozunk, elmondja neki, nekem, bemutatja magát nekem, és nekem ebből annyi a tanúság, hogy jó lett volna várni. Ha az Isten népe csendességben lakozott volna 1888-ban, akkori írások azt mondják, eljöhetett volna az Úr. Még ma sem jött el. Nem azért, mert más dolga van. Nem azért, mert még nem szeretne. Higgyétek el, ezen a világon nincs még egy olyan lény, aki úgy szeretné, hogy eljöjjön, mint Krisztus. Ő szeretné a legjobban, ha ennek vége lenne. A baj az, hogy valakit megbízott valamivel itt a Földön. És ez a valaki még mindig nem tette meg a ráeső részt. Gondoljatok el, amikor 15 ezer ember hallgatta Krisztust a hegyoldalon. Hogyan hallhatták csak Krisztust? Hogy csendben voltak. Mert így szól az Úristen. Nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. Csendességben és reménységben leszen a ti erősségtek. De nem akartátok.
Ugye milyen hasonló ez a Jeruzsálemnél mondott imára? Hányszor akartam egybegyűjteni az ti fiaitokat, de ti nem akartátok. Hányszor akartam már az Isten, legyél csendességben, de te nem akartad. Ugye kaptunk egy kis írást ezenben, hogy tőlem lett a dolog, és abban van egy bekezdés, ami azt mondja, hogy nagy dolgokat akartál az Istenért tenni. Hatalmas dolgon indultál meg, és betegségbe estél. Én tőlem lett a dolog. Meg kellett, hogy állítsalak, hogy magamra irányítsam a figyelmedet. Minden döntésünkkel menjünk el az Istenhez. Ne szégyeljünk az Úr elé menni. Várjunk az utolsó pillanatig. Emlékszünk Saul esetére. Azt mondta Sámuel, elmegyek, és áldozunk az Istennek. És aztán persze ott van a filiszteusok csatája, majd az Úr meg fog segíteni. Saulnak órákon múlt, de nem várta meg Sámuelt. Olyan dologra vetemedett, amit nem lett volna szabad, amit az Isten nem neki szánt. Legyünk csendességben, várjuk meg az Úr szabadítását. És emberileg bármennyire hihetetlen, várjuk meg, hogy az Isten, ami csendességünkben megszólít bennünket. Mert addig, amíg mindannyiunknak külön elgondolása van az útról, amelyen közösen járnunk kell, addig nagyon nehéz lesz azt a ránk bizott feladatot elvégezni. És ezt is kevésszer gondoljuk át. Sokan mondjuk, jó lenne, ha engem elhívna az Isten. Az Isten sok embert fog elhívni az ő népe közül. De mindenkinek egyenként kell az Úr elé járulnia. Végezetre még egyszer hadd olvassam el ezt az igét. És azt hiszem, az új fordítás és a Bibliánk Ézsaiás 30:17. Talán egy picit másképp írja. 30:15. De most talán ezt olvasom, hogy legtöbbünknek ez van. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok. Egy dolog az Istennel járni, és másik dolog az Isten ügyében járni. Sokan járunk sokszor az Isten ügyében, csak nem beszéltünk még a megbízóval. Gondolom emberileg is tapasztaltatok már olyat, hogy hányan vannak, akik nektek problémátok van, és ők tudják a megoldást, és eljárnak az ügyetekbe. De ti nem úgy szerettétek volna. Vitátok van valakivel, az a harmadik ember úgy gondolja, hogy megoldja ezt a vitát, és ő elrendezi. De ti nem úgy szerettétek volna. Hogy esik ez nektek, vagy nekünk? Nem az lenne az ildomos, hogy megkérdezni, hogy testvérem, mit gondolsz? Én így szeretném, te hogy látod? Jó lesz ez így? És hogy Bálint is mondta a szombatiskolánál, az Isten népében emberek vannak. Ilyenek is, olyanok is. Hihetetlennek tűnik, de egy lesz ez a nép. Én úgy látom, a beszédben nem nagyon tudunk egyek lenni. Mert ki így gondolja, ki úgy. Egyetlen egy dologban biztosan egyet tudunk lenni. A csendességben. Adja meg nekünk az Úr azt, hogy közösen, együtt el tudjunk csendesedni. Mert a szavak különbözőek, de a csend az ugyanolyan. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk,
Bocsánatért esedezünk most, és leborulunk előtted, mert olyan szolgák vagyunk, akik nem hallgatjuk meg a mi Urunknak tanácsát. Olyan szolgák vagyunk, akik jobban tudjuk, hogy mit kell tenni. Úgy gondoljuk, jobban tudjuk, mint te, hogy mit kell tennünk. Édes Urunk, kérlek, segíts meg bennünket, hogy ne kelljen testi nyomorúságot szenvednünk azért, hogy csendességben tudjunk lenni. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy csak nálad van a jó tanács. Add, hogy le tudjuk csendesíteni a mi lelkünket, hogy ebben a csendességben reménységgel várjuk a szabadítást. Segíts nekünk, Urunk, hogy az az ige, amit te adsz nekünk, az igazán tőled jöjjön. Segíts nekünk, Urunk, hogy olyan szolgáid lehessünk, akik végrehajtják azt, amit te kérsz tőlük. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és légy áldott, hogy a te akaratod is azon van, hogy minket, a mi csendességünkben erősíts. Forduljon, Uram, orcád a te népedre. Segíts meg ezt a népet, hogy ne csak éljen a világban, hanem világosság legyen. Segíts meg ezt a népet, Urunk, hogy végrehajtsa azt, amiért életre hívtad. Add, Urunk, hogy vágyjuk azt az égi hont, amit te örökségül adhatsz nekünk. Légy áldott, Istenünk, hogy megsegítesz bennünket. Légy áldott, hogy meghallgatod kéréseinket.

Akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája, ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje, vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó, mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Soha sem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett. A 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Érdekes elgondolkodni rajta, azt mondja, a bűneink két forrása a kevésség és a restség. Tehát olykor a büszkeség, a magabiztosság,

Tudatlanság, sok bűn ebből származik, másik pedig egyszerűen a restség, vagy ha úgy tetszik, a kényelem szeretet, a belső restség. Azután tegyük még ehhez hozzá, hogy a történelem tanúsítja, hogy a hagyomány az egy roppant hatalom. Szóval éppen azért, mert az embernél a felsorolt indítékok miatt nagyon gyakori a hagyományhoz igazodás, azért a hagyomány roppant hatalom az emberek világában. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik. Van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. De most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az észvész kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető másik fogalmat kell megemlíteni, mint pilléreket, ez pedig a meggyőződés és a bizalom. Tehát a hit mögött minden esetre nem a környezethez való igazodás van, tehát nem a körülötte lévő közösség határozza meg, hanem minden esetre van benne egy meggyőződés elem, egy személyes meggyőződés elem, ami mindenképpen pozitívum, és van benne egyfajta bizalom. A bizalom pedig, ha megalapozott, akkor mindig egy bátorsághoz vezet, egy reményteljes előretöréshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hitnek a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazság felismerés vagy igazság szeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem.
Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dologban nem hisz, vagy Istenben nem hisz, hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, és úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy sohasincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat. Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, ugye a római katolikus egyház, ami a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, hogy amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a Földön. Krisztus teste a Földön, ugye és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a Földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, az szent hagyomány.
Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés, és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük-e, ez ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül. Egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja. A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni Zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja. Tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos, és ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon. Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanítóhivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítették, mint a szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre.
a vallási értelemben mit jelent a hit? Ja, a vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hitfogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes, valóságos hitről. Tehát az sohasem egy közösségnek a közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Tehát úgy vannak ezek? Ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár, ezek a dolgok valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy még a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igéjére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Most talán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk, talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hitfogalomnál, vagy a bibliai hitfogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írt 1. levél 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugye nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja,
kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reát támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget. Nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződése arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy mindennek a mértéke az ember. Ezt idézném ezeket az igéket is. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, amit, hogy így mondjam, úgy elbújik valahol az Ószövetségben, és nem annyira ismert ige, de egy nagyon tartalmas és fontos megállapítás. Tehát idézném Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. A következőképpen olvasom a 4. verstől, talán még a 3. is. Én nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát, mintha azt mondaná, hogy azt beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világ mindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait. Na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességed, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez az Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny, de azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez az a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyeljük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét, de itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 5. verséből, hogy hogy látta ő az embert, hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a 2. részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon,
és ezt a jellemzést mondta róla, még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy irónikus mű, és arra épül az egész, hogy a Balgaság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az Úr. Egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagyrészt bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből, az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes, vallásos hitet mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte. Van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik a láthatatlan, nem jelen való, eljövendő dolgokban is. A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy ez igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat kutat. A kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel higgyen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéki a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a 2. parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye, az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies, és főleg pedig
szoborban ugye ábrázolt hát Isten szimbólumokkal a világ. Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt. Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok istenhit és az egyetlen teremtő Istenhez képest az idegen Isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az Isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz Istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz, még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, tehát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez? Próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangélium 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról. Mondjuk, hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem.
Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát ez az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvén mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát, hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelenül ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel. A gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágás, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset, ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek. Hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében, a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18-19. Versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szent Városból, és azokból, amiket könyvben megírattam. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből. Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mintha azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött. Vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a téveigés tengere,
Ebből az ember csak akkor találhat kiutat, és akkor lehet biztonságban, ha befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére, amit egyedül az Isten kinyilatkoztatása képvisel tisztán és teljességében ezen a földön. Noha töredékekben, felvillanásokban, az emberek gondolataiban, vagy az emberek bölcsességében is megtalálható. Ugye így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse, Sátánról, akit a Biblia másút, ugye a világ fejedelmének nevez, ugye a neve is azt jelenti, hogy ellenség, hogy az ember nagy ellensége a világ fejedelme pillanatnyilag, akit így jellemez, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát a Biblia szerint a hazugság hálójában van a téveigés erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van, de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződés, olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. Ugye csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló leánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozottva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány, és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valaki legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványról van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset, ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem? Kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tartatok? Ez a bűn miatt megromlott ember tömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség.
azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseteket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt. Szégyelni fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldal mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet, a másik oldalon pedig az ő atya dicsősége is a szent angyalok, mikor velük megjelenik. Mintha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt e parázna és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, semmint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet nyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísértene a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasnék két gondolat töredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések. Ezt mondja, elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam el még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van.
megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a téveigés ereje, hatalmát a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélőképességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége, tehát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is, megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenekelőtt a magunkét, és a tévedhetőségünket, és meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt, és használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk, akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. Mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás. A megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra két hét múlva mások gondolatainak a befogadása hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább. Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam? Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások ugye, a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értem, egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék, olyan kitágítás a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kivált képen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány, ez a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány. Ugye? Tehát nem azt érti ezen, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban, tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is,
azoknak a hagyomány anyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni. Ugye a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy üdvösség, ugye ezt a

a nem, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mint hogy egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak, a legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következnek következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban vannak, de a koncentrikus kör valamelyik külső körében vannak, és tudtukunk kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekesek lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni bele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. Ugye, tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség. Az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó. Azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyház atyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus KT, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől, Krisztustól jön az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyház fogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnának, azok nem. De nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus.

0: más egyházat. Hát azt hiszem, ennyi ilyen illusztráló idézetnek elég. Akkor menjünk talán, lépjünk tovább. Egy következő kérdés volt, ugye akkor talán ön volt a következő kérdező, ugye? Igen. Nem, nincs ott, nem volt ott szó kiírtásról, hanem inkább ott Noé, meg lehet találni, hogy ezt a Mózes első könyve 11. fejezetében proféciát mondott az utódairól, és ugye Kám és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta, tehát ez egy profétikus jelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyományából. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is, csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy... Bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben. Köszönöm szépen. Hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban, ugye... kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. A Mózes 5. könyvében, a Mózesi törvényben is megtaláljuk ezt. Mózes 5. könyve 21. fejezet, úgy emlékszem, de majd mindjárt megtalálom a Ezékiel 18 alapján, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyákért. Tehát a bírói törvénykezésben is benne van, hogy 24. fejezet lesz. Igen, 24. Igen, megvan. 24. fejezet, 16. vers. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod vele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek, hanem így mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazol legyen az ő igazsága, gonoszol legyen az ő gonoszsága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációval részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy, és akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogy ha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Isten, ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn feled, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, a harmad és negyed ízig. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat. Ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye harmad-negyed ízig hat tovább. Tehát erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentárja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, ugye a saját évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. De a második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, az soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De, ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát, hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogyha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. És helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés, mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány? Na most, tehát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel vesszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány, hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát, ha ilyen értelemben vesszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsora, vagy a keresztség rendtartását. De ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést az teljesen az atyának tulajdonítja, a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni szemében de van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, amely Szentlélek és az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hogy hiszem, ugye az egy szent katolikus anyaszentegyházad. Itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszentegyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul, mert azt halljuk, hogy egyház, mi jut eszünkbe egy ház, meg ráadásul egyház. Szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünkbe róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia. Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, hogy a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanánk, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ez a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányítás a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Teodózius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, hát eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, hanem és nem nevezhetik úgy gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul idézték többnyire az apostoli hitvallást, az is ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, az nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. Csak hogy akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten-hárman összejönnek, én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen Ugye én nem tudom, most ezeket a, én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulán van gyógykezelése még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen a, hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az Új és Új Szövetségi Egyház fogalma és a másik, a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt, de hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott, és nem válaszoltunk rá? Tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a tíz parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénél fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye, ha jó Isten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a Sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézi, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van. Nem, 9. fejezet, 10. vers, mert benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében, és ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennél ez egy ilyen kulcsszó volt, hogy tisztátalan, ugye, hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye, hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztásági törvények, amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban, és a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek, és eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rend.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Jeremiás íralmai harmadik fejezetében található ez a Biblia vers, a 25. és a 26. vers. Ennek a Biblia versnek, tehát felolvasom először a két mondatát, így szól a 25. és a 26. vers. Jeremiás miután látta, hogy a babiloni csapatok menthetetlenül törnek be az országba és elpusztítják Jeruzsálemet, felégetik a várost, és elhurcolják Babilonba a foglyokat. Félelmetes kesergés és gyászos hangulat uralkodott el Jeremiáson is, és érdekes, a Jeremiás síralmaiban a harmadik fejezet 20. versétől viszont megfordul a gondolatmenete Jeremiásnak, és ezt fogalmazza meg a 25.-26. versben. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. A mai alkalommal én két várakozásról szeretnék szólni. Először, hogyan tanulhatjuk meg azt, hogy valóban jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig az egyéni életünk problémái megoldásában? Hogyan tanulhatjuk meg, hogy imádságban, lélekben bízzuk rá magunkat jobban az Istenre, hogy az ő ígéreteit beválthassa rajtunk, és nem így cselekedjünk, és nem így szaladjunk előre az életünk dolgainak a megoldásában. Ez az egyik része ennek a gondolatnak. A másik részében pedig szeretnék arról szólni, hogy mit jelent várni, várakozni munkában és szolgálatban Jézus második eljövetelére. Hiszen a Biblia egyrészt megkülönböztet két várakozást, egy olyan várakozást, amikor hitbeli cselekvésre van csak szükség, és nem emberi cselekvésre. Ez az imádságnak és az Istenbe való kapaszkodásnak az ideje, nem a cselekvésnek az ideje. A másik várakozásra pedig úgy mutat rá a Biblia, ugye Jézus eljövetelére való várakozás, az advent várakozás, mint amit Péter apostol így fogalmaz meg, hogy akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Ez egy aktív várakozás. Ez egy erőteljes szolgálat és munkára való készséget jelentő várakozás. Szeretnék először az első gondolatra hagyatkozni, és néhány bibliai történeten keresztül azt bemutatni, hogy mi emberek mennyire, még a legnagyobb hithősök is, mennyire nem vagyunk képesek, vagy legalábbis nagyon kevesek vagyunk arra, hogy igazán bevárjuk az Isten ígéreteinek a beteljesedését az életünkben. Akár Ábrahám, akár Jákob, akár számtalan hithős életét látjuk, hogy az életük bukását mindig abban mérhetjük le, hogy nem tudták az ígéretet úgy bevárni, hogy az Isten beteljesítse az életükbe, hanem elébe siettek az ígéretek beteljesítésének, és ezért nagy próbákat hoztak magukra az életben. Lapozzuk fel Ézsaiás könyve 30. fejezetét, Ézsaiás könyve 30. fejezetét, és ott szeretném felolvasni, hogy Ézsaiás próféta mutatott rá a népének a balgaságára, és arra, hogy nehéz helyzetekben nem az Istenhez mentek, hanem hol Egyiptomhoz, hol más népekhez segítségért, és nem az Isten ígéreteire várakoztak. Isten ezért próbákat és sorozatos nehézségeket engedett meg a zsidó nép számára, és Ézsaiás próféta ezt mondja a 30. versben, a 15. és 30. fejezet 15. és 16. versében. Mi magunk is elgondolkodhatunk ezen. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva, megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok, nem, sőt, lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Általában az emberi életre annyira jellemző ez a magatartás, amit itt a proféta megfogalmaz, akkor azt mondja, hogy csendességben megtérve, megnyugodva, csöndességben és reménységben erősségtek lett volna. De ti nem, mondtátok, nem akarjuk ezt. Lóra ülvén futunk, gyors paripákon haladunk előre. Elmondhatjuk, hogy a mai világ
és a mai életkörülmény, a mai felgyorsult civilizációs körülmények valóban bennünket a gyors cselekvésekre és a gyors döntésekre késztetnek. Általában az élet körülöttünk annyira felgyorsult, hogy mi is egy nagyon gyors tempót kell, hogy felvegyünk, vagy legalábbis kényszerülünk bele sokszor, hogy az életünket olyan gyorsan és kicsit felfokozottan éljük. Bizonyos döntéseket hozunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy hát, ha lemaradunk valamiről. A hitbeli várakozás nem annyira mi sajátunk. Kicsit úgy gondolkodjunk egy kicsit egy dugóban, belekerülünk egy forgalmi dugóban, és mikor egyik másik alkalommal Pestről megyek haza, mire átérünk a városon, sokszor másfél óra délután, mire kijutok az M5-ösre. És közben az ember, hogy milyen izgatott állapotban van, ugye, hogy már mit kellene tenni, mi mindent kellene csinálni, és itt ülök az autóban, és semmit nem tesz az ember. Szóval ma valóban egy olyan világban élünk, amikor mindannyian türelmetlenek vagyunk. Mindannyian úgy érezzük, hogy várni nem jó, és szeretnénk gyorsan tenni dolgokat, mert az életről lemaradunk, vagy valamiről lemaradunk. És általánosságban is megfogalmazhatjuk, hogy az ember valóban a természetéből adódóan elmondhatja, hogy még az Istenre sem szeret várni, az Isten ígéretének beteljesedésére sem szeret várni. Az egyik barátom fogalmazta meg nemrégen, egy komoly hívő ember, azt mondta, hogy én nagyon szeretem a Jóistent, egy fiatal ember, mert sok mindent el tudok fogadni tőle, és már járok is az ő útján, csak egyet nem szeretek tőle, hogy sokszor előszobáztat. Hogy sokszor várat engem bizonyos dolgok beteljesítésére. Például itt vagyok már 30 éves, és még mindig nem találtam társat magamnak. És még mindig csak vágyálom számomra, hogy majd házasságot köthetek, és én már úgy érzem, hogy már rég meg kellett volna nősülnöm. Ezt nem szeretem a Jóistenben, hogy mire vár még, mire kell nekem még várnom, hogy ezt a kérdést még mindig nem tudta az életemben megoldani. De elmondhatom, hogy talán én is így voltam még 30 éves koromban. Ahogy ez a fiatal ember mondta, én is így voltam, csak 32 éves koromban nősültem. De hát ő neki ez nem vigasz, mert ő most szeretne. És folytathatnánk a sort, hogy itt szeretnék felidézni Ábrahámtól egy történetet, hogy valóban Isten mikor tudja megadni az áldást, és miért nem tudja megadni akkor, amikor türelmetlenek vagyunk. Ugye Ábrahám történetében is azt látjuk, hogy Isten megígérte neki a gyermeket, megígérte neki, hogy fia fog születni, és az egész zsidó nemzet általa fog majd elszaporodni, és majd annyi hát magot láthat, mint a csillagok az égen, mármint a zsidó nemzet száma annyira elszaporodik. És Ábrahám, mikor ezt hallotta, akkor azt olvashatjuk, hogy és Ábrahám hitt az Úrnak, és tulajdonítatik néki igazságul. Olvashatjuk Mózes első könyve 15. fejezetében. Ma 16. fejezetben egy szomorú történetnek lehetünk szemtanúja, hogy miután ez a csodálatos hitbeli magatartás megnyilatkozott Ábrahámnál, következő fejezetben azt olvashatjuk, hogy Sára pedig jött hozzá, ugye Szárai, és mondta Ábrahámnak, hogy ugyan már mire várunk, már ugye az asszonyi természet is megszűnt, már férfiassága az Ábrahámnak is élemedett korára nézve megszűnt, menj be, vagy megszűnik, megszűnő félben van, menjen be a szolgáló lányához, és jöjjön az a gyermek, jöjjön, aminek jönnie kell. Mondhatjuk azt, kedves gyülekezet, hogy a legnagyobb hívő ember, Ábrahámról ugye mondhatjuk, hogy a hit atya volt. Hogy a hívők atya és a hívők példaképe, de nem ebben a korában. Nem ebben a magatartásában, nem ebben a cselekvésében. Ábrahám is sajnos beleesett abba a hibába, amiben oly sokan és oly sokszor beleesünk, hogy elhisszük, hogy az Istennek vannak ígéretei számunkra, elhisszük, hogy az Isten jó hozzánk, de úgy legyen jó hozzánk, és úgy cselekedjen, ahogy azt mi szeretnénk. Mert mi most már szeretnénk bizonyos dolgokat megtenni, és szeretnénk az Isten áldásait elnyerni. Hogy Ábrahámnak miért kellett feláldoznia, vagyis kellett volna feláldoznia Izsákot, az ő egyszülött fiát, erre nézve Ellen White-nak van egy megrázó mondata, ami úgy általánosságban számunkra a legnagyobb tanulság
a hitbeli várakozás hiányára nézve, hogy Ábrahám hol követett el hibát, és nagyon világosan fogalmazza ezt meg. Ábrahám nem kételkedett az ígéretben, hogy fiúgyermeke fog születni, de nem várta meg, hogy Isten szavai a maguk idejében és módján teljesedjenek. Isten várt, hogy Ábrahám hitét próbára tegye, ő azonban nem állta ki a próbát. Nagyon fontosnak tartom ezt a két mondatot, saját életünkre nézve is, hogy bizonyos dolgokat az Isten miért nem ad meg nekünk. Akár egészség, akár olyan dolgok, amikre már régóta várakozunk. Az első mondat azt mondja, hogy Ábrahám nem kételkedett az ígéretben, fiúgyermeke fog születni, de nem várta meg, hogy Isten szavai a maguk idejében és maguk módján teljesedjenek. Mi is lehetünk így sokszor, hogy hiszünk az Istenben, hisszük az ő ígéreteit, hogy azok be fognak teljesedni, de nem várjuk meg, hogy az Isten szavai a maguk idejében és a maguk módján teljesedjenek. Milyen sok házasságot, kapcsolatot láthatunk, boldogtalan életeket, akik nem várták meg, hogy az Isten a maga idejében és a maga módján teljesítse be az ő ígéretét. Az életünkben például mi is követhetünk el olyan dolgokat, hogy vállalkozásokat, munkákat felvállalunk. Az Isten ígérete, az Isten áldásai nélkül. Milyen tragédiákat és fájdalmakat és zűrzavarokat és lehetetlen helyzeteket tudunk magunk körül teremteni, hogyha a magunk emberi feje szerint akarjuk élni az életünket. És azt mondja utána ez a mondat, hogy miért várt Isten 100 évig Ábrahámra, hogy megállhassa gyermekkel, meg a feleségét is. Ugye Isten várt, hogy Ábrahám hitét próbára tegye, ő azonban nem állta ki a próbát. Nagyon érdekes, tehát itt a magyarázat arra, amire így olvastuk az alapigét, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig, hogy mindaddig, amíg az Isten bizonyos áldásokat, akár a házastársválasztásban, akár a munkahely, akár az életkörülményeink változásában még nem ad meg, az azért van, mert próbára teszi az ember hitét. Próbára teszi az ember Isten iránti bizalmát, és szeretném hangsúlyozni a mondat másik részét, Jeremiás síralmainak a mondat másik részét, hogy viszont jó az Úr azoknak, akik várják őt, és a léleknek, amely keresi őt. Csodálatos ez a mondat, hogy azt mondja itt Jeremiás, hogy az Úr jóságát csak azok ismerhetik fel igazán, akik hitükben megerősödve várják őt. Az Isten azt mondja, jó az Úr azoknak, nem azt mondja, hogy azokhoz, hanem azoknak az életében mutatkozik meg az Úr jósága igazán, akik várják őt, és a léleknek, amely keresi őt. Igen, ezt azt gondolom mindannyiunknak meg kell tanulnunk, a hithősök negatív példáján lemérve, hogy mennyi bajt és nehézséget hozhatunk magunkra. Ábrahám is Izsák megáldoztatását elkerülhette volna, ha kivárja azt, hogy az ígéretek beteljesedjenek. Jákob 20 évet megspórolhatott volna az életében, az áldások elvételében, ha kivárja azt, hogy az Isten majd megáldja őt az elsőszülöttségi áldással, mielőtt még ő csalással és ügyeskedéssel elvette volna. És sorolhatnánk a sort, hogy mennyi negatív példa van arra nézve, hogyha nem tud az ember várni, hitben a várakozás képességét gyakorolni, hogy az Isten áldásait elnyerje. Szeretnék még egy negatív példát fölidézni Saul király történetében. Ez egy nagyon élő eleven példa, hogy általában ez a várakozás, ez nem csak azt jelenti, hogy tétlenül ülbetett kézzel ülni, hanem amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, amikor veszélyhelyzetekbe kerülünk, amikor úgy néz ki, hogy talán éhen hal a család, hogyha most én nem megyek el dolgozni mondjuk egy olyan helyre, ahol nem lehet szombatot ünnepelni, vagy az elveimet fel kell áldozni. Nagyon sokszor látom azt is, hogy a szükség és a kényszerítő körülmények bennünket késztetnek olyan dolgokra, amelyek nem az Isten útját és az Isten akaratát közvetíthetik. Sámuel könyve 13. fejezetében Saul története egy rendkívül megrázó történet, és mindannyiunk számára
tanulságos, hogy amikor valaki nem tud várni, az végzetes lehet az életére nézve, az élete folytatását illetően. Saul királyt ugye ezért kellett, hogy Isten elvesse, mert egy nehéz helyzetben nem gyakorolta a hitet, nem gyakorolta az Isten iránti bizalmat. Így olvasom Sámuel első könyve 13. fejezetéből a 8. versről ezt a részletet. Saulról olvashatjuk, miután királlyá kenetett, és azt mondta Sámuel, hogy várja őt meg a csata indulása előtt, hogy majd ő fog áldozatot adni, és ő fogja megáldani a harcba indulókat. És ezután ez következik. És várakozék 7 napig a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgába, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a háló áldozatot, és égő áldozatot tőn. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel, és Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban. Azt mondtam, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó, keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelemül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Ez egy nagyon éles helyzet, kedves gyülekezet, azért idéztem föl ezt a történetet, mert az, hogy akkor várakozni, amikor úgy tűnik, hogy mint érdemes várni, és még van időnk várakozni az Úr szabadítására, akkor nem nehéz várni. De amikor úgy tűnt Ábrahámnak is, hogy már 99 éves, vagy nem tudom hány éves, amikor már minden úgy tűnt, hogy veszett fejsze nyele, az Isten ígéretei már biztos nem teljesednek, akkor megtanulni várakozni. Akkor tudni várni, amikor reménytelen az, hogy az ígéretek beteljesedjenek. Ebben a helyzetben pedig Saul királynál ugye azt láthatjuk, hogy a nép kezdett elszéledni, 7 napig várakozott, ugye azt mondhatjuk, hogy Saul király olyan lehet, amint általában sokan, hogy egy darabig vár az ember. Hát egy darabig azért csak tudunk várni, egy darabig azért hisszük, hogy a jó Isten majd cselekszik. De aztán úgy látta Saul király, hogy hát jó, már 7 napot vártam, Sámuel azt mondta, hogy 7 nap múlva jön, és meghozza az áldozatot. Most már kezdett a nép elszéledni előlem, mondja ugye kifogásként, igazolásként Saul Sámuelnek, hogy a nép kezdett elszéledni mellőm, és láttam, hogy a filiszteusok pedig összegyűltek Mikmásban, bátorságot vettem azért, és úgy cselekedtem. Kedves gyülekezet, az életünkben általában épp ez a hitpróba. Éppen akkor kell várnunk, amikor a legkevésbé gondolnánk, hogy várni kell. Éppen akkor tegyük meg, hogy az Istenben bízunk, amikor úgy tűnik, hogy most már az Isten nem cselekszik. Amikor úgy tűnik, hogy most már nekünk kell cselekedni. Amikor azt olvashatjuk Ábrahámnál, hogy a reménytelenség ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Saul ott hibázott, és az életben általában mi is ott hibázunk, amikor ugye látta, hogy a helyzet egyre szorongatóbb, hogy a nép elszőled mellőle, hogy ott marad egyedül a csatában, hogy a nép kiábrándul belőle, hogy jönnek a csapatok, és levágják Izraelt, és megnyerik a csatát. Azt mondja Saul, most már tennem kell, most már én cselekszem. Ugyan azt mondta az Isten, hogy várd meg, és te nem áldozhatsz, hiszen áldozni csak a felszentelt papok és léviták áldozhattak, és ő oda megy a harci öltözetében az Úr átmenetileg felállított oltárához, és ő meghozza ott a harci öltözetében az áldozatot. Bátorságot vett magának. Kedves gyülekezet, ezt a kifejezést hadd idézzem fel, hogy az ember bátorságot vesz magának, hogy az Isten helyett cselekedjen, akkor mindig rosszul jár.
amikor bátorságot veszünk, hogy egy dolgot gyorsan, huszárvágással most már meg kell oldani. Most már ezt csinálom, azt csinálom, mert most már mit várjak az ígéretekre. Akkor általában az mindig veszteséggel szokott járni. De milyen csodálatos bibliai példákat idézhetnénk fel, és erre is szeretnék rámutatni, hogy viszont jó az Úr azoknak, akik várják őt. A léleknek, amely keresi őt. Az életünk nagy kérdéseiben és kis kérdéseiben is egyaránt. És gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy jó az Úr azoknak, nyelvtanilag talán nem helyes. Jó az Úr azokhoz, ugye így kellene. De nem így fogalmaz a Biblia, hanem szánt szándékkal ezt mondja Jeremiás, hogy jó az Úr azoknak, és ezt úgy fordíthatnánk le, azoknak az életében, akik megtanulnak várni, és azt mondják, hogy jó várni az Úrnak szabadításáig, azok gyakran tapasztalhatják meg az Úr jóságát. Azoknak az életében gyakori tapasztalat lehet az Úr jósága és szabadítása, akik megtanultak várni. Csodálatos egy Eszter királyné története. Amikor gyorsan cselekedni kell, mert kiirtják a zsidókat, ugye? Kapja a hírt Márdokeustól. Akkor nem azt mondja Eszter, hogy beszaladok a királyhoz, és gyorsan segítségül kérem őt, hogy ne tegye ezt, hanem azt mondja, hogy böjtöt hirdessetek, imádságban böjtel, 3 napig keressétek az Urat. Én is keresni fogom az Urat, hogy cselekedjen. Amikor szorongató a helyzet, amikor félelmetes a helyzet, és a végidő egyik legnagyobb történet Eszter király történet, amikor úgy néz ki, hogy menekülni, vagy sietni, vagy gyorsan cselekedni kell, akkor megtanulni az Urat keresni. Hogy jó az Úr azoknak, akik keresik őt. Hogy az Úr jósága csak azok életében nyilatkozhat meg, akik komolyan veszik, hogy ő fog cselekedni, és az ígéreteit beteljesedni. És minden csodálatosan történt. Meghívja Eszter királyné először ugye a férjét egy vacsorára, aztán úgy érzi, hogy még mindig nem cselekedhet. Utána meghívja még egyszer egy vacsorára, még mindig nem cselekedhet, és 3-szor, amikor már a bitófát felállította Hámán Márdokeusnak, akkor kellett megmondania, hogy ki az igazi ellenség. Nekünk a végidőben azt mondja Joel próféta könyve, hogy de most is így szól az Úr hozzátok, hogy böjtel, sírással, könyörgéssel is keressük az Urat. Mert talán lapozzuk is fel ezt az igét, hogy pontosan idézem, hogy az Úr jóságát a maga tökéletes voltában és a cselekvésében és hatalmában megismerjük. Mi az egyéni életünkben erre kell, hogy törekedjünk, hogy minél közelebb kerüljünk az Isten szeretetéhez, jóságához és hatalmához. És ahogy Eszter királyné megtanulta azt, hogy jó az Úr azoknak, de csak azoknak és azok életében megtapasztalhatjuk, akik megtanulnak várni, akik be tudják várni az Isten cselekvését, azok az Úr jóságáról egyre többet, egyre mélyebbet fognak felismerni, és a szabadításának a hatalmát fogják megérteni nap után. Ezt mondja nekünk Joel próféta ma is, hogy a mindennapi életünkben mi ne sürögjünk, forogjunk annyit, ne akarjunk magunk emberi erejével és a magunk emberi igyekezetével mindent megoldani. Bár vannak dolgok, amiket nekünk kell megoldani, de arra a Jóisten egyértelmű parancsot ad. De ne hozzunk nagy döntéseket, mielőtt az Istent biztosan bevárnánk, hogy ő mutasson utat. Azt mondja Joel próféta, de most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Szeretném azt is felidézni, hogy általában én is az életemben mindig akkor tudom elveszíteni az Isten szeretetének a tudatát, és mindig akkor veszítem el a szerető Istennek a képét, amikor ilyen nagyon emberileg szeretnék dolgokat megoldani. Akkor az Isten nem cselekszik. Akkor az Isten nem mutatja meg az ő jóságát. De jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.
Tanuljuk meg ma is azt, hogy amikor ezt mondja Joel próféta, hogy a szíveteket szaggassátok meg, és ruháitokat, és igazán megtérünk az Úrhoz, akkor elmondhatjuk, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz miatt. Ezt szerettem volna mondani az első részében az ige hirdetésünknek, és úgy gondolom, hogy ez a legfőbb tanulság az, hogy az egyéni életünkben ne sürögjünk, forogjunk annyit emberileg. Az energiáinkat, az aktivitásunkat, azt nem annyira a saját

azt a kifejezését, ami egy aktivitást és egy folyamatos szolgálatot jelent. Tehát a Biblia szerint nekünk először meg kell tanulnunk az Ábrahámnak azt a hitét, amikor a személyes életünkben, ha kilátástalanságok vannak, akkor sem cselekszünk. Milyen sokat tudunk foglalkozni azzal, hogy nekünk így, nekünk úgy, nekünk jó legyen, és sietünk a dolgaink, a pénzünk, az állásunk után, és sokszor nem várjuk be, hogy a Jóisten cselekedjen. De mennyire másképp, és közben várjuk az Úr eljövetelét passzívan. Ugye ez ma sajnos az általános trend, vagy általános magatartás, hogy a saját dolgainkat azt nagyon siettetnénk, és szeretnénk azt már látni előre, hogy mi legyen. De hogy Jézus eljövetelét meg olyan kényelmesen tudjuk, az meg ráér. Szóval a várakozás ott marad, ott lehet várni. A saját dolgaimban nem tudok várni, akár Ábrahám, akár Jákob példáját illetően, de bizonyos dolgokat meg nagyon tudunk várni, mert hát azt meg majd a Jóisten tudja, hogy mikor mi lesz. És szeretnék itt felidézni két példázatát Jézusnak, hogy milyen az igazi várakozás ma. Ma nekünk milyen várakozást kell tanúsítanunk Jézus második eljövetelét illetően. Nagyon ismert példázat, de talán ez érdemes fellapoznunk. Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor ezt olvashatjuk, Máté evangélium a 24. fejezetében a hű és bölcs szolga példázatában, talán elolvasnám a történetet is, mert itt csak két típus, két várakozó csoportról van szó. És a példázatoknak az a döbbenetes mondani valójuk, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Nincs köztes. Vagy valaki várja Jézust, és akkor bizonyos magatartásban az kifejeződik, vagy ha nem várja, akkor éppen egy ellentétes magatartásban fog kifejeződni. A kettő között nincs átmenet. Nincs köztes út. Jézus ezt határozta meg a példázataiban. Van a hű és bölcs szolga, és van a bolond szolga, vagy a kegyetlen szolga, aki egészen más tett az ő ura eljövetele előtt. Azt olvashatjuk a példázatban a 45. verstől. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajött, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Igen, az advent várásról szól, de nagyon félelmetes ez a példázat, így első olvasásra, többszöri olvasásra is, bizonyára többször olvastuk. Félelmetes ez a várakozásbeli két magatartás. Az egyikről azt lehet olvasni, hogy hű és bölcs szolga volt, és a maga idejében enni adott a háza népének. Ő így várta az urát, hogy a szolgának az akaratát, a parancsát hűen teljesítette. És mondhatjuk azt is, hogy a várakozásnak ezt a módját, aki nem tanulja meg, az törvényszerűen a másik módját fogja gyakorolni. Nincs olyan, hogy valaki hű és bölcs szolga egyszerre, és egyszerre pedig a gonosz szolga. Azt mondja Ellen Gould White a Jézus élete című könyvében, amikor a juhok és a kecskék példázatáról szól, hogy azok várják igazán Jézust vissza, és azok méltók Jézus eljövetelére, akik önmagukról megfeledkezve a szolgálatnak élték az életüket teljesen. Teljesen a szolgálatnak szentelték magukat. Önmagukról megfeledkezve. Persze nyilván a munka mellett, a munka közben és a munka után is ezt tették. Akik magukról megfeledkezve úgy várták Jézust, hogy siettették az ő eljövetelét.

0: telét a szolgálattal. Ez a hű és bölcs szolga, akik idejében adtak enni az ő házuk népének. És az a félelmetes mondat, hogy aki viszont nem így cselekszik. Döbbenetes a példázatban, hogy vannak, akik viszont nem mondható el, hogy hű és bölcs szolgák. Azokról talán kívülről nem látszik, és nem mondják, hogy ők nem várják Jézust. Ugye ezt mondja itt a példázatban Jézus, hogy a gonosz szolga pedig így szólt az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és enni és inni kezdett az ő szolgatársaival, és ütni-verni kezdte az ő szolgatársait, vagyis részegesekkel kezdett enni és inni. Elgondolkodtam ennek a példázatnak a félelmetes párhuzamán, vagy ellentétén, hogy az ember vagy hű és bölcs szolga, vagy pedig képmutató adventváró, akiről azt mondja, hogy csak a szívében mondta, nem mondta nyíltan, nem fejezte ki nyíltan, hogy Jézus visszajövetele késik, és már nem várom, hanem csak a szívében így mondta, halogatja az én uram a hazajövetelt. Kedves gyülekezet, milyen sokszor előfordulhat az, hogy nem mondjuk azt, hogy Jézus eljövetele még messze van, hanem egyszerűen az életvitelünk és az életgyakorlatunkban nyilvánul meg az, amit a szívünkben így mondunk, hogy talán Jézus eljövetele, talán ez az Úr, a ház Ura még halogatja az eljövetelt. Még talán sok idő van, még tehetem ezt is, azt is, még nem kell olyan komolyan venni Jézus második eljövetelét. Ezt nem mondja ki az ember, ez csak úgy a magatartásában tükröződik, mert ugye a szívében mondja, nem mondja ki senkinek, de a gyakorlatában, a gyakorlati tetteiben lehet lemérni, mert azt mondja, hogy enni és inni kezd a részegesekkel, és ütni és verni kezdi a szolgatársait. Gyakorlatilag két dolgot tesz a halogató, a gonosz szolga, belemerül a világ dolgaiban, engedi magát belemerülni az élet dolgaiba, hiszen hogyha valaki nem az első szolga magatartását követi, törvényszerű, hogy a második ebből következik, és azt mondja, hogy ez félelmetes, hogy és ütni és verni kezdi a szolgatársait, szóval a megszentelődése ügye, a megszentelődésének a kérdése, nem elsődrendű kérdés, félelmetes cselekedetek, félelmetes magatartás dolgok jöhetnek ki az életében. Egyszerűen azt mondja, hogy az életbe belemerül, enni és inni kezd a részegesekkel. Egyszerűen nem tud más tenni, ha nem aktív és nem intenzív Jézus várakozása a szolgálattal, akkor csak egy más utat járhat. Enni és inni kezd a részegesekkel, és ütni-verni kezdi a szolgatársait. Nincs harmadik út. Vagy valaki eltökélten eledelt ad az ő szolganépének, vagy egyszerűen belesodródik az életben is, és a megszentelődése, a Krisztus eljövetelére való felkészülése teljesen háttérbe szorul, mert úgy gondolkodik, hogy még van idő, hogy még nem kell olyan nagyon sietni. A másik példázata Jézusnak még félelmetesebb, ugye a tíz szűz példázatában, akkor azt mondja, hogy az öt bolond szűz elaludt, és az öt okos szűz pedig csak elszunnyadt. És föltettem úgy a kérdést egyszer a gyülekezetnek, hogy mit gondolunk magunkról, mi elaludtunk, vagy csak szunnyadunk. És nem is tudtak nagyon a testvérek válaszolni erre, hogy ki hogy látja a maga állapotát, hogy alszik, vagy szunnyad. Mert hogy ugye olyan nincs, hogy mindenki ébren van, ugye a példázat szerint, hogy teljesen. Két csoport van, hogy alszik és szunnyad. Kérdeztem a testvére, hogy a magunk állapotát illetően mi melyikbe sorolnánk magunkat. És kicsit gondolkodjunk el ezen. Ugye ott vannak a példák, hogy az egyiknél volt olaj, a másiknál nem volt olaj. Az olaj a Szentlélek jelképe, az egyik valahogy mégiscsak teremte a lélek gyümölcseit, a másik nem teremte. És sok minden mást mondhatnánk, de én a minap láttam egy filmet, biztos mindannyian ismerhetitek, vagy láthatjátok, interneten és egyéb helyeken is megnézhető. Al Gore-nak van egy filmje a környezetszennyezés, a globális felmelegedésről, az a cím, hogy Kellemetlen igazság. És egy nagyon szemléletes példát mutat arra, hogy ma a világban általában hogyan élnek az emberek. Ebben az őrült világban, amiben élünk, és egy békának a hasonlatával mutatja be szemléletesen. Azt mondja, ha a békát beleteszik a langyos vízbe, és lassan melegítik, a béka megszokja a langyos víz után a meleg vizet is, de aztán, ha felforr a víz, akkor a béka ott pusztul el a forró vízben, megfő, ugye a béka. Mert a langyos vízhez lassan hozzászokott, és nem vette észre, hogy már forráspont előtt van, és szépen ott forrt meg a vízben, mutatja szemléletesen ott a kép a filmen. De ahogy egy békát nem a langyos vízbe tesznek, hanem egy forró vízbe dobnak, a forrás előtti állapotban, a béka azonnal kiugrik. Az nem bír megmaradni abban a forró vízben. És azt gondolom, hogy itt a különbség. Hogy mi azok vagyunk-e, akik lassan szokunk hozzá az idők jeleinek a félelmetes látványosságához és eseményeihez, és egy kicsit lassan melegszünk együtt fel ebben a világgal, és szokunk hozzá, idomulunk hozzá az élet körülményeihez, és megszokjuk, hogy ezt az életet már csak így lehet élni, amit látunk körülöttünk, meg mi magunk is alkalmazkodunk hozzá, hogy a béka alkalmazkodott ugye a felmelegedő vízhez, vagy pedig itt szeretném mondani, talán egy kicsit a hasonlatra utalva, hogy mi nem akarunk, nem szeretnénk már a forró vízben. Már érezzük, hogy a forró vízben vagyunk, és kiugrunk ebből. Vagy azok vagyunk, akik nem érzékeljük már, hogy melegszik a víz, és alkalmazkodunk hozzá, vagy akik érzékeljük, hogy forró a víz, és innen már menekülni kell, innen már ki kell ugrani. Így mondhatnánk, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy Jézus második eljövetelét sietessük. Mert a víz már olyan forró, a nem csak klímaváltozás van. Félelmetes tanulmányt lehet majd olvasni az idők jeleiben arról, hogy micsoda erők mozgolódnak már abban a tekintetben, hogy a világot egyszerűen vallásossá kell tennünk, és vallási értékeket kell elfogadtatni a kormányoknak és a nemzeteknek is, mert nincs más megoldás. Szóval forrongó világban, egy félelmetes világban élve, mi hozzá kezdünk szokni ehhez, vagy pedig állandóan ki akarunk ugrani ebből, és érezzük, hogy föl kell kelni, hogy ébresztőt kell fújni, hogy nem szabad elaludni, akkor vagyunk tulajdonképpen az okos szüzek által jelképezett csoporthoz tartozók, hogyha érezzük, hogy nem szabad elaludni. Érezzük, hogy a munkavégzés, a megszentelődés, a Krisztus várásnak komoly időszaka jött el. És úgy gondolom, hogy úgy összegezhetnénk talán, hogy az aktivitásunkat és az energiáinkat azt a saját dolgainkban egész minimálisra is csökkenthetjük, hogyha megtanuljuk a jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig gondolkodást és gyakorlatot. Nyilván, hogy közben dolgozni kell, munkát végezni, és sok mindent el kell végezni az életben, de hogy sokkal többet bízni az Istenre, sokkal kevesebbet markolni talán ebből a világból, amire nincs is szükség, hogy az energiák és az aktivitások, a felszabadult energiák ezután arra tudjanak fordulni, hogy siettessük az Úr eljövetelét. Sóvárogva várjuk és siettessük az Úr eljövetelét. És kimondhatjuk azt, hogy valóban, ha ennek a tapasztalatában élünk, akkor igazak lesznek ránk, és ez az utolsó bibliavers, Ézsaiás könyve 26. fejezetében megfogalmazott ígéretek. Ézsaiás könyve 26. fejezetében megfogalmazott ígéretek, amik így szólnak. Mi is vártunk téged, ítéleteid ösvényén, Uram, neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Szívem utánad vágyott éjszaka, 8.-9. vers, bocsánat, szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak e földnek lakosai. bárcsak elmondhatnánk mi így a próféta szavaival, hogy mi is vártunk téged ítéleteid ösvényén, ó Uram, neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Micsoda csodálatos kijelentés. Az az ember, az a hívő, aki valóban Jézus várja, aki boldog szolga, aki várja az Urát, a hazajövetelét, aki ezt fogja elmondani. És utána azt mondja, szívem utánad vágyott éjszaka, és az én lelkem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. És ugyanezt mondják el majd a 9. versben, a 25. fejezetben, Jézus eljövetelekor, már mint egy múlt időben, és szólnak a ma napon, 25. fejezet, 9. verse, íme Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Bárcsak ezt az Istent ismernénk már meg ma is, hogy vártuk őt, és jó az Úr hozzánk, mert vártuk őt, a léleknek, amely kereste őt. Az életünkben rengeteg tapasztalatot szerezhetünk az Istennel. Az Úr jóságának mélységét, magasságát, szeretetét irántunk, azok tapasztalják meg, akik várják őt, az életük kérdéseit illetően. De a végidőben üdvösség kérdés, hogy megtanuljuk úgy várni az Urat, ahogy a hű és bős szolga várta. És azok fogják ezt a tapasztalatot majd igazán elmondani, hogy ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Készüljünk már most erre a tapasztalatra. Vegyük komolyan, hogy az idők jelei annyira közel vannak, annyira itt vannak körülöttünk, hogy hamarosan el lehet mondani majd ezeket az igeverseket mindannyiunknak. Amen. Szerető Istenünk, köszönjük neked ezeket az igeverseket, amiket szeretnéd, hogyha az életünkben, gyakorlatban is megtapasztalhatnánk, és megtapasztalhatnánk a te jóságodat. Köszönjük az ígéretet, hogy jó az Úr azokhoz, azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Urunk, segíts bennünket, hogy az életünk kérdéseiben, problémáiban ne engedjük meg a zúgolódást és az emberi megoldásokat. Segíts minket, Urunk, hogy azt a jóságot, amit te az életünkben meg akarsz mutatni magadból, hogy szabadítasz meg, hogy adsz áldásokat, hogyan csiszolod a mi jellemünket, és hogyan növeled a mi hitünket mindeközben, a várakozás közben. Segítsd ezeket mind megtapasztalnunk. De segíts, hogy az egyéni életünkben megtanulhassuk a várakozásnak a másik módját is, hogy mi úgy várjuk a te hazajöveteledet, a te eljöveteledet, mint a hű és bölcs szolga. Urunk, segíts bennünket, hogy tudjunk mindig különbséget tenni az életünkben a kétfajta várakozás között, hogy a mi dolgaink azok maradhatnak, mert jobb, hogyha te rád bízzuk az életünket, de a te eljöveteled siettetése, a szolgálat végzése, a megszentelődés kérdése viszont nem várhat magára. Segíts Istenünk, hogy óhatatlanul, észrevétlenül ne sodródjunk bele a gonosz szolga magatartásába, hogy ne bonyolódjunk bele az élet dolgaiba, és ne titkos vágyakat melengessünk magunkban, hogy még halogatod a te eljöveteledet, és még van sok időnk arra, hogy felkészüljünk. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy az okos szüzek osztályához tartozzunk, akiknél van olaj, akik érzik, hogy az idők jelei és a te eljöveteled ideje azok igen komolyak. Segíts bennünket ébreszteni mindenféle figyelmeztetésekkel, próbákkal. Segíts, hogy a te igéd valóban megszívlelhessük, és valóban várakozzunk rád, és szívünk utánad vágyjon, szívünk utánad esdekeljen, hogy jöjjön el a te szabadításod, és teljes lehessen a mi örömünk a te eljöveteletkor. Kérünk szépen, segíts bennünket ilyen szemlélettel, ilyen figyelemmel élni az életünket. A te fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
1: Amen.

Nagyon jó lett volna, Reisinger János tudja befejezni az előadás sorozatot, de mint tudjuk, egészségi állapotával vannak gondok, és gyógykezelésre nyílt lehetősége Hévízen, így ezért helyettesítem őt az utolsó alkalmon. A címben foglalt kérdés, hogy a Biblia vagy valami más, nyilván gondolatokat vet fel bennünk, és legelőször is ezt próbáljuk megválaszolni, hogy mit foglal magában ez a kérdés. Bizonyára arra utal, hogy milyen választási lehetőségek állnak előttünk, ha a Biblia, illetve ha az élet, az emberi élet végső kérdéseire keressük a választ, tehát a Biblia mellett és a Biblián kívül még milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amikor a választ keressük ezekre a kérdésekre. Természetesen ez nagyon lényeges kérdés, mert hogy az élet végső kérdéseire milyen választ találunk, egyáltalán keresünk-e választ, milyen választ találunk, milyen forrásból vesszük a választ, mindez messze menően meghatározza az egész életfilozófiánkat, életszemléletünket és végül is a gyakorlati életvezetésünket is. A kérdés azt is magában foglalja, hogy milyen szempontokat kell mérlegelnünk, amikor választunk a lehetőségek között. Tehát erről is szó lesz ma. Tehát akkor próbáljuk legelőször is számba venni, hogy a Biblia mellett, illetve a Biblián kívül milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra, hogy valahol választ találjunk, választ keressünk az emberi élet nagy végső kérdéseire. Hát az egyik lehetőség az, hogy nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Én ezt így írtam föl, hogy az agnoszticizmus álláspontja, hogy nem tudjuk, de ez csak a rövidség miatt írtam így, mert ugye sok hely a táblán nincs, de igazából ez nem egyszerűen csak egy ilyen meggyőződés, hogy úgysem tudjuk, hanem sokszor egyszerűen egy beszűkülés, egy menekülés a nehézségek elől, egy lemondás, hogy egyáltalán a végső kérdésekkel foglalkozzunk. Elutasítása annak, hogy töprengjünk az élet rejtélyein, ellentmondásain. Azok az emberek, akik ezt elutasítják, azok azt mondják, élünk, dolgozunk és élünk, ez a lényeg. Ugye kinél mind van a hangsúly, van akinél a munkában menekülésen van a hangsúly, és ebben találja meg az élet értelmét is. Ezzel zárja le a látóhatárát mindenfelől. Más embereknél azon van a hangsúly, hogy élnünk kell, élni akarunk, tehát egyfajta életélvezés a hangsúlyos számukra. De mindenképpen akármilyen árnyalatban jelentkezik ez a felfogás, a lényege az, hogy úgysem tudjuk, ez nem feltétlenül egy mély meggyőződés, sokszor menekülés is, de mindenképpen rövidre zárása a kérdésnek és az elutasítása a keresésnek, vagy a válasz utáni nyomozódásnak. Egy második lehetőség, ha azt mondjuk, hogy az élet végső kérdéseire mi tudományos választ keresünk, a tudományban bízunk és arra építünk. A továbbiakban majd még visszatérünk mindezekre a lehetőségekre. Itt tehát csak annyit említsünk meg, hogy ha valaki az élet végső kérdéseire akar tudományos választ adni, akkor itt már eleve kérdések merülnek föl. Ugyan van olyan, amikor a tudomány választ ad ezekre, de akkor kérdés, hogy már szó szoros értelmében kell-e vennünk a tudományos meghatározást, tudnélik, hogy ezek valóban kizárólag tapasztalati megfigyeléseken és kísérletileg ellenőrzött tételeken nyugszanak-e. Továbbá az is kérdés, hogy most mit sorolunk a tudományhoz, csak a természettudományokat, vagy mondjuk a filozófiát is ide soroljuk, ahol az emberi értelemnek az erőfeszítésével próbálunk egy egységes világmagyarázatot találni, és úgymond tudományos értelmezését a látható tényeknek. Egy harmadik lehetőség, hogy valamely világvalláshoz fordulunk a kereszténységen kívül, ugye a ma létező nagy vallási rendszerek közül, és ennek a végső kérdésekre adott válaszát igyekszünk megismerni, illetve azt tesszük magunkévá. Igazából itt a választék nem túl nagy, mert ha kicsit is ismerősek vagyunk a létező világvallások világában, akkor nagyon hamar kiderül, hogy például a kínai vallásosság az elsősorban etika, szóval vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de
Szóval nem is lép fel azzal az igénnyel, hogy az élet végső kérdéseire átfogó választ adjon. Az iszlámnak is vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de ugye az a jellegzetessége, hogy rendkívül egyszerű és leegyszerűsít dolgokat, és a lényeg itt is egyfajta életgyakorlaton van elsősorban, mint egy átfogó világmagyarázaton, vagy a végső kérdésekre adott válaszon. Végül marad a hinduizmus és a buddhizmus. A világvallások között csak ezt mondhatjuk, ugye van bizonyos rokonság közöttük, meg eltérés is, de ezt mondhatjuk, hogy itt találkozunk egy ilyen, elsősorban a hinduizmusnál egy átfogó, kereszténységhez fogható, átfogó, nagy magyarázattal, más típusú magyarázattal az élet összes jelenségére és az emberi élet végső kérdéseire. Egy újabb lehetőségnek kínálkozik, hogyha valaki a New Age irányzatát választja, illetve itt keresi a választ. Majd erre is még visszatérünk, hogy pontosan mi ez. Most röviden csak annyit mondjunk, hogy a New Age az az észben és a való bizalomnak és a vallásosságnak egy sajátos keveréke, ahol az ember nagyon is keresi a megoldást a transzcendensben, az irracionálisban, ugye, ami igazán tapasztalati eszközökkel nem megközelíthető, de ezt ésszel akarja felismerni, ésszel akarja feldolgozni, és ésszel akarja maga hasznára fordítani. Tehát ez egy ilyen modern kor emberének, bocsánat, hogy így mondom, kitalált, vagy ilyen, szóval modern kor embere, hát hátteréhez nagyon jól igazodó irányzat, mert ugye benne van az a tradíció modernkor emberében, hogy az ész, az értelem, de benne van egy sóvárgás is, az irracionális, a transzcendens után, ami emberi ésszel, tapasztalattal el nem érhető. Nos, hát a kettőnek a vegyülékét és egyfajta szintézisét nyújtja a New Age, ezért is nagyon vonzó sokak számára. Azután akkor választhatja valaki, hogy a kereszténység vonalán keresi a választ a végső kérdésekre, de ez nem egy fogalom, vigyázni kell, itt kétfelé ágazik az út megint, nagyon határozottan kétfelé ágazik. Az egyik lehetőség az, hogy a kereszténységet úgy fogja fel, hogy az a keresztény tradíció lényegében, az egész keresztény tanításbeli és a jelenlegi teológiai tradíció. A hátunk mögött lévő előadás sorozatban olyan sok szó esett erről, hogy most nem szeretnék hosszas magyarázatba bocsátkozni, hogy végül is arról van szó, hogy ez a keresztény tradíció álláspontja azt vallja, hogy ami a kereszténységben, mint közösségben, mint a kicsit szűkebb vagy tágabb értelemben egyházban, mint közmeggyőződés kialakul, végül is ez a tradíció, ez a hagyomány, ez az igazság, ez a tájékozódó pont, vagy ugye a római katolikus egyház részéről, ugye még ehhez hozzájárul ugye a pápa személyes karizmája, ugye a tévedhetetlenség karizmája, amivel a pápa rendelkezik. Tehát ez is ugye a keresztény tradíció, és végül a mindenkori tanítóhivatal állásfoglalásai a teológiai kérdésekben. Tehát ez így együtt, a keresztények közmeggyőződése, vagy az egyház közmeggyőződése, a pápai csalatkozhatatlanság alapján kimondott tételek, a tanítóhivatal állásfoglalásai, ezek így együtt adják a keresztény tradíciót. Tehát ha a kereszténységet választja valaki, akkor ugye az egyik irány, ami felé az út ágazik ez, hogy azt mondja, hogy a keresztény tradícióban keresi az élet végső kérdéseire a választ, ezt tekinti igazságnak, forrásnak, erre épít. A másik lehetőség pedig, ha azt mondja, hogy a Bibliára épít, amelyet, ugye akkor tekinti ezt alternatívnak az ember, hogyha a Bibliát úgy fogja föl, hogy a szó szoros értelmében Isten beszéde, a szó legszorosabb értelmében isteni kinyilatkoztatás. Hozzátenni, hogy az előző irányzat nem zárja ki a Bibliát, arról szó nincs, ugye a keresztény tradíció. Egy bizonyos értelemben magában foglalja a Bibliát, és hivatkozik a Bibliára, de a Biblia a keresztény tradíciónak az értelmezésében jelenik meg feltétlenül, és nem önmagában, és a mérce szerepét nem a bibliai kijelentések töltik be, hanem a keresztény tradícióban kialakult közmeggyőződés, illetve az ott kialakult mértékadó állásfoglalások. Tehát tulajdonképpen így sorakoztathatjuk fel
a választási lehetőségeket, hogy a Biblia vagy valami más az élet végső kérdéseit illetően. Most nézzük egy kicsit ezeket egyenként is. Először azt a kérdést tegyük fel, hogy lehet-e az agnoszticizmus álláspontjára helyezkedni, illetve arra az álláspontra, hogy feladjuk a végső kérdések keresését, és azt mondjuk, hogy ez vagy azt, hogy ez meddő meggyőződés alapján, úgyse tudjuk meg az igazságot, vagy pedig azt mondjuk, hogy én ezzel nem fárasztom magamat, és én egy praktikus ember vagyok, itt van az élet, és itt van a munka, én ezzel elfoglalom magamat, ez az élet. Hát természetesen ezt meg lehet tenni, és meg is teszi nagyon sok ember, de mégis azt mondhatjuk, hogy ha jobban megnézzük, hogy azok az emberek, akik erre az álláspontra helyezkednek, ha szemléljük az életüket, bizony nem jutunk arra a meggyőződésre, hogy egy boldog és emberhez méltó élethez vezet. Nem kell illusztrálnom, hogy a munka rabjai, vagy az élet élvezett rabjai, vagy a csak a praktikumra leszűkítő gondolkozásmód igazán emberhez méltó, kiteljesedő és boldog élethez vezet-e, ezt mindnyájan látjuk, hogy igazából ezt egyáltalán nem mondhatjuk. Nem szeretném Prédikátor könyvéből idézni azt az ige szakaszt, ami annyira szemléletes és annyira eleven, ami arra mutat rá, hogy ha az ember valamilyen okból, vagy valami egészen kemény önzésből, vagy valamilyen csüggedésből le nem szűkíti a látóterét szándékosan, tulajdonképpen mindannyiunkat körülvesz a kérdezésre, a keresésre ösztönző valóság. Tehát bizonyos értelmezőnek meg kell csonkítania magát, hogy lemondjon arról, vagy arra korlátozza magát, hogy élünk és dolgozunk, és az élet végső kérdéseire való válasz keresését feladja. Prédikátor könyve első fejezetéből szeretném a bibliai leírást idézni. Az első fejezetből olvasom a 4. verstől a 10. Tehát a Prédikátor könyve első fejezetéből a 4. verstől a 10. Figyeljük meg, hogy milyen elevenen és szemléletesen írja le a körülöttünk lévő sürgés, forgást, azt a rengeteg tevékenységet, amely az emberi életben folyik. Így olvasom. Egyik nemzetség elmegy, a másik eljön, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé. Körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazonáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. És végül olvasom a 15. verset. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Mindjárt érzünk egy ki nem mondott kérdést ebben. Ugye talán a csúcspont itt a 9., illetve a 8. vers, hogy minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja, nem elégednék meg a szem látván sem, be nem teljesednék hallásával a fül. Ugye és ott van mögötte a kérdés, na de mire jó ez? Van ennek valami végcélja? Hiszen úgy tűnik, hogy ez egy örök körforgás. Aztán az utolsó ige, amit idéztünk, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható, arra utal, hogy a tökéletesnek, az eszményinek, meg az egyenetlenségnek, meg a fogyatkozásnak valami furcsa egybelege, ami itt van, és hát megteheti-e az ember, hogy lefolytja magát, lefékezi magát, és nem kérdez rá a végső kérdésekre. Tehát ennyit mondjuk az első álláspontról. Menjünk tovább a második választási lehetőséghez. Ha az ember azt mondja, hogy ő egy tudományos választ keres az élet végső kérdéseire. Ugye azért mondtam, hogy itt egy kérdőjelet azért tettünk a táblán is, ezután a lehetőség után, mert ha a
Valóban a legszorosabb értelme veszük például, hogy természettudományos ismeret, tehát ez azt jelenti, hogy megfogható tapasztalati ismeret, kísérletileg ellenőrzött ismeret, akkor tulajdonképpen a végső kérdésekre nincsen válasz. Hallunk sokféle úgynevezett tudományos világmagyarázatot, de itt mindig átlépik már a határ, a feltételezés, bizonyos filozófikus végkövetkeztetések irányába. Ami pedig a filozófiát illeti, ugye régen még léteztek a nagy filozófiai rendszerek, ugye az ókortól fogva, még a középkorban is, amelyek megkísérelték az egész valóságot megmagyarázni és a végső kérdésekre választ találni. Ma a filozófia lemond erről, szóval nem is vállalkozik erre, hogy ilyen átfogó magyarázatot vagy rendszert adjon. Tehát tulajdonképpen ez sincs adva, hogy az emberi észnek a logikai erőfeszítéseivel és a logikai következtetéseivel valahol megtaláljuk a végső kérdésekre az egységes, a hézagmentes, az ellentmondásmentes választ. Szeretnék idézni néhány sort. Az egyiket idézném Viktor Weisskopftól. Viktor Weisskopf sokáig az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának az elnöke volt. Ő a következőképpen összegezi, hogy mit lehet várni a természettudománytól és mit nem. Amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? Mint a tudományban mindig, a válasz csak részleges lehet. Számos jelenség van, amit nem értünk. Ezért, amikor megkíséreljük a természet állapotát meghatározni jóval a mai helyzet előtt vagy után, következtetéseink szükségszerűen eléggé bizonytalanok lesznek. Tudásunk hiányossága ilyenkor felnagyítva jelenik meg. A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Tehát, hogy azt se tudjuk, hogy tényleg van-e kezdet, és a tényleges kezdetről, így mondja, semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről. Ugye a haladó vagy a legmodernebb tudomány, vagy a tudományos elitnek tényleg az agnoszticizmus az álláspontja, például ilyen végső kérdést illetően is, hogy az eredet, akár a világmindenség eredete, akár az ember eredete. Vagy idéznék egy másik könyvből, Paul Davis Isten gondolatai című könyvéből, ez egy nevezetes Templeton díjas mű, a szerző természettudós és a következőket írja. Egyetemi hallgatóként nem győztem gyönyörködni abban, hogy a tudomány lélegzet elállító válaszokkal szolgál a világra vonatkozó kérdéseinkre. Megvilágító ereje olyan káprázatos, hogy készségesen elhittem, a tudományos haladás egy napon a világmindenség összes titkát megfejti. Mi rejlik a magyarázatok pompás építményének a mélyén? Mi tartja fenn az egészet? Létezik egy végső szint, és ha igen, honnan származik? Megelégedhetünk-e az így van és készféle magyarázattal? Azután azt írja, mindig is szerettem volna hinni abban, hogy a tudomány mindent megmagyaráz, legalábbis elméletben. Azután így folytatja. Ám ha ki is zárjuk a természet feletti erőket, még korán sem kézenfekvő, hogy a fizikai valóságban a tudomány mindenre magyarázattal szolgálhat. Ismét a régi problémába ütközünk. Hol ér véget a magyarázatok láncolata? Előbb-utóbb magától értetődőnek kell elfogadnunk valamit. Legyen az Isten, a logika, egy sor törvény vagy világmagyarázat. Így módon a végső kérdések mindig kívül maradnak az empirikus, a tapasztalati tudomány, ahogy többnyire emlegetik, hatókörén. Azt jelenti ez, hogy a lét legmélyebb kérdései megválaszolhatatlanok? Aztán ír arról, hogy sok tudós vallásos, sok nem vallásos. Azt írja, magam a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozom, akik ha nem is osztják a hagyományos vallástanait, mindazonáltal tagadják, hogy a világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke. Tudományos munkásságom során mindinkább arra a felismerésre jutottam, hogy a fizikai valóság oly bámulatos találékonysággal épül fel, amelyet nem tudok puszta tényként elfogadni.
kell lennie nékem, úgy tetszik, valamilyen mélyebb magyarázatnak. De ugye ugyanakkor azt is kimondja, hogy ezt a mélyebb magyarázatot szóval nem várhatjuk a természettudománytól. Tehát többen hallották vagy olvasták Tellerede számos nyilatkozatát, amely megjelent újságokban vagy elhangzott rádióban. Ezekben ő mindig azt hangsúlyozta, hogy a tudomány minden hatósága, mitoszának már ideje lenne megszűnni, és hát például a tudomány mondta, sose fogja megoldani a halhatatlanság kérdését, és ilyen megjegyzést, de én nem tudom, mi az élet. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ha a tudományt fölruházzuk a mindenhatóság vagy a mindentudás mitoszával, és azt gondoljuk, az élet végső kérdéseire megkaphatjuk a választ. Lépjünk innét is tovább. Más világvallásoknál mi a helyzet? Említettem, hogy tulajdonképpen végül is hinduizmusra, buddhizmusra szűkül szinte a kör, hogy valami átfogó világmagyarázatban alternatív lehetőséget kínáljon. De itt feltétlenül el kell gondolkoznunk két dolgon. Egyrészt, hogy ugye a valláshoz azért fordul az ember, ha a kereszténységhez, más világvalláshoz, mert azt mondja, hogy tapasztalati úton, tudományos úton nem tudunk válaszhoz jutni, valamilyen isteni kinyilatkoztatást keresek. Tehát akkor most az első kérdés az, hogy mi a kinyilatkoztatás tana egy-egy vallásnak. Megjegyzem, hogy elég sajnálatos tény, hogy sok vallástörténeti munka jelenik meg, de ezek a vallástörténeti művek többnyire ilyen enciklopédiák, hatalmas adathalmazok, hivatkoznak némely összefüggésekre is, de a közönséges halandó sokszor nem lesz okosabb, mire leteszi a könyvet, mert eléggé hiányzik az olyan nagyon-nagyon kisarkított, összehasonlító vallástudomány, amely például így egymás mellé tenné a különböző világvallások kinyilatkoztatástanát. Egész pontosan, egészen végére járva a dologra, hogy mivel indokolja, mivel magyarázza azt, hogy isteni kinyilatkoztatás. Az követhető emberi értelemmel is, és ha maradnak is benne titkok, de valamilyen racionalitással elfogadható-e, hogy itt valóban isteni kinyilatkoztatásról van szó. Aztán a másik nagy kérdés, ami összefügg az előbbivel, hogy ennek az isteni kinyilatkoztatásnak vallott rendszernek mi a tartalma. Tehát olyan ez a tartalom, hogy amit vall a kinyilatkoztatás tanában, hogy ez jön a természet feletti világból, jön ide kinyilatkoztatásként az emberhez, ez hitelesíthető-e, vagy valószínűsíthető-e legalábbis az ember részéről a tartalom alapján. Tehát itt megint csak nagyon sok kérdés merül fel. Én szeretnék néhány gondolatot idézni Pascaltól, aki ezzel a kérdéssel sokat foglalkozik a gondolatokban. És többek között például ilyen megjegyzéseket tesz. Arról, hogy a keresztény vallás nem egyetlen. Ezt mondja, korán sem ok rá, hogy ennek alapján ne tartsuk igazinak, ellenkezőleg éppen ebből tetszik ki, hogy az, legalábbis az ő számára. Ugye az ő meggyőződésével ezt vallotta, hogy azt, hogy több világvallás létezik, ő becsülettel próbálja végig gondolni, átellenőrizni, őt nem oda vezető, a kereszténység nem az igazi, hiszen hát mennyi van, és kérdés, hogy melyik az igazi, hanem azt mondja, ha ezeket megismerjük és összehasonlítjuk, azt mondja, éppen ebből tetszik ki, hogy az. Azután szeretnék idézni egy másik részletet, ezt mondja a kereszténység tartalmáról. Az egyetlen az emberek józan belátásával és természetével ellentétes tudomány az egyetlen, amely mindenkor fennmaradt az emberek között. Tehát azt mondja, itt egy kettős titok van a kereszténységnél, más világvallásokhoz képest, mondja ő. Az egyik az, hogy olyan a tartalma, amely az ember józan belátásával és természetével ellenkezik. Tehát nem a mi kívánságainknak vagy elképzeléseinknek megfelelő, hanem azokkal szemben áll, azokkal ellentétes. A másik titok pedig az, hogy fennmaradt az emberek között ennek ellenére. Ugye mindegyik titok, mert ugye ezt ismerjük biztos azt a hagyományos vallástörténeti elméletet, hogy az ember gyárt magának isteneket és vallást, és ez nagyon sokszor így is van. De ott fölmerül a kérdés, hogy gyárt-e az ember olyan vallást magának, amely ellentétes a természetével, és nagyon sok mindenben megítéli őt és szembefordítja magával. Tehát ez az egyik különös a kereszténységnél, hogy ilyen a tartalma, a másik különös, hogy ennek ellenére fennmaradt. Igaz, hogy nem küzdelem nélkül. Bőven volt körülötte háborúság meg üldözés, de mégiscsak fennmaradt. Ez a másik kérdés. Tehát ilyen gondolatokat vet föl.
Még egy kis részletet olvasok. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy elintézett ez a kérdés bárki számára, vagy valaki fogadja el azt, amit Pascal mondott. Ez csak pusztán gondolat ébresztésül olvasom. Ezt a kérdést mindenkinek magának kell megvizsgálni, hogy más világvallások kinyilatkoztatástanát és tartalmát igazán precízen szemügyre véve úgy gondolja-e, hogy ez számára egy jó választás lehet, egy hiteles út lehet az élet végső kérdéseinek a megválaszolásához. Tehát a következőt írja még Pascal. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Érdekes kifejezést használsz, hogy olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Ezt állítja fel mérceként. Azt mondja, ezért egyaránt elutasítom őket, mert sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével. Ez megint egy érdekes fogalom Pascalnál. Tehát ez még igazságelemek vannak, sokféle igazságelemet találunk, de ez is egy mérce, hogy az igazság elegendő jegyével rendelkezik-e. Attól, hogy vannak igazság töredékek, részletek, még ott van a kérdés, hogy van-e valami olyan, ami olyan benső bizonyíték, amely végleg meggyőző, rendelkezik az igazság elegendő jegyével, és ugye ő még itt tagadó formában mondja, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő. Ez a harmadik kifejezés, ez szükségszerűen döntő. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon teli találat megfogalmazások, és érdemes mindenkinek megjegyezni, hogy amikor a világvallások világában szétnéz, akkor ilyen mércéket alkalmazzunk, hogy találok-e olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Nem csak azt kérdezem, hogy van-e benne igazság, hanem azt, hogy rendelkezik-e az igazság elegendő jegyével, és van-e olyan, ami szükségszerűen döntő. Ugye ezekkel a fogalmakkal próbálja megközelíteni a kérdést. Menjünk tovább. Egy következő lehetőség, ugye a New Age-nek az irányzata. Tulajdonképpen mi a New Age? Ugye tudjuk, a maga kifejezés azt jelenti, hogy új korszak. Szeretnék néhány sort olvasni Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, de nem keresztény véleményt róla, hanem csak egy tény megállapítást, hogy tulajdonképpen maga annak a kifejezésnek a hátterében mi van, tehát mire utal a New Age meghatározás. Tehát olvasom. A tavaszpont az állatövben az a pont, ahol a nap március 21-én áll. Ez a pont a Föld-tengely rotációja mozgása következtében 2140 év alatt egy csillagképpel tovább tolódik. Az asztrológusok ezeknek a csillagképeknek olyan erőket tulajdonítanak, amelyek befolyásolják a Föld és az ember sorsát. Tehát ezek szerint az állítások szerint, és ezek képezik az egész New Age mozgalom alapját, a keresztény halak korszaka, tehát az előző csillagképből most történik az átmozdulás a vízöntő csillagképben. Tehát az előző halak kora, amely időszámításunkkor kezdődött, ugye majdnem megvan a 2140 év, már lejárt. A hal a korai kereszténység görög szimbóluma volt, az asztrológia Jézus Krisztust, Isten fiát, a megváltót azonosítja a halak csillagképével. Csak röviden utalok rá, hogy miért, mert a hal szó az görögül ichthys. És ennek a görög szónak a betűiben felfedezhető az a keresztény hitvallás, hogy Jézus Krisztus szótér hűjöszteú, tehát hogy Jézus Krisztus Isten fia és megváltó. Tehát ezért a hal szimbóluma, ami a kezdő betűben hordozza ugye a görög szó, a keresztény hitvallás, ezért lett a kereszténység szimbóluma. Tehát akkor olvasom tovább. Azt mondja, a halak korszakában az ember Istenben bízott, a most induló vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, mivel lényének eddig nem sejtett erőit fedezte fel és meríti ki. A vízöntő, a maga szellemi öntudat tágító áradatát kiönti a földre. Ugye az a felfogás, hogy ezek az asztrológiai jelenség befolyásolják a földi életet és történelmet. Allen asztrológus írja, Isten halott, az isteni jelenik meg most viszont mindenben.
A vízöntő korszakban élik át a közvetlen kapcsolatot az emberek az én és a világegyetem, vagy a kozmikus energia között. Tehát akkor megértjük azt a meghatározást, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos értelemben minden a New Age-nek ugye ezer arca van, akármelyik irányzatát nézzük, az bizonyos értelemben agyvallás, ugye a tudattágítás van az alapeszméjében, és hogy az ember az értelmével keresi a kapcsolatot a transzcendens és a természet feletti erőkkel, és az értelmével hajtja az uralma alá, és állítja maga szolgálatával maga javára. Tehát ne felejtsük el, vízöntő tudattágítás, tehát a New Age mögött a tudattágítás korszaka áll, tehát az ész a szellemi erőre építés, és ugyanakkor a transzcendenssel, az irracionálissal való kapcsolatnak a szorgalmas keresése, ennek az értékelése. Ezért mondtam azt, hogy a modern embernek nagyon megfelelő és nagyon vonzó, mert egyik lábával még ott van, hogy a racionalizmus, a felvilágosodás utáni racionalizmus, ugye, tehát hogy az ész, meg a tudomány, a másik lábával meg egy új korszakban van, ahol az ember a rengeteg megoldatlan problémája miatt mohón vágyakozik, és nagy kíváncsisággal fordul az ismeretlen, az irracionális, a transzcendens felé. Menjünk tovább, akkor utána következik ugye a kereszténység, lenne egy újabb választási lehetőség, ahol mondtam, ismét kétfelé ágazik az út. És itt most már nem részletezném, mert a részben az előző előadásokon megérthettük, részben most is röviden utaltam rá, hogy a keresztény tradíció és az Isten beszédére épített kereszténység, ez két különböző út. Most igazából itt az a kérdés, hogyha a keresztény tradíciót választja valaki, és azt mondja, hogy ő itt keresi az élet végső kérdéseire a választ, hogy tulajdonképpen a keresztény tradíciót mi alakítja ki? Bizonyos történelmi tényezők és a mindenkori korszellem. Ugye ez egyszerűen racionalitás, és egyfajta misztikus hitet lehet ehhez kapcsolni, hogy a keresztény közösség, mint olyan isteni, ugye, idéztem itt a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból, hogy az egyház Krisztus teste, és ennek bizonyos misztikus értelem tulajdonítatik, hogy ez önmagában isteni, az egyház úgy, ahogy van. És sokszor emberek abban, hogy annyi történelmi koron keresztül fennáll, és mindig megújul, és még mindig hatalmas, ebben a bizonyos misztikus hitnek egyfajta igazolását is érzi. Tehát itt végül is arról van szó, hogy egy olyan tradíciót fogadunk el az igazság forrásának, amit egyrészt bizonyos történelmi tényezők, másrészt korszellem határoz meg, és amelyben van bizonyos változás. De ha ehhez egyfajta misztikus hitet kapcsolunk, akkor végül is, tehát magában a közösségben hiszünk, vagy ebben a történelmi jelenségben hiszünk, ami ugye a kereszténységben fennáll, akkor ezeket a változásokat egyfajta spirituális vagy szellemi evolúciónak értelmezzük, és akkor az ember ezt egy végső forrásnak tekinti a végső kérdések megválaszolásához. A másik pedig ugye a Biblia. Na most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ne szűkül igazából a kör. Mi az előbb jó néhány lehetőséget soroltunk föl, és aztán tekintettünk végig egyenként, de ha még jobban le akarjuk szűkíteni, akkor azt mondjuk, hogy igazából háromra szűkül le a dolog. Mert az egyik az, hogy elutasítom, nem foglalkozom a végső kérdésekkel, ezért vagy azért. A második lehetőség az, hogy valamilyen emberi választ keresek, mert ugye az előbb rámutattunk, hogy ha a tudományos választ keresünk, ha válaszol a végső kérdésekre, akkor azok már nem szigorúan tapasztalati vagy kísérleti alapon állnak, hanem valahol átmegy a feltételezések, vagy egy emberi világmagyarázat irányába. Ugye mondtuk, hogy már a filozófia is sem vállalkozik erre, de ha vállalkoznék is rá, az is alapvetően az emberi ész, az emberi logika erőfeszítései. Akkor elmondtuk azt, hogy más a kereszténységen kívüli világvallásoknál ugye meg kell néznünk a kinyilatkoztatás tanát, és ha a kinyilatkoztatás tanát megnézem, akkor azt látom, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vallja magát, de ezt az isteni kinyilatkoztatást úgy értelmezi, hogy ez egyfajta illuminációjuk volt, tehát megvilágosodásuk a nagy tanítóknak vagy a nagy mestereknek. Tehát végül is arról van szó, hogy embereknek tulajdonítunk valamiféle olyan szellemi erőt, ami már-már isteni megvilágosítás szintjén van. De azt az utat,
hogy valamennyire is racionálisan követhető lenne, hogy az Isten gondolatától, vagy az Isten szándékától az emberig eljut az Isten beszéde, ezt nem tudjuk követni a különböző világvallások kinyilatkoztatás tanában. Tehát ezért mondom, hogy ha itt is van egy bizonyos misztikus hit, hogy isteni kinyilatkoztatást nyertek a vallás alapítók, vagy ugye a tanoknak a felvázolói, vagy akik választottak a végső kérdésekre, alapvetően mégis ez is emberi válasz. És hogyha a kereszténységnek azt az oldalát, azt a részét nézzük, amit ugye így jellemeztünk, hogy a keresztény tradíció, alapvetően ez is emberi. Akár melyik oldalról nézzük, alapvetően emberi, de ehhez is hozzá kapcsolunk egy misztikus hitet, hogy a valóságban ez több, mint emberi, és ebben isteni erők működnek. És akkor marad egy harmadik lehetőségnek az, hogy isteni kinyilatkoztatás. Hogy van ilyen, de most ezt akkor a szó legkomolyabb értelmében vegyük, hogy racionálisan lehet követni egy utat az Isten gondolatától vagy szándékától le az emberig. És az ember a végső kérdésekre, ami fekete-fehér, hogy tapasztalati úton vagy szigorúan vett tudományos úton nem tudja elérni, most meg tudja felelni.

alapvetően végül is emberi, bizonyos misztikus hittel, vagy misztikus bizonyossággal felruházott emberi válaszokat keresünk, vagy fogadunk el erre a kérdésre, és a harmadik, ha van a szószoros értelembe vett kinyilatkoztatás, és ha a Biblia az. Ugye a Biblia ennek vallja magát, ez nem kétséges, ez nyilvánvaló, de ennek megint mindenkinek alá kell, mindenkinek utána kell, hogy nézzen, mindenki maga kell, hogy meggyőződésre jusson, hogy vajon tényleg el tudja ezt fogadni, komolyan szóba tud-e állni azzal, hogy a Biblia ennyire a szó komoly értelemében vett isteni kinyilatkoztatás, és mint ilyen egy harmadik lehetőségként jelentkezik az ember számára, hogy az élet végső kérdéseire választ találjon. Most itt szeretnék arra utalni, hogy a Biblia esetében is ezt a kettőt kell megfigyelni, mégpedig egymással való összefüggésben, hogy szól a Biblia kinyilatkoztatástana. Mit mond el a Biblia arról, hogy az Isten gondolatától, szándékától, az egyes ember világos megértéséig mi az út, és követhető-e ez az út racionálisan, és ha maradnak is benne titkok, legalábbis valószínűsíthető-e, vagy elképzelhető az ember részéről, hogy tényleg isteni kinyilatkoztatás jut el hozzá, megismerhetően, pontosan, torzulásmentesen. A másik szempont pedig, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak, vagyis most már akkor ugye a Bibliának, mert ez val egyedül ilyen radikális kinyilatkoztatástan, a Bibliának a tartalmát vizsgáljuk meg, és hogy vajon ez a tartalom, ezt a radikális és nagyon határozott kinyilatkoztatástan hitelesíti-e, vagy valószínűsíti-e annak az igazságát. De itt megint Pascalt idézném egy pillanatra, aki Pascal egy nagyon tömör mondatot mondott a kereszténység tartalmáról, megint csak összehasonlítva más világvallásoknak a mondani valójával. Ő ebben látta az egyedül valóságát a közelebbről, ugye a Bibliának, a Bibliában foglalt tanításnak. Azt mondta, egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Most saját szavaimmal hadd foglaljam ezt így össze, hogy olyan diagnózist mond az emberi problémáról, és olyan terápiát ajánl, ami nem hasonlítható össze a többivel. Most persze kérdés, hogy az azon túl, hogy nem hasonlítható össze a többivel, az ember mérlegelje, hogy ezt reálisnak, valóságosnak, vagy olyasminek találja-e, ami tulajdonképpen roppant egyszerű, roppant kézenfekvő, de valahol a dolgoknak a veleje, és bámulatos módon az ember mégse jön rá magától. Tehát ezeken kell az embernek elgondolkodnia. Szeretnék még néhány bibliai ígére is hivatkozni, nem úgy, hogy most részleteiben elmerüljünk ebben a kérdésben, csak például egy-egy kifejezésre irányítanám a figyelmet. Ez a nagyon jól ismert ige, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ugye Máté evangélium a 4. fejezet, 4. verse. Kérném, hogy ezt a kifejezést figyeljük meg, hogy Isten szájából származik. Ugye, tehát Jézus azt állította, hogy olyan beszédek hozzáférhetőek az ember számára ezen a földön, amelyek Isten szájából származnak. Megkérdezem, nem dobogtatja meg a szívünket? Tulajdonképpen, ha ez igaz, akkor hihetetlenül nagy dolog. Hát hol van az Isten? Nem látjuk. Fantasztikus, elérhetetlen, távol van. És mégis elérhetőek számomra olyan beszédek, amelyek megbízhatóan az ő szájából származnak. Ugye? Tehát ez egy óriási kérdés. Tehát Jézus a nagyon egyszerű megfogalmazással mégis egy hatalmas dolgot mondott, hogy Isten szájából származó beszédek léteznek ezen a földön, amelyekkel, ha él az ember, akkor lesz igazán ember. Ugye? Akkor talál magára. Azután említeném, hogy például Jézus egyik meghatározása, ezt idéztük is, amikor az egyházról beszéltünk, Lukács evangélium a 8. fejezetének 21. versében ezt mondja Jézus, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát Jézus itt is ezt a kifejezést használja, hogy Isten beszéde. Így határozottan és komolyan. Hozzátenném még ehhez, hogy például az a megszólítás, amivel már az Ószövetségben találkozunk, Mózes 5. könyve 4. fejezetében, vagy példabeszédek könyvében, amikor azt mondja, hozzá ne tégy az ő beszédéhez, el se végy. Példabeszédek könyve ezt ilyen hangsúllyal mondja, hogy

0: hogy felettébb tiszta az Isten beszéde, tehát tiszta az Isten beszéde, és hozzá ne tégy, hogy hazuggá ne légy. Tehát azért rögtön hazugság velegedik a dologba, ha az ember valamit hozzá akar ehhez tenni. Most gondoljuk meg, hogy ennek a szigorú megszorításnak, vagy amit még Jézus mondott ugyanebbe a kategóriába tartozóan, ezt pedig János Evangélium a 10. fejezet 35. versében találjuk, hogy az írás felrebbontható. Ugye ennek akkor van értelme, ha azok a beszédek tényleg Isten szájából származnak, ha a szó szoros értelmében az Isten beszéde. Akkor áll fenn az, hogyha ez egy annyira zárt isteni kinyilatkoztatás, egy annyira védett isteni kinyilatkoztatás, hogy hozzá kapcsolódik a felszólítás, hogy ne tégy hozzá, el se védj, és az írás fel nem bontható. Ezeknek a felszólításoknak nincsen értelmük, ha az írásban valamilyen emberi hagyománynak, vagy emberi gondolatoknak a közegében, annak a közvetítésével valamiképpen felhígítva, vagy csak áttételesen jut el hozzánk az Isten beszéd, akkor nem volna értelme ennek. Tehát, hogyha ez egy nagyon zárt értelemben az Isten beszéde, és ez nagyon védett ez az isteni beszéd itt az emberek között, hogy valahol hazugság ne legyen bele, valahogy hazuggá ne legyen, akkor van csak értelme ennek, hogy hozzá ne tégy, el ne végy, hogy ennek a feletté való tisztaságát el ne ronsd, és kárt ne okozz vele, és hogy az írás fel nem bontható. Tehát, ugye így jutottunk el akkor ahhoz a kérdéshez, hogy akkor az isteni kinyilatkoztatásra is van lehetőségünk, hogy itt keressük tényleg az Isten beszédében, ugye az Isten szájából származó beszédekben a választ az élet végső kérdéseire, ha a Biblia tényleg Isten kinyilatkoztatásának bizonyul. És ez egy hallatlan lehetőség. De ha ezt az ember elfogadja, szóval utána jár meggyőződéseit is elfogadja, akkor újabb, rendkívül kínos és nehéz kérdésekkel találkozik. Hát melyek ezek a kérdések? Akkor azt mondja az ember, hát tényleg az Isten szólt, Isten szájából származó beszédek, valósággal isteni beszédek hozzáférhetőek ezen a földön. Hát akkor hogy lehet az, hogy az emberek ezt nem ismerték fel, ezt nem erre építették az életüket, akkor hogy lehetséges, hogy létezik a roppant emberi tudomány, létezik a roppant vallási tudomány, de az mégis valahol magában áll, és mégis mindig csak kevesen vannak, akik abszolút elfogadják vagy követik. Értjük, akkor ez egy rettenetes nehéz kérdés. Akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor az élet végső kérdésére, ha van ilyen, hogy Isten szájából származó beszédek, a szószoros értelme vett isteni kinyilatkoztatás, akkor ez a biztos válasz az élet végső kérdéseire. És akkor ez egy óriási kiváltság. Na de hát akkor törülbelül ilyet kell az embernek kimondani, akkor tévelyek az a roppant vallástudomány, amely kívül van, vagy ellentétben van ezzel az Isten beszédével. Akkor tévelyek az a roppant emberi tudomány, akár természetes tudományos, akár gondolati, amely ahol ellentétben, ismétlen nem egészében, de ahol, amiben ellentétben van, és szóval más utakon jár, mint ez a kinyilatkoztatás. Ezek nagyon nehéz kérdések. Szóval, hogy így mondjam, az embert alázatra, meg megdöbbenésre készítető kérdések, és most kérdés, hogy az ember ezekkel szóbb áll-e, vagy meg tud-e birkózni vele. Megint csak szeretnék egy-két bibliai igét idézni, a következő igéket. Ugye tehát nem kell bizonyítanom azt, hogy a Bibliát így, mint következetes isteni kinyilatkoztatást, és hogy az életét is hozzászabja, és abszolút komolyan veszi, mindig csak az emberiségnek egy töredéke követte. Ugye a Krisztus előtti időkben Izraelnek is egy töredéke, csak Izrael, és annak is csak egy hívő maradéka. A Krisztus utáni időben, a kereszténységen belül mindig csak egy kisebbség, egy komoly kisebbség, amely egyáltalán nem mondhatjuk, hogy karakterisztikusan a kereszténységnek az élén volt. Akkor most hogy is áll végül is ez a dolog? Ezen a háttéren érthetjük, amit mond János evangéliuma első fejezetében, a híres János prológusában. Így olvasom. János evangéliuma első fejezetében a 9. verstől olvasom a 12. Az igazi világosság eljött már a világba, mely megvilágosít minden embert, ugye egy közelebbről Krisztus személyére utal. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Akkor mi következnék ebből? Akkor ez az igazi ember tragédiája? Szóval tényleg létezik ilyen ember tragédiája, hogy az igazi világosság, hogy a Biblia igéi, már az Ószövetség igék által, azután, amikor Krisztus teljesé teszi ezt a kinyilatkoztatást, itt fénylik a világban, a világosság fénylik a sötétségben, az igazi világosság már eljött a világba, de a világ nem ismerte meg, nem fogadta el. És a bizonysága annak, hogy ez mégis isteni kinyilatkoztatás, most mindössze annyiban ismerhető fel, hogy akik befogadták, azok az Isten fiaivá lesznek, azok a lényükben, a jellemükben, a gondolkozásukban, a gyakorlati életükben valami nagyon nagy átalakuláson mennek át. De egyébként itt száfolhatatlan bizonyítéként nem jelenik meg. Lehet elfogadni és lehet elvetni. Tehát létezik, hogy így volna, hogy az igazi világosságot nem ismerte meg, és nem fogadta el az emberiség annyi időn át, noha itt van közöttünk, és itt fénylik közöttünk. És az Isten szájából származó beszédek nem találtak igazán érdeklődésre, megbecsülésre és követésre az emberek között. Hát akkor ezzel a ténnyel kell szembesülnünk. Szeretnék idézni Jézus tanításaiból, ez egyik példázatában mondta Jézus, a gonosz szőlőmunkások példázatában, hivatkozott egy ószövetségi messiási jövendőlésre, ez a Máté evangélium a 21. fejezetéből kiírt ige. Azt mondta Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, amely követ az építők megvetettek, végül mégis az lett a szeglet fejévé. Tehát akkor úgy kellene tekintenünk nem csak Krisztus személyét magát, hanem az egész isteni kinyilatkoztatást, hogy ez egy olyan szegletkő, ez egy olyan fundamentum, amit a világ építői és a szellemi építői többségükben megvetettek. De végül a történelem végén mégis ez lesz a szeglet fejévé. Ugye, szóval szinte ilyen szédítő, megrázó gondolatok ezek. Ugye ez egy nagyon szemléletes megfogalmazás. Az építők megvetették az egyetlen alkalmas szegletkövet, ami tudná ennek az egész épületnek a súlyát hordozni. Mintha azt mondom, azt a fundamentumot megvetették, amire az emberiségnek az életét építeni lehetne, amire a boldog egyéni emberi életet építeni lehetne, ami az emberi történelmnek egy pozitív fejlődést és kimenetet biztosítana. Ez a szegletkő megvettetett az építők által. Ha most még tovább megyünk, olvassuk egy pillanatra talán a római levélből és a korintusiakhoz írt levélből még a bibliai megállapításokat. A római levélben Pál apostol azt a fájdalmas megállapítást teszi, a római levél első fejezete 21. versének a második részében, hogy az emberek okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Rettenetes súlyú szavak, hogy az ember okoskodásaiban elmerült, de ezekben balgataggá lett, és balgatag szívük megsötétedett. A korintusiakhoz írt első levélben pedig a következőt olvashatjuk a harmadik fejezetben. Ezt olvasom a 18. verstől. Ha senki se csalja meg magát, ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő csalátságukban. És ismét, ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Persze rögtön szeretném hozzátenni, ez nem azt jelenti, hogy nincs értékes, vagy valódi emberi tudomány, vagy valódi ismeret. Ugye érezzük, hogy ez egy általánosító, csak a dolgok leglényegére egyszerűsítő megfogalmazás. De figyeljük meg, hogy mit mond, hogy az embernek először el kell ismerni, meg kell alászkodni, hogy bölcsé lehessen, hogy sok minden bolondság van az ember gondolataiban, vagy az ember tudományában, ahhoz, hogy bölcsé tudjon lenni. Lehetséges, hogy a világ bölcsessége, mondjam így nagy részt, vagy legnagyobb részt bolondság az Isten előtt? Lehetséges ez? De ugye sokszor úgy elmeditál, hogy na most, ha az Isten megjelenik X konferenciákon, vagy hogy az ezer és millió oldal, amely leíratik, és fejtegetés, és kiváló lábjegyzetek, és kifogástalan tudományossága metodikában, de vajon ami a tartalmát illeti, Vajon szóval az Isten az égből letekintve mit mond erre? Ugye ez nagyon kemény szó, hogy a világ bölcsessége, bolondság az Isten előtt, és ő sok minden csalárdságot meg tudna fogni, és ki tudna mutatni dolgokban. Tehát még egyszer mondom, hogy ezek bizony egyáltalán nem könnyű kérdések. Most még ehhez hozzájárul az, hogy a Biblia határozottan bizonyságot tesz arról, hogy az ember nem úgy csak egyszerűen önmagában tévelyeg, mert hiányzik belőle a kellő alázat, mert mindenütt azt találjuk a Bibliában, hogy a baj ott kezdődik, hogy az embernek ugye van ez a bizonyos szellemi elbizakodottsága, meg elfogultsága az önzés miatt, szóval végül is az önzés okozza ezt az egészet, ez a bizonyos emberi bűn, az ős bűn, ami nem csak a bírvágyban jelenik meg, hanem például megjelenik a szellemi gőgben, megjelenik az önmagunk iránti elfogultságban, hogy az igazságot is szívesen hajlítjuk önmagunkhoz, és ez a beállítottsága az embernek elég ahhoz, hogy ami csillogó bölcsességnek látszik, és metodikájában kifogástalan, tartalmában még meg lehetne fogni benne a családság pontjait, és végül az egész valahova egészen máshova fut, mint ami az igazi világosság, mint ami a valóság, ami a tényleges igazság. A Biblia azt mondja, tehát az ember nem csak így önmagában tévelyeg, ugye a bűn miatt, ez a titokzatos, mélyen fekvő, alapvető belső beállítottság miatt, hanem még létezik egy nagy hitető is, aki jócskán belejátszik a dologban, mert így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. versében, hogy ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátának, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát más előadáson is említettem, hogy mindig megborzongok, mikor ezt az igét olvasom, hogy lehetséges, hogy valami hamis szellemi nagyhatalom úgy játszik az emberiséggel, mint a macska az egérrel, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, hogy olyan kiváló pszichikával tudja, hogy melyik zsáknak milyen foltra van szüksége, és hogy ezer variációban tudja gyártani a tévedéseket és a hitető elméleteket. Szóval ezek nagyon-nagyon súlyos kérdések. De jussunk hamarosan most már a befejezéshez. Vajon kötelező-e, hogy az ember eltévedjék? És tényleg mi múlik az, hogy ez a nagy hitető, ahogy a Biblia sokszor fogalmaz, zsákmányt tud-e vetni bennünk üres csalás által? Ez nagyon érdekes bibliai kifejezés, hogy a nagy hitető zsákmányt vet az emberben üres csalás által. Mi múlik ez? Szeretném idézni a Tesszalonika beliekhez írt második levélből az igét, tehát a Tesszalonika beliekhez írt második levélből. A második fejezetből néhány nagyon elgondolkoztató sort, hogy egy beszél éppen ennek a bizonyos nagy hitetőnek a tevékenységéről, különösen az emberi történelem végidejében, és azt mondja róla a 9. versben, hogy a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával működni fog, és olvasom tovább a 10. verstől, a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Megemlíteném, hogy az eredeti szöveg szerint kiszolgáltatja őket a téveigés erejének, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságban, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Megrázó kifejezés. Lehet gyönyörködni az igazságtalanságban? Hát ennyire tévelyeghet az ember, hogy gyönyörködik az igazságtalanságban. Szívbe markoló kifejezés, de igaz. Emberek tudnak elragadtatva lenni önmaguktól és másoktól. Emberek tudnak gyönyörködni az igazságtalanságban is. És meggyőződéssel vallani. De hogy kerülheti ki ezt az ember, ezt a csapdát? Úgy mondja akkor, ha az ember befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére. Milyen érdekes kifejezés. Nem azt mondja az igazság ismeretét, nagy különbség, az igazság szeretetét. Szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség az igazság ismerete és az igazság szeretete között? Tudnánk rá egy hirtelen választ adni? Lehet, hogy egy embernek nagyon kevés ismerete van az igazságról, de mégis szereti az igazságot. Van egy belső iránytűje. Egyszerűen neki ez a fontos, hogy az igazságos, becsületes, az valóság vagy nem valóság. Az ismerete lehet, hogy nagyon kevés, de szereti az igazságot. Lehet, hogy a másik embernek rengeteg az ismerete, kész két lábon járó lexikon, de nem szereti az igazságot. Mert nem az érdekli, hogy valóság-e, nem az érdekli, hogy igazságos-e, nem az érdekli, hogy ez tényleg megbízhatóan az emberi élet alapja-e, hanem a szellemi csillogás érdekli, egyfajta önmagáért való gyönyörködés, ugye az elmélkedésekben mások véleménye érdekli a dologról, mások ítélete érdekli, de nem az igazság. De még egyszer szeretném mondani, hogy óriási különbség van az igazság ismerete és az igazság szeretete között. És ez a Biblia vers azt mondja, hogy azok vannak kiszolgáltatva a tévelygés erejének, azokon nem tud az Isten segíteni, kénytelen kiszolgáltatni őket a tévelygés erejének, akik nem szeretik az igazságot. Nincs bennük ez a belső nehézkedési törvény. Ezek aztán gyönyörködhetnek az igazságtalanságban. És el vannak ragadtatva önmagukkal és másokkal, és az Isten nem tud hozzájuk férkőzni, és nem tud segíteni rajtuk. És akkor tulajdonképpen tehát mi is itt végül is a tét még egyszer, még a Timóteushoz írt második levélből is szeretnék idézni, a negyedik fejezetből, ahol azt mondja Pál apostol, hogy lesz idő, mikor az emberek az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Ugye kicsit kemény kifejezés, az apostol kicsit élesen fogalmaz, de értjük, hogy mi ez, amit viszket a füle. Hát ha valakinek viszket a füle, annak nem egészséges a hallása, nem? Az csak azt szereti hallani, ami neki jó, ami neki kellemes, ami az ő kívánságaival, elképzeléseivel megegyezik. És milyen döbbenet, elfordul az ember az igazságtól, de a mesékhez odafordul. És Jézus szavát idézném még, János evangélium a 18. fejezet, a 37. versét, a Pilátussal való beszélgetésnek ez a nevezetes részlete. Jézus ünnepélyesen mondja, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hozzátesz egy sorsdöntő, egy nagyon fontos kis megjegyzést. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Hát mit jelent ez a titokzatos mondat, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra? Ugyanazt, amit az előbb mondtunk, akikben megvan az igazság szeretete. Lehet az ismeretük nagyon kicsi, nagyon fontos, de megvan az igazság szeretete. Valóságot keresnek, az élet igazi alapját keresik, becsületesek, igazságos, a tisztát keresnek. Ha kell önmaguk ellenében, ha kell mások véleménye ellenében, nem befolyásolják őket ezek a szempontok, hogy most ettől mások hogy fognak rám nézni, hogy mások ehhez mit szólnak, hogy most az én pillanatnyi gondolataimban, vagy pillanatnyi kívánságom ez egyezik-e, vagy nem. Még egyszer mondom, tisztát keresnek, valóságot keresnek, igazat keresnek. Na, ezekre mondja azt Jézus, aki az igazságból való. És milyen biztató azt mondja, hallgat az én szóm, annak mind olyan iránytűje van, hogy az biztosan fel fogja ismerni. Az meg fogja látni. Az nem fogja ezt a szegletkövet megvetni. Az ezt a szegletkőben felfedezi az igazi fundamentumot. Tehát akkor, ha valamivel le kell zárnunk, ugye, és lezárni szeretnénk valamilyen alkalmas módon ezt az egész elmélkedést, akkor én idéznék egy igét János evangélium a 6. fejezetéből. Természetesen megint csak azt mondom, hogy ezt a vallomást már csak az az ember tudja elmondani, aki tényleg utána járt annak, hogy a Biblia lehet-e Isten szájából származó beszéd, és meggyőződött róla, hogy az. Az az ember tudja azonosítani magát azzal, amit itt olvasunk. Tehát János evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 67. verstől a 69-ig. Ha az ember eljutott erre a meggyőződésre, amit mondtam, akkor a válasza arra a kérdésre, hogy a Biblia vagy valami más, ugye, ami az egész előadásunk címe volt, hogy a Biblia vagy valami más, akkor körülbelül ugyanazt fogja válaszolni erre a kérdésre, amit Jézus tanítványai mondtak egy alkalommal. Így olvasom János evangélium a 6. fejezetéből, a 67. verstől a 69-ig. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Ugye ez akkor történt, amikor sokan megütköztek az ő beszédei, mert nem egyezett az emberi kívánságokkal és az önző emberi elképzelésekkel, és elfordultak, és nem jártak többet vele. Jézus válaszút elé állította tanítványait, kifejezte, hogy szabadok ők is. Azt kérdezte, vajon ti is el akartok menni? Mintha hozzátette volna, szóval én nem akarlak érzelmileg magamhoz kötni, szóval ezt félszívvel tenni vagy követni nem lehet. Megkérdezte, ti is el akartok menni? Erre felelt néki Simon Péter. Ugye látjuk majd többes számban, tehát a többiek nevében is. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ugye, tehát a Biblia vagy valami más. Aki idáig eljutott, az azt mondja, hova mehetnénk? Na, hova mehetnénk? Körülnézünk, mindent megnézünk, hova mehetnénk? De oda jutottunk, örök életnek beszéde van, és itt van, és csak itt van az örök életnek beszéde. És folytatja tovább, és mi elhittük, és megismertük. Figyelj, nem azt mondja, hogy elhittük, vagy valamilyen érzelmi alapon elhittük, és megismertük, meggyőződtünk. Utána jártunk, megvizsgáltuk, elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vagyis, amit te mondasz, amit te képviselsz, amit te hitelesítesz, az isteni kinyilatkoztatás. Amit te mondasz, amit te hitelesítesz, azok tényleg az Isten szájából származó beszédek. Tehát én ezzel ennek a bibliai igének az idézésével fejezném be az előadásunkat. Köszönöm a figyelmet, kicsit túlléptük az időt néhány perccel, és most egy kis szünet után, ahogyan máskor is ez lenni szokott, még egy rövid beszélgetésre van lehetőség. A viszontlátásra mindenkinek. Áll ez a sorrend. Akkor azt kell megértenünk, hogy mi itt a logika ebben, hogy előbb mondja azt, hogy elhittük, és utána azt mondja, hogy megismertük. Most ehhez hozzátenném még azt is, hogy az elhittük szóval vigyázzunk. Mert inkább így lehetne ezt, szóval magyarul rosszul hangzik, hogy ezt így lenne inkább visszajutni, hogy hitre jutottunk, vagy hitben elfogadtuk. Ugyanis mindig ott kísért az a fogalom, hogy elhinni valamit az egy hiszékenység. Ugye, biztos hallottuk ezt a meghatározást, hogy a hit az az észvész kijárata. Ugye, szóval amit én nem tudok értelemmel átlátni vagy követni, azt elhiszem. Van ilyen fajta hiszékenység, létezik, sajnos létezik, de amikor a Biblia hitről beszél, vagy hogy hitre jutottam, akkor ez ugye itt azért mondom, a magyar fordítás rosszul csenghet a fülünkben, az eredeti fogalomnak abszolút nincs ilyen pejoratív értelme, tehát inkább így kéne visszaadni, hogy hitre jutottunk, hitben elfogadtuk, akkor másról van szó. A Bibliában a hitnek mindig alapja egy értelmes meggyőződés. De rögtön hozzátenném, hogy ez az értelmes meggyőződés, ez nem azt jelenti, hogy átolt szettig arról a dologról mindent tudunk, és sehol egy kérdőjel nem maradt, hanem pontosan azt jelenti, mert a hitnek, a hitnek fordított szó, pontosan szó szerint visszaadva az újszövetségi szót, bizalom. Ez körülbelül arról a logikáról van szó, és ez szoros kapcsolatban van azzal, hogy az igazság szeretete, meg aki az igazságból való hallgat az én szómra. Most hadd éljek Pascal szavaival, hogy az ember találkozik az igazság elegendő jegyével, vagy valamivel, ami szükségszerűen döntő, ami az ő igazság szeretete beállított füle ennek hallja, akkor az ember ezt nagyon megvizsgálja, nagyon megnézi, mert a lelkiismeretesség is hozzátartozik az igazság szeretetéhez. De amikor azt látja, hogy tényleg itt van az igazság elegendő jegye, ez nem csalás, ez nem álmítás, van itt valami, ami szükségszerűen döntő, akkor azt mondja az ember, hogy most még lehet itt nekem 3 kérdőjel, 4-5 kérdőjel, ennyi és ennyi homályos részlet. Én, mivel szeretem az igazságot, és boldogan ragadom meg a valódi igazságnak a legelső csillanását, én ezt bizalom alapján már is elfogadom, és már is magamévá teszem. De ezzel nem ért véget a dolog. Folytatódik tovább a megismerés. Megvan az a bizalmam, hogy mivel én csak is azért fogadtam el, mert ez a szükségszerűen meggyőzőt találtam benne, akkor abszolút nem félek tovább kutatni és az ismereteket bővíteni, mert meg vagyok róla győződve, hogyha igazság, akkor itt minden további ismeretek és minden további vizsgálódásnak ezt kell megerősíteni. Tehát akkor most szeretném összefoglalni. Tehát a Biblia nem támogatja az olyan fajta elhívést, ami mögött semmiféle értelmi tevékenység, semmiféle vizsgálódás és semmiféle meggyőződés nincs. Nem véletlenül mondta azt Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, ugye, és teljes szívedből és minden erődből. Tehát ez a teljes elme dolga is. De viszont, vagy például egy másik szép igét még mielőtt tovább mennék, ezt is idézném, azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetében írja Pál Timóteusnak, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És amit józanságnak fordít, ott az eredeti szöveg így adható vissza pontosan tiszta gondolkozásnak a lelkét. Figyeljük meg ezt a fogalmat így együtt. Erő, szeretet és tiszta gondolkozás. Az igazi kereszténységhez a tiszta gondolkozás, a teljes elméből való meggyőződés mindig hozzátartozik. De ebből nem az következik, hogy mivel a hit erre épül, azért hinni az ember csak akkor kezd, vagyis bizalommal magáévá tenni és követni, amikor a világon minden kérdőjel eltűnt, és minden részlet világos. Hanem nem akarom ismételni, amit az előbb mondtam, amikor neki elegendő alapja van a bizalomra, akkor boldog bizalommal megragadja és követi, és utána folytatódik a vizsgálódás, a megismerés és a megszilárdulás, mert ő tudja, hogy ez igazság. Tehát ezért van így a Bibliában, hogy elhittük és megismertük. Hitben elfogadtuk, bizalmat, bizalomra méltónak találtuk, és utána megismertük, és még jobban megismertük, és egyre jobban megismertük, és egyre nőtt a bizonyosság. Ugye, hadd említsem Pál vallomását a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében. Azt mondja, hogy mikor ő Krisztust, a Krisztus evangéliumát, az ő egész tanítását megismerte, azt mondta, hogy mindent kárba veszni hagytam, így megint csak egy kicsit pontosítom a fordítást, így mondja, a Krisztus ismeretének a minden felül haladó gazdagsága miatt. Hát ugye ez már a Filippi levelet már jóval, ugye a szolgálata megkezdés, már a szolgálata vége felé írja, már a római fogságból írja, és visszatekintve a hosszú munkásságára, pályafutására azt mondja Pál, sőt annak felette most is ugyanígy gondolom, most is mindent kárnak ítélek ehhez képest. Tehát na ez az, hogy elhittük, hittel, bizalommal elindultunk, de utána megismertük, és mindig jobban megismertük, és azt mondom, hogy ennek a mindent felülhaladó gazdagsága nem gyengült a meggyőződésem, hanem erősödött, mindig jobban megvizsgáltuk, és mindig jobban megismertük, és mindig szilárdabb lett ez a fundamentum. Hát ennyit erről, jó? Most a másik kérdés az volt, hogy honnan ismerhetjük meg, hogy valami csak emberi elmélkedés, vagy bölcselkedés, vagy az Isten szava, és hogy esetleg nem éppen a sátánia ugye csatlakozott ehhez. Tehát hadd induljak el a végéről, a hozzá csatlakozó kérdéstől, hogy itt legelőször is azt mondanánk, hogy a sátán nem reklámozza magát. A Biblia azt mondja, hogy mindig álcázza magát. Szóval pontosabban ezt akarom mondani, nem nyíltan reklámozza magát, tehát nem nyíltan bemutatkozik. Tehát ezért ez a kérdés nagyon indokolt, mert így mondja a Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Sátán beöltözik világosság angyalának, és az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. Tehát ugye ez a mind az egész föld kerekségét elhiteti, ez nem csekély tehetséggel történik. Szóval nem azt akarjuk mondani, hogy az emberiség primitív és könnyű becsapni, hanem azt akarjuk mondani, hogy az emberiségnek van egy lelki betegsége, az én felé hajlás, ezért fogékony a tévedésre, és létezik egy zseniális hitető. Ugye? Tehát ezért kerül az ember a tévedés hábadja be az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Ez nem kell se butának, se primitívnek, se rossz akaratnak lenni. Ez az egyenes útja az embernek, ha csak az igazság szeretete meg nem oltalmazza. Tehát igenis, sok minden mögött lehet az a bizonyos nagy ellenség, ami ragyogóan van álcázva, ami világosság angyalának tűnik. Tényleg szinte megrázza egy kicsit az embert, az emberek mennyire jóhiszeműek, mennyire indokolatlanul jóhiszeműek. Például én hallottam valakitől, beszélgettünk arról az ígéről, hogy ugye a hegyi beszéd végén van, hogy Jézus azt mondta, hogy majd amanapon sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy nem a te nevedben profétáltunk-e, nem cselekedtünk-e sok nagy és hatalmas dolgot, és majd Jézus azt mondja nékik, hogy távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. És nem is tudnám megmondani, hányszor hallottam ezt az ártatlan megjegyzést, na de hát Jézus nevében csak nem tesz valaki olyat, ami nem Jézus nevéhez tartozik. Ugye? Tehát ezért mondom, szinte egyrészt megható, de másrészt megrendítő jó hiszeműség, de nem indokolt ebben az életben. Ugye? Hiszen utána Jézus világosan kimondja, hogy nem cáfolja, hogy tettek sok nagy és hatalmas dolgot az ő nevében. Nem csak hivatkoztak rá, de tettek nagy és hatalmas dolgot a nevében, és utána kimondja Jézus, hogy sohasem ismerte őket. Őhozzá egy percig nem volt közük. Tehát ugye, hogy így mondjam, ne legyünk ártatlanul, de ugyanakkor indokolatlanul jó hiszeműek, mert szóval itt valóban a megkülönböztetés egy végtelenül fontos kérdés. Most tehát akkor miről lehet megismerni, hogy az csak emberi bölcselkedés, vagy netalán Sátán hangja, vagy az Isten beszéde? Itt rögtön azt mondanám, hogy tulajdonképpen benne van a felelet abban, amiről ma este szó volt, hogy az igazság szeretetét befogadni. És az igazság szeretete maga után vonja az igazság éhezését, szomjúházását és az igazság ismeretére való szomjúhozást és abban való előrehaladást. Tehát a Bibliát, a vérünké, a gondolkozásmódunká kell lenni. A bibliai igéket, ha személyesen megértjük, akkor figyeljük meg, soha többet nem felejtjük el. Szóval nem arról van szó, hogy be kéne magolni sok-sok bibliai igét, és akkor ez engem megóv a tévedésektől, hanem minél inkább értelemmel kell olvasni az igét, és tényleg az isteni lélek segítségét kérve, mert amihez nekem valami személyes megértés fűződik, azt minden különösebb erőfeszítés nélkül elraktározódik, örökre bevésődik az ember emlékezetében. Jobban, mint bármi más. Hadd tegyem hozzá, jobban, mint bármi más. Miért? Mert a Biblia igéi azok tényleg olyan, mint a mag, azok olyan igazságtartalmat hordoznak, hogyha egyszer megértettem, soha többet nem felejtem el. Tehát így mondanám, hogy az a jó, hogyha ami benne van a Bibliában, az ilyen személyes megértéssel, ilyen, amihez mindenhez valami élmény fűződik, egyre jobban raktározódik, szóval megy át az emlékezetünknek a csarnokaiba, és ott sok leüllepszik, sok-sok ige és sok-sok bibliai gondolat, amelyek azért maradtak meg az emlékezetünkben, mert valahol megvilágosodtak, és valahol egy tapasztalatunk fűződik hozzá, és az ilyenfajta növekedés az ige ismeretében, ez egy páncél, ez páncél és pajzs a tévedés ellen. Ez olyan hallást, olyan szellemi és lelki hallást élesít ki, hogy ez meg tud óvni a tévedésektől. De azért szeretnék azoknak is bátorítót és vigasztalót mondani, akik még úgy gondolják, hogy hát mikor szerzek én annyit, mert mikor lesz az én fejemben ilyen raktár, és hát akkor most mit csinálják, mikor én még kezdő vagyok, hát akkor én minden rossz utcába be fogok szaladni, vagy mindenféle tévedésnek először zsákmányul esek. Jézus mondott egyszer egy példázatot, és ez a példázat is nagyon sokat mondó. Azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém, és követnek engem, idegent pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegenek hangját. Most ezt szeretném kiemelni, hogy mert az idegen hangját nem ismerik. Ez nagy különbség, nem azt mondja, hogy amit a tartalmát, a hangját nem ismerik. Észrevettük-e, hogy minden emberre karakterisztikusan jellemző, nem csak az arcvonása, a hangja is. Lehet itt is, hogy két ember arca hasonlít, két ember hangja hasonlít, de jobban megfigyeljük, szóval az ő hangja. Bámulatos, nem? Hogy az emberi hang is ennyiféle árnyalatú tud lenni. Na Jézus ezt a hasonlatot ragadta meg. Most ugye gondolom mindenki hallotta már ezt a kis régi gyerekmesét, ugye a kecske Gida meg a farkas mama. Ugye, hát azzal próbálja megtéveszteni őket, hogy szó szerint ugyanazt mondja, amit a saját anyjuk mond, csak hogy a hangja nem tudja utánozni, a hangja más. És ugye a okos kis gidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Amit mond tartalmilag stimmel, csak nem a hangja. Nos, tehát akkor már talán közelebb hoztuk, hogy Jézus mit is mond, hogy idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát igényelhet bizonyos időt és tapasztalatot, hogy az ember a Biblia tartalmát annyira megismeri, és az átmenjen a saját tapasztalatába, a saját fejébe, a saját emlékezetébe, de a hangot sokkal hamarabb meg lehet ismerni. És a hangról hamarabb meg lehet különböztetni, mint hogy az ember már tartalmilag is ismerné. Na, ne legyen ez már misztikus, hogy van ez a hang. Tehát, hogyha például valaki még egész kezdő is, de, hogy így mondjam, ezzel a bizonyos igazság szeretetével, vagy az igazság keresésének a vágyával rendszeresen olvassa a Bibliát. Nagyon szép, ha más könyveket olvasunk, nagyon szép, ha előadásokat hallgatunk, de semmi nem pótolja, hogy így mondjam, matúr eredetiben magának a Bibliának az olvasását. Elnézést kérek, ha valakinek már sokszor mondtam, és itt is már elhangzott, de én mindenkinek azt kell, mindig olvasson egy bibliai könyvet folyamatosan. Az mindig programon legyen, hogy egy könyvet olvassuk, mégpedig elejétől végéig. Figyelmesen. Egy szakasz, kis szakasz, nem nagy szakasz, de többször is. De én állandóan haladok előre a Biblia személyes olvasásában, és összefüggésében olvasom. Nem csak itt-ott egy-egy valamit kikapva. Nos, tehát ha valaki így kezdi olvasni a Bibliát, akármilyen kezdő is, egy-kettőre megismer egy hangot. Megmondom, például mondok egy pár ilyen közvetlen dolgot. Például azt látja, hogy a Biblia beszédére olyan szempontból is igaz, hogy felették tiszta, hogy abban nem talál semmiféle érzelgőséget. Abban nem talál semmiféle reklámstílust. Abban nem talál bőbeszédűséget. Abban nem talál rideg keménységet, hogy az ember fejére zúdít valamit annélkül, hogy mindjárt megmutatna valami kiutat is, vagy valami tanácsot is mondana. Szóval, hogy a Biblia mondja, hogy az Isten megsebez, de be is kötöz. Ha jól megfed, abban a következő mondatban már a tanácsot, meg a vigasztalást mondja, meg a kiutat mondja. És ugyanakkor soha se hízeleg az embernek, mindig reális. Szóval értjük, ez az a bizonyos hang. Ez ahogyan a Biblia megközelít dolgokat, kérdéseket, ahogyan azokról beszél. És ha az ember ez saját magának, ezért mondom, hogy pótolhatatlan, hogy magát a Bibliát olvassuk, mégpedig összefüggésében is rendszeresen. Tulajdonképpen nem sokáig folytatja valaki ezt a gyakorlatot, de tényleg ezzel az igazság szeretetével, az igazságkeresés nyíltságával olvassa, mint a normál áhang belemegy a fülébe. És akkor hall valamit, például egy beszédet, és azt mondja, hogy hát nem tudok tartalmilag semmi kifogást találni belőle. Szóval én nem vagyok ahhoz még elég okos. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs. De valami a hangban nem tetszik. Szóval ez a hang nem az. Ez nem az, amit a Bibliában olvastam. Például mondjuk rájön, hogy az illető rettenetes maga mutogató, mondjuk. Na hát szóval valahogy annyira én, vagy azt látja, hogy ilyen nagy pszichikai fogásokat alkalmaz, szóval valahol földagasztja a mondani valóját ilyen hozzátétekkel, ilyen fogásokkal. Hát az ilyen hang a Bibliában nincs, hát szóval ez idegen, én ettől elfutok. Ugye például ezek rögtön rájön, vagy valaki mennydörög és nagy, szigorú, erkölcs tanító, és összeroppannak a hallgatók alatt. Ez sem az, mert ebből valahol az Isten szeretete hiányzik, vagy az Isten irgalmasság, az útmutatás. Máskor hall valami olyat, ami csupa reménység, optimizmus, szuperoptimizmus, mint egy optimista klubban lennék. Ó, hát akkor valami is sem, mert szóval az Isten azért lálép az ember rábújára, meg hát szóval azért reális, meg szembesít, szóval nem azért szól hozzánk, hogy mindenben jóvá hagyjon. Na, nem részletezem tovább, de értjük mi az, hogy hang. Tehát merem állítani, hogyha valaki olvassa, a hangról érzi, az vagy idegen, meg tudja különböztetni. És lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, de elfut tőle. De olyan idegen a lelkének, és olyan visszataszító, hogy nem akar vele foglalkozni. És ha pedig tovább növekszik ez a bizonyos ismeret, amit mondtam, ez ami ilyen belső ismeret, és az aktárban mindig több és több gyűlik, akkor már tartalmilag is röntgen szemmel ránéz, és így kiszúrja egy pillanat alatt, hogy hol van a hiba, hol van az, meg tudja fogni a csalárdságokat. Akár milyen árnyaltak, és akár milyen burkoltak, észreveszi, itt is csalárdság, itt is, ez itt nem stimmel. Hát nem tudom, kielégítő a válasz. Igen. És hát én azt hiszem, hogy be is kell fejeznünk, mert itt van az idő. Nekem is itt van az idő. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ma...
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves hallgatóink, Mózes első könyve megrendítő részletéhez jutottunk el. Egy szót kellene megjegyeznünk, de azt az egész életre, és ez a szó Jákob. Ez a szó jelképes kifejezés is a Bibliában, hiszen tudjuk, hogy magyarra fordítva ennyit jelent, hogy ügyeskedő, csaló. Mindannyian ilyen emberek vagyunk, ügyeskedő, csaló emberek. A magunk erejéből kívánjuk megoldani az életünk kérdéseit, hogy hogyan lett Jákobból Izrael, a másik szónak is lefordítható jelentése van, az Izrael annyit jelent, hogy Isten harcosa. Hogyan lett egy ügyeskedő, csaló, magára számító emberből egy olyan ember, aki Isten vezetésével megtanult élni? Azt gondolom, az egész Biblia benne van ebben a két szóban. Hogyan lett Jákobból Izrael? Mondják, hogy Goethe, amikor végrendelkezett, hogy mit írjanak a sírkövére, akkor úgy végrendelkezett, hogy ne írják föl az ő nevét, meg születési helyét, meg időpontját. Írják csak fel németül ezt, hogy Hiob. Ez annyit jelent, hogy Jób. Ő a Bibliából Jóbot vette ilyen jelképes értelmű szereplőnek, hogy minden ember életében egy jóbi szenvedély zajlik le. De én most ennek hasonlatosságára azt szeretném mondani, hogy mindannyian tekintsük magunkat Jákobnak, és mindannyian a legszemélyesebb érdeklődéssel tekintsünk Jákob életére, nem csak azért, mert mindannyiunk élete benne van, és mindannyian lehetünk magunkra számító emberből olyan emberek, akik csak Istenre számítanak, és semmit sem magukra, hanem azért is, mert ennek a jákobi életútnak van egy profétikus jelentése is. Úgyhogy a mai Biblia tanulmányunkat nem is Mózes első könyvével, hanem Jeremiás könyve 30. fejezetével szeretném kezdeni. Jeremiás könyve 30. fejezetében van egy rövid profécia, egy vers az egész. De ebben a proféciában is szerepel Jákobnak a neve, és ha megértjük ezt a proféciát, akkor nem is csak a mi mostani napjainkat értjük meg, hanem az előttünk álló időszakot. Mi vár az előttünk álló időszakban egy keresztény emberre? Olvasom Jeremiás könyve 30. fejezet 7. versét. Tehát Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse így hangzik. Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Mit jelent ez, hogy jaj? Ugye a Bibliában találunk jaj mondásokat. És nagyon sokszor ezek a jaj mondások az emberi történelem legutolsó időszakát érintik, az úgynevezett hét csapás időszakát, amelyről tudjuk, hogy mindenki itt ér még itt a Földön, de már külön válik a Föld népessége, az egyik rész, akiknek Isten oltalmat kínált fel, akiket Isten megkülönböztet, akik ragaszkodnak ő hozzá, azok is átélik a csapásokat, noha csak úgy, hogy ezek a csapások őket nem érintik. És az emberiség másik része is átéli a csapásokat, mint a bűneik szükségszerű következményét, akiket sújtják ezek a csapások. És azt mondja, hogy jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló. Ilyen kifejezések nagyon sokszor szerepelnek az ószövetségi proféciákban, mindig a végső napot, az utolsó hét csapás rövidke idejét jelentik ezek a kifejezések, és azt mondja, hogy háborúság ideje ez Jákobon, de megszabadul abból. Milyen háborúság volt Jákobon? Milyen háborúság fog megismétlődni hívő emberek életében? Hogyan lehet majd megszabadulniuk abból a háborúságból, és hogyan szabadulnak meg valóságosan is, hiszen itt a jövendőlés ezt ígéri, hogy háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Ennek a proféciának a megértéséhez is föl kell lapoznunk Mózes első könyvében Jákob történetét, és Jákob történetének azt a részét, ami ezt a háborúságot a legmélyebben elénk állítja, és ezért kérem, hogy a második igehely, és most már Mózes első könyvéhez lapozunk, Mózes első könyve 32. fejezetében található. Ez a történet, ez a Jákob harca vagy küzdelme története, éjszakai küzdelme vagy harca története, ez ad választ arra a kérdésünkre, hogy milyen háborúság volt a Jákobon, és hogyan szabadult meg abból.
De ahhoz, hogy ezt a történetet kellő mélységben tudjuk értékelni, meg kell ismernünk rövid vonalakban Jákob életét. Már az elmúlt előadásban bizonyos értelemben ebbe bele is fogtunk. Ugye Izsák fia, egyik fia volt Jákob, aki az ikertestvérével, Ézsauval együtt jött a napvilágra, és az élet története egy 5-6 főpontban a születéstől eddig a harcig, amit mi most fellapozunk, össze is foglalható. Maga a születés is érdekes dolog, hogy először Ézsau jött ki a világra, és az ő sarkába kapaszkodott Jákob, ezért kapta a Jákob nevet. A Jákob névnek szó szerint ennyi az eredeti jelentése, hogy sarkot megragadó. De aki a sarkot megragadja, azt ügyeskedőnek szokta nevezni minden nyelv, egy kicsit még erőteljesebb átvitt értelemmel pedig csalónak. És Jákob sajnos rászolgált erre a sarkot megragadó, vagy ügyeskedő, vagy csaló elnevezésre, mert a második jelenet, amit az életéből felvillant a Szentírás, hogy hogyan vette el egy tál lencsén az elsőszülöttségi jogot. Ugye az elsőszülött Ézsau volt, őt illette a jog, Jákob azonban nagyon szeretett volna a család vezetője lenni, ezért egyszer Ézsau hazajöve a mezőről érezte, hogy Jákob milyen finom lencsefőzeléket készített, az illat megütötte az orrát, és kért Jákobtól a főzelékből, és ekkor már megmutatkozott, hogy ebben a Jákobban nem akármilyen képességek szunnyadoznak már, mint a csalásra, az ügyeskedésre, mert rögtön kihasználta a bátyjának ezt a szorult helyzetét, és egy testi kiszolgáltatottság, hogy valaki éhes, ő ezt rögtön át akarta fordítani nyerészkedéssel egy lelki előny megszerzésére, és azt mondta a bátyjának, hogy ad neki az egy tál lencséből, de cserébe adja el az elsőszülöttségi jogát. Félelmetes a két gyerek jelleme ebben a történetben, mert Ézsau rögtön eladta az elsőszülöttségi jogát egy tál lencsért. Ugye mondjuk ez talán a félelmetesebb dolog, ez is maradt meg a köznyelvben is, hogy valaki egy tál lencsért valami igazat, valami szentet, valami nagy dolgot csak úgy átad, csak úgy elad. Na de azért a másik dologra is figyeljünk fel egy kicsit. Ha valaki ennyire résen áll, és a maga szándékai elérésére, amik talán jó szándékok, ennyire messze menően kihasználja a másik ember kiszolgáltatottságát, rászorultságát, hát azért ez se semmi, hogy szokták ma mondani, hogy ennyire kapott ezen az alkalmon, ez a második történet, amit a Biblia felvillant, hogy Ézsau egy tál lencsél eladta az első szülöttségi jogot. A harmadik történettel részletesen foglalkoztam az elmúlt előadáson, hogy magának ennek a jognak az átadását Jákob hogyan szerezte meg. Ugye egy családi ünnepség keretében az édesapának, Izsáknak ez volt a kérése, hogy vadásszon vadat Ézsau, ő Ézsaura akarta ráhelyezni az első szülöttségi áldást, de a beszélgetést Rebeka kihallgatta, Rebekának, az édesanyjának viszont Jákobhoz húzott a szíve, és ezért gyorsabban elkészítették ezt a vacsorát, mielőtt Ézsau hazajött volna a mezőről, és bár gyanakodva, nagy-nagy kételyek között, de Izsák Jákobra adta az első szülöttségi áldást, ez a harmadik történet, amit a Biblia felvillant Jákob életéből, de ez már is alapot adott egy negyedik dolognak, amit a Biblia aztán nagyon részletesen tárgyal, hogy a mezőről hazajöve Ézsau bosszút forralt fogadott az öcsével szemben, és azt mondta, hogy meg fogja ölni Jákobot, mihelyt az édesapjuk lehunja a szemét, ezért Jákobnak menekülnie kellett a messzi Mezopotámia területére, és mintegy, akkor még nem látta persze, de később saját bőrén tapasztalta, 20 évi kényszer számüzetés várt Jákobra. És ez alatt a 20 év alatt szinte azt mondhatjuk, hogy mindent visszakapott, amit ő adott a bátyjának. Mindenfajta csalást, mindenfajta kihasználást, és ő is egy rokona az apósa részéről, ugye Lábán részéről, minden rosszba részesült, amiben csak részesülhet egy ember. Ugye először 7 évig ingyen dolgoztatta, majd amiután megszerette az egyik lányát, és aztán csalásból a másik lányát adta neki, még 7 évig, 14 évig ingyen dolgoztatta a lányokért, és amikor végre munkabért adott az apósa Jákobnak, akkor azt a munkabért többször leszállította, többször manipulálta, összesen 20 évig volt ott ilyen méltatlan körülmények között Jákob,
Tehát azt mondhatjuk, hogy azokat a csalásokat, amiket ő eltervelt és elkövetett Ézsauval szemben, csőstül kapta vissza. És az élete ilyen szempontból nagyon viszontagságos és nagyon hányt vetett élet volt. Idegen földön kellett családot alapítani, nagyon sok gyermeke született, és nagyon elviselhetetlen volt az após által vezetett családi légkör, és elhatározták 20 évvel az idegen földre lépte után, az egész családjával elhatározta Jákob, hogy haza fog térni, hogy véget vet ennek a számüzetésnek, és elindul, hogy Mezopotámiából visszatérjen Palesztina déli részére. És most jön, mint egy ötödik mozzanatként ez a történet, ami előttünk van Mózes első könyve 32. fejezetében. A 21. verstől lehet olvasni a történetnek a javarészét. Itt az újabb Biblia kiadások meg is jelölik egy alcímmel, hogy Jákob tusakodása. Ez a Jákob tusakodása az, amit most lépésről lépésre meg kell, hogy értsünk, meg kell, hogy figyeljünk, mert hogyha ezt megértjük, akkor előttünk lesz majd a Jeremiás könyve 30. fejezetének is az értelme, hogy milyen háborúság vár a hívő emberekre a mi korunkban, illetve a közeljövőben, milyen háborúság lesz a Jákobon, az igazi hívő embereken, és hogyan lehet majd ebből a háborúságból megszabadulni. Szeretném megjegyezni, hogy most az ötödik történetnek említettem ezt a háborúságot Jákobon, de egy történetet szánt szándékkal kihagytam Jákob élettörténetének a felvázolásából. Ezt majd időközben pótolni fogom, és bele fogom fűzni a magyarázatba, de most a szoros szövegolvasás és szövegmagyarázat szintjén haladnánk előre, tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, itt a Mózes első könyve 32. fejezeténél, a 21. verstől nézem bele a Bibliába. Elölment tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és által ment a jabbók révén. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztette mindenét, valamilyen volt. Jákob pedig egyedül maradt. Itt rögtön megállok. Magának a történetnek a megértéséhez azért szükség van néhány előzetes ismeretre, amit gyorsan szeretnék összefoglalni. 20 évvel a mezopotámiai számüzetése megkezdése után Jákob elhatározza az egész családjával, hogy hazatér. És hogy elindulnak Mezopotámiából, Hárán városából indulnak el, ugye a feleségeivel, nagyjánő családjával, szolgáival, mivel Jákob állattenyésztő, hatalmas állatsereglet is hoznak magukkal, azért Jákob elkezd gondolkozni útközben, hogy milyen is lesz a találkozása Ézsauval. Azért ismeri a bátyját, és feltételezi, hogy ha 20 éve történt is ez a csalás, ez az atyai áldás elvétele csellel, azért feltételezi, hogy 20 év nagy idő, de hogy a bátya teljesen ezt nem felejtette el, ezért követeket küld a bátyjához, hogy tudakolják meg a bátyjának a szándékát, hogy hogyan, milyen érzésekkel fogja a bátyja őt fogadni. És jönnek vissza a követek a hírrel, hogy a bátyja nem fogadta ezt a szándékot barátságosan, hogy Jákob haza fog térni, most alkalmasnak látja az időpontot Ézsau, hogy igenis, ha 20 év után is, de megbosszulja az öcsét. Jákob megijed. Mit tesz ilyenkor az ember? Amikor a testvéremnek a régi haragja nemhogy nem lohat le, hanem még erősebb, ha lehet mondani, mint 20 évvel ezelőtt. Mit tesz ilyenkor egy ember? Hát sajnos Jákob azt tette, mint az emberek tesznek ilyenkor. Rögtön emberi megoldáshoz folyamodott. Ha Jákob hitbeli megoldáshoz folyamodott volna, akkor biztos már akkor kereste volna nagyon Isten közelségét, de ő úgy gondolta, hogy 20 év, hát azért küldök neki állatokat ajándékba. Közöket is hagyatok ki a hatalmas állatsereglek között, úgy hajtatom oda a szolgáimmal. Hát ha majd ránéz Ézsau erre a hatalmas adományra, akkor megenyhül.
hogy az embereket nagyon könnyű levenni a lábukról, pénzzel, adománnyal, valami értékes. Hát abban a világban azért felsorolja a Biblia, hogy hányféle állatot küldött. Jákob erre számít, hogy Ézsau meg fog enyhülni, hogyha látja ezt az óriási ajándékot. Elindítja a szolgáit és az állatokat, de néhány nap után jönnek vissza megint a küldöncök, a hírvivők, hogy Ézsau 400 férfival közeledik feléje. 400 férfi. Ugye 400 férfi annyit jelent, hogy felfegyverzett férfi. Ugye ez már Mózes első könyvében is teljesen egyértelmű. Később a Bibliában is, hogyha azt mondja, hogy Dávidnak volt 400 férfia, akkor az annyit jelent, hogy felfegyverzett embere. Vagyis az látható a történetnek a folytatásából, hogy Ézsaunak esze ágában nincs megbékülni. És hogy ő kap valamit az öcsétől, az semmibe veszi, ő a maga igazáért igenis igazságot akar szolgáltatni, meg akarja bosszulni a 20 évvel ezelőtti csalást. Ez is egy érdekes dolog, hogy az emberekben mi van a legmélyebb gyökerekkel begyökerezve. Az emberekben a legmélyebb gyökerekkel az van begyökerezve, hogy nekem igazam van. Nekem igazam van. Ugye, amikor a Biblia beszél a bűnről, meg a bűn csatornáiról, hogy az emberek azért követnek el bűnöket, mert jobban akarnak enni, inni, élni, hogy ugye magasabb életszínvonal, ahogy ma mondják. Ugye a Biblia beszél arról, hogy az emberek megkívánnak dolgokat, hogy meg akarnak szerezni dolgokat, vagyontárgyakat. De a Biblia harmadik csatornaként ezt említi, már a megkísértés történetében is emlékszünk Mózes első könyve harmadik fejezetére, látta az asszony, hogy jó az a fagyümölcse Elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért. Itt vannak a legmélyebb gyökerek. Nem annyira az étvágy, hát az is nagyon elterjedt dolog, persze, hogy az emberek jobban éljenek, többet egyenek, igyanak, és azért mindenre képesek, vagy valamit meg akarunk szerezni, bizonyos tárgyakat, vagyontárgyakat, arra is az emberek se Isten, se embert nem becsülnek, meg akarják szerezni. Na de az, hogy nekem igazam van, ha nincs is semmim, ha nem is tudtam nagy dolgokat megszerezni, de nekem igazam van. Ezt a világirodalomban Dosztojevszkij tudta nagyon nagy erővel megmutatni, például gondoljunk a Bűn és bűnhődés című hatalmas regényére. Van ott három félelmetes alak, van ott egy ember, aki mindig részeg, és elissza a családnak a pénzét, ez a Marmeladov. Aztán van, aki lakásokat szerez, meg vagyontárgyakat, ez a Luzsin. De az az ember, aki azt mondja, hogy nekem igazam kell, hogy legyen. És rám hallgassanak, mert én vagyok a mérték, én vagyok az etalon. Ez a legördögibb valaki, ez a Svidrigailov. Tehát a nagy regényírók is ismerték ezt, hogy az emberben nagyon mélyen ott gyökerezik, hogy nekem igazam van. És ettől én nem tágítok. Engem nem érdekel az ajándék, nem érdekel semmi, nem békélek meg, én az igazságomat érvényesíteni szeretném. És Jákob most tényleg kezd megrettenni. Ki fog megvédeni a bátyámtól? Ki fog megvédeni ettől a 400 állig felfegyverzett embertől? Nekem nincs katonám, én csak a családommal menekülök az apósomtól, és az apósommal ugyan kiengesztelődtem, az após utána megy, amikor felfedezi a szökést, de aztán, ahogy találkoznak, kiengesztelődnek, az após is látja, hogy a tulajdon lányai sem akarnak ott maradni, hát akkor menjenek. Hát a vejem nem akar, ő is akkor menjen. Valahogy elsimul a dolog, de nem így Ézsau és Jákob között. Ézsau ragaszkodik ahhoz, hogyha ilyen csúnyán bánt velem Jákob, akkor visszaadom neki, mert nekem van igazam. Mert ugyan én lelkileg nem vágyakozom az elsőszülöttségre, de akkor is én vagyok az. Ugye? Érezzük, hogy egy nagyon mély gyökere van a dűnek, a haragnak Ézsau lelkében, és jön Jákob elé a 400 felfegyverzett embere. Most mit csináljon Jákob? Mit csináljon Jákob? Jákob istenfélő ember volt, hívő ember volt, de igazában most érzi át. Nem azt mondja, hogy jut eszébe, mert eszébe jutott neki 20 év alatt is az ő
hibája. Tehát nyilván minden reggel azzal kelt és azzal feküdt minden este, hogy miért vagyok én itt idegen földön. Tehát sokszor eszébe jutott, hogy ő hibát követett el, mert a jó célt a rossz eszköz nem szentesíti. Ugye ez bibliai törvény, hogy hiába, hogy jó célért küzdök, de ha rossz eszközzel küzdök, a rossz eszköz tönkrevágja a jó célt is. Mit csináljon most Jákob? Tehát nem azt mondja, hogy eszébe jutott, mert eddig is eszébe jutott ez, de most éli át nagyon mélyen, hogy neki nem arra van szüksége, hogy ő akar valamit, kitervel valamit, és arra Isten adja a segítségét és áldását. Neki a fordítottra van szüksége, hogy Isten éljen ő benne. Itt van a nagy különbség. Sokszor vallásos emberek is azt mondják, hogy hiszek az Istenben, meg az Isten majd megsegít, mert én hozzáfordulok, és rendre bekövetkeznek a bajok hívő vallásos emberek életében, és van rossz a gondolkodás. Nekünk nem arra kell törnünk, nem arra kell törekednünk, hogy mi jót akarunk, és majd a jó Isten megsegít bennünket. Nekünk arra kell törekednünk, hogy mi annyira jót akarjunk, hogy abban semmi rossz ne legyen, de csak úgy akarhatjuk, hogyha maga az Isten él bennünk. De hogyan élhet az Isten bennünk? Hogyan nyerhetjük el az Isten bennünk lakozását? Hogyan nyerhetjük el azt a tapasztalatot, hogy most tényleg nem én akarok valamit, vagy nem én tervelek ki valamit, még ha a legjobbat gondoltam is, hanem maga az Isten vezet engem. Hogyan juthatunk erre a tapasztalatra? Ekkor Jákob elgondolja, hogy ő az életének ezzel a problémájával személyesen az Istent fogja felkeresni. Ezt olvastam fel, hogy átvitte a családját, átköltöztette a vizen, tehát egy gázlón, a Jabbók folyó gázlóján, ő pedig visszament az innenső partra, és miközben a családját biztonságba helyezte, nyilván már esteledett, lefeküdni készült mindenki, csend volt, nyugalom volt. Jákob az innenső parton úgy érezte, hogy holnap, mikor várhatólag találkozik Ézsauval, ha holnapig itt valami nem történik, akkor ő el fog veszni, és talán az egész családja is el fog veszni. Ezért tehát ő elhatározta, hogy ő személyesen a jó Istenhez fordul. Ő letérdel, és az egész életét kijönti Isten előtt, és ő kéri az Istennek olyan segítségét, nem olyat, amiről előbb beszéltem, hogy itt vagyok Istenem, és segíts meg engem, hanem itt vagyok Istenem, és te éljél a lelkemben, te költözzél a szívembe, és te vezessél, hogy semmi emberi ne keveredjen bele abba, amit te akarsz tenni velem, amire engem te kiválasztottál. Amire nekem adtál egy hatalmas ígéretet, és itt mondom el azt a történetet, ami Mózes első könyve 28. fejezetében található, az a híres álom története, a Jákob álmának a története, ami neki erőt adott, hogy tényleg komolyan az imádsághoz kezdjen. Megjegyzem ma is, hogy valaki komolyan imádkozzék, ahhoz kell egy olyan isteni ígéret, amit felidézek magam előtt, mondjuk egy vert helyzetben, de belekapaszkodom Isten ígéretébe, és azt mondom, hogy Istenem, segítsél, nem azért, mert én méltó lennék erre, nem azért, mert én erre rászolgálnék, hanem azért segítsél, mert ezt megígérted. Te ezt mondtad, te azt említetted, te a szolgáidnak kijelentetted, hogy bárki bármilyen méltatlan helyzetben legyen is, de őszintén hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. És Jákobnak volt egy ilyen álma. Ezt az álmot akkor kapta, amikor otthonról menekülnie kellett. Egy rettenetes lelki helyzet volt az is, amikor ott kellett hagyni a családi fészket, gyorsan össze kellett készülni, fölvenni a málhát, és azt mondja ott a Biblia, Mózes első könyve 28. fejezetében, hogy annyira fáradt volt Jákob, még aznap éjszaka, amikor menekült otthonról Ézsau fenyegetőzése elől, hogy egy nagy követ talált Bételnél, és a nagy kő mellett letette a málháját, ő pedig úgy ráesett arra a kőre, és olyan mély álomba merült, és az álom során használta fel Isten az alkalmat, hogy úgynevezett profétikus álmot adjon Jákobnak, és csodálatos volt ez az álom, megnyílt az ég Jákob álmában, az égből leereszkedett egy lajtorja, ugye a régies magyar nyelven ugye létra, és a létrán, ezen a lajtorján a menny angyalai fel és alá jártak,
De kisvártatva azt is észrevette Jákob, hogy a lajtória tetején maga az Úr volt ott. Tehát ő látta látomásban, az álom látomásában, látta magát az Istent, és az Isten megszólította őt. Ugye mit fejezett ki ebben az álomban az, hogy a menny angyalai föl lejártak, és egy lajtórján jártak föl, ez kifejezte azt, amit egyébként Ezékiel látomásában ugyanígy fejezett ki az Isten Ezékiel könyve első és harmadik fejezete alapján. Ott egy hatalmas kerekeket látott Ezékiel próféta, a kerekek a mennyet és a földet érték. Ugye mit fejez ki mind a két szemléletes bemutatás, hogy Isten gondviselése tökéletes. A menny és a föld között láthatatlan módon, de angyalok ezerszer ezrei segítkeznek az emberi élet problémáinak megoldásában. A kerék is a mennytől a földet éri, tehát legyünk nyugodtak, legyünk biztosak, hogy Isten figyelmét semmi nem kerüli el. Isten mindig készen áll. És ő erről be is biztosít bennünket, így Jákobot is az álmában, és ezért meg is szólal az Úr a lajtória tetején, és ad neki ígéretet, méghozzá feltétlen ígéretet. Semmi feltétel nincs az ígéretéhez, hogyha ilyen leszel, vagy olyan leszel. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak és Izsáknak Istene, én megsegítelek az utadon, elvezetlek az idegen földre, megáldalak, meg fogsz maradni, visszasegítelek az úton, megtartalak téged. Tehát megismétli Isten az Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának adott ígéretét. Most annak a Jákobnak, és ezért olyan megdöbbentő ez az álom, annak a Jákobnak ismétli meg, aki csalt. Tehát aki csalt, és aki a csalása miatt kell, hogy meneküljön, ennek az embernek feltétlen ígéreteket ad az Isten. Ez kicsit az ember megdöbben, amikor ezt olvassa, hogy hogyan adhat az Isten olyan embernek, aki a törvényét áthágta, aki a rendelkezését megszegte, feltétlen ígéretet. Később derül ki ez a Bibliából, többek között leginkább itt a 32. fejezetben, ahol most állunk, hogy Isten azért adott Jákobnak feltétlen ígéretet, mert az Isten pontosan látta, hogy miről van szó. Sámuel első könyve 15. fejezetében van az az igevers, hogy az ember azt látja, ami a szem előtt van, de az Isten azt látja, ami a szívben van. Külső emberi szemmel nézve Jákob csaló volt. Becsapta a bátyját, becsapta az édesapját, és mint csalónak menekülni kell otthonról. Ez a külső emberi megítélés. De az Isten belelátott Jákob szívébe, Isten látta azt, hogy Jákob, ha bár rossz eszközhöz folyamodott, de jó célt akar elérni. Esetlenül rosszul kivitelezte a dolgot, de az Isten biztos volt abban, hogy Jákobnak őszinte céljai vannak. Ő valóban a lelki áldásokért akarta elvenni ezt az elsőszülöttséget, és az Isten a felszíni rétegnél sokkal mélyebbre látott, és egy hívő embernek ezért adhatott feltétel nélküli ígéreteket, és ezért biztosíthatta Jákobot arra, hogy meg fogja segíteni, nem csak az atyai háztól eltávolodó, hanem majd az atyai házhoz visszavezető úton is. És most, amikor Jákob leborul imádkozni, most ezt idézi maga előtt, hogy az Istennek van egy ilyen ígérete, hogy őt meg fogja menteni, hogy őt meg fogja tartani. Viszont a valóság mit mutat, hogy holnap reggel lehet, hogy a családommal együtt kiirtanak engemet. Tehát ugyanaz a lelki helyzet, mint amit két alkalommal ezelőtt Ábrahám életében vizsgáltunk, hogy az Isten megígérte Ábrahámnak, hogy gyereked lesz, és azt a gyereket áldozd meg nekem. Teljesen ellentmondó a két kijelentés. Isten volt az, aki megígérte a gyereket, de Isten az, aki a gyermeknek a Mória hegyén való megáldoztatását akarja. Ez teljesen ellentétes. Jákobnál is ez a helyzet. Isten az, aki védelmet ígért neki ebben az álmában 20 évvel ezelőtt, most meg 20 évvel később jön felfegyverkezetten Ézsau vele szemben, és a valóság azt mutatja, hogy lehet, hogy már a holnap estét se fogja megérni. Mi ilyenkor a megoldás? És ugye említettem az Ábrahám történeténél, hogy Ábrahámnál is mi volt a megoldás. Az volt a megoldás, hogy Ábrahám őszintén, mélyen Isten elé vitte ezt a problémát. És 3 napig Ábrahám imádkozott, és a 3 napi imájának mi lett az eredménye? Hogy azt mondta a szolgáknak, hogy maradjatok itt, mi a gyerekkel elmegyünk, és majd visszatérünk hozzátok. Itt van az eredmény, a többes szám. Nem azt mondta, hogy visszatérek hozzátok, mert
ugye Izsák meghalott az oltáron, hanem azt gondolta Ábrahám, hogy Isten, aki megígérte, Isten, aki most visszakéri a gyereket, ellentmondani Isten önmagának nem mondhat ellen, ha Isten előtt én megáldozom azt a gyermeket, vissza fogja adni az életét. Akkor mi a megoldás? A feltámadás. Hogy Isten fel fogja támasztani Izsákot, akkor is, hogyha én megáldozom, nyilván azért áldozom meg, mert ő kérte. De Istennél ellentmondás nem lehet. Jákob is ebben a helyzetben van egy isteni ígéret, van a valóság, ami most rám köszönt, és Jákob azt mondja, most én Istenhez fordulok, mert ezt a kérdést én megoldani nem tudom. Ezt a kérdést emberileg megoldani nem tudom. Van egy ígéretem, hogy élni fogok, hazatérek az őseim földjére, de a valóság azt mutatja, hogy holnap lehet már, hogy az életemet vesztem. Ezt a problémát, ezt az ellentmondást csak Isten tudja megoldani. Az igazi imádságnak azt hiszem ez a helyzete. Amikor mi azért imádkozunk, mert már valamit tudunk és valamit kérünk, csak hogy hát Istenem azt add meg nekem, ez is lehet őszinte ima, én ezt nem mondom, hogy nincsenek ilyen imádságok. De az igazi mély imádságok azok, amikor nem tudjuk valaminek a megoldását, és magában az imádság közben fog kialakulni a megoldás, ezzel is jelezve, hogy nem mi hoztuk meg a megoldást, és nem a mi megoldásunkat akarjuk már elnézést kérek, de megkereszteltetni az Istennel. Hanem maga az Isten mutatja meg a megoldást. Ez az igaz imádság. Jákob pedig egyedül maradt. És minden imádságban az embernek egyedül kell maradnia. Minden imádság annyira személyes dolog, hogy nekünk ott egyedül kell maradnunk az Istennel, ő eléje kell tennünk mindent, az egész életünket. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú. Nagyon hirtelen a váltás. Semmi előkészítés. Honnan jön ez a férfiú? Jákob egyedül maradt. Hát akkor, ha ő az egyedül létet kereste, nyilván olyan helyre ment, ahol senki nem volt. Hát honnan került ide ez a férfiú? Jákob egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú. Gondoljuk át ezt a lelki helyzetet, Jákob leborul. Isten elé tárja az életét. Hivatkozik a régi álomra, hogy Istenem, ezt te ígérted. Hogy te meg fogsz menteni, meg fogsz segíteni. És ahelyett, hogy valami megkönnyebbülés félét érezne, ahelyett, hogy valahogy az Isten körülvenné őt a megnyugtatásnak, megbékéltetésnek egy lelki helyzetével, ehhez éppen ellenkező dolog történik, valaki megérinti a vállát. Valaki van itt. Hát Jákob fölkapja a tekint, és ott áll előtte egy férfiú. Látszólag az Isten egész mást enged meg neki, mint amire készül. Olyan ez, mint amikor Jézus kimegy a pusztába, hogy imádkozzék, és 40 napi böjtés ima után, mikor föláll, hogy befejezi ezt a küzdelmét a szolgálat elején, egyszer csak mi történik? Egyszer csak megjelenik előtte, mint egy fényes angyalfejedelem formájában maga Sátán, és elkezd vele beszélgetni. Épp az jelenik meg, akit a legkevésbé se várt, és akitől iszonyodik. És Jákob is Istennel együtt akar maradni, és Isten elé akar mindent vinni, és akkor egy minden eddiginél nagyobb próbatétel éri, hogy tusakodott vele egy férfiú egész a hajnal feljöveteléig, és egész éjszaka tusakodik vele. Tehát úgy képzelhetjük el, hogy Jákob abban a pillanatban, hogy megérinti a vállát a férfiú, föl kell, azt gondolja, hogy az életére tör, hát mire másra gondolhatna, hogyha egyedül valakivel így találkozik. Ez az első reakció, hogy védi magát. Ahogy védi magát, elkezdődik ez a tusakodás, egy fizikai birkózás, egy küzdelem, és ez több órán keresztül zajlik. Ez a hajnal feljöveteléig zajlik. Aki mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, mármint ez a férfi, amikor látta, hogy Jákob olyan elszánással tusakodik, hogy Jákobot nem lehet legyőzni, akkor ez a férfiú megillette csípőjének forgócsontját, tehát odaér Jákob csípőjének a forgócsontjához, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Tehát Jákob béna lesz, bicegő béna lesz.
Tusakodásra alkalmatlan valaki, aki alig tudja magát is vonszolni, de Jákob ekkor se adja meg magát. Tehát Jákob küzd az idegen férfiúval, amikor kimegy a csípőjének forgócsontja, akkor is tovább folytatja a küzdelmet, ezért mondja a férfiú, és mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Órák küzdelme. Szinte elképzelni is nehéz, hogy órákon át valaki izzadva, megfeszülve küzd az életért, és hogy megmutassa az a férfiú, hogy azért én ki vagyok. Mert csak odaír a csípője forgócsontjához, és kimegy a helyéből. Hát akkor már régen legyőzhette volna. Hát akkor ez a férfiú valaki különleges valaki, akinek csak ennyi elég volt, hogy odaír a csípője forgócsontjához, és már béna lettem. És azt mondja a férfi, hogy bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondja Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. Érdekesek az emberi kifejezések, mert ezek adják vissza, hogy itt mi történt Jákobban. Jákob fölismeri, hogy nem akárkivel küzd. Jákob fölismeri azt, hogy talán azzal küzd, akihez ő járul azért, hogy segítse meg, az az Isten, aki ő neki adta az ígéretet, hogy vissza fogja vezetni a földjére, és ezelőtt az Isten előtt akarja kitárni a lelkét, és most mint a mennyből eljön az az Isten, akinek elég csak odaérinteni az ujját egy testrészéhez, és már is harcképtelen. Ezért azt kéri, hogy én beléd fogózkodom, én tudom, hogy te egy rendkívüli lény vagy, de miért is küzdesz te velem? Miért hozta Isten ezt a döntést, hogy Jákobot nem úgy hallgatja meg, hogy imádkozik, hanem rátör, ráront Jákobra. És nyilván ez nem az atya volt, az atya hozzáférhetetlen magasságban és fenségben lakozik, nem is a lélek volt, aki az egész világon kifejti a hatását, hanem teljesen nyilvánvaló, majd látni fogjuk a történet további menetéből, hogy itt az az isteni személy jelent meg, aki az Ószövetségben is a közvetítő volt Isten és ember között, akinek a neve Immánuel, hogy velünk az Isten, akinek a neve Mikáel, hogy ki olyan, mint az Isten, aki majd Betlehemben ide megszületik emberi testben, de most már emberi alakban, ahogy többször is az Ószövetségben megjelent emberi alakban, most is megjelenik, de miért támad Jákobra? Miért ez a magatartása? Mert azt várnánk, ha valaki őszintén az Istenhez fordul, hát Isten meghallgatja. Meghallgatta már 20 évig sokszor Jákobot, le is írja a történet, hogy hány nehézségből az Isten kisegítette, de amikor most nagyon teljesen az egész életét odaadva fordul az Istenhez, most az Isten megtámadja. Hát ez érthetetlen. Mi éppen azt várnánk, hogy Isten vágyva vágyott erre a pillanatra, amikor valaki teljesen minden emberit letéve odajárul elébb, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, most már nem a magam ügyeskedésével akarom megoldani az életét, hanem téged kérlek segítségül, te vezess engem, te éljél az életemben. Ezt várja az ember, és őszintén ezt akar, és akkor ennek helyébe az Isten megtámadja. Kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy Isten azért választotta az emberrel való találkozásnak ezt a szokatlan és furcsa módját, hogy emlékeztesse Jákobot is, hogy ő nem méltó az Isten segítségére. Senki nem érdemből kapja az Isten segítségét. Semmelyikünknek nincsenek olyan érdemei, amelyekre hivatkozni tudnánk. Az Isten minden egyes emberrel végezhetne. És ez nem lenne igazságtalanság. Az Istent és az ő világát mi százszor és ezerszer meghazudtoljuk a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel. Isten megírja azt, hogy

Tudom, hogy mondja egy másik sokat szenvedő ember az Ószövetségben, Ezékiás király. Ezékiás király azt mondja az imájában, Ézsaiás könyve 38. fejezetében, hogy reggeltől estig végezhetnél vele. Reggeltől estig végezhetnél vele. Bőségesen kimerítettem már a kegyelmi lehetőségeket, meghazudtoltalak téged, teremtőm, Istenem, és végezhetnél velem, de én nem magamra nézek, nem erre a romhalmazra, erre a kudarchalmazra nézek, amit énnek, meg emberi életnek lehet nevezni. Én benned bízom, hogy te jóságos Isten vagy, te irgalmas Isten vagy, te a megbocsátás Istene vagy. Akkor is, amikor én nem tudom, hogy hogy fogsz megbocsátani, hogyan fogod elrendezni a körülményeket, de én egy valamiben bízom, hogy a lelkemnek kőszirtje, kősziklája egy van, és az az Isten. Ezt a 73. Zsoltár mondja. De hogy hívő emberek imádságaiból, hogy összeállítjuk a képet, előttünk van Jákob küzdelme. Jákob most csak az Istenben bízik. Eddig mindig önmagában bízott. Isten hívő volt, de túl sokat feltételezett önmagáról, és úgy gondolt, hogy az élet bizonyos helyzeteiben egy kis leleményesség, egy kis ügyeskedés, és kivágjuk magunkat. Ez a segíts magadon, az Isten is megsegít, tenyeres, talpas, de fél igazsága, amiben nincs teljes igazság. Ebből kell átfordulni a Jákobnak egy olyan szintre, hogy ő teljesen csak az Istenben bízzon. Nekünk is az életünkben, ezért mondtam, hogy adjuk magunknak is ezt a nevet, hogy Jákob. Mert az emberi életbe is sokszor a hitbe belekúszik a magabízás. Belekúszik az, hogy egy kicsit azért magunkra is adunk, nem 100%-ban adjuk át az életünket. Vannak fenntartott részeink, és magunkat titkon azért a válunkat megveregetjük, hogy bizonyos dolgokat mi is el tudunk érni. Jákob itt eljut oda arra 180 fokos fordulatra, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet, nem én akarom megáldani az életet, nem én akarok a jótevőm lenni. A magam élete csak kudarccá vált a kezemben, én a te vezetésedre vágyom, téged akarlak, nem engedlek el, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Kedves hallgatók, csodálatos ez a jelenet. A mennyei küldött, akiben a későbbi emberfiát, Jézust ismerhetjük fel, itt elismeri Jákob fizikai és lelki küzdelmét. Ez egy hosszú órákon keresztül folytatott küzdelem volt. Ez lelkileg is egy nagyon megpróbáló küzdelem volt, főleg azután, hogy bicegővé vált. De Jákob nem adta föl a reményt. Mi volt a reménye? Hogy Isten akkor is a szeretet Istene, amikor ő már emberi és isteni mértékkel is kimerítette a kegyelem lehetőségeit. De ő akkor is bízott az Istenben. Talán a Jób könyvében olvassunk kijelentést, a Jób könyve 13. fejezetében hangzik el ez a kiáltás. Azt mondja a sokat szenvedő Jób, ha megöl is engem, akkor is benne bízom én. Ez az igaz Isten hit. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten megsegítsen. Én leginkább arra lennék méltó, hogy az Isten véget vessen a sorsomnak, a pályámnak, de ha megöl is engem, ha úgy határozna is, hogy most vége, vagy holnap vége lenne, hogy Ézsau lekaszabol engem és a házam népét, ha megöl is engem, akkor is benne bízom él. Ez a hatalmas bizalom, ez a hit, ez a most minden salak levált Jákob hitéről. Most nem játszik már bele az emberi szándék, emberi ügyeskedés, emberi elgondolás, teljesen átadja az életét, teljesen Istentől teszi függővé, mint egy azt mondja, hogy Istenem, te légy minden, és én semmi leszek, hogy te minden lehessé én bennem. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Nem árulja el a rejtélyes idegen a nevét. Kérdezi a nevét. Kérdezi, mint majd később Mózes is, hogy milyen néven mutassalak be Istenem a zsidó népnek, de a rejtélyes idegen azt mondja, hogy miért kérded az én nevemet, viszont megáldja őt.
ráhelyezi az áldást, amit ő csalással vett el egyszer.

keresztre az édesapjától. Most a mennyei lény maga a második isteni személy megáldja őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Tehát, hogy eddig nem okoskodás vagy emberi belemagyarázás volt, amit mondtam, ez a Biblia vers is igazolja, mert Jákob maga is tudta, hogy kivel küzdött. Ő az Istennel küzdött. Ő nem egy rejtélyes földi lényel küzdött, nem egy angyallal küzdött, ő magával az Istennel. Melyik isteni személlyel küzdött? Azzal, aki neki az ígéreteket adta. Azzal az Istennel küzdött. Beismerte a méltatlanságát arra, hogy az ígéretek részese legyen. Beismerte azt, hogy ő elrontotta az életét. Beismerte azt, hogy csak hit által győzhet, és ahogy a mennyei lény megáldotta őt, rögtön elnevezte a helynek nevét Peniélnek, ami annyit jelent, hogy láttam az Istent színről színre, és közben még azt is mondja, hogy megszabadult az én lelkem. Múlt időben mondja. Milyen érdekes az igazi imádság. Még nem találkozik Ézsauval. Még nincs szabadulás, de már a lelke megszabadult. Az imádság egyik csodálatos, tényleg természet fölötti csodás ajándéka az, ha valaki őszintén Isten elé viszi az életét, nem tagad le semmit, bevallja az élete problémáit, és lemond arról, hogy emberileg oldja meg az életét, hanem bizalommal az Isten kezébe teszi az egész sorsát. Már akkor megszabadul az ember lelke, mielőtt a valóságban megszabadulás érné őt. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy az életben mi változtat meg bennünket. Még ugye a világirodalom egyik legnagyobb műve, Szofoklész Antigónéja is azzal fejeződik be, hogy józanná nem tesz más, csak a vénség. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy mi változtat meg bennünket? Hát, hogyha belnő a fejünk lágya, egy bizonyos életkort megélünk, és hogyha elérjük mondjuk az 50-60 évet, akkor már az ember egy kicsit más lesz, mint 20 vagy 30 éves korában. Ezt a Biblia féligasságok közé sorolja, mert csupán az emberi életkor nem képes bennünket megváltoztatni. Mondja a 119. Zsoltár, hogy előfordul olyan eset, hogy az idősebb tanítóknál a fiatalabbak értelmesebbé lesznek, mert az Isten bizonságai az ő gondolataik. Tehát ez így önmagában nem 100%-os igazság, hogy az érettség, meg a tapasztalat, meg a józanság elnyerése ezt tudja megváltoztatni az ember életet. Az emberi életet 100%-ig egy valami tudja megváltoztatni, ez a hitküzdelem. És a hitküzdelem fiatalkorban is meg tudja változtatni, időskorban is meg tudja változtatni. Mi a hitküzdelem lényege? Hogy Istennel személyes kapcsolatba kerülve föltárni az életünket, a mi méltatlanságunkat, a mi érdemtelenségünket, de nem erre tekinteni, nem önmagunkat ostorozni. Sokszor még itt is bekapcsol a hamis vallásos reflex, hogy akkor sok rosszat elmondok magamra. Az igazi vallásosság nem az, hogy sok rosszat elmondani magunkra, az igazi vallásosság tudni, hogy mennyire rosszak vagyunk, de hinni abban, hogy az Isten mennyire jó, és hogy ő bennünket meg tud változtatni. Hogy tud megváltoztatni? Hit által tud megváltoztatni. Jákob ez éjszaka alatt többet változott, mint 20 év alatt Mezopotámiában. Erre az éjszakai tusakodásra volt szükség, hogy Jákob életéből teljesen kitisztuljon valami. Ha ez nem következik be, ha ő nem megy vissza a jabók révén, ha ő nem kezd el imádkozni Istenhez, mondjuk a hátunk is beleborzunk, de el lehet játszani ezzel a gondolattal, mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha Jákob azt mondja, hogy hát nagyon elcsigázott vagyok, nagyon fáradt vagyok. Lefekszik a családom, én is lefekszem. Holnap fölkelünk, kipihenjük magunkat, az Isten úgyis gondviselő Isten, majd lesz, ahogy lesz. Ugye? Beleférne a mi emberi elgondolásainkba, már azért is mondom, hogy beleférne, mert sokszor mi ezt tesszük. Sokszor mi azt tesszük, mint a tanítványok, hogy egy ideig gondolkozunk, küszködünk, hiába, hogy az Úr kérte, hogy egy óráig imádkozzanak, küzdjenek, elaludtak. Elaludtak a Getsemánéban, a legszeretettebbek is, Péter, Jakab és János is elaludtak. Egy valaki virasztott, Jézus küzdött, Jézus tudta, hogy miért kell küzdenie, és Jákob is ilyen szempontból előképe Jézusnak, mert Jákob nem feküdt le, nem azt mondta, hogy majd kipihenem magamat, és az Isten jó, majd jön valami, ami jön, hát majd ő megoldja a dolgot,
hanem az Istennel teljesen egységre akart jutni. Ő bármennyire fáradt volt, kereste a személyes kapcsolatot, és kereste az ima küzdelem lehetőségét. Persze nem mindig van ilyen imánk. Sokszor az életben nincs ilyen imánk, de az életben az ilyen imafajtát meg kell tapasztalni. Sokszor kerülünk úgy az életünkben, mi is hasonló nehézségekbe, hogy nem látjuk, hogy mi lesz a megoldás. Nagyon szeretnénk reménykedni valami jóban, de minden jel arra mutat, hogy nem fogjuk elérni azt a jót, mert 400 férfival szemben nem lehet fölvenni a küzdelmet emberileg. Akkor igenis nem lefekvésre van szükség, nem arra van szükség, hogy én is kialudjam magam, hanem arra van szükség, hogy találkozzam azzal az Istennel, aki mindannyiunknak ígéretet tett. Mi nálunk nagyobb ígéretet az Isten senkinek nem adott. Hogy elnyerhetjük az örök életet, és olyan közel vagyunk az örök élethez, hogy mások sorsában is segítkezhetünk, hogy mások is Istent megismerjék és az örök életet elnyerhessék. Sokkal nagyobb ígéretünk van ma, mint Jákobnak a lajtorja tetején megjelenő ígéret, hogy majd hazatérhet a földjére. Mi hazatérhetünk az örök hazába. Ez az ígéretünk. Karnyújtásnyira van, az örökké valóság határmesdjéjén élünk, ahogy szokás mondani. Óriási ígéretünk van, és tudunk-e akkor tusakodni így imádságban az Istennel? Megszégyenítő dolog, ha mi a Jákob imatusakodásáról tapasztalatot nem szerzünk. Amikor a jeremiási proféciát idéztem az előadás elején, erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy nagy háborúság lesz ezen a világon. Minden jel arra mutat, hogy az igaz, a becsületes, a hívő emberek is el fognak veszni. Minden jel arra mutat, hogy ekkora túlerővel nem lehet felvenni a küzdelmet. Tehát a világ annyira súlyosan elsötétedik, hogy mindenki, a hívő embereket is meglegyinti ez a kísértés, hogy hát ez egy túlerő, ezzel nem lehet, az egész világ mást mond, mint mi, az egész világ mást akar, és más értékeknek hódol, mint mi. Hol lesz itt a megoldás? Nekünk is a Jákob háborúságára, a Jákob ima küzdelmére van szükségünk, és meg fogunk szabadulni akkor, ha megtanuljuk a küzdő imádságnak ezt a módját. És átéljük azt, amit Jákob átélt, hogy megszabadult az én lelkem, teljesen az Isten kezébe tudta letenni az életét. Érdemes elolvasni most már én versről versre, ezt nem szeretném felidézni, de a 33. fejezetben tovább folytatódik a történet, hogy mi is történt akkor azon a bizonyos második napon. Mi történt akkor, amikor felkelt a család, Jákob visszament a családjához, és mentek Ézsau elé? 33. fejezet így kezdődik, Jákob pedig felemelte szemeit, és látta, hogy íme Ézsau jő, és 400 férfiú ő vele. Az utolsó pillanatig a látvány ez volt, a valóság ez volt. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy itt Jákob tovább él, vagy az életét veszti. De Jákobnak már nyugodt volt a lelke. Ő már tudta azt, hogy Isten megoldást hoz. Hogy milyen megoldást hoz, azt nem tudta. De azt tudta, hogy az Isten kézbe veszi az események fonalát. Miért veheti kézbe az események fonalát? Mert az ember nagy sokára, de átadta neki. 20 évig nem adta át. Teljesen nem adta át. Most teljesen átadt, és ebben biztos volt, hogy ő nem látja, hogy mi lesz a megoldás. De az Isten, mivel kézbe vette az események fonalát, nem fog késlekedni a megoldással. Érdekes, hogy elolvassuk majd otthon, csodáljuk meg ezt a 33. fejezetet is. Itt is van nekem egy olyan igém, amit igen szívbe kell fogadnunk, amikor Jákob meglátja Ézsaut és a háza népét, és nyilván, ahogy említettem, meg kellett tennie, amit maga is emberileg megtehetett. A 10. versben mondja ilyeszt Jákob, amikor leszáll az állatáról, meghajtja magát Ézsau előtt több ízben is, hogy tisztességet tegyen, végülis a bátyáról van szó, ő tér haza, ő neki kell üdvözölnie, és a 10. vers szerint ezt mondja Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcáját látnám. Hatalmas ige ez. Mikor nézzük mi úgy a másik embert, mintha az Isten orcáját látnánk?
Mikor történik meg az életünkben, amikor a másik ember számunkra nem egy ember a sok közül, hanem a másik ember arcán az Isten arcát látjuk. Ez mikor történik meg? Akkor, amikor mi megküzdöttünk Istennel, akkor, amikor mi elvettük Istentől azt a bizonyosságot, hogy Isten mindenkiért meghozza az áldozatát, Isten mindenkiért meghalt, Isten nem személyválogató, hogy bárki ember él ezen a földön, az mind isteni a hála, és az Istennek köszönheti. Mikor nézzük úgy a másik ember orcáját, mintha az Isten orcáját látnánk? Akkor, amikor mi az Istennel találkoztunk. Akkor, amikor Istentől jöve megyünk az emberekhez. Akkor, amikor telítve van a szívünk az Isten közelségétől, az Isten kegyelmétől, az Isten gondviselésétől és szeretetétől, akkor a másik emberre is másképp tudunk nézni, mint hogyha ezt a küzdelmet nem folytattuk volna végig. És mikor Ézsau ezzel szembesül, hogy Jákob 7-szer meghajtja magát előtte. Hogy ilyen mondatokat mond, hogy úgy nézem a te orcádat, mint az Isten orcáját látnám. Azt se felejtsük el ebből a jelenetből, hogy amikor Ézsau azzal is szembesül, hogy Jákob biceg. Ez a bicegés se volt véletlen. Ennek nem csak ott volt jelentősége, hogy tudtára adta a mennyei küldött Jézus Jákobnak, hogy már rég legyőzhettelek volna. Ez csak egy próbatétel, hogy te meddig küzdesz, én már rég legyőzhettelek volna. Nem csak itt volt ennek jelentősége, hanem ennek a következményének is jelentősége volt, hogy egy 20 éve nem látott ember, akit én újra meglátok, és biceg. Hát nyilván, hogy Ézsaunak a szíve meglágyult Jákob iránt. Ha mondjuk megint csak eljátszadozhatnánk a gondolattal, mi van, hogyha Jákob erősen, peckesen megy Ézsau elé. Nem biztos, hogy Ézsau úgy döntött volna. Hogy egy ember mit, miért tesz, meg hogyan dönt, abban általában nagyon sok hatás játszik közre, tehát az, hogy meghajtotta magát 7-szer, az, hogy így beszélt, és az, hogy jön elébe és biceg. Ez mind összesítve azt a hatást gyakorolta Ézsau lelkére, hogy Ézsau megbocsátott, és a két testvér összeölelkezett, és Ézsau elállt attól, hogy ő megbosszulja a testvérén a hajdani csalást, a 20 évvel az előtti csalást. Hatalmas történet ez. A Biblia azt mondja a végső időkről, Lukács evangélium a 21. fejezetében, Jézus azt mondta, hogy titeket is törvényszék elé visznek majd. Kihallgatnak majd, vádolnak majd benneteket, de semmit előre ne gondolkodjatok arról, hogy mit kell felelnetek. Majd a Szentlélek segít nektek a kérdésekre a válaszokat megtalálni. Jézus az előttünk álló történelmi időszakra nézve bátorítást adott arra, hogy az Istennel együtt éljünk, teljesen az Istenre hagyatkozva éljünk. Az előttünk álló történelmi időszak különösen is tele van nehézségekkel és csapdákkal, hazugsággal, becsapással, a hamis proféták által felkorbácsolt világnak a sok-sok félreértetésével, gonoszságával, teljesen Istennek átadni az életet. Ezért kell megtanulnunk a Jákob küzdelmét. Hogy ne legyenek fenntartott helyeink. Ne legyen az, hogy én hiszek az Istenben, de azért van nekem 1-2% utam, ahol bemutatom, hogy én is mire vagyok képes. Jézus nem véletlenül mondta, amikor itt a földön járt, hogy hogyan is szeressük az Istent, hogyan is kell szeretnünk az Istent, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljességgel. Ezt a teljességet adta itt Jákob ezen az éjszakán. Itt tudott megszabadulni önmagától. Itt tudott megszabadulni a magába vetett reménységtől és hittől. Itt lett annyira bizalmatlan önmagával szemben, hogy bizalommal az egész életét rá tudta bízni az Istenre. Ez itt a kulcs. Csak akkor tudjuk rábízni az életünket Istenre, amikor már a magunk iránti bizalmunk utolsó morzsáját is elfújta a szél. Itt nem valami csoda fog történni semmelyikünk életében, hanem erre a küzdelemre van szükség, a Jákob éjszakájára, Jákob megszabadulásának a küzdelmére.
És ezért mondja Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse, hogy ami Jákobbal egyszer megtörtént az életben, a sok hívő emberrel ezután meg fog történni a történelemben, és csapatostul, tömegestül ezt akkor fogják hívő emberek átélni, amikor Jézus várva várt második eljövetel a küszöbön lesz. Akkor kell a Jákoboknak megszabadulni az utolsó jákobi maradványoktól a lelkükben, akkor kell a Jákoboknak Izraellé változni, hogy ahogy a két szó is mondom, milyen sokat ígérő két kifejezés, hogy az ügyeskedő csaló emberből lehessen Isten harcosa.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendéget, kedves testvért. Lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliuma 17. fejezeténél, és egy evangéliumi történetet tekintsünk át közösen. Együtt gondoljunk át egy jézusi történet, jézusi csodát, amelyben a tanítványok sajnos szégyenben maradtak. Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14. verstől olvasom a 21. versig. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítmányaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat, vagyis betegség pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Bizonyára ismerjük ezt a történetet. Ez a történetnek az előzménye is fontos. Jézus milyen helyzetben tette ezt a csodáját? Mikor Jézus a három tanítvánnyal felment a megdicsőülés hegyére, a színeváltozás hegyére, akkor ott egy hatalmas jelenésben volt része, Mózes és Illés jelent meg számára, hogy erősítse őt a megváltás véghezvitelében. Miközben tudjuk, hogy Jakab, János és Péter a tanítványok elaludtak, vagy csak olyan fél álomban, olyan félájultan élvezték azt, amit megláttak hirtelen, hogy Illés és Mózes beszélget Jézussal. És akkor mondta Péter, hogy készítsünk itt három hajlékot, mert oly jó nékünk itt lenni. Azonban a hegy után, ezután a jelenet után le kellett mennie Jézusnak az emberek közé, a tanítványokkal együtt, bár a tanítványok szerették volna, hogyha mindig ott maradhatnának. Jézusra még sok-sok szolgálat várt, és ekkor történt ez az eset, hogy a tanítványok sajnos kudarcot vallottak egy nagyon súlyos kisfiú meggyógyításakor. Az édesapa már bizonyára nem talált más megoldást, mint hogy Jézus tanítványaihoz vigye a kisfiát, akinek olyan súlyos betegsége lehetett, amit pontosan nem is tudjuk, hogy mi lehetett. Holdkóros volt, akit többször vízbe, tűzbe vetett az ördög. Egy olyan megszállottság lehetett, ami egy kicsit az epilepsziához hasonlíthat, de az epilepsziánál valami súlyosabb, valami előre haladottabb idegrendszeri betegség volt, hogy szinte a fiú már nem is tudott magáról sokszor, és önmagán kívül az ellenség gyötörte őt. És miért ment az édesapa a tanítványokhoz? Tudva levő, hogy már Jézus kiküldte egyszer a 70 tanítványt a 12-vel együtt, és úgy jöttek vissza a tanítványok, hogy még az ördögök is engednek nékünk, hatalmas csodákat és jeleket tettek. És az apa bízott abban, hogy az a 12 tanítvány, aki vagy az a 9, aki éppen ott van a hegy alatt, ugyanezzel az erővel képes az ő gyermekét is meggyógyítani. Hát azt láthatjuk a Márk evangélium a 9. fejezetében, talán lapozzunk is oda. Ugye Jézusnak ez a fájdalmas kiáltása nem véletlenül hangzott el, amikor az apa odahozta a gyermekét, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Mert ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezeténél, kicsit a történet más megközelítésben olvasható, ott azt olvashatjuk, amit most az idő rövidsége miatt nem fogunk elolvasni, hogy ott voltak az írástudók is a tanítványokkal éppen vetekedve. Igaza volt Jézusnak, hogy egy hitetlen és elfajult nemzetség között kellett neki ezt a gyógyítást véghez vinnie. Kik voltak itt ezen a helyszínen? Itt voltak az írástudók, akik nem is gondolták, hogy ezt a fiút meg lehet gyógyítani.
Ott voltak a tanítványok, akik viszont nem tudtak gyógyítani, nem volt már képességük a gyógyításhoz. Ott volt az apa, aki felkiáltott Jézusnak, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Egy valakiben volt igazán hit, aki gyógyítani tudott, ugye ez maga Jézus volt. Nem a sokaságban, a tömegtől talán nem is várhatnánk, hogy hittel tekintsen egy ilyen helyzetre. A sokaság csak ott a száját tátotta, és a tanítványokra mondott kárhoztató ítéleteket hallgatta, amit az írástudók mondtak. Kedves hallgatók, egy félelmetes, szégyenletes dolog történt itt, amit Jézus oldott meg, és a tanítványoknak viszont azt mondta, mikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem tudtak ők gyógyítani, azt mondta nekik, semmi más oka nem volt ennek, csak most éppen hitetlenek voltatok. És eszembe jutott ugye jól ismert igeversünk, Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, hogy a végidő hívő maradékának ez lesz egy csodálatos jellem tulajdonsága, hogy két dologgal rendelkeznek. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan jézusi hittel rendelkeznek, ami képes majd a problémákat megoldani, képes embereken segíteni, képes olyan helyzetekben is hitben győzedelmet aratni, ahogy ezt Jézus tette. És hogy most feltennénk a kérdést, hogy nekünk milyen hitünk van, és ebben a helyzetben mi milyen bizonyságot tehetnénk a hitünkről, egy kicsit tekintsük át ezt, hogy mi ebben a helyzetben vajon kikkel lennénk azonosíthatók, a tanítványokkal, az írástudókkal, a tömeggel vagy az apával. A tömegről talán csak röviden annyit mondhatunk, hogy a tömeg az mindig egy átláthatatlan, alaktalan mennyiség. A tömeg valóban nem is gondolta, hogy ez a fiú meggyógyulhat. Mondjuk viszont az írástudóknak feladata lehetett volna, hogy ők is segítsenek ebben a helyzetben. Az írástudókról mit tudhatunk a Biblia alapján? Az írástudók nagyon jól ismerték a Tórát, talán értelmezni is tudták bizonyos értelemben, nyilván, hogy hitben nem mindig a leghelyesebben. Az írástudók olyan emberek voltak, akik a maguk cselekedetével próbálták az üdvösséget elnyerni. Nem is gondolták, hogy az Isten hatalmát is igénybe lehet venni, és természetfeletti csodák is történhetnek. Ők az írásokat ismerték. Fejből tudtak minden igét idézni. Csak éppen arra nem gondoltak, hogy néha igénybe is lehetne venni az Isten hatalmát és segítségét. Az írástudók a maguk cselekedetében bíztak a maguk vallásosságában, de nem bíztak az Istenben. Nem bízták rá magukat, és nem is tudtak, eszükbe nem jutott volna, hogy talán az Isten valóban ezt a gyermeket meggyógyíthatná. Remélhetőleg ilyen együnk sincs, senki nincs a teremben, mint az írástudók, hogy csak az írást ismerjük, de az Isten hatalmát nem. Jézus azt mondta nekik, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írást, ha az írást ismernétek, ismernétek az Isten hatalmát is. De gyakorlatilag egyiket sem ismerték. A maguk cselekedetében bíztak, nagyon okosan fejtegették az írásokat, de hitnek még csak szikrája sem volt az életükben, vagy az Istenben való bizalomnak. Mondhatnánk így is, az akkori írástudók egy kicsit olyan teológusok voltak, filozófusok voltak, akik csak beszélni tudtak az Istenről. A másik csoport, így mondanám, a másik személy, akit át kell, hogy gondoljunk, hogy vajon mennyiben áll közel hozzánk hitben ez a személy, ez az édesapa. Az édesapa hitét is kicsit vizsgáljuk meg, lapozzuk fel, tehát a 9. fejezetet Márk evangéliumnál, és olvassuk el ezt a 21. verset. 21. verstől olvassuk el a 24. versig. Vajon nem vagyunk-e mi is kicsit az apa hitét tükrözők a mindennapi életünkben? És megkérdezte Jézus az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könyhullatással mondta, hiszek, Uram,
légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy ment az apa Jézushoz, amikor látta, hogy tényleg a gyermeke nagyon súlyosan beteg? Csak annyit mondott Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, ha képes vagy valamit tenni, tegyél már légy szíves valamit. Ebben a valamit tehetsben, ugye benne van az is, hogy hát én nem vagyok erről meggyőződve, hogy te képes vagy tenni bármit is. De ha képes vagy valamire, akkor most tedd meg. És Jézus erre annyit tudott csak mondani, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hit nélkül, bennem való bizalom nélkül én nem tudom megmutatni a magam hatalmát. Az Isten feltételhez, egyetlen feltételhez köti azt, hogy az emberi életben az ő hatalma és az ő ereje megnyilatkozzon, mondta az édesapának. Hogy vesd rám a bizalmadat, vesd belém a bizalmadat. Ne magadban bízzál, ne bízzál senki másban. Higgyél abban, hogy én meg tudom ezt tenni. Nézd ki belőlem, próbáld meg kinézni belőlem azt, hogy én mindenre képes vagyok. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. És nagyon sokszor talán mi is kételkedünk ebben az isteni hatalomban, hogy hitáltal, az Istenben való bizalom által minden lehetséges a hívőnek. Félelmetes ez a mondat egyébként, és kicsit olyan eltúlzott mondatnak érezzük, és talán rosszul is értelmezhetjük időnként, hogyha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az Istenben való bizalom által korlátlan lehetőségek, korlátlan áldások állnak az ember rendelkezésére. Hiheted azt? Bízol ebben? Elhiszed ezt? És mit mondott erre az édesapa? Könnyhullatással kiáltott, hogy hiszek, Uram, de ez csak olyan hinnék, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor talán nekünk is el kellene, hogy hagyja az ajkunkat ez a kijelentés. Nagyon sokszor kellene úgy kiáltanunk talán nekünk is, mint az édesapának, hogy hiszek, Uram, de inkább mondanám úgy, hinnék, Uram, de nem tudok. De nem akarok itt megállni. Nem szeretném itt az életemet megállítani, szeretnék tovább lépni. Szeretném hinni azt, hogy az életem problémáiban van segítség. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nem veled van a baj, nem az áldások özönével van a baj, hogy Isten ne tudna megáldani mindannyiunkat, és minden próbánkban, nehézségben megsegíteni, hanem egyben van az akadálya annak, hogy az isteni áldások nem jutnak el hozzánk időben és megfelelő helyen, hogy nincs bennünk igazi bizalom, nincs ráhagyatkozás az Istenre. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mondhatjuk sokszor mi is. Én is szoktam sokszor így imádkozni. Én is szoktam sokszor ezt megfogalmazni, hogy Uram, még imádkozni sem tudok rendesen. Még azt sem tudom, hogyan tudjalak most megkeresni, megtalálni. De az Isten látja az embernek ezt a hívő, a hit és a hit határán, és a hit előtti küzdelmeit, ezt hívja a Biblia ima küzdelemnek, hogy ekkor kell vívnunk az ima küzdelmet, ekkor kell megtanulnunk hinni, és az Isten ebben segít, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És erre Jézus rögtön el is kezdte a csodáját megtenni, ahogy ezt az apa ki tudta mondani, hogy nem tudok igazán hinni, de légy segítségül annak, hogy én ne legyek bizalmatlan irántad. Oda ment a fiúhoz és meggyógyította. És most lapozzunk vissza a Máté evangélium a 17. fejezetéhez, és ott egy kicsit mélyebben vegyük górcső alá azt, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Irányítsuk egy kicsit a figyelmünket arra az utolsó mondatára Jézusnak, 2-3 mondatára, amivel nekünk kell most komolyan számot vetni a mi hívő életünkben. A 19. verstől olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Miért nem tudtunk most győzelmet aratni? Jézus így válaszolt a 20. versben, Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Igen, kudarcot vallottak a tanítványok, akik már tudták, hogy
mit jelent gyógyítani, csodát tenni. Most nagy kudarcot van. Ők is érezték, hogy ez nem volt normális dolog, hogy ők itt csalódást kellett, hogy okozzanak az édesapának. Megkérdezték, mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Hát már egyszer megtettük, és most pedig miért mondtunk csődöt? Jézus csak egyszerűen ennyit mondott, a ti hitetlenségetek miatt. Sokszor talán a mi életünkben is a kudarcok és a bukások sorozata, vagy bukások időnkénti megjelenése egy okból következtethető, hogy a hitetlenség, az Istenben való bizalmatlanság. Pedig szeretném újra felidézni, hogy mi kell, hogy jellemezze a végidő hívő népét. Valóban talán Jézus ma is elmondhatja ezt a világra, de időnként úgy érzem ránk is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ó, meddig szenvedlek még titeket. A győzelem kulcsa a bizalom, az Istenben való hit. És ezt írja Ellen White a Korszakok nyomában című könyv 552. oldalán, hogy ami előttünk áll, ahhoz nem maradhatunk olyan állapotban, mint most itt a tanítványok, ahogy kudarcot vallottak. A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet, éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. És hogy azt írja utána, hogy most kell megtanulnunk hitáltal tapasztalatokat szereznünk Istennel. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki hitet gyakorol, mármint hogy vallásos életet él, az hívő ember. És úgy rá kell jöjjek magamban, hogy hitet próbálgató emberek vagyunk. Hitet gyakorló emberek vagyunk. Én nagyon félek attól, hogy én hívő embernek tartsam magam. Hitet gyakorló, a hit szárnyait próbálgató embernek érzem magam. Mert valóban nem mondható el, hogy olyan hitem lenne, mint amiről itt Jézus beszél, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne. Mit értett Jézus ez alatt, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne? Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármagnyi, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe és vele menne. Nagyon talányos ez a mondata Jézusnak. Hát két dolgot kell megértenünk. Mit jelent az, hogy mustármagnyi hit? Ezt tudom, hogy már mindannyian tudjuk, hogy a fekete mustármag az kisebb a mágszemnél, vagy épp akkora, mint egy mágszem. Tehát elég az nagyon kicsi belőle. Az igazi hit az nem valami... Jézus nem azt mondta, hogy olyan nagy hited legyen mindig, mint a kapernaumi századosnak, vagy a kananeus asszonynak, aki tudjuk, hogy milyen hittel rendelkezett. Csak annyit mondott a tanítványoknak, hogy egy mustármagnyi hitetek legyen. És ez elég ahhoz, hogy a hegy bemenjen a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni, hogy a hegyet a tengerbe tudjuk tolni? A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy a hegy bemegy a tengerbe? Azt mondanátok a hegynek, hogy a tengerbe menjen. Nyilván Jézus nem valami mutatványosságra, vagy valami varázslásra akart késztetni bennünket, hogy úgy gyakoroljunk hitet, hogy a hegyeket tologatjuk a tengerbe, hanem ez egy hasonlat volt, hogy olyan hegynyi problémák, amik az életünkben vannak, az hitáltal eltűnhetnek. Hitáltal megoldódhatnak. Úgy gondolom, nagyon sokan állunk ilyen hegy árnyékába. Olvastam egy könyvet, neked milyen hegyed van? Neked melyik hegy ad árnyékot az életedben? Családi problémád? Munkahelyi, anyagi problémád, egészségügyi problémád, vagy egy olyan jellemtulajdonságunk lehet akár, egy olyan megkötözöttségünk, amiből már évek óta nem tudunk szabadulni. Olyan szokások, olyan mértéktelenségek, kívánságok, olyan rút jellemtulajdonság, ezek is lehetnek hegyek, amik úgy érezzük, hogy legyőzhetetlenek. Már sokszor próbáltuk legyőzni az indulatot, sokszor próbáltuk legyőzni a haragot, egyéb jellemhibákat, nem ment a tengerbe. Nem tűntek el. Még mindig itt vannak. És egyre gyakoribbak, egyre sűrűbben jönnek elő. Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi hited lenne, annyi lenne bennünk, akkor elmenne a hegy a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni? Nem kell nagy, csak egy mustármagnyit. Hogyan tehetünk erre szert? Mert egyébként nagyon könnyű, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy igen, meg lehetett volna ezt a fiút gyógyítani.
ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Két dolgot szeretnék itt felidézni, hogy bizonyos dolgok történjenek az életünkben, és változások. A hithez csak két dolog. Most a mai alkalommal csak ennyit szeretnék átadni, amit én az elmúlt időben úgy próbálok megérteni és gyakorolni az életemben. A hit az nem úgy van, hogy bizonyos testvéreknek könnyebben megy, mert arra születtek, hogy ők jobban olyan hívős emberek, olyan hiszékeny emberek. Én meg egy olyan küszködő ember vagyok, én nem tudok olyan könnyen hinni. Vannak, ugye látjuk emberek, hogy micsoda hittel rendelkeznek, micsoda jellem, micsoda élet van ott, fejlődés. Én meg itt toporgok a magam kis küzdelmeiben. Nekem miért nincs hitem? Nem lehetne olyan hitem, mint a másiknak? Mindenkinek lehet mustármagnyi hite. És az már elég, hogy nagy dolgok történjenek. Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék mondani. Az első, ma is így igaz ez mindannyiunk számára, amit a Római Levél 10. fejezet 17. versében Pál apostol mondott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha mi nem az igére alapozzuk a bizalmunkat, a hitünket, akkor nyilvánvaló, hogy kudarcot fogunk vallani. De ez az igevers talán még nem sokat mond nekünk, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ebben viszont talán mégiscsak el kell, hogy gondolkodjunk, hogy milyen ez a hallás, és az ige által hogy lehet az embernek igazi bizalma. A másik igét szeretném ehhez kapcsolni, amit Jézus így mondott a pusztában, a pusztai megkísértés során, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Már nagyon sokat elhangzott ez a mondat, de egy kis szó most úgy olyan elevenen megerősített ebben, hogy mit jelent igéből, az ige által hinni. Mit jelent az, hogy a mi ige ismeretünk, a mi tudományunk, az hitet ad és erőt ad a mindennapok küzdelméhez. Ebben van egy kis szócska, ami a kulcsa ennek a mondatnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Melyik a kulcs szó ebben a mondatban? Ami által a mustármagnyi hit megszületve a tengerbe mennek a hegyek. Ez a kis szó két betű, él. Ilyen egyszerű. Az igéből élni. Az igében úgy élni, ahogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Hogy nekünk az ige az élet kenyere legyen valóban. Nem tanulmány, nem ismeret, nem tudás, pusztán száraz ismeret, hanem mi élünk általa, és befogadjuk. Ahogy Jézus mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban van igazán élet. Most az igéhez való viszonyunk, én úgy gondolom, egy nagyon kardinális kérdés, hogy tudjuk-e az igéből az életünket táplálni? Vagy a hegyekre nézünk? Az első törvényszerűség az igazi hitnek, hogy nem a hegyet nézi, nem a problémákra néz, hanem az igére, az Isten mindenható erejére. Mindannyian érezzük, hogy az igéből élni nem is olyan könnyű dolog. De ezt kell először megtanulni, hogy nekünk a tekintetünket nem a hegyekre kell irányítani. Ahogy jöttünk ma reggel is Kecskemétről autópályán, igyekeztünk időbe ideérni, és az autópálya felénél egy nagyon friss tapasztalatot hadd mondjak, az autópálya felén egy hatalmas karambol volt, két nagy kamion összeütközött, keresztbe állt, és lezárták az utat, és hát gondoljuk, hogy előbb keresztbe állt, és utána egy kilométeres hosszú dugó volt, amiben úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ide se érünk, vagy nagyon késve. Láttuk, hogy itt a dugó nem haladt át, és még csak lassan se ment előre. Mi lehet itt? Hát baleset. És hát azt néztem végig, hogy ez a baleset, és ott vannak az emberek, és a kocsi áll, és állnak az emberek, és semmi nem történik, és szeretnék haladni. A hegyre néztem. Itt ebből késés lesz. És valakinek eszébe jutott a kocsiba, hogy imádkozzunk. És alig, hogy elkezdtük az imádságot, abban a pillanatban még az imádságot mondtuk. Csak ennyi kellett, az imádságot mondtuk, és elindult a sor. Nem a hegyre, nem a kocsi sorra, nem az apró probléma, most egy kis apró dolog, amit mondok, hanem arra néztük, hogy az Isten megígérte, hogyha
az uton mész, az én utamban jársz, akkor megőrizlek téged, és céljaidhoz segítelek. Csak ennyi volt, ilyen nagyon apró dolog. Nem idegeskedni az, hogy mikor megyünk már előre azon, hanem előre nézni, az Istenre nézni. Sokszor küzdünk azon, hogy az Isten vajon miért hagy bennünket a vergődéseinkben, a nyomorúságunkban. Két igét szeretnék felidézni nektek Ézsaiás könyvéből, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy ne a hegyre nézzünk, hanem az Isten igéjére. Ézsaiás könyve 46. fejezetét lapozzuk fel. Számomra ez az utóbbi idők egyik legnagyobb felismerése és egy nagy szép tapasztalata volt, mert aggodalmas típus vagyok, és sokat küzdök azzal, hogy az Isten vajon mennyiben támogatja azt a munkát, amit mi végzünk, vagy amit én szeretnék végezni, vagy egyáltalán az életünket hogyan látja. És az Ézsaiás könyve 46. fejezetéből úgy nagyon megérintett egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mit jelent élni az igéből. 46. fejezet 3. versétől olvasom. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Nagyon egyszerű dologról van itt szó, de mégis valami új felismerés volt számomra ebben az igében. Az ember felteszi a kérdést, hogy az Isten segít nekünk? Az Isten velünk van a nehézségben, velünk van a bajban, amikor éppen szükségünk van rá? Hol van az Isten, amikor éppen nehézségben vagyok? És ez az ige úgy nagyon melbe vágott, akkor ezt olvastam, hogy magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva. Magamra raktalak titeket. És úgy elkezdtem ezt gondolkodni. Hát mi most az Isten hátán vagyunk. Én most az Isten hátán. Ő magára rakott. Ilyen közel van az Isten hozzám. Sokszor úgy érzem, hogy 100 millió kilométer távolságról se hallja meg az Isten az imádságomat. Mikor ezt az igét olvasom, akkor meg úgy érzem, hogy a hátán vagyok. Vagyis úgy érzem, hogy az ölében vagyok. Akkor az ember azt érezheti, hogy az Isten közel van. És most én erre figyelek, erre az igére, amikor nehézségben, szorongásban, aggodalomban vagyok, és nem arra, hogy mi van kint, és milyen problémákat látok. Ugyanezt mondja, hasonlót mond legalábbis a 66. fejezetben Ézsaiás próféta. Ezt az igét is nagyon szeretem, hogy éljünk ezekből az igékből. És persze éljünk mindabból, amit Jézus mondott, hogy együk az ő fiának testét, igyük az ő vérét, személyes Istenként, személyes megváltóként éljünk általa. Azt mondja a 66. fejezetben, a 12. versben, mert így szól az Úr, íme kiterjesztem reá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot és népek dicsőségét, hogy szopjátok, ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Kedves gyülekezet, mindig el kell merülnünk az Isten szeretetében. Mindig bele kell ülnünk az Isten ölébe naponta. És tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy az Isten velünk van. Ez jelenti a hit. Hogy nem azt érzem, hogy az Isten milyen távol van, mert megint benne vagyok egy bajban és egy nehézségben, hanem az Isten ölében hordoz engem. Amikor gyámoltalannak és szerencsétlennek érzem magam, hogy a szoptatósokat térdein hordozza, hogy mondja egy másik helyen, ölben hordoznak téged. Az Isten mindannyiunkhoz nagyon közel van. Az Isten mindannyiunkat rendkívül módon szeret. És nekünk naponta kell élnünk ebből a szeretetből, hogy enni és inni az ő fiának testét és vérét. Mert olyan hitet igényel majd a végidő próbája, amit most kell gyakorolnunk. Most kell a próbákban megtapasztalnunk az Isten hatalmát és szeretetét. És ez a könyv, amit az elmúlt napokban olvastam, Ki nem ér rá imádkozni címmel, ezt mindenkinek ajánlanám beszerezni és elolvasni. Egy amerikai szerző írta, ima tapasztalatok. Hogy tanult meg imádkozni?
Hogy tanulta meg a küzdő imádságot? Gyakorlatból, tapasztalatból. Néha van egy kis amerikaias íze a könyvének, vagy az elbeszélésének, de a tapasztalatok igazán őszinték és hitelesnek tűnnek. Ebből szeretnék nektek felolvasni egyet, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten mindenható hatalmára. Ez az illető egyszer Amerikából ki kellett, hogy menjen Indiába egy ilyen nagy missziós útra, és ezen a nagy missziós úton, valahol Kalkuttában mindig megrendeztek év végén egy ilyen hatalmas összejövetelt, ahol 20-30 ezer ember is összejött egy stadionba, és ott tartottak evangelizációt ezek a protestáns lelkészek. És egy kezdő prédikátor volt, ő mindig csak bevezető előadásokat, ilyen rövid kis áhítatokat tartott a nagy ige hirdetés előtt. Hogy lássa, tanulja a munkát, hogy itt ez hogy mennek a dolgok. És egyik nap váratlanul azt a kérést kapta, a felkérést kapta, hogy mivel lebetegedett a fő ige hirdető, aki a nagy ige hirdető, aki tartja ezeket a nagy előadásokat, tartsa meg ő 20-30 ezer ember előtt ezt az ige hirdetést. Ezt mondták úgy 3 nappal az ige hirdetése előtt. Ennek a hitküzdelmét szeretném felidézni nektek. Nagyon jó a leírás, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten ígéretére. Azt írja, a nyelvi akadály szinte áthághatatlannak tűnt számomra, még tolmáccsal is. Nem ismertem a kultúrát, ezért nem is tudtam az emberek helyzetének megfelelő kérdésekről beszélni. Olyan sok volt az ismeretlen tényező, hogy amikor csak imádkozni akartam, fél perc múlva mindig megállított a kétség és a félelem. Mi értelme, gondoltam, legyőzhetetlenek az akadályok. Nem fogok tudni megszólalni majd. Eljött az este. Elfoglaltuk helyünket a színpad mögött, és amikor kipillantottam az arcok, olyan tengerét láttam, mint még soha. Az egyik indiai vezető oldalba bökött, és így szólt. 20 000 vagy 30 000 jöttek el ma este. Ha eddig még a biztonság érzetnek egy szikrája is lett volna bennem, ennek hallatán ez is elhagyott. Ebből botrány lesz, mondtam magamban. Mit keresek én itt? Végignéztem a terepet a színpad mögött, és azt láttam, hogy a szolgálat vezetője és több hűséges vezető társa is arccal a földre borulva imádkoznak értem. Tudom, miért imádkoznak, gondoltam. Belátják, hogy ez az amerikai fiatalember, aki a fő ige hirdetést fogja tartani, tökéletesen képes arra, hogy percek alatt kiürítse az egész parkot. Tudtam, hogy ezek az imádkozó férfiak szegénységben élnek, és hihetetlen küzdelmet vívnak azért, hogy Isten üzenetét hirdessék. Az egész életüket arra áldozták, hogy a hamis vallások követői eljuthassanak Jézushoz. És miután éves összejöveteleik jelentették egész éves erőfeszítéseik csúcspontját, rosszul lettem arra a gondolatra, hogy az én nem odavaló ige hirdetésem mennyire vissza fogja vetni a munkájukat. Ekkor az előadó bejelentette, hogy én következem. 10 perc múlva ki kell állnom. Alig telt el néhány pillanat, amikor gyülekezetem szóló énekese kiállt a mikrofon elé a színpadra, és énekelni kezdett. Úgy éreztem, imádkozni kéne érte, de vészhelyzetben mindenki csak magáért felel, gondoltam. Imádságom soha nem tapasztalt komolyságot vett fel. Uram, szabadíts meg! Add, hogy essen az eső. Add, hogy valahogy köddé váljak. Olyan nagynak tűnt a hegy, hogy nem láttam értelmét Istentől azt kérni, hogy mozdítsa el a hegyet. Megelégszem azzal, hogyha egyszerűen rám esik ez az őrült nagy hegy, és megszabadít a nyomorúságomból. Miközben szánalmas imádságaim össze-vissza cikáztak kétségekkel teli agyamban, távolról a szólóének hangját hallottam. Jeremiás síralmairól szólt az ének. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert minden reggel meg-megújul az ő jósága. Nagy a te hűséged, ó Uram, nagy a te hűséged. Énekesünk hozzám hasonlóan tudta, hogy mire van szükségem. Amikor a szívét kiöntötte 1000 embernek, akik a színpad túlsó oldalán hallgatták, egy gyenge szívű, hitre szomjazó lelkésznek is jutott belőle, akinek sokkal nagyobb szüksége volt arra az énekre, mint a tömegnek. Valami történt velem, miközben az éneket hallgattam. Nagy a te hűséged, a te szó dőltem van. Nagy a te hűséged, hallottam a szavakat. És amikor a szavak végigfutottak agyamon,
hirtelen felderengett bennem, mi állt egész nap figyelmem középpontjában. Magamra néztem. A nyelvi akadályra, a kulturális értetlenségemre, a tapasztalatlanságomra, gyengeségemre, a bukástól való félelmemre, iszonyatomra egy ekkora tömegtől. Egyenesen szembenéztem a hegyemmel, és csak azt láttam, hogy képtelen vagyok kimozdítani. Azért voltak ilyen szánalmasak az imádságaim is, mert nem Isten elégséges voltára, hanem a saját elégtelenségemre néztem. És miközben az ének folytatódott, így szóltam magamban. Várjunk csak! Most rögtön változtassunk a tekintetünkön. Ne Jim Hibbles-re, az könyv szerzője, hanem Istenre nézzünk. És mire az ének véget ért, nagy a te hűséged, mondtam magamban, egészen más ember lettem belülről. Még mindig befizettem volna ugyanegy esőért, ha lehetőség nyílt volna rá, de pánik hangulatom elmúlt. Kész voltam kiállni, mert teljes figyelmemet hűséges Istenemnek szenteltem. És aztán hatalmas áldással tudta az igehirdetést megtartani, hogy több ezer ember utána megköszönte az igehirdetését, ahogy leírja utána a könyvben. Kedves gyülekezet, valóban hatalmas dolog az, amikor az ember nem a maga személyére és a körülményeire figyel, hanem meghallani egy, itt csak egy névmást hall.

szép ez a Biblia. Milyen szép ige ismeretünk van. Egész más tudni valamit, egész más élni belőle. Az igaz ember hitből él. Ez a döntő. Élni nem magamból, élek pedig többé nem én. Nem a szorongásaimra, a félelmeimre tekintek. Nem a körülményekre tekintek, nem emberekre, nem magamra. Magamban semmire nem vagyok képes. Embernek semmi nem lehetséges. De az Istennel együtt, az Isten igéjéből, az Isten ígéretéből táplálkozva minden lehetséges. És tudom, hogy az időm lejár, de még egy dolgot, ugye, mert ez egy része volt a hitnek, a másik részét is röviden, egy 2-3 percben szeretném összefoglalni, hogy még önmagában az, hogy az Istenre tekintünk, ez a hitnek egy legnagyobb ereje lehet. Ez már óriási dolog, hogy elhisszük, hogy az Isten megcselekedheti azt, amit mi a magunk gyenge erejéből soha nem tudnánk megtenni. De a hitnek van még egy mozdulata, mozzanata, aminélkül nem történhetnek meg csodák. Miután magunkévá tettük úgy az igét, ahogy Jézus mondta, hogy mint a kenyeret megesszük, mint az igét, ahogy befogadjuk, az az életünk részévé válik, és az a természetünk részévé válik az isteni természet. Utána még egy döntő lépés az, hogy alá is rendeljük az akaratunkat az Istennek. Rábízni magunkat az Istenre, és megtenni azt a lépést, ami rajtunk múlik. Ez is a hitnek a lépése. És ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot szeretnék felidézni, hogy hit tapasztalat enélkül, a mozdulat nélkül nem történhet meg. Hogy amikor az ember a hitet gyakorolja, ezt gyakorlatban is megteszi. Hogy amit az Isten mond neki, amire az Isten vezeti őt, beleteszi a lábát a Jordán vizébe. Szeretnék itt valamit csak röviden fölidézni, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk. Józsué könyve 3. fejezetében ismerjük a történetet, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy lehet ezen a Jordánon átkelni. A nép ugye a pusztában kesergett, és az Istentől távol élt. Sokszor az Istent kárhoztatta azért, hogy az Isten nem segít rajtuk, holott csodák után történtek. De a Jordánon még ugye nem tudták, hogy fognak átkelni, éppen áradt a Jordán vize, tehát majdnem a medréből is kifolyt a Jordán vize, egy hatalmas folyó. Hogy kelünk itt át? Hogy foglaljuk el Kánoán földjét? Hogy szerzünk igazán hittapasztalatot az Istennel, kedves gyülekezet? Mikor tudunk győzelmet aratni az Istennel? Azt mondta Józsué a népnek, ne nézzétek a folyót, hanem az Úr törvényére figyeljetek, a frigyládát nézzétek, és a papokat, akik a frigyládát felveszik, és elindulnak a Jordán vizén keresztül. És olvasom Józsué 3. könyvéből a következőt, a 15. verset. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek széltébe, a Jordán pedig az egész aratás idő alatt telve volt mindenő partja felett, megállt a víz, mely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Adam városánál, mely Caratán mellett volt, a puszta tengere a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és általméne a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Hittapasztalathoz tehát két döntő mozzanatra van szükség. Élni, nem olvasni, tudni, hanem belévetni a bizalmunkat. A hegy helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel. Hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad. Hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést.

hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket, ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni, nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk. Olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejébe, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető, mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy az a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni. Hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy te velünk vagy, és te kegyelmeddel, a te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe. Segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk te hozzád. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal az antiókiai keresztényekről fogunk szólni, valamint Péter szabadulásáról a börtönből. A múlt alkalommal a Cornéliusról szóló történetet tekintettük át, amelynek ugye a legfőbb mondani valója és lényege az volt, hogy az Isten csoda módjára, kijelentés útján, látomás által, közvetlen megszólítás révén rombolta le a válaszfalat pogányok és zsidók között. Láttuk a múltkori előadásban, hogy a zsidókban olyan mérhetetlen előítélet élt a pogányokkal szemben, ugye kit tekintettek pogányoknak, ugye akik nem származás szerint zsidók voltak, a zsidók kisajátították maguknak az üdvösséget. Ők úgy képzelték, hogy az üdvösség egyedül a zsidóké, és az Isten kirekeszt mindenki mást ebből az üdvösségből. És ez egy olyan mélyen gyökerező gondolat volt a szívükben és lelkükben, hogy ennek a lerombolása, ennek az előítéletnek a lerombolása a Szentlélek kiáradásának az egyik legnagyobb eredménye és legnagyobb csodája volt. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostolnak is az Isten kijelentés útján mutatta meg, hogy az üdvösség ugyanúgy a pogányoké is, mint a zsidóké. A múltkori alkalommal láttuk, hogy Péternek is Isten egy egész különleges látomás és közvetlen megszólítás révén jelentette ezt ki, hogy ő senkit ne mondjon tisztátalannak, mert az Isten előtt mindenki tisztává válhat származására és eredetétől függetlenül, hanem az Istenben mindenki üdvösséget találhat, hiszen Jézus áldozata nem egy embercsoporté volt, egy népcsoporté, hanem az egész világra kiterjedő áldozat volt ez. Igen, erről szóltunk a múlt alkalommal, és megindult a pogány misszió. Cornélius és az ő háza népe elfogadta az üzenetet, az evangéliumnak az üzenetét, és ez valóban út volt, útnyitó volt ez a pogányok megtérésében. És a mai alkalommal apostolok cselekedete 11. fejezetének a 19. versétől a 12. fejezet 25. verséig fogjuk áttekinteni a történetet, és minden verset föl fogunk olvasni a mai alkalommal. Apostolok cselekedete 11. fejezet 19. versét olvassuk el. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadt, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek sem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. Tehát azt olvassuk, hogy amikor az István megkövezésére sor került, utána hatalmas üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezetben, és a hívők eloszlottak, és azt olvassuk a Bibliában itt a 19. versben, hogy ugyan eloszlottak, el kellett hagyni Jeruzsálemet, pogány területre is tértek, hiszen Fönícia, Ciprus és Antiókia már igazi pogány területek voltak, de még mindig először csak a zsidóknak hirdették a Krisztust. Itt álljunk meg egy pillanatra, és azért ez olyan elgondolkodtató, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját életünket ebből a szempontból. Mi kivel beszélünk ezekről a kérdésekről, a hit kérdéséről, vagy kinek szólunk, vagy kinek a figyelmét hívjuk fel szívesen egy-egy előadásra, vagy a Bibliára, kiknek? Akikről úgy látjuk, hogy úgy vonzódnak az Isten felé, úgy alapvetően hívő emberek, nem? Ugye az ember is mennyire hajlamos erre, hogy egy előítélettel viseltessen emberek iránt, akikről úgy gondolja, hogy hát vonzódnak amúgy is az Isten felé, hát akkor nekik beszélek erről. Pedig emberek, akik látszólag Isten nélkül élnek, egészen más életvitelt folytatnak, lehet, hogy a szívükben hatalmas, mély vágyódás van Isten iránt. Nem tudják megmondani, hogy valóban minek a híjával vannak az életben, de ugyanakkor van bennük egy vágy, mert a lélek régóta munkálkodik az ő szívükben. Igen, nem gondolkodhatunk senkiről így, hogy én őket kihagyom, nekik nem is szólok, őket úgysem érdekli. Nem, ezt nem tudhatjuk. És milyen nagy lehetett később a tanítványok döbbenete és meglepődése, amikor azt látták, hogy valóban a pogányok tömegével térnek meg, és nem úgy van, ahogy ők gondolták, hogy őket amúgy sem érdekli az evangélium, hiszen olyan távol élnek, olyan távol vannak a bibliai elvektől, a kinyilatkoztatott bibliai igazságtól. És azt is ki kell, hogy mondjuk,
hogy az evangéliumnak mindenutána Isten szava hatalma van. A Szentléleknek van egyedül hatalma, hogy az emberi szíveket megszólítsa, megnyissa, és minden ember életére nézve, minden ember számára orvosságot és egyedüli megoldást jelent az evangélium. És az evangélium minden embernek a szívét meg tudja érinteni, mert Isten hatalma nyilvánul meg benne. És nézzük meg ezek után a 20. és 21. verset itt az apostolok cselekedetében. Azt olvassuk, hogy voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Azt olvassuk, mit olvassuk? Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak. Volt néhány olyan keresztény ember, aki ezzel az előítélettel szembefordulva mégis szólt a görögöknek Antiókiában, és hirdették az Úr Jézus Krisztust. És mit olvasunk? Mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy Antiókiában nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Álljunk meg itt egy pillanatra. Antiókia nagy jelentőségű város volt, a birodalomnak a harmadik legnagyobb városa, Róma Alexandria után a legnagyobb város volt. És valóban azt lehet elmondani erről a városról, hogy ez egy nagy város volt, ugye a mi fogalmaink értelmében, ugye, hogy mondjuk, hogy egy világváros, tele romlottsággal, bűnnel. Tehát ez egy olyan város volt, ami emberi szempontból nézve, még egyszer mondom, emberi szempontból nézve nem kedvezett az evangéliumnak. De mégis ebben a városban, ez egy régi város, időszámításunk előtt 300-ban alapították, és ebben a bűnös városban, ugye, amelynek a fekvése is egyébként nagyon jó volt, a tengerhez közel feküdt, tehát nagyon sokan átutaztak ezen a városon. A fekvése, földrajzi elhelyezkedése is kiváló volt. Azon kívül a görög-római kultúrának a középpontja volt, de mégis egy bűnös város volt. És ebben a városban az evangélium erőt vett, hatalmat vett emberek szívén, és azt olvassuk, hogy nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. És folytassuk tovább a történetet, a 11. fejezetben, a 22-től a 24-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy ez a hír eljutott Jeruzsálembe. Így olvassuk, hogy eljutott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Itt azért megint álljunk meg egy pillanatra, mindjárt folytatjuk a történet tovább olvasását, de emlékszünk arra, hogy a múltkori történetben, a Kornéliuszról szóló történetben, amikor Jeruzsálemben az apostolok, a vének meghallották, hogy Péter és néhány tanítvány egy pogány emberhez ment be szállásra, velük evett, és nem csak, hogy ezt tette, hanem prédikálta nekik az evangéliumot, és ők megkeresztelkedtek, akkor hogy reagáltak? Akkor a jeruzsálemi vének és vezetők. Ugye akkor kérdőre vonták Pétert, tehát egy nagyfokú bizalmatlanság volt bennük, és most pedig nézzük meg, azt olvassuk, hogy mennyire megváltozott a magatartásuk, ugye mert kiküldték Barnabást Antiókiáig, elküldték arra a helyre, ahol ez a csoda történt, és úgy olvassuk tovább, hogy ki mikor odajutott, és látta az Istennek kegyelmét, örvendezett. Nem volt bizalmatlanság, nem volt kérdőre vonás, hogy hogy merték ezeknek az embereknek hirdetni az Isten beszédét, hanem öröm volt. És azt olvassuk, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Ennél a részletnél meg kell állnunk, és valamivel részletesebben szólnunk erről a néhány Biblia versről. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy Péter magatartásának, amikor a Szentlélek vezetésére egyértelműen cselekedett, szakítva a hagyományokkal és előítéletekkel, tehát megkeresztelvén Kornéliuszt és a háza népét, egy hatalmas falat döntött le, és ennek a hitbeli magatartásnak az eredményeként ugye leomlott a többi tanítványban, apostolban is ez a válaszfal. És nézzük meg, elküldik Barnabást, ezt a hittel teljes embert,
és a munkájának az eredményeként még sokkal jobban szaporodott és növekedett az antiókiai gyülekezet száma. Azt olvassuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük végig ezt a néhány cirénei és ciprusi férfit, akik elkezdték itt a munkát, és nézzük meg Barnabást. Erről a néhány férfiúról nincs több leírás a Szentírásban, de Barnabásról olvasunk valamit. Milyen képességű emberre volt szükség, hogy egy ilyen területen, egy ilyen bűnös városban ennyi ember elfogadja az evangéliumot? Milyen lehetett ez az ember? És itt van számomra az egyik legnagyobb csoda a Bibliában, hogy nem azt írja le, hogy Barnabásnak ragyogó szónoki képessége volt. Kiváló volt ebben, abban, ilyen talentumokkal rendelkezett. Nem ezt írja le. Két dologgal jellemzi őt a Szentírás, és mi volt ez a kettő? Az egyik az, hogy jámbor volt, és a másik az, hogy szentlélekkel és hittel teljes férfiú volt. Tehát jámbor volt, szelíd volt, alázatos volt. Nem önmagában bízott, nem a képességeiben bízott. És ennek mi volt az eredménye? Hogy együtt tudott dolgozni vele valaki kicsoda? A Szentlélek. A Szentlélek teljes mértékig mellette tudott állni és segíteni tudta, és emberi szíveket mondjuk ki teljesen nyíltan, egyik ember a másik embernek a szívét nem tudja megfordítani. Lehet valaki a legékesebben szóló, a legkézenfekvőbb bizonyítékokat mondhatja el, de emberi szíveket meglágyítani, megtérésre vezetni, Istenhez segíteni, egyes egyedül a Szentlélek képes. És egy ember munkásságának az eredménye ilyen értelemben nem a képességeitől függ, hanem az átadott életétől. Ha valaki az Istennek teljesen átadja magát, és engedi, hogy a lélek rajta keresztül és általa munkálkodjon, az eredmény biztos, hogy nem fog elmaradni. És Barnabás ilyen ember volt, jámbor volt. A dicsőséget mindezért nem önmagának tulajdonította, hanem egyedül az Istennek, pontosan tudta, hogy ő a maga erejével és bölcsességével képtelen lenne erre a munkára, és elvégezni ezt, hogy emberek sokasága térjen meg az Úrhoz. És még egy gondolatra szeretnék itt figyelmet irányítani. Nézzük meg, hogy mi volt az ő prédikációja. Mivel bátorította a megtért pogányokat, tehát a pogányokból megtért keresztényeket? Azt olvassuk, hogy intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Miért fontos ez? Azért tartom ezt nagyon fontosnak, nyilván nem ez az egy mondat volt, amit mondott, hanem e körül a téma körül és e körül a gondolat körül sokat időzött az ő beszédében. Miért volt ez nagyon fontos? Ránk emberekre jellemző sokszor valami. Az, hogy valami megérint bennünket, és hirtelen fellángolunk. Valami megfog bennünket, megragad bennünket, és lelkesedünk valamiért, elfogadunk valamit. És utána sokszor viszont az is előfordul, hogy amilyen hirtelen jött a fellángolás, utána az el is múlik. És nézzük meg, hogy Barnabás mire intette a megtért, az újonnan megtért keresztényeket? Arra, hogy álhatatosan maradjanak meg az Úrban, álhatatos szívvel. Tehát ez ne csak egy gyökér nélküli fellángolás legyen, hanem az ő hitük mélyre hatoljon, mélyre gyökerezzen. Igen, ez a Szentlélekkel és hittel teljes férfiú, ez a jámbor ember, Barnabás, hatalmas munkát tudott elvégezni itt Antiókiában. És nézzük meg tovább a leírást, a 25. és 26. verset, a következőképpen olvasom. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Itt megint álljunk meg egy pillanatra.
Mit olvastunk az előbb? Azt olvastuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz, ugye már a két férfinek a bizonyságtételére is, vagy a néhány embernek a bizonyságtételére, utána Barnabás munkája révén nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. És nézzük meg, hogy mit csinál Barnabás. Nem azt mondja, hogy hát ennyien csatlakoznak, elég vagyok én erre a munkára, hanem elmegy Pálért Tarzuszba. Tulajdonképpen Pálnak itt kezdődik el az első jelentőség teljesebb munkája, nyilvános munkája, mert amikor Pál megtért, nem tudom, emlékszünk-e rá, a 9. fejezetnek a 27. versében olvastuk azt a Biblia verset, a 9. fejezet 27. versében, hogy talán még előtte a 26-ból is olvasok, hogy amikor Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. És most olvasom a 27. verset, Barnabás azonban maga mellé vette őt, és vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, mármint Pál, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban, nagy bátorsággal a Jézus nevében. És utána azt olvassuk, tehát Barnabás egyből felkarolta Pált, ő volt az, aki igazából a pártfogásába vette, és védelmezte Pált. És utána azt olvassuk Pálról, hogy ő Jeruzsálemben egy rövid időt töltött, de akkor meghallották, hogy igyekeztek a zsidók megölni Pált, és ezért elküldték őt Tarzuszba. Azt tanácsolták, hogy menjen el erre a pogány területre, ugye onnan való, menjen el oda, és ott tartózkodott körülbelül 10 évig Pál apostol. És amikor Antiókiában ez a munka elindult, amikor Antiókiában ennyien csatlakoztak az Úrhoz, és az evangélium ilyen sok embert fordított Jézus Krisztus felé, akkor elment Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, azaz Pál apostolt, aki akkor ott azon a területen élt. És azt olvassuk, hogy rátalálván elvitte őt Antiókiába, és munkatársak lettek. Egy éven keresztül forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a következő, amire szeretnék kitérni, azt olvassuk, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nagyon sokan tértek meg, elfogadták az evangéliumot itt Antiókiában, és azt olvassuk, hogy itt nevezték először őket keresztényeknek. Na most ez miért különleges dolog? Miért különleges dolog, hogy keresztényeknek nevezték őket? Ez a szó a Krisztus szóból származik, és krisztusi tulajdonképpen, ez a keresztény krisztusit jelent. Ezt jelenti, hogy krisztusi. És azt olvassuk, hogy itt Antiókiában, itt hívták, itt nevezték először a keresztényeket, a Krisztust követőket, krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. De vajon miért kapták ezt a nevet? Csodálatos név, a legszebb név, ami csak létezik, de miért kapták ezt a nevet a Krisztust követők, hogy krisztusiak, keresztények? Azért, mert a gondolkodásuknak, a beszédjüknek a tárgya Jézus Krisztus volt. Őt mutatták be az emberekkel való beszélgetéseikben, a prédikációknak Jézus Krisztus állt a középpontjában. Felidézték Jézus Krisztus életének az eseményeit, felidézték a jellemét, felidézték tanításait. De felidézték mindenki előtt azt a mérhetetlen szenvedést is, amit azért vállalt, hogy bennünket, mindannyiunkat megmentsen. Felidézték, igen, Jézus áldozatát, de ugyanakkor az ő visszajövetelének az ígérete is központi téma volt az ő beszélgetésükben. Igen, Krisztusról gondolkodtak, Krisztusról beszéltek, Krisztusról tanítottak. És még miért nevezték őket krisztusiaknak? Mert nem csak a beszédjükben képviselték Krisztust, hanem az életükben mutatták be a krisztusi tanításokat. Az életük volt krisztusi élet. Jézus Krisztus mit mondott mindannyiunknak, az ő tanítványainak is, de általa mindannyiunknak, kövess engem. És valóban ezek a tanítványok Krisztust követték, és mutatták be az ő életükben. És ezért először itt nevezték a Krisztust követőket, az evangéliumot elfogadókat keresztényeknek. Azért csak úgy szeretnék megállni, és halkan egyetlen egy kérdést feltenni magunknak,
hogy vajon mi méltán viseljük a keresztény nevet? Vajon mi is krisztusiak vagyunk a szónak ebben az értelmében? Nekünk is a gondolataink középpontjában van Jézus, az ő áldozata, felbecsülhetetlen szeretete, irántunk tanúsított türelme és irgalma. És vajon mi is a jellemünkben hordjuk az ő lelkületét, jellemét? Igen, kereszténynek lenni ezt jelenti. És nézzük meg ezek után a 27-től a 30-ig terjedő verseket itt a 11. fejezetben. Azt olvassuk, hogy ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába próféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is történt Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak. Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Megint egy egyszerű, rövid leírás a Bibliában, de milyen sokat mondó, rövid néhány Biblia vers. Ugye azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből Antiókiába próféták jöttek, akik azt jövendőlték, hogy nagy éhség lesz, ugye, ami be is következett. És nézzük meg, hogy ezek a tanítványok, ezek a keresztények, akik a pogányokból megtértek, amikor ezt megtudták, hogy igen, nagy éhség és inség fog közeledni, akkor mit tettek? Az Isten lelke által felbuzdultak az adakozásra, a jótékonyságra, és kinek-kinek, amint módjába volt, adakoztak a jeruzsálemi testvéreik részére. A jeruzsálemi testvéreik milyen származásúak voltak? Zsidó származásúak. És ne feledjük, nem csak a zsidókban élt előítélet a pogányokkal szemben, hanem a pogányokban is volt jelentős ellenérzés a zsidókkal szemben. És micsoda csodálatos dolog ez, leomlottak ezek a válaszfalak. És most már nem volt zsidó meg görög, hanem ők mindnyájan testvérek voltak. És az ott élő testvéreiknek, kinek-kinek, amint módjába állt, küldtek ajándékot. És milyen lehetett valóban az, amikor Pál és Barnabás megjelenik Jeruzsálemben az újonnan megtért testvéreik adományával. Igen, valósággá vált az, amit Pál apostol így fogalmaz a Galata levélben, a Galata levél 3. fejezetében, a 27-től 28-ig terjedő versekben. Így olvassuk. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Igen, ők mindnyájan megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. És Krisztust öltözték fel. Mit jelent Krisztust felöltözni? Milyen érdekes kifejezés. Krisztust felöltözni azt jelenti, hogy az a lelkület, az a jellem lesz bennem, amely Krisztusban volt látható. Igen, mert akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. És igen, ez a teljes egység, ez a szeretet, ez valósult meg a Szentlélek egyik hatalmas munkája révén, itt ebben az időben. És térjünk rá ezek után a mai előadásunk másik fő gondolatára, és ez egy történet lesz alapvetően, amit át fogunk tekinteni, ez Péter szabadulása a börtönből. Látjuk azt, hogy az evangélium egyre jobban terjed, egyre messzibbre eljut, egyre több ember fogadja el a Krisztusról szóló evangéliumot, és azt is látjuk, mint ahogy már idáig is nyomon követhettük, hogy az evangélium nem haladhat előre úgy, hogy közben Sátán támadásai ne fokozódnának. Minél több teret nyer az evangélium, minél inkább előre halad, az ellenség annál hevesebben támadja, és megpróbálja visszavonni és visszatartani az embereket ennek az útnak a követésétől, és azokat, akiken keresztül az evangélium hirdettetett, megpróbálta eltávolítani, félretenni az útból, mint a legjelentősebb akadályokat. És így olvassuk a 12. fejezet 1.-2. versében, hogy abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül, megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Álljunk el meg itt mindjárt az első két versnél. Nézzük meg, hogy ez egy rendkívüli esemény volt, méghozzá azért,
De hadd tegyem fel a kérdést, miért volt ez rendkívüli esemény? Idáig nem láttuk azt, hogy üldözték azokat, akik Krisztus nevében prédikáltak. Már az 5. fejezetben azt látjuk, hogy az apostolokat például börtönbe vetik. Akkor miért volt ez rendkívüli esemény? Azért, mert Heródes Agrippa volt az első uralkodó, aki üldözte ilyen értelemben a keresztényeket, tehát a zsidóságból megtért hívőket, tehát a keresztényeket. Idáig mindig a Sanhedrin intézte a támadást a megtért, a Krisztust elfogadók hívőkkel szemben. Idáig mindig a zsidó nép közül, a Sanhedrin közül támadt az üldözés a keresztényekkel szemben, akik elfogadták Krisztust. És azt látjuk, hogy most itt Heródes volt az első uralkodó, aki kezet emelt a keresztényekre, akik elfogadták a krisztusi tanítást. És nézzük meg, mit csinál Heródes mindjárt, mi volt az első ténykedése. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. Ki volt ez a Jakab, akit megöletett? Ugye azt olvassuk, hogy a Jánosnak testvére, tehát a Zebedeus fiúk egyike. Ugye az a János, aki a szeretett tanítvány volt, annak a testvére. És ez a Jakab, ugye Jánossal, és kivel együtt volt Jézusnak a legközelebbi tanítványa? Ugye Péterrel együtt. Péter, Jakab és János volt Jézusnak ilyen értelemben a hozzá legközelebb álló tanítvány, mert ugye látjuk, hogy sokszor Jézus csak ezt a 3 tanítványt vitte magával a 12 közül is. És azért itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ugye nyilván nem kivételezésből cselekedett semmit, meg személyválogatásból ebben az életben. Jakabról elég keveset tudunk, ugye Jánosról viszonylag sokat tudunk, Péterről is viszonylag sokat tudunk, de Jézus bevonta ebbe a legszűkebb tanítványi körbe Jakabot is. És Jakab, ezek szerint, ez szerint a Biblia vers szerint, mit látunk, mi volt, miről, hát, mi volt az életében az egyik rendkívüli dolog, vagy ő vele mi történt? Ő volt az első a tanítványok közül, aki mártír halált halt. Ő volt a legelső. Mert ugye István volt ugye az első vértanú, ő nem volt a 12 tanítvány között. De Jézusnak a tanítványai közül Jakab volt az első, akit megöltek, aki életét adta Jézusért. Megint álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg, hogy vajon Jakab tudta, hogy neki ez lesz az osztály része? Vajon tudta, vagy nem tudta? Jézus kijelentette neki. Jézus kijelentette neki, most az idő rövidsége miatt nem olvassuk el a történetet, de Máté evangélium a 20. fejezetében látjuk a történetet, amikor a Zebedeus fiúk anyja oda megy Jézushoz, és kér valamit. Mit kér? Hogy az ő 2 fia, az egyik a jobb, a másik a bal keze felől legyen majd az ő országában. És erre Jézus nagyon szelíden, de mit válaszol? Azt kérdezi, hogy megihatjátok a poharat, amelyet megiszom, megkeresztelkedhettek a keresztséggel, amelyel keresztelkedem. És ők azt mondják, hogy meg. És utána mondja, hogy igen, ezzel meg fogtok keresztelkedni. De az én országomban való ülésnek a jogát, ugye az ilyen értelemben nem az ő hatalmukban van. Ugye azt a mennyei atya dönti el. Tehát igen, kijelentette neki, hogy igen, Jézust követni fogja az életében ezen a területen is, és ez be is következett Jakab életében, ugye ő volt az első tanítvány, aki meghal, akit megölnek, aki mártír halált a hal Jézusért. És utána nézzük meg a 3. és 4. verset, és látván, ugye Heródes ezt látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Voltak pedig a kovásztalan kenyerek napjai. Kit el is fogatván tömlöcbe vetett, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt. Húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Nézzük meg ezt a részt ebből a leírásból. Azt látjuk ugye, hogy ugye Heródes kereste a népnek a kegyeit, népszerű akart lenni, és amikor látta, hogy ez a zsidóknak felettébb tetszik, hogy ő Jakabot kivégeztette, akkor elfogadta Pétert is, és a tömlözbe vetette, mert ugye az ünnepek alatt ugye gondolta, hogy ezt nem teszi, nehogy bármi olyan esemény is közbejöjjön, ami ezt a tervet meggátolná, és azt olvassuk, hogy tömlözbe vetette, a húsvét után akarta őt a nép elé vezettetni, és végrehajtani rajta azt, ugye, amit Jakabon is végrehajtott. És mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy 4-4-es katonai szakasz őrizetét rendelte el Heródes. Miért?
Mert az 5. fejezetben már olvastunk ilyet, ugye, hogy az angyal kiszabadította az apostolokat a börtönből, és ezért úgy gondolta, hogy semmit nem bíz a véletlenre, hanem 4x4 katonát, tehát 16 katonát bízott meg azzal, hogy Pétert őrizze. És nézzük meg ezek után az 5. verset, az 5. versben ezt olvassuk. Péter azért őriztetett a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött az Istennek ő érette. És itt álljunk meg egy pillanatra. Péter őriztetett a fogságban, ugye mindenki tudta, ugye ez nyilvánvalóvá lett, ugye, hogy Jakabot is megölte Heródes. Péterre is ez a sors vár, ott van a fogságban, és a gyülekezet mit csinál? A gyülekezet szüntelen könyörög Péterért. És itt álljunk meg, és muszáj néhány gondolat erejéig az imádságra kitérnünk. Mi is az, hogy imádság? Az imádságnak milyen törvényszerűségei vannak? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Mindenekelőtt szeretnék egy igét olvasni az Ézsaiás könyve 57. fejezetének 15. verséből. Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. versében a következőt olvassuk. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Miért idéztem ezt a Biblia verset? Azért, mert az imádság a legnagyobb kiváltságunk ebben az életben. Az Isten, a végtelen Isten, a mindeneket alkotó és teremtő Isten, aki magasságban és hozzáférhetetlen szentségben lakozik, az embernek adta ezt a mindennél értékesebb adományt, hogy az ember megszólíthatja őt. És imádságon keresztül közvetlen kapcsolatba léphetünk ő vele. Ez az egyik legnagyobb adomány. Ő a magasságban lakozik, hozzáférhetetlen dicsőségben. De mégis törődik mi velünk emberekkel, bűnös emberekkel. Emberekkel, akik a bűnbe belegabajodtunk, akik a bűn útjára térünk, akik lépten nyomon szembefordulunk vele. De mit mond, ha valaki alázatosan keres engem, és felém fordul, én nem fordulok el attól. Az alázatos szívűvel együtt lakozom. Igen, engem meg lehet szólítani. Azt mondja az Úr, hogy hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején. És a Biblia Istent úgy mutatja be, mint könyörgést meghallgató Istent. Igen, hatalmas dolog az egyáltalán önmagában, hogy mi imádkozhatunk. És nézzük meg az ígében néhány gondolatot szeretnék erről megemlíteni, hogy mi az imádságnak, az Isten előtt való, az imádság Isten előtt való meghallgatásának mi a feltétele? Mi a feltétele? Ugye megszólíthatjuk, itt van ez a hatalmas ajándék a kezünkben, de mégis az ima meghallgatásnak a Bibliában megvannak a maga feltételei. Mindenekelőtt a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versét olvassuk el. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 6. versében Pál apostol a következőt mondja. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát aki Isten elé járul, mit jelent Isten elé járulni? Hát ő a magasságban hozzáférhetetlen dicsőségben lakik. Mit jelent elé járulni? Amikor én imában hozzáfordulok, akkor nekem hinnem kell azt, hogy ő létezik. Ő létezik. És megjutalmazza azt, aki őt keresi. Választ ad az embernek az imádságára, meghallgatja az imádságot. De azt mondja a Biblia, hogy igen, nekünk ebben hinnünk kell. Nézzük meg Jakab, hogy fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot. A Jakabi levélből, az első fejezetből olvasok, a Jakabi első levél, első fejezet, 5-től terjedő verseiben. Látszólag
Kicsit másra vonatkozik ez az ige, de ugyancsak egy kérésre, egy imádságra, de mindjárt említem majd azt a verset, amiért felolvassuk ezt a szakaszt. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik néki. Ugye itt egy ilyen kérésről van szó, hogy az Isten bölcsességet adjon. Itt másért könyörögtek a testvérek, a gyülekezet. Itt azért, ugye, hogy Péterért az Úr hatalmasan cselekedjen. De a lényeg, amit szeretnék említeni, az a 6. versben van. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide stovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember. Tehát azt mondja, hogy hittel kérjünk, semmit nem kételkedve, semmit nem kételkedve. És az imádságban miért ennyire fontos, hogy mi hittel kérjünk? Miért ennyire fontos? Azért, mert az én hitben való imádságom, ha hittel kérek, ezzel azt fejezem ki, hogy én elismerem, hogy az Isten valóban teremtő Isten, aki előtt nincs lehetetlen. Mikor nem kérünk mi hittel? Mikor nem kérek én valakitől az életben bármit hittel? Akkor, hogyha azt gondolom, hogy hát lehet, hogy meg se fogja adni, lehet, hogy nem is tud nekem segíteni, hát akkor kérem, de nem vagyok biztos a dolgomban. De ha én az Istenhez fordulok, akkor nekem hinnem kell az, hogy igen, ő a teremtő, ő az alkotó, nála nincs lehetetlen, tehát neki hatalmában van bármit megcselekedni. Szeretném, hogyha a 121. Zsoltár első és második versét elolvasnánk, a 121. Zsoltár első-második versét, a 121. Zsoltár első-második verse a következőt mondja. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Honnan jön az én segítségem? Honnan? Kitől várhatok segítséget? A szememet felemelem a hegyekre. Honnan jön az én segítségem? És mit mond a Zsoltár író? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Igen, az Istennél semmi nem lehetetlen. Teremtő Istenünk van, aki a legreménytelenebb helyzetben is tud nekünk megoldást hozni. És szeretnék egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni. Ez az igazi alázat. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ez az igazi alázat. Amikor magamról elismerem, hogy én magamtól nem tudok élethelyzetekben bármit tenni és megoldani élethelyzeteket. Magam tehetetlen vagyok. De az igazi alázatnak az a jellemzője, hogy amikor felismerem a magam tehetetlenségét és semmi voltát, akkor teljes erőből Istenre hagyatkozom, akinél viszont nincs lehetetlen. Igen, ez az alázat, felmérni az Isten és az ember között a távolságot, ő hozzáférhetetlen dicsőségben lakik, de minden lehetetlen előtte, nincs olyan, amit meg ne tudna tenni mi érettünk. És még egy dolgot szeretnék az imával kapcsolatban megemlíteni. Lukács evangéliuma 18. fejezetének az első versében, Lukács evangéliuma 18. fejezet első versében Jézus egy hatalmas tanítást tartott, egy nagy példázatot mondott el a végidővel kapcsolatban, és ez a példázat így hangzott, azaz pontosabban a példázatnak az indító okát szeretném megemlíteni, hogy miért mondta el Jézus ezt a példázatot. Azt olvassuk, hogy mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Nem lehet egyszer az én kérésemet az Isten elé tárni, hanem azt mondja, hogy a könyörgésben álhatatosaknak kell lennünk. Nézzük meg a Róma 12:12-t mit mond. A Római Levél 12. fejezet 12. versében Pál apostol a következőt mondja, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. A könyörgésben álhatatosak. Mit olvastunk a gyülekezetről, visszatérve apostolok cselekedetéhez? A gyülekezet nem egyszer fordult az Istenhez imában, hanem Péter börtönbe került,
és a gyülekezet szüntelen könyörgött. Hadd kérdezzem meg, hogy miért buzdít bennünket a Biblia erre, hogy hittel imádkozzunk, abban a hitben, hogy az Isten előtt ugye minden lehetséges, de ugyanakkor miért buzdít bennünket kitartó imádságra? Miért nem elég egyszer nekünk elmondani a mi kéréseinket? Több szempontból buzdít bennünket a Biblia erre, és az egyik az, hogy a mi kitartásunkkal, az imádságban való kitartásunkkal, mi többek között azt is megmutatjuk, hogy mennyire fontos nekünk az a kérés, amit mi kérünk. A hitben való kitartás, az imádságban való kitartás egyben jellempróba is. Tényleg ennyire fontos nekem, amit én kérek? Igen, jellempróba is. Azon túlmenően pedig azért is nagyon fontos ez, mert az imádság távolról nem csak annyi, hogy én elmondok az Istennek valamit, és én itt vagyok a földön, ő ott a magasban, hanem az imádságban valami történik. Az imádságban az történik, a Biblia azt mondja, hogy az ember szíve, lelke az Isten közelébe emelkedik fel, felemelkedik az ember imádságban az Istenhez. Igen, és hogyha én közel kerülök az Istenhez, egész közeli kapcsolatban vagyok vele, igen, az Isten könyörül, meghallgatja az ember kérését, az ember hittel kér, álhatatosan, kitartóan, és az Isten válaszol rá, és az ember jellemét is fejleszti, hogy kitartson, és ne csüggedjen az imádságban, hogyha azonnal, abban a pillanatban nem történik felelet, vagy nem történik megoldás az imádság hatására. Miért? A gyülekezet elkezd imádkozni, és Péter ott van a fogságban. Ugye? Ott van a fogságban. Telnek a napok, semmi nem történik. De az Úr igen jellempróbát tart többek között, amikor ezt kéri, hogy álhatatosak legyünk, buzgón imádkozzunk, és a szüntelen, kitartó imádsággal mi folyamatosan az Istennek adjuk át a vezetés jogát és lehetőségét. Őt kérjük, hogy az eseményeket ő irányítsa. És ha azonnal nem is történik változás, de a mi folyamatos kéréseinkkel folyamatosan kérjük őt, hogy az eseményeket a háttérben igazgassa, alakítsa úgy, hogy az valóban az ő dicsőségét és az ő ügye előrevitelét szolgálja. Lapozunk vissza Apostolok cselekedete 12. fejezetéhez, azt olvassuk, hogy a gyülekezet szüntelen könyörgött Péterért, és olvassuk el ezek után a 6. verset is. A gyülekezet ezt csinálta. De nézzük meg, hogy Péter mit csinált. Azt olvassuk a 6. versben, mikor pedig Heródes, tehát Apostolok cselekedete 12. fejezet 6. vers. Mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtót a tömlöc előtt. Gondoljuk végig ezt a Biblia verset. Szerintem ebben a történetben ez az egyik legnagyobb tanulság. Tudja Péter, hogy másnap ki akarják őt végezni. És Péter hogy tölti ezt az éjszakát? Péter alszik. Péter mélyen alszik. Nagyon mélyen alszik. Majd a következő jelenetből látni fogjuk, hogy Péter milyen mélyen alszik. És miért tudott Péter így aludni a szerinte a kivégzése előtti utolsó éjszakán? Azért, mert Péter milyen álmot aludt. Nem azért, mert egy altatót vagy nyugtatót adtak be neki, hanem azért, mert ő az Istenbe vetette teljesen a hitét. Ő az Istenbe vetett hitnek a nyugodt, békés álmát aludta. Ő az életét az Isten kezébe helyezte le, és ezért nem félt, és nem rettegett. Béke volt a szívében. Ő mire gondolt? Hogy az fog most bekövetkezni, amit Jézus neki is megjelentett. Mit mondott Jézus Péternek? Mi volt az utolsó beszélgetésnek az egyik részlete Jézus és Péter között, mielőtt Jézus a mennybe ment volna? Elmondta Péternek, hogy hogy fog meghalni. Elmondta azt, hogy amikor ifjabb voltál, felöveszted magad, és odamentél, ahova akartál, mikor meg más övesz fel téged.

minden értelmet felülhaladó békesség, hogy valaki a kivégzése előtti éjszakáján legalábbis azt hiszi, hogy kivégzik, és alussza a békés, nyugodt álmot. Szeretnék egy igét olvasni, a 4. Zsoltár 9. versét. Ezt keressük ki, és olvassuk el ezt az igét. És szeretném, hogyha ezt mindannyian elvinnénk magunkkal, ezt az igét, a 4. Zsoltár 9. versében a következőt mondja Dávid. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Milyen gyönyörű ez az ige. Békességben fekszem le, és legott elaluszom. Ismerjük azt az érzést, amikor nyugtalanít bennünket valami? Valamitől félünk, és nem tudunk aludni. Nyugtalanak vagyunk, nem képtelenek vagyunk elaludni, jár az agyunk. Vagy hogyha véletlenül el is alszunk, mert ma annyira kimerültek vagyunk, hogyha valamire fölriadunk éjszaka, képtelenek vagyunk visszaaludni. Tolulnak az agyunkba a gondolatok, a kérdések, a félelmek, a szorongások. És mit mond az Istenben teljesen megnyugvó és hívő ember? Békességben fekszem le, és a legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. És nem csak a gyülekezet imádkozott szüntelen, hanem Péter is imádkozott, állandó összeköttetésben volt az ő mesterével, és ez adta neki ezt a békét, nyugalmat és biztonságot az ő életében, és ettől aludta Péter ezt a nyugodt álmot. És nézzük meg a történet további folytatását. A 7. terjedő versekben a következőt olvasom. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben, és meglökvén Péter oldalát felköltötte őt, mondván, kelj föl hamar, és leesének a láncok kezeiről. Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Milyen mély álmot aludt Péter? Hogy amikor bejön az angyal a börtönbe, a tömlöcbe megjelenik, hatalmas fény árad körülötte, még erre se ébredt föl. És mit kell tennie az angyalnak? Meglöknie Péter oldalát, hogy kelj fel! Kelj fel, és utána azt mondja neki, így olvassuk, hogy és mondanék ki az angyal, öveszd fel magadat, és köst fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondanék ki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követte őt. És nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, mely a városba visz, mely magától megnyílt előttük, és kimenvén egy utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Lehetetlen dolog, ami történt? Emberileg teljesen lehetetlen dolog. És ez a hittel való imádságnak az eredménye. A hitből való imára megtörténnek olyan dolgok, ugye, amik emberileg nézve teljesen lehetetlenek, és megvalósíthatatlanok. Mi történik Péterrel? Az angyal kiszabadítja őt a börtönből. Kiszabadítja őt úgy, hogy az őrök mindenről semmit nem tudnak. Hozzá van láncolva az őreihez, és úgy ébreszti fel Pétert, úgy beszél vele, úgy szedi le a láncokat a kezéről, hogy azok az őrök nem is ébrednek fel. Kinyílnak az ajtók, aztán visszazáratnak, senki semmiről tudomást nem vesz. És Péter is azt olvassuk, hogy amikor kiér az utcára, akkor először maga se tudja, hogy látást látott, vagy mi történt vele. De amikor nyilván érezte az utcán a hűvös levegőt, és ott ment, már ugye az angyal eltávozott tőle, akkor rádöbbent arra, hogy igen, ez valóság, ami vele történt. Igen, az imának ilyen hatalma van. Az Isten hatalmas dolgokat képes cselekedni az emberért. Ki cselekedte mindezt? Ki által hajtotta végre az Úr ezt a csodát? Elküldte egy angyalát. A Biblia beszél az angyalokról, mint olyan lényekről,
akik az Isten szolgálatában álló lények, Isten teremtményei is az angyalok, akik az ember előtt teremtettek, és a bűnbe esett világunkban az Isten az angyaloknak feladatot ad velünk kapcsolatban is. Ugye az angyalok még a bűneset előtt is, és mindenkorban ugye az Isten akaratát, parancsolatát hajtják végre. És most, mióta a világunk bűnbe esett, és mi itt élünk,

0: a sátán fennhatósága alatt, az Isten az angyalait megbízza azzal, hogy bennünket, embereket védjenek, kiszabadítsanak nehéz helyzetből, megoldásokat hozzanak bizonyos élethelyzetekben. Azt mondja a Biblia, hogy nem szolgáló lelkeké ezek már, mint az angyalok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Igen, az angyaloknak ez a feladatuk, ez a szolgálatuk, az Istentől ráruházott szolgálatuk. És ezek az angyalok szüntelenül jelen vannak körülöttünk. Igen, ezt a történetet nagyon-nagyon adja magát ez a történet, hogy csodáljuk meg a részleteit, és tényleg gyönyörködjünk benne, de szeretném, hogyha a tanulságokat is levonnánk. Levonnánk az ima hatalmáról is a tanulságot a mi életünkben, hogy nincs olyan reménytelen élethelyzet, amiből az Isten ki ne tudna bennünket szabadítani, ha ez az ő akaratával megegyezik, és az ő angyalai bármilyen élethelyzetben meg tudnak bennünket óvni. A mi életünkben is csodálatos szabadulások történhetnek. Sőt, én azt hiszem, hogy ha beszélgetünk erről, akkor mindenki szinte tud az életében olyan történetet elmondani, amikor a megszabadulása egy nehéz helyzetből, vagy egy kritikus helyzetben tényleg isteni közbeavatkozás eredménye volt, nyilván angyalok segítségével, vagy szolgálata révén. Igen, az Isten mindannyiunk mellé rendeli az ő angyalát, hogy vigyázzon ránk, és őrizzenek bennünket. És nézzük meg ezek után, mint ahogy az előbb azt említettem a 6. versben, hogy az egyik legelgondolkodtatóbb rész, hogy Péter a kivégzése előtt alszik, és alussza ugye az Istenbe vetett hit álmát. Most a legkülönösebb szakaszt is szeretném felolvasni, most nem Péter részéről, hanem a gyülekezet részéről. Nézzük meg, hogy a gyülekezet, aki szüntelen könyörög, mit cselekszik ebben a helyzetben. A 12. fejezet 12-től 16-ig terjedő verseit így olvassuk. És miután ezt megértette, mármint Péter azt értette meg, hogy az Úr elbocsátotta az angyalát és megszabadította őt, elment Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan voltak egybegyűlve és könyörögtek. Ugye ez éjszaka volt. Éjszaka volt, és szünet nélkül könyörögtek, imádkoztak. Másnap lett volna a tervezett kivégzés, egybegyűltek és imádkoztak. És most figyeljük! És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírul adta, hogy Péter áll a kapu előtt. És most figyeljük, hogy viselkednek, hogy reagálnak a többiek. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Nem ezért imádkoztak? Nem azért imádkoztok, hogy az Isten valamit tegyen Péterért? És akkor, amikor ez a szolgáló lány megjelenti, hogy ott van a Péter az ajtó előtt, akkor azt mondják neki, hogy elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala ez. Péter pedig szüntelen zörget, mikor azért felnyitották az ajtót, hogyha felnyitottak, meglátták őt, és elálmélkodának. Számomra a Bibliának az egyik legkülönösebb szakasza ez. Hittel imádkoztak, könyörögtek, buzgón könyörögtek, hitték, hogy az Úr bármit meg tud tenni. De lehet, hogy ekkora csodára ők se számítottak. Nyilván arra gondoltak, hogy viszik a kivégzésre, és ott valami történik, vagy mégiscsak kegyelmet gyakorol Heródes, vagy valami ott fog történni, de erre végképp nem gondoltak, hogy éjszaka ebből a szigorú fogságból Péter meg fog szabadulni. És ugye előttünk lehet a jelenet, hogy Péter kiszabadul, és érte imádkoznak, és folyamatosan zörget, és nem bocsátják be, hanem azon vitatkoznak, hogy ez lehetséges, vagy nem lehetséges, hogy Péter kiszabadult. De a végén aztán ugye beengedik. De mennyire különös ez a magatartás. Szeretnék azért még itt egy szót megjegyezni rólunk emberekről, mert ez nem csak azokra a testvérekre, azokra a gyülekezetre volt jellemző, akik itt együtt voltak, hanem ez nagyon sokszor ránk is jellemző. Van egy probléma az életünkben, imádkozunk, könyörgünk az Istenhez, és a szabadulás esetleg nem úgy jön, ahogy mi gondoltuk, ugye? Valami váratlan úton, és nem is akarjuk hinni, hogy ez lenne a megoldás. Nekünk vannak elképzeléseink, hogy az Isten hogy fog, vagy hogy kéne neki bennünket megszabadítani. De az Istennek ezer útja és módja van. És még egyet szeretnék, egy igeszakaszt szeretnék azért felolvasni. erről a magatartásról, amit itt tapasztaltunk a gyülekezet részéről, Márk evangéliumában olvasunk egy történetet, és csak magáért a történetnek a fő mondani valójáért szeretném olvasni. Inkább csak elmondanám a történetnek az elejét, és egyetlen egy Biblia verset szeretném majd, hogyha közösen, azaz kettőt olvasnánk el. A Márk evangélium a 9. fejezetéből a 23. és a 24. verset. Arról szólít ez a történet, hogy volt egy beteg gyermek, akit az édesapja odavitt a tanítványokhoz, de nem tudták őt meggyógyítani, és ez egy olyan betegség volt, hogy ahol előfogta a betegség a gyereket, tajtékot túrt, szaggatta, tehát egy ördögtől megszállt gyermek volt, és a tanítványok ugye nem tudták meggyógyítani, és elhozta, ugye jött, megjelenik Jézus, és akkor elmondja ez az ember az ő problémáját, panaszát, és akkor Jézus egy kérdéssel fordul ehhez az apához, és innen olvassuk a történetet, Márk evangélium a 9. fejezet 23-24. verse. Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnék. Ha hiheted, minden lehetséges. A gyermek atya pedig azonnal kiáltvány könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Én úgy érzem, hogy ez egy annyira emberi magatartás. Hiszek, Uram, én szeretnék hinni, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, mert mi azt hiszem, hogy alig tudjuk igazából azt elgondolni, hogy az Istennek minden lehetséges. Mi hiszünk, mi sok mindent hiszünk, de hogy előtte tényleg semmi nincs lehetetlen, és a legreménytelenebb helyzeteket is pillanatok alatt csoda módjára meg tudja oldani. Én azt hiszem, hogy mi sokszor ebben a szívünk, lelkünk mélyén valahogy nem tudunk annyira hinni. És ez az apa is azt mondta, hogy hiszek, Uram, mindent hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Igen, a tanítványoknak is, a gyülekezetnek is, Péter esetében itt olyan tapasztalatuk volt, amit én azt hiszem, hogy egy életre a szívükbe zártak. Egy életen keresztül nem felejtették el. És nézzük tovább a történetet. A 17. versben az apostolok cselekedetében így olvassuk, miután pedig kezével hallgatást intett nekik, ugye miután végre beengedik őt, mármint Pétert, elbeszélte nekik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből, és mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elment más helyre. Igen, utána Péter elmegy, és nézzük meg, hogy mi lesz ennek az eredménye, ennek a csodálatos szabadulásnak. A 18-19. Versben a következőt olvasom. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterrel? Heródes pedig, mikor előkérte őt és nem találta, kivallatván az őröket parancsolta, hogy kivégeztessenek. És lemenvén Júdeából, Cézáreába ott időzött. El tudjuk képzelni azt a nem csekély háborúságot, ami támadta vitézek között, amikor fölébredtek, és azt látták, hogy minden zárva, semmi mozgást látszólag nem történt, de Péter nincs ott. És nézzük meg Heródesnek a magatartását. Heródes szerintünk tudta, hogy mi történhetett? Hogy az Isten szabadította ki őt? Biztos, hogy tudta. És mégis mit tett? Kivégeztette az őröket. Milyen nyilvánvaló szembefordulás ez az Istennel, dacolt az Istennel. Noha pontosan tudta, hogy az Úr volt az, aki ezt a csodát cselekedte Péterrel, mert különben ez lehetetlen lett volna, de mégis ugye kivégezteti az őröket. És nézzük meg ezek után a történetnek a befejező szakaszát, ami már nem szomorosan a történethez tartozik, de nézzük meg a 20-tól 23-ig terjedő verseket, mert itt olvasunk Heródesről, hogy mi lett utána az ő sorsa, hogy fejeződött be az élete. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljövének ő hozzá, és Blátuszt, és Blástuszt a király kamarását megnyervén békességet kérének, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetett. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szava ez, és nem emberé. És azonnal megverte őt az Úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Nem megyünk bele most a körülményekbe, ugye itt ezen a helyen azt olvassuk, ugye, hogy Heródes feláll és beszél, és a nép felkiált, Isten szava ez és nem emberé, tehát istenítik Heródest, és mi lett ennek az eredménye? Az Úr megverte őt, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Szeretném, hogyha azt a kérdést azért felvetnénk, hogy tehetett Heródes arról, hogy őt istenítették? Tehetett arról, hogy kikiáltották Istennek? Vagy azt mondták, hogy Isten szava ez és nem emberé? Önmagában erről nem tehetett. Mert a Bibliában többször látunk ilyet, hol láttunk legutoljára ilyet? Az előző előadáson, amikor Kornéliuszról olvastunk. Azt olvastuk a 10. fejezetben, Apostolok cselekedete 10. fejezetének a 25-26. Verséiben, hogy amint Péter bement Kornéliusz elébe menvén, lábaihoz borulva imádta őt. Tehát Kornéliusz is leborult Péter lábai elé és imádta. Péter azonban mit tett? Azonban felemelte őt, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. Tehát ugye többször látunk majd ilyet még apostolok cselekedetében, hogy valamilyen körülmények között emberek leborulnak az apostolok lábai előtt, imádni akarják. De a hívő ember ezt azonnal elhárítja. És felvilágosítja ugye a másik embert, hogy hát én is ember vagyok, ilyet ne tegyél, egyedül az Istent imád. Sőt, a Bibliában arról olvasunk Jelenések könyvében, hogy amikor János az angyalt akarta imádni, a hatalmas erejű angyalt, aki annyi mindent megmutatott neki a látomásban. Mit tett az angyal? Megállj, ne tedd, mert én szolgatásod vagyok neked. Az Istent imád, egyedül az Istent imád. Tehát Heródes is elháríthatta volna ezt, de ő tetszelget ebben a szerepben, elfogadta ezt a dicsőítést, és ezért az Úr megverte őt ezzel a betegséggel, és meghalt. És a záró vers, amit a mai alkalommal szeretném, hogyha elolvasnánk, az a 24. vers, Apostolok cselekedete 12. fejezetének a 24. versében ezt olvassuk. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Ugye ezt ennek a történetnek a végén írja le a Biblia. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Miért támadt ez a nagyobb üldözés? Mert Sátán el akarta némíteni az evangéliumot, annak az előrehaladását, a még nagyobb előrehaladását meg akarta gátolni. Mi lett az ennek az eredménye? Hogy az evangélium annál inkább terjedt. Miért? Mert gátat, akadályt vetett, olyan módon akarta feltartóztatni az evangéliumot, hogy Isten hatalmas erővel az angyala által jött kiszabadítani Pétert. Micsoda híre ment ennek az eseménynek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátán ellenállása minél nagyobb, az evangélium győzelme is annál nagyobb. Annál nagyobb. És a híre annál inkább elterjed. És hogy az Úr Heródessel mit cselekedett, milyen ítélet hajtatott végre rajta, ennek a híre is elment mindenfelé. És mindez az evangélium terjedését szolgálta. Beigazolódott ebben a történetben is az, amiről olvasunk a Szentírásban. Azt mondja Pál apostol, nem tehetünk semmit sem az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Semmit nem tehetünk ellene, mert az Isten mindent jóra fordít, és az ő ügyének előmenetelét szolgálja az akadályokkal, az üldözésekkel és a nehézségekkel is. Annál inkább megmutatkozik az Isten hatalma, az ő dicsősége és az ő nagysága. És ezt láttuk Péter történetében is. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Mai témánkat gondolom már kiolvastátok a jegyzetből, hogy mi is lesz. Ugye cseréltünk, és így előbbre került egy nappal a megbocsátásról szóló téma. Ugye ilyen címmel, hogy varázsszavak, hogy bocsánatkérés és megbocsátás. Gondolkodtam azon, hogy valóban miért varázslathoz hasonlítható. Hát valószínűleg amiatt, hogy olyan ritka pillanat az az ember életében, hogy akár a bocsánatkérésre hajlandóságot látna, vagy éppen ő maga gyakorolna, vagy a megbocsátásra nézve átélhetni azt a tapasztalatot, hogy valaki tényleg őszinte szívvel, teljes jó akarattal, jó indulattal szívéből megbocsátott neki, vagy ami hasonlóan nagy jelentőségű dolog, hogy én szívből meg tudok bocsátani valakinek, elfeledve minden tartozását, minden olyan dolgot, amivel őt megterheltem, ami miatt őt számon kérem, amivel vádolom, ami bennünket aztán elválaszt egymástól. Ugye nagy dolog az, hogyha bocsánatot tudunk kérni, és hasonlóan nagy dolog, vagy talán még nagyobb dolog az, hogyha megbocsájtani tudunk egymásnak szívből, ahogy Jézus mondta. Érdemes ezen sokat gondolkodnunk, mert azt lehet mondani, mindjárt az elején hadd mondjam, hogy sokszor valójában nem az választ el bennünket egymástól, hogy a másik mit csinál másképp, meg nem jól, meg mivel sértett meg engem, hanem az, hogy a szívünkben mi van. Hogy hogyan reagálunk egymásra, hogyan viseljük egymást, hogyan hordozzuk egymást. Sokkal inkább ez választ el. Jézus így is fejezi be a nagy példázatát, hogyha szívből meg nem bocsátotok egymásnak, akkor a sorsunk nekünk sem lesz jobb, mint annak a bizonyos adós szolgának. Vajon miért a megbocsátásra teszi a hangsúlyt a Biblia, és nem a bocsánat kérésre? Mi az életünkben inkább a bocsánat kérést hangsúlyoznánk, nem? Hogy hát ha valami rosszat tettél ellenem, akkor lássad már be, és légy szíves, fejezd ki azzal, hogy bocsánatot kérsz tőlem. És sokkal inkább erre figyelünk, hogy mennyire hajlandó a másik bocsánatot kérni, mennyire készséges arra, hogy kifejezze a tévedését, a sértését, a bántó magatartását, arra nézve a belátását kifejezze felénk, akkor megkönnyítené nekünk is a megengesztelődést, megkönnyíteni azt, hogy nyitni tudjunk feléje, hogy a szívünkből is megbocsássunk annak az embernek, a társunknak. Jézus a hegyi beszédben, mikor az imádságra tanít bennünket, akkor kétszer is visszatér a megbocsátásra. Azt mondja a 12. Máté 6:12-ben, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ugye egyértelmű a Jézusi kijelentés, azt mondja, hogy meg kell bocsátanunk egymásnak, mert annak függvényében nyerhetünk el mi is bocsánatot az Istentől. És aztán egyedül erre a dologra tér vissza, miután az imája végén kimondja az áment, erre tér vissza a 14. versben, ezt olvassuk, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézus visszatér rá, és elég hangsúlyosan fogalmaz, ha megbocsájtotok, akkor kész az isteni megbocsátás is számotokra, ha nem bocsájtotok meg, akkor nem tudtok élni az isteni megbocsájtó szeretettel, nem tudtok a kegyelemből meríteni, nem tudtok megújulni a kegyelem által. Jézus egyértelműen fogalmaz, és van miért gondolkodjunk rajta, hiszen az ember érzi magában azt, tapasztalja magán azt, hogy bizony nem könnyű megbocsájtani egymásnak. Nem könnyű elengedni a másiknak a viselkedése miatti neheztelést a szívünkből, a számonkérést, a vádolást és sok minden mást. Nem könnyű azt mondani, hogy hát nem baj, hogy az történt, ami történt. Nem könnyű azt mondani, hogy de én tudom, hogy te nem ilyen vagy. Tudom, hogy nem ezt akartad. Tudom, hogy egyébként a kapcsolatunk sok minden másról is szól. Nem könnyű valahogy, hogy ráállunk a problémára. Arra figyelünk egyre jobban, minél több sérelem, úgynevezett sérelem ér bennünket,
egyre jobban arra figyelünk, hogy a másik hogy viselkedik velünk, milyen méltatlanul bánik velünk, és nehéz tőle szabadulni. Nehéz attól a gondolattól és attól az érzéstől szabadulni, ami a szívünket fogva tartja. Gondolom, itt a csoportbeszélgetések során ti is már találkoztatok azzal, hogy a többi házaspár is elmondta, hogy hát bizony problémának látja a másik magatartásában azt, problémának amaszt a dolgot. Nyilvánvalóvá lesz itt hamar, hogy mindannyiunk házasságában van probléma, mindannyiunk házasságában ott van az a fajta hozzáállás, hogy vagy az a fajta dolog, hogy mi nem értünk a másikban dolgokat, nem értjük azt, hogy hogy tud úgy viselkedni, és megterhelődünk vele. Nem értjük, hogy miért nem látja be, hogy változtatnia kell, nem értjük, hogy miért nem fogadja el, mikor megmondjuk neki, miért utasít el bennünket, miért vág vissza, miért kezdi el sorolni az én hibáimat. Nem értjük, hogy miért van ez. És persze, ha egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor azt kellene mondjuk, hogy nem érthető, hogy mi is viszont hasonlóan miért ugyanígy viselkedünk. Miért nem esik jól nekünk, ha a mi hibáinkra mutatnak rá? Miért nem tudunk vele könnyen kezdeni valamit? Miért soroljuk mi is egyből azt, hogy de te is ilyen vagy, te is olyan vagy, te meg ez, te meg az. Milyen nehéz, ugye egy házasságban, egy házastársi kapcsolatban azt a megengesztelődést, megbékélést, a békés kapcsolatot fenntartani. Hát miből adódik, hogy nehéz? Egyrészt azért, mert mindannyian vétkező emberek vagyunk. Tehát nem a házastársunkban nem egy olyan embert fogadtunk el, aki és választottunk magunk mellé, aki azt ígérte nekünk, hogy hibátlan lesz, és tökéletesen fog hozzánk viszonyulni. Aki nem fog semmi hibát elkövetni, nem ígért ilyet nekünk, de azt hiszem, hogy legalábbis gondolom közületek mindenki, hogy nem is kért volna ilyet a másiktól, nem? Nem tudom, volt valaki, aki ezt kérte, és azután hozzáment a társa? Nem hiszem, ugye? És elfelejtjük, hogy aztán, amikor már házasságban élünk, kicsit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ilyen módon nem kaptunk ígéretet, vagy erre nézve nem kaptunk ígéretet a társunktól. Hogy ő nem fog hibázni, nem fog véteni, nem fog megsérteni, nem fog kárt okozni nekünk, nem fog csalódást okozni nekünk, nem fog rossz szavakat használni, nem fog önzően elénk kerülni valamiben, a maga javát, a maga hasznát keresni. Meg kell jegyezzük, hogy egy önző ember a társunk. Egy önző, a bűnös emberi természettel megterhelt ember a társunk is. Ez előbb-utóbb ki fog jönni. Kisebb vagy nagyobb mértékben minden házasságban megjelenik, hogy ez valóban így van. Jézus azt mondja, hogy sokkal fontosabb a megbocsájtásra való hajlandóság, mint a bocsánatkérésnek a megléte. Nagyon jó lesne, ha bocsánatot kérnének tőlünk, ahogy mondtam is, de sokkal többet tud jelenteni egy kapcsolatra nézve a megbocsájtó lelkület. Sokkal többet tud adni. Ahhoz, hogy két szív egybeforjon, ahhoz, hogy két lélek igazán összetartozzon egymással, ahhoz arra van szükség, hogy megtanulják hordozni egymást a megbocsátás lelkületével. Megtanulják viselni a másikat, aki bűnös ember, aki vétkezik, aki megsért, megtanulják hordozni a megbocsátás lelkületével. Nagyon szép téma a megbocsátás, és általában mindenki egyetért vele. Általában, ha jól sikerül megfogalmazni, hogy mit is értünk a megbocsátáson, és honnét ered a megbocsátó lelkület, és az hogyan is nyilvánul meg a egymás kapcsolatában, általában mindannyian egyetérteni tudunk vele. Sokkal nehezebb dolgunk van akkor, amikor már gyakorolnunk kell. Sokkal nehezebb, amikor problémás helyzetek állnak elő a társunkkal, vagy más emberekkel is. Mert hát megbocsátani nem csak a társunknak kell tudni, hanem az összes embertársunknak tudnunk kell megbocsájtani. Nyilván az is egy érdekes tapasztalat, hogy sokszor éppen azoknak a legnehezebb megbocsátani, akik velünk élnek. Az is nagyon különös, nem? Hogy akik a környezet, tágabb környezetben vannak körülöttünk, azokra úgy könnyen legyítünk. Nem baj, semmi gond.
De a házastársunknak az orrát dörgöljük rendszeresen, hogy mi a bajunk vele, nem? Hogy azt, hogy sokkal jobban megjegyezzük, sokkal többször emészt bennünket a gondolatainkban, a lelkünkben, és nehéz úgy kitenni, nehéz félretolni, nehéz megszabadulni tőle. Mert valahogy más az elvárásunk talán, más a hozzáállásunk. Jézus azt mondja, hogy megbocsátásra van szükség, de mit is jelent az, hogy megbocsájtani tudni? És mi a megbocsájtás lényege? Sokszor elmondtam már, de talán újra fogalmazva is még valakinek csak újdonság lesz itt közöttünk. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az a megbocsátó lelkület, ami egy olyan fajta lelki magatartás, amikor a másik magatartása alapján én jogosult lennék arra, hogy megsértődjek, hogy számon kérjem rajta, hogy vádolhatnám azért, ahogyan viselkedett, megvádolhatom vele jogosan, hogy viselkedett, visszavághatnék, sorolhatnám, hogy mi minden mással is egyébként még meg szokott ő bántani engem, de lemondok erről a jogomról, lemondok erről, és arra igyekszem, hogy kész legyek megbocsájtani akkor is, hogyha kész legyek őt szeretni akkor is, hogyha nem teszi jóvá, ha nem kér bocsánatot azért, amit cselekedett. Ez egy rendkívüli lelki magatartás, tehát ez egy nem egyszerű helyzet az életünkben, nem egy könnyen előálló helyzet az emberi lélekben, ehhez nagyon sokat kell az embernek tapasztalnia, és nagyon komoly tapasztalatokat kell szerezni, hogy erre kész legyen. A Bibliában van egy részletes tanítás, Jézus az egyik példázatában hosszasan elemzi azt, hogy mi tehet bennünket kész a megbocsátó lelkületre. Amikor mi megbántjuk egymást, azért gondoljuk végig egy rövid pár percben, hogy amikor megbántjuk egymást, akkor mi is zajlik le bennünk. Óhatatlanul mindegyikünkben, ha nem jól érint bennünket a másik magatartása, akkor egyfajta sértődés. Ugye az első reakció az, hogy lelki érzékenység alakul ki bennünk, sértődöttekké válunk, elfordulunk a másiktól, kicsit távolságtartók leszünk, neheztelünk. Ha nem is teszünk megjegyzéseket, de a szívünkben egyfajta ellenséges lelkület alakul ki. Valahogy ott motoszkál bennünk a dolog, hogy a dolog, és valahogy arra indít bennünket, hogy ezt szeretnénk hát visszaadni, nem? Hogy valahogy neki is nehéz legyen. Ha nekem nehéz miatta, akkor valahogy neki is nehéz legyen. Sajnos az emberben egy ilyen érzelmi folyamat megy végbe, és ha sokszor ismétlődik, hogy ez a sértettség újabb és újabb barázdákat vág bennünk, akkor eljuthatunk odáig, hogy szinte megvonjuk a bizalmunkat a másiktól. Hogy úgy gondoljuk, hogy már nem is érdekel igazán. Már annyira nem tudunk mit kezdeni egymással, hogy nekünk nem is sok értelme van együtt élni. Nem is sok értelme van egymás mellett maradni. És az emberben olyan mélyen bele tudja rágni a keserűség a szívébe magát, hogy szinte feladná. Gondolom, hogy ti is voltatok már így, hogy egy hosszabban tartó küszködés, egymással való küszködés közben csak megkísértett benneteket az a gondolat, hogy hát minek is maradjunk együtt, hát nem tudunk mit kezdeni egymással, nem tudjuk megoldani azt, hogy jól szeressük egymást. Csak újra és újra ismétlődnek a problémák közöttünk, és csak erősödik bennünk az egymással szembeni bizalmatlanság, az egymás elutasítása. Észrevesszük magunkban a vádoló, a kárhoztató lelkületet, a visszavágó lelkületet. Hát mit érez az ember akkor, amikor ilyesmi van benne? Ugye egyrészt tapasztalja magánál ezt a fajta hozzáállást, amivel nem könnyű mit kezdeni. Főleg keresztény emberekként olyan méltatlannak érezzük, hogy mi fortyog a szívünkben. Olyan oda nem valónak tartjuk, de nagyon nehéz kitenni. Ugye ott, mint a vulkánba bugyog a sok rossz, és hát még ezt is áttoljuk a másikra, hogy csak miatta van. Ha ő nem lenne, akkor bennem nem lenne ilyen rossz, ugye?
És aztán ott vannak a dolgok, amik kiváltották bennünk, ott vannak az ő magatartásában a továbbra is azok a dolgok, amik kiváltják bennünk ezt a rossz lelkületet, és nagyon nehéz terhet cipelünk magunkon, és valahogy elvárnánk azt a másiktól, hogy mindent ő hozzon helyre. Hogy várnánk a másiktól, hogy ezzel tartozik nekünk, hogy hozzon helyre mindent. Miatta van ez az egész, ami van. Nem? Ti is eljutottatok már ide bizonyára. Hogyha valamennyire magunkat is meg tudtuk ítélni az adott helyzetben, vagy egy folyamat során, meg tudtuk ítélni, és azt mondtattuk, hogy hát jó, én se teszek mindent jól, de hát ahhoz képest, amit ő csinál, az enyém szinte jelentéktelen. Nem? Én ahogy viselkedem, hát abban nem is látom, hol a hiba pontosan. Annyira nincs igaz, amikor a fejemhez vágja, amiket mond. Téved, nem? Bezzeg, én nagyon jól látom, hogy mi nála a hiba. És hogy nő az a kupac, ami az ő tőle vett terhünk, és úgy érezzük, hogy tartozik nekünk azzal, hogy szabadítson meg minket ettől a tehertől. Tessék, meakulpázni, bocsánatot kérni, és azonnal azon nyomban megváltozni. És mostantól kezdve mindent másképp csinálni. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a társunk alkalmas lenne arra, hogy tökéletesen illeszkedik hozzánk, tökéletesen alkalmazkodni tud minden szegletéhez az életünknek, minden hangulatunkhoz, érzésünkhöz, vágyainkhoz, kívánságainkhoz, terveinkhez, mindenhez teljes mértékben alkalmazkodik, és mindenre rá nyomja azt a bélyeget, hogy igen, egyetértek veled, neked van igazad, te csinálod jól. Én azért vagyok, hogy neked hurrázzak, ugye? Élj, ahogy te szereted, és kész. Valahogy az emberi szív, az önző emberi szív igénye valami ilyesmi, amit mi dédelgetünk magunkban, és amikor ezt ugye elveszik tőlünk, akkor olyan sértettek leszünk, hogy hát nem adja ezt meg nekem. Nem is vagyok akkor annyira jó neki. Hát akkor nem is szeret annyira, ha nem biztosítja számomra ezt a környezetet. Hát mit beszél nekem szeretetről? Hát mit ígért nekem? Hát hogy lesz ő hű hozzám? És hogy feldúltan az ember őrzi magában hetek, hónapok, évek során, vagy évtizedeken át azt, hogy bizony neki a társa megkeseríti az életét. Nem talál vele békességre, nem jut vele békességre. Sajnos vannak kapcsolatok, amik felett úgy múlnak az esztendők, hogy a két fél mélyen megkeseredve a szívében él egymás mellett. Megkeseredve, elégedetlenül, csalódottan élnek egymás mellett az emberek. És nem tudnak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy nincs igazi közösség egymással. Nem tudnak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy másikkal problémái vannak. Nem tudják megoldani. Jézus azt mondja, hogy meg kell bocsájtani egymásnak. Meg kell bocsájtani, hogy nem tölti be mindenben azt az idealisztikus elvárásunkat, amire mi vágytunk. Meg kell bocsájtani, hogy nem csak, hogy nem tudja ezt betölteni, hanem ráadásul még hibákat is követel. Ráadásul még engem is, személyesen engem is megaláz, megsért, akadályoz dolgokban, lejárat, és sok minden mást. Hát ugye, bőséggel van, amit sorolhatunk mindannyian, hogy milyen méltatlanul viselkedik velünk a másik. Hogyha le kellene írni azt a fájdalom listát, ami mindegyikünk szívében azért vagy az elméjében megfogalmazódott, hogy hát hogyan viselkedik velem a másik, mi mindennel sértett meg. Gondolom, hogy olyan egy-két tucatnyit dolgot fel tudnánk írni, nem? Hogy amikor így ezt mondta, amikor ezt csinálta, amikor a anyám előtt így viselkedett velem, amikor a munkahelyén így beszélt rólam, amikor a gyerek előtt, és amikor nem mosogatott el, amikor kivette a kezemből ezt azt. Szóval, hogy hányféle helyzetben, hányféle módon éreztük mi magunkat megalázottan, és sértöttünk meg. Jézus azt mondja, hogy ez a nagy tartozása a másiknak,
az egyetlen módon kerülhet le az ő terhelési listájáról, és a mi vállunkról, hogyha meg tudjuk bocsájtani neki, hogy így viselkedett velünk. Egyetlen módon, sehogy máshogy nem. Kapargálhatjuk magunkat, farigcsálhatjuk a másikat, csákánnyal is akár, nem fogjuk tudni sehogy levetni ezt a, vagy semmissé tenni ezt a tartozást, mert a tartozás a mi szívünkben nőtt fel. A tartozás abból van a másiknak, vagy az alapján van a másiknak, ahogyan mi a szívünkben hozzáállunk. Ahogyan mi a szívünkben hozzáállunk. Sokkal inkább elválaszt bennünket egymástól az, ahogy mondtam is már, hogy mi milyen érzületet ápolunk a másik irányába, mint az, hogy ténylegesen mit csinál a másik. Sokkal inkább elválaszt. Nem azért boldog házasságban élő emberek, mert tökéletesen, hibátlanul bánnak egymással, hanem azért, mert a szívüket megőrzik szeretetben egymás iránt. Azért, mert a szívüket soha nem üli meg, vagy nem hagyják, hogy hosszú időre megülje valaminek a megkeserítő befolyása, jelenléte. Hát melyikünk házassága mentes attól, hogy megkeseredett volna már a szívünk a másik miatt? Egyikünk sem, az enyém sem. Melyikünk mentes attól, hogy elkeseredetten, szomorúan állapítottuk volna meg, hogy hát nem könnyű együtt élni azzal a másik emberrel. Nem jöttek be a számításaink, úgymond. Ugye? Hát mégse azt nyújtja, amit szerettünk volna. Vele vajon hova jutok? Vajon mire lesz elég? Bár olyan boldogok lehetnénk, mint az a másik harmadik ember. Bár tudnánk, olyan társam lenne, akivel én is elérhetném, mert hát természetesen én alkalmas lennék egy jobb kapcsolatra. Ugye? Miatta nem fejlődik, nem halad a kapcsolatunk. Nagyon könnyen áttoljuk a másikra a felelősséget a kapcsolatunkban tapasztaltakért. Jézus azt mondja, hogy ha meg nem bocsájtotok, azt mondja így az embereknek az ő vétkeiket, akkor a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Elég veszedelmes figyelmeztetés, ugye? Elég veszedelmes. Úgy látom, hogy azért többnyire mi itt istenféle emberek vagyunk. Gondolom, hogy olyan felkiáltó jeles kijelentése számunkra Jézusnak, hogy hát hogy is van ez? Hogy ha én ápolgatom a szívemben a másik iránt a keserűséget, a bosszankodást, a vádolást, a sértettséget, és ez ki is jön aztán elutasításba, visszavágásba, megbélyegzésbe, kibeszélésbe, sok mindenbe visszajön, akkor én hiába imádkozom az Istenhez, hogy bocsássa meg a vétkeimet, nem tudja megbocsájtani. Mert ezt mondja Jézus. Ugye, ha jól értem, ezt mondja. Tehát akkor nem tudja megbocsájtani, nem tudja elvenni. És hogyha nem veszi el, nem gyógyítja meg az én szívemet a személyes bűneimből, akkor mi lesz az én sorsom? És vajon hogyan gyógyul meg az én kapcsolatom a társammal? Hogyan gyógyulhat meg? Na hát Jézus mondott egy nagyszerű példázatot a megbocsátásról, az adós szolga példázatát. Lapozzunk oda. Mindjárt mondom hova. Máté Evangélium a 18. fejezetéhez. Ugye? Máté Evangélium a 18. fejezetéhez. Tehát könnyű lesz megjegyeznünk, hogy a megbocsátásról hogyan beszél a Biblia, hol beszél a Biblia, Máté Evangéliumában kétszer, a 6. és a 18. fejezetben. Jézus elmondja az adós szolga példázatát a tanítványoknak arról, hogy mit is jelent megbocsájtani, miért kell nekünk megbocsájtani, hogyan lehetséges nekünk megbocsájtani. Ki segít abban, hogy meg tudjunk bocsájtani egymásnak. Milyen segítségre van ahhoz szükségünk, hogy mi egy megengesztelődött, egy békés, boldog kapcsolatot tartsunk fenn a másik emberrel, a bűnös embertársunkkal, aki szerencsére vagy szerencsétlenségünkre, attól függ, hogy állunk hozzá éppen, de a társunk, a házastársunk. A 21. versben től kezdeném olvasni a leírtakat. Ekkor hozzámenve Péter mondja, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nekem megbocsájtanom, még 7-szer is? Mondja neki Jézus,
Nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért has, és akkor elkezd egy példázatot, Jézus. Azt még nem olvasnám. Ugye a leírás szerint azt olvassuk, hogy Péterbe felmerül ez a kérdés, hogy kell nekünk megbocsátani egymásnak. Ugye úton útfélen érnek bennünket sértések, bántások, zaklatások, és sok minden. És leginkább nyilván abban a kapcsolatban találkozunk a bűnös emberi természet gyengeségeivel, ami a legszorosabb kapcsolat, ahol akikkel a legtöbbet vagyunk együtt. Ott tapasztaljuk meg, hogy mit jelent a bűnös emberi természet. Nem csak bennem, hanem a többi emberben is, a másik emberben is. És azt mondja Péter Jézustól kérdezve, hogy hát ha én kész is vagyok arra, hogy megbocsássak, akkor hányszor kell megbocsájtanom? Hányszor mondjam azt neki, hogy nem baj, nem történt semmi, el van rendezve. Hányszor mondjam azt, hogy elfelejtem, ne is beszéljünk róla, nem volt ez olyan nagy dolog. Hányszor kell ezt csinálnunk? Mondja Péter, hogy gondolván, hogy nagyot mond, hát 7-szer is. És erre Jézus azt mondja, hogy nem, én nem így gondolom. Én azt mondom, hogy nem 7-szer, hanem 77-szer is. Vagyis végtelenszer, ugye? 70-szer, 7-szer is. Hát nem tudom, ti meddig bírjátok cérnával, mikor a társatok egy nap ugyanazt, vagy ha más dolgot is, de úgy sorjába 1-szer, 2-szer, 3-szor, 5-szer, 7-szer valahogy úgy belegázol a lelkivilágotokba. Akarva, akaratlanul, szándékosan olyan szavakat használva, vagy teljesen ártatlanul, de mégis az emberi természetétől indítatva, nem is tudva, de úgy hát felzaklat benneteket. Akkor mit kezdünk vele? Mennyire tudjuk ezt elhordozni, elviselni? Meg tudunk-e 7-szer, legalább 7-szer bocsátani? 7-szer vagy kimondjuk, vagy nem mondjuk, hanem a lelkünkben azonnal lerendezzük, hogy én ezt megbocsájtottam. Nem érdekel, de hogy is, ha nem ezzel foglalkozom. Hát nem erről szól az ő élete. Nem ő ilyen, ő nem ilyen általában. Ugye hányszor csekkoljuk le így a problémát az életünkben? A másikkal az űröket, a bajokat. Úgy gondolom, hogy már ha 7-szer kellene is egy nap, már az sem lenne kis kihívás, ugye? Hogyha pedig nem 7-szer vétünk egy nap egymás ellen. Szerintem a jó házastársi kapcsolatokban is 7-nél akár többször is akarva, akaratlanul megbánthatjuk egymást. Csak egy 24 óra alatt is. Valami módon elügyetlenkedjük a dolgot. Vagy tényleg valamint fölindulva, figyelmetlenül rossz szavakat használunk a társunk felé. És nekünk 7-szer, legalább 7-szer kész lehet a szívünk, kész lenne a szívünk arra, hogy túl tesszük magunkat az ő hozzáállásán, az ő magatartásán. Ugye én azt látom, hogy sokszor ez olyan, mint az első, a második, a harmadik, de a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik már biztos olyan, mint az a bizonyos hógolyó a lavina elején, tudjátok. Hogy úgy tartja magát, aztán egyszer csak megmozdul és elindul, ugye? És levisz egy egész hó fergeteget a völgybe. Na hát így szoktuk este felé befejezni a napot, hogy délelőtt még csak tartjuk magunkat, de estére már nincs benne köszönet, ahogyan viselkedni tudunk egymással. Estére már azért mindenkinek keményebb szavakat tud megengedni, mindenkinek még egy picit rátesz, még egy picit, és aztán olyan szégyenletes, ahogyan a nap végén összegezhetjük, hogy én ezt voltam képes. Már nem is feltétlen csak az bánt, hogy a másik miket mondott, az persze felháborító és tarthatatlan, és hogy képzeli, de azért valahogy motoszkál bennünk az is, hogy hát én is ilyet tudtam mondani, így tudtam szólni, ilyet csináltam, hát hogy képzelem én is, ugye? Jézus pedig azt mondja, hogy nem

mit ismeri, az embert szerető Istent ismeri, annak meg lehet az a képessége, hogy folyamatosan szeretni tudja a mellette élő embereket, akik hibáznak, vétkeznek, megsértik, bánatot, fájdalmat okoznak, vagy veszteséget okoznak nekik. Ugye nagyon sokat kíván ezzel Jézus tőlünk, nem? Nagyon sokat kíván. Gondoljatok a kettőtök kapcsolatára. Persze vannak, ahol még szépek a tapasztalatok, de hát ki ne ismerni azért a kisebb, nagyobb összezördüléseket. Gondoljunk a gyermekeinkkel való kapcsolatunkra, a nevelésünkre. Gondoljunk arra, hogy a szülőség akkor kezdődik igazán, mikor a gyerekeink elkezdenek kamaszodni, és kis felnőttek lesznek, és elkezdenek már a maguk akarata és igaza szerint is viselkedni, hogy mennyire állandó nálunk a megbocsátó lelkület. A szeretetben hordozni tudó, a szeretetben elviselni tudó, akaró, a szeretet által áldozatkész lelkület, a bevállalni tudó lelkület. Hatalmas kihívás, nem? Egy ember feletti kihívás. Tehát azért is mondja Jézus a példázatot arról, amiről mondja, mert ez az egyik dolog, amit érzékeltetni fog a példázatban, hogy az, hogy ilyen lelkületünk legyen, azt nem magunknak kell kitalálni. Azt nem magunknak kell megalkotni, az adatik az embernek. Az felülről való. Erre ember nem lehet képes. Lehetnek jó indulatú emberek, kifejezetten jó akaratúak, szelidek, kedvesek egy bizonyos mértékig egyes embertársaink, de általában az emberek sokasága nem képes arra, hogy jól oldja meg a konfliktus helyzeteit. Nem képes, mert nincs meg a szeretet állandósága, nincs meg a megbocsátó lelkületnek nevezett szeretet állandósága az életükben. De elolvasom a példázatot. Annak okáért hasonló a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudva pedig megfizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessenek. Leborulva azért a szolga előtte könyörgött neki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánva azt a szolgát, elbocsájtotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimenve pedig az a szolga találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadva azt folytogatta, mondván: Fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulva azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött neki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenve börtönbe vetette őt, míg nem megfizet neki, amivel tartozik. Látva pedig ezt az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak, és elmenve mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondja neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudva az ő ura átadta őt a hóhérak kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Ezzel a felhívással fejezi be Jézus a példázatot. De a főszereplő a példázatban az a bizonyos nagy adóssággal tartozó szolga, akinek a király kegyesen elengedi az adósságát. Nagyon könnyen érthető, és nagyon egyet tudunk érteni is, gondolom, a végeredménnyel, hogy aki ilyen méltánytalanul bánik az embertársával, miközben akkora segítséget nyert, nem hajlandó egy kicsi segítséget adni a másiknak, az ő embertársának, az megérdemli a büntetését. Az megérdemli. Ugye szép ez a kijelentés, ahogy a király magatartását, hozzáállását bemutatja a példázat, hogy megszánta a szolgát, és elbocsátotta őt, és elengedte minden adósságát. És aztán nézzük, hogy ez az adósságottól megszabadult szolga találkozva az ő szolgatársával, aki egy jelentéktelen összeggel tartozik neki,

könyörög ugyanazon szavakkal, szinte légytürelemmel hozzám, majd én megfizetek neked, akkor ez annál inkább nyaggatja, ugye, hogy de hogy képzeled, de tessék megadni, de te ezzel tartozol nekem, nyaggatja, nyaggatja, és azt mondja Jézus, nagyon találóan fogalmaz, a 30. versben olvasjuk, de ő nem akarta elengedni. De ő nem akart elengedni. És itt fog meg bennünket Jézus a mi szívünk állapotában. Hogy azért nem bocsájtunk meg, mert nem akarunk. Azért nem bocsájtunk meg, mert nem látjuk, hogy elítélendő az a károsztató lelkület, ami bennünk van a társunk felé, amiért úgy viselkedett velem, amiért már megint ezt tette, megint azt mondta. Itt fog meg bennünket Jézus ezzel az egy szóval, hogy de nem akarta. Hogy nem akarja, két szó bocsánat, hogy nem akarunk megbocsátani. Jobban ragaszkodunk ahhoz, hogy nekem igazam van, ő olyan, amilyen, és tessék, változtassa meg magát, mint hogy azon gondolkodjunk, hogy lehetnénk méltányosak is. Lehetnénk szánakozóak. Figyelembe vehetnénk, hogy igazából semmivel nem rosszabb nálam, mert én is bűnös ember vagyok, én is hibázok. Hát már csak ezen az alapon is azt mondhatnám, hogy kegyelem, kegyelmet adok, de nem akarja. De nem akarja. Hihetetlen, nem? És gondoljatok rá, hogy mikor úgy vitatkozunk a konyhaasztalnál, vagy a mosogató környékén, a konyhában, ugye a legtöbb konfliktus vagy ott van, vagy a házasság körül, hogy úgy veszekedünk, hogy ez így, az úgy, ez így volt, úgy volt, hogy pillanatok alatt sértődnek a nők, főleg a konyha környékén, férfiak meg inkább a hálószoba környékén, hogy olyan gyorsan zokon veszünk egymástól dolgokat, hogy mennyire nehezen tesszük le, hogy viselkedhet velem így ez az ember. Mennyire nehezen. Milyen megalázó, amit csinál. Emlékeztek Józsi, mikor mondta, hogy a feleségem elsózta a kaját, akkor nem azt mondom, hogy fú, te mindig ilyen sósan főzöl, sajnos belőlem nem egyszer ez jön elő, hanem azt mondom, hogy figyelj, van még valahol só a lakásban? Maradt esetleg só. Még kérnék bele, ugye? Hogy hihetetlen nehéz elengedni nekünk, hogy a másik hibázott. Hihetetlen nehéz. És mit csinálunk vele, mint ez a szerencsétlen szolga? Hűvösre tesszük. Irány a dutyiba, ugye? Hűvösre tesszük, hogy képzelj, ezt merte velem tenni, hát megkapja érte a méltó büntetését. Megvonom a bizalmam, megvonom a házasság, a társas életet tőle, megvonok ezt, azt, amazt, mert hát olyan, amilyen. Megérdemli. Hihetetlenül találóan leleplezi Jézus azt, ami a mi emberi szívünkben olyan számunkra sokszor rejtélyesen, ismeretlenül, de mégis nyilvánvalóan végbe megy. Nem? Mások számára nyilvánvalóan végbe megy. Csak előttünk olyan rejtjeles, hogy bennünk mi zajlik. És Jézus ezzel a példázattal megmutatja, végvezet bennünket, hogy ne legyünk tudatlanságba, azért vagyunk szeretetlenek egymással, mert nem tesszük le azt az érzést, azt a gondolatot magunkban, hogy nekünk tartozik a másik. Bocsánatkéréssel, tartozik alkalmazkodással, tartozik engedelmességgel, tartozik ezzel, azzal és amazzal. Nem akarjuk ezt elengedni. Nem hagyjuk meg neki a szabadságot arra, hogy az ő tempójában, az ő igénye szerint, a kérése szerint, hogy légy türelemmel, majd megfizetem mindezt. Majd felnövök hozzá a te igényeidhez. Csak bátoríts, segíts nekem. De mi idő előtt úgy elfejeljük, mint a lakatos mesterek a szegecset, tudjátok, hogy pák-pák-pák, addig ütjük, még így ellapul a lemezen. És nem hagyjuk felnőni. Nem hagyjuk kibontakozni. Jézus azt mondja, hogy nem akarja, hanem elmenve börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Hát mi jöhet ezután? Befejeződhetett volna itt is a példázat, de Jézus sokkal többet akart annál mondani, mint hogy arról beszéljen, hogy nekünk meg kéne tanulni méltányosabban viselkedni egymással, meg kéne lássuk, hogy milyen sötétség lakozik az emberi szívben, hogy mennyire az önző emberi szív, a született, a természetes, ösztönös emberi szív mennyire nem ismeri a szeretet, a szeretetből való hozzáállás milyenségét,
mennyire nem jön belőlünk igazán, mennyire kevésbe erre a mi tehetségünk, folytatja tovább, és elmondja azt, hogy de ember, ha nem akarsz szóba állni vele, hogy mi a helyzet nálad, és nem akarod megragadni azt a segítséget, ami változtathat a helyzeteden, akkor nagyon porul fogsz járni. Jézus ezzel fejezi be a példázatot, hogy előhívják ezt a rossz akaratú szolgát, aki pedig gazdag volt a kegyelemben, előhívják, és csak ennyi kérdést tesz fel neki a király. Nem kellett volna neked is könyörülned a te szolgatársadon, amiként én is könyörültem te rajtad? Hogy nem kellett volna neked is könyörülned? Nem kellett volna neked is több türelemmel lenned? Nem kellene neked is inkább támogatni és segíteni őt? Nem kellene meggondolnod, hogy egy bűnös embert fogadtál magad mellé, vagy bűnös emberek a gyenge emberi természettel megvert, a jóra erőtelen emberi természettel megterhelt emberek sokassága él ezen a világon? És ezt nem tudod te sem kikerülni? Hogy nem számíthatsz sokszor jobbra az emberektől, hanem ennyit tudnak adni? Ugye? Hogy miért jön olyan nehezen ez a gondolat az ember fejébe? Mi olyan könnyen egymás bírái vagyunk, és egymás ítélői vagyunk. Olyan könnyen tudunk beszámolni arról, hogy mi minden hibával rendelkeznek, különösen a közelebben hozzánk élők. Olyan könnyű azt a listát fölállítani, hogy mennyi bajom van a másik emberrel. És miatt olyan nehéz élnem. Nehéz léteznem. Vele nehéz. Jézus azt mondja, nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon? Hiszen ő is csak olyan botladozó ember, mint te. Vagy mondjuk úgy, hogy ne felejtsd el, hogy te is hozzá hasonló botladozó ember vagy. Lehet, hogy nem ugyanabban, de te is botladozó ember vagy. Te is esendő ember vagy. És aztán befejezi Jézus ezzel. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Vagyis, hogy figyelmeztet Jézus bennünket. Hogyha elfelejtjük, hogy mi a többi emberrel, a többi emberhez hasonlóan mi magunk is gyenge emberek vagyunk, és nem tanulunk meg, nem igyekszünk arra, hogy hordozni tudjuk őket, hogy viselni tudjuk őket, hogy szeretettel támogatni, segíteni tudjuk őket, akkor Isten sem fog tudni segíteni nekünk, amikor eljön az ítélet ideje. Méghozzá így mondja Jézus, ha szívetekből meg nem bocsátjátok. Mert ugye Jézus szerint is az igazi akadály a kapcsolatunkban az, ami a szívünkben van. Nem az, ami a konyhaasztalon van, nem az, ami az udvaron történik közöttünk, vagy az autóban, mikor összeveszünk, hogy jobbra vagy balra kell kanyarodni. Nem ez, hanem ami a szívben van. Mert a szívből indul ki minden élet, mondja Salamon király. A szívből indul ki minden élet. Na de ki tud változtatni az emberi szíven? Ki tudja az emberi szívet megváltoztatni? Senki más, csak a Teremtő. Így van. Senki más nem tud nekünk ehelyett a számonkérő, sértődő, elzárkózó, másokat börtönbe záró szív helyett másikat adni, csak az Isten. Senki más nem tud. Ha valahonnét nekünk tudnunk kellene, hogy Isten létezik, azt onnét tudhatnánk meg, hogy a legbizonyosabban, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy az Istentől új szívet kaptunk. Ha megtapasztalnánk azt, hogy képessé váltam az ő segítségével arra, hogy szeressem azt, akit eddig nem szerettem. Hogy hordozzam, viseljem azt türelemmel, jó indulattal, jó akarattal, segítőkészséggel, akire eddig be voltam rágva. Aki miatt eddig felháborodtam, sértődtem, felzaklatódtam, elkeseredtem. Ugye az Isten ilyen hatalmas módon, ilyen csodálatos módon képes bizonyítani, vagy ezzel a csodával képes talán a leginkább bizonyítani egy élő, létező, teremtő Isten, hogy új szívet ad az embernek. Elveszi, akár egy pillanat alatt, egy rövid idő alatt megfordítja az ember hozzáállását, viszonyulását,
mert betölti a szívünket szeretettel. Jézus azt mondja, hogy a szíveknek kell megváltozni. Szívből kell megbocsátani, de hát tapasztaltuk, hogy a szívünkből nem jön más sokszor. Csak azok az ösztönös vagy emberi indulatok. Gondoljunk a vitáinkra, a veszekedésekre, az eltávolodásra, gondoljunk a gyerekeinkre, akiket nem egyszer megalázunk. Gondoljunk arra, hogy mennyire nehéz nekünk, ha csak magunkra hagyatkozunk, mennyire nehéz nekünk valamennyire jónak lenni, csak valamennyire. Nem igazán, csak valamennyire. Az ember önmagától nem lehet tökéletesen jó, nem rendelkezhet tiszta, szeretetteljes szívvel. Lehet, hogy egy mértékig eltűrünk dolgokat, de tényleg csak tűrés lesz, amíg aztán fel nem robbanunk. Ugye? Eltűrünk, aztán jön egy olyan újabb szituáció, és elég. Itt már elég, és neki megyünk a másiknak, neki megyünk a kamasz gyereknek, neki megy, hogy képzeli, hogy tehette ezt, hogy viselkedhet így, hogy lehet ilyen tiszteletlen, hogy bánthat engem, mint társát. Sok mindent ugye, sok minden zajlik az emberi szívben. Jézus azt mondja, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, akkor ekképpen cselekszik veletek is a ti mennyei atyátok. Hát még végül azzal szeretném befejezni, hogy mit is jelent az Istennél a megbocsátás. Ugye azt már megértettük, hogy szükségünk van arra, hogy valaki a szívünket megváltoztassa. Jézus ebben a példázatban arról beszél, hogy felülről tapasztalatot kell szerezni arra az embernek, hogy ő is kegyelemből él. Hogy akkor tudunk a másik ember felé megbocsátó lelkülettel lenni, akkor tudjuk őt hordozni, segíteni, támogatni, hogyha szívünkben Istentől kapott szeretet él. Ezt ugye már megértettük, de milyen is az isteni megbocsátás? Mi az, amiben részesülnünk kell ahhoz, hogy a mi szívünkben is az Isten szeretete tudjon élni? Jézus azt mondja a példázat elején, ahogy kezdődik, hogy ő csak azután, az Isten csak azután várná, hogy légy szeretetteljes a neked tartozóval, miután átélted azt, hogy neked, veled is szeretetteljesen bántak. Olyan nincs, hogy enélkül az ember a végletekig bírná, a végsőkig bírná. Olyan nincs. Csak egy darabig, amíg a cérna el nem szakad. Olyan, hogy mi 70-szer, 7-szer is megbocsássunk, hogy nálunk tényleg egy állandó legyen a szeretet, a megbocsátó lelkület, és abban a másik tudjon megújulni, tudjon megerősödni, tudjon gyógyulni, tudjon épülni, és a kapcsolatunkra a békesség legyen a jellemző, az egymással a megbékélés legyen a jellemző. Azt mondja Jézus, hogy nekünk át kell élni a megbocsátás kegyelmét, nekünk is. Lehet, hogy ezért adtuk el török kopány. Túl nagy lett a forgalom 20 év alatt. Bár volt ennél rosszabb időszak, és mikor ezt a völgyet itt leírtották, akkor éjjel-nappal dolgoztak a gépek, végig az összes táborunk alatt. Szóval Jézus azt mondja a példázat elején, hogy Isten maga sem úgy vár tőlünk szeretetet, hogy ne tanítana meg előbb bennünket arra, mit jelent a szeretet. Azt írja az egyik apostol a levelében, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük őt, vagy hogy szeretjük az embertársainkat, hanem abból tudjuk, mi a szeretet, hogy ő előbb szeretett minket, és a fiát adta értünk. Hogy ő előbb szeretett minket. Abban van a szeretet lényege, az értelme, a szeretetnek a minőségi lényege, hogy valaki megmutatta azt, hogy szeretni tudja az egyébként kárhozatra méltó szemét. De egyébként ítéletre a váró embert. De egyébként a bűnei miatt elveszésre ítélt embert. Valaki szeretni tudja. Méghozzá szeretetével úgy tudja szeretni, hogy ki tudja szeretni a kárhozatból, ki tudja szeretni a bűnből, ki tudja szeretni a rosszból, amit az ember viszont szeret. Igaz?
hogy ki tudja szeretni az én szeretetéből, az én központúságából, abból a követelőző, önző lelkületéből, ami mindegyikünk szívében ott van. Hogy ki tud ebből szeretni bennünket, és megváltást tud az embernek adni. Meg tudja menteni az embert. Isten olyan szeretettel szeret bennünket, ami minket is képessé tud tenni erre az isteni tulajdonságra. Mert az, hogy mi megbocsájtó, vagyis szeretetteljes lelkülettel legyünk a vétkesek irányába, az egy isteni tulajdonság az életünkben. Az nem a miénk. Az nem tőlünk van, mondja a példázat. Ne várjuk el magunktól azt, amit nem kaptunk meg. Amit előbb nem ismertünk meg tőle. Amit nem adott nekünk ajándékképpen. Na de hogyan kaphatja meg az ember? Hogyan kaphatja? Ugye a Biblia erről nagyon szépen beszél, a megváltás, a kereszt áldozattal, a kígyó jelképével, ahogy hallottuk az egyik áhítatban. Nagyon egyértelművé teszi az Isten, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg, és hogyan kaphatjuk meg ezt az isteni tulajdonságot, hogy egyszerűen mondjuk, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy ezzel nem rendelkezünk, és hogy szükségünk van rá, nem? Hogyha eljutottunk arra a felismerésre, hogy azért nem tudok a másikkal együtt élni, békességben, jó akarattal, segítőkészen, őt megerősítő módon, őt támogató módon, mert nincs a szívemben meg hozzá képesség. Nem nála van a baj, van nála baj. De nem nála van alapvetően a baj, hanem az én hozzáállásomban van a baj. Hogyha megértjük azt, hogy azért nem tudunk emberekkel szeretően viselkedni, azért vagyunk mi magunk is sértegetők, követelőzők, vádolók, türelmetlenek, kiabálók, megalázók, irigyek és féltékenyek, mert a mi szívünk sincs rendben. Mert itt belül a mi állapotunk sem jó. Ugye azt mondja Jézus, hogy Istennek rendkívül sokat kell nekünk is megbocsájtania. A köztünk legszebb, a legigazabb életet leélt, eddig leélt embertársunknak is nagyon sokat kell megbocsásson az Isten. Nagyon sokat. Ha valaki ezzel szembe tud nézni, valaki ezt el tudja fogadni, valaki azt tudja mondani, hogy igen, ez rám így igaz. És ha az Isten nem könyörül rajtam, ha az Isten nem lenne az a szerető lény, ami ennek bizonyította magát, amikor a keresztfán meghalt Krisztus, amikor eljött erre a földre, hogy feláldozza az életét értünk, ha nem lenne az, aki, akkor én nem élhetnék. Akkor nekem nincs jogom az élethez, nincs jogosultságom az örök élethez. Hogyha az embert úgy megrendíti az a felismerés, hogy ha az Isten nem kegyelmes Isten lenne, akkor én nem élhetnék sokáig. Akkor én rajtam, ha én rajtam ő verné le, ő kérné számon, hogy milyen vagyok, akkor nekem kutyább sorsom lenne, mint azoknak, akiket én szorongatok. Nem? Mint akiket én bántok és sértek rendszeresen. Mert hogy milyenek. Rosszabb sorsom lenne. Hogyha belegondolunk ebbe, hogy rajtunk is lenne mit számon kérni, akkor talán az ember lelke közeledik ahhoz az állapothoz, hogy úgy alázattal meghajtja magát, és elfogadja, hogy szeretve van az Istentől. Elfogadja, és megköszöni, hogy én szeretve vagyok, pedig méltatlan vagyok rá. Hogy annyi mindent tudok magamról, ami nem tesz szeretetre méltóvá. Amit számon kér, ami inkább számon kérhetővé tesz. És mégis szeretve vagyok. Ugye, amikor az ember megérti ezt, hogy én úgy élhetek, úgy létezhetek, hogy ez a szeretet tartja fenn az életemet. Hogy azért nem csekkolnak le, vagy azért nem kérnek számon úton útfélen, mert fenntart ez a kegyelem, mert időt adott nekem az Isten. Ahogy annél a nagy adóssággal bíró szolgánál olvassuk, hogy menj el, nem kell fizetned semmit, menj és éld az életed. Én azért élhetem az életem, mert valaki erre lehetőséget adott. Holott nem érdemelném meg. Holott nem csak nem érdemlem, nem is vagyok rá jogosult, mert a bűnös emberi természet fogja vagyok.
nem is vagyok rá jogosult. Azon az alapon tartható fenn az életem, hogy az Isten fizetett érte, hogy az Isten bevállalta, hogy az Isten szeret engem, személyesen engem is. Hát az Isten megbocsátó kegyelmének mik a legegyértelműbb összetevői? Mik gondolom, nagyon könnyen meg tudnánk mi is érteni. Azzal, hogy Krisztus eljött erre a földre, és meghalt a kereszten, azzal Isten egyértelművé tette, hogy a részéről a megbocsátás az egy előre eldöntött dolog. Hogy nem azért bocsájt meg, mert kellően úgy rendbe hoztuk magunkat, látnálunk bizonyos igyekezetet, sőt, már bocsánatot is kértünk, hanem ő úgy hozta meg az áldozatot, hogy eldöntötte, hogy az emberért megteszi, az emberhez való szeretetteljes ragaszkodását megpecsételi ezzel a cselekedettel, mert eldöntötte, hogy szereti az embert, az elbukott embert. Ugye a római levélben ír erről nem egyszer az apostol, hogy amikor még bűnösök voltunk, ő meghalt értünk. Nem akkor, amikor kértük, nem akkor, amikor bocsánatot kértünk, hanem még bűnös állapotunkban meghalt értünk. Egyik dolog, hogy a megbocsátó készség, a megbocsátás, a szerető magatartás attól állandósul, hogy eldöntött dolog nálunk, hogy így viszonyulunk hozzá. Mindig készen vagyunk arra, hogy elintézetnek tekintsünk dolgokat a másik részéről. Ugye, amikor összezördültök, vagy összezördülünk mi is Adriennel egymással, akkor van egy olyan szakasz, amikor az ember úgy felfortyan, így érzelmileg fölháborodik, fölkavarodik, és aztán utána elkezdünk az elménkben kapizsgálni, meg a szívünkben, hogy de hogy is vagyok ezzel? Hát én is hibáztam. Nagyon sok követelésem nem lehet. Egy választásom lehet csak, hogy még akár mielőtt újra találkoznánk, mielőtt újra beszélnénk egymással is, elkészítem a szívemben azt, hogy én elnézem neki, ahogy viselkedett. Megbocsájtom neki, ahogy viselkedett. Hogy nem emlegetem fel. Nem fogom azt mondani, ha oda jön hozzám, hogy hát igen, szokás szerint. Ugye? Vagy hogy képzelted? Vagy még ennél is rosszabbakat. Hanem eldöntöm, és azt mondom, hogy igen, ezen túl vagyunk. Én már ezt előre megbocsájtottam. Ugye ebből tudunk építkezni, ebből tud épülni a kapcsolatunk, ebből tud építkezni az a másik, akivel megesett a rossz, akire jellemző a rossz. A következő dolog az isteni megbocsátásban, ami számunkra is példaértékű, hogy nem a megérdemeltek kapják a megbocsájtást. Ugye a római levél 3. fejezet 24. versében mondja az apostol azt, hogy megigazultunk ingyen az ő kegyelméből. Ingyen az ő kegyelméből. Melyikünk fizetett azért, hogy a megbocsájtás tapasztalatát, a bűneitől való szabadulás tapasztalatát átélje? Én úgy gondolom, egyikünk se tudott érte fizetni, ugye? A fizetségünk mi volt? Mi lehet? Az, hogy megköszönjük. Ugye? Az, hogy az életünket úgy formáljuk, hogy akkor ehhez méltóan éljünk. De más nem lehet. Ingyen az ő kegyelméből igazultunk meg. A meg nem érdemelteknek jár a megbocsájtás. Aki megérdemli, annak már nem az jár. Annak az nem kell, nem szorul rá. És a harmadik dolog, ami az isteni megbocsájtásban benne van, hogy előre kész a megbocsájtás. Talán itt még igazabb ez a Róma 5-8, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor ő megbocsájtott nekünk, hogy előre kész, nem akkor fontolgatom, hogy na most akkor megérdemli, nem érdemli, hanem természetes, ahogy mondtam korábban is, hogy ez egy állandó dolog a részünkről, egy készen lévő dolog a részünkről. És van egy negyedik dolog is, mert ugye az emberben fölmerül még egy kérdés, hogy de hát azért a rossz az rossz. Tehát azért a másik, amit tett, az rossz, és már nem először tette, és nem is valószínűleg nem is utoljára viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Na de mikor fog megváltozni? Ugye? Van egy negyedik dolog is, hogy mikor fog megváltozni? Na Isten, hogy áll az emberhez? Hogy áll az emberhez a megváltozás kérdésével összefüggésben? Hogyan viszonyul hozzánk?
mikor bocsánatot kérünk tőle, akkor meg szokott szólítani, hogy és aztán barátom, most ígérd meg, hogy soha többet, ugye? Nem? Nektek nem szoktam mondani? Biztos? Senki nem hallott még ilyet. Jó. Akkor jól hallotta. Nincs ilyen, ugye? Nincs ilyen. Hanem aki szerető és szeretetteljes, az mellé áll annak, akit hibázni lát. Mellé áll. Azt mondta Jézus, nem az igazaknak van, vagy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Az isteni megbocsátásban ez is benne van, hogy fölvállalja, hogy segíti, bátorítja, erősíti azokat, akik gyengék a jóra. Megerősíti azokban a dolgokban, amikben hibázik, amik rájellemzően helytelen viselkedések, gondolatok, szavak. Megerősítés szépen, és hogy egyértelművé válik az, hogy megtanít bennünket arra, hogy másképp viselkedjünk. Ez a másik nagy csoda, nem? Tehát az egy hatalmas kegyelmi állapot, vagy egy rendkívüli állapot az emberi világunkban, hogy az Isten ezt a tehetséget, ezt az rájellemző tulajdonságot a miénk, nekünk tudja adni, hogy szeretetteljesek maradunk egymás iránt. És aztán az is egy rendkívüli ajándék tőle, hogy akár én, akár mások, az ő segítségével meg tudunk újulni a régi természetünkből. Meg tudunk változni. Higgyük el, és amikor megbocsátunk a másiknak, akkor ne abba bízzunk, hogy na most aztán biztosan okult, és hát ilyen nagy szeretettel csak nem fog visszaélni, hanem abba bízzunk, hogy az Isten lelke az ő szívében is elvégzi a változást. Nem mi akarjuk kigyúrni belőle a változást, hanem az is még hozzátartozik, hogy bízzuk rá végül az egészet az Istenre. Ha mi jól álltunk hozzá, akkor valószínűleg a mi segítségünkkel is, de az Isten fog tudni azon a szíven munkálkodni, és tud változást előhozni. Emlékeztek az este a gyerekeknél a spárgára, ugye? Minél inkább neki feszülsz, minél nagyobb erővel nyomod, annál biztosabb, hogy nem sikerül. Annál biztosabb, hogy rögzül nála a rossz. De minél szeretetteljesebben húzod, és most akkor használjuk onni, vagy vigyük tovább ezt a képet, visszük a mi szeretetünkkel az Isten felé a másikat, annál biztosabb, hogy neki is megújítja az életét. A különböző dolgokban az Isten. Ugye, nem, nincs annál jobb, nincs annál nagyszerűbb hozzáállás, amikor a másikat, mint bűnös embert rá tudjuk bízni az Istenre. És nem a magunk keze között tartjuk, mint ez az ember, aki kegyelmet nyert, folytogatta a másikat. Jó erősen szorította a nyakát, hogy egy szus sem marad benned, amíg oda nem adod a pénzt, ugye? El kell engednünk a kezünkből, és hagyni kell, hogy az Isten vegye kezébe azt az embert, és ő segítsen rajta, ő segítsen neki változni. Így valóban szeretetben megújult és állandósult kapcsolatunk lesz egymással. Így szeretetben képesek leszünk hordozni egymást. Ha vagy egyikünk, vagy mindkettőnk megértette, megismerte azt, hogy mit jelent a bűnösnek megigazulni, megújulni az Isten kegyelme által, az ő szeretetéből, akkor ott a kapcsolatnak is megújulása lesz. Adjon erre kegyelmet az Isten. Amen.

Először néhány szót hozzátok szólni, gyermekek. Egy kérdéssel kezdeném, hogy valaki közületek a szüleivel járta már külföldön? Elég sokan. És mit gondoltok, hogyha a szüleitek egy olyan országba akarnak menni, ahol még nem jártak, mondjuk kocsival mennek, akkor hogy tudják azt megcsinálni, hogy nem tévednek el? Térképet használnak, igen. Meg GPS-t, így van. Igen. Te is azt mondod, a GPS-t. Igen, térképet használnak, meg GPS-t használnak. Nagyon jól megfigyeltétek, hogyha valaki egy ismeretlen helyre akar elmenni, ahol még korábban nem volt, akkor GPS-t vagy térképet használ. Szépen tanulmányozza a térképet, megnézi, hogy honnan indulunk, merre felé kell menni. Igen. Apukádnak van GPS-e. És akkor itt csak beprogramozza, hogy melyik városból indulunk, melyik városból akarunk megérkezni, és a GPS megmutatja, hogy merre kell menni. Megmutatja a költségeket, megmutatja, hogy milyen hosszú az út, mennyit fog az igénybe venni. Bizony. Na most mit gondoltok, hogyha mi keresztények vajon valamelyik másik országba akarunk eljutni? Szerintetek? Igen? Vonattal akarunk eljutni valahol. Igen. Azt kérdezem, jót mondtál, azt kérdezem, hogy hova szeretnénk eljutni? Az Isten országába akarunk eljutni. Innen Magyarországról el szeretnénk jutni az Isten országába. Tudjuk, hogy hol van? Az égben. Voltunk már ott? Olyan, mint amikor külföldre mentek, nem? Igen, akkor közelebb voltunk hozzá, amikor repülővel utaztunk, de még kicsit emelkedni kéne, és akkor odaérkezünk. Jól magasan a repülővel, így van. Na de még közülünk senki sem volt a mennyek országába. De vajon, mit gondoltok, van-e térképünk? Tudjuk-e, hogy milyen út vezet oda, melyik út? Igen, mind a ketten, hárman, sorban mondhatjátok. Igazság. Nem tudjuk, hogy melyik út. És imádkozunk. A hit, így van. Nagyon sok jót mondhatok, így van. Nem tudjuk, hogy melyik az az út, azt mondjátok, nem voltunk még ott, az igazságot kell követnünk, a hitet kell követnünk, nagyon sok mindent már összeszedtetek a szüleitektől, még itt az Isten tiszteleteken, de én azt mondom nektek, igen. És a Bibliát, így van. Azt mondom nektek, hogy tudjuk, hogy mi az az út. Honnan tudom, hogy tudjuk, képzeljétek el. Elárulom nektek, azt mondta Jézus, én vagyok az út. Senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Ismételjük el? Én vagyok az út, senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Hogyha valaki, ha ti Jézust megismeritek, akkor pontosan megismertek, hogy milyen út vezet a mennyországba. Hogyha oda akartok jutni velünk, akkor meg kell ismerni Jézust. Menjetek a helyetekre. Köszönöm, hogy figyeltetek. Most pedig a felnőttekhez szeretnék szólni, és azt tanácsolom magamnak is, meg magunknak is, hogy Jézust próbáljuk hallgatni. Nézzük meg, hogy ő mit akar nekünk ma tanítani. Próbáljuk minden emberit eltávoztatni magunktól, a figyelmünket koncentráljuk arra, hogy mit szeretne velünk megértetni, hogyan akarná, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Talán az egyik legjobb rész, ami segít bennünket ebben, az a boldog mondások része, vagy a hegyi beszéd rész. Nem fogom hegyi beszédet elemezni, csak azt mondom, hogy ez a rész az minden bizonnyal, amikor Jézus körül volt a sokaság, és az egy fontos pillanat volt, azt akarta, hogy elmondja a legfontosabb ismérveket, hogy hogyan juthatunk a mennyek országába. És most nem mondom el, csak ugye mindenki ismeri, hogy elkezdte sorolni, hogy kik a boldogok. Pontosabban elkezdte sorolni azokat a lépcsőfokokat, azokat a stádiumokat, amelyen keresztül az ember olyan jellemet fejleszthet ki, ami aztán alkalmassá teszi őt a mennyre. Elmondja, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni. De itt nem fejezi be, hanem folytatja. Méghozzá azzal folytatja, hogy ha már megismertük, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni a mennybe, akkor még egyel nagyobb terhet teszünk, vagy még egyel nagyobb elvárása van tőlünk, mert ez nem egy teher valójában. Azt mondja, hogyha figyeltek, legyetek a Földnek sói. Ezt mondja itt az 5. fejezet 13. versében. Később pedig azt mondja 14. vers, ti vagytok a világ világossága.
Milyen nagy röptű ez a beszéd, nem? Ott van körülötte a sok ember, akiken ő szánakozik, rajtunk szánakozik, szeretne segíteni rajtunk, hogy hogyan tudnánk eljutni a mennyek országába. Elmondja, hogy milyen stádiumai vannak, milyen fokozatai vannak, és azt mondja, hogy nem csak, hogy meg kell értenünk ezt, hogyha valaki ezt megérti és követni próbálja, akkor nincs más kimenet, mint az, hogy a Földnek a savai leszünk, és a világ világossága leszünk. Ha úgy érezzük most, hogy mi nem vagyunk a Föld sói, hogy mi a többi ember életét nem ízesítjük meg, hogyha a többi embernek a mi életünk nem mutat világosságot, akkor olvasnunk kell még a boldog mondásokat, hogy vajon melyik lépcsőfok hiányzik még az életünkből. De még tovább megy ezen Jézus. Nem csak azt mondja, hogy olyan nagy elképzelése van velünk, hogy Istent mutassuk be az embereknek, ízesen, világosan, hanem azt is mondja, hogy 17. vers, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Miért folytatja egyből ezzel? Hát mi itt a gondolkodásnak az íve? Beszél arról, hogy hogyan tudunk mi a mennyországba jutni, elmondja, hogy kik a boldogok, elmondja, hogy egy olyan népet akar összehozni, akik bemutatják a világnak azt, hogy hogyan lehet Istennel találkozni, és de mindjárt úgy folytatja, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltörüljem, hanem a törvényt betöltsem. Persze, de mindannyian könnyen válaszolunk. A törvény betöltése az, ami megmutatja, hogy a jellemünk megváltozott. Ha a törvényt betöltjük, akkor leszünk majd világosság. Hogyha a törvényt betöltjük, akkor minden beszédünk ízes lesz és kedves lesz, mint az aranyalma az ezüstálcán. Tehát a többi embernek az áldására leszünk. De hogyha itt megállnánk, akkor esetleg olyanok is lehetni, mint a farizeusok. Hanem ő még ennél is tovább megy, hogy kicsit helyreigazítsa az elképzeléseinket a törvényről. Olvassuk együtt, azt mondja itt, 21. vers, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Ugye ezt a tanítványoknak mondta, ott voltak körülötte, gondolják, ők nem gyilkos emberek, ők nem ölnek, ez a veszély nem fenyegeti őket, egy pipa megvan. Közelebb jutunk a tökéletességhez. De aztán Jézus folytatta, azt mondta, én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik az ő embertársára, méltó az ítéletre. Hát, hogyha ott lettem volna, de most, hogy ezt hallgatom, hogyha egyszer is harag lobban a szívemben egy másik ember iránt, akkor ez azt jelenti, hogy én méltó vagyok a halálra. Mindaddig, amíg haragra hajló vagyok, vagy amíg harag lobban a szívemben, ez azzal a kockázattal jár, hogy a mennyországban is harag fog a szívemben lobbanni, mert valami nem úgy történik, hogy éppen szeretném. És akkor az egész szenvedést kezdődhetne előről. Aztán folytatja tovább. 27-es vers. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne törj házasságot. Gondolta Péter, hát ő békességben jól él a feleségével, nem tör házasságot, de Jézus megint folytatta. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint kívánságnak okáért, immár házasságot tört azzal az ő szívében. Hát itt mindenkinek inába száll a bátorság. Azt mondja, az igazi keresztény egy olyan keresztény, akinek a szívében nem képződik gondolat egy másik asszonyt meglátván. Nem képződik a kívánság egy másik asszonyt meglátván. Amikor ezt halljuk, akkor azt mondja a férfi szív, hogy akkor a mennyország az nem az én helyem. Sokan mondják, hűséget fogadtam, nem vakságot. Ilyeneket lehet hallani. Tehát az emberi mérce az ott van, hogy hát hű vagyok, szeretem a feleségemet, de hát esendő vagyok, történhetnek azért balesetek. Jézus azt mondja, a szívben a gondolatnak a foszlánya sem jelenhet meg. Lehetetlen magasságba helyezi a mércét. Aztán folytatja tovább, azt mondja, egy lappal később, hallottátok, 43-as vers, hogy megmondatott, szeresd embertársadat, és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Azt mondja, nem úgy működik, mint az emberi világban. Aki jó hozzám, azzal én is jó vagyok, aki rossz hozzám, azzal én is jogosan rossz vagyok. Azt mondja Jézus, hogy nem arról beszél, hogy elnyomom magamban a negatív érzéseket a másik felé, hanem azt mondja, szeressétek ellenségeiteket. Van itt közöttünk annak, aki felkiált, Uram, azért már mindent nem kívánhatsz.
Azért ez már olyan szint, olyan színvonal, amit soha nem fogok elérni. És ezt mondja, én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. De hát Uram, annyiszor volt valami rosszat tettek velem, nem tehetek róla, vágy ébredt bennem, hogy visszavágjak. Aztán keresztény voltam, azt mondtam magamnak, nem fogok, mert én Jézust akarom bemutatni. De azt mondja Jézus, aki csak haragszik az ő atya fiára, akinek olyan érzelem keletkezik benne, az már a rossz oldalon van. Azt követelett tőlünk Jézus, hogy a szívünkben még rossz érzések se keletkezzenek, rossz gondolatok se keletkezzenek. Nem beszélve arról, hogy rossz cselekedetek. Igen, azt mondja, ezt várom el tőletek. Azt akarom, hogy teljesen tiszták legyetek. Azt akarom, hogy a szívetek olyan legyen, hogy abban nincsen semmiféle folt. Azt mondja másutt Jézus, aki tornyot akar építeni, az gondolja át, hogy az mennyibe fog kerülni, mennyi ideig fog tartani, és úgy döntse el, hogy akkor akar tornyot építeni, vagy nem. Itt ennek a sokaságnak Jézus elmondta, hogy ha tornyot akarsz építeni, ha keresztény akarsz lenni, akkor ez az ára, ide kell eljutni. Hogyha azt mondod, hogy ez nem megy, akkor ne kezdj bele, mert akkor az csak langymelegség. Se nem hideg, se nem meleg. Az olyan, hogy ugyan keresztény úton járok, van egy tornyocskám, de azért haragszok, hogyha okom van rá, vagy ha nincs okom, azért előfordulnak bennem bűnös kívánságok, nem vagyok olyan, mint Isten. De hát ezt Isten nem is várhatja tőlem. Itt feketén-fehéren az van írva, világosan kimondja Jézus, így kezdi a tanítói szolgálatát, hogy ez az a mérce, amit el kell érni. Azt mondja, új teremtmények lesznek. Az én mércémen az új teremtmény azt jelenti, hogy nincsenek benne negatív indulatok. Hogy, hát modernen fejezem ki, mindig pozitív energiákat sugároz az ember, ez a személyiség. Mindenkire, az ellenségeire is. Fantasztikusan nagy elvárás, nagy követelmény ez. De hát, hogyha mi ebben nem vagyok sikeresek, ha nem vagyunk ebben sikeresek, akkor mit rontunk el? Nem ismerjük elég jól a Bibliát? Vagy nem erőlködünk eleget? Vagy nem imádkozunk eleget? Vagy nem feszítjük meg minden energiánkat? Hol hibázunk? Mert hogyha nem tudunk választani, hogy hol hibázunk, és úgy halunk meg, hogy majd úgy támadunk föl, hogy a mennyben is haragudnánk, vagy a mennyben is féltékenykednénk, vagy a mennyben is ezt vagy azt tennénk, akkor egyszer nem lehetünk ott, mert boldogtalanok lennénk ott. Hol rontjuk el, hol kéne javítani, mit kéne másképpen csinálni, ez kulcsfontosságú kérdés. És erre Isten mindjárt, amikor először szól az emberhez, a bűneset után elmondja a megoldást. Mindjárt az elején. Ő pontosan látja, hogy az embernek erre a kulcsfontosságú kérdésre kell választ adnia. Ezt kell pontosan ismernie. Mit mondott neki? Azt mondta, az a te sarkadat mardossa, de te neki a fejére fogsz taposni. Hát hogy jön ez ide? Ennek mi köze van ahhoz, hogy a szívemben nem lehetnek bűnös indulatok? Mi köze van ennek az örömhírnek ehhez a követelményhez? Hát az a köze van hozzá, hogy azt mondja ezzel Isten, hogy Sátán, az ellenség a testen keresztül mindig támadni fog, és hogyha te a testen keresztül akarsz vele birkózni, akkor nem fogsz győzni. Amikor te azt mondod, hogy most megbántottak, és most majd visszaütök, ez azt jelenti, hogy már itt a győzelem már elszállt, már vereséget szenvedtem, már elkéstél. Azt mondja Jézus, a csaták már akkor eldőlnek, amikor még meg sem kezdődtek. Még asszonynak híre hamva sincsen. Még ellenségnek híre hamva sincsen. Még sehol a kísértés, és te már vesztettél vagy győztél. Azt mondja, hogyha te olyan állapotban vagy, hogy a kísértés jön, és az csak megmutatja neked, hogy milyen állapotban vagy, akkor azt az állapotban még javítani kell. A kísértések pontosan arra valók, hogy megmutassák az állapotunkat. Azért jönnek elénk, hogy javítsanak bennünket. Ezért mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle próbahelyzetekbe kerültök. Ez örömhír. Isten nem akarja, hogy úgy maradjunk, nem akarja, hogy nem vesszük észre, hogy a szívünkben még ott van a harag. Értitek, amit mondani akar? Azt akarja mondani, a csatát magunkban már jóval a kísértések megjelenése előtt meg kell nyerni. Sátán a testen keresztül jön, mardossa a sarkunkat, próbál csapdába ejteni bennünket, mert nem tud a gondolatokban olvasni. Sok minden szabadsága van Sátánnak, sok minden meg tud tenni, de egy dolgot nem tud.
Nem olvas a gondolatainkban. Nem tudja, hogy belül mivel küzdünk. Nem tudja, hogy mi az, ami a gyengeségünk, mi az, ami az erősségünk. Egyet tud, hogy ez a test néhány ezer év alatt megtanulta, minden embernek a teste esendő, hogyha ott próbálkozom, akkor nagy sikerre járhatok. Hogyha még hallja segítségképpen azt is, hogy arról beszélek a testvéreimmel, a többiekkel, hogy nekem milyen próbáim vannak, és mivel tudok könnyen elesni, mi az a gyenge pontom, ezzel segítek neki. Akkor ő hallja, az étvágy a gyenge pontod, akkor úgy tervezem a dolgokat, hogy az étvágyjal majd el tudjalak buktatni. A pénz szeretete a gondja, akkor majd úgy hozom az életét, hogy a pénz szeretetebe bukjon el. Sátán egy dolgot tud csak, kívülről az embert.

Isten a gondolkodáson keresztül kezdi. Isten azt mondja, nekem ugyanaz a célom, mint Sátánnak, teljes mértékben akarom birtokolni a gondolkodásodat. Nem erőszakkal, mint ahogy Sátán teszi, hanem a szabadságod meghagyásával. És ő az ellenkező irányba kezdi. Azt mondja, én majd neked a fejedre taposok. Nem kezdi a farkánál, hanem a gondolkodásba tesz rendet, és amikor a gondolkodás rendben van, akkor a kísértések helyzetei már nem kísértések helyzetei, mert teljesen tele vagyunk az Isten gondolataival. Értitek? Azt akarja Isten, hogy ugyanaz az értelem legyen bennünk, ami a Krisztusban volt. Úgy lehet olvasni 1 János 5.20-ban, hogy Jézus eljött, és értelmet adott nékünk. Jézus eljött, és nekünk ajándékozta az ő gondolkodását. Mindaddig katolikusunk maradunk, vagy krisnások, vagy mohamedánok, vagy hinduk, amíg azt gondoljuk, hogy tettekkel, külső harccal le tudjuk győzni az ellenséget. Nem tudjuk legyőzni. Amíg Jézus nem trónul a gondolkodásunk, amíg ő nincsen velünk, az ő erejével, addig nekünk nincsen esélyünk a testi harcot megharcolni. Akkor nézzük ezt a következő részben, hogy ha ezt megértettük, hogy a fontos az, hogy ne birkózzunk, hanem a fejnél kezdjük, akkor vajon hogyan tudunk ebben győzelmet adni, hogyan tudunk ebben előre haladni? Egyrészt szeretnék csak olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindenki ismeri, vagy sokan ismeritek, gondolom, ezt írja nagyon röviden. Miképpen állapítsuk meg tehát, hogy kinek az oldalán állunk? Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak, övé legédesebb érzelmünk, akkor mindenünket, amíg vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni. Megfigyeltétek, hogy mit mond? Nem csak azt mondja, hogy övé a gondolataink, hanem övé a teljes érzelemvilágunk. Gondolataink és érzelmeink teljesen Krisztusé. Ez jelenti azt, hogy valaki Krisztus oldalán áll. Honnan lehet tudni, hogy Krisztusé a gondolataink és az érzelemvilágunk? Tudja azt az ember? Kérdezd meg magad. Minden gondolatom, minden érzésem Krisztusé? És amikor azt mondod magadnak, hogy nem, akkor az a válasz. Nem. Azt mondja János, ha nem vádol bennünket a szív, akkor tudjuk, hogy Isten szeretetében vagyunk. Amikor megkérdezed magadtól, hogy minden gondolatom Krisztusé, és minden érzelmem Krisztusé, és azt válaszod, hogy nem, akkor pontosan látod, hogy az Isten lelke megmondja neked, hogy nem vagy még Krisztusé. Adventista vagy, próbálsz követni törvényeket, próbálsz megfelelni elvárásoknak, próbálsz szeretni más embereket, próbálsz helyesen viselkedni, de ez csak a külső. Ez az, amit a farizeusok is kicsináltak. Amire azt mondta Jézus, hogy fehérre van meszelve a sír kívülről, de belül mindenféle utálatosság van. Ez nem atomfizika. A kereszténység nagyon egyszerű. Azt mondja Isten, kérdezd meg magadtól. Menj be a belső szobádba, és kérdezd meg, Atyám, a tiéd a szívem? Tiéd minden gondolatom? Tiéd minden érzésem? És ha a válasz az nem, akkor tudod, hogy mit kell tenni? Valaki azt gondolja, akkor azt kell tenni, hogy iparkodnom kell. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden érzésemet fogjul ejtse Krisztus. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden gondolatom a nap 24 órájában Jézussal kezdődjön. Nem ezt kell tenni. Nem ezt kell tenni. Azt mondja Jézus, hogy ha felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Ott van a válasz. Amikor azt kérdezed magadtól, a tiéd a szívem? A tiéd a gondolkodás világom? És a válaszod az, hogy nem, akkor ez elegendő volt magadat ennyi ideig nézni. Tovább ne nézd magad. Mert minél tovább nézed magad, annál lejjebb kerülsz. Nem azért fogsz a mennybe kerülni, mert jó véleményed vagy magadról, vagy azért, mert jó cselekedeteid vannak, hanem azért fogsz a mennybe kerülni, mert rádöbbensz arra, hogy a válasz az nem, akkor azonnal elkezded Jézus szemlélni. Hogy nálam semmit nem tud Isten beszámítani. Semmit nem tud neki adni. Hogy itt van a szívem tökéletes érzelmekkel, tökéletes gondolatokkal. Nem tud neki semmit sem adni. Szomorú az állapotom, és nem fog tudni sohasem. Semmit sem tud neki adni. Az egészet csak azért kéri tőlem, hogy abban a pillanatban,

meneküljek valakihez, akinek majd a szívét, akinek az életét, akinek a jellemét magam helyett bemutatom. Ott rontjuk el, hogy elkezdünk iparkodni, elkezdünk izzadni Jézus nélkül. Elkezdünk arra figyelni, mit tehetnék még jobban. Elkezdek magamra még jobb, még több követelményt sorjázni. Hogy még jobb legyek. Még ezt is meg kell tennem. Egy picivel korábban kell kelnem. Még ezt is, még ezt is, még ezt is. És közben boldogtalan vagyok. És Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az egészet csak azért teszi. Azt mondja a Róma beérkezik levélben, a törvény az gyenge, tehetetlen, erőtelen, hogy megmentsen bennünket. Amikor belenézik a tükörbe, hogy milyen a szívem, hogy nem Jézusé, hogy a gondolataim nem Jézusé, ez a törvény feladata, hogy megmutassa az állapotomat. És utána ez a tükör azt mondja, hogy valami olyan képmást keres, ne magadat nézed a tükörben, most keres valaki mást, mert ha magadat nézed, sokáig csak magad, akkor nagyon szomorú leszel. Most keres valaki mást, akire nézhetsz. Aki nem olyan fertelmes, mint akit a tükörképben látsz. Aki csodálatos. Aki tökéletes. És aki azt mondta, hogy ezt a tökéletességet odaadom neked. Ez nem az enyém. Én már eddig is tökéletes voltam a mennyben. Lejöttem a földre emberként, végigcsináltam helyetted, bűn nélkül, meghaltam azért, hogy te helyetted a te bűneidet kifizessem, és itt van ingyen ajándékként az a csodálatos jellem, amire te vágyakozol. Ezt szemléld. Ezen gondolkozzál. Ezen a hallatlan szereteten gondolkozzál. Azon, hogy itt vagyok bűnösen, nyomorultan, senki vagyok, és mégis Isten elfogad engem. És ez a szívedben változás az abban a pillanatban. Már nem fogsz gondolni a főnöködre, már nem fogsz gondolni a nőkre, már nem fogsz gondolni a pénzre, Jézusra fogsz gondolni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig a közelében akarok lenni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig vele akarok járni. Arra fogsz gondolni, hogy egy percig nem akarok nélkül lenni, őt akarom nézni. Mert amikor magamat nézem, akkor csak elkeftelnedek és elbátortanodom. Értitek? Azt akarja Isten, hogy magához láncoljon bennünket. Azt akarja, hogy amikor meglátjuk magunkat, azt mondjuk, hogy tégy engem üressé. Mindent vegyél el tőlem. Hogy semmit sem nyilvánuljak meg, egy picit sem nyilvánuljak meg. És lakozzál bennem teljes egészében, hogy az emberek ne az én arcomat lássák, ne az én hangomat hallják, hanem a tiédet. Azt mondja az ember, de mégis, hogyha így imádkozom, így beszélgetek Istennel, és erőről erőre kapok, mégiscsak kell valami másnak is lenni itt, ami az én feladatom, mert azt mondja Pál apostol, hogy legyetek Isten munkatársai, együtt munkálkodva vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Igen, így van, nem elég csak nézni. Nem elég csak nézni, nem elég csak hinni, nem elég csak örülni annak, hogy Jézus szeret bennünket, és hogy helyettünk, miattunk megtette azt, amit megtett, hanem nekünk is van részünk. És most maradjunk annál, amiről ma éppen beszélni akarok egész nap, ez az, hogy a gondolatvilágunk, az érzelemvilágunk hogyan tehető Krisztusivá. Ez volt az egyik recept, ezt mondta Jézus, engem szemléljetek, rólam gondolkozzatok, és a gondolkodásokat fogjul fogom ejteni. De mi a másik oldal? Itt van például Zsoltárok 19.15, nem muszáj megkeresni, legyenek kedvedre valók szívem gondolatai. Ez még megint csak egy elvárás, nem? Azt mondja Dávid, azt szeretném, hogyha a szívemnek minden gondolata a te kedvedre valók lennének. Dávid érti azt, amit mi is értünk, hogy amit még a boldog mondásokban úgy érzünk, mint lehetetlen, olyan tökéletességi mérc, amit sohasem lehet elérni, és ezért nem is kell, majd meghalok azt, akkor majd ha feltámadok, akkor majd úgy is kapok egy új testet, új szívet, új jellemet, ez hazugság, nem igaz? El lehet érni. Azt mondja Dávid, hogy legyen minden gondolatom olyan, ami kedves előtted. Ez egy teljesen reális cél. Azt akarja, hogy tökéletesek legyünk. Egy másik helyen azt írja, Ezékiel 36-26, új szívet adok néktek, és új jellemet adok néktek. Mi a jellem? A gondolatok és az érzelmek összessége. Az a jellem. Új gondolatokat és új jellemet fogok neked adni. De ezt mondja az új szövetséges Máté 12.34, a szív teljességéből szól a száj. Nagyon egyszer megfogalmazta Jézus. Azt mondta a farizeusoknak, hogyan tudnátok ti jót adni, hogyha a szívetek gonosz. Megint ráterelő a figyelmet arra, hogy ne kívülről kezdjétek, ne akarjatok szépeket mondani, ne akarjatok szépeket cselekedni, jókat cselekedni, hanem először a szíveteket változtassátok meg.
az meg nem megy csak úgy, hogyha, amit az előbb elmondtunk, hogyha Jézussal töltünk időt, és látjuk a tükörbe, hogy mi milyen gonoszok vagyunk, és ő hozzá folyamodunk. És aztán példabeszédek 23.7, ugye helyes fordításban, ahogyan forgatja az ember a gondolatokat a fejében, olyan ő maga. Tehát a Bibliának a pszichológiai emberképe nagyon egyszerű. A gondolataink, érzelmeink, az a személyiség, az a jellem. És Isten azt mondja, tökéletes jellemet fogok formálni benned. Megmondtam az utat, hogy hogyan, meg kell ezt ismerni. Az egyik út ez, hogy mindig menjek Krisztushoz, és ő éljen bennem. De mi a másik fele? Mi a másik fele? Azt mondja 4.23, példa 4.23, jobban őrizd meg szívedet mindennél, mert abból jön minden élet. Mit mond nekünk? Jobban őrizd meg szívedet mindennél. Mit mondott a kertben? Emlékeztek, mit mondott a kertben? Ugyanezt mondta nekik. Őrizzétek a kertet. Minden tökéletes volt. Nem volt benne egyetlen folt, vagy sömörgődés, vagy hiba, vagy selejt. Az éden minden lényével, az embert is magáértve, teljesen tökéletes volt. És azt mondja, én is vissza akarom állítani ezt az eredeti helyzetet a szívedben, a szíved kertjében. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból jön minden élet, a te örök életed is abból származik. Akkor végül még csak néhány gyakorlati tanács. Ezekből az igékből könnyen levonható az, hogy Isten úgy gondolja, hogy az ember képes az érzelemvilágát és a gondolatvilágát szabályozni. Én a pszichológia órákon úgy tanultam, ebből is diplomáztam, hogy az egészséges ember, aki lelkileg egészséges, az olyan, hogy kiadja, ami bent van. Idegen szóval kongruensen viselkedik, hitelesen viselkedik. A tanár is, amikor tanultuk, a tanár is, amikor bemegy az osztályba, és éppen rossz kedvű, akkor kimutatja, hogy rossz kedvű. Hogyha éppen türelmetlen, akkor kimutatja, hogy türelmetlen, hiszen ő is ember. Ez a pszichológia, a bölcsészkaron. Hogy addig, amíg új szíved nincs, amikor türelmetlen vagy, amikor ideges vagy, akkor ne menj be addig az osztályterembe, fohászkodj. Uram, adj nekem erőt. Én tudom, hogy ez lehetséges, te ígérted meg. Egyetlen türelmetlen hang ne jöjjön ki a számon. Egyetlen komor arckifejezés ne legyen az arcomon. Te ezt akarod? Ez a mérce. Ez a segítség. Azt mondja Isten, akaratot adtam neked, döntési képességet adtam neked, semmelyik másik állatnak nincsen ilyenje, csak neked. Egyedül te vagy az, akinek szabadságában áll eldönteni, hogy mire gondolsz. Szabadságomban áll eldönteni, hogy milyen témákról gondolkodjak. És az egész itt kezdődik. Nekem ez nem régen volt újszerű, mert készülnöm kellett egy másik előadásra. Pszichológia órát kell tartanom valahol. És az egész újszerű volt. Tudtam ezt, hogy az értelmem dől el, de mondtam, ezt kipróbálom. Ezt ki fogom próbálni. Mindig azt gondoltam, hogy imádkozni kell Isten ezt, hogy adja nekem az ő gondolkodás módját. És majd jön a csoda, és jön az ő gondolkodás módja. És majd beidézek bibliai igéket, és akkor tudom, hogy merre kell menni. De ez már a lekésés pillanata. Amikor nekem már bibliai igét kell idézni, hogy abban a helyzetben merre kell menni, amikor már benne vagyok érzem, hogy az már lekésés. Akkor már lekéstem, hogy felkészülök a helyzetre. Hanem azt mondja, hogy amikor nem vagyok senkivel, amikor nem vagyok kísértés helyzetben, akkor is figyeljen magam, és valami gondolat jön, ami nem odavaló Isten országába, akkor mondom, erről nem gondolkodom. És terelem egy másik felé. Azt mondom, Józsi, hát ez azért mégiscsak több a sok. Hát ez nem így működik. A gondolatok szárnyalnak. Az érzelmek szárnyalnak. A képzelet, a kreativitás szárnyal. Persze, szárnyal. És szárnyaljon is. Arra teremtette Isten. Csak éppen a jó irányba. Hogyha Párizsba akarok menni, akkor nem indulok el keletre. Moszkva felé. Azt mondom a repülőgépnek, hogy húzunk 180 fokot jobbra, és mehetünk az ellenkező irányba. Ilyen egyszerű, ezt mondja Isten, a gondolkodásokat ejtsétek rabul, amikor valami foszlány jön, hogy rosszra gondolsz, mondasz, erre nem gondolok, másra akarok gondolni, és figyeld meg, hogy sikerülni fog. Erősebb az az ember, aki a gondolatait uralja, mint az, aki várat vesz be. A kereszténység ilyen teljesen alsó tagozatos tudást igényel. Ennyit mond Isten. Szabadságot adtam neked, hogy a gondolataidat rendezd. Eleinte nagyon nehezen megy. Nagyon nehezen megy. Olyan, mint amikor hozzá vagy szokva ahhoz, hogy mindig jár a lábad, mert olyan vagy, és egyszer csak azt mondod magadnak, hogy holnaptól nyugodtan fogok ülni.
És meg észreveszed, megint jár a lába. Oké, állj le. Ne jár, tedd le a sarkodat. Akkor 4-5-ször sikerül. Egy hét múlva már 25-ször sikerül. 2 év múlva már nem remeg a lábad. Ilyen egyszerű. Nem azt mondja Isten, hogy holnaptól azt várom tőled, hogy egyetlen egy gondolatot se legyen, ami rossz. Előre megmondta, hogy szépen először tejet egyél, mert azt tudod megemészteni, aztán jön majd a nehezebb étel. Azt akarja, csak a szándékot nézi. Ő a bíró. Ő nézi a szívedet, azt látja, igen, látom benned, hogy a gondolataidat uralni akarod. Én hozlak téged helyzetekbe, ahol a gondolataidat nem tudtad uralni, de én tudtam mindent előre, és tudom, hogy a végén befejezem azt, amit elkezdtem. Ha te eldöntötted, hogy a gondolataidat uralni fogod, és ami rajtad áll, megteszed, nyugodt lehetsz. Mert van egy sokkal nagyobb mester, mint te, aki meg is fogja csinálni ezt. De mindig, ami rajtad áll, meg kell tenni. Ugyanilyen a képzeletvilággal is, az érzelemvilággal is. Ez az egyik tanács. A másik tanács az, hogy érdemes, hogy is mondjam, kívülről megtanulni bibliai részeket. Mondjuk egy-egy verset, vagy egy egész fejezetet, vagy egy egész könyvet, ki tudja, kinek kapacitása szerint. És amint az ember így magában morfondírozik, akkor azt próbálja visszanézni, hogy tudom, ezt még tudom, akkor holnap megnézem, és még többet. Teljesen rabul ejti az agy kapacitást, mert mással foglalkozol. De azt mondja valaki, hát Józsi, azért rendben van, azért lehet tanulni a Bibliát, és az is hasznos, és tényleg hasznos, de azért dolgoznom is kell valamivel. Nekem például össze kell hoznom, hogy meg könyvelő vagyok, hogy milyen számokat írok be. Nem mondhatom közben azt, hogy és János 1-3 vagy valami, és közben írom a számokat, mert el fogom téveszteni. Azt akarja tőlem Isten, hogy mindig a Bibliát idézgessem magam, amiközben figyelnem kell, mert egy precíz munkát végzek, vagy egy tárgyaláson vagyok. Ez a harmadik szabály. Nem, Isten azt akarja, hogy teljes szívvel figyelj arra, amit csinálsz. Úgy csináld, mintha neki csinálnád. Olyan tisztességesen, olyan pontosan, olyan tisztán, olyan tempóban. És itt mindjárt megint a gondolkodásod iránya, a tevékenység iránya tökéletes. Látjátok? Ilyen egyszerű a kereszténység. Uraldd a gondolhataidat, a szándék legyen meg benned. És ne esj kétségbe, hogyha nem sikerült. Menj oda esténként, mondd el megint, akartam, elment, láttam, hogy mutattad nekem, köszönöm, hogy megmutattad, majd megint megpróbálom. És a végén kitisztul. Próbálj megtanulni bibliai verseket. Énekelj. És a másik, hogy teljes odaszánással, teljes figyelemmel csináld azt a munkát, amit csinálsz. Ilyen egyszerű. Olyan, mint a testedzés, annak is szabályai vannak, nem? Mit egyél, mennyit aludjál, mit igyál, hányszor egy héten mit emelgessél, milyen mozgást csinál, és emberek hajlandóak szépen sorra venni, és kötik magukat hozzá. Az elején még nem megy. Lemegy mondjuk 2-szer, de mondjuk 2 hónap már kedve nincs ahhoz, hogy 3-szor menjen edzésre. Csak mondja, de mennem kell, mert akarom érni. És elindul, és akkor már könnyebben megy. A kereszténység ugyanez. A gondolatvilágnak az edzése. Az érzelemvilágnak az edzése. Ugyanaz az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Őnek is sem úgy volt, hogy egyszer csak jött a helyzet, hogy az ember bűnbe esett, és akkor kigondolt, hogy most lejövök a földre. Ő már jóval előtte győzött, nem? Elhatározták, hogy megtemetik az embert, pedig tudták előre, hogy probléma lesz, méghozzá halálos probléma lesz. De a szívük, a gondolkodásviláguk teljesen tökéletes volt. És amikor kellett jönni, akkor jött. És nem volt benne harc, hogy jöjjek, ne jöjjek. És amikor a szolgálta, a földi szolgálta végén, a Getsemánéban volt, akkor sem az volt, hogy azt mondta meg, hogy de megyek, és hogy húzta magát, hogy menjen, hanem az volt, hogy próbált az atyához visszatérni, próbált, hogy a gondolatvilága abszolút harmóniában legyen az atyával, ott akar győzni, a fejében. Ne az én akaratom, ne az én gondolatom, hanem a tied. És addig nem nyugodott, amíg a fejében újra nem volt meg a győzelem. Amíg nem volt teljesen harmónia a mennyország és az ő gondolatvilága között, pedig ember volt. És mi sem adhatjuk lejjebb. És amikor ő ezt megteszi, megtette, bemutat, utána fölállt és győzedelmesen végigvitte. Ott volt vele szemben Pilátus, nem haragudott rá, nem volt rá dühös, nem akart bosszút állni, pedig Sátán mindvégig ott volt, hogy egy kis szikrát fölgyújtson benne, hogy csak egy szót szóljon, hogy elpusztuljon az a teremtmény. De hatástalan volt. Az a helyzet neki nem volt kísértés, mert tökéletes szeretet volt. Ugyan ezt akarja velünk is elérni.
Még egy utolsó szép képpel fejezném, hogy megragadjon bennetek, az pedig, amit soha nem értettem korábban, Ábrahám esete, amikor az Úrral szövetséget köt. Emlékeztek, mi volt akkor? Szétvágta az állatokat, az áldozatot két oldalra. Emlékeztek? És mit csinált? Ez szövetség Istennel. Ez maga az, hogy hogyan leszek én Isten számára tökéletes. És nem érti az ember, jönnek a madarak, és próbálják elvinni az áldozatot, próbálnak belecsípni az áldozatba, próbálják tökéletlenné tenni. Mit akar ez az egész jelenteni? És akkor Ábrahám oda megy, és elhesegeti őket. Itt nincs helyetek. Ez a gondolkodás tisztasága. A gondolkodás világa. Nem engedte, hogy a szövetségbe, az Istennel való kapcsolatába, közé és Isten közé bármi bejöjjön. Bármi nem Istentől származó gondolat. Bármi nem Istentől származó szándék, intenció, attitűd, hozzáállás, bármi. Hanem bátran, kitartóan elhesegette a madarakat, hogy tisztaság legyen. Nekünk is ezt kell. Mikor jönnek a madarak, itt nincs helyed. Én másra akarok gondolni, a szövetségre, az áldozatra. Ez örömhír. Ez a legnagyobb örömhír. Isten azt akarja nekünk mondani, hogy egy népet fog felkészíteni arra, hogy érzésük, gondolatuk tökéletes, teljesen isteni. Hitáltal igazak lesznek. És én kívánom, hogy valamennyien eljussunk ide. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves táborozókat, délutáni alkalmunkon is. Nem terveztem túlságosan hosszú ezt a délutáni alkalmat, hiszen tudom, ilyenkor már délután van egy kicsit a figyelmünk is, talán nem olyan friss, mint délelőtt. A téma viszont ugye aktuális, hasonlóan a délelőtti témához. A génmódosításról szeretném, ha együtt gondolkodnánk, és talán néhány kérdést is fel lehet tenni, vagy beszélgethetünk is, hogyha ezzel kapcsolatban felmerül valami kérdés, hogy nem egészen érthetően mondom. A génmódosítás témakörével mindannyian találkozni fogunk, vagy ha már nem találkoztunk. Több neve is van ennek a génmódosításnak. Ez egyik név a génsebészet, ez egy kicsit félrevezető név, hiszen azért nem kell félni azért ennyire a génsebészet, hát ez egy kicsit túl határozott szó. A génmanipuláció az meg leterhelt fogalom, azt meg azért nem szeretik a kutatók. A génkezelés, vagy génkezelt élelmiszerek által ez nem helyes a fogalmazás egyáltalán. Most, ami jelenleg elfogadott, az a géntechnológia. Ez egy szép magyar szó, géntechnológia, úgyhogy most ez az elfogadott, tehát géntechnológiával előállított növények, vagy kezelt növények. Mi a definíciója? Hát mikor beszélünk génmódosított, én ezt a szót fogom használni, génmódosított. Mikor beszélünk génmódosításról és génmódosított szervezetről vagy növényről, akkor, amikor egy célzott, valamilyen célzott tervezett beavatkozás során közvetlenül beavatkozunk az öröklési anyagba. Tehát a DNS anyagba, és pedig olyan módon, hogy a DNS szerkezetét valamilyen úton módon megváltoztatjuk, átrendezzük, és ez a lényeg, egy új és számunkra előnyös tulajdonságú élőlényt vagy biológiai eredetű anyagot hozunk létre. Tehát ugye nem csak élőlényt, hanem egy fehérje molekulát is létre lehet hozni, egy enzimet biotechnológiai úton. Tehát az egésznek a lényeg az, hogy az ember tulajdonképpen beavatkozik az öröklési anyagba, amit ugye DNS-nek nevezünk, az ember tudatosan beavatkozik az öröklési anyagba, és egy új tulajdonságokkal rendelkező anyagot hozunk létre, amelyre addig nem volt példa a természetben. Tehát nem természetes, alapvetően egy új tulajdonságú anyag. A természet ilyet önmagában nem produkálna. A 19. század végén, ugye mindannyian tudjuk, mi történt, egy műszaki, egy ipari technológiai forradalom, volt a 19. század végén. A érdekesség, hogy a vegyipar csak később fejlődött, hogy ez kémiai forradalmat nevezték el, már a század derekán volt, amikor ugye felfedezték a maghasadást, és most már ugye a műanyag, hát szinte az emészhető műanyag állításról is foglalkoznak. Tehát egy kémiai forradalom volt a műszaki forradalom után, és tulajdonképpen a harmadik fázis az ma van, az elmúlt 5-10 évben, ezt genetika, a genetikai fejlődés kíséri, ez a biológiai forradalom. Tehát ha tetszik, akkor az elmúlt 100 évünk, ez egy ilyen három forradalomba állt, egy műszaki technológiai, egy kémiai, és most egy biológiai forradalom hát vesz a kezdetét. Érdekes egyébként ez a fogalom. De most amit szeretnék tisztázni már itt az elején, hogy sokan óckodunk a gén manipulációtól, a gén technológiától. Na most azért azt szeretném elmondani, hogy ugye ismerjük azt, hogy nemesítés. Nemesítés. Ugye nemesítünk egy növényt. Ugye ez egy szép magyar szó, ugye a nemes szóból származik, és úgy a szívünkhöz közel áll, nem? Hogyha azt mondom, hogy nemesített növény, akkor azt gondoljuk, hogy ez azért egy értékes növény. Most a nemesítés is egy gén manipuláció tulajdonképpen. Tehát nem sokban különbözik, a különbözik természetesen, de nem sokban különbözik a nemesítés és a génmódosítás ebben az értelemben, hogy én ma fogok róla beszélni. Amikor én nemesítek egy növényt, akkor mit csinálok? Fogok két adott tulajdonságú növényt, és bizonyos úton módon egy új növényt állítok belőle elő, tehát összeoltom tulajdonképpen a kettőt, de most a nemesítés során szintén egy új tulajdonságú növény képződik. Jó van.

mind a két szervezetnek, amit én összeoltok, mind az előnyös, mind a hátrányos tulajdonságai összeadódnak. Na most ebben különböző a géntechnológia. A géntechnológia során csak az előnyös tulajdonságot adom az új növényhez. Magyarul én a genetikai információból kivágok, kiollózok egy pici kis darabot, ami előnyös. A hátrányos azt nem ollózom, hogy azt benne hagyom. Az nem kell nekem, csak az előnyös darabokat kiollózom belőle, átépítem egy a másik növénybe, és így egy csak mondhatnám, egy csak előnyös tulajdonságokkal bíró új növény nevek. Tehát a gén technológia tulajdonképpen a nemesítésnél egy fokkal jobb, ilyen szempontból, mert nem örökítjük át a káros tulajdonságokat, hanem csak a hasznosat. Ugye adott esetben nemesítéskor lehet, hogy egy szebb paradicsomot nyerünk, de annak a szebb paradicsomnak rosszabb lesz a termőképesség, kevesebbet terem. Ez a nemesítés hátránya. Ilyen módosítással én átépítem a paradicsomnak az állományát befolyásoló génrészt, vagy ami a paradicsom szép piros színét adja, azt a genetikai információt vágom ki, amelyik a paradicsom színéért felel, van egy ilyen kis rész, és csak ezt építem át egy másik paradicsomba, és a termőképességet nem befolyásolom, csak a színét. Tehát ilyen értelemben ez egy irányított folyamat. Most nem tudom biztos azért érthetővé foglalni azt, hogy micsoda hatalom rejlik majd ebben a génmódosításban. A nemesítéstől azonban abban különbözik, hogy nemesítés során, ha kérdezzem meg tőletek, hogy nemesítés során én keresztezhetek-e burgonyát paradicsommal? Káposztát céklával? Nem. Nem csak rokon fajok, tehát nemesítéssel csak rokon növények keresztezhető. Tehát gabonafélék, különböző gabonafélék. Na most a gén manipuláció során ez a korlát ledőlt. Hát én azt csinálok magyarul, ami akarok. Én fogom a burgonyát, a burgonya gén állományából kivágok egy darabot, és beépítem a céklába. Azt csinálok, ami nekem tetszik. Tehát ezzel a gén módosítással egy óriási hatalom jutott az ember kezébe, lebontotta a korlátokat a különböző növényfajok között, és keresztezi egymással a különböző, abszolút különböző növényfajok különböző genetikai sajátosságait. Hát ez rejlik tulajdonképpen a génmanipulációban, ezért hagy hatalom ez ember kezében. Tulajdonképpen a génmanipuláció során a génszakaszt kiemelem mondjuk a burgonyából vagy a paradicsomból, ezt a génszakaszt beleteszem egy kémcsőbe, és bizonyos anyagok hozzáadásával szaporítom, ugyanis ez is tud szaporodni, egy DNS szakasz is tud szaporodni, nem azért, mintha egy élőlény lenne, csak hanem egy eljárás, hogy meg tudás sokszorozni a DNS-t. És innentől kezdve rengeteg DNS molekula áll rendelkezésemre, amit tetszésembe tudok építeni bizonyos eljárással, szinte belövik egy másik növény génállományában. Itt ugye az lesz majd a probléma, és egész puszta ügy, aki hallott a puszta ügyről, az puszta járpád ügyéről, az tudja, hogy itt egy-két probléma felvetődik. Ahhoz, hogy én be tudjak juttatni egy idegen gént egy másik növénybe, ahhoz föl kell használnom egy hordozót. Egy hordozót, mert nekem beviszi azt a gént egy növénybe. Ezek a hordozók nem találtak más, csak vírusokat. Vírusokat és baktériumokat. Hogyha ezek a vírusok és baktériumok ellenőrizhetetlen munkát végeznek, akkor nagyon nagy pusztítást végezhetnek. Jelenleg a tudomány mai állása szerint olyan vírusokat használnak, amelyek nem károsak az emberi szervezetre, amelyek tulajdonképpen nem okoznak, tehát ártalmatlanok. Persze a pusztai is kapcsán, hát ez is előtérbe került, hogy az a vírus, amit használtak, az emberi szervezetre lehetséges, hogy ártalmas volt, és mai napig is ártalmas. Szeretném még azt kiemelni, hogy erkölcsileg, és talán már megszoktatok, hogy az előadások elején egy kicsit lelki, egy-két lelki mondatot is mondok. Erkölcsileg milyen információt tartalmaz számunkra ez a téma? Ugye, amikor az ember kezébe kerül egy hatalom, akkor mi történik az emberrel? Igen. Tehát az ember elveszíti a fejét, mert azt látja, hogy micsoda hatalom van a kezemben, és rosszra használja. Tehát egy ideig lehet, hogy jóra használja, de ugye bizonyos összetek vagy gazdasági érdekek úgy kívánják, rosszra fogja használni. Ugye a műszaki kérdezik, biztos tudják ezeket, de hát biztos nők is, hogy ha egy új technikai eszköz megjelenik, akkor ez először hol fog teret hódítani? Hát biztos nem a közéletben, hanem, igen, űrhajózás,
haditechnika, igen. Tehát ugye a háború a haditechnika, és csak a

technikában, hogyha már kiöregedett, akkor viszik hát ugye a közéletben, mint újdonság. De ugyanígy az atommag hasadással is, ugye, hát az atommag hasadás egy óriási felfedezés. Ugye hihetetlen az óriási felfedezés, hogy egy picikis atommagból milyen energia tud felszabadulni, és ugye ebből később ugye milyen bombát, ugye atombombát gyártottak. Amit ki szeretnék emelni az, hogy amikor az ember olyan hatalmat kap a kezébe, amivel nem tud mit csinálni, akkor a baj van. Ugye, és még kaptam egy újságcikket, amelyre az volt, hogy az ember két alapvető hibát követett el. Az egyik az, hogy beleszólt a sejtmagba, ugye ebből lett az atombomba. Az atommagba szólt bele, ebből lett az atombomba. A második, hogy beleszólt a sejtmagba, ugye ebből lett a génmódosítás, amiről ma beszélek. Hogy az embernek igazából nem kellene, hogy közel legyen az atommag és sejtmag kérdéséhez, mert ez már nem az emberek nem feladata. És nem az adott hatalmunkba, hogy ezt különösebben befolyásoljuk, örülünk, ha megismerjük. De az, hogy mi ezt így tudatosan befolyásoljuk, ez eléggé visszaél is a természet törvényeivel, amiről ugye ma reggel hallottunk. Én azt éreztem fel magamnak, hogy az ember erkölcsileg nem bírja követni a szellemi fejlődést. Az ember tehát erkölcsileg nem bírja egyszerűen feldolgozni ezt a szellemi fejlődést, tehát túlnövi. A szellemi fejlődésünk, a technikai fejlődésünk sebessége túlnövi az erkölcsi alkalmazkodó képességünket. Az ember magyarul gyermek lelkileg, értelmileg már felnőtt lehetne, de egyszerűen hozzáállásban nem tudja jóra használni azt, amit kap. És én ezért örülök neki, hogy a civilizáció csak az utóbbi 50-100 évben fejlődött meg, ugye ezt korábban is felemlítettem, mert ha az ember korábban kapja a kezébe ezeket az eszközöket, akkor korábban lett volna az, ami ma van. És nem tudni, hogy akkor most mi hol lennénk, vagy mi lenne ezen a bolygón. A génmódosítás témakörében tehát elmondanám, hogy a tudományban, tehát amely cikkeket én olvastam, abból az derült ki, hogy a tudósok tulajdonképpen egyfajta örömünnepet ülnek. Ilyen újságcikkek vannak most már, hogy a tudomány új évezetbe lépett, ugye a géntechnológia egy új civilizáció kezdete. Tehát egy örömünnep van. Az ember megtalálta az élet vizét, ugye mert most már azt fedezgetik, és most már azon dolgoznak, persze nem hivatalosan, hogyan lehet az emberben is a bizonyos azokat a genetikai szakaszokat megtalálni, amelyek az öregedésért felelnek. Vagy a különböző betegségekért felelnek. Ugye? És ezeket, hogy tudják módosítani elvileg, akkor az ember nagyobb életkörkére tud szertenni. Ugye? Tehát, hogyha egyszerű képzelettel belgondolunk, azt látjuk, hogy ennek a technikának a jövője, hogyha emberileg gondolkodunk, beláthatatlanul nagy és értékes lehetne. Valójában azonban azt kell mondjuk, hogy az ember ezt nem igazán jóra használja, üzleti célokra használja, érdekre használja, ezáltal ez a technika és ennek minden előnye elvész, és az ember tulajdonképpen erkölcsileg nincs kész arra, hogy ezt érdemben kezelni tudja, azért az emberi faj ilyen szinten sajnos megint kihajtotta magáról a bizonyítványt, hogy nem alkalmas arra, hogy tulajdonképpen értelmes módon tudjon élni, szervezni és uralkodni, irányítani. Mint a Biblia is erről beszél. Sajnos ezt a képességünket elvesztettük. A génmódosítás története és fejlődéséről néhány szót mondanék. 1972, tehát majdnem 30 éve, három amerikai tudós felismerte, és először feltalálta, alkalmazta ezt a technikát. Magyarul sikerült egy anyagból egy növényből kivenni egy gén szakaszt, és átültetni egy másik növénybe. Ez a három amerikai tudós egyszerűen megdöbbent. A szakkönyvet is írja, hogy visszarettentek ezt a lehetőségtől, de közreadták. Közreadták, ugye, hiszen a tudománynál ugye felesküdtek arra, hogy ők a fejlődés szolgálatába állítják az ő tudományukat, és ezt közre is kellett adniuk. De egy közülük az egyik amerikai kutató, egy Berg nevű kutató, amerikai tudós, rögtön írt egy levelet a felfedezés mellé 72-ben, ez a Berg levél néven lett ismeretes, fölhívta a civilizált világ figyelmét ebben az új eszközben rejlő veszélyekre. Ugye, hiszen elvileg egy fanatikus kutató ilyen értelemben olyan mutáns mikrobatörzseket fejleszthetne ki, amely adott esetben ugye egy a földön végig söprő járványos megbetegedést is okozhatna, és akkor nagyon féltek akkoriban. És ugye ez a Berg levél hát óriási riadalmat keltett. Később már bánta is szegényen, hogy ezt közé tettek át volt. A politikában és a közéletben egy óriási viszályt, illetve felháborodást keltett, az emberek megijedtek, hogy mi adott a kezünkbe, hogy örökítő anyagba beavatkozni.
A génmanipuláció körüli kérdésnek kettő hulláma van, vagy volt, az egyik 72-ben, a másik ma. Azért is került be ez az előadás a mai, illetve a heti életmód táborba, mert most éljük azokat az időket, amikor a génmanipuláció kérdésének második hulláma van, magyarul a pánik második hulláma. A pánik első hulláma 72-75 között volt Amerikában. A pánik második hulláma az ma van, de nem Amerikában, hanem az Európai Unió országaiban is nálunk, tehát itt Európában. Tehát ez a különbség a kettő között, hogy a korábbi pánik hullám, ha szabad ezt mondani, az inkább Amerikára korlátozódott, inkább a kutatókban voltak kételyek. Tehát ez a különbség, ez a másik különbség. Tehát a 72-es válságnál Amerikáról volt szó, ugye ma Európáról van szó. Annak idején a kutatók nem fogadták el, ma már a génmanipuláció tudományos körökben elfogadott. Tehát ez egy elfogadott dolog, már csak sokszor mi mozgatunk tőle, ez a kutatók, ha elfogadták, egyetértenek vele, tehát kutatói kételyek már nincsenek ezzel kapcsolatban. Akkoriban, tehát 30 év még voltak. Akkoriban ugye hipotézisek voltak, ma már vannak bizonyítékok, stb. Sorolhatnám még a különbségeket. Ami még érdekes az, hogy 72-ben be akarták tiltani ezt a megoldást. Ma a betiltásról szó sincsen, csak szabályozni akarják. Tehát, hogy hol engedhető meg, hol nem engedhető meg, hogyan hozható a termékforgalomba, rá kell írni, és azt is a tehát ma már betiltásról szó sincs, mert azért sem, mert ma betiltani nem is lehetne, mert jelen van az életünkben. Ha betiltanak ma a génmanipulációt, akkor olyan botrány lenne, hiszen a gyógyszereink génmódosított mikrobákkal készülnek. A gyógyszerek az inzulin előállítással, génmódosított mikrobatörzsekkel történik. Tehát a gyógyászat az a hatalom, amely a kezében tartja ezt a génmanipulált technikát, és ezért soha nem fogják ezt betiltani, mert ugye a gyógyszeripar szállít a maga lelkiismeretre gyakorolt hatásával, hogy mi lesz akkor a beteg emberekkel. Ellenérzések voltak és vannak hát ezzel a témával kapcsolatban. Az Egyesült Államokban lázas fejlesztő munka indult meg 1982, ugye tehát 10 év telt el, ugye 72-ben találták fel az eljárást, 82-ben, tehát 18 évvel ezelőtt. Az első génmanipulált organizmust fejlesztették ki 82-ben, és 87-ben az első gazdasági célú növény szántóföldi kísérletek megindultak, tehát 87-ben megindultak a szántóföldi kísérletek, és 1996 a fő dátumunk, 4 évvel ezelőtt, 1996-ban az Egyesült Államokban learatták az első génmanipulált növényt, tehát 4 évvel ezelőtt. A technika tehát új ilyen szempontból, régen csak kísérleti fázisban volt, most már termesztés alatt van az Egyesült Államokban, nálunk nem, majd fogom ezt is mondani. Jelenleg tehát 96-tól kezdve megjelentek az Egyesült Államokban a szupermarketek polcáin a különböző rezisztens, tehát ugye ellenálló fajták, az ellenálló szója, amelyet alig kellett, szinte nem is kellett permetezni, majdnem is nem nagyon kell. A különböző ellenálló fajták, hiszen a génmódosítással ellenállóvá tudják tenni a növényt, mondjuk a rovarkártevők ellen. Tehát föl fogok sorolni előnyöket, mondjuk az előnyei a génmódosításnak is majd, hogy mik a feltételezett hátrányai. Tehát a paradicsom romlását nem akarályozni, de jóval lelassítani. Tehát a jelenleg Egyesült Államokban kapható paradicsomok jóval lassabban romlanak, és fenyészennek, mint az európai paradicsomok, meg a magyar paradicsom, mert egyszerűen a génszakasznak egy olyan részét befolyásolták, amely az állomány puhulásért felel, és így később romlik meg. Később puhul meg és romlik meg. A gyógyszeripar és az állattenyésztés különös vegyüléke jellemző, most így a világon, és egy kicsit révisztő volt, amikor olvastam, hogy a gyógyászat ugye és az állattenyésztés. Most kérdeztek, hogy miközben az állattenyésztésnek a gyógyászathoz, az két különböző dolog. Nem. A jelenleg állati szervezetben fejlesztenek, és ez már ez gyakorlattá vált, ez nem egy újdonság, amit mondok, csak számunkra újdonság. Jelenleg a szarvasmarha génállományát módosítva, a szarvasmarhát úgy változtatják meg, hogy számunkra értékes fehérjét fog termelni a teje. Tehát a tőgy mirigyek működését genetikailag befolyásolják, hogy számunkra értékes gyógyszer hatvanyagokat termel a tehén. De ez ma, ez egy köztudott dolog, inzulin tud termelni. A tejből ezt ki kell szeparálni, egy gyógyászatra használható. Tehát a tehenek egy ilyen eszközök lettek számunkra, hogy számunkra gyógyszerhatóanyagot állítanak elő, az ember ugye ezt így fölvállalta, befolyásolja a tejtermelést is.
ilyen formában, jelenleg 17 ilyen fehérje ismeretes, a 17 emberi fehérjét tudnak tejből kinyerni. Ami megdöbbentőbb volt az, hogy nagyon komoly kísérletek folynak állati vérpályában, emberi vér elváltására. A kísérletek folynak, és hát sajnos jó eredményekkel folynak. Ami még megdöbbentőbb volt az, hogy genetikailag az ember genetikája a jelenleg ismereteink szerint a sajnos a sertés genetikájához áll a legközelebb, amely azt jelenti, hogy sertésekben folynak kísérletek emberi vér elváltására. A sertések gén technológiai manipulációjával az állatok vérpályájában gyakorlatilag emberi vérplazma folyik. Ezt az emberi vérplazmát ugye kiszűrve a megoldható a vérkérdés, ugye a vérhiány Magyarországon is megoldható a világon. Ez kísérleti fázisban van. De hát ugye tudjuk, hogy a sertés meg a ilyen tisztátalanabb állatok milyen egészségre által mennyire ártalmasak, ezért elgondolkodhatóak ezek a fejlemények is, és hát szomorúságra némileg okot adnak, hogy miért van erre szükség, és hogy valahol jót akarnak, ugye, hiszen a vérkérdést meg szeretnék oldani, csak kérdés, hogy ilyen módon kell ezt megoldani, vagy nem. Nagyon fontos része az előadásomnak most, hogy ki fogok térni politikai részekre, nem azért, mint a politizálnám, hanem azért, mert nagyon komoly politikai összefüggéseket fogunk megismerni a génmanipuláció kapcsán. Főképpen itt a globalizáció és az egységesülési kérdésekről fogok néhány szót szólni. Milyen helyzete van ma a génmanipulációnak? Az Egyesült Államokban a génmanipuláció általánosan elfogadott dolog, ebből már a fogyasztók problémát nem csinálnak, elfogadják, természetesnek veszik, és nyugodt szívvel eszi a család a génmódosított szóját, a génmódosított kukoricát, paradicsomot, káposztát, lecsét, vette olajat, stb. Amerikában, tehát ez már lefújott kérdés, itt már az amerikai államok számára, itt Európában ez a probléma itt nevetséges, amit folyik, és ezért nem is érdekli őket tulajdonképpen ez. A jelölés nem kötelező a USA-ban, tehát nem kötelező feltüntetni a csomagoláson, a hatóság igazából nem is nézi, nem is veszi komolyan, nem is értesi a hatóságot, aggályát nem merül fel. Egyesült Államok tehát lazán veszi a dolgot, és nem érdekli. Európában azonban más a helyzet, félelem van, aggály van Európában és az államokban, az európai államokban. Különböző zöld mozgalmak, ugye itt a Greenpeace-től kezdve a különböző mozgalmak, ugye, fellépnek a génmódosítás ellen, bizalmatlanság van. Az európai nemzetállamokban megkérdezettek, 4/5 része nem venne génmódosított terméket a megkérdezések szerint, ez volt egy ilyen statisztikai felmérés, 5 emberből 4 nem vásárolna az államokban, az USA-ban mindenki megveszi abszolút feltétel nélkül. Ami gondolom számotokra is fontos, Magyarország hogy áll ebben a helyzetben. Magyarországon génmódosított vetőmagot felhasználni jelenleg nem használnak fel, nem vetnek. Tehát a Magyarországon génmódosított növénytermesztés közfogyasztásra nincs, kísérleti ültetvények vannak. A házi termesztésű fajták tehát nem génmanipuláltak. Nagyon fontos az, hogy elvileg lehetne génmanipuláltat termeszteni, de ahhoz engedélyt kell kérni. Az engedélyezési procedúra viszont nagyon hosszú. És ezt nem vállalja föl még egyszer sem, mert hát neki gyorsan kell a haszon. Jelenleg a multinacionális cégek beadták a Magyar Közegészségügyi Intézethez az igényüket, génmanipulált vetőmag felhasználására. Ugye most már nálunk is a multinacionális cégek kezdenek uralkodni. Most jelenleg már a mi iparunk, tehát a mi élelmiszeriparunk az multinacionális cég függővé vált szinte. Tehát mi már nem uralkodunk magunk felett, ugye beengedtük külföldről a tőkét, beengedtük, ugye volt ez a bizonyos első állítás. Ezután a multinacionális cégeket beengedtük, a magyar élelmiszeripar pedig ettől függ, magyarul mi is a külföldtől függünk bizonyos mértékben. Magyarországon végül is csak akkor hozható forgalomba egy génmanipulált alapanyagot tartalmazó termék, ha azon feltüntetik. Tehát mondom, jelenleg tudomásom szerint, és hát amit olvastam szakkönyvek szerint, nincs forgalomban házi, tehát saját termesztésű import lehet, de saját termesztésű növény ilyen is, ilyen jövőműszer forgalomban, ha lenne, fel kell tüntetni a csomagoláson. De most itt kezdődik a probléma, ugyanis csak úgy lehet feltüntetni valamit, hogyha azt mérik. Jelenleg Magyarországon nincs olyan műszer, amit mérni tudja. Tehát itt van egy törvény, és a törvény nem tudja fogalmatosítani, mert nincs műszer.
Jelenleg, hogyha Amerikából behoznak egy burgonya szállítmányt, a gyermekámolja, stb. Behozzák Magyarországra, senki nem tudja, a legbölcsebb tudósság tudja eldönteni arról, hogy génmódosított vagy nem. Mert csak akkor lehet eldönteni, valami génmódosított vagy nem, hogyha tudjuk, hogy hol keressük a gént. De hát egy emberöltő alatt se találnánk meg a géninformációban azt a gént, amit mi keresünk, hogyha a gyártó nem mondaná azt, hogy kérem szépen, én ezt és ezt a gént módosítottam benne, tudom, mit keresek. És akkor a mikroszkópon erre koncentrálok rá. Mikroszkópon is alkalmas egyébként erre a feljárásra. De mivel nem tudjuk, hogy hol manipulálták a burgonyát, ezért tulajdonképpen sejtelmünk sincs, hogy hol keressük a genetikában, meg se próbálják, és nincs is hozzá eszköz. Magyarul elvileg Magyarországon közforgalomban nincs, gyakorlatilag azonban lehetséges, hogy van import termékeknél gyakorlatilag, hogyha Egyesült Államok felől jött, akkor nagyon valószínű, hogy van. Vizsgálni ezt Magyarországon nem lehet, törvények elvileg tiltja, hogy jelölés nélkül a forgalomba kerüljön, mégis ez történik Magyarországon az import termékeknél. A pusztai általában is kapcsán, amiről fogok egyébként beszélni, a pusztai is kapcsán megoszlás és felgyújtulás volt az egész világon. Ugye Pusztai Árpád egy Skóciában élő magyar biokémikus tudós, és ugye felröppent egy hír, hogy bizonyos burgonyafajtából patkánykísérletek során mit eredményezett a burgonya. Ez kísérleti eredményeképpen, és ketté oszlott a világ, és ez egy érdekes dolog volt, ketté oszlott a világ, egy része az Európai Unió mellé állt, másrészt Amerika mellé állt. És ha néhány országot sorolnék, hogy az Európai Unió mellé állt Japán. De az Unió az a génmanipuláció ellen foglalt állást, és mellé állt Japán, Új-Zéland, Ausztrália. Az nem igazán sok ország. Amerika mellé állt tulajdonképpen a lakosság nagy része, a dél-amerikai államok, Kína, Kanada, Afrika és Ázsia. Tehát ebből azért látszik, hogy körülbelül a tendencia az itt mutat. Miért? Azért, mert Kínában éhínség van, és egy génmódosított szójával óriási termékmennyiséget lehet termelni, amelyet éhségen segít. Ugye Kínában végül is túl népesedés van, ugyanez van a szegényebb Afrikában, Ázsiában, ugye? Tehát itt élelem hiány van, őket nem érdekel ilyen manipuláció, csak legyen élelem, legyen élelmiszer, mindegy, hogy hogyan csak egyenek valamit, ezért Amerika mellé állnak, tehát ez bekövethető ez a probléma. Tehát néhány gondolatot mondanék arról, hogy ez az Amerika és Európa közötti visszálkodás, ez mire vezethető vissza. A szakcikk szerint, amit én foglalkoztam és elolvastam, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, egy kicsit úgy ad egy kis szemléletet nekünk, hogy én azért is egyeztem ezt föl magamnak. Az Egyesült Államokban megbíznak a hatóságban. Magyarul, amit a hatóság engedélyez közfogyasztásra és ártalmatlannak minősít, azt a fogyasztó nyugodt szívvel elfogadja. Feltétel nélkül a gyermekei számára is. Az Európai Unióban nem így van. Az Európában nem így van. Amióta volt ez a kergemarhakor, ugye itt Angliában, amióta volt a dioxin, és több probléma volt, azóta az európai fogyasztó megingott a hatóságban, a saját hatóságában, Magyarországon is egyébként még jobban így van. Tehát Amerikában bíznak hatóságban, nálunk bizalmatlanok. Nem tudom, hogy ti bíztok a magyar hatóságban? Ugye? Tehát az emberben van egy bizalmatlanság valahol, mert ki tudja, milyen érdekek vannak ugye a háttérben, és mind irányítja, és az ember bizalmatlan. Amerikában is vannak érdekek, talán még jobban, mint nálunk, csak ott az amerikai ember az egy ilyen nyugodt, békés, beletörődő típusú ember. A USA-ban lelkesen fogadják az újat, az Európában konzervatívak az emberek. Ugye ez is okozza a kettősséget. Amerikában ugye szeretik az újdonságot, szeretik a fejlődést, nem állnak a fejlődés útjába. Azt mondják, hogy Amerikában van egy olyan szemület, hogy elnézést, hogy mondok, hogy ami a General Motorsnak jó, az Amerikának is jó. Hát értsük ezt a szemületet, hogy ami a multinacionális cégnek jó, az Amerikának, az amerikai népnek is jó. Európában nem így van. Hát ami a Volkswagennek jó, az nem jó Németországnak. Ez a különbség a kettő között, hogy más a szemlélet, hol egész más a szemléletmód a tengeren innen és a tengeren túl. Különböző a két kultúra, különböző a két felfogás. Az Egyesült Államok tartja kezében a multinacionális cégek, ugye ezt fontos tudni. És még egy dolog, az Egyesült Államokban az emberek könnyebben manipulálhatóak. Ez jó, hogy átgondoljuk, mert főleg génmanipuláció, a géntechnológia tekintetében, az én gondolatomban, hogyha azt mondják, hogy Amerika, akkor eszembe jut egy New York-i felhőkarcoló, és eszembe jut egy amerikai farmer.
valahol ez számomra egyensúlyba volt. És ez egy térsít. Amerika lakosságának 2%-a dolgozik farmokon. 2%-a és 98%-a városi. Ebből adódik, hogy Amerikában ez egy felvett póz, hogy ők érdeklődnek a természet iránt, hogy ők védik a természetet, védik az embert, a növényzetet. Ez egy jól hangzó szlogen, de igazából nincs hozzá sok közük, mert 98%-uk városban él. A felhőkarcolókban és az üzlet van mindenük. És 2% él a farmokon. Ugye, tehát ebből látszik, hogy Amerikában ez a probléma igazából ezért nem tudjuk, mint Amerikában. Sokkal több ember van háztáiban és termel. Tehát az egy európai embernek sokkal több köze van a természethez, mint egy amerikai embernek. Tehát Európában az emberek nem annyira manipulálhatóak ilyen szinten, tehát ilyen növény szinten, ilyen természeti jelleggel, ilyen oldalról, mint Amerikában. Tehát ezt is érdemes volt megemlíteni. Amerikában dollármilliókat költenek fejlesztésre, génmódosított veszi meg előállítására. Egyébként az amerikai veszőmag cégek minden évben újabb és újabb génmódosított veszőmagokat kell, hogy készítsenek és gyártsanak, mert ezt igényik a termelők. Ha a termelő nem kap mondjuk jövőre megint egy génmódosított szója veszőmagot, akkor megsértődik. Akkor azt mondja, hogy ez nem igaz. Hát mit ez a hanyatlás ez? De ez a szemlélet van. Ugye Európában, ha valaki ilyen veszőmagot kap, akkor ki kell írtania, mint hogy most volt, ugye, génmódosított repszamagot vetettek Nagy-Britániában, ki kell írtania azt a nagyon sok hektárt, mert nem vállalható. Amerikában ilyen nincs. Boldogan bátran mindig évről évre újabb és újabb más-más tulajdonságú rezisztensebb fajtákat szeretnek, és a vevők keresik. Egy jó marketing tevékenység, a vevők ezt keresik, tehát az amerikai fogyasztók tökéletesen be vannak etetve ezzel a dologgal, és elfogadják is ezzel együtt élni. Amit szeretnék kiemelni politikai szinten, az, hogy az Egyesült Államok élen jár a génmódosítás területén. Az egész világon kiemelkedően. Japán előtt van, pedig hát Japán előtt kevesen vannak itt általában, mint a műszaki oldalról. Japán is az Európai Unió előtt van Amerika. Toronyi magasan vezet. Ami azt jelenti, hogy rivális. Ugye? Most már az Unió rivális Amerikának, ugye ezt tudjuk, ez a két pólus azért megvan. Az Amerika is az Unió rivális egymásnak valahol. És az Unió nem engedi be a génmódosított amerikai termékeket. Miért nem? Szerintetek miért nem? Miért nem engedi be az Európai Unió génmódosított amerikai tömegcuccokat? Mi történne akkor? Ez az, elnyomna a piacot. Igen. Egy termőképesebb szója, ha bekerül ide, vagy egy jobb ízű paradicsom, vagy egy szebb burgonya, egy rezisztens burgonya, nincs annyi gond. Hát minden termelő azt fogja venni, azt fogja igényelni, és tönkre mennek, hogy az európai veszőmaggyártó. Tehát tönkre megy az európai piac. Úgyhogy ezt mind azért mondom, mert elnézést, hogy egy kicsit többet beszélek ilyen gazdasági politikai dolgokról. Azért beszélek erről, mert a génmódosítás kérdése nem elsősorban egészségügyi kérdés. Ez a lepel csak rá van húzva, egy gazdasági kérdés. Az egész mögött gazdasági okok és gazdasági érdekek vannak. Európának nem érdeke, hogy behozzon Amerikából génmódosított veszőmagot, ezért Európa megideologizálja, hogy nem egészséges. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy egészségesek ezek, majd erről is fogok beszélni, de Európa egy ilyen, az Európai Unió egy ilyen erőltetett egészségtelenségi kampányt indít el, hogy nehogy behozzá. A fogyasztóban egy ösztönös ellenállás is van ezzel szemben, ezért nem is fogják behozni. Két lehetőség áll tehát előttünk. Az egyik lehetőség az, hogy az Európai Unió nem sokára el fogja ismerni a génmódosítás előnyeit, nem fog a fejlődés útjába állni, be fogja engedni az amerikai cikkeket, és akkor mi fog történni? Mi fog történni, hogyha bekerül ide ugye az amerikai tömegcsík, az összes termelt mennyiség? Amerika akkor, bár ideig is vezető hatalom, olyan torony magasan az ére kerül, hogy itt már az összes állam, az Európai Uniótól kezdve mindenki csak kullokhat utána. Amerika vezető hatalmát akkor biztosítja be igazán az Egyesült Államok, hogyha ez a génmanipulált probléma megoldódik, lecsarkítva a kérdést. Amíg nem engedi az Unió ezeket a cikkeket, addig az Egyesült Államok pozíciója még labilis. Labilis. Az amerikai termelők most félnek, egy olyan fázisban, hogy már termelnek, félnek, mert Európában nem engedik be a terméküket. És meg kell semmisíteni a terméküket, mert túltermelnek. Az Uniónak be kell engedni ezeket.
A másik lehetőség, hogy az első lehetőség, az Európai Unió beengedi ezeket a termékeket, és a fejlődés útjában nem áll. A második lehetőség pedig az, hogy gátat szab. Hogyha ez lesz jövő, ugye ez a két út áll előttünk az következő években, vagy beengedik ide, elárasztja Magyarországot és Európát a génmódosított minden, burgonyától kezdve paradicsom. Ha ez a gát leomlik, akkor ez egy óriási probléma lesz. Ha ez a gát nem omlik le, és Európa továbbra is fenntartja ezt a privilégiumot, hogy ő nem engedi ide az amerikai tömegcipeket, akkor Amerikának vissza kell lépnie, erre kisebb egyébként az esély, Amerikának vissza kell lépnie, és vissza kell állnia a nem génmódosított termékekre, ha még van ilyen Amerikában. Tehát ez a két lehetőség előttünk. Mitől függ? Mitől függ az, hogy melyik lehetőség lesz, mégis melyik lehetőség fog győzni? Hát elsősorban nem az egészségre való hatástól. Tehát még egyszer mondom, az, hogy Magyarországon egy-két éven belül forgalmaznak egy génmódosított, vagy termelnek egy génmódosított burgonyát, paradicsomot, káposztát, az nem attól függ, hogy kiderül az egészségre való ártalom, vagy ártalmatlanság. Ez független tőle. Tehát én mindig ezt mondom az egész végig, hogy az egészségügyi kérdéskör a tudományban általában érdekfüggő. Tehát amint Európának érdekel lesz beengedni ezeket a termékeket, rögtön olyan tudományos eredmények fognak szájba kelni, hogy ezek egészségesek, abszolút vállalhatók, nem okoznak semmi problémát, mert akkor már érdek lesz. Tehát én ettől félek, hogy gyakorlatilag ez lesz. A tudósok szerint egyértelműen soha nem fog kiderülni a kockázatmentesség, de az egyértelmű rossz hatás sem fog kiderülni. Tehát a probléma ezért nagyon nehéz, mert biztos reméltétek, hogy én most itt a mikrofon mögül egyértelmű igent legyenek fogok mondani, hogy a génmódosított szója az igen, együk, vagy ne együk. És ilyet nem tudok mondani, mert egyértelmű rossz hatás nem mutatható ki, egyértelmű ártalmatlanság sem mutatható ki. Egy biztos, a szója génmódosítása attól függ, hogy mivel génmanipulálják. Történt magyaróval történő keresztezés, ugye? A magyaró termőképességét beoltották a szójába, ezáltal egy nagyon jó termőképességi szója lett. Csak az volt a probléma, hogy az allergiások egy ilyen olyan fulladásos sokkot kaptak, hogy kis ilyen halálos eset történt, és ebből lett egy súlyos per, és azonnal leállították a kísérletet, megvonták a pénzt, az anyagi támogatást a laborból. Tehát kiderülhet, hogy egy-egy olyan génmódosítás, egy-egy párosítás olyan rosszul sikerül, hogy allergiásoknál egy sokkot indít el. Tehát erre mindig megvan az esély egy újabb génmódosított terméknél. Persze megelőzik ezt toxikológiai vizsgálatok, de hát ki tudja, hogyha valaki ártalmatlanak minősíti, nem lesz egy olyan gyermek, amelyiknél egy sokkot, fulladást okozhat, ugye az úgynevezett anafilaxiás sok, ugye az allergiás esetben egy súlyos, illetveszélyes fulladás. Mivel a génmódosítás során, és ez nagyon fontos, az allergén fehérje is átmegy, minden esetben. Minden esetben az allergiát okozó fehérje is átmegy a genetikával együtt. Tehát, hogyha én egy allergén szójával ültetek át, úgy tudom én hova, eperbe valamit, akkor a szójának az allergén a tulajdonsága az eperbe is átmegy. Az allergia kérdéskörre tehát fokozódni fog a génmanipuláció miatt. Tehát mivel a génmódosítás során ez megtörténik. Mik a génmódosítás előnyei? A világ népességének ellátása. Hiszed benne? Tehát lehetséges az, hogy a génmódosított szója, a génmódosított dió, meg én mit tudom én micsodák, meg fogják oldani a földi éhezési problémáit? Jelenleg a tudósokat ezt tartja életben. Ezért csinálják. Ugye? Tehát ez egy pozitív törekvésnek tűnik. Ugye? Tehát gondolom, hát sokan tudjátok, hogy ma nem azért éheznek sok millióan, mert nincs élelem. Ugye? Tehát hanem rossz az elosztás. Az elosztás pedig kidefolyásolja, hát mindig a gazdaság érdekek, a tőzsde, meg minden. Tehát ami nem fog változni. Tehát hiába termelnek itt ötször annyi szóját, ötször annyi fog a tengerbe ömleni. Az elosztás nem lesz jobb. Egyébként folytatta a tudós a kérdést, hogy ha ennyire törekszik Amerika a világ jólétére, akkor jelenleg miért nem importál, vagy exportál Afrikába? Mert miért nem csinál? Miért nem exportál Ázsiába?
vagy különböző egyszerűen tápanyagszegénységgel küzdő népekhez. Ilyenről senki nem olvasott, hiszen hallott még. Furcsa, Amerika a jó tevő, ilyet nem csinál. De azt érdekli, hogy azért csinálja ezeket, hogy jól éljünk. Értedek tehát itt a hátteret, hogy egy érdeket megideologizálok egészségügyi, és a világ érdekében teszem, de a háttér egészen más. Környezetvédelmi ok a másik, amiért ezt csinálják, ugyanis az nem módosított, hogy növényeket gyakorlatilag alig kell termetezni, szinte nem is kell termetezni. Tehát mi megtakarítjuk a növényidő szereket, ugye ez tehát egy tény, óriási előnye ez a génmódosított növényeknek, hogy rovarkártevőknek ellenáll. Általában a probléma ott kezdődik, hogy például a kukoricába, tehát létrehoznak rovarkártevőknek ellenálló kukoricát. És egy baktériumfajnak veszíti azt a kis anyagát, amely a rovarkártevőknek ellenáll, biztosítja ezt a rovar rezisztenciát, és egy baktérium fajból veszik ki ezt a gént, és ezt ültetik a kukoricába. Hát értjük, hogy itt abszolút furcsa ez a dolog, hogy hogyan jön egy baktérium a kukoricához. Tehát itt egy nagyon felemás dolog van. Azt, hogy a baktériumból kivett anyag hogy hat az emberi szervezetet nem vizsgálják, a tehát szervezetet nem vizsgálják, az a lényeg, hogy ez biztosítja a jó rovar rezisztenciát. Jó tárolhatóság. Egy génmódosított paradicsom rendkívül tárolható és szállítható, a héja nem törik fel olyan hamar, nem repet fel olyan hamar, hogy sokat öntözik. Tehát egy génmódosított paradicsom az sokkal könnyebben kezelhető, piacképesebb, rendkívül jó evőzős. Nagyobb tápérték, kísérleteznek teljes értékű növény előállításán. Ugye a tudomány mai állása szerint csak az állati termékek teljes értékűek, fehérje szempontjából. Most kísérleteznek olyan növényeken, hogy egyetlen egy növény elfogyasztásával húsfehérjét nyerjünk. Ugye? Hogyha a gabonafehérjét tudnák ötvözni mondjuk a szójafehérjével, akkor tulajdonképpen egy tejfehérje értéket kapnánk. Ideiget nem sikerült, mert vagy allergén volt, vagy nem sikerült a kísérlet, tehát a gén átvitel. Ez nem olyan egyszerű. Örökölt betegségek leküzdése, káros génnek kiszűrése. Nem kevesebbről van tehát szó, hogy egy születendő gyermek esetében ki tudják szűrni azt a gént, amely betegségre való hajlamot jelentene, és beavatkozva a gyermek egészségesen születik meg. Az orvostudomány tehát már olyan távlatokban néz, amelyre úgy érzem nincs egészen felkészülve, ezt remélik, hogy le lehet küzdeni öröklött például különböző szinte halálos betegségre való hajlamot is, vagy fogékonyságot különböző gének eltávolításával már az anya méhében, tehát születés előtt. Mik az aggályok? Tehát mik azok az aggályok, amik a génmanipulált növényekkel kapcsolatban felmerülnek? Az első aggály, környezeti aggály. A biológiai egyensúly felbomlik. De itt kezdődik a probléma. Kialakítanak egy rezisztens anyagot, növényt, és aztán jön egy szélfugallat. A növény virágzik, jön egy szélfugallat, és mit csinál? Elviszi a virágport egy másik növényre, mondjuk egy 500 méterrel arrébb. És ott megtelepszik, és ott átporoz egy másik növényt. Magyarul az átporzás elmélete az, amitől félnek a biológusok, az agrármérnökök, hogyha egy génmódosított növényt én hiába kerítek el, a cél átviszi egy másik növényre, átviszi a szomszédomhoz, aki nem akar génmódosítottat elni, átviszi mindenhova, a célnak nem tudunk megállt parancsolni, hogy ne porozzad a többi növény, és az egész környéken génmódosított kereszteződések jönnek létre, amelyek, mivel rezisztens fajtáról van szó, a teljes biológiai egyensúlyt, a rovar világot felborítják, a rovar világ ugye befolyásolja a talajt, úgyhogy a teljes biológiai egyensúly a környéken felbomlik. A következmény beláthatatlan ilyen szempontból egy általunk, tehát egy új fajtát létrehozok, és az elterjed, egy rezisztens fajta. Nem beszélve arról, hogy egy rezisztens, ugye a rezisztens az azt jelenti, hogy ellenálló. Egy ellenálló növény nő a kertben, mit mondjak, 10-15 évig, vagy 5-10 évig, mi fog történni? Lesznek rajta rovarok? 1-2 évig nem lesznek rajta rovarok. Lehet, hogy 5 év múlva sem lesznek, és megjelenik az első rovar. És az ilyen rovar már,
ezek. Ez már mutáns. Magyarul mutáns rovar törzsek megjelenése várható, amelyekre pedig nem számoltunk. Milyen méretűek lesznek, hogyan reagálnak, mi történik ezek a rovarokkal. Ez az új mutáns rovar nem borítja föl a saját egyensúlyát, ugye az ő saját környezetével, a saját milliójével. Tehát itt nem csak a növényvilág való beleszólás, a genetikával való beleszólás, itt a teljes élő szervezetben való megbomlás, beleszólás történik, amely beláthatatlan. És amerikai legintésre szerint is, nem kell ezzel foglalkozni, nem kell aggodalmaskodni, hanem vegyük ezt könnyen, nem ez a lényeg. Aggály, a következő aggály, ugye túlsúlyba kerülnek különböző fajok, újabb utáns egyedek részéget lesz mondtam. A humán aggályok, tehát az első volt a környezeti aggályok, a második az emberi aggályok, allergén tünetek jelenleg már voltak, feltételezhet egy allergén hatás. Lehet toxikus is adott esetben, de ezt azért toxikai vizsgálatok megelőzik, tehát általában nem toxikusak azért, és immunrendszeri gyengülés is feltételezhető. Etikai aggályok, jogi aggályok, politikai aggályok, tudományos aggályok, sok-sok aggály van. Ezek közül gyakorlatilag egyik sem bizonyított, hanem a józan ítélőképesség alapján feltételezhető, hogy ezek meg fognak történni. Az etikai aggályok között ugye a vallás, lelkiismereti kérdés, ugye szociológiai kérdés is van mögötte, hiszen vannak konzervatív fogyasztók, akik nem akarnak immunosítottak lenni, ne félnek tőle. Valakik az állatvédelem miatt emelnek szót, vagy biológiai fegyverek. Van egy érdekes mondat, hogy szeretném elmondani. A 12. században Pierre Abelard azt mondta, a tudomány etika nélkül a szellem halála. Óriási mondat, nem? A tudomány etika nélkül a szellem halála. Óriási mondat, mert ez összefoglalja azt, amit én beszélek. A jogi kérdésre egyébként érdekesek, jelenleg többen benyújtottak szabadalmat, szabadalmi jogot génre. Egy csomó probléma fölmerült, ugyanis jelenleg ugye szabadalmat másolni nem lehet. Márpedig igaz, hogyha egy génmódosított növény átporzódik. Hát a jobbnak annyi. Mert hogyha nekem van egy szabadalom az én növényemre, és a szomszédnak a kertjébe ötször annyi, mert átporzódott, az út másik oldalán pedig mindenkinek átporzódott, akkor az én jogvédelmem azt akár zsúgba is zsákatom, mert mindenki rendelkezik az én növényemmel. Tehát itt ez nem egyszerű jogi kérdés is természetesen. Végül azt gondoltam, hogy lezárásképpen néhány érdekességet mondanék, és erről a puszta ügyről néhány szót szólnék, ez inkább ilyen érdekesség jelleggel. Úgy említettem az állati vérfájában az emberi vérplazmát. Brit kutatók lazacokban végeztek génmódosítási kísérletet. 18 hónap alatt a lazacok elérték normális testtömegüket. Ugye? Tehát 36 hónap kell egyébként a lazac kifejlődés idejéhez. Fele annyi idő alatt a lazac elérte a testtömegének azt az értékét, amelyet az értékesítéshez szükséges, de amely ideig volt. Magyarul a génmódosított lazac 18 hónap alatt, tehát fele annyi idő alatt elérte a tömegét. Egy probléma volt csak, egy abszolút ártalmatlan probléma, hogy ez a lazac nem volt a nemi érés állapotában, ami nem jutott el. Tehát magyarul nem volt, tehát utódok, ivadékok létrehozására nem volt alkalmas, ugyanis annyira fiatal volt. Tehát ez egy olyan probléma, hogy ezek a lazacok nem tudnak szaporodni. Ugye, tehát az ember beleszólt a genetikába, egyfajta ugye, növekedési hormonról van itt szó, tehát a genetikában azt szerint módosították, hogy a lazac ne csak nyáron termeljen növekedési hormont, mert csak nyáron szakadt, ugye, amikor van a szaporodási szakasz, hanem egész évben. A lazac egész évben növekedési hormon termelt egy bizonyos gén beépítés segítségével, ezáltal duplájára, mert a fel annyi idő alatt meg elérte a súlyát, csak ugye szaporodni nem tud. Egyébként a brit hatóság nem tud vele mit kezdeni, törvény nincs rá, hogy mit csinálnak a génmanipulált lazacsal. Egyelőre az eladást nem engedik, ugye ez most egy aktuális probléma. Az eladást egyelőre nem engedik, most egy nagy kérdőjel van, a hatóságok egymástól kérdezik, most mit csináljunk. Minden esetre már 15 millió ikrára van rendelésük. Hozzá kell tenni. Egyébként most gondoljátok el, hogy ha ez a lazac kijut az élővízbe, akkor mit fog csinálni, ugye? Hogyha, ugyanis ez nagyon fontos, ezt nem mondtam elnézést, de gondolom logikus, hogy a génmanipuláció öröklődik. Tehát ugye a génmódosított lazac nem csak ő a génmódosított, az összes utóda.
biztos logikus volt, akkor elnézést nem mondtam, de biztos logikus volt, hogy ugye a génmódosítás az öröklődik. Tehát ennek a 18 felalmi idő alatt kifejlődött lazacnak az összes ivadéka már 18 hónap alatt fog fölnőni. Egy egyrészt nem érésre alkalmatlan lesz, mert... Igen? Igen, itt az a probléma, így van. Tehát valószínű, hogy a testét meg fogják növelni, vagy elég nem ér, és nem érettség szakaszát, és utána fogják értékesíteni, nincs más variáció, csak akkor ugye nem ezt a bizonyos 3,5 kg-ot fogja, vagy 3,2 kg-ot fogja elérni, hanem lesz egy 5 kg-os lehet, hogy mi kezdünk ezekkel. Szóval lényeg az, hogy az ilyen állatok, ha egy kiszabadul az élővízbe, és mondjuk elérje a nemi érettség állapotát, akkor belátható van a következménye, mit okoz, ha egy elszabadul. Ugye erre jó példa, a méhek példája, Igen, pont ezt akartam volna mondani. Igen, köszönöm. Igen, nem tudom mennyire volt hallható. Pont ezt akartam mondani, igen, hogy Dél-Amerikába telepítettek át afrikai, tehát a braziliai? Nem. Brazíliába telepítettek át a Dél-Afrikából méheket. Mondanám, hogy azok a méhek valahogy jobban dolgoznak, mint a lusta dél-amerikai méhek, és egy iszonyatos dolog történt, megvadultak a méhek. Tehát nem tudják, hogy miért, hogy hogyan, milyen kereszteződés történt, valamilyen genetikai változás folyamán megvadultak a méhek, és jelenleg is ugye nem tudják begyűjteni ezeket a méheket. Jelenleg terjesztetnek, hát most már elérték Dél-Amerika legdélebbi részét, és ezek veszélyesek az emberre. Tehát az ember valami butaságot csinál, valamit kivesz az ő természetes környezetéből, áttelepíti egy másik kontinensre, és aztán futhat a baj után, nem tudja, mit csináljon vele. Megvadult méhek szemtelege van most Dél-Amerikában, nem tudok, hanem mit csinálni, hogy gyűjtenek be milliárd méhet megvadulva. Az emberek lefednek is félnek, hogy mikor szúr belejük egy ilyen állat. Úgyhogy borzasztó, az ember nem tanul a saját hibáiból, de hát ez mindig is így volt. Ez a latak körül szerintem érdekes volt. A Szent János Bogárnak a DNS, az örökítő anyagából kivették azt a részt, amelyik a világításért felel, ugye, a fluoreszkálásért felel, és beépítették a növényekbe. Ezek a növények, ugye mondanám csak ennek az eredmény, a mesébe ül az eredmény, az éjszakai fluoreszkál a növények esete. Na most ez is azt mutatja, hogy a növény és állat között leküzdötték a korlátot. Elmítettem azt, hogy ez azért történelmi jelentőség, mert a nemesítéssel erre nem került sor. Nemesítéssel csak fajokon belül lehet variálni. Génmanipulációval bármifajta létező variáció elképzelhető, én kivehetek, például amit Szent János Bogárból kivehetek a fényért felelős DNS rész, és beültetem bárhova, az világítani fog. Tehát iszonyatos ez a dolog. Ez a másik példa, hogy sarkvidéken élt egy lefényhal, sarkvidéki lefényhalból a hideg rezisztens, ugye a hideg ellenállásért felelő gént vették ki, eperbe ültették meg. A fagyáló eper esete. Tehát ez is az olyan eset, hogy az ember már nem tudja a bolondságában mit csináljon, hogy már ugye, mit találjon ki. Egyszerűen egymástól teljesen különböző dolgokat elegyít, hogy minél jobb, ugye miért, ha fagyáló eper télen is eladható, nem kell raktározni, nem kell csomó, nem tudom milyen klimatizált autókat üzembe helyezni, egyszerűen kiteszik reggel, tehát téli reggel, ezt behozzák, nem fagy meg, de így lesz, hát mindent ez befolyásol, mindent ez mozgat. Jelenleg használt gének. Karsziolban található gént használják, zöldségsérlékben, hogy az ember növekedési hormont kódoló génjét használják állatban. Tehát emberi növekedési hormont elállítanak sertésekben, szarvasmarhákban, kecskében, ugye ezt a genetikai állományunkból kiveszik, beépítik állatba, és növekedési hormont termelnek ezek az állatok, emberi növekedési hormont, amit gyógyászatból használnak fel. Skorpió génjeit ültetik át kukoricába, rovarkártevők ellen, hogy a skorpió egy elég rezisztens állat maga nemében. Ugye, az ember megint bizonyította azt, hogy a fantázia nem ismer határokat, ezt használják. És csirkékből, baromfikból veszik ki a betegségek ellen, már amennyire ez ugye a reggeli előadás fényében tud egy csirke betegség ellen védekezni. A csirke gyémét veszik ki, burgonyába ültetik be betegségek ellenállósága. Jelenleg ezek vannak közhasználatban, ugye tehát a csirke, skorpió, az emberi hormon és a karcsió. Pusztai
hogyha be is fejezni, mert hamarosan szerintem túllítom az időkeretemet. A pusztai ügy, nem tudom, mennyit tudok a pusztai átadféle ügyről, de arról volt szó, hogy Skóciában ezt a laboratóriumot, ahol dolgozott a mi kis biokémikusunk, megbízták azzal, hogy kísérletezzenek ki rendkívül jó termőképességű ellenálló burgonyát. Mindegy, hogy de valahogy kísérletezzenek ki. Erre hóvirágból, ugye a hóvirág az elég rezisztens növény, hiszen hidegben megterem, a hóvirágból kivették az ellenálló képességet felelő gént, és beültették burgonyába. A cél az volt, és ezért kapták a pénzüket ezek a kutatók, hogy eladható piacképes burgonyát kísérletezzenek ki, az amúgy is multimilliómos emberek még jobb gazdagítása céljából, és volt egy ember, aki lelkiismeretes kutató volt, és ez a különbség. Volt egy ember, aki nem a pénz vezérelt, hanem az, hogy egyfajta lelkiismeretesség és felelősség ezt az embertársa iránt, ő volt pusztai Árpád, és hát ugye külön sajátosság, hogy hazánk fia, ilyen vonatkozása is volt a dolognak. Mi volt maga a kísérlet? A hóvirág és burgonya keresztezéseképpen egy kártevőknek ellenálló burgonyát kísérletezett ki, 2x10 napig, tehát összesen 20 nap, 2x10 napos kísérlet sorozat volt. 2x10 napig adagolt a patkányoknak ezt a burgonyát, sülve-főve mindig ezt adta nekik. Tehát ezt ették ezek az állatok, ezt a bizonyos hóvirág-burgonya keveréket. Az eredmény megdöbbentő volt, ugyanis ugye ilyenkor mi a toxikológiai vizsgálat, hogy a kísérletnek vége van, a patkányokat ugye fölbontolják és megindítik az elváltozásokat. Először szemrevételezik, aztán szövet megszövet készítenek, és van ennek egy menete. Hát szemre is volt változás, és ez volt a probléma, hogy itt egyszerűen szemre látható változások történtek. A patkányok gyomorfala megvastagodott jelentősen. A máj, a vese, a tüdő és az agy növekedése visszamaradt a kontrollcsoporthoz képest. Ugye volt egy kontrollcsoport, amelyik rendes tartalékon volt tartva. Tehát még egyszer a máj, a vese, a tüdő és az agynövekedés jelentősen láthatóan visszamaradt a fejlődésben. A hasnyálmirigy megnagyobbodott, az immunitás legyengült. És itt van egy probléma, hogy a kísérlet vajon elfogadható volt, vagy nem. Pusztai Árpád mondjuk azt a hibát vétette, hogy a sajtónak ezt közreadta. Nem csak utána a sajtónak ezt közreadta, és ez egy olyan hiba volt, és a részéről úgy érzem. Elbocsájtották másnak, nyugdíjazták, inkább azt mondja, nyugdíjazták. Ez egy szebb szó. Ugye úgyis a 60 év fölött volt, újságcikk jelent meg a saját cége. Tette közzé, tehát magyarul egyszerűen semmizvé tették őt. A saját cége azt írta róla, hogy már idős kutató, sokszor fantáziál, problémák vannak az értelmi képességével, nem tud statisztikázatokból jót levonni, hát már öreg, végül is segítőnek jó. Tehát egy ilyen cikket tettek közzé, ahol teljesen lejáratták ezt a nagyon híres neves magyar kutatót, Skóciában dolgozó magyar kutatót, és azt mondták, hogy végül az sült ki, hogy azt mondták, hogy a Pusztai Árpád összekeverte az adatokat. Összekeverte az adatokat, és rosszat tett közzé a sajtóban. Ugye? De most mit szoktunk erre mondani? És ha már ezt történik, akkor baj van. Ez azt jelenti, hogy igaz. De most én nem mondom azt, hogy ez igaz, de azt mondom, hogy erre érdemes odafigyelni. Ugye egy kísérlet nem kísérlet, ezt mondja a tudomány, ahhoz, hogy valami bizonyítottá váljon, ahhoz hosszú, és különböző térben elválasztott, és különböző kutatók által anyagi érdektől függetlenül kell kísérleteket végezni, ez egy kísérlet volt a sok közül.

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal folytatjuk tovább a megkezdett fejezetünket. Jelenések könyve 17. fejezeténél tartunk, és ott a Bibliának egyik legmegrázóbb látomásáról, a világ egységről, a parázna asszonyról és a parázna királyokról, tehát a fenevadon ülő asszonynak a látomásával foglalkozunk. Mit is látott János apostol? Sok vizek fölött, a tengervizek fölött egy fenevadat látott ülni, és a fenevadnak a hátán egy parázna asszony ült. A parázna asszonynak parázna lányai voltak, és a föld királyaival paráználkodtak, miközben a parázna asszony egy serleget tartott a kezében, amely kívül arany volt, belül azonban tele volt utálatosságokkal, és a paráznaságának tisztátalanságával, és az egész föld kerekségét lerészegítették, a parázna asszony, a parázna lányok és a királyoknak ez a szövetsége, és a homlokán egy név volt, ami így szólt, hogy titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. A látomás végén János apostol azt is megtudta, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Tehát itt vérre megy a játék, a végső idők nagy Babilonja jelképezi az emberiség megmentésére szánt emberi összefogást a Babilon szónak a két értelmében. A Babilon szó eredeti értelme a menny kapuja, így látja ma is az emberiség ezt az összefogást. Az Isten által nekiadott kifejezés a Bábel pedig zűrzavar. Amit az emberek jónak látnak, sőt a menny kapujának látnak, az az Isten szemében zűrzavar. Most ennek a látomásnak a második részéhez érkeztünk. A magyarázó angyal végigvezette János apostolt a magyarázaton, és elmondta, hogy mi mit jelent, de a fenevadnak a hét feje után a 10 szarváról is ejtett néhány szót. A fenevadnak a hét fejét azonosítottuk, hogy mit jelent ez a különleges kifejezés, hogy 5 elesett ebből a fejből, és majd még egy és egy másik még jönni fog, és egy kevés ideig maradnak meg, és maga egy 8. is majd jönni fog. De most a 12. verstől a 10 szarvra vonatkozó magyarázatot olvasom, ami a következőképp hangzik. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. És mondta nékem, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg len betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ezzel fejeződik be a látomásnak ez a része. Itt fejezzük be a mai előadással mi is, és a következő alkalommal a 18. fejezet nagyon szoros folytatásként ennek a világegységnek az összeomlását fogja elénk vetíteni egy másik látomás formájában. De most vessük tekintetünket tehát a 10 szarvra. Mi ez a 10 szarv? Ugye a tengeren ül a fenevad hátán a parázna asszony, de a fenevadnak 7 feje van és 10 szarva van. Maga ez a fenevad, ahol először előfordul, ez Dániel könyve 7. fejezete. És Dániel könyve 7. fejezetében is 10 szarva van a fenevadnak. És aki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa,
Egy nagyon hosszú és részletes fejezet, most nem szeretném ezzel a kedves hallgatóságot fenntartani, hogy most én visszanyúlva végigolvassam Dániel könyve 7. fejezetét, inkább röviden elmondom, hogy Dániel könyve 7. fejezetében egyébként a könyvemet, amit egy részben erről írtam, Rembrandtnak a részkarcát tettem a címoldalára, ahol ez a négy vadállat előjön, és a négy vadállat, hogy a tengerből kiemelkedik, itt tűnik elénk a tíz szarv. De minek a jelképe a tíz szarv? Ugye először a háborgó tengerből, Dániel könyve 7. fejezete szerint egy oroszlán jön ki. Az oroszlánnak sas szárnyai vannak, de ezek kitépetnek, és az oroszlán elgyengül, és visszacsuklik a tengerbe. Az oroszlán után kijön egy medve. A medve egyik oldaláról a másik oldalára hempereg, ilyen nagy többmázsás medvékre gondoljunk, tehát ilyen félelmetes vadállatokra. Három borda van a szájában, lakmározza, fajja ezt a három bordát, de közben hallja a kifejezést, hogy egyél még sok húst. Utána harmadjára kijön egy párduc, a párduc gyorsaságával iramlik, de aztán az is letűnik, és a negyedik állatként jön elő ez a fenevad, ez a senki máshoz nem hasonlítható ormótlan vadállat. Az oroszlán, a medve, a párduc után nem is tud neki más nevet adni, csak ez, hogy egy vadállat, egy fenevad. És amikor ez a fenevad feltűnik, és fal, zúz, és mindenkit összetapos, akkor arra lesz figyelmes Dániel próféta, hogy a fenevad fején 10 szarv van. És a 10 szarv közül észrevétlenül kijön egy kis szarv, és az a kis szarv, hogy utat tör magának, három más szarvat kiszakít, és fölében ő ennek a 10 szarvnak. Ha ezeket az állatjelképeket azonosítjuk, és nagyon könnyű a helyzetünk, mert az első három állatjelképet maga Dániel könyve azonosítja. Az oroszlán a babiloni birodalmat jelképezi. Időszámításunk előtt 7.-6. századi babiloni birodalmat. A medve a médó-perzsa birodalmat, hogy egyik oldaláról a másik oldalára kélez, azt fejezik, hogy először a médek játszották a vezető szerepet benne, utána a perzsák. Ez az időszámításunk előtti 6.-4. század közötti világhatalom. A Médó-Perzsa birodalom letűnése után jön a Nagy Sándori Görögország a 4. század végén, és tart a hellenizmus időszaka az időszámításunk előtti 2. századig, és utána Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után feljön a történelem színpadára az a hatalom, ami a történelem végéig meghatározó hatalom lesz. Több hatalom nincsen, a 4. hatalom után nincs 5. hatalom. A fenevadat már maga Jézus azonosítja Rómával. Tehát a fenevad, a tengerből feljövő fenevad mindig Róma jelképe, de a Biblia nagyon árnyaltan fogalmaz Rómával kapcsolatban, mert hiszen Róma innen visszafele számítva, tehát akkor 2200 éve a világtörténelem színpadán van, ez egy nagyon nagy időszak, 2200 év. A Róma történelmének több időszaka van. Róma történelmének az első időszaka a pogány Róma, a császári Róma, ami, mint tudjuk, mint nyugat-római birodalom, időszámításunk szerint 476-ig állt fenn, később már keresztényé vált római birodalomként, de 476 után már római birodalomról ókori értelemben nem beszélhetünk. Mi jött azonban Róma örökébe? Mi jött a római birodalom felbomlása után Európában, mi vette át Rómának a helyét? Mielőtt megmondanám a 7. fejezet nyomán, ezt már a Dániel könyv egyik előző profétikus részében, a 2. fejezetben is olvashattuk, hogy mi jött a római birodalom bukása után. Tudnélik, Dániel könyve 2. fejezetében Isten a történelmet nem vadállatok egymás utánjában mutatta be, a világhatalomért acsarkodó vadállatok egymás utánjában, hanem fémek, arany, ezüst, réz, vas, bronz, cserép formájában, és itt a 2. fejezetben is azzal az érdekességgel találkozunk, hogy miután az első világbirodalom az arany, és utána kettős ezüst karok jönnek a szoborkolosszusnak a termetén, jön a bronz, a réz, és a 4. birodalomhoz ér, ami a vas. A vas lábszárak után jön 10 lábúj, ami nem csak vasból van, hanem a vasnak és a cserépnek az elegyéből. Ami itt a 2. fejezetben a 10 lábúj, az itt a 10 szarv.
Tehát tulajdonképp megismétlődik ez a profétikus bemutatás, csak a második fejezetben egy szobor mutatja az emberi történelem egymás utánját, itt pedig vadállatok egymás utánja. Az is egyértelmű, hogy Isten miért így mutatta be, mert a második fejezetbeli álmot kikapta egy pogány király, Nabukodonozor. Egy pogány királynak így lehetett bemutatni a történelem egymás utánját, hogy lesz egy aranykor, aztán ezüst, aztán réz, aztán vas, és a végén már az aranytól lefelé haladva a sárhoz jutunk, a vas és az agyag, a sár elegyéhez. A hetedik fejezetet kinek adta Isten? Azt már nem egy pogány királynak mutatta be, hanem Dániel prófétának, tehát egy igaz hívő embernek. Egy igaz hívő embernek Isten már rávezethette a tekintetét, hogy tudod, Dániel, mi az emberi történelem? Nem az arany, meg ezüst, meg réz, meg vas történelme, hanem kiméletlen harc folyik a világhatalomért. A földi államoknak a nagy célja, hogy világhatalmat kaparintsanak meg, ezért mutatta be Isten itt vadállatok formájában, de a negyedik vadállat itt is két részre oszlik, a fenevadra, meg a tíz szarvra. Ahogy itt is az előző proféciában van a vas lábszár, de van a tíz vas és cserép által jelképezett lábujjak. Mit jelképez a Bibliában a tíz lábúj, és mit jelképez a tíz szarv? Nagyon egyszerű Istennek a bemutatása, mert ahogy a római birodalom napja leáldozott, Rómának az örökébe az európai államok léptek. Nem egy állam, nem kettő, hanem sok állam. Az Ázsiából beözönlő barbár törzsek itt Európában a korai évszázadoktól fogva államokat hoztak létre, ezek a törzsek államokat alapítottak, kialakultak az európai nemzetek, és az európai nemzetek Róma örökébe léptek. Egyrészt, mint barbár népek maguk is fenyegették Rómát, de aztán utána átvették Rómának a gondolkodását, Rómának a politikáját, Rómának a hadviselését, Rómának a jogrendjét, magát a római vallást is. Tehát a Biblia ezért beszél a tíz lábúj és a tíz szarv jelképében, mint egy globális számot elénk állítva az európai államokról. Azért mondom, hogy globális szám, mert Európában régen is, meg most is több állam volt, mint tíz, tehát ezt nem konkrétan kell érteni, hanem úgy kell érteni, hogy a fenevad testéből, vagy a szoborkolosszus lábából, hogy természetesen tíz lábúj, így a testéből tíz szarv nő ki, ezek az európai államoknak a jelképei. Végig a Bibliában erről van szó, tehát itt is, amikor megjelenik Jelenések könyve 13. fejezetében, majd itt a 17. fejezetben ez a látomás, és a fenevadnak a tíz szarváról olvashatunk, itt nekünk már tudnunk kell, hogy ezek az európai államoknak a jelképei. Most ezután újra olvasom, hogy mit is mond a tíz szarvról. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Hogy magyarázzuk ezt a verset? Ha azt mondjuk, hogy a tíz szarv, az európai államok jelképe, azt mondja, hogy tíz király. Ugye a király a Bibliában mindig a politikai erőknek a jelképe, tehát ez azt mondja, hogy ezek az országok, mint nemzetek vannak most előtted, amiket itt a látomás bemutat, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak. Mit jelent ez a kifejezés, hogy olyanok, akik még birodalmat nem kaptak? A Bibliában nagyon érdekes félmondatok vannak, amelyek megfejtéséhez valóban az összes proféciát ismerni kell, és az egész profétikus menetrendet ismerni kell. Miért mondja az európai államokról most ebben a látomásban, hogy olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal? Ez a félmondat nagyon szépen jelzi, hogy az európai államok a történelem végéhez érkezve, mert most már a történelem végén vagyunk a látomás szerint, most már csak a hét csapás van előttünk, amit már bemutatott Jelenések könyve, most a hét csapást közvetlenül megelőző időszak kinagyítását látjuk ebben a látomásban. Az európai államok a jelen történelmi pillanat szerint nem világhatalmi tényezők. Jelen pillanatban az európai államok nem világhatalmi tényezők. Panaszkodnak is emiatt elég sokat. Mondják, hogy
Amerika sokkal előrébb jár most már, ugye az ázsiai nagy országok is előtérbe jutottak, és az európai államok fokozatosan háttérbe szorultak, azért is ez az óriási törekvés az egységes Európáért, meg az Európai Unió megerősítéséért, hogy az európai államok újra valami vezető szerephez jussanak. De jelen pillanatban áll még, amit a Biblia így mond, hogy ez a 10 szarv, 10 király olyanok, akik még birodalmat nem kaptak. Visszaszorultak a hatalomért való versengésben. Miért? Az európai államok egykor, 1500 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt a történelemnek, a civilizációnak, a kultúrának a vezető államai voltak. Miért szorultak ezek vissza? Mi az oka annak, hogy Európa ma nem világhatalmi tényező, hiába van itt sok ország, hiába vannak fejlett országok, gondoljunk olyan, hogy Anglia, Németország, Franciaország, mindenféle tekintetben műszaki tudományoktól a kultúráig, a nyelvükig bezárólag, hát a világnak a, hogy mondjam, vezető államai kellene, hogy legyenek, de jelen pillanatban azt mondja a Biblia, hogy ezek még birodalmat nem kaptak. Más bibliai proféciákból érthetjük meg ezt a jelenséget, hogy az európai államok fokozatosan miért szorultak háttérbe a történelem során. Azért, mert az európai államok eljátszották a történelmi lehetőségeiket, az európai államok háttérbe szorításának a legfőbb oka az, hogy eltorzult bennük a kereszténység, hogy Európát el is hagyták azok, akik elmenekültek innen, és az Amerika felfedezése után lassanként kiszivárogtak az új világba, és Amerika rövid néhány évszázad alatt sokkal nagyobb fejlődést tett meg, mint Európa. Miért? Mert két dolgot biztosított minden embernek. A szabadságot és a munkalehetőséggel együtt járó gyarapodást. Ezt a két dolgot, hogy lelkiismereti szabadság biztosítása az embereknek, és hogy aki amilyen munkát végez, annyi pénzt becsülettel meg is szerezhet, ezt Európa a középkortól fogva nem biztosította az embertömegek számára, és az Európában kifejlődő kapitalizmus sem biztosította. Mind a mai napig Európa ezért szorult vissza a történelem nagy küzdelmében, és Amerika azért vehette át a vezető szerepet, mert az Egyesült Államok, hogy létrejött a 18. század végén, rögtön biztosította az állampolgárinak a legteljesebb lelkiismereti szabadságot, tehát vallásért, hogy soha nem üldözhettek embereket. Az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlőnek születik, és a vallásáért senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés. Ez Európa mind a mai napig, gondoljunk csak arra, hogy a magyar alkotmány csak az 1990/4-es törvénycikkében biztosította a teljes lelkiismeret és vallásszabadságot. Ezért közöltem a lelkiismeretről szóló kis könyvemnek a végén az 1990/4-es törvénycikket, hogy mindenki olvassa el a maga szemével, hogy Magyarország 1100 éves államisága során az utóbbi 15 évben biztosított papíron, mert ugye az ország több részén azért nagyon hátrányos megkülönböztetés éri azokat az állampolgárokat, akik nem az ott adott vallásnak a hívei, de papíron a magyar alkotmány 15 éve eljutott oda, hogy minden embernek azonos szabadságjogokat biztosít. Erre Európa legtöbb nemzete ilyen késlekedéssel jutott el, amikor Amerikában ezt már biztosították, és szintén így van ez a munkalehetőséggel és a pénzszerzéssel, ami hát azért minden embernek, akár ateista, akár vallásos ember, az egy alapvető igénye, hogyha valamit dolgozik, annak a tisztességes ellenértékét kaphassa meg. Ma is nézzük meg, hogy az amerikai munkabérek és az európai munkabérek között és a magyar munkabérek között mennyi a különbség. Nem véletlen, hogy ma is a kivándorlás és a jó munkaerőnek a nyugatra áramlása, ez napi téma, mert ma is óriási különbség van, és ezért Európa háttérbe szorult, mert Európában a vallás, amit erőszakoltak az emberekre, amit megparancsolták az embereknek, hogy templomba kell járni, hogy ilyen és ilyen vallásfelekezethez kell tartozni.
amikor az emberi lelkiismereten kényszert hajtanak végre, amikor embereket erőszakkal akarnak valamire rávenni, ez előbb vagy utóbb, de mindenképpen meghozza a maga férges gyümölcseit. Hát Európa ilyen egyszerű okoknál fogva a történelem során háttérbe szorult, de a profécia most arra tapint rá, hogy Európa a történelem végén újra a világ vezető mezőnyébe fog jutni. És miért? Azt mondja Európáról tehát, hogy birodalmat még nem kaptak, még most nincs hatalmuk, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Európa újra előtérbe fog jutni, és ez egyértelműen a fenevadnak köszönhető, tehát Rómának köszönhető. Róma viszi előre Európát. A római pápaság világhatalmi igényeivel párhuzamosan az európai közösség is Róma befolyása alá fog kerülni, és ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják, tehát az európai államok Rómát fogják támogatni. Rómának a szövetségesei lesznek. És ezért, mint királyok, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal. Mit jelent ez, hogy egy óráig fognak hatalmat kapni? A bibliai proféciákban, mint tudjuk, a napok évekkel azonosak. Ha a bibliai proféciák napokban határoznak meg valamilyen időt, azokon mindig éveket kell érteni, ez Ezékiel könyve 4. fejezet 6. verse világosan kimondja már az Ószövetségben, így hangzik ennek a versnek a második része szó szerint, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát amit Isten kijelentett az emberi történelemről és időileg jelentett ki, ott világosan itt van a feloldás, a kódnak a megfejtése, hogy a napok mindig éveket jelentenek. Tehát egy nap egyenlő egy év a bibliai proféciákban. Ha azt mondja itt a profécia, hogy egy óráig fognak hatalmat kapni az európai államok a fenevaddal, a világ történelem sorsának irányításában, az egy óra a napnak a 24. része. Ha egy év 360 napból áll, mint hogy a bibliai proféciákban annyiból áll, akkor a 360 osztva 24-jel az 15 nap, vagyis a Biblia tanítása szerint az európai államok újra hatalomhoz fognak jutni, de rendkívül rövid ideig, napokban, szinte így mondhatnánk két hétben számítható rövid ideig, létrejön az Európai Egység. Az Európai Egység nyilván össze fog kapcsolódni az Egyesült Államok érdekeivel, az Európai Egység is alárendelődik, mint ahogy Amerika is alárendelődik Róma igényeinek és elvárásainak, és ez a hatalmas nagy vallásszövetség, ez a hatalmas nagy valláspolitikai szövetség az európai államokat újra a történelmnek az élmezőnyébe fogja vetni. Tehát Európa döntő szerepet fog kapni a világtörténelem legutolsó időszakában. De mi lesz ez a döntő szerep? A 10 szar pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. A 14. versben ez a kulcskifejezés. Alig akarjuk elhinni. Mit mond itt a bibliai jövendőlés? Ezek a bárány ellen viaskodnak. A fenevad fején a 10 szarv, tehát Róma, és az európai államok a bárány ellen viaskodnak. A bárány kinek a jelképe? Mindenki tudja, a bárány általános messiási jelkép az Ószövetségtől fogva mindig Jézus Krisztus jelképe. Mit jelent Jézus Krisztus ellen viaskodni? Mit jelent Jézus Krisztus ellen viaskodni? Talán azt, mint sokan ma vélik, hogy az európai államok nem akarják bevenni az alkotmányukba az Isten nevét, vagy az európai alkotmányok azt mondják, hogy szekularizált államok vannak, a vallást azt ne erőltessük senkire, a kereszténység az csak egy vallás, a sok közül Európában is már nagyon sok a muzulmán vagy más vallású ember, talán ezt jelenteni, semmiképp sem ezt. Hiszen a Biblia is azt tanítja, hogy a vallást ne erőltessük egy emberre sem. A Bibliában is Mózes könyveitől, Józsué könyve 24. fejezetétől fogva egy nagy tanítás, hogy csak ezt a hadvezért említsem, Józsuét. Józsué a halál előtt mit mondott? Mit mondott a zsidó népnek? Tessenek elolvasni Józsué könyve 24. fejezetét, a Bibliának egyik legszebb fejezete. Mielőtt Józsué meghalt volna, összehívta az országgyűlést, és azt mondta a különböző törzsek vezetőinek, hogy nézzétek,
ha ti olyan isteneket akartok imádni, amit más népeknél ismertetek meg, bármelyik nép isteneit imádhatjátok, de én és az én házam az Úrnak fogunk szolgálni. Nem kényszerítette rá a zsidókra az igazisten imádatát, de azt mondta József, hogy én és az én népem itt az ország közepén kapott helyet, Timnát-Szerákban, ez volt Józsuének a területe, én és az én törzsem, az én családom, az Úrnak fogunk szolgálni. Az Isten soha senkire semmit nem akar rákényszeríteni, mindenki szabadon kell, hogy megválassza azt, hogy kinek hisz, minek hisz, milyen hitet, milyen vallást követ. Tehát ennyit nem jelentett az, hogy a bárány ellen viaskodnak, mert hallottam ilyen értelmezéseket is, főleg az elmúlt hónapokban, hogy az európai államok nem akarták, hogy az alkotmányukba bekerüljön Isten neve, illetve az európai alkotmányba ne kerüljenek be az Isten neve, vagy kereszténység, vagy keresztény értékek. Ez teljesen helyén való dolog. Ez nagyon helyes. Egy alkotmányba ne is kerüljön bele se Isten neve, se a kereszténység, mert akkor ott bármilyen célra fel lehet használni ezeket a kifejezéseket. A bárány ellen viaskodás nem ennyit jelent. A bárány ellen viaskodás annyit jelent, hogy az európai államok éppen hogy feladják semlegességüket, éppen hogy felbontják a vallás és a politika összekapcsolódásának eddigi szétválasztását és az erre irányuló erőfeszítéseiket, újra össze fogják kapcsolni a politikát és a vallást, és a vallás nevében fognak különböző törvényeket hozni. Róma tehát eléri a célját, ráveszi az európai államokat csak úgy, mint a középkorban, hogy tegyék azt, amit ő akar. Ugye a középkorban hiába voltak az európai államok vezetői királyok, hiába volt Európának császára, Európának a tényleges ura a római pápa volt. A római pápa küldte a koronát, a római pápa mondta meg, hogy melyik országnak mit kell tenni, tehát újra visszatér az a középkori felállás, ami Európát sok évszázadig a bénultság állapotába taszította, hogy a vallás és a keresztény vallás nevében tettek olyat emberekkel, ami nem következik a keresztény vallásból. Úgy fognak a bárány ellen viaskodni, hogy szinte észre sem veszik, mert Krisztus nevében fognak olyan dolgokat tenni, ami nem Krisztustól való. Ez a mai kornak a fonáksága. Erre készül Róma, hogy az európai államokat rávegye, hogy olyan dolgokat fognak hatályba léptetni Krisztus nevében, az igazság és a szeretet nevében, ami nem Krisztustól való. Ezért mondta Krisztus, hogy az ő megismerésének egyetlen egy kritériuma van. Az ismeri meg Krisztust, aki a szavát ismeri. Nem az ismeri Krisztust, aki sokat beszél Krisztusról, nem az követi Krisztust, aki Krisztusinak tűnhető dolgokat mond, hanem az, aki Krisztusnak a kifejezéseit, Krisztusnak a tanításait ismeri. János evangélium a 10. fejezet 16. versében mondta ezt Jézus Krisztus, hogy sok juhaim vannak különböző aklokban, de ezek majd hallgatnak az én szómra. És helyes fordítás szerint lesz egy nyáj és egy pásztor. Nem egy akol, hanem egy nyáj és egy pásztor. Az európai nemzetek úgy hadakoznak Krisztus ellen, hogy különben keresztény látszattal, krisztusi felhatalmazást igényelve maguknak, fognak bizonyos dolgokra hivatkozni, és a középkori történelem újra előtérbe fog jutni, Európa visszatér a középkorba. Ennyit jelent ez. Európa a középkorban nem hirdette Krisztust, hanem Krisztus helyébe szokásokat, hagyományokat, vallási babonákat állított. Jött a reformáció, a reformáció ezt leleplezte. De sajnos a reformáció nem folytatódott. A több mint 450 évvel ezelőtt elkezdődött reformáció tulajdonképpen a mai követőiben feladta az eredeti törekvéseit, és ma lényegileg Európa már egyetlen egy vallási hatalom kezében van, ez a római pápaság. A római pápaság először az evangélikus egyházzal kötötte meg Wormsban, illetve Augsburgban később, tehát ahol az ágostai hitvallást megfogalmazták a reformáció időszakában, most Augsburgban megkötötték a megegyezést.
Nagyon nagy törekvések vannak a katolikus református megegyezésre, a katolikus ortodox megegyezésre. Tehát az egész Európát egyetlen egy hatalom fogja irányítani, és ez a római pápaság. Az európai hatalmak be fognak hódolni a pápaságnak, mint a középkorban, és ezek a bárány ellen viaskodnak. Nagyon érdekes, hogy ezután a mondat után mi következik. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket. Mert uraknak ura és királyoknak királya. Ez mit jelent? Hogy olyan erős lesz ez a Krisztus ellenes szövetsége az európai államoknak, hogy ez senki, de senki nem fogja legyőzni a történelem során. Csak egy valaki, aki eljön másodszor hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus második eljöveteléig, még a hét csapás idején is töretlen ennek a hatalomnak a befolyása, hiszen azt már olvastuk Jelenések könyvében, hogy a hatodik csapásnál, az úgynevezett Armageddonnál ez a hatalom odáig jut el, hogy tulajdonképpen azokat, akik nem akarnak hozzá tartozni, az életük kioltásával fenyegeti meg, hogy a középkorban is az inkvizíció azt mondta, hogy ha valaki nem fogadja el Róma tantételeit, az eretnek jobb, hogyha nem él a világon. Kivizsgálta a római törvényszék, az egyházi törvényszék az eretnek voltát, és utána átadta megégetésre a polgári hatalomnak. Ez volt a középkori koreográfia. Ugyanez a középkori koreográfia meg akar ismétlődni a hatodik csapásnál, de nem fog megismétlődni, hiszen tudjuk, mert láttuk már a hét csapás Jelenések könyve 15.-16. fejezetbeli leírásában, hogy Jézus második eljöveteit éppen ez váltja ki. Jézus azért jön el, hogy kivegye az ember kezéből a föld irányítását, és főleg azok kezéből, akik az ő nevében akarnak elkövetni valami olyasmit, amit már a középkorban megtettek, amikor hatalmuk volt, megtették, most újra hatalmat kapnak, most is meg akarják tenni. Jézus közbelépését éppen ez váltja ki, hogy nem engedheti meg, hogy a követőit világszerte erre a sorsra juttassák. Tehát nagyon érdekes ez is, hogy azt mondja, ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket. Ebből az következik, hogy semmi más hatalom nem lesz, ami legyőzze őket. Nincs ember, nincs emberi hatalom, nincs emberi szövetség, ami Rómának a túlnyomó hatalmával fölvetni a küzdelmet. Iszonyú hatalma lesz. Hogy ez a hatalom hogy fog kiépülni, erről Jelenések könyve 14. fejezete már elszólt néhány megjegyzést, és a 13. fejezet vége is, amikor jelezték az eddigi bibliai proféciák, hogy nyilván Rómának csak egyféleképpen lehet ilyen túlnyomó hatalma. Az egész világot maga alá gyűrő hatalma. Hogyan volt a középkorban Rómának olyan nagy hatalma? Hiszen akkor ugyan létezett a pápai állam, de azért Rómának olyan nagy földi hatalma nem volt. Akkor se volt nagy hadserege, nem volt egy teljesen kiépített közigazgatása, tehát nem volt egy nagy hatalom a szónak abban az értelmében, hogy nem tudom, egy Franciaország vagy Anglia mindig nagy hatalom volt az európai történelemben. Hogy volt Rómának a középkorban mégis minden más államnál nagyobb hatalma? Úgy, hogy a legerősebb világi hatalmat nyerte meg szövetségeséül, először a frankokat, a francia királyságot, utána a németeket, létrehozta a német-római császárságot. Tehát Rómának a történelemben mindig ez a technikája, mindig ez az eszköze, hogy a legerősebb politikai hatalmat nyeri meg a szándékai megvalósításához. A középkorban is ezt tette, és ezt fogja tenni a mikorunkban is. A mikorunkban melyik a legerősebb politikai hatalom? Egyértelműen az Egyesült Államok. Jelenések könyve 13. fejezete ezt már tudomásunkra hozta, hogy Rómát minden tekintetben ki fogja szolgálni az Egyesült Államok. Róma azonban még bebiztosítja magát, mert az európai hatalmakat is tulajdonképpen a maga hatáskörébe vonja, tehát Rómának óriási túlsúlya van Egyesült Államok és Amerikai Egyesült Államok és Európai Egyesült Államok, és Róma kezébe fog kerülni a világ, ezt a túlnyomó hatalmat csak Jézus Krisztus második eljövetele fogja megsemmisíteni. A bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. Nagyon érdekes. Miért jegyzi ezt meg?
Azért, mert Róma hatalma föltartóztathatatlanul megy előre. Ezt senki nem fogja megállítani. A római pápaság előtt minden nyitott most a világtörténelemben, és ezt nagyon, nagyon is jól tudja maga, a mostani pápa is nagyon jól tudja, már hivatkoztam arra, hogy ezért nyilatkozta még megválasztása előtt, nem is nyilatkozta, hanem a prédikációjában ezt mondta, olyan pápát kell megválasztani, aki megváltoztatja a világot. Olyat választottak meg. Olyan pápát kell megválasztani, aki megváltoztatja a világot. A világ Róma kezébe fog kerülni. Ez semmi nem fogja feltartóztatni, csak Jézus második eljövetele fogja ennek végét vetni. De hozzátesz itt a jövendőlés, hogy nem csak Jézus fog győzni Rómán, hanem az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Tudnék, nem mindenki fog behódolni Rómának. Intézményesen mindenki be fog hódolni, de személyesen nem mindenki fog behódolni Rómának, hogy a középkorban is ez volt a helyzet. A középkorban is az úgynevezett eretnekek, vagy eretnek mozgalmak vezetői, vagy később a reformátorok, a prédikátorok, a valdensektől kezdve Calvin Jánosig nagyon sokan voltak, akik nem hódoltak be egyénileg. Ők is győztek, Isten szemében győztesek azok az emberek, akik nem hittek annak, amit Krisztus nevében hajtottak végre, de Krisztushoz semmi köze nem volt. Az európai államok hogy ezt nem látják? Az európai államok hogy nem látják, hogy itt Róma mennyire halad előre? Néhány hónappal ezelőtt egész Magyarország felhördült arra, mert néhány magyar Európa parlamenti képviselő megmerte mondani, hogy Róma, a Vatikán az Európa parlamentben is óriási erőkkel próbálja érvényesíteni az akaratát. Mindjárt vallásgyalázással, vallástámadással gyanúsították őket. Persze ebből egy szó sem igaz. Abból annál inkább, hogy én úgy gondolom, hogy ezek a magyar parlamenti képviselők nagyon is világos dolgot mondtak ki. Róma pontosan tudja, hogy mire törekszik, és pontosan tudja, hogy milyen célt akar elérni, és pontosan tudja, hogy az európai államokat, amelyek egyelőre most még a lelkiismereti szabadság hívei, vallás és politika elválasztása minden európai alkotmányban benne van, de ezeket az európai államokat le fogja győzni. Miért? Megint tessenek visszaemlékezni a sorozatunk egyik előadására. A Biblia a Jelenések könyve 11. fejezetében egy megdöbbentő dolgot mondott Európáról. Európában az eltorzult középkor után megszületett a történelmnek egy olyan képződménye, ami mind a mai napig páratlan a történelmünkben. Ezt így neveztük akkor, hogy tömeges ateizmus. Európa az, ami megszülte a tömeges ateizmust. Miért? Azért, mert Európában annyira eltorzították a vallást, a középkorban annyira lejáratták a kereszténységet, az emberek annyira megutálták. Tessenek csak gondolni, hogy azért értelmes francia írók, költők, filozófusok ilyen szavakra ragadtatták magukat, mint Voltaire is, hogy tapossátok el a gyalázatost. Öljétek meg a papokat. Tehát annyira nagy volt a vallás ellenesség, de ezáltal a felvilágosodás időszakában, amikor a tömeges ateizmus létrejött, a vallás ellenességgel, az egyház ellenességgel párosult a Biblia ellenesség is. Mert elkövették ezt a hibát a felvilágosodás képviselői, hogy úgy gondolták, hogy ha a vallást ennyire eltorzították, mint hogy az egyház a középkorban eltorzított, ezért a Biblia felelős. És a felvilágosodás, amely létrehozta a tömeges ateizmust, nem csak az egyházat támadta, hanem azt mondta, hogy vallásra sincs szükség, sőt a Biblia is mese, és dobjuk a szemétre. Nem véletlenül, hogy Párizsban a szamár farkára kötötték a Bibliát, és harsány hahota közepet úgy hajtották végig a francia fővároson, összetévesztették a vallás visszaéléseiért is a Bibliát tették felelőssé. Tömeges ateizmus ezért alakulhatott ki Európában. Ma Európa a világ legateistább kontinense. Bármely egyház, függetlenül attól, hogy keresztény, nem keresztény egyház, mutatja a létszámát, a növekedési ütemét. Tessenek megnézni, hogy Afrikában így növekszik egy egyház, Ázsiában, Dél-Amerikában, amúgy Európa stagnál, és Európa mindig is bevallotta az elmúlt évtizedekben, hogy még akik vallásosnak mondják magukat, még azok között is legfeljebb 10% ember, aki eljár templomba, vagy hisz egy intézményes
egyház előírásainak. Európában az ateizmus a gyökerekig jutott le, ma Európa olyan mélyen ateista kontinens, hogy azt nem lehet elmondani. Ugye csak Gandhi fejezte ki a maga egyszerű tenyeres talpas módján, amikor Gandhi ugye többször eljött Európába, és mindig híres kijelentéseket tett az európai kereszténységről. Egyszer például azt mondta, hogy itt Európában vasárnapi kereszténységet lát, az emberek kiöltöznek egy nap, elmennek a templomba, egy órát szánnak Isten, aztán hazamennek, és az élet ugyanúgy folyik tovább. Azt mondja, hogy ugyanolyan ateisták, mint a többi ateista, azzal a különbséggel, hogy egy nap demonstrálják, hogy ők tartoznak valamilyen egyházhoz. Nagyon lényegbevágó megfigyelése volt ez a hindu gondolkodónak. Tehát Európa mélységesen ateista, és az ateizmus nem veszi észre, az ateizmus nem tudja felfogni azt, amit egyedül a Biblia hoz a tudomásunkra. Mit hoz egyedül a Biblia tudomásunkra? Azt, hogy még az ateizmusnál is sokkal veszélyesebb az eltorzult hatalmi kereszténység. Az ateizmusnál is sokkal veszélyesebb az eltorzult hatalmi kereszténység. Egy eltorzult hatalmi gépezet, mint Róma, ami 1700 éves eszköztárral rendelkezik, 1700 év tapasztalata kapcsolódik hozzá, hogy hogyan kell a hatalmát újra és újra visszaszerezni és növelni, ezt nem veszik észre, nem tudnak túljárni Róma eszén. A római diplomácia, a római politika, a római retorika végül is győz. Róma konkordátumokat kötött, többek között Magyarországgal is. Róma lényegileg már térdre kényszerítette Európát Lengyelországtól Spanyolországig. Róma pontosan elérte azt a háttértárgyalásokban, az alkukban, amit el lehetett érnie. Róma most már nem abban a helyzetben van, mint 100 éve, vagy 50 éve, vagy akár csak 30 évvel ezelőtt. Amikor 1798-ban, tehát tessenek figyelni, 1798, 107 évvel ezelőtt, 1798-ban, a pápát a franciák fogságba vitték. Mindenki úgy gondolta, hogy vége van a római pápaságnak. Ha eltetszenek olvasni a római pápaságról az egyik legjobb könyvet, az egyébként protestáns német történetírónak, Leopold Ranke-nak, a Pápaság története című könyvét. Leopold Ranke azt mondja, amikor odaír, hogy a pápát elvitték a franciák, mindenki azt hitte Európában, hogy a pápaságnak egyszer s mindenkorra vége van. Egy középkori intézmény befejezte a történelmi pályafutását. Ez a középkori intézmény 1870-ben az olasz egyesítés idején elveszítette a pápai államot is. Amikor Garibaldi győzelemre vitte az olasz ügyet, és a pápa visszaszorult 0,44 négyzetkilométerre a Vatikánba, még erősebben úgy gondolták az emberek, hogy a római pápaság most szépen visszavonul, és lesz egy régi rekvizítum, egy múzeumi tárgy, ami itt van ugyan Európában, de sok vizet nem fog zavarni. De amikor 1929-ben Mussolinivel megkötötte az első nagyobb konkordátumot, utána Hitlerrel is, utána a kommunista kelet-európai államokkal, így Magyarországgal is, utána a második vatikáni zsinat jött, és utána jött egy nagyon hosszú ideig uralkodó második János Pál pápa, ugye, aki hát csak nem 27 évig volt a pápai trónon, akkor Róma lépésről lépésre visszanyerte Európa és a világ fölötti hatalmat, mégpedig olyan módon nyerte vissza, hogy egyetlen egy tantételét sem kellett megváltoztatnia. Akik abban hisznek, hogy Róma megváltozott, mert sokan ebben reménykedtek és ma is reménykednek, hogy a római pápaság nem ugyanaz, mint régen volt. Ez már nem egy középkori intézmény, ez egy felvilágosult intézmény. Van tudományos pápai tanács, a tudományt ugyanúgy felkarolja, a pápa elmegy a világ minden országába, nyitott minden vallás képviselőivel tárgyal. Ez nagyon szép látszat. Hogy szokták mondani, hogy II. János Pál pápa is média pápa volt. Ma a világnak mindent el lehet adni, ami látszat. A lényeg az, hogy a római pápaság melyik tantételét változtatta meg, amit az idők folyamán a középkorban kifejlesztett dogmákat, tantételeket, melyiket vonta vissza, melyikért kért bocsánatot, és melyiket változtatta meg. Nos hát, kedves hallgatók, tessenek utána járni, egyiket sem. A római pápaság ugyanúgy tanítja,
hogy a pápa fölött áll az egyháznak, hogy az egyház fölött áll a Bibliának. A római pápaság a vezekléstől a búcsún, ugye most 16. Benedek is búcsút hirdetett Németországban, írták is a német lapok, hogy Luther forog a sírjában. Ugyanazt a búcsút hirdette meg, mint a reformáció korában, ami ellen Luther a 95 tételét kifüggesztette. A római pápaság nem változik. A világ változott meg annyira, hogy nem ismeri föl, hogy kivel van dolga. A protestantizmus változott meg annyira, hogy nem tudja, hogy kivel áll szemben. Nagyon szépnek látszanak a médiapápák, szépen mosolyognak, szépen adják elő, hogy a világ barátai és a békének a szószólói, de amikor arra kerül a sor, hogy bizonyos kérdésekben ki milyen véleményt nyilvánít, a római pápaság ugyanaz a középkori intézmény maradt, ami volt. A II. Vatikáni zsinatnak, ha kézbe tetszenek venni a dekrétumait, mindegyik szó szerint ezzel a mondattal kezdődik, ahogy az atyák a trienti zsinaton kinyilatkoztatták, és hogy az első vatikáni zsinat megerősítette, mi is. A trienti zsinat 1545-től 1562-ig tartott, az első vatikáni zsinat 1869-től 70-ig. Ezek a zsinatok, a trienti zsinat hírhedt zsinat volt, ez mondta ki a Lutherre és a protestantizmusra az átkot, hogy a protestantizmus nem vallás, a protestantizmus az eltévejedés, és vegye tudomásul a protestantizmus, hogy az egyház áll fölötte a Bibliának, és nem úgy, ahogy Luther tanította, a Biblia áll fölötte az egyháznak. Mind a mai napig ez a különbség. Ez a lényeges különbség. Ugye a Róma azt mondja, hogy amit én mondok, még a Bibliát is megváltoztathatom, még a 10 parancsolatot is megváltoztathatom. Meg is változtatta Róma a 10 parancsolatot. 3 parancsolatában. Meg is változtatta a bibliai tanításokat ezerféleképpen, ezerféle módon. Róma azt mondja, hogy az egyház fölötte áll a Bibliának. Az igazi protestantizmus és az igazi bibliai kereszténység pedig azt mondja, a Bibliának semmi nem állhat a felül, hiszen a Biblián azért nem állhat semmi felül, mert ha a Biblia Isten szava, ha valaki azt mondja, hogy felett áll Isten szavának, tessenek meggondolni, valaki azt mondja, hogy felett áll Isten szavának. Ott változtatja meg az Isten szavát, hogy ahol akarja. Azt tesz az Isten szavával, amit éppen a kénye kedve parancsol neki. Hát akkor ez milyen hatalomnak a megnyilatkozása ez, ha valaki azt mondja, hogy az Isten szava fölött áll, és mégis jogot formál arra névre, hogy keresztény legyen. Ezt tessenek végig gondolni. Jelenések könyve 13. fejezete ezt már így mondta, hogy a sárkány adja a fenevadnak a nagy erejét és hatalmát. A sárkány lefoglalt jelkép a Bibliában, a fenevad is lefoglalt jelkép a Bibliában. Ezt bibliaolvasó embereknek nem sokat kell kutatni, hogy mit jelent, hogy honnan való az az eszme, hogy én keresztény vagyok, de felül állok az Isten szavának. Ezt tessenek meggondolni. Ez lehet, hogy első hallásra nem lepleződik le, mert a kereszténységet ma mindenféle áron el lehet adni, mert ma a kereszténység árfolyama nagyon alacsony az egész világon, ma mindenki keresztény. De ezt gondoljuk végig, hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, de fölött áll az Isten szavának. Róma ilyen szempontból nagyon következetes, mert ha valaki megismeri a római pápaságnak és a római katolikus egyháznak az alapvető tételeit, az első alapvető tétele az, hogy a hite nem a Bibliából származik egyedül, hanem a Bibliából, a Szent Hagyományból és a tanítóhivatal megnyilatkozásaiból. Tehát Róma világosan mondja, hogy 3 lábon áll. Egyik láb a Biblia, másik láb a Szent Hagyomány, harmadik láb a római tanítóhivatal, és az utóbbi 2 láb fontosabb, mint az előző. Tehát ez nyilvánvaló dolog, de ezt nem látják az európai államok. Ateista emberek miért is látnák? Ateista kormányok miért is látnák ezt? Nincs hozzá tehetségük, nincs hozzá műveltségük. Róma azt tesz a világgal, mondom, 1700 éves tapasztalatával, azt tesz a világgal, amit akar. Ezért mondja a Biblia, hogy ma, a mikorunkban, amelyben élünk,
egyetlen egy hatalom kezében van a világ, és egyre erőteljesebben ez meg fog nyilvánulni, így csak Jézus második eljövetele fogja ennek a hatalomnak a végét jelenteni. És ezután azt mondja még a magyarázatban a 16. verstől, és a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ő tűzzel. Hát ez elég éles fordulat. Eddig a 10 szarv erejét és hatalmát a fenevadnak adja, erejét és a hatalmát arra adja, hogy a bárány ellen viaskodjanak, most pedig a fenevadon ülő asszonnyal szembefordul ez a 10 szarval jelképezett ugye az európai államok, meggyűlölik ezt a parázna asszonyt, kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Egyik megrökönyödésből, csodálkozásból a másik besünk. Hát ez meg mit jelent? Kedves hallgatók, ez egy nagyon nagy fordulat. Erről a nagy fordulatról ezután egy egész fejezet beszél. De azért a kulcsot szeretném megadni hozzá. Jelenések könyve következő, tehát most a 17. fejezet végén vagyunk, a következő 18. fejezete teljes egészében erről fog szólni, de említettem már ezt a jelenséget, hogy a történelemben gyakori jelenség az, hogy valaki az erejét és a bizalmát valakibe vagy valamibe belehelyezi. Egy idő

amelyekhez hozzá kellett szoknunk az elmúlt években, másfél évtizedben, amikor például emberek bizonyos bankoknak adták a pénzüket, hát magasabb hozam reményében. Aztán a bank 5 év vagy 10 év után csődöt jelentett, és között, hogy sajnos egy fillért nem tudunk adni. Nem, hogy magas kamattal együtt nem tudjuk visszaadni a pénzüket, de egy fillért nem tudunk adni. És ott álltak ugye az emberek körbevéve a bank székházát transzparensekkel, meg ott nyilatkoztak. Az volt az ember érzése, hogyha egy bankvezér ott kilépett volna a kapunak, akkor a széllyel tépték volna. Ugye körülbelül ez. Na hát erre tessenek gondolni. Ez lesz világméretekben. Azok az emberek, akik nem hisznek Krisztusnak és Krisztus szavának, hanem csak a Krisztusinak hisznek, meg a Krisztus nevében fellépő embereknek és hatalmaknak hisznek, és teljes bizalmukat ő beléjük helyezik, és egy idő után lelepleződik, hogy ezek félrevezették őket, hát akkor persze, hogy ez fog bekövetkezni, hogy az európai hatalmak is, akik erejüket és hatalmukat Rómának adják, és eljön az az idő, és ez a hét csapás ideje lesz, amikor látszik, hogy Róma nemhogy nem oldotta meg a világ problémáit, de tönkretette a világot. Becsapta a világot. Hát akkor mi a jellegzetes magatartás? Akkor azt mondja, hogy meggyűlölik a paráznát, kifosztják, mezítelenné teszik, eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Igen. Ez fog bekövetkezni, a Jelenések könyve 18. fejezete leírja ezt a végső nagy világ zűrzavart. Iszonyú zűrzavar lesz a világon, mert az emberiség két részre oszlik. Az egyik része az emberiségnek elfogadta Krisztus szavát, utána járt, hogy mi a Krisztus szava, meggyőződött, hogy a Biblia mit mond, a másik része nem járt utána, kényelmesebb utat választotta, hiszünk annak, aki szépen beszél. Sajnos az emberiségnek nagyon nagy gyakorlata van ebben. A mi országunk történelmében is azt látjuk, hogy mindig hisznek azoknak, akik végül is becsapták a nemzetet. Volt egy nagyon derék professzorom, a Tudományos Akadémián is együtt dolgoztunk, mindig azt szoktam mondani, hogy milyen balga nép ez a magyar nép. És akkor elkezdte sorolni. Nem a Széchenyinek hitt, meg nem a Deáknak hitt. És akkor mondott egy egész vonulatot, most nem akarok érzékenységeket sérteni, már rossz is, hogy két nevet kiejtettem. Akkor mondta, hogy kiknek hitt, a nagy szónokoknak, a nagy lenyűgöző retorikőröknek hitt, és hát egyik csöbörből a másik vödörbe, vagy egyik vödörből a másik csöbörbe esett. Ezért mondja a Biblia, hogy ne emberek vezessenek bennünket. Ha Isten van, miért tételezzük fel, hogy Isten nem tud bennünket vezetni? És nem tud a legegyszerűbb módon a szavával, amit le van írva. Miért mondják általában az emberek azt, hogy hát nem látom az Istent, nem biztos, hogy van az Isten, de jobb, hogyha egy ember vezet, jobb, hogyha egy tekintély, egy egyház vezet, és így menetelnek dalolva a szakadék felé a néptömegek. Miért nem tudjuk ezt a nagyon egyszerű, nem hiszem, hogy ehhez különösebb hit vagy vallásosság kellene, egy egyszerű paraszti logika kell. Hát ha Isten van, akkor ő nem képes a tulajdon szavával vezetni, amit tetejében még azért is írt, azért is iratott le. És benne van a Bibliában szó szerint, hogy senki se tanítsa a másik embert. Én az Isten akarok mindenkit tanítani. Mondja már Jeremiás könyve 31. fejezetétől, János első leveléig bezárólag az egész Biblia tele van ezzel. Jézushoz, amikor oda mentek és megkérdezték, hogy mit cselekedjünk, mit tegyünk, Jézus mindig azt mondta, hát higgyetek abban, akit az Isten küldött. Vagy ha Mózesnek nem hisztek, akkor nekem sem hisztek. Ha Mózesnek nem hisztek, annak se hisztek, ha a halottak közül valaki feltámad. Hát ha Isten van, és ő neki van üzenete hozzánk, akkor nem ez az egyszerűbb, hogy ez alapján jussak én egyről a kettőre? Miért kell mindig emberi tekintély, szervezet, stb. Ez nem annyit jelent, hogy az Istennek nem kell, hogy legyen közössége. Van az Istennek közössége ma is a világon, de az Isten közössége soha nem hirdeti azt, hogy higgyél a tekintélyeknek. Az Isten közössége mindig azt hirdeti, hogy higgyél az Isten szavának, mert afölött, hogy így szól az Úr, semmi nincsen. Hogy mit mond a Biblia, afölé nem tehetem azt, hogy mit mond az egyház, vagy mit mond egy tudós, vagy mit mond egy tekintély. Isten fölé senkit ne helyezzünk. Nos hát, kedves hallgatók, ez lesz majd, hogy sok ember észbe kap, de későn. Ezért is iratott le ennyi profécia számunkra, hogy mi

ne későn kapjunk kézbe. Mert mondom, az ember hajlamos egyik végletből a másikba menni, egyszer határtalan bizalommal van valaki vagy valami iránt, amit igazán nem is ismert meg, utána meg határtalan gyűlölettel és elkeseredéssel van ugyanazon valaki vagy valami iránt, ami becsapta őt. Ettől megmenekülhetünk. Van egy jó magyar mondás, kettőn áll a vásár. Nem szükséges, hogy becsapjanak bennünket. Nekem nagyon sokszor panaszkodnak emberek, főleg szülők, nagyszülők, hogy a gyerekem ide sodródott, az unokám oda sodródott. Miért van most itt, meg miért van ott? Elfordították a fejét, elvarázsolták. Én mindig csak annyit tudok mondani, kettőn áll a vásár. Nem szükséges, hogy bennünket becsapjanak. Járjunk utána a dolgoknak. Ne higgyünk rögtön mindenkinek. Főleg, hogyha isteni dolgokról van szó, ne csak azt lássuk, hogy isteni dolgok ezek, hanem tegyük fel a kérdést, hogy Istentől származó dolgok, vagy nem Istentől származó. Azt mindenki mondhatja, hogy isteni dolgok. De nézzük meg, hogy Istentől származó, itt van, milyen szavakkal van itt, milyen kijelentéssel van itt, vagy csak mondják, hogy Istentől származó dolgok. Emlékezem, olyan 5-6 éves gyerek lehettem, ugye, mint római katolikus vallásban felnevelkedett ember, nekem volt keresztapám és keresztanyám. És amikor úgy nyiladozott az értelmem, akkor föltettem a kérdést, hogy miért van nekem keresztapám és keresztanyám, és ők elmondták, hát tudod, fiam, hát ez a mi vallásunk tanítás, hogyha valaki megszületik, egy kisgyerek, keresztvíz alá kell tartani, és mi voltunk azok közeli rokonság okán, aki téged 6 évvel ezelőtt a keresztvíz alá tartott. Kérdeztem, hogy miért kellett engem keresztvíz alá tartani? Hát tudod, fiam, mert le kellett mosni az eredendő bűnt, mert ha nem mostuk volna le, te elkárhoztál volna, ha meghalsz, akkor te a kárhozatra jutottál volna. Mondom, hát mindenki eredendő bűnnel születik. Én bűnösnek születtem. És a bűnt, ami hát egy belső dolog, azt lemossa pár vízcsepp. Hát fiam, ez így van, ez már százak éve óta így van, ezt már mindenki így csinálta, ez már mindenki így csinálta. Bűnös emberek vagyunk, a bűnt az egyház ezzel a szertartással lemossa, és akkor te üdvözülhetsz, és akkor te most jó keresztény leszel. És akkor abban a gyerek fejbe elkezdtek jönni a gondolatok. Még ilyen gondolatom is volt, hogy miért nem nyúlnak születtem. Hát mert az nem bűnös. Hát az nem bűnös. Hát embernek születni ez annyit jelent, hogy eleve már bűnös vagyok. Mit tettem én azért, hogy bűnös legyek? Ha meg bűnösnek születtem, és ezt ilyen gyorsan meg lehet szüntetni, akkor mi a bűn? Mi a bűn? Már minisztráns gyerek voltam, gyontam, áldoztam, és kérdeztem tisztelendő urat, plébános urat, püspöki helynököt, püspök helyette, mi a bűn? Majd, hogy nem az általam akkor még nem ismert József Attilával mondtattam volna, hogy miért van bűnöm, ha nincs? Hát mi az, hogy bűn? Ha már akkor bűnöm van, amikor nem is tehetek róla, akkor mi az, hogy bűn? És ki az az Isten, aki engem arra ítél, hogy ha mondjuk én 3 hetes koromban meghaltam volna, akkor én kárhozatra jutottam volna. Miféle Isten ez? Persze válaszokat nem kapván erre, mindig azt mondták, hogy legyél alázatos, majd valamikor megérted. Alázatos lettem. Majd valamikor megértem. Azt mondták, majd 18 éves, akkor se értettem. Megint mentem. Nem kaptam rá válaszokat. Tessenek meggondolni, hogy az embereket mi mindennel el tudják itatni, és én szerettem a keresztszüleimet, mert rendes emberek voltak. Ők se tehettek arról, hogy nekik ezt mondták. Szerettem a szüleimet is, ők adtak a keresztszülőket. Nem tehetnek róla, hogy ezt mondták volna. Igaz, hogy édesapám néha füstölgött, azt mondta, hogy ő mindent nem tud a vallásunkból elfogadni, például, hogy egy embernek nem fogja meggyóni a bűneit. De mondtam, hogy ez már Isten káromlás, mert hát, hogyha a vallásunk azt kéri, hogy gyónjuk meg a bűnöket, hát akkor meg kell gyónni valakinek, de ő azt mondta, hogy ő ugyanolyan ember, akihez megy, ő minek mondja egy másik embernek, úgyse tud vele mit csinálni. Hát mondom, el van hintve a
kételj magba a családunkban, édesanyám mindig mondta, hogy apád ilyen szempontból eretnek, te azért menjél és gyónjad meg, biztos, ami biztos. Bátyám mondta, hogy ő már nem hisz, mondta 18 éves kora fölött, de azért a gyereke lesz megkeresztelni, meg is kereszteltette titokban. És ezt látva, vajon az emberekben milyen kép alakul ki a jó Istenről? Milyen kép alakul ki a keresztény hitről? És amikor az emberek előtt lelepleződik majd, hogy valami és valaki őket teljesen tévútra vezette. És ennek a tudatára döbbennek. És ezzel szembefordulnak. Na ez lesz a világtörténelem végén tömeges méretekben. De kettőn áll a vásár. Nem kell, hogy feldühödött ember tömegek közé kerüljünk. Ahogy nem volt szükségszerű nyugdíjasok vagy idősek részéről se, hogy beadják 20-50% reményében a pénzüket, lehetett volna azt másra is fordítani, tisztességesebb célokra. Ott is kettőn állt a vásár. Aki ezt teszi, számoljon azzal, hogy ez lehet a várható következménye, ez is lehet a várható következménye. Ha megismerjük a Bibliát, akkor igaz lesz az, amit Mózes 4. könyve 24. fejezetében olvasunk. Nem fog a varázslás Jákobon és a jövendő mondás Izraelen. Nem fognak elvarázsolni bennünket, hogy most ebbe higgyünk, meg abba higgyünk, meg amabba higgyünk. Pontosan tudjuk, hogy miben lehet hinni. Így mondja a Római Levél 10. fejezete, a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ha valaki keresztény, a szó igaz értelmében azért keresztény, mert megismerte a Bibliát és hit Isten kijelentéseinek. Ha valaki hitre törekszik, hogy hívő ember akar lenni, ne tegyen semmit, ne erőltesse magára ennek vagy annak a felekezetnek a szabályait, vegye kezébe a Bibliát, tisztességesen kezdje el olvasni, kérje az Isten segítségét, hogy Istenem, ha te vagy, és nem néma Isten vagy, hanem önmagadat kinyilatkoztató Isten vagy, értesd meg velem ezeket a kifejezéseket, mutasd meg nekem, hogy ki vagy és mi a te akaratod. És az ilyen embereket nem fogják majd félrevezetni. Ebben az országunkban és országhatáron kívül is én azt tudom elmondani, és életem egyik legnagyobb tapasztalata, azok az emberek, akik nem végeztek egyetemet, még csak középiskolát sem, de őszintén odafordultak a Szentíráshoz, meg akarták ismerni az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztus, hogy János 17.3-ban ezt olvashatjuk, azok megtalálták Istent. Soha nem felejtem el, egy 80 éves, egyszerű zempléni faluból, egy hegyvidéki faluból származó bácsi, hogy elmondta nekem, hogy egész életemben kerestem az Istent, és kérdeztem a plébános urat, a tisztelendő urat, hogy ki az Isten, miért vagyok itt, és mit akar tőlem. Tudod-e, hogy ki az Isten? Kérdeztem a lelkészektől. És ők mindig szabadkoztak, hogy én se láttam az Istent, hogy tudnék többet nálad annál, akit nem látunk. És amikor ez a bácsi 80 éves korában Bibliához jutott, mert addig nem volt Bibliája, nem adta a kezébe senki se a Bibliát, és amikor könyvterjesztők eljutatták hozzá a Bibliát, és egyik nyári táborunkban a bácsi megjelent, könnyek között mondta nekünk, 81-néhány éves korában, gyerekek, most már kezdem tudni, hogy ki az Isten. Most hallom már a szavát. Istent nem látjuk, de hogyha halljuk a szavát, tökéletesen tudhatjuk, hogy ki az Isten, mi az ő jelleme, miért engedi meg a rosszat, hogyan fog véget vetni a rossznak, hogyan fogja lezárni a történelmet. Ne tessenek azt gondolni, hogy Jelenések könyvét is, például idős emberek nem értik, vagy akik itt is sokan panaszkodnak, kedves hallgatók, hogy még most sem értik. Tetszenek tudni, hogy ki nem érti a legnehezebbnek tűnő bibliai könyveket, csak egy ember nem érti, aki nem olvassa őket. Ezt kimerem mondani. Aki állandóan olvassa a bibliai könyveket, meg fogja érteni. Ha valaki nekem panaszkodik, hogy nem érti a Bibliát, a belülről tudom, hogy nem olvassa. Úgy én sem értettem. És azért nem értettem, mert sok mindent hallottam róla, de kezembe nem vettem, összehasonlítani nem hasonlítottam össze egyik könyvet a másikkal. Jelenések könyve a Bibliának a legkönnyebben érthető könyve, minden jelkép azonosítva. Olyan jelkép nincs, amit ne lenne azonosítva. Mit nem értünk ezen? Ha nem olvassuk, akkor nem értjük. Ezek az ember tömegek tehetetlenül neki ugranak ennek az egész valláspolitikai szövetségnek és ennek a vezetőjének, mert látják, hogy cserben hagyta őket. Én hittem te benned, te pedig becsaptál engem.
mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. Ez is egy megdöbbentő kijelentés. Mi az, hogy az Isten adta azoknak a szívébe, hogy a fenevadnak a dolgait cselekedjék? Kedves hallgatók, Isten senkit kényszerrel, erőszakkal nem fordít vissza még a rossz útról sem. Sokan egy olyan Istent várnak, aki majd egyszer lenyúl, belenyúl az életükbe, és ők balra akarnak menni, de az Isten át fogja őket táncoltatni a jobb oldalra. Ilyesmi soha nem fog bekövetkezni az életben. Az Isten senkit nem kényszerít. Az Isten ad nekünk jeleket, adja a beszédét, ad tapasztalatot, mindennel körülvesz bennünket az Isten, de ha magunk önkéntes döntésével nem állunk az Isten mellé, akkor az Isten hagyja, hogy azok az emberek menjenek arra, merre akarnak menni, mert az Isten, mondom, senkit erőnek erejével nem fog kényszeríteni. Ezért ne várjunk az Istentől. Sok ember fejében az Isten valami kényúrként jelenik meg, aki hát erőszakkal vesz rá, vagy én is azt igényelem, hogy bárcsak erőszakkal engem a jó útra vezetne az Isten. Kedves hallgatók, ilyen nincs az Istennél, és jó, hogy nincs az Istennél. Isten pontosan tudja, hogy amire nem mi adtuk a fejünket, ami mellett nem mi döntöttünk, annak nincsen kifutása, annak nincsen ereje. Az embernek az Isten adott értelmet, adott döntési lehetőséget, van akaratunk, tehát amit meg lehet tenni az embernek, azt az Isten soha nem fogja megtenni. Az Isten elénk állít, már így mondta Isten a zsidó népnek is, elébetek állítom az élet útját és a halál útját, az áldások útját és az átkok útját. Tessék, választhatok ezek közül. Az Isten senkit nem fog a mai korban sem kényszeríteni. Az biztos, hogy az Isten jelzéseket ad, Isten megenged betegségeket, nyomorúságokat, ilyenek vannak. De ezek nem a kényszerítés erejével hatnak, sajnos nagyon sok ember a betegségben sem tér meg. A nyomorúságban sem eszmél föl. Megy tovább a maga választottja útján. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyain. Elhamarkodva mondtam önöknek ezelőtt, hogy Róma kezében lesz a világ. Már most is ott van, de teljesen nyilvánvaló lesz, hogy Róma kezében van a világ. Azt mondja az asszonyról, a parázna asszonyról, amelyet láttunk, a nagyvárosról, ami hét hegyen, hét halmon épült fel, tehát Rómát messze menően azonosítja, királysága van a földnek királyain. Tessenek megjegyezni, hogy az eltorzult egyházi hatalomnál veszélyesebb erő nincsen, az a kis ujja köré fonja az összes politikai hatalmat. Nem kétséges, hogy úgy fognak táncolni a politikai erők, ahogy a vallási erő meghatározza. Ez kisebb léptékben is így van, nem? Tetszettek figyelni a Szovjetunió beli változásokra? A pópa fogadja őket, a pátriárka megmondja, és az a régi pártfőtitkár most kezet csókol nekik, és azt teszi, amit akar. Ez kisebb léptékben is így van, mert hát végül is a keleti egyház vezetőinek nincs olyan világhatalmi befolyásuk, mint Rómának, de kisebb léptékben is így van, hogy az eltorzult vallási hatalomnál ravaszabb ellenség nincsen. Ezért nem szokták idézni Petőfi Sándor híres versének azt a passzusát, hogy ahol pap emel szót, az igazság szörnyet hal ott. A papok és az eltorzult vallási vezetők sokkal jobban tudják, hogy hogyan kell manipulálni az embereket, mint bárki más. Tessenek elolvasni Petőfinek az apostolát. Petőfi ezt az apostolban megírta, hogy az igazság szörnyet hal ott, mert annyira kijátszák, annyira eltorzítják, és annyira kezükben tartják az embereket, a lelki hatalomnál, a lelki zsarnokságnál nagyobb zsarnokság nincsen. Embereket kézben tartani. Elkárhozol, ha nem kereszteled meg a gyerekedet. Vagy a gyerek kározik el, vagy ha nem teszed meg az egyház parancsait. Ugye ezeket a kényszerítő évszázadok alatt felgyülemlett kényszerítő eszközöket ott tartják, és az embereket, és az emberi intézményeket, politikai vezetőket is teljesen sakban lehet tartani. Ezért nagyon vigyázzunk arra, hogy kinek hiszünk és kit követünk, mert egy olyan asszonyról láttunk most jövendőlést és látomást,
amelynek királysága van a földnek királyain. A kezében tartja a földet, úgy, hogy ezt senki nem látja, szinte senki nem látja. Akkor szoktam egyetemistáknak, de gimnazistáknak is beszélni arról, hogy 2200 éve egy hatalom vezeti a világot. Rám néznek, és azt mondják, most elment a tanár úrnak az esze? 2200 éve egy hatalom vezeti a világot? Mondom, azért vezeti 2200 éve a világot, mert a világ nem is látja, hogy ez kicsoda. Így könnyű vezetni. Róma kezében van 2200 éve a világ. Róma az, ami egyesítette az oroszán a medve, a párduc összes erejét, ami úgy tudja megjeleníteni magát, hogy ember legyen a talpán, aki észreveszi, hogy itt miről van szó. Én is azért szőttem bele az előadásba ilyen személyes élményeket, hogy elmondjam önöknek, hogy én egyik legodaadóbb tagja voltam a Fenevaddal jelképezett hatalmi intézménynek. Nem láttam semmit. Úgy gondoltam, mélyen lenézve a protestánsokat, hogy ők valóban nem egyház, ők szekta, a protestantizmus az egy eltorzulás, az egy vadhajtás. És úgy gondoltam, hogy egy egyedül üdvözítő szent, anyaszent egyház létezik. Évezredek óta. Tessék, itt van a történelmi út. Amikor néha föltettük egy-egy lelkészünknek a kérdést, hogy azért a római egyház életében is mennyi sok csúnyaság van, visszaélés, inkvizíció, boszorkányperek és egyéb más, emlékezem, hogy egyik fiatal lelkész egyszer arra tanított bennünket, hogy látjátok, ezért ez az igazi egyház. Mert ennyi sok gonoszsággal együtt még létezik. Azt mondta, hogy én is elismerem az inkvizíciót. Tudom, hogy több millió ember feje hult a porba. De ha ez nem lenne az Isten egyháza, már régen megszűnt volna. Hát ez is bizonyság annak, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház, hogy ennyi gonoszság ellenére létezik. És az ember ezt elfogadta, mert hát ez különben nagyon jól hangzik, nem? Nagyon jól hangzik. Amikor a Bibliát megismertem, akkor egy bibliai tanítást különösen mélyen megértettem, hogy azért, mert valami régen létezik, ez még nem bizonyság amellett, hogy Istent képviselné. 6000 éve létezik a gonoszság. 6000 éve létezik. És a gonoszság fejedelme az nem az Isten, hanem Sátán. És a Jelenések könyve 13. fejezete azért mondja, hogy a sárkány adta neki erejét és nagy hatalmát. És ezért megdöbbentő fejezet ez a Bibliában, perdöntő fejezet ez a Bibliában. És ezért idéztem Dantét, a legkatolikusabb költőt, ahogy szokták mondani. A könyvemben erről a látomásról idézem Dantét az Isteni színjátékból, hogy Dante ezt már az 1300-as évek elején látta, és ezekkel a szavakkal írta körül ezt a látomást, már gondolt az evangélista rátok, mikor a vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10 szarv védte, ha küzdött, de férje megrontá, ki a férje, aki végül is megrontja, majd végét veti maga Jézus Krisztus, mert bűnbe merülve élt. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, mondja a római pápaságra. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt. Valóban a világnak a leggazdagabb hatalmáról is szó van. Nem lehet kifejezni a gazdagságát. A műkincsekben, aranyban, ezüstben tárgyasuló gazdagság. Dante így mondta 700 éve, Istenné tettetek aranyt, ezüstöt. Nálatok bálvány imádó se rosszabb. Egyet imád az, százakat a püspök. Micsoda döbbenetes megfigyelés ez is, hogy a római egyház azért nevezi katolikusnak magát, és katolikusnak, egyetemesnek, mert minden pogány vallásból mindent magába olvasztott. Ezért mondja, hogy a pogány vallások egy bálványt imádnak, a püspök százat imád, mert mindent magába olvasztott, minden vallást ki akar szolgálni. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, mellyel először lett egy pápa gazdag. Kire utal, amikor azt mondja, hogy aj, Konstantinus? A Jelenések könyvét, aki eddig végigkövette,
Nagyon sokszor hivatkoztunk arra, hogy maga Jézus Krisztus is bemutatja, hogy a nagy fordulat a kereszténység történetében 313-ban zajlott le. 1700 éve csak nem. 313-ban Konstantinus császár az üldözött kereszténységnek vallásbékét adott, kárpótlást rendelt el, és az üldözött vallást fölemelte és üldöző vallássá tette. Na, 1700 éves ez a probléma. 1700 éves a hatalmi kereszténység, és ha nem Rómában jött volna létre, akkor létrejött volna a világ másik részén, de Rómában nagyon kézenfekvő volt, hogy létrejöjjön. Dante ezt is tudta 700 évvel ezelőtt, hogy a hatalmi kereszténység bölcsője Rómában ringott, és Nagy Konstantin császár, amikor fölhagyotta a keresztény üldözésekkel, hatalmi helyzetbe hozta a római pápaságot, elindult az eltorzulás, és ebből az eltorzulásból nem volt kilépés a történelme során. Kedves hallgató, következik majd a harmadik előadás. A harmadik előadáson a Jelenések könyve 17. fejezetére szánt két előadás után a 18. fejezetre szánandó egy előadásban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan mennek neki a fenevadnak, hogyan akarják széttépni a testét, hogyan omlik össze ez a látszat, ez a világegység. Jelenések könyve 18. fejezete valóban egy óriási katasztrófát jövendől meg előre. A becsapott embereknek, és majd részletezi, kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy olvassuk el előre. Részletezi, hogy ki mindenki ment bele ebbe a becsapásba, politikusok, kereskedők, hajósok, árusok, stb. Részletezi, hogy mi minden. És ha jól eltetszenek olvasni ezt a 18. fejezetet, a mai korra nézve, és ezzel fejezem be a mai előadást, a mai korra nézve egy döbbenetes félmondattal is találkozni tetszenek. Mivel kereskednek a mai korban? A mai korban mindennel kereskednek, mondja a 18. fejezet, de egy valamivel kiváltképpen. Emberek lelkeivel. Emberek lelkeivel. A mai kor a lélek kufárság kora. Minden ember lelkéért külön küzdelem dúl. Megszerezni embereket arra, hogy azonosuljanak azzal, amit látnak, amit elébük helyeznek, azonosuljanak a nagy Babilonnal, az arannyal, az ezüsttel, a skarláttal, a bíborral. Ne nézzenek bele az arany pohárba, csak az arany nézzék. Belül tele van utálatosságokkal és a paráznasság a tisztátalanságával. Mivel azonosulnak az emberek? Mire lehet megnyerni az embereket? Hogy adják, veszik az embereket a mai kor lélek piacán? Hogyan próbálják befolyásolni az embereket? Hogyan próbálják levenni a lábukra az embereket? A mai kor a manipuláció nagykora. Az emberek becsapásának, a tömegek becsapásának eddig soha nem látott időszaka. Mindezt majd tanulmányozni fogjuk Jelenések könyve 18. fejezetében.

Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a Régészet című sorozatunkban elérkeztünk egy mostoha gyermekkönyvhöz. Nem sokan olvassák sajnos, de mai előadásom ezt a célt is szeretné szolgálni. Egy kicsit bibliai könyv bemutatás lesz a mai előadás, hogy olvassuk többen Esdrás könyvét. Az egy szívszorító dolog, hogy három fogoly csapat formájában egyszerűen deportálnak egy országot, és ugye tudjuk jól már a sorozatunk eddigi előadásaiból, hogy 605-ben időszámításunk előtt, 597-ben és 586-ban volt ez a három deportálás. Biztos, hogy mondom, nagyon szívszorító, nehéz időszak volt, de a hazatelepülés időszaka is nagyon nehéz volt Babilóniából, meglátjuk majd, hogy miért. Általánosságban véve ezen a földön nem csak a szerencsétlenségek, hanem a kifejezetten jó időszakokban is nagyon sok probléma és szerencsétlenség van, mert minthogyha 100 kéz húzná vissza itt azokat az erőket, akik jót akarnak ezen a földön. Ugye ezt a Bibliából láthatjuk minden egyes könyvéből, hogy ha valami nagyszerű törekvés kél a történelemben, vagy olyan emberek lépnek fel, akik valami jót akarnak tenni, hát ezer ellenhatás következik, és ezért olyan szívszorítóak ezek a könyvek is, amelyekre most rátérünk a mai este során Esdrás könyvére, és a következő alkalommal majd Nehémiás könyvére. Esdrás pap és írástudó volt. Fontossága rendkívüli a Biblia összeállításában, hiszen így, ahogy van a Biblia kezünkben, a nagyobb, tetemesebb rész, az Ószövetség összeállítása, végső formába rendezése Esdrás nevéhez fűződik. Nagyon könnyű megjegyezni, és kérném a kedves hallgatókat, hogy jegyezzünk is meg néhány történelmi dátumot. A Biblia első könyvei időszámításunk előtt a 15. században íródtak. Ez Mózes kora. A Biblia utolsó könyvei az időszámításunk előtti 5. században, tehát így körülbelül 1000 év alatt jött létre az Ószövetség. Most 1000 év 39 könyvét Esdrás volt az, aki a 400-as évek második felében egy közös iratgyűjteménybe rendezte, kialakította a kánont, és ezek után körülbelül egy 200 évvel már arról is van adatunk, hogy ezt az Ószövetséget görög nyelvre is lefordítják, ez volt ugye a Septuaginta. Tehát Esdrásnak a jelentősége óriási, könyvében azonban egy kicsit háttérbe szorul. Előre is mondanám, hogy Esdrás könyve 10 fejezetből áll, és a 7. fejezettől kezdve van szó Esdrásról. Tehát addig Esdrás az előtte levő eseményeket mondja el, és hogy említettem önöknek, egy kicsit szeretnék kedvet támasztani ahhoz, hogy Esdrás könyvét olvassuk. Úgyhogy fejezetről fejezetre mennék végig a könyvön, természetesen a 7., főleg 8., 9., 10. fejezetre térnék ki, ami már Esdrás korába kalauzol. Ez a könyv csaknem 100 évet fog át eseményrendje szerint. Kezdődik Esdrás könyve azzal, hogy Círus perzsa fejedelem hazengedi a zsidó népet a fogságból. Ugye tudjuk jól, ez időszámításunk előtt 535-ben történt meg. 70 éves volt a fogság, tehát könnyen megjegyezhetjük, 605-től 535-ig tartott a fogság. Az első fogolycsapatok, melyek száma 42.360 fő volt, neki kezdtek a templom építéséhez, de a környező népek heves és alattomos, mind a kettőben volt a zsidóknak részük, heves ellenkezésbe és meg alattomos ellenkezései miatt, végül is a templomépítés félbeszakadt, és Esdrás könyve tudósít a második rendeletről, Dárius perzsa király rendeletéről, ezt 520-ban adták ki, tehát 535-520, miután felépítették a templomot, azután még sokat váratott magára, hogy a nép nagyobb része hazatérjen a fogságból. A harmadik nagy fogolycsoport időszámításunk előtt 457 után tért vissza, tehát 535, 520, 457, és Nehémiás korába beleérkezve ezek már a 440-es évek lesznek, így körülbelül 100 évet fog át ennek a könyvnek az eseményrendje.
Az első fejezet rendkívüli fejezet, és azt szoktuk ajánlani a kedves hallgatóinknak, hogy a Bibliát nagyon odafigyelve és nagyon gondosan olvassák. Az első fejezetből sok ember választ talál a kérdésére, például ilyen kérdéseire, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem ismerhették meg Istent, nem olvasták a Bibliát, nem tartoztak egy vallás felekezethez, egy közösséghez. Éppen egy ilyen emberről, Círus perzsa fejedelemről van szó, és rögtön olvastam is önöknek Esdrás könyvének a felütését, az első öt verset, ami a következőképpen hangzik. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is mondván. Így szólt Círus a perzsa király. Az Úr a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti közületek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és állatokkal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Fölkeltek azért Júda és Benyámin családfői, és a papok és a léviták és minnyájan, akiknek felindította az Isten a lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. Milyen érdekes, hogy egy pogány királyról ezt mondja a Biblia, hogy Isten felindította a lelkét. Ez egy érdekes kifejezés, a Bibliában többször fordul elő, hogy Isten felindítja valakinek a lelkét. Sámson történetében is olvassuk, itt egy pogány perzsa király történetében is olvassuk, akiről egyébként név szerint jövendőlt már Ézsaiás próféta több évszázaddal az esemény bekövetkezése előtt. Tehát ez egy vigasztaló kijelentés a Bibliában, hogy Isten minden embert meg tud közelíteni. Ez nem valláshoz vagy egyházhoz kötődő dolog, hogy az Isten kire hat, vagy kire tudhatni. Azok az emberek, akik valami jót elgondolnak, vagy a szívük nemes késztetéseire hallgatnak, azok Istenre hallgatnak. Tehát ezt úgy jegyezzük meg Esdrás könyvéből, hogy az Isten fel tudja indítani, mai szóval élve, az ateista emberek lelkét is. Meg a pogány, meg más vallású, meg ez nem... Szóval az isteni szentélek minden egyes emberben munkálkodik, és ez nem vallásfelekezethez kötődik, hogy Isten kivel tud együttműködni, és kinek tudja befolyásolni a gondolatait. És hogy ez a Círus hazaengedte a zsidókat a fogságból, az első fejezet leírja, hogy visszaadta az összes elrabolt edényeiket, arany, ezüst, edényeket, villákat, késeket, mindenféle tartozékokat, ugye óriási számokat mond itt a Szentírás, például az arany és ezüst edényeknek száma csupán ezeké 5400 volt, ez hiánytalanul visszaadta a zsidóknak. Nagyon érdekes a könyvben a szép rendtartás, hogy amikor a zsidók visszavitték, ők viszont hiánytalanul átadták ott Jeruzsálemben az arra illetékeseknek és felelősöknek, tehát azért a régi világ rendet tudott tartani, és volt becsület és volt tisztesség. És ebben az első fejezetben azt is olvastuk, hogy a király arra nézve is rendelkezett, hogy segítsék ezt a hazatérést önkéntes adományokkal, tehát azért a zsidó néptől is kért áldozatokat, és ennek hatására egy közel 1000 kilométeres út nyomán ez a 42.360 fő visszatért a déli országrészbe, Jeruzsálembe, és 535 után hozzáfogott a templom újjáépítéséhez. Ezután következik a második fejezet, amit általában még bibliaolvasó emberek is átlapoznak, mert egy listát találunk benne. A Bibliában nagyon sok nemzetségtáblázat van, törzsek felsorolása, családok felsorolása. Megfigyeltem magamon is, hogy sokszor az ember úgy sietni akar az olvasásba, hogy átlapozza. Az biztos, hogy aki először olvassa Esdrás könyvét, annak még megengedhető ez az átlapozás. De a Bibliában nem véletlenül vannak benne ezek a táblázatok és ezek a listák. Több okból is. Először is a Biblia olyan könyv, amely kiszolgáltatja magát az ellenőrizhetőségnek. A Bibliát lehet ellenőrizni.
ellentétben más vallások könyveivel. A Koránt nem tudjuk ellenőrizni. Ha az ember a Koránt a kezébe veszi, el kell, hogy higgye, hogy Mohamed azt hallotta, azt a kinyilatkoztatást kapta, egy személynek kell hinnünk, ez Mohamed. Ha bármely keleti iratot, amit ott szent iraknak tartanak, a Védákat, az Upanishadokat, a Bhagavad Gita-t, bármit a kezembe veszek, ott is hitre van szükség, előzetes hitre van szükség. A Biblia nem követel tőlünk előzetes hitet. A Biblia csak egy kis tárgyilagosságot kér tőlünk, egy kis tárgyszerűséget, következetességet, hogy nézzünk utána, ellenőrizzük le ezeket a dolgokat. Először is, tehát azért vannak a nemzetség táblázatot, vagy ilyen családfelsorolások a Bibliában, gondolják meg 1600 év alatt mennyi ilyen gyűlt itt össze, lehet ellenőrizni, összevetni, hogy most Mózes igazat mond, vagy Esdrás igazat mond, vagy Jeremiás igazat mond, vagy Máté, vagy Lukács evangélista, akiknek az evangéliuma szintén ezekkel kezdődik, igazat mondanak-e. Például innen tudjuk, hogy az özönvízig 10 nemzedék volt, innen tudjuk összeszámolni az életkorokat, innen látjuk, hogy a teremtés és az özönvíz között 1656 év van. Na most itt az Esdrás könyve második fejezetében is ebben a nemzetség táblázatban van egy-két érdekesség. De ezt mondom, aki először olvassa Esdrás könyvét, most nem kérem tőle, hogy ezt olvassa el. Azt szokták mondani a kedves hallgatók, hogy tele van zsidó nevekkel, hát ki se tudom mondani, meg se tudom jegyezni. De csak itt a második fejezet 38. versében a család felsorolása között, hogy tudni, kik mentek vissza az óhazába. Azt mondja, hogy hazamentek Pashur fiai 1247-en. Ha megnézzük, hogy mely családokból, mely törzsekből hányan mentek vissza, ez egy viszonylag magas számnak látszik. Volt olyan család, ahonnan csak 200-an, 300-an, 400-an mentek haza. Azért nem mentek sokan haza, mert Babilóniában meggazdagodtak a zsidók. És nem akarták otthagyni az idegen földön kivívott jólétet. Ez olyan, minthogy most nem minden amerikai magyar akar visszatelepülni. Vagy nem minden Nyugat-Európába kiment magyar akar visszatelepülni. Miért olvastam fel önöknek, hogy Pashur fiai pedig 1247-en jöttek haza? Ez a név, ha eléggé sajátosan zsidó név is, de egy Bibliát olvasó embernek visszaköszön Jeremiás könyvéből. Ki volt az a Pashur, aki a prófétával kapcsolatba került, és milyen kapcsolatba is? Úgyhogy az egész nép előtt megszégyenítve Jeremiás prófétát megvesszőztette a templom előtt. Azért gondolják meg, hogy egy prófétát, aki 40 évig küzdött a népért, ez a Pashur, mert ő nem értett egyet Jeremiással, és visszautasította Isten kérlelését, nem szavakkal vitatkozott Jeremiással, hogy visszaélt az erőfölényével, a hatalmával, ő volt a főpap, megfogadta Jeremiást, és ostorcsapásokat méretett rá a jeruzsálemi templom előtt. Most miért mondom el önöknek ezt a történetet? Aztán Pashurt is elvitték a fogságba, meg a gyerekeit is elvitték a fogságba. És úgy tűnik, hogy ahogy szoktuk látni is az életben egyébként, hogy sokszor az emberek a nyomorúságban megváltoznak. Elkezdenek gondolkozni. Elkezdik felülbírálni magukat. És ennek a Jeremiást megszégyenítő főpapnak a leszármazottai közül az egyik legtöbben ők voltak a hazatérők. Azért ez vigasztaló a Bibliában, nem? Szóval a Biblia szerint Isten mindenkinek ad időt, nemzedékeknek is ad időt, családoknak is ad időt, és ez olyan vigasztaló híradás a Bibliában, hogy Pashur és fiai levonták a következtetéseket, és ők nem maradtak ott Babilóniában. Ők vállalták a nehezebb utat, hazatérni az óhazába, és újra kezdeni az életet, a romokat újjáépítve, újra kezdeni az életet. Ezért ezt a második fejezetet se ejtsük el, ha meg valaki össze akarja hasonlítani, hogy még ki mindenki jött vissza a fogságból, még további érdekességeket fog találni, de hát ez már végképp nem egy ilyen egyszerű előadás keretei közé való. Következik a harmadik fejezet. A harmadik fejezet elmondja, hogy a zsidó nép, hogy visszatért, hogyan kezdte el újra megünnepelni az ünnepeit. Az első ünnep, amit megünnepeltek, a sátoros ünnep volt. Miért is volt olyan nagy jelentőségű az egész áldozati rendszer, az ünnepeknek a rendszere? Ez a zsidó nép életében valami csodálatos összefüggéseket mutatott fel. Ha így egy mondatban kellene önöknek összefoglalnom, azt mondhatnám,
hogy amíg Krisztus nem jött el, addig Isten jelképekben a zsidó nép számára szinte mindent elmondott Krisztus küldetéséről. Az áldozati rendszerrel, a bárányáldozattal, a bárányáldozat lefolytatásával, és az évenkénti ünnepekkel, amelyek közül az első volt a Páska ünnep, vagy Húsvét ünnep, ami Krisztus halálára mutatott, a harmadik napi zsengekéve meglóbálás ünnep, ami Krisztus harmadnapi feltámadására mutatott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, hogy 7 napig kellett a Páska után kovásztalan kenyeret fogyasztani, és semmi kovászost nem szabadott megtűrni a házakban, ami arra mutatott előre, hogy aki megérti az Isten áldozatát, és aki megérti az Isten igazság szolgáltatását, hogy visszaadja majd az ő fiának harmadnapon az életét, az törekedjék Krisztust követő életre és bűnt legyőző életre. És ha törekszenek erre az emberek, akkor a negyedik ünnep, a tavaszi ünnepkörben, ugye azt fejezte ki ez a hetek ünnepe, vagy hát magyarul a pünkösd ünnepe, hogy nagyon sok ember el fogja fogadni majd Istent és Krisztus áldozatát, nagyon sok embert begyűjthet majd Isten az ő országába és az örök életre, pünköskor árad ki a Szentlélek, és kezdett elterjedni hatalmas módon a kereszténység. Utána a tavaszi és az őszi ünnepek között volt egy 3-4 hónapos szünet, és a 7. hónapban vette kezdetét a kürzengés ünnepe, majd a 10. napon a nagyengesztelési nap, majd a 15. naptól a 22. napig ez a bizonyos sátoros ünnep, amelynek a megüléséről nagyon sokszor olvashatunk az Ószövetségben. Az egyik legszebb rész itt a 3. fejezetben található. Minek a jelképe volt a sátoros ünnep? Ugye most a magyar nyelvben is szoktuk használni, hogy sátoros ünnepek, meg sátoros ünnepek idején. Hát nem tudjuk, hogy mit emlegetünk. Mert a Bibliában a sátoros ünnep, a legvégső ünnep, a 7. ünnep az évben az örök életre való előregondolás, hitbeli előregondolás ünnepe volt. Így végződött az év. Isten tudomására akarta adni minden zsidó embernek, hogy ha hisz az Isten bárányában, ugye a húsvét, ha hisz abban, hogy majd harmadnapon ő feltámad, ha hisz a bűnt legyőző életben kovásztalan kenyerek, ha hisz a hit elterjedésében pünkösd, ha hisz a végső nagy engesztelési naphoz kötődő ítélettételben a nagy engesztelési nap, és az ember itt a földön megtisztul, az Isten segítségül kérve, Istennel együtt legyőzi a rosszat, akkor az embert várja egy örök haza. Várja egy boldog élet. Várja egy tökéletes élet, az örök élet. A sátoros ünnep az is volt 7 napos ünnep, hogy az örök életnek ezt az időben is végtelenbe nyúló örömhírét közvetítse minden embernek, és a zsidó nép, hogy hazatért a fogságból, az első ünnep, amit megtartottak, ez a sátoros ünnep volt. Ezekben a fejezetekben olvashatjuk azt, hogy amikor hazatértek a zsidók, és letették az alapkövét a templomnak. A 4. fejezet már rátér a történelmi viszontagságokra, hogy nagyon, nagyon súlyos ellenérzések támadtak fel a környező népekben, ma így mondhatnánk önöknek, hogy az arabokban vagy palesztinokban, persze hát a mai palesztinok őseiről van szó, nem közvetlen, de őseiről van szó. Ugye, amikor látták, hogy a zsidók visszatérhetnek egy 70 éves súlyos fogságban, már mindenki úgy gondolt, hogy a zsidó népnek vége van. És ezek után ők hazatérnek egy 70 éves fogságból. Persze a környező népeknek, az edomitáknak, a moabitáknak, ammonitáknak, és hát az itt az egész országot körbevevő hát arab népeknek az ellenségeskedéseiről, az áskálódásairól van szó, főleg a 4. fejezetben, amelynek nyomán le is állították a templom építését, és egy újabb királynak kellett eljönnie, Círusz után egy Dáriusz nevű perzsa királynak, aki, hogy úgy mondjam, előkotoráztatta a levéltárakból a régi királynak a rendelkezését, és ő látta, hogy az elődje megengedte a zsidóknak a templom építését, úgyhogy újra megerősítette aztán ezt a rendeletet, és így végül is a templom hosszas elhúzódás után de felépülhetett. Szeretném megjegyezni, hogy itt az 5. fejezetben, tehát még a 4. után a következő fejezetben szó van 2 prófétáról, akinek a könyvét mintegy becsatlakoztathatjuk ide Esdrás könyvébe,
mert az újjáépítésnek két nagyszerű prófétája lépett fel ekkor, Aggeus próféta és Zakariás próféta. Aggeus könyve a Bibliának egyik legrövidebb könyve, két fejezetből áll, egy lap az egész a Bibliában, ezt is nagyon ajánlom a kedves hallgatóknak. Zakariás könyv már hosszabb irat, de a fontossága, a jelentősége abban van, hogy szinte az Ószövetségben a Jelenések könyve előzményének tekinthető, 8 látomásból épül fel. Isten látomásokat adott a prófétának, hogy serkentse a népet az újjáépítésre. És ha elolvassuk ezt a két prófétai könyvet, és hogy úgy mondjam, ide beszúrjuk Esdrás könyve 5. fejezetéhez, akkor az a kép kerül elénk, hogy Isten bátorító üzeneteket adott a zsidó népnek, hogy ne csüggedjenek, ne lankadjanak, bár kicsi ez a nép, bár a környező népek is ellene vannak, és a nagyhatalmak folytonos szeszélyének is ki van szolgáltatva, ugye az egyik nagyhatalom itt van délnyugaton, ez Egyiptom, a másik nagyhatalom északkeleten, ez éppen a Médó-Perzsa birodalom, de olyan szép az első zakariási látomás. Lovasokat lát a próféta, mirtuszfák alatt, és szépen a lovasok ülnek a lovaikon. És a lovak legelésznek, és csönd van, és nyugalom van. Semmi zaj, semmiféle robogás, semmiféle háborús helyzet, és azt a szózatot hallja a próféta, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Az egész föld vesztegel és nyugodt. Én az Isten biztosítom számotokra a körülményeket, ne késlekedjetek, fogjatok hozzá az építéshez, győzzétek le a gyávaságotokat. Az életben az a bátor ember, aki legyőzi a gyávaságát, aki Istenbe kapaszkodik, aki megragadja az Isten ígéreteit, és a zsidó nép élettörténetében ez egy rendkívüli mozzanat volt, hogy valóban összefogott a nép, befejezték a templomépítést, csak hát ezután következett a nagyobb kérdés, hogy az egész várost is újjá kellett építeni. Ugye Jeruzsálem romokban volt. Közben is, a templomépítés közben is támadták a zsidókat, tehát a templomépítés után jött a város újjáépítése. És itt jön már elénk, itt látjuk viszont a könyvnek a szerzőjét, akit, mint említettem, a 7. fejezettől kísérhetjük nyomon az ő pályafutását. Tehát felépült a templom, de közben már évtizedek teltek el, 535-520, már 457-ben vagyunk, és a távoli országban, Babilóniában elindul Esdrás, hogy segítséget nyújtson a honfitársainak. Már áll a templom, de állni kell a városnak is. Meg kell szervezni a közigazgatást, az egész állami, a nemzet életét föl kell támasztani halottaiból. Évtizedek alatt sem tudták feltámasztani. Elindul Esdrás. Nagyon érdekes, hogy mielőtt Esdrás elindulna, nyilvánvalólag az ott a fogságban maradt nép maradékát szólítja, hogy jöjjenek haza. Nagyon kevesen jönnek. A híreket hallották ők már, hogy több csapat indult útnak, és hogy már előre haladt az építkezést, de hát évek, évtizedek teltek el, nagyon kevesen jönnek. Nagyon megdöbbentő az is, hogy amikor Esdrás összehívja a népet, egy törzs hiányzik, a Lévi fiai. Hiányoznak a vallási vezetők, mintha ők lennének a leggyávábbak, mintha ők lennének a legkevésbé tettre készek. A népből bizonyos csoportok összejönnek, már indulnának el, ilyen 3 napi toborozás, várakozás egy folyó mellett, és aztán Esdrás indulna, de hát ő nem akar indulni lelki vezetők, léviták és papok nélkül. Kedves hallgatók, nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy ezt a Biblia számunkra följegyezte. Én nagyon gyors párhuzamot szeretnék önöknek vonni. A Bibliának ez ószövetségi részlete, és Jézus Krisztus egy nevezetes, nem példázat a példabeszéde között, amelyet János evangélium a 10. fejezetében olvashatunk. Jézus is az egyik nagy tanítását azzal fejezte be, hogy az embereknek mindig kellenek lelki vezetők. Sajnos az emberek nem annyira önállók, hogy mindenki önállóan gondolkoznék. Meg a rosszabb bűn nagyon legyengítette az emberiséget, tehát bizonyos embereknek irányt kell mutatni, utat kell mutatni. De Jézus világosan beszélt arról, hogy ha kellenek is lelki vezetők, a lelki vezetők között különbség van, és vigyázzunk, hogy milyen
milyen embereket követünk. Jézus ebben a János evangélium a 10. fejezetében fejezett példabeszédben önmagát a jó pásztorhoz hasonlította. Jézus azt mondta, hogy minden körülmények között az az ember, aki igazságra törekszik, aki jó ember akar lenni, annak egy mértéke legyen, az Isten. És az Isten fia Jézus Krisztus. De Jézus világosan mondta, hogy a jó pásztor mellett vannak még, akik az emberek bizalmára pályáznak, és akik vezetni akarják az embereket. A második csoportban Jézus a béreseket sorolta. Kik a béresek? Akik szintén befolyásolni akarnak embereket, szintén hatni akarnak emberekre, de ha jön valami történelmi nehézség, kereket oldanak. Az életüket nem teszik rá az ügyre. A jó pásztor az életét adja a juhaiért, mondta Jézus. A béresek, ameddig csönd van, nyugalom van, békesség van, ott vannak a nyáj mellett, ha jön valami ellenség, kereket oldanak. Hát, bérmunkában dolgoznak. De sajnos itt Jézus nem állt meg. A béresek után még sajnos van egy-két kategória. Úgy, mint a tolvajok, rablók és gyilkosok. De a Biblia nagyon figyelmeztet bennünket arra, hogy az ember jól vizsgálja meg, hogy milyen befolyásnak enged az életében. Kikre hallgat? A mérce a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Olyan emberekre ne hallgassunk, akik egy bizonyos nehézség láttán eltávoznak a nyáj mellől, magyarán akkor beszélnek, amikor ez haszonnal, előnnyel jár, amikor nehézség veszi őket körül, akkor rögtön elfelejtkeznek a hivatásukról. De vannak sajnos a béresek mellett, mondom, még tolvajok, rablók, gyilkosok is, akik kihasználják az emberek hiszékenységét, kihasználják emberek jóhiszeműségét, kihasználják azt, hogy sokszor az emberek nem akarnak személyesen gondolkodni, az emberek azt kérik, hogy ki a tekintély, mit mond a tekintély, amit ő mond, azt csinálom én is. Ettől a veszélytől Jézus mindig is igyekezett megóvni a követőit. Például egyszer azt mondta Jézus, hogy magatoktól nem tudjátok megítélni, mi a jó és a rossz. És Jézus mindig visszakérdezett az emberek, hogy olvassátok, mint van megírva, hogy mondja az Isten, hogy mondják a próféták és a zsoltárok. Tehát félelmetes ez a kis jelenet, amit itt leír számunkra Esdrás, hogy nagy nehezen tudott ő útnak indulni, mert papok és lelki vezetők nem akartak vele jönni. Pedig szabadság volt, megtarthatták a törvényeiket, nem üldözte őket már senki, mégis hozzászoktak a kényelemhez, hozzászoktak a jóléthez, nem akartak áldozatot vállalni. Ebből a nehéz háttérből egy csodálatos vers emelkedik ki, ez a 7. fejezet 10. vers, hogy velük szemben ki volt Esdrás. Ezt is jó megjegyezni a Bibliából, hogy ki volt ez az Esdrás. A 7. fejezet 10. verse ezt mondja róla, Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Az igaz embernek, mondhatnám azt is, hogy az igaz hívő embernek mindig ez kell, hogy legyen a jellemzése. Erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét. Csodálatos megfogalmazás. Mi nekünk itt az életben embereknek keresnünk kell az igazságot, mert sajnos mi nem vagyunk igazak. Hazugok vagyunk, önzők vagyunk, hajlik a keze.

bűncselekvéseket és az ítéleteket. Tehát ő pap volt, írástudó, a feladata az volt, hogy megismertesse a zsidó néppel az igaz élet törvényeit, és bizonyára azért is engedték el ezek a perzsa uralkodók, mert az idegen országban is látták rajta, hogy ő megvesztegethetetlen, becsületes, nem részrehajló, nem személyválogató, tehát valahogy a lényének, a személyiségének kisugárzása volt. Hatni tudott az emberekre, de nem manipulációs eszközökkel, nem le akarta venni a lábukról az embereket. Ő maga is egy kereső, önmagát felülbírálni akaró, mindig a jóra törekvő ember volt, aki azonban ezt át akarta adni másoknak is, a saját lelkét vitte a vására, a saját életét terítette ki, mint nyitott könyvet az emberek elé. Comenius, akinek csodálatos könyvét terjesztjük, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Egy másik könyvét nem tudjuk terjeszteni, mert az hónapok alatt kifogyott, ez a Didaktika Magna, a nagy oktatástan. Abban idézi Comenius, hogy az az igazi ember, aki tanul, keresi a jót, de ahogy megtalálja, rögtön tovább is adja másnak. Mesterénél így lesz több a tanítvány, mondja Comenius. Ez az igazi emberi élet. Törekedni, keresni az igazságot, megtalálni Isten törvényeiben az összefüggéseket, az élet igaz összefüggéseit, hagyni, hogy az Isten átalakítsa az ember életét, és kiállani emberek elé, hogy emberek, van másféle élet is, olyan élet, amit az Isten akar nekünk adni, és ezt az életet átadni az embereknek. Nos, hát ilyen ember volt ez az Esdrás. Hazamegy, és új vért hoz a szervezet régi vérkeringésébe, mert ez is egy döbbenetes tanulság, kedves hallgatók, Esdrás könyvéből, hogy akik már Jeruzsálemben évek vagy fél évszázad alatt élnek, ők is elkényelmesedtek. Valahogy az ember úgy hajlamos azt látni a Biblia alapján, hogy az ember életnek az egyik legnagyobb ellensége az elkényelmesedés. Az ember valahol letáborozik, felépíti a maga házát, megvan mindene, akkor aztán már senkivel nem törődik. A történelemben ez mindig ismétlődik. Elkényelmesedés, eltunyulás, fizikailag is, de hát lelkileg, hogy aztán már utána semmi nem érdekli az ember, szóval ez a Petőfi, Csokonaitól Petőfin át mind a mai napig megénekelt Pató Pálok, meg magyar nemesek világa visszaköszön ránk a Biblia lapjairól is, és az elkényelmesedett, már egy viszonylagos nyugalomhoz, jóléthez hozzászokott emberek közé jön ez a harmadik fogoly csapat, és Esdrás vezetésével próbálják helyreállítani az egész város, de ezt végül is majd csak Nehémiás tudja megvalósítani pár évtizeddel ezután. És ami a fontosabb, mert hiszen egy helyreállítás az nem elsősorban a fizikai helyreállítás, hanem a lelki helyreállítás. Megszervezni a közigazgatást, megszervezni az életét ennek az országnak, és valahogy tanítani az embereket arra, hogy hogyan is kell élni. Nagyon érdekes, hogy múltkor, ahogy itt tartottam az előadást önöknek Eszter könyvéről, említettem önöknek, hogy Eszter győzelmének is mi volt a forrása. Hogy Eszter egy ügyet diadalra tudott vezetni. Ugye talán tetszenek rá emlékezni, a háromnapi böjtés az ima. Esdrás könyve 8. fejezetében ez visszaköszön, mert amikor elindul Esdrás az Ahava folyóvíz mellett, ahol összegyűjti a csapatokat, ezt olvasom a 8. fejezet 21. versétől, ekkor böjtöt hirdettek ott az Ahava folyóvíz mellett, hogy megaláznók magukat a mi Istenünk előtt, és kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családjainknak és minden állatunknak. Nagyon érdekes, hogy ahogy Eszter tett ott Babilóniában, illetve Médó-Perzsiában, ugyanezt teszi Esdrás a hosszú útja előtt, hogy érzi, hogy erején felül való ez az út, az Istennek különleges segítségére van szükség. Hányszor és hányszor visszaköszön ez a Biblia lapjairól, és hányszor meg kell erről emlékezni, hiszen Jézus is különlegesen emlékezett meg a böjtről a hegyi beszédben. A böjt az nem érdemszerző cselekedet, a böjt nem öngyötrés. De a böjtre minden hívő embernek szüksége van, mert a böjt az figyelem összpontosítás. Az a lelki erőknek egy irányba való terelése, hogy az ember semmit se tegyen a maga elszánásából, hanem figyeljen az Istenre, figyeljen az Isten útmutatására, figyeljen az Isten szavára, és Esdrás így indul útnak,

0: és így tudja felépíteni ezt a várost és az egész Júdeabeli közigazgatást, és így indul el itt az élet a déli ország részben. De kedves hallgatók, mondtam az előadás elején, hogy az újjáépítés nem is annyira a falak újjáépítése, a lelkek újjáépítése. Erről most is sokat hallunk ugye az elmúlt években itt Magyarországon is, hogy hát mikor fog majd Magyarország lakosságának az erkölcsi élete megváltozni. Hát ugye ezt nem lehet olyan gyorsan megváltoztatni, mint hogy falakat fel lehet húzni. És megdöbbentő, hogy olvassuk itt a 8., 9. és főleg a 10. utolsó fejezetet, hogy Esdrás felfigyel egy jellegzetes bűnre, egy jellegzetes vétekre. Most már nagyon sokan hazajöttek, már vannak eredmények, már épülnek a falak, meg a város, meg minden, már mindenkinek van háza, dolga, munkája, vidéken is művelik már a földeket. Aztán egyszer csak észreveszi Esdrás, hogy olyan sok a vegyes házasság. Zsidó emberek elvesznek pogány nőket feleségül, a környező népek asszonyai, lányai közül választanak feleségeket, és észreveszi Esdrás, hogy ha már az ördög nem tudott így és úgy éket verni a nép közé, most jön a legfélelmetesebb támadás. Sokan ezt ma szóba se ejtenék, de én nem így vagyok ezzel. Engem a Biblia megtanított arra, hogy tényleg a bajt ott keressük, ahol van, és ne ott keressük sokszor, ahol beszélnek róla. A Bibliának egy nagyon nagy tanítása, hogy az emberi életet és az emberi erkölcsöket a családban éri a legnagyobb támadás. Nem általánosságban, egy társadalomban. Persze ott is van, fellép néhány demagóg és elkezd beszélni, nem mondom, hogy nem visz maga után tízezreket, százezreket, az is egy borzalom, de a legnagyobb támadás az emberi erkölcsök ellen a családban folyik, mégpedig mivel, ha két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét. A Bibliában két nagy történet támasztja alá ezt. Az egyik az özönvíz előtti történet. Mózes első könyvében a 6. fejezetet, hogyha eltetszenek olvasni, ott arról van szó, hogy az emberiség két csoportra osztott a Kain-Ábel történet után, Ábel meggyilkolása után, a kainiták csoportjára és a sétiták csoportjára. Erről talán volt is szó már itt a régészeti sorozatunkon belül, legalábbis gondolom. A kainiták függetlenedni akartak az Istentől, elismerték, hogy van Isten, de azt mondták, hogy ők nem akarnak Isten törvénye szerint élni. Hagyja őket békén az Isten, ők úgy élnek, ahogy ők akarnak. A sétiták pedig egy nemes, értelmes istenfélelemmel ragaszkodtak Isten parancsolataihoz. Most ez a két csoport évszázadról évszázadra egyre inkább elkülönült egymástól gondolkodásban és erkölcsben. Aztán hirtelen a Biblia hírt ad arról, hogy kezdtek egymás között házasságokat kötni. És egy-két nemzedék nem telt bele, már is előállt a riasztó képlet. Tudnék azt, hogy egy házasságban, ahol két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét, az pár év kérdése, és az önző gondolkodású ember húzza le maga utána az önzetlenebbet, a jobbat. És azért volt olyan rettenetes helyzet az özönvíz előtt. Gondolják meg, hogy a Biblia nem sokszor mond ilyesmit, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, mert a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Vagy ilyet sem mond sokszor a Biblia, hogy betelt a föld erőszakoskodással. Hogy az emberek kőkeményen a maguk érdekeit hajházták. Miért? Mert a családban ezt látták, ezt tanulták meg. Nem volt egy nyugodt családi háttér, egy nyugodt családi béke. A családokban következik be a legnagyobb támadás az élet és a hit ellen, és ezért mondja azt az Új Szövetségben is, Pál apostol, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Maga ez a kifejezés is érdekes, hogy felemás iga, tehát ahol az egyik házastárs erre akarja húzni az igát, a másik meg arra akarja húzni, veszekedések, viszályok, feszültségek, gyerekekre ez átragad, megtanulják azt, hogy a hangos szóval vagy a tetlegességgel szerezzenek érvényt az akaratuknak. Szóval ez egy borzalmas világot eredményez. Ezt a világot az Istennek el kellett pusztítania az élet érdekében, mert ha Isten nem avatkozott volna közbe az özönvízzel, akkor ez a világ önmagát rombolta volna le, önmagát számolta volna fel. És egy másik ószövetségi történet, amit már gondolom többen tetszenek ismerni, a Salamon király története. Hogy Salamon is, amikor elkezdett ilyen érdekszövetségeket kötni a környező népekkel, és elvette a környező népek királyainak a lányait, és jött az a sok idegen szokás, pogány vallás Jeruzsálembe, olyan megdöbbentő, hogy itt ő, aki megépítette a templomot, itt a Sion hegyén, ugye a Salamoni templom, szembe vele a másik domboldalon elkezdték fölállítani a feleségei a maguk pogány bálványáldozati szentélyeiket. És így mondja a Biblia, hogy elhajlították Salamon szívét ezek a feleségek. Egyrészt beletévedt a többnejűségbe, másrészt pedig az idegen szokásokkal, idegen vallási hagyományokkal bejött egy másfajta gondolkodás, és Salamonnak az egész birodalma összeroppant, halál után két részre osztott, és ugye a sorozatunkon belül ezt már nem kell elismételnem önöknek, mert végig tetszettek követni, hogy a két részre szakadt országnak a történelme ezután, 931 után Izrael történelme. Nos hát, Esdrásnak fel kellett lépni. Na de hogyan lépjen fel? Ha létező házasságok, már gyerekek is születtek a házasságokban. Most álljon oda és mondja azt az embereknek, hogy küldjétek haza a feleségeiteket? Ugye erről a kérdésről az első Korintusi levél 7. fejezetét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Itt beszél részletesen arról a Szentírás, hogy mit tegyen egy ember, aki hitre jutott, de a felesége vagy a férje nem követi a hitben. Mit tegyen egy másik ember, aki megözvegyült, és esetleg újra akar házasodni, kit válasszon? Mit tegyen egy ember, aki elvált önhibáján kívül, kivel kösse össze az életét? Ez az 1 Korintus 7 ilyen szempontból nagyon nagy fejezet. De nagyon nagy fejezet az Esdrás könyve 10. fejezete is, mert itt azt látjuk, hogy Esdrás rászánta az időt, és meglátogatta azokat a családokat, itt is van egy felsorolás, azokról, akik lévitáktól, papoktól kezdve a közrendű emberekig, akiknek ilyen felemás igájú házasságaik voltak, és nagyon érdekes, hogy a következőt olvashatjuk a 10. fejezet 16. versében, és cselekedtek eképpen azok, akik a rabságból hazajöttek, és választott magának Esdrás a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, és minnyájuk nevei feljegyeztettek, és összeültek a 10. hó első napján, hogy nyomozzák-e dolgot, és bevégezzék azt mindazon férfiakra nézve, akik idegen feleséget vettek maguknak az első hónak első napjáig. És találtattak pedig a papok fiai közül, akik idegen feleségeket vettek maguknak, Jézsuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül, és jön a felsorolás, és kezüket adták, hogy elbocsátják feleségeiket, és egy kos áldozására ítéltettek a vétkükért. És akkor jön a további felsorolás. Kedves hallgatók, a Biblia soha nem tanítja a válást, nem ajánlja a válást. De azt is kevesen tudják, hogy a Biblia mégis megengedi a válást. Egy esetben engedi meg, maga Jézus beszélt erről Máté Evangélium a 19. fejezete szerint, a paráznaság okáért, tehát hogyha egy házastárs becsapja a másikat, ha hűtlen lesz hozzá, és itt a papokon kezdte a népnek a megtisztítását Esdrás, de tessenek megfigyelni, hogy nem úgy, hogy egyik napról a másikra, és nem úgy, hogy külső törvényekkel vagy parancsuralmi szóval, hanem a 10. hó első napján összeültek, hogy nyomozzák-e dolgot. Mindenkivel méltányos akart lenni, mindenkivel igazságos akart lenni. Megvizsgáltak utólag minden házasságot. Hát nem akarok képtelen dolgot mondani, mert ugye Magyarországon a népesség összeírás is elég nagy bonyodalomba került. Hát még megvizsgálni a házasságokat, meg nem is lehet egy polgári államban, nyilván ez személyiségi jogokat sértene, de régen teokrácia volt. A zsidó nép elfogadta Isten törvényeit, és Isten törvényei ezekről rendelkeztek, ezekről a nagy jelentőségű eseményekről, hogy valaki hogyan kössön házasságot, és itt kivizsgáltak minden házasságot. Ez egy rendkívüli alkalom volt, nem is tudok a Bibliában még egy ilyen esetet, hogy ennyire megnézték, és a papok, akiknek hát példának kellett állnia az emberek előtt, és akik rádöbbentek, hogy ők elrontották a házasságukat, azok a pogány feleségeiket el kellett, hogy bocsássák. Nyilván más esetekben, ahol gyermekek is voltak, így fejeződik be egyébként Esdrás könyve a gyermekekre való utalással, hogy voltak a feleségek között olyanok is, akik már fiakat szültek. Tehát ez nem akármilyen dolog volt. Nyilván itt nagyon méltányosan megnéztek minden körülményt pro és kontra, de hogy Esdrás ennek nekifogott, ehhez volt bátorsága. És hogy ezt képviselt, hogy emberek, ne rontsátok el az életeteket ott, ahol éppen a legtöbb örömet, meg a legtöbb szépséget vártok. Ne tegyétek tönkre a családi életeteket. Kedves hallgatók, ahogy így végigolvassuk Esdrás könyvét, és engedjenek meg nekem egy befejező megjegyzést, amit egy ilyen könyv végigolvasása után, de hogyha már valaki mondjuk 10-szer, 20-szor olvassa végig a Bibliának egy ilyen könyvét, az emberből föltétlenül kikívánkozik. Ha valaki úgy a Bibliát megismeri, elolvassa a könyveket, és kezdi már rendszerezni azt, amit olvasott, két döntő dologra lesz figyelmes. Az egyik döntő dolog, hogy az egyéni életünkben is, meg a történelmi életében is az egyik legnagyobb veszély, amikor az emberek bizonyos törvényeket megismernek, parancsolatokat megismernek, és nagyon határozottan tartják magukat törvényekhez és parancsolatokhoz. A Biblia ezt kéri tőlünk számon, de hozzátéve azt a nem mellékes körülményt, hogy az Isten törvényeit emberi erővel betartani nem lehet. Tehát ismerjük meg az Isten törvényét, ismerjük meg az Isten parancsolatait, de legyünk körültekintők, legyünk gyengédek, mint Esdrás volt, de jól lássuk mindig magunk előtt azt, hogy az Isten törvényét betölteni emberi erővel nem lehet, csak isteni erővel. De hogyan nyerhetek én isteni erőt? Mert az Isten elém állítja a törvényeit, hogy ezek szerint éljek, emberi erővel ezt nem tudom betölteni, ezt hangsúlyozza az Ószövetség is, nem csak az Újszövetség, hogy csak hitáltal, csak mély meggyőződés és isteni erő által tudom betölteni az isteni törvényeket, de hát hogyan tetek szert isteni erőre? A Biblia szerint egyféleképpen. Úgy, hogyha megismerem azt is, hogy Isten törvényei, az igazságosság törvényei soha nem nélkülözik a szeretetet és az irgalmasságot. Ez a két dolog így kapcsolódik össze szétválaszthatatlanul. Ha megismerjük azt a Bibliából, hogy az Isten nem úgy adta a törvényeit, hogy na itt vannak a törvényeim, és emberek, cselekedjétek ezeket, mert az Isten nagyon jól tudta, hogy nincs bennünk erő. Ha lenne bennünk erő, nem is kellett törvényeket adni, akkor természetesen élnénk az Isten törvényei szerint. De az Isten rá akar bennünket vezetni arra, hogy ő a törvényeiben a szeretetet is elrejtette, hiszen Jézus ezért vállalta az áldozatot, ezért fogja vállalni az áldozatot. Mert a törvény és a kegyelem nem kizárják egymást, hanem feltételezik egymást, az igazság és a szeretet nem kizárják egymást, hanem egybe kapcsolódnak. A törvény szent, igaz és jó, mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, a törvény szent, igaz és jó, de betölteni csak azt tudja, akit a Krisztus, az Isten szeretete meglágyított, és akinek a kő szíve helyébe, a hús szívbe maga az Isten költözhetett bele. Azt mondhatnám önöknek, hogy az egész Ószövetségben a legnagyobb veszély ez volt. Mondhatnám így is bibliai kifejezéssel, hogy Sátánnak a legnagyobb támadása így képzelhető el az Ószövetség időszakában, hogy Sátán azt akarta az emberekkel elhitetni, hogy persze, hát az Isten létezik, meg vannak törvényei, de mivel ti emberek mindannyian megsértettétek az Isten törvényeit, nektek meg kell halnotok, és ez a vég, semmi megoldás nincs. Mindenki vétkeket követett el, mindenki bűnt követett el, senki az Isten részéről irgalomra nem számíthat. Ez volt Sátán nagy eszméje az Ószövetségben, elhitetni az emberekkel, hogy Isten igazságos, Isten törvényei mozdíthatatlanok, Tehát ha mindenki bűnt követett el, mindenkinek egyszer s mindenkorra meg kell halni, és itt nincs megoldás. Amikor most az Ószövetség vége felé járunk a sorozatunkban, és már lépéseket teszünk ugye az Új Szövetség felé, ugye mit bizonyít Jézus élete? Jézus élete megdöntötte Sátánnak ezt a vágyát. Jézus eljött, a törvényeket betöltve élt, hogy Ézsaiás 42. fejezetében olvassuk, hogy a törvényt igazán jelentette meg, és törvényt beszélt a népeknek, de Jézus az igazság mellett a szeretetet is ugyanolyan hangsúllyal jelenítette meg, és legfőképpen a golgotai áldozatában, hiszen ő képes volt az életét is adni az egész emberiségért. Megdőlt Sátán vágya, hogy Isten csak a törvény istene, Isten csak az igazság istene, és nem számíthat senki irgalomra, mindenki számíthat irgalomra. Aki beismeri, hogy a törvény igaz, de én a saját erőmből nem tudom megtenni. Aki beismeri azt, hogy Istenem, de mégis adtad a törvényedet, és én is szeretetben akarok élni, hogy tudok erre eljutni, és eljut Krisztushoz, úgy, hogy Ezrás mondja, hogy kereste és kutatta az Isten szándékait. És Sátánnak ez a vágya és ez az érve a Golgotán megdőlt. De kedves hallgatók, a sorozatainkkal azért régi korokat idézünk, meg régészet, meg történelem, de azért a sorozatainkkal, az előadásainkkal a mai embert is nagyon közvetlenül szeretnénk megszólítani, mert Sátánnak ez a régi érve megdőlt, de most egy új érve van Sátánnak, mint egy 2000 éve, aminek rendkívül sok ember hitt és hisz, sajnos a mai napokban is. Micsoda? Most Sátán fordított egyet a logikáján, és azt mondta, emberek, fő dolog az Istennek a szeretete és az irgalmassága. Mindenki foglalkozzék ezzel. Isten szeretet, Isten irgalmasság, odaadta az életét. Nem fontos a törvény. Igazság, ne beszéljetek igazságról. Csak szeressétek egymást. Ez a fontos. Szeress és tégy, amit akarsz. Szeresd a másik embert. Nem kell törvényről. Krisztus már a törvényt eltörölte. Amilyen hazugság volt az előbbi érv, az igazság szeretet nélkül, a törvény irgalom nélkül, annyira hamis ez is, annyira hazug ez is, az irgalom igazság nélkül. A sorozatainkkal, ha valamit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Bibliából egy olyan Istent ismerhetünk meg, és ezért ő az igaz Isten, akiben maradéktalanul egyesül az igazság és a szeretet. Ezért páratlan az Isten. Ezért nem tudtuk mi kitalálni. Ezért isteni kinyilatkoztatás a Biblia, amit úgy megborzongva olvasunk, hogy van ilyen lény a világ mindenségben, aki amikor tökéletesen igazságos, mégis az életét is képes odaadni a teremtményeire, ugyanakkor a tökéletes szeretet is. És amikor a tökéletes szeretet, akkor nem, hogy nem dobja sútba az igazságosságát, hanem hogy mondja a Zsoltár, hogy igazságosság és irgalom ölelgetik egymást. Csak olyan Istent fogadjunk el, mert hiszen a világ piacán nagyon sokféle Isten képet akarnak árusítani, és megvetetni az emberekkel. Csak azt az Istent fogadjuk el, akit a Istenként a Biblia bemutat, és a bibliai könyvek ezért csodálatosak, mert mondjuk egy Ezdrás könyvét fellapozunk, itt is azt látjuk. Ezdrás következetesen kereste az Isten törvényeit és igazságosságát. De Ezdrás, amikor egy konkrét dologban, például egy házassági problémában, ami az egész népre kihatott, megoldást akar találni, akkor körültekintően, szeretettel, méltányossággal lépett fel, és megvizsgálta minden egyes családnak és lévitának és bármely más családnak is az esetét. Tehát a bibliai könyvek azt mutatják, hogy ennek a két szofizmának kell megdőlni előttünk. Nem igaz az, hogy az Isten igazság, de kegyelem nélkül. De amit ma inkább mondanak, mint ezt a régi érvet, mert ez a Krisztus halála után már ez az érv már okafogyottá vált, nem igaz az sem, hogy az Isten szeretet igazság nélkül. A kettő mindig együtt adja ki az Isten képét.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves Gyula, kezdet szeretettel köszöntelek benneteket, és hát a mai alkalomra kaptam egy felkérést, hogy egy konkrét témáról készüljek fel, és azt tárjam elétek. Ez egy gyakorlati, nagyon gyakorlati téma lesz, és meglehetősen kínos. Ugyanis erről a témáról nem szeretünk beszélni, és szemérmesek is vagyunk ebben ezen a területen, de a Biblia beszél róla, úgyhogy nekünk is beszélnünk kell erről a kérdésről. Majd beszélgetünk, ahogy szoktunk. És ez a terület pedig nagyon aktuális is különben, mert majd el is mondom, hogy miért, de valószínűleg ti is tudjátok. Ez a terület pedig a pénz kérdése. Ugye mi adventisták arról is híresek vagyunk, hogy sok adományt gyűjtünk, és mindig megy körbe a kosárban, nálunk nem ez a szokás, de a többi egyházhoz képest igenis sok adományt gyűjtünk, és ez sokszor negatívumként róják fel nekünk. De szeretném, hogyha a mai délelőttön azért ezt végig tekintenénk, hogy Isten milyen formát adott, vagy milyen lehetőségeket adott nekünk arra, hogy az anyagiakhoz hogyan viszonyuljunk. Először is szeretném megkérdezni, hogy van-e pénzetek? Nincsen. Van, aki bólogat, hogy van aki azt mondja, hogy nincs. Hát van, aki azt gondolja, hogy sok van neki, van, aki azt gondolja, hogy kevés. Aki azt mondja, hogy nincs, ez miért mondja, hogy nincs? Mert kevés, ugye? Mert kevés. A pénzből mindig kevés van, azt gondoljuk. Viszont a Biblia azt mondja, hogy nekünk egyáltalán nincsen pénzünk. Egy árva fityingünk sincsen. Mert hogy, azt mondja az ige az első korintusi levélben, hogy a 4. fejezet 7. versében, hogy mit van, mit ne kaptál volna. Ha pedig kaptad, akkor mit dicseked el vele. És ez mindenre vonatkozik. Mert hogyha végig gondoljátok, ez tényleg így van, ugyanis kitől kapjátok a szívdobbanást, ami lehetővé tesz, hogy éljetek. Kitől kapjátok a lélegzetvételt minden egyes pillanatban, ami lehetővé teszi, hogy dolgozzatok. Kitől kapjátok az egészséget, hogy tudjatok dolgozni, és kitől kapjátok a munka lehetőséget. Ugye mindenre azt kell, hogy mondjuk, hogy Istentől. Végső soron azt kell, hogy mondjuk, hogy amit fizetést kapunk a munkánkért, vagy ami nyugdíjat, vagy jövedelmet, vagy bármi pénzhez jutunk, ez igazából nem a miénk, mert hogy a lehetőségeket, hogy ezt megszerezzük, ezt Isten biztosítja nekünk. Ahogy az ige is fogalmaz, mi sáfárok vagyunk, vagyis hát megbízottak szolgák, akikre Isten rábíz bizonyos összegeket havonta, vagy időközönként, és ezzel nekünk jól kell gazdálkodni, mert hogy ez a pénz nem a miénk. Nem tudom, ki volt köztetek olyan helyzetben, hogy mondjuk egy cégnél pénztáros volt, vagy olyan pénzeket bíztak rá, amiért nem ő dolgozott meg, hanem csak rábízták, hogy azzal gazdálkodjon, és aztán számoljon el vele. Ki volt ilyen helyzetben? Igen, hát aki gyülekezeti pénztáros volt, vagy tudja, hogy ez milyen helyzet, vagy aki esetleg bármilyen cégnél, munkahelyén. Eszetekbe jutott, esetleg olyasmire költsétek, ami tudtátok, hogy nem a pénz tulajdonosának a céljaival összhangban van? Nem, ugye? Nem. Eszünkbe se jut, mert hogy tudjuk, hogy azért el fog számoltatni, és azért dádá lesz a vége, hogyha olyasmit teszünk, ami hát nem egyezik meg azzal, annak a céljaival, aki azt a pénzt ránk bízta. Na most, hogyha ezt a gondolatmenetet visszük tovább, és átültetjük az eredeti témánkra, akkor azt a pénzt, amiért mi megdolgozunk, és amit mi fizetésként megkapunk, és ha azt vegyük, hogy ezt Isten ránk bízta, mint sáfárokra, vagy szolgákra, akkor tehetünk ezzel a pénzzel azt, amit mi akarunk. Vagyis, ha megkapom a fizetésemet, akkor elmehetek-e, és arra költhetem-e, amire akarom. Mert ezt tesszük általában, nem? Tehát elmegyünk bevásárolni, ruhát veszünk, nem tudom, ezt meg azt, és elköltjük arra, amire jónak látjuk. Vajon ez helyese így? Húha, nagyon csendben vagytok, és mosolyogtok. Hát igen, azt gondolom, hogy kezdjük sejteni, hogy ez nem feltétlenül helyes így. És nagyon jól sejtjük, hogy nem feltétlenül helyes így, mert hogy Isten egy rendet adott ezen a területen, szabályokat adott, hogy mi szerint kell nekünk a fizetésünket, vagy a jövedelmünket felhasználni és beosztani. És szeretném, hogyha ma ezt néznénk végig. Nyilván nagyon sokatoknak ebben semmi újdonság nem lesz, mert hogy gyakoroljátok is ezt, és talán helyesen is gyakoroljátok, de hogy talán erről érdemes időnként gondolkozni és beszélgetni, és feleleveníteni, ugyanis Isten nem csak azt mondja meg, hogy mit tegyünk, hanem azt is megmondja, hogy hogyan. És talán ebben a hogyanban lesznek azért olyan dolgok, amik lehet, hogy újdonságok lesznek. No, nézzük meg, tehát az első dolog, amit Isten lefektet rögtön a Biblia legelején, hogy amikor megkapjuk a mi jövedelmünket, ugye nyilván az akkori világ, meg a mai világ azért más.
mert hogy akkor földművesek voltak, meg állattenyésztők voltak, ma meg azért általában alkalmazottak vannak, akik fizetést kapnak pénzben, tehát azért elvekről lesz szó, mert amikor azt mondja majd a Biblia, hogy a te marhádnak tizedét, akkor nyilván, ha nincs szarvas marhánk otthon, akkor ennek nem tudunk tizet adni, de akkor a javainkra, az anyagi javainkra kell ilyenkor mindig gondolnunk. Tehát azt mondja Isten rögtön Mózes 3. könyvében, a 27. vers, 30-32. versét szeretném majd felolvasni. A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fagyümölcséből az Úré. Szentség az az Úrnak. És minden tizede a baromnak és juhnak, és mindabból, ami a vesző alatt átmegy, tizedik az Úrnak legyen szentelve. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor megkapjuk a mi kis jövedelmünket, vagy nagy jövedelmünket, kinek mennyi van, akkor annak tized részét automatikusan az Isten azt mondja, hogy az az övé. Azt mondja, hogy ezt tegyük félre, a szentség az Úrnak, tehát ahhoz semmiféle más célra nem használhatjuk fel, mert hogy folytatja aztán Mózes 4. könyvében, és elmondja, hogy mire szánja ő ezt. Mert nyilván Istennek nincs szüksége pénzre. Tehát nem azért mondja, hogy a mennyben neki sok pénze legyen, hanem azt valamire fel kell használni itt a földön. És azt mondja, hogy arra kell ezt használnunk, de ím Mózes 4. könyve, 18. fejezet, 21-től 28. verséig beszél erről. Azt mondja, hogy de ímé a Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Tehát azt mondja Isten, hogy a zsidók között voltak papok, voltak léviták, akik a lelki életet biztosították az országban, hogy a nép lelkileg tudjon fejlődni, és hogy legyenek Isten tiszteleti szolgálatok, mint például mondjuk, ha már az új szövetséget veszük, mint például ez a mai alkalom. Ha én nem hétvégi szolgálattevő lennék, tehát ha én ezért fizetést kapnék, mint hogy nem kapok, de ha fizetést kapnék, mert egy fizetett lelkész lennék, akkor a lelkészeknek a fizetését a mi tizedünkből kell adni. Ugye azt mondja, hogy a gyülekezet sátorának szolgálata. Tehát Isten egy olyan rendszert állított fel, hogy azt mondja, hogy az egyházban dolgozók, akik erre szánják az életüket, akik azt mondják, hogy ők nem világi karriert fognak befutni, és nem a világban szeretnének dolgozni, hanem az Isten népének a jólétén, lelki jólétén szeretnének munkálkodni, azokat az embereket mi tartsuk el, a mi tizedeinkből éljenek, akiknek a lelki üdvéért, a lelki jólétért munkálkodnak. Hogy néz ki ez a mai világban? Mit gondoltok, az egyházakat ma kik tartják fent? 200 körüli egyház van Magyarországon ma. Honnan vannak ezeknek a lelkészeknek a fizetése? A papoknak, a lelkészeknek, a rabbiknak, nem tudom, tehát melyik egyházban hogy hívják a lelki vezetőket, honnan van a fizetésük? Államtól. Na, de az államtól... Az állam az mi? Az állam az én vagyok, az mi vagyunk. Ti adó pénzetekből tartja el az állam az egyházakat. Már amelyik elfogad állami támogatást a hitéleti tevékenységhez. Tehát ez azt gondolom, hogy ez azért is aktuális, mert hogy a Biblia nem erről beszél. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden egyházat tartsanak el a saját tagjai. Tehát nincs állam, meg nincs központi befizetés, meg nincs, tehát hogy az én adóforintjaimból ne egy másik egyház lelkészét fizessék, hanem az én adóforintjaimat, én azt a tizedeimet, és én a saját lelkészemnek adom, a saját lelkészeimnek, azokat tartom el belőle. Tehát a mai rendszer, ez nem bibliai rendszer, tehát ez nem működik jól. Tehát amikor erről hallotok, és erről gondolkodtok, akkor lássátok, hogy Isten nem így rendelte, tehát az állami adók nem erre valók, majd lesz szó erről is, hogy az állami adók mire valók, de nem erre. Ugyanis azt mondja Isten, hogy a Lévi fiainak nem adott örökséget. Ugye erre emlékeztek, hogy amikor honfoglalás volt, akkor minden törzs kapott egy-egy földrészt, de a Lévi fiai nem kaptak. Tehát őnekik nem volt effektív hol földet művelni, mert nem volt mit megművelni, hanem ők éltek, és a tizedből kellett élniük. Tehát akkor Isten a tizedet, amit először félre kell tennünk, arra adta, hogy a lelki életünk az jó legyen, hogy azok, akik a lelki üdvünket szolgálják, azoknak legyen miből élni. Ha ma vesszük, akkor kik ezek az emberek? Ugye most mi egyházunkat nézve. A lelkészek, aztán a prédikátorok, a tanítók, akik mondjuk iskoláinkban tanítanak, de csak akik a bibliai tantárgyakat tanítják.
És azt mondja, hogy most még ha hozzáveszük az egészségügyi evangelizátorokat is, mert ők ugyanazt az evangélium hirdetést végzik tulajdonképpen. Tehát a tizedből nem lehet mondjuk finanszírozni gyülekezetrenoválást, vagy gyülekezetvásárlást, vagy tizedből nem lehet fizetni mondjuk egy sofőrt. Tehát nagyon-nagyon sok dologra nem lehet használni a tizedet, és azt is kell, hogy tudjátok, hogy amit itt befizettek tizedet, az nem marad a gyülekezetnél, hanem az bekerül a központi lelkészi alapba, és a lelkészek fizetése kerül ki ebből. Na, aztán nézzük tovább, hogy Isten mit mondott még, hogy amikor megadjuk a tizedet a jövedelmünkből, akkor hogyan osszuk még ezt be, mert ezzel, hogy megadtuk a tizedet, aki mondjuk ezt gyakorolja, ezzel még nem ér véget. Az, ahogyan Isten szeretné beosztatni velünk ezt a pénzt. Mit szoktatok még tenni a pénzetekkel? Amikor a tizedet ugye félreteszitek, megvan a fizetés, félreteszük a tizedet, és akkor félretesztek önkéntes adományokat, igen? Van egy rész, ami nem önkéntes, hanem ugyanúgy kötelező. Második tizednek nevezik.

Fajnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. Ha pedig hosszú néked az út, hogy sem oda felvihetnéd azokat, mivel hogy távol esik tőled ez a hely, melyet az Úr a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened, akkor add el pénzen, és kösd a pénzed, a kezedbe a te pénzedet, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. És adjad a pénzt mind azért, amit kíván a te lelked, ökrökért, juhokért, borért, vidámító italért és mindenért, amit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe. A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincs néki része, sem öröksége veled. A második tizedről én sokáig azt gondoltam, hogy az a szegényeknek van. De most, amikor erre az ige hirdetésre készültem, akkor rájöttem, hogy nem így van. Mert nem erről beszél az ige. Azt mondja itt, hogy a tized, amit elsőként beadsz tizedet, az a lévitáké, az szentség az Úrnak. De van egy második tized, amit vagy eladsz, mert nem tudod felvinni Jeruzsálembe, mert sok, tehát azt nyilván nem lehet fölcipelni mindent, ami, mert gondoljátok el, hogy egy egész évnyi termésnek a tizede, az azért nagyon sok volt akkor. Mindegy, valahogy föl kellett jutatni Jeruzsálembe, és ott kellett egy vendégséget szerezni a családnak, és a lévitáknak. Tehát tulajdonképpen ezt nem adták oda a szegényeknek, hanem ők maguknak rendeztek egy ünnepséget, és azt mondja, hogy vegyél ott meg bármit, amit kíván a te lelked. Mindegy, bármit. És örvendezzetek ott, csapjatok egy nagy lakomát. És a lévitát hívjátok meg erre. Érdekes kérdés ez. Azt gondolom különben, hogy azért nem lehet ebből a szegényeket kihagyni, mert gondoljátok el, hogy mondjuk úgy, most gondoljatok arra, hogy nektek az egy évi tizedetek az mennyi, úgy összegbe. Mennyi? Tehát most nem mondjátok meg, de azért az egy százezres, tíz százezres összeg. Százezres összeg lesz. Most gondoljatok, hogy egy százezer, száz, vagy 150, vagy 200 000 forintért rendeztek egy vacsorát. Azt képtelenség, hogy a családotokkal egyétek meg. Ha csak nem, hát el nem tudom képzelni, milyen étterembe mennétek el. Tehát akkor sem tudták megenni, tehát muszáj volt, hogy meghívjanak vendégeket, de ha mai életre átültetjük, akkor ma nem mehetünk el Jeruzsálembe, tehát hogy ez nem arról szól már, hogy Jeruzsálemben az áldozat helyén kell ezt megenni, hanem az elvet kell belőle megértenünk, hogy mire kell felhasználnunk a második tizedet. Tehát, hogy a második tizedet felhasználni, akkor mégiscsak kikötünk a szegényeknél és a rászorulóknál, mert hogy akkor sem tudták elkölteni ezt a vacsorát anélkül, hogy megosszák azokkal, akik ott voltak Jeruzsálemben, szegények. Tehát nem kikerülhetőek a szegények, tehát mégiscsak visszaérkezünk oda. Azonban azt gondolom, hogy miután fel kellett menni Jeruzsálembe, és ott kellett elfogyasztani ezt a vacsorát, ami a központi istentiszteleti hely volt. Tehát, hogy ebből a pénzből, de azt gondolom, hogy ma mi nem feltétlenül kell nagy vacsorákat tartanunk, hanem azt gondolom, hogy a második tizedet ma arra kellene, hogy használjuk, amit a tizedből nem lehet finanszírozni, de az istentiszteleti szolgálatok helye, vagy istentiszteleti szolgálatokkal kapcsolatos kiadások. Például gondoljátok, hogy mennyi terembérlet van. Azt sem lehet fizetni tizedből. Vagy mennyi olyan kiadása van mondjuk akár a központi, a zugligeti gyülekezetnek, tehát az egyház központjának mennyi olyan kiadása van, amit nem lehet fizetni tizedből. Ha ma akarjuk követni azokat az elveket, amiket Isten akkor lefektetett, akkor az első tizedhez nem nyúlhatunk hozzá ezekre a célokra. Viszont ezeket fenn kell tartani, mert az, hogy most mi itt összejövünk, ennek ára van. Senki nem a szívjóságból ad egy ekkora termet hétről hétre. Minden, ami az Isten tisztelettel kapcsolatos, azt mindent nekünk kell fenntartani, mert az állam nem teheti, és nem is kell, hogy tegye. Ez a mi dolgunk, ez a ti dolgotok. És ezt pedig abból a pénzből kell megtennünk, amit Isten nekünk ad ajándékként minden hónapban, vagy kinek mikor. És a második tized, azt gondolom, hogy erre az a forrás, amit Isten kijelölt. Azonban van folytatása ennek, ugyanis azt mondja, a 26. fejezetben a 15. verstől. A második tizeddel kapcsolatban folytatja, hogy a harmadik évben, minden harmadik évben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek,
hogy egyenek a te kapuid között

és jól lakjanak. Tehát minden harmadik évben ezt az összeget a szegényeknek kellett adni. Tehát ott helyben, e harmadik évben már nem kellett felvinni Jeruzsálembe, hanem ott helyben kellett egy nagy vacsorát rendezni. És meg kellett ráhívni a lévitát, akinek nem volt öröksége és nem volt jövedelme, és meg kellett ráhívni mindazokat a szegény embereket, akik ott a környéken voltak. Ez arra tanít ma bennünket, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szociális missziót kellene végeznünk, mint amit végzünk. Lehet, hogy így is költünk, csak nem központilag, mert lehet, hogy ti megadjátok a második tizedet, és a szegényeknek adjátok, és odafordítjátok. De azt gondolom, hogy összefogásban azért hatalmas dolgokat lehetne végezni. Értitek? Tehát Isten azt mondja, hogy a szegényekről való gondoskodás, és engem megmondom őszintén, hogy borzasztóan bánt, amikor mondjuk étkezésnél való imádságnál, vagy hálaadomány imádságnál azért imádkozunk, hogy Isten gondoskodjon az éhezőkről, meg a szegényekről. De könyörgöm, Isten azt mondta, hogy mi gondoskodjunk abból a pénzből, amit Isten sáfárként ránk bízott. Tehát hogy gondoljátok azt el, vagy hogy gondoljuk azt el, hogy Isten gondoskodjon a szegényekről? A szegényeknek a házába pottyancson le egy pénzes zsákot, vagy hogy? Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy mindig lesznek közöttetek szegények azért, hogy ti tanuljátok az irgalmasságot, hogy mi tanuljuk meg. Tehát szegények nem azért vannak közöttünk, hogy imádkozzunk értük, hanem azért, hogy enni adjunk nekik. És Isten ezért ad nekünk pénzt, és azt mondja, hogy elrendelem egy részt, hogy azt ad az Isten tiszteleti szolgálatokra, de ugyanúgy elrendelem, mert ugyanúgy tized és ugyanúgy kötelező adni, hogy a rászorulókról, az özvegyekről, az árvákról, a szegényekről ti gondoskodjatok. Ugyanis ebben a tanításban, a második tized tanításában az is benne van, vagy nevezhetjük ezt harmadik tizednek is, mert nyilván nem 3x10, hanem egy harmadik féle felhasználása, de hogy nevezhetjük annak, vagy gondolhatunk rá úgy is, hogy amikor ezen elkezdetek gondolkozni, de most mit csináljak én ezzel a pénzzel, akkor fel kell kutatni a környezetetekben élő szegényeket. Tehát el kell kezdeni ismerkedni az emberekkel, meg kell tudni, hogy ki az, aki tényleg rászoruló, ki az, akinek tényleg segítség, hogyha kifizeted a villanyszámláját, vagy ennivalót veszel neki, vagy bármilyen módon tudsz neki segíteni. Ez olyan fokú ismerkedést feltételez, vagy ismerettségeket feltételez, amiben ott rejlik az evangélium hirdetés lehetősége. Nem tudom, hogy felfedezitek-e, hogy az Isten ad nekünk pénzt, mert azt mondja, hogy ez a pénz az enyém. És én megmondom, hogy hogy kell beosztanod. Nem kell neked gondolkodni rajta. Én megmondom, hogy kell beosztanod. És ezt a részt én azért adom, hogy neked legyen lehetőséged fizikailag segíteni, és a fizikai segítségen túl az utat nyit arra, hogy rólam beszélj, hogy honnan van neked pénzed. Mert ebben ott van, hogy ha megkérdezik, mert meg fogják kérdezni, hogy de hát mai világba pénzt adni? Csak úgy? Vagy segíteni? Hát honnan? Hát onnan, hogy én is kaptam. Hogy én nekem, van egy Istenem, aki adott nekem, és azt mondta, hogy ezt így kell beosztani. Óriási lehetőség. És tudjátok, addig beszélni az evangéliumról, amíg emberek éheznek, megfáznak, hát nem hiszem, hogy túl hatékony lenne. A fizikai szükségleteket kell előbb kielégíteni, és ez utat fog nyitni a lelkek megmentéséhez. Vannak azért a mai világban ilyen kérdések is, hogy bruttó vagy nettó fizetésünkből adjunk tizedet. Ugye? Mert azért régen nem merült fel, tehát Mózes nem írt erről, hogy bruttó vagy nettó jövedelmedből adjál, mert hogy nem volt bruttó meg nettó jövedelem, ez manapság kérdés. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert Magyarországon olyan helyzetben vagyunk, hogy kapunk van egy fizetésünk, és abból az állam eleve elvesz valamit, és a maradékot adja nekünk oda, ez a helyzet. De ha mondjuk Amerikában élnénk, ahol megkapjuk az eredeti alapfizetésünket, és aztán abból vagy befizetem a biztosításomat, vagy nem, vagy fizetek nyugdíjjárulékot, vagy nem, vagy fizetek mindenféleket, tehát mondjuk szolidaritási alapot, vagy nem, vagy munkanélküli járulékot, vagy nem, tehát hogy ezeket befizetem, vagy nem, az az én döntésem, akkor nyilván ott nem kérdés, hogy miből fizetek tizedet, ugye? Tehát ott nem ennek kérdés, mert akkor ott megkapod a bruttó fizetésedet, és aztán abból kifizeted a tizedet, és aztán kifizeted esetleg még az összes többit is, amit itt Magyarországon automatikusan, kötelezőként az állam elvesz. Tehát mennyi a mi jövedelmünk?
De ha ilyen kis alapszinten megmaradunk, akkor tehát azt gondolom, hogy a bruttó fizetésünket kell alapul venni, mert hogy az a jövedelmünk. Azt, hogy én abból mennyit kapok kész, ez bár nyilván kapok érte juttatásokat is. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy elmegyek kórházba és ingyen ellátnak, akkor rendben, hallom, kuncogások vannak, de vegyük azt, hogy ingyen ellátnak, vagy mondjuk amikor ingyenes az iskolai oktatás, tehát amikor egy csomó-csomó, vagy amikor mondjuk munkanélküli járadékot fogok kapni, hogyha munkanélkülivé válok, tehát amikor egy csomó dolgot kapok az államtól, amiért én fizettem, akkor azt gondolom, hogy igenis az én meggyőződésem az, hogy a bruttó fizetésem, a fizetésem, az a jövedelmem, és én abból adok tizedet, másik tizedet. Ez az, amit szerintem vegyetek számításba, gondoljátok végig, és aztán mindenki úgy gyakorolja majd, ahogy a lelkiismerete diktálja. Azonban menjünk tovább, mert hogy ugye van a tizedünk, amit odaadunk az Isten tiszteleti fenntartására, van a másik tized, amit már megláttuk, hogy hogyan kell felhasználnunk, és vannak még adományok, amiket berakhattok a szombatiskolai adományos dobozba, vagy berakhattok az Isten tiszteleti adományok dobozába, vagy a szombatiskola hátulján rajta van, ugye, hogy a szombatiskolai dobozba vetett adományok hova kerülnek. Ugyanis a sok-sok szolgálatot, amit ha megnéztek a szombatiskola hátulján, például mai alkalommal a szociális osztálynak adakoztatok, ha adakoztatok. Tehát ami ma ebbe a dobozba bent van, az arra fog kerülni, hogy a rászoruló testvérek az országban, vagy nem testvérek, tehát akik a gyülekezethez kapcsolódnak, téli tüzelősegélyt kapjanak, vagy iskolakezdési támogatást kapjanak. Ha ideadjátok, mert mondjuk a ti környezetetekben nincs olyan, aki ti magatok tudnátok közvetlenül segíteni, akkor ezt ide betehetitek. De ha végignézitek a szombatiskolát, minden héten más hova lehet adakozni. Vagy a tized cédulán, ha megnézitek, például az, hogy van egy ingatlan alap, hogy gyülekezeteket lehessen vásárolni, az sem az égből pottyan, hanem azt is Isten nekünk adja a pénzt, hogy mi adakozzunk, és mi adjuk össze azt, hogy bizonyos gyülekezeteknek legyen hol összejönni. Tehát ezeket is érdemes végig gondolni, ezekre már nincs feltétlenül kinyilatkoztatás, hogy ezeket milyen összegben, vagy milyen mértékben kell adni. Egyetlen egy szempontot mondanék ehhez. Pál apostol beszél erről a II. Korintusi levélben. A 9. fejezet 5-től a 15. verséig. Szükségnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat. Hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint ragadomány. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ezt érdemes időről időre elolvasni, hogy ebben mennyi minden tanulság van ebben az egy versben. Mert ugye azt mondja, hogy előre készítsük el az adományokat, hogy előre gondoljuk meg, hogy mennyit szeretnénk, és kinek adni, és milyen célra. Ez azt jelenti, hogy utána jártok, hogy melyik osztály szorul rá, melyik osztály nem szorul rá annyira, melyik területeknek van szüksége pénzre. És azt mondja, hogy adomány legyen, és ne ragadomány, tehát, hogy ne úgy adjátok, mint amit most csak úgy odahányok, hanem szívből, szeretetből, jó szándékkal. És azt mondja, hogy eltökélte az ő szívében. Tehát, hogy ez legyen egy elhatározás bennetek, és legyen ez következetes, és ne csak úgy, ahogy esik, úgy puffan. És a végén hozzáfűzi, hogy nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Tehát ne azért adakozzatok, mert mások is adakoznak, vagy mert hát nálunk nem látja senki, hogy ki tesz a kosárba, vagy ki nem tesz, de hogy esetleg más gyülekezeteknél. Tehát ez ne legyen kénytelenség, mert az benne van, a pénz ott van, de áldás nem biztos, hogy lesz rajta. És Isten áldása nélkül akármit adhatunk, akármennyit. Ha Isten nem áldja meg, az semmi. Na, és aztán térjünk át még egy érdekes kérdésre, ugye a mai manapság ez nagyon izgat mindenkit, hogy fizessünk-e adót, vagy ne fizessünk. Vagy mennyit fizessünk. Ugye ez főleg vállalkozókat érdekel, vagy esetleg a fekete munka is ide tartozhat, hogy dolgozzunk-e feketén, mert akkor abból nem kell járulékokat befizetni. Mit gondoltok? Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy a Biblia mit mond erről, mert erről is beszél. Az első megnyilatkozása ennek, vagy az első nyoma, amikor
zsidó királyt akarnak. És akkor Sámuel elmondja nekik, hogy miért nem lesz jó, ha ti királyt akartok. És azt mondja nekik többek között, Sámuel első könyve 8. fejezet 15. versében, 15-től a 18. verséig, azt mondja, hogy azért nem lesz jó, ha ti királyt akartok, mert veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, a dézsma ugye a decima a tized, tehát tizedet fog szedni tőletek, és főbb embereinek és szolgáinak adja, tehát kények, nem úgy fogja elosztani, hogy Isten mondja, hanem ő ezt kényekedve szerint fogja felhasználni a saját embereinek a gazdagodására. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek neki. És panaszkodni fogtok annak idejében a királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. De azt gondolom, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van rossz. Mert amikor anno a zsidók királyt kértek, annak a következménye az, hogy ma is királyok vannak felettünk. Királynak nevezzük, vagy államnak, mindegy. De nyilván valamilyen rendszer kell, mert anarhiában nem élhetünk, és ahhoz viszont adakozni kell. Tehát azt fenn kell tartani. Egy államot fenn kell tartani, az államnak sem lesz máshonnan bevétele, mint amit mi megtermelünk, és amit mi adók, járulékok, illetékek, és sorolhatnám még, szakember biztos el tudna mondani, mi minden formájában befizetünk. Tehát azzal, hogy van egy állam felettünk, vagy volt egy király, ezzel járt, tehát ezt hozták a fejükre a zsidók akkor, és Isten megmondta, hogy panaszkodni fogtok. És hogy mi is panaszkodunk, hogy hát nem jó ez a rendszer, mert hogy mi mindenre költik azt a rengeteg pénzt, butaságokra, meg saját gazdagodásukra. Ugyanakkor mégis kötelességünk adót fizetni. Jézustól is megkérdezték, hogy szabad-e nekünk a császárnak adót fizetni. Mit válaszolt Jézus? Nem, ne fizessetek! Nem, mert ez egy gonosz rendszer, mert saját céljára használja fel, butaságokra fogja költeni, a saját emberei gazdagodására, és villákat fog építeni belőle a rózsadombon. Ezt mondta, ugye? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek is, ami az Istené. Fogadjuk el, nem jó rendszer, Isten nem ezt akarta, Isten nem ilyen államot gondolt el az ember számára, de mi ezt választottuk. Panaszkodunk, de Isten már nem tud meghallgatni, mert nem lehet, már nem tudunk visszamenni oda, hogy Isten legyen az uralkodó felettünk, és bírák legyenek, és ne kelljen egy egész ilyen rendszert fenntartani, mert igenis mi fenntartunk börtönöket, amik rengetegbe kerülnek, ami az Ószövetségben nem volt. Fenntartunk olyan rendszereket, amik az Ószövetségben, amit Isten nem szeretne, hogy fenntartsunk, de fenntartunk. És ezek nagyon-nagyon-nagyon sokba kerülnek, rengetegbe kerülnek. És ehhez a mi adóforintjaink jelentik az alapot. És amikor azt mondjuk, hogy nyugdíjat szeretnék, és jó nyugdíjat szeretnék, és szeretnék abból tisztességesen megélni, akkor ahhoz nekem előbb be kell fizetnem. Vagy spórolnom kell, hogy akkor majd legyen egy bankszámlám, amiről jól tudok élni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sajnos van egy ilyen szemlélet, nem tudom, hogy a világon mindenütt, vagy csak itt Magyarországon van-e, hogy én kapni szeretnék az államtól. Tehát az állam azért van, hogy engem jól tartson, de ennek az árát fizesse meg valaki más, tehát ne én. De sajnos ez nem így működik, mert az állam is úgy működik pontosan, mint ahogy a ti háztartásotok otthon, hogy van egy mennyiségű bevétele, és van egy mennyiségű kiadása. És a kettőnek jobb esetben fedezni kéne egymást. Hát tudjuk, hogy nem fedezi, mert azért van olyan nagy hitelállományunk. Persze lehet vitatni, hogy hova megy a pénz, de Isten azt mondja, hogy ezzel nem kell törődnötök, mert ez egy rossz rendszer, amiből nem tudtok kilépni. Isten nem tud most meghallgatni ezért bennünket, úgyhogy fizessünk adót. Van még egy kérdés. De még egy, ami azt gondolom, hogy megint aktuális, mert amikor minden nap arról hallok, hogy mennyire jó a devizahiteleseknek, mert most a svájci frank az így áll, meg úgy áll, akkor felmerül a kérdés, hogy a Biblia mit mond arra, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne vegyünk fel. Nem fogom megkérdezni, hogy kinek van hitele, bármilyen hitele. Mit mond a Biblia arról, hogy vegyünk-e fel hitelt, vagy ne? Igen, jobb adni, mint kapni. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy szeressétek egymást. Nyilván egy csomó dologról, a mai világról nem ír, de azt mondom, hogy elveket elmond, amilyen alapelvek mentén
a mai világot talán meg lehet feleltetni neki, mert ugye a hitelhez kapcsolódik akár a kezesség kérdése is. Mert hogy amikor te hitelt veszel fel, akkor kezességet vállalsz azért, hogy te azt vissza fogod fizetni. Vagy esetleg másért vállalsz kezességet, mert ilyen is előfordul azért, ugye, hogy másért vállaltok kezességet, aki azt mondja, hogy majd én visszafizetem, aztán vagy igen, vagy nem. Példabeszédek könyvéből idézek. A 22. fejezet 26-27. verse. Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek. Ha nincs neked miből megadnod, miért vegye el a te ágyadat te alólad? Nem erről ettől zeng ma a média, hogy lakás árverezések, ugye kiköltözési moratórium, hogy hány ember elvesztette a házát, az életét, mindent, mert a bank elvitte. Mert kézbe csapott, aláírt, és azt mondta, hogy én biztos visszafizetem. Nyilván, hogy valaki túlvállalja magát, persze, a példabeszédek könyve 6. fejezet, 1. verse. Fiam, ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted magad másért, szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Ezt míveld azért, fiam, és mensd ki magad, mert a te fele barátodnak kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magad, és kényszerítsd fele barátodat. Még álmod se engedj szemeinek, se szemhunyást szemöldökidnek. Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. Azért elég kemény szavak, tehát azt mondja, hogy semmiképp ne vállaljunk kezességet, és hogy ha mégis megtettük, akkor abból szabadítsuk ki magunkat. Mert hogy miért venné el valaki a fejünk fölül a házat, amikor nem kellene. Nem foglalok állást, azt mondom, hogy mindenki maga döntse el ennek alapján, hogy a hitel felvétel kérdése, az vajon a Biblia alapján hogyan áll. A kezesség kérdése, azt gondolom, hogy az egyértelműbb, hogy kezességet ne vállaljunk, de ezt döntsétek el ti magatok. Az ige erről beszél, ilyen alapelveket tár elénk. Hát sok igét írtam még fel, amit most már nem olvasok fel, illetve egyetlen egy igét, illetve kettőt szeretnék még. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 1-19 versét olvassátok el ezeknek a fényében. Ugyanis itt arról beszél, hogy például ilyen igék vannak itt, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. És azért hozom ide ezeket az igéket, mert amikor azt mondom, hogy tized, meg második tized, meg adományok, akkor azért én pontosan tudom, hogy ez egy nagyon tetemes összeget tud kitenni, főleg azokhoz képest, akik mondjuk semmit nem fizetnek ilyen célra. És azt is tudom, hogy ma elég nehéz megélni. Hogy nagyon sok kiadás van, és nagyon sok olyan dolog van, ami... Hát amikor elmegyünk csekket befizetni, akkor nem pár ezer forintot hagyunk ott, hanem sok-sok tízezret, meg akár százezret is. Ezek hat nyomán nehéz kimondani azt, hogy igenis Isten azt mondja, hogy kötelességünk, mert ővé a pénzünk, nekünk nincs, mi sáfárai vagyunk, mi csak beosztói vagyunk, vagy mi csak szét elköltői vagyunk ennek az összegnek, és nincs jogunk dönteni afelett, hogy a tizedet, a második tizedet és az adományokat adjuk-e, vagy nem adjuk. Isten számon fog kérni, mert azt mondja, hogy eljön egy nap, amikor azt mondja, hogy maga elé állít, és erről is szólnak példázatok, hogy a sáfár így gazdálkodott, meg úgy gazdálkodott, és visszajött az ő gazdája, és számon kérte. Én azt értettem meg a Bibliában, hogy nincs jogunk e felett dönteni, hogy adom, vagy nem adom. Ez Isten pénze, kell, hogy adjuk. Ha adjuk, akkor már jó szívvel adjuk, és örömmel adjuk. De azért hoztam ezeket az igéket, mert ezek bátorítanak arra, hogyha Isten azt kéri tőlünk, hogy a jövedelmünknek akár a negyedét, mert ez már azt jelenti is lassan, hogy ott tartunk, hogy negyede, mert a 2-10% az 20% már, tehát hogy lassan a negyedénél tartunk, ha az adományokat is belevesszük, tehát a jövedelmünk negyedét odaadni, és nem a magunk céljaira fordítani, az igenis megterhelő. Szóval, hogy ezt nehéz kimondani. Főleg, hogyha a bruttó, a nettó fizeté, amit nettóban megkapok, abból a bruttó után adok tizedet, én így gyakorlom, és azt kell, hogy mondjam, hogy Isten hatalmas arra. Tehát, ha Isten ezt kéri, akkor azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban. A magad értelmére ne támaszkodjál. Nem kell azon gondolkozni, hogy fogok akkor én megélni, ha a nettó kis fizetésecskémből a bruttó után fogok tizedet fizetni. Ez az Úr dolga.
Tehát ne nézzétek a mező liliomait, meg az égmadarait, hogy hogyan öltöznek, vagy nézzétek. Semmit, nem aratnak, nem vetnek, semmit nem tesznek, és Isten hogy gondoskodik róluk? Hogy mennyivel nem különben rólunk? Ezt tegyétek hit kérdésé és hit próbává, hogy vajon bíztok-e az Istenben annyira, hogy amit ő mond, hogy ezt így kell gyakorolni, és megvan az oka, hogy miért, hogy azt úgy gyakoroljátok-e, és hogy annak meg lesz-e az áldása. Végén Malakiás könyvéből szeretnék felolvasni, amit sokszor olvasunk hála imádságnál. De én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt az igét, mert annyira biztató és bátorító, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és ő nem kér olyat, ami kárunkra van, még ha látszólag a magunk értelmére támaszkodva azzá is válhat. Azt mondja, hogy avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészében. Hozzátok be a tizedet, az első és a második tizedet. Nem mondja, csak az elsőt. Hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljátok meg engem, azt mondja a seregeknek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek ura. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldognak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek ura, melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, és az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Én ezt a bátorítást tenném a végére, mert tudom, hogy ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy ez egyik legnehezebb kérdés, amibe beleütközhet egy a hit útján járó ember, és nem feltétlenül egyszer ütközünk bele. Mert ezért ez a kísértés gyakran előjön, még akkor is, hogyha már eltökéltétek, és gyakoroljátok. Egy-egy nehezebb élethelyzet megkísérthet bennünket, hogy hozzányúljunk a második tizedhez, a tizedhez, vagy az adományt visszatartsuk. Hogy ez ugyanolyan hitpróba, mint a szombat megtartása, vagy bármilyen hitkérdés az életünkben. Bízunk-e? És ez nem a pénzről szól, ez Istenhez való, Isten iránt való bizalomról szól. Bízunk-e? A világ mindenséget teremtő, az engem megteremtő, az engem fenntartó, és az értem meghalt Istenben. Aki azt szeretné, hogy itt a Földön is jól és biztonságban éljek, de azt szeretné, hogy üdvözüljek. Tehát amikor a tizedről, az adományokról és a pénzetekről van szó, akkor azt gondolom, hogy ez hitkérdés. És ti is tekintsetek rá így, hogy ez hitkérdés. És beszéljétek meg a Jóistennel, hogy ti nektek személy szerint milyen utakat és módokat mutat, hogy hogyan tudjátok megtalálni a második tizednek, vagy az adománynak a legjobb útját, az első tized útját meghatározta. Köszönöm, hogy együtt gondolkodhattunk, és bátorítalak benneteket, hogy majd meséljétek el a tapasztalataitokat, amiket már eddig is szereztetek, délutáni órán is, majd még ezután szereztek tapasztalatokat ezen a téren, azt is meséljétek el, és osszátok meg velünk. Köszönöm, és kívánom, hogy az Isten segítsen meg ebben bennünket, hogy jól értsük meg, és hogy helyesen tudjunk e szerint élni. Amen.

lapozzuk fel a Bibliát, és még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek tehát benneteket. Máté evangéliumánál nyitjuk meg a Bibliát. 6. fejezetnél jól ismert igehelyről van szó, nem kellően becsült és még kevésbé megélt Biblia részről. Olvasom tehát Máté evangélium a 6. fejezet 6. versétől az igét. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kedves gyülekezet, két személy, két ember barátsága azon múlik sok esetben, mennyire ismerik egymást, sőt minden esetben. Hogy ismerheti meg egymást két ember? Ugye mi emberek egymás gondolatait nem ismerjük, hogyan épülhet ki a bizalom két ember között beszélgetés útján? Ezért személyes meggyőződésem is, hogy a beszéd, a beszélgetés a kulcsa, ami egymásról alkotott képünknek. Isten és ember között a kapcsolatot az ember beszélgetés, beszéd útján veheti fel. Tehát még egyszer mondom, nem rendelkezünk a gondolatismerés képességével, Isten rendelkezik, ennek ellenére az ige azt mondja, hogy mivel Isten úgy szeretne beszélgetni velünk, mint hogy mi beszélgetünk egymással. Ezért Isten azt kéri és azt kívánja, hogy mi vegyük fel vele, mint személlyel a kapcsolatot. Nagyon jó hír a Bibliában. Életem egyik legjobb híre volt annak idején, hogy Isten személy. Egyszerű és magától értetődő, hogy Isten személy. Minden vallásban magától értetődő, hogy Isten személy? Egyáltalán nem. Ezért én megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetben érezni magam egy olyan vallásban, ahol Isten nem személyként kéne kezelnem, mert nem tudnám hova tenni. Mert egy személy hogyan kommunikálhat egy nem személy jellegű fogalommal, vagy jelenséggel. Ez egy olyan misztikus és érdekes tartalmú dolog volna, és megmondom őszintén, távol is áll szerintem egy ilyen dolog az embertől. Az Isten azt mondja, illetve az ige azt mondja, hogy ő személy, nagyon jó hír, személy, sőt az Isten képére és hasonlatosságára alkotott minket, és a személyek között nincs semmi misztikum nincs ebben. Azt kéri Jézus, és azt mondja, hogy mi vegyük fel személyesen vele a kapcsolatot. Igaz, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát szerintem egyikünk sincs olyan ember, aki rögtön beszélgetett volna az Istennel. Aki azt mondja, hogy ő hát hip-hop már is beszélgetett az Istennel, ott valami gyanús. A hit hallásból van, először eljártunk egy előadássorozatra, elkezdtük olvasni az igét. A hit abból adódott, hogy olvastunk vagy hallottunk valamit. Majd javasolták, és olvastuk az igében, hogy vegyük fel Istennel a kapcsolatot. Milyen őszinte dolog ez, nem? Hogy nem más által kell nekem az Isten megismerni. Mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy ne menj el, majd én elmondom neked. Hanem azt mondja, hogy gyere és lásd meg. Amikor ugye az új szövetségben azt mondták, hogy megtaláltuk a messiást, ugye Filip elment, odament Nátánelhez, most nem kell ezt fellapozni, és Nátánel megkérdezi, hogy származhat-e Názáretből valami jó, akkor nem kezd el neki prédikálni. Filip, ó, hányszor elhibázzuk. Valaki kérdez valamit, és azt hiszük, hogy ezt nekünk kell megválaszolni. Majd mi elmondjuk. És egyetlen mondatot kéne mondani, gyere, és lásd meg. Tehát ne nekem higgy, gyere, és lásd meg. Isten azt kívánja, hogy mindenki személyesen vegye fel vele a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény hit az kizárólag személyes hiten alapul, persze ezen alapul, de a közösségnek, a közös imádságnak is van értelme és jelentősége. Nem járhatunk el egymás helyett. Én úgy tudom, hogy megszigorították Magyarországon is a mások helyetti hivatalos iratátvételét. Tehát, hogy is nevezik ezt, meghatalmazás? Meghatalmazottként átvehetem más helyett a iratát, de ma már ez is csak ugye egyenessági leszármazott, tehát nem egyszerű a világban sem ez. Az Isten világában nincs meghatalmazás, ami azt jelenti, hogy hit területén mindenki a maga nevében jár el.
Én nem tartozom felelősséggel a másik szavaiért és a hitéért, hanem te kövess engem, csak saját nevünkben, csak saját hitéletünkben, ez ennevében beszélhetünk. Az első gondolati kör, tehát amit most említettem és elmondtam, az a személyes kapcsolatfelvétel. Ó, hány politikus, úgy tudom, hogy még Amerikában is amerikai elnök keresik a módszerét, hogy lehet Istennel kapcsolatba lépni. És különböző metodikákkal, meditációkkal, varázslókkal, misztikus dolgokkal, babonassággal keresik, hogy Isten milyen jövőt szánt az embereknek. És ilyen egyszerű, mint van megírva, mint olvasod, első pont. Második pont, menj be a te belső szobádba és imádkozzál. Két, mondanám azt, nagyon egyszerű dolog. Semmi misztikum. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz pénz. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz különleges kellék, vagy személy, közvetítő. És pont ez az érdekes az egészben szerintem, hogy olyan egyszerű az Isten keresés, Isten követés. Olyan egyszerű, hogy sokan el sem hiszik. Mint hogyha Isten valami nagyon misztikus dolog volna. De Jézus azt mondta, hogy menj be, tehát olvasnám, te pedig, tehát személyesen szól, borzasztó fontos dolog, hogy te pedig, te. Te pedig, mikor imádkozol, és a te atyád szól, nézzétek meg, hányszor szerepel ebben a három versben, a te atyád. Mert Jézus azt mondta, hogy mi atyánk, és sokan mondják, hogy mi atyánk, ugye? Mi atyánk. De itt az szerepel, hogy, és itt, ugye itt is lesz majd a mintaimádság, te pedig. Tehát amikor mi imádkozunk, akkor itt személyes kapcsolatról van szó. Menj be a te belső szobádba. Csak rajtunk múlik, hogy mikor. Istennek van-e fogadóórája? Istennek nincs fogadóórája. Engem is sokan keresnek telefonon, és gondolom titeket is. Nagyon nehéz mindig felvenni a telefont. Nagyon nehéz mindig találkozni valakivel, vagy rendszeresen, mert nincs időnk. És én elgondolkodtam azon, hogy Istennek hogy van ideje ennyi galaxisra? Ez egyébként felfoghatatlan nekem. Nem létezik. Hát Isten napja hány órából áll? Mert gondolom, hogy a mennyben is minden rend szerint, és bizonyos értelemben van idő, nem úgy, mint nálunk, de van egy rend. Van egy koordinátorrendszer, ami szerint élnek a mennyben. És Istennek hogy van ideje egyrészt erre a bolygóra 6 milliárd emberre személy szerint, de ez még semmi. Tudjátok, hogy mi egy porszám vagyunk ebben az univerzumban. Hány angyal? 10 000-szer 10 000 angyal. Na, ha van kérdése, Isten válaszol rá, megkeresheti. Istennek van ideje az ő teremtményeire. Mindig, bármikor van ideje az Istennek ránk. Vajon nekünk van-e időnk Istenre, van-e időnk Krisztusra? Mielőtt ezt a kérdést tovább boncolgatnám, egy másikat tennék fel, mi történik, ha valaki nem imádkozik? A kérdésem így hangzik, mi történik, ha valaki nem imádkozik? Volt már úgy, hogy nem imádkoztunk? Költői a kérdés előfordult bizonyára. Nem volt időnk, nem volt erőnk, talán nem volt kedvünk. Lehet, hogy furcsa lesz a válasz, gyakorlatilag semmi. Tehát amikor valaki nem imádkozik, a napja hasonlóan végbe megy, mint minden más. Én ezt tapasztaltam. Isten nem vonja meg az áldást. Nem az történik, hogy ha imádkozol, akkor minden a tiéd. Ha nem imádkozol, akkor pedig minden kudarcba fullad. Előfordul, hogy ima hiányában kudarcok érnek, de ha valaki imádkozik, és úgy is érheti az ember kudarc, tehát nem ennyire egyértelmű ez a képlet. Én azt vettem észre, hogy ha valami okból kimaradt az imádság mondjuk reggel, aznap is értek áldások. Aznap is értek tapasztalatok. Ezért nagyon alattomos dolog az imádság kimaradása, mert nem azonnal okoz lelki hanyatlást. Nem aznap. Szép lassan. És hogyha valaki nem kap észbe időben, akkor fokozatosan is, de folyamatosan elromlik az élete. Egy idő után fel fogjuk ismerni, hogy felcsattanok. Már nem olyan az ima életem, mint régen, én régen nem voltam ilyen. Vagy esetleg más figyelmeztet rá, hogy te Gábor, te régen nem beszéltél így. Te más lettél, talán túl sok dolgod van, talán nincs időd Istennel foglalkozni. És akkor veszük észre, hogy hú, ha tényleg, hát milyen sokszor előfordult, hogy nem imádkoztam, és azt hittem, hogy ez nem ilyen veszélyes, és kiderül, hogy igen. Szép lassan meghal az ember lelke, észre se vesszük. Sátán taktikája, hogy észrevétlenül fokozatosan menjen tönkre a hitéletünk. Ezért Sátánnak nem eszköze, hogy mi azonnal észrevegyük, hogy az ima hiánya halált okoz, lelki halált. Sátán célja, hogy észre se vegyük, hogyha nem imádkozunk, akkor, hogy
igazából semmi sem történik, ezt lássuk. Észre se vegyük, hogy a lelkünk bajba kerül. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. vers, ugye azt írja, zsidók 5-7 ismert, igen. Ki az ő testének napjaiban, tehát Jézusról van szó természetesen, ugye könyörgések, tehát minden nap könyörgések, esedezések, erős kiáltás és könyhullatás közben járult, ugye ahhoz, aki ott képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Jézus számára az imádság lélegzetvétel volt. Ugye szoktuk is mondani, hogy a lélek lélegzetvétele. Jézus tudta, hogy ha kihagy egy imádságot, megszűnik a kapcsolat az Atyával. És az a baj, hogy mi gyakran nem érezzük ezt a kapcsolat megszakadást. Ami valószínűleg annak az eredmény, hogy korábban se volt olyan szoros ez a kapcsolat. Akinek Istennel szoros kapcsolata van, az észreveszi, hogyha az hanyatlik. Mi történne velünk, hogyha a kedvesünk azt mondaná, hogy most néhány napig nem beszélgetek veled. Van más dolga. Szeretlek, tisztellek, becsüllek, számmal vallom, összekötöttem veled az életemet, de most hétfő van, csütörtökön beszélünk legközelebb. Ti mit szólnátok hozzá? Miközben azt vallaná az ember, hogy hát ő szereti az ő kedvesét, és most valahogy nincs időm rád. Más, vannak fontosabb dolgok. Vajon mit szól a mennyei atya, a te atyád, az én atyám, a mi atyánk, amikor nincs időnk rá? Miközben azt mondjuk, hogy neki szolgálunk. Vajon mit szól Isten, amikor valaki hétfőtől szerdáig nem szólt hozzá? Nem kérdezett tőle, nem beszélgetett vele. Vagy talán csak étkezések előtt egy pár másodpercig hálát adtunk? Vajon mit szól a vőlegény, ha a mennyasszony napokig, hetekig nem beszélget vele? Ezt nem is nevezhetjük igazából eljegyzésnek, ezt nem nevezhetjük házasságnak. Kedves gyülekezet, Sátán mindent elvehet, el is vett. Volt olyan ember, akitől mindent elvett? Igen. Egy kivétellel. Jobbnak az imáját nem vehette el. Egy dolog van, amihez Sátán soha nem nyúlhat, hogy Jobbnak az életét se vehette el. De volt még valami, mégpedig az ima. Jobb imádkozott? Egy dolog van, amihez Sátán nem nyúlhat. Valószínűleg visít a dütöl, de nem nyúlhat hozzá. Ez pedig az imáink. Ezek az imáink. Az ima az egyetlen, még az életünkhoz is hozzányúlhat. Az imáinkhoz nem nyúlhat. Amikor valaki letérdel imádkozni, ha elképzelnénk, mi történik körülöttünk, angyalok teremnek ott, és Sátán angyalai el kell, hogy távozzanak. Az imádkozó ember a legmagasabb rendű hatalommal bír. A világ szempontjából egy térdelő ember gyáva és gyenge, ugye? Gyenge. A menny számára egy térdelő ember, aki Krisztushoz imádkozik, aki a mennyei atyához Krisztus által imádkozik, a legmagasabb erővel rendelkezik. Voltunk-e már úgy, és bizonyára igen, hogyha valahol tartózkodunk, akkor átvesszük annak a helynek az illatát. Hát éppen itt a Bencúr utcában ugye korábban kicsit nedves, dohos illatot, most már ez persze javul, és az ember, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol mondjuk penészes, dohos, mondjuk ez nem az, a hely már, hál' Istennek, dohos, penészes, nedves, mondjuk pincé, vagy valahol tartózkodunk, akkor mit vettünk észre, hazamegyünk, és a ruhánk hordozza ezt a szagot, mert ez ugye rossz szag. Ezért nem szívesen tartózkodunk olyan helyen, ahol rossz szag van, vagy dohány, ami ugye ezek úgy nevezik, hogy adszorbensek, tehát könnyen letapadnak a ruhán, a bőrön, a hajon. És érdekes, hogy amilyen millióbb mi lelkileg tartózkodunk, higgyétek el, annak a helynek az illatát vagy szagát vesszük át. Ez ugyanígy működik lelkileg is. Ezért egy emberen észre lehet venni, hogy milyen helyen tartózkodik, illatban vagy nem, a hétköznapokban. Elárulja a beszédem. Emlékeztek, amikor Jézust elvitték? És Péterhez oda mennek? És azt mondják, hogy te is ő közülük való, vagy elárul a te beszéded? Elárul a te beszéded. Amikor az apostolokat keresték, tudták, hogy kit kell keresni, mert tudták, hogy milyen a beszédük, hogy nem káromkodnak, hogy milyen emberek. Nagyon hamar megismerték a római birodalomban a keresztényeket, és fel is jegyezték róluk, hogy ezek az emberek különlegesek, mert furcsa dolgokat csinálnak, nem beszélnek csúnyán, bizonyos erkölcstelen helyeket nem látogatnak. Jellegzetes, mert illatuk van. Az igazi keresztény embernek lelki értelemben illata van, ezért Jézus körül az emberek azért
csoportosultak, mert Jézusnak mennyei illata volt. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy persze az ő szavai, az ő tanításai. Jézus körül miért voltak tömegek? Amikor visszatértek a katonák, testőrök, mit mondtak? Soha nem hallottunk embert így szólni. Pedig azok elég kemény emberek voltak. Úgy tűnt, hogy Jézust körbeveszi egy olyan mennyei légkör, amiben ha valaki belekerül, egyszerűen magával ragadja. Mert az Isten

Aki sokat imádkozik, annak lesz ilyen mennyei illata. Önmagában az igeolvasás is sokat jelent, de az imádság az, ami ehhez hozzájön. Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen ember lesz belőle? Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen élete lesz? Boldog élete lesz? Mert Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem akartok hozzám jönni. Ugye az imádságban lehet Krisztushoz jönni. Ha valaki az igét olvassa, de nem imádkozik, én megkockáztatnám ezt a mondatot, törvényeskedő emberré válik. Mert az ige bár jó illat, de kevés. Mert az ige megmutatja, hogy mik a szabályok. És az ima mit mutat meg? Az ige megmutatja, mi a szabály, az ima megmutatja, hogy az adott szabályt, az adott élethelyzetben hogyan alkalmazd. Elméleti igazság az ige, gyakorlati igazság az ima. A kettő csak együtt működik. Milyen ember az, aki nem olvassa az igét, csak imádkozik? Ez az előzőnek a fordítottja. Tehát, hogy nem olvassa valaki az igét, csak imádkozik. Rajongó. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ó, igen, nekem nincs szükségem az igét gyakran olvasni, én tudom. Betegség lehet ez is, elnézést, egy lelki probléma, hogy már az igét nem is olvasjuk, mert tudjuk fejből. Vagy éppen azért, mert mi imádságban kapunk az Istentől tanácsokat. Félelmetes csapda, sátán nagy csapdája. Időnként még köreinken belül is felfedezek ilyen látást, hogy valaki keveset olvassa az igét, mert ő imádságban kap intuíciókat az Istentől. Vigyázzunk, mert ez is veszélyes lehet. Jézus azt is mondta, hogy mint van megírva, mint olvasod. Jézus olvasott igét, Jézus ismerte a tekercseket, olvasta az igét. Ha a világ megváltója olvasta a tekercseket, nekünk is kell olvasni a tekercseket. De mellette Jézusnak komoly ima élete volt, és mindig tudta, hogy hol a határ a kettő között. Jézus nagyon jól tudta az igét, hiszen fejből mondta a Zsoltárt, ugye, a kereszten. Tehát Jézusnak a Zsoltárok könyve fejében volt. Ő ezeket énekelte munka közben. Nem úgy van, mint az embereknél most szokás, hogy rádiót kapcsolnak, de meg televíziót, ha valamivel le akarják magukat kötni. Ellen White leírja, hogy amikor Jézus körül nehéz helyzet alakult ki, mert egy ács körül biztos vannak nehéz helyzetek, hogy voltak, akkor Jézus énekelte a zsoltárokat. Ő énekelt, ő mennyei illatot árasztott, és tudták, hogy őt nem lehet semmilyen stressz helyzetben kihozni a sodrából, mert ő tudta, hogy mi a megoldás. És tudjuk, hogy az ének is egy imádság. Ha megtehetitek, hogy egy helyen vagytok, és helyesebben, ha nem tehetitek meg, hogy imádkoztok, mert nem tehetjük meg sok helyen, akkor tanuljunk meg zsoltárokat, tanuljunk meg énekeket, és kezdjük el énekelni. Figyeljetek meg a hatását. Mi fog történni? Olyan érdekes gondolat, mintha lélek a lelkünkben költözni, és ez valóságosan így is van. Különböző imádságok vannak. A Biblia beszél arról, hogy vannak olyan imák, amelyek meghiúsultak. 1 Péter 3.7. Vannak olyan imák, amelyek hiába valók. Máté 15.9. Csak jelzem az igehelyeket. És vannak Isten előtt utálatos imádságok is. Ezeknek szabályai, illetve ennek szabályai vannak. Én most ezen az alkalman, ezen a délelőttön nem mennék bele részletesen az ima szabályaiba, csak néhány alapelvbe, de jelzem, hogy nem minden ima hallgattatik meg. Az őszinteség rendkívül fontos. Ugye tudjuk, hogy Isten előtt mi nyitott könyvek vagyunk. Mielőtt elkezdtük volna az imát, az Atya már tudja, mi lesz az imánk, hiszen nyelvünkön sincs az, hogy már érti. Az igében is ezt olvastam, hogy ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Úgy tűnik, hogy nem, elsősorban nem Istennek van szüksége arra, hogy mi imádkozzunk, hanem nekünk kell erre időt szánnunk. Hadd kérdezzem meg, hogy a szombat miért adatott nekünk? Ez egy költői kérdés. Persze, hát azért, hogy Istennel járjunk és foglalkozzunk, és hallgassuk az Isten beszédét. Én amikor ezzel foglalkoztam, ezzel a kérdéssel, arra jöttem rá, hogy a szombat nem más, mint 24 órás. Egész pontosan 16 órás, mert ugye aludni is kell. 16 órás imádság. Ez a szombat. Mert mi hétköznapokon csak pár 10 percet tudunk Isten igéjével és imával foglalkozni. Van, aki ennél többet is foglalkozik imádsággal.
De Jézus maga mondta, ne legyetek sokbeszédűek, illetve ne higgyétek, hogy a sokbeszéd miatt hallgatatik meg az ima. Jézus nem volt sokbeszédű az imában, de azt tudjuk, hogy éjszakákat imádkozott. Tehát mégis sokat imádkozott. Valószínű, hogy azért, mert szüksége volt az atyára,

0: Vagyis azt mondja az ige, hogy ne azért imádkozz sokat, mert az Isten méri az időt, és azt szerint jár el veled szemben. Mert az imádság nem stopperórával mérendő, hanem szív, hanem a szív a mérőszalag. Hogy milyen szívvel imádkozunk. Nagyon fontos a személyes kapcsolat. Az egyetlen lehetőség tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat felvételére az imádság. Én arra gondolok, és én úgy vettem észre, hogy az igeolvasás és Istennel való kapcsolat, de nem olyan, mint az imádság. Az igeolvasás sok minden, nagyon sokat segít, de utána, az igeolvasás után az ima elmaradása végzetes a lélekre. Ezért a kettő együtt tud működni. Reisinger János azt írja egy könyvében, a legtöbb ember, még a keresztények nagy része is nem imádkozik. Nem tud, vagy nem szeret imádkozni. Nagy nehézségek idején küldenek az ég felé egy jaj Istenem, segíts fohászt. De általában hónapok, évek telnek el, hogy a hívő emberek komolyan időt szánjanak az elmélyült imára. Ezért mi, akik szeretnénk Istenen járni, vajon imádkozunk eleget? Kicsit elpazarolt időnek számít sokszor az ima, legalábbis a mi lelkünkben. Gondoljátok meg, hogy ha a napunk nem 24, hanem 30 órából állna, akkor is minden percünk foglalt lenne, meggyőződése. És mi azt várjuk, mikor lesz egy picit több idő. Erőszakot kell alkalmazni a dolgaimon. Nincs más választásom. Annak idején, amikor az előkészületi évről én magam is beszéltem, azt tanácsoltam, hogy erőszakkal, ha lehet, jó értelmevéve, erőszakkal építsük le a dolgainkat. Mert Sátán erőszakosan építi fel a dolgainkat. Nekünk finom és szalid erőszakkal le kell építeni a dolgainkat. Mert bőven van dolog, amit kell csinálnunk, de az imád semmi sem pótolja. Meggyőződésem az is, hogy Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni. Például olvasással, igeolvasással. Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni szent cselekedetekkel, gyülekezetbe járással, szeretett szolgálattal, netán bármilyen misszió munkával való komoly részvétellel, és én azt tapasztalom és azt látom, hogy és én magam is időnként elkövetem ezt a hibát, hogy az imádságot kényszeres magatartással úgy pótolom, hogy gyülekezetbi munkát végzek. Ez félelmetes. És nem épülök olyan sokat, abból is épülök, de érzem, hogy az ima nem oldódott meg, az ima kérdés. Még a közösségi ima sem pótolja a személyes ítéletet. Tehát nehogy ezzel próbáljuk pótolni. Amikor Jézust keresték a tanítványok, egy ízben, Lukács 11.1. Jézust keresték a tanítványok, hogy találták meg imában? És azt látták, hogy Jézus imádkozik. Emlékszünk erre a részre a Bibliában? Lukács 11. fejezet első verse, amikor a tanítványok nem tudták, hogy hol a mester, és nagy nehezen megtalálták, és csendbe kellett maradjanak, mert látták, hogy a mester imádkozik. Jézus imádkozott. És úgy megfogta őket Jézus imája, megdöbbentek, mert ők embert így nem láttak meg imádkozni. Hogy azt mondták, hogy taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mert látták, hogy amit Keresztelő Jánostól tanultak, az nem elég. Jézus máshogy imádkozott. Jézus küzdőimát folytatott, és akkor mondják ki, hogy taníts minket imádkozni. Úgy tűnik, hogy megérezték, hogy Jézus ereje és hatalma összefügg az ő ima életével. Akkor jöttek rá, Jézus ima élete és az ő élete, teljes élete összefüggnek. Szeretném összefoglalni azt az öt szempontot, ami fontos az imádsághoz. A legelső a vágy az imára. Fogjuk majd énekelni, a záró énekez lesz, hogy mint a szarvas a folyóvíz, az úgy kívánkozik az ember lelke és a jó Istenhez. Ugye az ember nem kívánkozik az Istenhez. Ugye tudjuk, hogy mi, ha rajtunk múlna, mi elkárhoznánk. Gondolom ez nyilvánvaló római levélből is. Tehát ha az emberem múlna, hogy keresse az Istent, életünk utolsó másodpercig nem keresnénk, eszükbe sem jutna, hogy létezik Isten. Az Isten lelke munkája azt van, akinél néhány évig, van, akinél évtizedekig, hogy mi keressük az Istent. És az ellenségeskedést is a bűnnel szemben, ugye az ős evangélium alapján. Az első lépés, hogy vágyakozás, Isten sokat dolgozik ezért. Sokat szolgál ezért nekünk, és értünk, hogy mi keressük az Istent. Adjunk hálát azért, hogy mi vágyunk az Isten közelségbe. Az, hogy mi itt vagyunk, és nem valamelyik munkahelyen, az annak a következmény, hogy Isten megkeresett bennünket, és késztetett bennünket, hogy mi szálljunk egy napot az ővele való kapcsolatra, az ajándék. A szombat egy fantasztikus ajándék. Az első lépés, hogy vágyakozzunk tehát az imára, Zsoltárok 42.2, ezt fogjuk majd énekelni, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. De mondhatnám, egy másik igét is mondhatnék, boldogok, akik szomjúhozzák, éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus maga mondta ezeket. A második lépés a csendesség. Egy testvérnővel beszélgettem néhány hónapja, azt mondta, hogy ő azért nem néz televíziót, mert megérezte és megismerte, hogy egy televíziófilm megnézése után soha nem tudott imádkozni. És ennek is oka van, és bár nem tudta ennek az agyi, ugye most már lehet tudni az okát, nem tudta ennek az agyi idegi magyarázatát. Egyszer arra jött rá, hogy amikor egy filmet megnézett, ott ragadt a televízió előtt, este bűntudattal térdelt le, és az imája csapnivaló volt. Valószínű, el sem jutott az Jóistenig. Úgy érezte, hogy nem tud imádkozni, valami nem stimmel. Az értelmével, az idegrendszerével. Nem sikerült ez a kapcsolat, mint reggel. Kikapcsolta és eladta a tévéjét. Megfigyelhető, vannak dolgok, amik megszakítják ezt a kapcsolatot az Istennel. És nekünk érzékenynek kell lennünk, hogy mi az, ami ezt a kapcsolatot megszakítja. A csendesség. A csendesség lehetővé teszi, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Isten nem kiabálja túl sem a televízió, sem a rádió, sem a mobiltelefonunk zaját. Ő nem foglalkozik, meg megtehetné, mert elég hangos is lehetne a jó Isten, hogyha akarna. De ő csendben dolgozik. Én azt gondolom, hogy nem csak a televízióról kell beszélni, mert ez egy nagyon sokat ostorozott dolog. Nem, önmagában nem ezek gátolnak bennünket, hanem a belső feszültségeink. Voltatok már úgy, hogy letérdeltetek imádságban, de kavargott a fejetek? A rengeteg munkától, a gondoktól, a bűnöktől, a hibáktól, a mulasztásoktól, és ott térdel az ember az Isten előtt, és vár. Ha elkezdeni gyorsan kapkodva imádkozni, érezném, hogy emberi. Én is sokszor vagyok úgy, hogy az első 5-10 perc az csak egy csendben Isten előtt tartózkodás, ami pusztán csak a nulladik lépés, ami ahhoz kell, hogy a fejemben a káosz, a vihar lecsendesedjen. Én sokszor el sem merek kezdeni imádkozni, hanem csendben vagyok, mert méltatlannak érzem, hogy egyáltalán egy szót is szóljak, amíg a fejemben kavarok a gondolat, mert méltatlan. Mert oda mennénk egy földi uralkodó elé, hogy kavarog a fejünkben minden? Nem. Mi összeszedjük, leírjuk, tematizáljuk, ugye, hogy mit mondunk egy embernek. Hát elmegyünk az Isten elé, úgyhogy kavarog a fejünkben minden. Letérdelünk és kérjük, hogy tegyen rendet a csend, a feszültségek, a nyomasztó gondolatok, a rendezetlen élethelyzetek, gyülekezeti állapotok, az összetűzések. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok időbe telik sokszor egy ilyen elcsendesedés. Ezért aki 10 percet szán az imádságra, én megkockáztatnám, hogy az a 10 perc pusztán csak ahhoz kevés, hogy rend legyen a fejbe. Nemhogy az imádsághoz és a befejezéshez és az Isten meghallásához. Nem merek percre pontosan időt mondani, hogy mennyi kell az imához, de én azt tudom, hogy 2010-ben 5-10 percre kevés. Majdnem azt mondanám, hogy a 20 perc is. Mert nagyon sok kavargó dolog van az ember lelkében. Időt kell szánni. Amiként ugye azt tanítjuk is és tanítják is, hogy a táplálkozásra legalább 20-22 perc kell. Egészséges táplálkozásra 22-25 perc kell. Hát akkor a lelki táplálkozásra is legalább kellene ennyi, és mi naponta ugye háromszor, ha eszünk, számoljátok ki, ez napi, és egy hónapban, szóval ez elég sok idő az étkezésre, hogyha ezt kiszámoljuk. Az imád sok tényező zavarhatja. Ezért a legelső lépés a csendesség elérése. 46. Zsoltár 11. vers, tehát 46. Zsoltár, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Első lépés. Ugye ez már a második, az első a vágy, a második a csendesség. A harmadik lépés maga az imádság. Tehát a második, az első lépésben még nem léptünk be a csendes szobába, vagy a belső szobába, a második lépésben, amit most itt felsoroltam, a csendesség, ekkor, ezt úgy képzeljük el, mint egy ajtónyitás. Belépünk egy kis belső szobába. Remélem, hogy mindannyiunknak van belső szobája. Egyébként a belső szoba az nem helyszínt jelöl, ezt gondolom mindannyian tudjuk. Nem konkrét belső szoba, bár elkülönített helyet jelent, hanem személyes lelki tér. A belső szoba személyes lelki tér, amiben más nem lehet jelen. nem is tudja, nem is érteni, hogy mi történik ott. Ezért minden családban kell legyen belső szoba. Annyi belső szoba, ahány családtag van. Ez nem szégyen, nem bűn, nem baj, sőt, kötelező az üdvösséghez a belső szoba. Minden családtagnak, ugye a házastársaknak is saját belső szobájuk van. És egy határon túl ezt a házastárs nem lépheti át. Nem tudja átlépni, mert nem teheti, mert ő külön individuum, külön egyéniség. A belső szoba lehetőség Istennek, hogy szóljon. Amikor valaki például engem felhív, hogy tárgyaljunk, mondjuk egészségügyi téren, akkor azt mondja, hogy csak ketten. Ha lehet, Gábor, akkor ne hívjál senkit, én sem hívok senkit, csak ketten. Ne legyen ott senki. Amikor mi Istennel beszélünk, csak ketten vagyunk. Csak ketten. Tehát mi és a jó Isten. Ott van, ott áll. A kimondott hangos szó nagyon fontos, Jézus maga is mondja, mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, de ebben van egy olyan is, hogy beszéd. A farizeusok hogy imádkoztak az Ószövetségben is, hát ugye Jézus idejében? Képzeljünk el egy farizeus csilingelő ruhában. Ugye, hogy véletlenül sem másfelé figyeljenek csak rá. És kiment a piacra. Miért a piacra? Jó, sokan vannak. Tehát, ha megnézzük, ez a magatartás visszatetsző, visszataszító, én megmondom őszintén, ennél durvább szavakat is használnék, tehát kimondottan undorítónak érzem ezt a magatartást. Amikor valaki felhívja magára a figyelmet, hogy lássák, hogy ő fennhangon hangosan imádkozik. Félelmetes, hogy egy népet el lehet úgy, egy nép el tud úgy butulni, úgy fogalmazom, hogy ilyen vezetőket elfogad. Megmondom őszintén, ez számomra mindig is döbbenetes marad. Elfogadták, tisztelték őket, félelmetes ez a helyzet. Jézus azt mondta, ne legyetek ilyenek. Egyébként ő a pogányokat említi itt, de ugye máshol a piacon álló farizeust is említi, hogy mint ők szép ruhákban, csilingelő ruhákban járnak. Ne legyünk ilyenek, mint ők. A saját belső szobánkban kimondott szóval. Van, aki azt mondja, hogy már pedig ő csendben halkan imádkozik, természetesen nincsenek törvények. De figyeljétek meg, mi a különbség a halk, illetve a hangtalan és a hangos imádság között. Istennek nincs szükség arra, hogy mi hangosan imádkozunk, de nekünk szükségünk van, mert a beszédet Isten azért adta, hogy megfésülje a gondolatainkat. Isten azért adta a beszédet, mert miközben beszélünk, a közben a gondolataink érnek. Azért adta Isten a misszió munkát, hogy mi beszéljünk, és ha hiszitek, ha nem, egy ilyen prédikáció alatt őrületesen érik az ember. Gondolatilag. El nem tudom mondani például én is, amikor egy-egy ilyen gondolatsort elmondok, utána legközelebb 10-szer érettebben tudom elmondani. Én elpróbálhatnám ezt többször. Más. Szóval az ember úgy érik, hogyha dolgozik. Az ember úgy érik, ha beszél. Az ember úgy érik, hogyha kommunikál. Ha valaki magába zárkozottan él, nézzétek meg azokat az embereket, akik senkivel nem beszélgetnek a televízióban, nem lehet beszélgetni. Elbutulnak. Sajnos azt kell mondanom, demencia. Nincsenek összeszokott gondolataik. Érezni, hogy nem tudja kifejezni magát. Nem megfésült a gondolat. Nem összeérett a gondolat. És beszéltek olyan emberekkel, akik sokat beszélnek. Akik sokat kommunikálnak. Hát Isten miért mondta, hogy menjünk emberek közé, és beszélgessünk az emberekkel? És ha valaki 5-10-15 évet eltölt beszélgetéssel, akkor ki tudja magát fejezni? Ez nem azt mondom, hogy született készség. Ez egy tanult dolog. És amikor az imádságban mi beszélgetünk az Istennel, micsoda nemes dolog? Istennel beszélgetni, hangosan. Micsoda erősítője a hitnek, hogy az Istennel hangosan beszélgetek. Hiszek abban, hogy én nem egy bolond vagyok, aki a levegőbe hangosan szavakat mormolok, és hiszek abban, hogy Isten hall. Micsoda hit erősítő tapasztalat ez. Rendkívül fontos ez is. Nagyon sokan vannak, írja Ellen White, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek, gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Akik így cselekszenek, sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket. illetve mindaddig nem, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak. Figyeljünk, időt kell adniuk maguknak. Hogy gondolkodjanak, és bevárják testi, szellemi és a lelki erejük Istentől származó megújulását. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket, a megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, imádságban éltünk már ilyet meg. A megviselt szervezet, elfáradt agy felüdül, a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyesen kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában. Amikor Mária leült Jézus társaságában, akkor ők kommunikáltak egymással. Mária kérdezett, Jézus válaszolt. Miért mondta Jézus Mártának, hogy egy a szükséges dolog? Mert Mária együtt kommunikált Jézussal. Aki a konyhában főz, az nem tud beszélgetni Krisztussal. Az nem tud. Legfeljebb hallgatja. Mi legtöbbször úgy imádkozunk, mint Márta. Főzünk a konyhában. Nem szó szerint értendő, amit mondok, ugye? Azt tud Jézussal kommunikálni, aki leült az ő társaságában. Ott van tőle karnyújtásnyira, és kérdezhet, és Isten válaszolhat. És ilyen embereket keres Isten imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Végezetül szólnék arról, ami az imádság egyik legnagyobb ajándéka, és szándékosan ezt tartogattam a végére, mert nagyon kíváncsi leszek majd esetleg délután a véleményetekre erről a kérdésről, ugyanis az imádságnak van egy formális része, és van egy olyan része, amikor felbomlik minden létező szabály. Ezt nevezik küzdőimának. Az imádság egy bizonyos szakasza, és azért lassítottam le egy picit, mert nem tudom megmondani, hogy szóval az embernek nincs ebben mindennapos tapasztalata. Mert jó volna, ha mi minden nap, mint Jézus, küzdőimát tudnánk folytatni. Ehhez idő kell, ehhez tér kell, ehhez csend kell, ehhez sok minden kell. És mi legtöbbször úgy, mint Jákob, meg a tanítványok a viharban, mi akkor jutunk el a küzdőimára, amikor már majdnem minden emberit kipróbáltunk, minden veszve van, akkor. De Isten azt mondja, hogy te naponként küzdj. Egyébként Jézus számára minden nap ugye egyenlő volt a megmérettetéssel, és hogyha nem imádkozik, akkor a halállal is. Nekünk sokszor ez nem így van, mi úgy érezzük, hogy létezünk tovább ima nélkül is. És ez a szemléletbeli különbség közöttünk és Jézus Krisztus között. Szóval végezetül szeretném aláhúzni azt, hogy az imádságnak van egy olyan része, amikor Isten alkalmasnak látja a pillanatot, hogy bele nyúljon egy imádságba. Szeretném megkérdezni, hogy volt ebben már részetek. Az élet legnagyszerűbb és egyben legkritikusabb pillanatai ezek, amikor egy embernek egy könny kicseppen a szeméből ima közben, mert valamit megértett. Amikor a nem szeretem jön az imádságban. Nem tudom, valaki megélte ilyet, én bízom benne, igen. Tudjátok, mi gyakran úgy imádkozunk, hogy kellemes dolgokkal foglalkozunk az imában. Kellemes dolgokkal. És lehet, hogy Isten közölni akar velem valami kellemetlen, tudnék, ami rám vonatkozik. Például egy ilyet, hogy tegnap hibáztál. Például. Tegnap voltál egy helyen, bűnt követtél el, hibáztál. Bánd meg. Tehát egy szelíd hang szól mondjuk így hozzánk. Amikor Isten szeretne, ki tudja, mennyi órát vár Isten, vagy mennyi évet erre, hogy szeretne valamit megláttatni velünk magunkról. Mert mi imádkozunk a vezetőinkért, mi imádkozunk az államért, és Isten azt mondja, hogy ezeket meghallgattam, de szeretnék neked valamit mondani. Hibáztál. Mégpedig nagyot, és ennek eredménye lesz sajnos, és ezt meg kell beszéljük. Amikor Isten az imában eljuttat minket oda, hogy megálljunk, és elkezdjünk vele küzdeni. Nos, ekkor kezdődik a hivatalos, illetve nem hivatalos, hanem az informális, a mennyei ima. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy jussunk el az imádságban, nehezen tudok erről beszélni, mert nehezen megfogható az, amit most mondok. Amikor az imádságban eljutunk egy olyan fokra, hogy nincs tematika, nincs papíron felsorolt rész, hogy kiért és miért imádkozom. Amikor Isten belelép az imádságba, és elkezd veled beszélgetni. Gyermekemnek szólít, és elkezdi elmondani, hogy itt és itt óriási problémák vannak az életedben. És mi mit csinálunk? Gyorsan arrébb toljuk, és megint imádkozunk X és Y testvérért. És Isten megint mondja, tedd félre, szeretnék veled beszélgetni. Mert van néhány dolog, ami gyökér probléma, ami tönkre fogja tenni a család életedet, tönkre fogja tenni a gyülekezet életedet, minden tönkre tesz. Most nem másért imádkozz, hanem magadért. Az a kérdés, hogy életünkben ez a pillanat mikor jön el, mert az üdvösségünk múlik rajta. Hogy amikor Isten meg szeretné mondani, egy ember feltette egy kérdést Jézusnak, emlékeztek, a gazdag ifjú. Félelmetes dolog. Csak volt egy hiba, hogy nem imádságban tette fel ezt a kérdést. Oda ment Jézushoz, és választ várt. A gazdag ifjú ott hibázta el, hogy emberi kommunikációt folytatott, nem isteni. Nem Istennel való kommunikációt. A gazdag ifjú oda ment, letérdelt, és ő várt választ. Egy olyan választ várt a gazdag ifjú, amit Istennel imában több hónapba került volna megharcolnia. És ő várta a választ 3 perc alatt. El is ment. Nem bírta feldolgozni. Mert Isten ezt hosszú idő alatt, Krisztus hosszú idő alatt mondta volna neki, amíg fel tudja dolgozni lelkileg. Vajon mennyi idő feldolgozni, hogy egyet hibáztunk? Meg vagyunk győződve, hogy valamit jól tettünk. Istennek mennyi időbe kerül, hogy felvilágosítson, hogy ez egy óriási hiba volt? Mennyi idő kell, hogy felfogjuk? Nagyon sok idő. Kedves gyülekezet, amikor a jákobi küzdelemhez eljutunk, akkor azt hiszem, akkor dől a mi életünk. Ellen White azt írja, hogy minden ember el fog jutni a küzdőimához az üdvösség érdekében, ezért aki jelenleg nem folytat küzdőimát, ne féljen, mert elő fog kerülni ez is. Csak időkérdése. Rajtunk múlik, hogy mikor. Minél hamarabb kezdjük el, annál jobb. Szeretném megkérdezni, Ábrahám folytatott-e küzdőimádságot életében? Ábrahám. Mert a Bibliában így konkrétan én nem olvastam. Azt tudom, hogy Isten azt mondta neki, hogy vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, tudnék, akit megígértem, hogy ugye megsokasítom az önmagját, és áldozd fel. Mit tett Ábrahám? Tudnék, azt olvassuk, hogy elvitte a fiút. Küzdőjében nélkül ilyet nem tett volna egy ember. Az kizárt. Egy ember nem képes a fiát feláldozni küzdőjében nélkül. Lót hogy hagyta el a várost? Mert a felesége visszanézett. Lót imádkozott, küzdött. Amikor azt mondta az angyal, hogy menj ki innen, mert el fog pusztulni. Mit olvasunk? Kiment. Mit csinált Lót azon az éjszaka? Azon az éjszakán. Biztos, hogy nem aludt, szerintem. Mit csinált Dávid, amikor a bűnével szembesítette a próféta? Biztos, hogy nem aludt. És amikor Jeremiás próféta azt mondja, hogy kelj fel, riadj éjjel. Ismerjük az igét? Egy nagyon fontos igét szeretnék mondani. Tényleg zárszóként, vagy zárás előtt. Kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá a te kezeidet. Ha nagy bajban vagyunk, akkor imádkozunk. Amíg nem érezzük a nagy baj, testvérek, nem fogunk imádkozni komolyan. Ezért jelenleg azért nincsenek komoly imakörök és küzdőimák, mert nem érezzük a veszélyt. Tehát a veszélyérzetünkkel van probléma. Isten ígéretei, tehát még egyszer szeretném felsorolni, vágyakozás Istenhez első gondolati kör, második gondolati kör a csendesség. A harmadik gondolati kör maga az imádság, ezen belül is a küzdelem. A negyedik gondolati kör a hallgatás és a figyelés Isten hangjára. Az ötödik pedig a vigyázás. Amikor felálltunk az imádságból és vigyázunk, mint hogy Káinnak mondta az Úr, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de rád van vágyódás, de te uralkodjál rajta. Amikor Dávid nagy tapasztalaton ment át, mit csinált? Óriási hibákat. Óriási hibákat. Hát oda kiabálni, oda kiáltani Ábnernek, hogy férfiú vagy én? Ez félelmetes. Egy nagy tapasztalat után nagy hibákat szoktunk véteni. Miért? Mert nem vigyázunk. Jézus azt mondta, amit néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok, a szó eredetiben virrasszatok, vagyis az ajtón álló ott legyen a lelkünkben. Virrasszatok. Az ima olyan, mint a fának a gyökér, ha a gyökér rossz, a gyümölcs is rossz lesz. Olvastam egy könyvben, egy ember, ha néhány órát beszélgetsz vele, megmutatja magát. Tudjátok, hogy a mi beszédünkkel árul minket. Minden emberről kiderül, hogy imádkozik a mindennapokban, vagy nem. Higgyetek el, nem tudjuk letagadni egymás előtt. Nem tudjuk letagadni. Kiderül, hogy ki imádkozik, és ki nem. Kinek az imáját hallgatta meg az Isten, és kiét nem. A mi beszédünk elárul minket. A rendszeres ima életet élő ember, az megismerhető. A gyülekezeteinkben minden testvér ilyen imádságot fog folytatni, amiről az ige beszél. Az van a gyülekezetben rövid időn belül, Hathatós, látható reformáció indul el. Ez a feltétel. Ha a gyülekezetnek csak egy része imádkozik, belső megosztottság alakul ki. Mert az imádkozók mennének, a nem imádkozók maradnának. Állnának. Az egységben mozdulás célja és lényege és eszköze, tehát az imádság és a békesség. Emlékszünk, amikor Anna imádkozott gyermekért, és az az ige, amikor Anna elmondja az imát, és megáldja őt, ugye Éli. Emlékeztek arra az igére? Amikor Anna elmondta az imát a gyermekért? És Éli azt mondja, hogy adja meg az Úr, amit kértél. Hogy megy haza Anna? Igen. Ez az asszony ténynek vette. Tehát számára igazság volt, nekem gyerekem születik. Utána olvassuk az igében, és hazament, nem még ugye haza sem ment, már örült, hazament, és azt úgy olvassuk, hogy és ismerte, ugye megismerték egymást, és gyermekük született. Sőt, később még sok gyermek született, ugye Sámuelnek sok testvére volt. És azt olvassuk, hogy az igazi imádság eredménye az az, amikor valaki ténynek veszi, hogy az Isten meghallgatott. Aki úgy áll fel egy imádságból, hogy a gondok itt vannak még a vállán, az legjobb lesz, hogyha folytatja az imádságot. Különben csak fél munkát végzett, fél imádságot végzett. Az imádságot, ha valaki kérdezné, honnan tudom meg, hogy az Isten meghallgatott, ez a kérdés értelmetlen, onnan, hogy más emberként állok fel az imából, mint amikor letérdeltem. Ha ugyanúgy állok fel, imádkoztam egyet, az imádságnak gyakorlatilag nem volt értelme. Ha más emberként állok fel, könnyű a lélek, Isten megbocsátását érzem, örömmel, mosolyal a számon, lelki vidámsággal megyek el a munkámba, Isten meghallgatott, az Anna imája. Hogyha az Anna imája lesz a mi imánk, azt hiszem, hogy nem messze vagyunk az üdvösségtől. Adja meg ezt nekünk a jó Isten, az ő kegyelméből. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Az előadás sorozatunkban elmondhatjuk azt, hogy az első nagy gondolati egységhez érkeztünk, a hitáltali megigazulás, a hitből való megigazulás gondolatmenetében. A második fő gondolati egységhez érkeztünk a mai alkalommal. Ugye az első gondolati egységnek a lényegét így lehetne összefoglalnunk röviden, hogy kiknek van szükségük arra, hogy hitből igazuljanak meg. Kiknek van szükségük az evangéliumra, az evangélium üzenetére, ez az a kérdés, amiről szólt, és erre röviden azt a választ adhattuk az előző három előadás alapján, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy evangéliumot hallgasson, és megragadja az evangéliumot, hiszen minden ember vétkezett, minden ember személyes felelősséggel áll az Isten ítélőszéke előtt, senki nem mentegetheti magát tudatlansággal, és ezért elmondhatjuk, hogy jogos az Isten haragja minden ember életén is, minden emberi bűnnel szemben is. Másrészt azért van szüksége minden embernek a hitből való megigazulásra, mert az örök élet feltétele a törvény betöltése, és az isteni mércének megfelelő igazság, márpedig aki vétkezett, az elvesztette ezt a feltételt. Az kiesett ebből a feltételből. Harmadrészt pedig azért mondhatjuk ki, hogy minden embernek szüksége van, mivel hogyha valaki már vétkezett, már pedig az ige határozott állítása az, hogy mindenki vétkezik az életében, ha valaki már vétkezett, az többé nem képes önerőből örök életet élni, az örök életre alkalmassá válni, mert nem elég a törvénynek a formai betartása, a törvény betöltésére, az isteni mérce szerinti betöltésére van szükség. Tehát két nagyon erős érv szólal meg az igében, ami miatt azt mondhatjuk, hogy mindenkinek szüksége van a hitből való megigazulás üzenetére. Az egyik az, hogy mindenki vétkezett, és mindenki a halál ítélete alatt áll. Mindenki az isteni ítélőszék előtt, hogy így mondjam, reménytelen helyzetben van önmagában. Másrészt pedig azért, mert a testébe az önzés törvénye beíródott, és az ember önmagától a cselekedetei szintjén külsőleg esetleg képes betartani a törvényt, de az indítékaiban megtisztulni, az önzéstől megszabadulni, erre nem képes az ember saját erejéből. A törvény halálos ítéletet mond ki minden vétkezőre, mindenki vétkezett, és akkor most föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi akkor a megoldás ebben a helyzetben. Hiszen, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor minden egyes ember, mindannyian kilátástalan a helyzetbe jutottunk a bűn következtében. Az örök életre nézve, a boldog életre nézve reménytelen helyzetben vagyunk. Mi a megoldás erre a helyzetre? Mi az a megoldás, amit az Isten felkínál az embernek? Erről szól a mai előadásunk, és viszonylag rövid, de annál tartalmasabb szakasz a római levélből az, amit mai alkalommal veszünk. A harmadik fejezet 21. versétől a 31. verséig terjedő szakaszt fogjuk elemezni, és még egyszer hadd mondjam ki azt így bevezetésként ennek az előadásnak, vagy ennek a témának a bevezetéseként, hogy ez a szakasz az egész római levélnek a kulcsa, ez a szakasz az egész római levél gondolatainak az alappillére, ezt a szakaszt kell a legjobban megértenünk, de nyugodtan kimerem azt is mondani, hogy ez a szakasz az egész Biblia megértéséhez kulcsot ad az ember kezébe. Aki megérti az Isten törvényét, megérti a bűnnek a súlyát, és megérti az isteni választ, megoldást, amit a bűnre felkínál, azt találja meg a kulcsokat a Biblia megértéséhez, más részeinek a megértéséhez is. Induljunk akkor el, és nézzük végig, hogy mit mond ez a szakasz. Először felolvasom, és utána majd részletenként vesszük. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Ugye, hogy a szöveg összefüggésbe bekapcsolódhassunk, odáig vezette el a gondolatmenetet az apostol, az előző szakasz 9. verse volt egy csomópont, ahol azt mondta, hogy az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. A 20. versben azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte,
mert a bűn ismerete a törvény által van, és így folytatja, most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták, Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten előre rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kire kezdetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvényei nélkül.

Ben a 21. 22. versben megfogalmazza rögtön a megoldást. Tehát amikor az apostol elvezet a zsákutcába, amikor rámutat arra, hogy nincsen remény, emberi remény, akkor a következő két versben a megoldás lényegére mutat rá. A 21. 22. vers ezt tartalmazza. Utána a 23. vers ismét összefoglalja, hogy milyen helyzetben van minden ember, és a 24. verstől a 26. versig kifejti ennek az isteni megoldásnak a lényegét, hátterét. A 27-től a 31. versek pedig következtetések. A 27. vers egy összegző kérdés, a 28. vers az eszmének az összegző kimondása, a 29. 30. vers az alapkérdéskörre visszavetíti ezt a kérdést a zsidó pogány kérdésre, és a 31. vers még egy újabb összegzés, vagy egy újabb összegző gondolat a megértett gondolatok nyomán. Nézzük ebben a felosztásban a 21. 22. vers, ahol az alapeszmét az apostol megfogalmazza. Így olvassuk, most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták, Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. A megoldás lényege tehát az, hogy az Isten igazsága elnyerhető az ember számára a Krisztusba vetett hit által. De nézzük, hogy hogyan fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Tehát mondom, ez a rövid összegző megoldás, hogy az az igazság, amely nélkül az ember halálra ítélt, és az örök élet szempontjából reménytelen helyzetben van, sőt az élet szempontjából reménytelen helyzetben lenne, az az igazság elérhető mindenki számára a Krisztusban való hit által. De mit jelent ez a hit, mit jelent a Krisztus igazsága? Így olvassuk, hogy most pedig törvény nélkül megjelent az Isten igazsága. Ez a gondolat, hogy törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, arra utal, hogy ezt megelőzően, mielőtt ez nyilvánvalóvá vált volna, az ember számára az volt a látható gondolat, hogy tartsd meg az Isten parancsolatait, és élsz. Az Ószövetség ezt konkrétan kimondja, megfogalmazza, hogy aki betölti a törvényt, aki megtartja az Isten parancsolatait, az él az Isten parancsolatai által, hiszen az élet törvényével van összhangban. Csak hogy, amint az előzőkben láttuk, ezen az úton nem lehet üdvözülni. Ezen az úton nem lehet igazsága az embernek, nem lehet élete az embernek, tehát szükséges, hogy más módon, más úton, módon elérhető legyen az Isten igazsága az ember számára, és ez az első gondolat, amit az apostol kimond, hogy törvény nélkül jelenik meg az Isten igazsága, jelent meg az Isten igazsága az ember számára, hiszen a törvény útja járhatatlanná vált a bűn miatt az ember számára. Hiába mondja azt ki a törvény, hogy amely ember megcselekszi, él a törvény által, az a probléma, hogy az ember nem tudja megcselekedni, és ezért nem tud élni. Nem tud élni a törvény által. Az Isten igazsága jelent meg, mondja az apostol. Az Isten igazsága, amellyel kapcsolatban ki kell mondani, hogy az az igazság, amely egyedül elegendő az üdvösséghez, az Isten mércéjével mért igazság jelent meg. Az Isten a saját igazságát kínálja fel az embernek, amely tökéletes, és ebből következik, hogy ez az igazság megáll az ítéletben. Az Isten ezt az igazságot elfogadja az ítéletben az embertől. Ez az igazság ki fogja állni az ítélet próbáját. Ezért fontos, hogy az Isten igazsága jelent meg az ember számára a törvény nélkül. Az ember igazsága nem állja ki az isteni ítélet mércéjét. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Önmagunk nézőpontjából lehet, hogy igazunk van, de amikor az isteni nézőpontból nézik az igazságomat, amikor az Isten megvizsgálja az igazságomat, akkor kiderül, hogy át van szőve önigazultsággal, önzéssel, önfelmagasztalással, dicsőségvágyjal. Azt mondja itt az apostol, hogy megjelent az Isten igazsága. Ez a görög szövegben egy olyan ige alak, amelyik befejezettséget sugal.

arra utal, hogy valami megtörtént, és ennek eredménye, következménye van. Az Isten igazsága a történelem egy pontján megjelent, láthatóvá, szemlélhetővé vált, és ezt az Isten a maga részéről nem vonja vissza többé. Ezt az igazságot felkínálta az embernek, és ezt a lehetőséget nem vonja vissza az embertől, aki akar, élhet ezzel a lehetőséggel, amit felkínál, és amely még egyszer ismétlem, amely az ítéletben az elegendő igazságot jelenti az ember számára, amely kiállja az ítélet vizsgáját, próbáját is. Azt mondja ez a 21. vers, hogy ez az igazság, amely megjelent, amely láthatóvá vált, és szemlélhető ebből következőleg ma is, ez az igazság az, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Ennek a kifejezésnek, vagy ennek a gondolatnak, hogy erről az igazságról tanúskodik a törvény és a próféták, bizonyságot tesznek mellette a törvény és a próféták, ennek két jelentése is lehet. Az egyik jelentése, hogy erről az útról, hogy az ember kegyelemből ajándékba kapja az Isten igazságát, az Isten bocsánatát nyeri el, erről az útról már maga a törvény is szól. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy a törvény egyrészt kimondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és átkot mond ki arra, aki nem tartja meg a törvényt, másrészt az Isten már a törvényben kinyilatkoztatást ad arról, hogy ha valaki áthágta a törvényt, akkor van egy lehetősége a rendezésre. Ez az egy lehetőség pedig a templom szolgálat törvényei kapcsán jönnek napvilágra. A Bibliában a bibliai törvényeket vizsgálva legalább három csoportra kell osztanunk az Isten törvényeit. Van az első csoport, amelyet így fogalmaznék meg, hogy az élet törvényei, amelybe erkölcsi és az életmóddal kapcsolatos törvények tartoznak, amelyek az élet törvényszerűségeit, a lelki és a testi élet törvényszerűségeit hordozzák az ember előtt. Van egy másik csoportja a törvényeknek, amelyek Izrael állam életét irányították, Izrael társadalmi berendezkedését fogták össze és irányították. És van egy harmadik csoportja a törvényeknek, amelyről a Biblia maga mondja ki, hogy időleges törvények, időlegesen adta az Isten a templom szolgálathoz kapcsolódó törvényeket, az áldozat bemutatáshoz kapcsolódó törvényeket, mert ezek a törvények szabályozták az áldozat bemutatásnak a menetét, és ezek az áldozatok pedig előképként, árnyékként ábrázolták a krisztusi megoldást, a Krisztusban felkínált isteni megoldást. Az Ószövetségben, hogyha egy ember vétkezett, és rendezni akarta a bűnét, mert rádöbbent, hogy az Isten ítélete alatt áll, akkor el kellett mennie Jeruzsálembe, magával kellett vinnie, vagy ott vásárolnia kellett egy bárányt, amely épp egyesztendős fiatal bárány kellett, hogy legyen, és utána a következő folyamat zajlott le, annak az embernek meg kellett állnia a templom bejárata előtt, a pap jelenlétében meg kellett vallania a bűneit, rátéve a kezét az áldozati állat fejére, és ezzel kifejezte azt, hogy az ő bűneit átrakja, áthárítja arra a helyettes áldozatra, és utána saját kezüleg meg kellett ölni a bárányt, és ennek a vérét vitte be a pap, és járt közben érte az Isten előtt, hogy bocsánatot szerezzen. És mindegyik áldozat bemutatás, bűnért való áldozat bemutatás azzal ér véget, Mózes harmadik könyvében olvashatjuk ennek a szabályozását, hogy a pap kijött, és közölte az emberrel, hogy megbocsáttattak a te vétkeid. Ez volt a befejezése a folyamatnak. A bűn átkerült egy ártatlan állatra, annak az állatnak meg kellett halnia, és vérontás nélkül nem volt bűnrendezésre lehetőség, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, ahogy a Biblia fogalmazza. Ennek az állatnak a vérét bevitték a szent helyre, és utána kijött a pap, és hirdette a felszabadító üzenetet annak az embernek, aki ott állt,
hogy a kegyelem üzenetét meghallgassa, megbocsátattak a te bűneid. Ez önmagában az evangéliumot mondja el az embernek. Az a döbbenetes, hogy volt egy olyan szertartás, amikor a ceremoniális törvény azt is elmondta, hogy ki lesz ez az áldozat, akinek az életéért cserébe életet kap az ember, és tovább élhet. Ez a nagy engesztelési napon történt, a Jom Kippur ünnepén történt, amikor két állatot, két kecskebakot kellett egymás mellé állítani, az egyik, mindegyikre sorsot vetettek, az egyik az urat jelképező kecskebak lett, a másik pedig Azázelt jelképező kecskebak lett, és az urat jelképező kecskebakot meg kellett ölni. Benne van az evangélium a törvényben. Az ember egy helyettes áldozat által kap bocsánatot, és ez a helyettes áldozat nem más, ez a bárány nem más, mint akiről az Úr gondoskodik, maga az Isten fia, Jézus Krisztus. A törvény bizonyságot tesz erről az útról. Ez az egyik értelme. És a proféták is bizonyságot tesznek erről az útról, hiszen a proféták hirdették a bűnrendezésnek ezt az útját. Olvassuk csak el otthon Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetét. Teljesen világosan mondja el, hogy az eljövendő messiás sokak bűnét hordozza. Ézsaiás proféta könyve 53. fejezete. Jeremiás proféta azt mondja, hogy az Úr a mi igazságunk. Hogy az Isten az, aki a mi igazságunk. Az Istenben van a megigazulás az ember számára. Az Isten ajándékozza az igazságot az embernek. Ez tehát az egyik értelme annak a gondolatnak, hogy erről az igazságról, az Isten felkínált igazságáról, az Isten által felkínált igazságról tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták, hogy maga a törvényben, a ceremoniális törvény hirdeti ezt az utat, hogy van lehetőség a bűnrendezésre, és a proféták is hirdetik ezt az utat, hogy az Isten elküldi a szabadítót, eljön az, aki megszabadítja Izraelt az ő bűneiből, aki kiszabadítja Izraelt a vétekből. Másrészt van egy másik jelentősége is ennek a mondatnak, ez pedig az, hogy Jézus Krisztus életét igazolta a törvény. Jézus Krisztus életét végig igazolja a törvény. Jézus nem hágta át a törvénynek egyetlen pontját sem, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, ahogyan a zsidókhoz írt levél fogalmaz, de nem vétkezett. Ő betöltötte az Isten törvényét, tökéletesen engedelmes volt. Erről az igazságról, amely most megjelent, és amelyet az Isten ajándékba kínál fel az embernek, erről az igazságról a törvény bizonyságot tesz, hogy igen, ez az igazság kiállja a törvény mércéjét. Ez az igazság elfogadható az isteni ítéletben. Második pedig, hogy beteljesítette a proféták jövendőléseit. Itt is hat kazetta sorozatot hadd ajánljak az ószövetségi messiási proféciákkal, ezért is érdemes foglalkozni. Amikor az ember látja, hogy Jézus élete nem esetleges volt, az Isten rengeteg részletet, szinte minden részletet előre megjövendőlt, lefektetett, kijelentett, hogy megtörtént-e az az ígéret, beteljesedett-e az az ígéret, hogy eljön az a valaki, aki az ember helyébe lép, és a saját igazságát az embernek felkínálja, és az ember helyett elszenvedi a büntetést, ezt a proféták alapján azonosítani lehet. Beteljesedtek a jövendőlések Jézus életében, vagy nem teljesedtek be? Csak ezt a kérdést kell feltenni, és azonosítani, ahogyan végbe mentek, beteljesedtek a proféták jövendőlései. A törvény igazolja Jézus magatartását, a proféták pedig igazolják, hogy ő az a helyettes áldozat. Beteljesedett benne az Isten ígérete, hogy eljön a megváltó, eljön a szabadító az ember számára. Most tehát törvény nélkül megjelent az Isten igazsága, szemlélhetővé vált, és szemlélhető maradt az Isten igazsága, az az igazság, amelyről szólt a törvény, szól a törvény és a proféták, amelyről előre az Isten kijelentést adott a törvényben és a proféták által, és amelyet igazol a törvény, és igazolnak a proféták, mert Jézus betöltötte a jövendőléseket, a róla szóló jövendőléseket. Az Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Az Isten igazsága megjelent azoknak az embereknek, akik elfogadják, bizalommal megragadják az isteni megoldást.
A hit szónak a jelentése, az alapjelentése a görög nyelvben bizalom. Nem hitvallást jelent, hanem bizalmat jelent, bizalmat az isteni megoldás iránt, mint egyetlen megoldás iránt. Így folytatja, mert nincs különbség. Ezzel újra összegzi az eddig elmondott gondolatokat. Nincs különbség ember és ember között ebben a tekintetben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Azt mondja az ige, nincs különbség, mindegy, hogy valaki pogány vagy hívő, nincs más lehetőség. Ebből a szempontból ugyanabban a helyzetben van, mindenki elveszett, mert mindenki vétkezett, és mindenki szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Így olvasok a 23. versben, mindenki vétkezett. A görög ige ki tud fejezni folyamatosságot, és ki tud fejezni pontszerűséget. Az az érdekes, hogy ez az ige, ami itt van, ez nem hangsúlyozza azt, hogy mindenki sokat vétkezett. Ha ezt akarta volna hangsúlyozni, használhatna ilyen ige alakot. De nem akarja ezt hangsúlyozni, és ennek oka van. A Biblia szemlélete a bűnről nem teljesen ugyanolyan, mint az ember szemlélete. A Biblia azt mondja, hogy ami törvényszegés, ami az Isten törvényének az áthágása, az bűn. És ami bűn, annak a zsoldja halál. Nem tesz különbséget ebben a tekintetben a gyakoriság és a méret között. Nem teszi fel azt a kérdést, hogy milyen gyakran követte el az ember azt a bűnt, és nem teszi fel azt a kérdést, hogy mekkora volt az a bűn, hanem azt mondja, hogy aki áthágta az Isten törvényét, annak a következménye halál. Ez az, amit Mózes első könyvében, a 3. fejezetben láthatunk. Az ember engedetlen volt az Isten beszéde iránt, szakított a jó és a gonosz tudásának a fájáról, és ez az egy tett behozta a világra a bűnt, és a bűnnek minden nyomorát, szenvedését, fájdalmát, és ezzel együtt a halált is. Nem kellett többször megtenni, nem kellett benne élni, nem kellett látványosan vétkezni, azt az egyet tette meg, és ez az egy elegendő volt hozzá. Az ige tehát ebből a szempontból azt hangsúlyozza ki, hogy a bűn zsoldja a halál, nem csak bizonyos bűnök következménye a halál, hanem minden egyes véteknek, törvényszegésnek a következménye halál. Teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy, sok vagy kevés. Ebből a nézőpontból nézve a bűnt, az ember, aki bűnt követett el, reménytelen helyzetbe került, és itt folytatja tovább, mindenki szűkölködik. Ez viszont folyamatos ige alak. Még a vétkezésnél pontszerű ige alakot használ, és azt mondja, hogy mindenki követett el bűnt, itt azt mondja, hogy ennek következtében mindenki szűkölködik folyamatosan. Nem csak időnként van nyomorúságban az ember élete, amikor különösen összegződik a bűneinek a következménye, hanem az ember folyamatosan szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Az ember elvesztette az Istennel való közösséget, az Isten jelenlétét, az Isten jelenlétének a világosságát, áldó befolyását a bűn következtében. Mert hogy az Isten bűnt és ünneplést el nem szenvedhet, és az embert a bűn elválasztja az Istentől. Aki vétkezett, az elveszítette az Istennel való meghitt közösséget, és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. A Bibliában az Isten dicsősége kifejezés az nem annyira megfoghatatlan, mint talán a mi számunkra az. Az Isten dicsőségén nagyon sokan úgy gondolom, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel a kifejezéssel egyáltalán, hogy mit értsünk ezen. A Biblia megragadhatóvá teszi ezt a gondolatot Mózes 2. könyve 33. fejezetében, amikor Mózes megszólítja az Istent, és azt kéri tőle, hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És az Isten a következőképpen válaszol, és ez a válasz nem derül ki a károli fordításból. Meglásd, megteszem, hogy az én dicsőségem te előtted elmenjen, mondja a károli fordítás. Az eredeti szöveg értelmét így lehetne visszaadni, meglásd, megteszem, hogy az én jóságom
te előtted elvonuljon. Az ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, ez azt jelenti, hogy az ember szűkölködik az isteni dicsőség, az isteni jóság, az isteni szeretet hiányában. Nyomorúság az élet, a szeretet, az igazi szeretet nélkül. Nagyon sokszor tapasztalunk emberi szeretetet, amely nem enyhíti a fájdalmat, hanem növeli a fájdalmat, mert önző szeretet. Mert kisajátít, megkötöz, rátelepszik az ember életére. Az isteni szeretet másként viselkedik. Az isteni szeretet felszabadít, erőt ad, bátorít, bizalmat ad, és nem kisajátít, hanem szabadságot ad, hogyha jól érzi magát az ember a jelenlétében, akkor ott maradjon, de nem kényszerít. Az Isten szeretete nélkül szűkölködik minden ember. Az Isten jósága nélkül nyomorúság az ember élete, és elvesztette az életet, ahogyan az ige ezt megfogalmazza, hogy ahol az Isten jelen van, ott van élet. Ahol az Isten nincsen jelen, ott az élet megszűnik. És ebből a szempontból beszél a Biblia ilyen furcsa kifejezéseket vagy gondolatokat, hogy temessék el a halottak az ő halottaikat. Hogy vannak emberek a földön, akik fizikailag élnek, de a Biblia nem nevezi életnek az életüket, mert hiányzik belőle az isteni élet. Hiányzik belőle az, ami miatt az élet életnek nevezhető és értékelhető. Mindenki vétkezett, mindenki szűkölködik, és most jön egy nagyon érdekes dolog, mindenki megigazítatik. A görög szövegből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a mindenki nem csak arra vonatkozik, hogy vétkezik, nem csak arra vonatkozik, hogy szűkölködik, hanem arra is vonatkozik, hogy megigazul. Mindenki vétkezett, mindenki szűkölködik, és mindenki elnyeri az Isten igazságát, mindenki megigazítatik az Isten által, mindenki megigazítatik ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt, előre rendelt engesztelő áldozatul hit által az ő vérében. Az Isten igazsága ajándékba kapható, az ember magát nem tudja megigazítani. Ezt kifejezi a görög ige alak elég határozottan, hiszen ki tudja fejezni azt, hogy valaki maga cselekszik valamit, vagy pedig rajta cselekednek valamit. Itt ez utóbbi eset fordul elő. Nem azt mondja, hogy mindenki megigazítja magát, hanem azt mondja, hogy mindenki megigazítatik az Isten kegyelméből. És ezt a gondolatot pedig a következőképpen fejti ki. Erre még vissza fogok térni, erre a gondolatra, hogy minden ember elnyerte Krisztus igazságát, hogy ez miben nyilvánul meg, hogyan megragadható. Viszont most nézzük, hogy mit is jelent a megigazulás. Azt mondja, mert mindnyájan vétkeztek, és mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, és mindnyájan megigazítatnak ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Az ingyen szó helyén szó szerinti kifejezés az az ajándék. Mindnyájan megigazítatnak ajándékként az ő kegyelméből. Gondoljuk csak végig, hogy mit is jelent ez az ajándék kifejezés. Nagyon sokat mondó a kép, ha egy kicsit gondolkozunk az ajándékozásról, az ajándékról. Az első, legalapvetőbb dolog, hogy az ajándék árát ki kell fizetni valakinek. De az ajándék attól ajándék, hogy nem a megajándékozott fizeti az árat, hanem az ajándékozó. Az ajándéknak is van ára, minden egyes ajándéknak van ára, ezt az árat mindig az ajándékozó fizeti ki. Különben nem beszélhetünk ajándékról. Ebben az esetben árként az Isten vérét, Krisztus vérét jelöli meg az ige. Ahogy Péter apostol visszautal erre, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg az atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. A második, hogy az ajándékozó dönti el, hogy kinek adja az ajándékot. Az ajándékozó szuverén joga eldönteni,
hogy kinek ad ajándékot. Nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, hogy itt egy olyan ajándékról beszélünk, amellyel kapcsolatban az ajándékozó úgy döntött, hogy mindenkinek felkínálja ezt az ajándékot. Nincs kivétel, mindenkinek felkínálja az igazság ajándékát az Isten, mindenkinek oda ajándékozza ezt az ajándékot. A Biblia nagyon határozottan kimondja, az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Jézus áldozata ezért nem csak egyesekhez, nem csak kiválasztottakhoz szól, hanem minden ember számára megtörtént. A harmadik dolog, az ajándéknak nagyon fontos jellegzetessége, hogy nem lehet megérdemelni. Nem jár. Abban a pillanatban, amikor az ajándék járandósággá változik, már nem beszélhetünk ajándékról, csak bérről. A negyedik dolog, hogy aki kapja az ajándékot, az eldöntheti, hogy megbecsüli, vagy megveti az ajándékot. Megérdemelni, megvásárolni nem tudja ezt az ajándékot. Az ajándékot. De eldönteni, eldöntheti, hogy értékeli, vagy nem értékeli a kapott ajándékot. És most itt kilépve egy kicsit ezekből a gondolatokból, egy ajándék lehet anyagi szempontból nézve hatalmas nagy érték, és mégis megvetheti egy ember. És lehet anyagi szempontból nézve értéktelen. Kis gyermek egy kis papírfecnire rajzol valamit. De annak a szülőnek, akinek a gyerek szeretetét fejezi ki ez a rajz, mennyit fog érni? Lehet, hogy anyagi szempontból nem jelent sokat, de annak az embernek, mivel az ajándékozó személyét becsüli, értékeli, mégis érték lesz az ajándék. Az ajándék értékelése tehát két dologtól függ. Megbecsüljük-e magát az ajándékot, annak az értékét értékeljük-e, és megbecsüljük az ajándék mögött megnyilatkozó adományozót, az ajándékozó személyét, és az ő személyét értékeljük és megbecsüljük-e. Azt mondja tehát, hogy az Isten az igazságot ajándékba adja minden embernek. Ajándékként felkínálja minden ember számára, hogy az ember élhessen vele, vagy visszautasíthassa ezt az ajándékot. Ezt az ajándékot az ő kegyelméből kínálja fel. Azért kínálja fel, mert megesett az emberen az ő szíve, megesett az ember nyomorúságán a szíve, együttérzett az emberrel, és nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy az embernek sötétségben, kilátástalanul, reménytelenségben kelljen élnie. Az Isten nem tudta elviselni a gondolatot, hogy az ember a bűn következtében, reménytelen helyzetben, a kárhozat pusztulásával nézzen szembe, és semmi reménysége ne lehessen. Ezért az Isten úgy döntött, hogy semmilyen árat nem tart túl nagynak, ahhoz, hogy megajándékozza az embert ismét az igazsággal, és az igazság mellett, vagy az igazság nyomán az élet lehetőségével. Az Isten szeretetből, kegyelméből úgy döntött, hogy bár mi nem érdemeljük meg, nekünk jog szerint nem ez járna, hanem a halálbüntetés, de az Isten úgy döntött, hogy ő ajándékba akar adni nekünk lehetőséget az életre. Az ő igazságával ajándékoz meg, amely igazság alapot teremthet az örök életnek az ember életében. Így folytatja tovább, hogy megigazulván ingyen, tehát megigazulván ajándékképpen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Az itt szereplő kifejezés, váltság kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy eloldani, feloldani valakit vagy valamit, a rabszolgát kiváltani. Nagyon fontos, hogy ez az ige nem rabszolga vásárlásról beszél. Nem arról beszél, hogy az egyik rabszolgatartó a másik rabszolgatartótól megvásárol valakit. A kép, amit használ az,
hogy van egy rabszolga, akit kivált egy külső ember. Kifizeti az árát, nem azért, hogy arra kényszerítse, hogy az ő rabszolgája legyen, hanem hogy visszaadja a szabadságát. Ez a kifejezés szerepel itt. Az Isten lefizeti az árat, hogy szabadságot adjon az embernek ismét, és kiszabadítsa a bűn rabszolgaságából. Természetesen, hogyha a bibliai gondolatokon belül szeretnénk maradni, akkor elmondhatjuk egy más nézőpontból nézve azt, hogy a Biblia szerint két lehetősége van az embernek. Vagy a bűn uralmát választja, vagy az igazság szolgálatát, az igazság uralmát választja. Köztes megoldás nincs. Ugye mi logikánk szerint lenne, mert azt mondanánk, hogy mi nem állunk a rossz oldalra, de nem állunk a jó oldalra sem, hanem szeretnénk megmaradni középen. A Biblia szerint ez nem létezik. Jézus így fogalmazott, aki nincsen velem, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, az tékozol. Az ember vagy az igazság szolgája, vagy a hamisság szolgája. Vagy az Isten uralma alatt van, vagy a sátán uralkodása alatt van. Viszont nagyon nagy különbség van a két uralkodó között. Sátán e világ fejedelmeként erőszakkal uralkodik az embereken. Őt nem érdekli az, hogy az ember kívánja, hogy uralkodjon felette, vagy sem. Ha az ember beengedi, akkor ő berendezkedik az életében. Az Isten viszont tiszteletben tartja az ember szabadságát. Azért fizeti ki a váltságot, azért váltja ki a rabszolgaságból az embert, hogy a szabadságot visszaadva az ember önként eldönthesse, hogy követőjévé lesz vagy sem. Az Isten nem rabszolgát vásárol, hanem kivált, és a fiúvá fogadást kínálja fel az embernek. Azt kínálja fel az embernek, hogy gyermeke lehessen, és gyermekként élhessen vele közösségben. Ez a két választási lehetőség van. Az ember, akit az Isten kiváltott a rabszolgaságból, eldöntheti, hogy visszamegy a korábbi rabszolgatartójához, és ott marad rabságban, vagy pedig annak adja az életét, aki kiváltotta őt, aki az életével fizette ki az árat, hogy élhessen. Nem azért, mert erre kényszeríti, hanem mert erre készteti a szeretet, amit érez az iránt, aki ezt tette érte.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat így együttesen is, a mi mai szombatnapunkon. Testvéreim, keressük meg az igét, amit olvassunk el együtt, és amiről szeretnék veletek együtt gondolkodni az Isten tiszteletünk keretében. Ez János Evangélium a 19. fejezetében olvasható. János Evangélium a 19. fejezetéből szeretném olvasni az igét a 28. verstől a 30. versig terjedően. János evangéliuma 19. fejezetéből a 28. verstől olvasom az igét a 30. versig. Ezután, tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltöttek meg ecettel, és izsópra tették azt, és odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátotta az ő lelkét. Testvéreim, Jézus egész életére jellemző volt az, és elmondható az, hogy felesleges beszéd és hiába való szó nem hagyta el az ő száját. Aztán különösen az ő szenvedés történetében a kereszten, amikor érettünk fájdalmak férfia lett és betegség ismerője, különösen elmondható nyilván a mély lelki és fizikai szenvedések miatt, hogy az ő beszéde kevés volt, de az a néhány szó, ami elhagyta Krisztus ajkát, az igen mélységes, és ugyanakkor nagyon nagy örömhírt is tartalmaz számunkra, különösen ez, amit most itt felolvastunk. János apostolra, János evangéliumára általában elmondható az, hogy kiegészítő jelleggel szól Jézus egész életéről szemben a másik három evangéliummal, és ez elmondható erre a részletre is, amit nem találunk meg a másik három evangéliumban, csak János leírás alapján, hogy Jézus szájából, Jézus ajkáról, az ő halála előtt közvetlenül ez is elhangzott, hogy elvégeztetett. Testvéreim, gondolkodjunk el erről egy kicsit úgy együtt, ezen a mostani alkalmunkon. Mit is jelenthetett Jézusnak, hogy ezt kimondhatta? És milyen nagy dolgot jelent ez nekünk, embereknek? Hogy ezt Jézus nem csak magára nézve, és elsősorban nem magára nézve mondta ezt el, hogy elvégeztetett. Ez mit jelent nekünk, és milyen örömhírt tartalmaz számunkra? Nagyon jelentős és mélységes kijelentés volt ez Jézus részéről, az a harc, amit ő vállalt az élet ellenségével szemben, az lezárult. Az a küzdelem, aminek a kimenetelétől minden egyes ember, bűneiben elveszett ember sorsa függ, ez lezárult, és győzelemmel zárult le. Jézus kimondta azt, hogy elvégeztetett. Jézus mindvégig kitartott ebben a küzdelemben, és győzött. És ez győzelme, ez nem jelentett mást, mint azt, hogy beteljesítette Jézus azt az ígéretet, amit ő maga adott Ádámnak és Évának közvetlenül az első elbukás után, és ezt az ígéretet mindannyiunknak megadta. Tudni, Jézus ott nem csak azt fogalmazta meg, hogy ő ellenségeskedést szerez majd minden egyes emberben, a gonosszal szemben, hogy az ember ne törődjön abba bele, hogy fogságba került, és ő ebből a fogságból maga nem tud kijönni, hanem adjon helyet az Isten munkájának, az Isten megbékítő munkájának, és az Isten ellenségeskedés szerző munkájának a gonosszal szemben, hanem ott Jézus azt az ígéretet is megfogalmazta, hogy valaki el fog jönni majd, és azt a kígyót, a kígyóban megjelenő és munkálkodó ellenséget le fogja győzni, akit az ember magától legyőzni nem tud.
Beszélgettünk a korábbi egy órában a bűnnek a hatalmáról, hogy a bűn mit is okozott az emberben, már Ádám és Éva esetében. És testvéreim, lássuk meg azt, hogy Ádám és Éva is általa mi mindannyian a bűnnek olyan fogságába kerültünk, amiből magunkból kimenekedni nem tudunk. És ezért volt hatalmas ígéret az, amit ott a megváltó megfogalmazott, hogy eljön majd valaki, aki legyőzi az ellenséget. Nem az történt egyszerűen, hogy majd Ádám és Éva okul ebből az elesésből, és egyszer csak eldöntik, hogy mi mostantól az Istennek szolgálunk, mi mostantól majd belátjuk azt, hogy rosszat cselekedtünk, mostantól mi majd megváltoztatjuk magunkat, mostantól majd más lesz a kapcsolatunk az Istennel, eddig ugyan féltünk tőle, de most már nem félünk. Mostantól hibáztattuk egymást, de most már nem hibáztatjuk. A bűn miatt igaz, hogy nem tudunk már szeretni, de majd most összeszedjük magunkat, és majd szeretni fogunk. Az ember attól kezdve, hogy Sátán megszerezte az uralmat mindannyiunk élete felett. Ettől kezdve az ember nem azt csinálja, amit szeretne, és nem azt csinálja, amit akar, hanem azt csinálja, amit az ellenség akar. És Jézus ezen a ponton állt a mi helyünkbe. És ezen a ponton töltötte be azt, amit ő maga megígért, hogy ő majd azokon a pontokon fogja megszerezni a győzelmet az embernek, amely ponton azt ő elveszítette. Nagyon nagy volt ez a harc, nagyon nagy volt ez a küzdelem Krisztus születésétől egészen a keresztfáig, a keresztfának haláláig, egészen addig a pontig, amíg Jézus ezt kimondta, hogy elvégeztetett és beteljesedett, és ez az ígéret meglett, és én meg tudtam adni ezt az embernek. És valóra tudtam váltani azt az ígéretet, hogy legyőztem az ellenséget. Egészen addig a pontig igen heves volt ez a küzdelem. Sátán Jézus nyomában loholt az életének minden pillanatában, fizikailag is meg akarta őt ölni. Hát hányszor akarták már jóval korábban a zsidók elpusztítani Jézust, és az atya megvédte őt, mert Jézusnak hányszor el kellett azt mondani, hogy nem jött el még az én órám. Hányszor kellett az életének a körülményeire úgy vigyázni, nehogy korábban történjen a kereszthalál, még azelőtt, mielőtt az ő szolgálatát betöltené. Sátán ugyanakkor nem csak az életére tört Krisztusnak, hanem szerette volna azt is bebizonyítani, amit minden egyes földre született ember életében bebizonyított, hogy ő az Úr. És az ember azt csinálja, amit ő mond. Az embernek azt kell cselekedni, amit az élet ellensége diktál. Ezt szerette volna Jézus életében is megmutatni. És döbbenetes lehetett a kudarccal való szembesülés Sátánnak, és ez még elszántabbá és még elkeseredettebbé tehette az ő küzdelmét. Tudnilik, Jézusban egy olyan valakivel és egy olyan személlyel találkozott, akit amikor megkísértett először, megkísértett harmadszor, megkísértett ötödször és századszor, azt a választ kapta, hogy nem. Hogy nem. Milyen elszántá tehette ez Sátánt, hogy addig nem zárulhat le Jézus élete, míg az ő életében is azt nem bizonyítja be, hogy ő az Úr, és neki engedelmeskednie kell Krisztusnak is. Nagyon nagy volt ez a harc, és Sátán nem válogatott az eszközökben. Ez a legnagyobb csata volt, ami az egész emberi történelemben csatának mondható, mert minden oldalról megtámadta Sátán Jézust, és minden lehetséges eszközt megragadott arra és felhasználta arra, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr. És nem csak azzal az eszközzel élt, hogy Jézus is magába fogadta és felvette a mi természetünket, hogy Jézus is megkísérthetővé vált, hanem a külső körülményekben is, ahogy a zsidókat felszította, fellázította, és gyűlölettel, és ellenségeskedéssel, és haraggal, gyilkos szándékkal töltötte meg, ugyanakkor az emberek hálátlansága, a tanítványok nehezen értése,
Ez mind-mind eszköz volt az ellenség kezében, hogy vajon meg tudja-e törni Krisztust? Vajon meg tudja-e törni azt az elszántságot és azt az odaszánást, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenséget legyőzze, értünk, hogy nekünk ez vigasztalás lehessen, és ez nekünk bátorítás lehessen, hogy van szabadulás, és van kiút ebből a fogságból. A vádolásoknak a hihetetlen lelki terhe, a kínszenvedésnek a nagysága fizikailag és lelkileg, és még ott a kereszten is ott nyilatkozott meg Sátánnak a cinizmusa, amikor az egész tömeg azt kiáltotta, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és majd hiszünk neked. Sátán mindent megmozgatott, ami az eszköz tárházában elérhető volt, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr, és Krisztus is engedelmeskedni fog neki. És ezért igaz a vádolás, és igaz a hazugságnak minden ereje, ami által Sátán gyakorolja hatalmát a föld, a világ felett, és mindannyiunk élete felett. Döbbenetes figyelem kísérhette Jézus életét a menny részéről, hogy vajon feladja-e az Isten fia valamikor is ezt a küzdelmet. Vajon megtörik-e Krisztus odaszántsága, Sátánnak a hihetetlen hatalma és ellenségeskedése ennek a terhe alatt? Vajon valamikor is kimondja-e Jézus azt, hogy én ezt már nem csinálom tovább, mert ez túl nehéz és túl sok? Elképzelni nem tudjuk ennek a fizikai és ennek a lelki terhét, amit Jézus hordozott érettünk, mert ő önként jött, ő önként elhatározta azt, hogy neki megér ennyit, hogy bennünket megmentsen, és a világot világossággal árassz el, és felnyissa minden embernek a szemét arra nézve, hogy itt ki az Úr, és hogy lenne érdemes élni, és mi az élet igazi célja. Krisztus odaszánta magát, hogy ez neki mindent megér, de Jézusnak minden napon újból meg kellett hozni ezt a döntést mi mellettünk. Jézus megalázta magát, és engedelmes volt halálig, és pedig a keresztfának haláláig. Jézus naponta döntött mellettünk, hogy ő önként vállalta ezt, de végig fogja csinálni, mert mi nem veszhetünk el, hogy Sátán az életünk végig gyakorolja a hatalmát a hazugságnak az ereje által, és bennünket a fogságában megtart. Ez nem lehet így. Jézus ránk tekintett, és értünk vállalta mindezt. Mindvégig kitartott, és legyőzte őt, legyőzte Sátánt, és legyőzte minden kísértését. És ezután Jézus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett. A küzdelemtől, a fájdalmaktól, a testi-lelki szenvedéstől elcsigázva, de mégis kimondta ezt diadalmasan, hogy elvégeztetett. Beteljesedett, én legyőztem az ellenséget, az emberiség javára, az ember javára. És ez a győzelem, ez Jézus részéről a hitnek az a diadal kiáltása volt, hogy a bűnös ember előtt megnyílt az út a mennybe. Megnyílt az út újból az atyához. Az emberi is lehet az a győzelem, amit ő megszerzett. Jézus előre látta ezt, megelégedett, ahogy mondja a Biblia, hogy lelke szenvedése folytán látott és megelégedett. Ahogy mondja az ige, hogy igaz szolgám sokakat megigazít, mert az ő vétkeiket ő viseli. Jézus tudta azt, hogy ez a győzelem sokaknak győzelem lesz majd. Nem tarthatja fogságában az embert most már Sátán. Meg kell, hogy törjön az ellenségnek a hatalma. Sem a bűn, sem a halál nem tarthatja fogságában az embert. El kell vesznie az ember ellenségének. Az ember megszólíthatja az Istent Jézus érdemei alapján. Az ember elnyerhet minden erőt és minden jót Jézus érdemei alapján. Az emberben kimunkáltathatik az a hit és az a bizalom, ami magától soha nem alakulna ki benne. És ennek a jogát és ennek az érdemét Krisztus szerezte meg értünk. Sátánnak a hatalma megtört, a hazugságai lelepleződtek. Sátánnak az a
hatalmas hazugsága lelepleződött, hogy az Isten olyat kér a bűnös embertől, amit ő maga úgyse tud megcsinálni. Emberként, tele gyarlósággal, tele gyengeséggel, nyomorúsággal az ember úgyse tudja betölteni a szeretet törvényét. Jézus megmutatta, hogy be lehet tölteni. Be lehet tölteni. Emberként, megkísértve, gyengén, az Istenre utalva, minden pillanatban az Istentől függve, be lehet tölteni a szeretet törvényét. Hazudik Sátán. Hazug az ellenség. Ember, ismert fel, hogy a hazugságnak a fogja vagy, ne higgy az ellenségnek. Azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenség munkáit lerontsa. Igen, Jézus lerontotta az ellenség munkáit. Amikor mi hittel tekintünk Jézusra, akkor meglátjuk az érettünk küzdő és számunkra győzelmet szerző nem csak Isten fiát, hanem ember fiát is. Mert Krisztus emberként érte el ezt a győzelmet. És lelepleződött egy győzelem által, Sátán veresége által az a hazugság is, hogy a bűnös ember nem mehet Jézushoz, mert a bűnös ember nem érdemel kegyelmet. A bűnös embert nem szereti az Isten. A bűnös emberrel nem számol az Isten. Jézus ezt is megmutatta. Jézus ezt is megmutatta, mert értünk bűnösökért a legdrágábbat, önmagát odaadta. Az életről mondott le. Magáról az életről. És mi ezt felfogni nem tudjuk, mert az, hogy mi meghalunk, hát az egy dolog, mert a bűn következtében ezt ízleljük mindannyian. De Jézus, akiről azt mondja az írás, hogy ő benne volt az élet, ő volt a világosság, neki élete volt az Istenben, neki örök élete volt, és ezt az életet teszi le, értünk emberekért. Hát ha valamiben megmutathatja azt Jézus, hogy ember, hidd el, hogy te drága vagy az Istennek, és az Isten szeret téged, te mehetsz az Istenhez, mert ő alig várja, hogy menj hozzá. Ebben is lelepleződött az ellenség, hogy hazudik, amikor azt mondja, hogy az Isten nem szereti a bűnöst. De Jézus győzelme egy másik ponton is lerántja a leplet az ellenségről, és az ellenség hazugságát megmutatja. Tudnélik azt, hogy Krisztus életszentségének tükrében vizsgálva egyetlen egy ember sem lehet nyugodt afelől, hogy ő jó ember lenne. De ez is egy nagyon nagy hazugságám a világ felett. Hát általában az emberek miért nem éhezik, és miért nem szomjazzák a Krisztust? Az emberek általában miért nem tusakodnak küzdő imában, vagy mi magunk miért nem tusakodunk küzdő imában, hogy az Isten tartson meg minket, mert mi úgy gondoljuk, mi jó emberek vagyunk, hogy nekünk nincsenek olyan nagy gondok az életünkben, és általában a világot is ez tartja távol az Istent, hogy nincsenek olyan nagy gondok. Mindig találnak az emberek gonoszabbat maguktól, akikhez hasonlítva azt mondják, hogy nincsenek nagy bajok. És Sátán hazugságát ezen a ponton is megtöri Jézus. És azt mondja, igen, szeret téged, ember, az Isten nagyon szeret. Kész érted mindent odaadni. De te egy rettenetesen romlott ember vagy. Olyan romlott ember vagy, amit az Isten nem vádként mond el, de a bűn ezt csinálta veled. Ezt cselekedte veled. Kapaszkodj bele az Isten jóságába, és kapaszkodj bele a hatalmába, amely egyedül képes arra, hogy téged megtartson. Milyen jó, hogy Jézus megszerezte a győzelmet, mert amikor bennünket kísért az ellenség, és a hazugságaival akar bennünket elámítani, akkor nekünk van kire nézni. Akkor van, amikor mi Jézusra nézünk, akkor látjuk, hogy Sátán hazudik, ez nem igaz. Mert lehet, hogy magamat jónak vallanám, de Jézusra nézve azt látom, hogy én egy nagyon bűnös és elveszett ember vagyok. És amikor az ellenség azt mondaná, hogy ugyanakkor mondj is le magadról, mert te ilyen nyomorult formátban senkinek nem kell lesz. Akkor nézhetünk Jézusra, és azt mondja, igen, én így kellek valakinek. És minél nyomorultabb vagyok, annál inkább kellek valakinek. Mert Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megváltsa, akik között az első vagyok én. Testvérem, ezt mindannyiunknak el kell mondani, amit Pál mondott, hogy az első vagyok a bűnösök között. Kell, hogy fájjon nekem jobban bárkinek bármilyen bűn, mint amit saját életemben látok? Olyan döbbenetes nekem, amikor sokszor a hívő körökben is
tapasztalom azt, meg hallom, hogy fel vannak emberek indulva a másikra. Meg csodálkoznak, és fel vannak háborodva, hogy a másik ember milyen csúnya, meg a másik embernek mik a bűnei. Ilyenkor mindig azt vélem felfedezni, hogy nem eléggé rettent el az ember még a sajátjától. Mert ha a sajátjától kellőképpen elrettent, akkor nem fog annyira felháborodni a másik miatt. És persze, nem vagyunk vakok, látjuk egymás nyomorúságait, de mennyivel inkább kell elisszonyodnunk saját magunktól, mint a másikétól. Jézus bebizonyította nekünk valamit az életével, segítség legyőzheti.

és ő csak a hatalmaskodásával uralkodik a világ mindenségben. Jézus megmutatta, hogy az Isten milyen kényúr. Az Isten megalázza magát, és meghal a teremtményeiért. Ilyen az Isten. Hát ember, ha igazán akarsz tisztán látni, és igazán akarsz gondolkodni, akkor így gondolkodj az Istenről. Így gondolkodj a magad életéről, és így gondolkodj a megváltásnak a valóságáról, és ennek az ajándékairól, ami lehetőségként ott áll a te életedben. Testvéreim, mit jelent számunkra, mert Jézus kimondhatta ezt örömmel ránk nézve, és minden emberre nézve, mint lehetőség, kimondhatta, hogy elvégeztetett. Beteljesedett. De mit jelent ez nekünk? Két igét hadd idézzek fel, az elsőt Jelenések könyve 12. fejezetéből. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. verse ezt mondja: hallottam nagy szózatot az égben, amely azt mondta: most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fénynek vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tudjuk mindannyian, hogy Sátánnak és angyalainak a mennyből való levettetése a földre mikor történt meg, akkor, amikor Jézus megszerezte a győzelmet Sátán felett. De nem is ezért olvastam fel ezt az igét, hanem azért, mert itt azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség és az erő. Testvéreim, akkor Jézus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett, ez azt jelenti, hogy mindenki fordulhat az Istenhez bizalommal. Mindenki mehet hozzá Jézus érdemei által. Mindenki megkaphat mindent, amire szüksége van Krisztus érdemei szerint. Meglett az üdvösség és az erő. Mostantól, aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Mostantól, aki Krisztus áldozatára tekintve megy az Istenhez, annak kegyelem és bocsánat adatik bőségesen az Istentől. Közösség a Szentlélekkel, képesítés a szolgálatra, szeretni tudás, az üdvösség bizonyossága, minden az emberé lett, azáltal, hogy Jézus megnyitotta az utat a mennybe. Most lett meg az üdvösség és az erő. Szeretnék egy másik igét is felolvasni, ami számomra szintén egy nagyon nagy örömhír. Római levélből olvasom. Római levél 16. fejezetéből. Római levél 16. fejezete 19. és 20. versét olvasom. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme ti veletek. Testvéreim, ebben a 20. versben van-e valami bizonytalanság? Van-e valami esetlegesség? Van-e valami vagylagosság? Vagy megrontja, vagy nem rontja meg. Mit mond itt az apostol Pál? A békességnek Istene meg fogja rontani a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Testvéreim, kapaszkodjunk bele ebbe az ígéretbe. Ezt tudnék, ez egy hatalmas ígéret. Ez azért nagy ígéret, mert mi elgondolkodunk Jézus kijelentésén, szaván a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez messze többet jelent, mint azt, hogy ő legyőzte az ellenséget. Ez még attól is többet jelent, hogy megnyílt az ember számára az út a mennybe. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus elvégezte a megváltást, hanem ez többet jelent. Reménységem szerint ez azt jelenti, amit itt felolvastunk, hogy a békesség Istene a mi lábaink alatt is megrontja a sátánt hamar. Jézusnak tehát a kijelentése a kereszten, hogy elvégeztetett, nem csak arra vonatkozott, hogy én leéltem itt a 30

0: 33 és fél évemet, és megszereztem azt a győzelmet az embernek, amit egy ember se tudott volna megszerezni, a kígyó fejére tapostam. Nem csak ezt jelenti azt, hogy elvégeztetett. Hanem ez azt is jelenti, Jézus minden emberre nézve és mindannyiunkra nézve kimondta, hogy az az ember, aki hozzám kapcsolja az életét, győzött. El van végezve a győzelem. Megvan ehhez a lehetőség, megvan ez az út. Semmi nem állhatja már útját ennek. Semmi nem kerülhet, mint akadály ennek az útjába. De testvéreim, miért mondhatjuk mi ezt el? Hogy Jézus ott nem csak a maga életében győzött, hanem mindazoknak az életében, akik hisznek. Ezt miért mondhatjuk el? Testvéreim, azért, mert Jézus az emberi természet felett győzött. Tudjátok, milyen emberi természet felett győzött Jézus a maga életében? Mindegyik emberi természet felett. Jézus mindannyiunk természetét magába fogadta. Tehát amivel szemben ott Jézus küzdött és győzött, amilyen pontokon megkísértetett, abban mindannyian benne voltunk. Mindannyiunknak a gyengesége, bármilyen gyengesége ott volt. És Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy győzni tud a mi életünkben. Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy az emberi természet minden kilátástalansága, minden bukdácsolása és minden gyengesége az nem lehet ok az elesésre, és az nem lehet ok arra, hogy az ember bűnben éljen, mert ő kap ehhez segítséget az Atyától. Kap az Úrtól. Jézus minden kísértés felett győzött, így mindannyiunk természete felett győzött. Jézusnak nem a saját lénye és a saját isteni természete körül voltak problémái. Jézusnak az emberi természet körül voltak problémái. Jézusban a mi természetünk volt, testvéreim. És ha Jézus annak minden pontján győzött, az azt jelenti, hogy a győzelem fel van kínálva, hogy mi a jelen életünkben is Krisztus által győzhetünk. Mi mivel küzdünk? Világ szeretete vagy különböző szenvedélyek, vagy rossz szokások, vagy kényelem szeretet, vagy mohóság, vagy indulatosság, vagy közömbösség. Mi mindennel küzdünk? Testvérem, bármivel küzdesz, az Krisztusban ott volt, és Jézus legyőzte. És ha mi ezt hittel látjuk, és ez reménységet ad nekünk, hogy Urunk, Te, hogy győztél ott az én életem és természetem felett, és add a Te kegyelmedet, lelkedet, és legyél itt velem, mert testvéreim, ha bennünket befogadott Jézus, mi is fogadjuk be őt. Ha Jézus szegényé lett azért, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk, ha Krisztus az isteni természete mellé befogadott bennünket, és ennek nyomán hálából, szeretetből és hittel mi is befogadjuk őt, akkor ez a küzdelem megismétlődik. Hitáltal megismétlődik. Ott benne is megtörtént, és mi bennünk is megtörténik. És Jézus a jelenben is le fogja győzni a mi természetünket, és nem csak akkor győzte le. Ez reménység. És Jézus erre nézve is kimondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Mindazok az emberek, akik hittek Jézusban a múltban, vagy hisznek a jövőben, győztes emberek. Jézusnak milyen ajándék és milyen öröm lehetett, hogy ezt kimondhatta. Hogy azáltal, hogy ő győzött, azáltal a győzelmet megszerezte mindannyiunknak. Nem volt hiába való eljönni az emberért. Nem volt hiába való értünk meghalni. Nem volt hiába való értünk a szenvedést vállalni. Mert lesznek emberek, akik ebből hitet merítenek. Lesznek emberek, akik ennek nyomán megszeretik a megváltót, hozzá kapcsolják az életüket, és ezért ez a küzdelem megismétlődik, és ugyanúgy győzelemmel fog végződni, mint ahogy Jézus életében győzelemmel végződött. Amikor az isteni és az emberi összekapcsolódik, akkor annak győzelem a vége. Testvéreim, bármi lehet, ami nyomorúságunk, gyengeségünk, erőtelenségünk, amely ponton nekünk van ellenségünk, tudjuk azt, hogy Jézus ezt az ellenséget legyőzte, és ezt az ellenséget szeretné legyőzni mi bennünk is. Mindebből megérthetjük azt, hogy kapott Jézus jogot ahhoz, hogy mindenhez erőt adjon nekünk az életünk bármely pillanatában, hogy ő ott legyen, jelen legyen, ne egyedül legyünk, ne egyedül csatázzunk. Jézus jogot, érdemet kapott arra, hogy minden segítséget és erőt megadjon nekünk, hogy ez a győzelem megismétlődve másodszor is ki tudjon bontakozni és be tudjon teljesedni. És most engedjétek meg, hogy zárásul még csak annyit mondjak. Hinni Krisztusban ezt jelenti, és nem kevesebbet. Hinni Krisztusban ez benne kell, hogy legyen, testvéreim. Ha én ott voltam minden gyengeségemmel, amikor Krisztus vállalta értem, amit vállalt, akkor én hiszem azt, hogy ha most Krisztus itt van velem, akkor ez ugyanúgy győzelmi lesz. Hinni Jézusban ezt jelenti. Menjünk hozzá, és fogadjuk őt be minden napon, vigyázzunk a vele való közösségre, és legyünk hálásak azért, hogy a győzelem megvan előlegezve, és hogy amikor mi hittel erre tekintünk, akkor ne riasszon vissza az ellenségnek a túlereje, ne rémítsen meg, és ne keserítsen el a magunk álhatatlansága, a magunk gyengesége, hanem tekintsünk az értünk szenvedő Isten fiára, mi megváltónkra, aki a halála előtt ezt mondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Kígyó fejére taposott, és ezáltal megnyitotta nekünk az utat, nem csak az Istenhez, az Atyához, hanem megnyitotta az utat a végső győzelemhez is. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Legyen ebben nekünk diadalunk, és legyen ebben az Istennek is öröme, és származék ebből áldás az életünknek és a környezetünknek, hogy az Isten szabadító Isten, és amit Krisztus megszerzett ezért a világért, annak a gyümölcse és áldott eredménye bárcsak a mai időben is látható lenne mi bennünk, ami mindennapjainkban az Isten dicsőségére. Tartson meg ebben az Úr mindannyiunkat, és adja a győzelemnek áldott tapasztalatát, szívből kívánom. Amen. Édesatyán, keresünk téged, és köszönjük neked, Urunk, hogy drága neked a mi életünk, és köszönjük, hogy ezért mindent megtettél Krisztus elküldésével, hogy őt halálra adtad érettünk, és hogy a halál vállalása árán is legyőzte az ellenséget, és nekünk utat mutatott te hozzád. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi ennek a kedvezményezettjei lehettünk, kegyeltjeid lehettünk, hogy a te kegyelmedből, szeretetedből élhetünk. Köszönjük, Urunk, a hitnek beszédét, és köszönjük, hogy a hitnek beszédében erő van. Köszönjük, hogy Krisztusunkra tekinthetünk Sátán hazugságával szemben, és köszönjük, hogy bennünk kimunkáltad azt, hogy inkább higgyünk neked, mint neki, és segíts bennünket, édesatyánk, amikor bizonytalankodik a mi szívünk, amikor magunkat jónak tartanánk, vagy túl rossznak, vagy javíthatatlan, gonosz bűnösnek, akkor tudjunk hozzád menekülni és szeretetedben elrejtőzni. És segíts különösen, Úr Jézus, abban kérünk, hogy tudjunk a te életedre tekintve bátorítást venni, hogy legyőzhető az ellenség. Köszönjük neked, hogy érettünk te ezt vállaltad. és arra kérünk, meghívunk, hogy a mi életünkben te lakozzál, és arra kérünk, hogy lelked által munkáld az utánad való vágyat, hogy minden nap mi tudjunk téged úgy befogadni, hogy te győzhess mi bennünk a jelenben is. Köszönjük, hogy a győztél a természetünk minden kísértése, megkísérthetősége és elesettsége felett, és mi bízunk abban, megváltunk, hogy te ezt ma is meg tudod cselekedni a mi életünkben. Segíts veled együtt élni, veled együtt küzdeni, veled együtt előre haladni ezen az úton, és teljesíts be ezt az ígéretet, hogy te, mint a békesség Istene, megrontod a sátánt a mi lábaink alatt. Köszönjük ezt a szombatot, a csendet, a békességet, és kérünk, hogy a te kegyelmed, áldott gondolataid, bátorításaid és békességed nyugodjék meg mindannyiunk szívén. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, és köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk. Légy áldva minden jóságodért. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nem tudom, hogy tetszetek-e hírt kapni arról, hogy most egy kis változtatással a modernkori művészet után egy pillanat erejéig visszamennénk a késő gótikába, mert Emes Mester olyan nagyszabású művészünk, és annyira ismeretlen, és annyira mély bibliai mondanivalója van az ő táblaképeinek. Egyébként ezeket eredetiben Esztergomban nézzük meg, szeptemberben szoktunk Esztergomba elmenni. Tessenek nézni a www.oltalomalapítvány.hu honlapot, ott vannak az alapítványi kirándulásaink, és Esztergomba családdal is el lehet jönni, mert a Keresztény Múzeum mellett a Duna Múzeumba is bemegyünk, az pedig a gyerekeknek nagyon nagy élmény. Az év múzeuma is volt néhány évvel ezelőtt, és beülni ott egy repülőgépbe, és az egész Duna fölött elmenni, vagy kisfilmeken látni a dunai árvizeket, tehát az egy valóságos kis élmény és kirándulás, és hát ott Esztergomban még más látványosságok is vannak, a Mária Valéria hídtól fogva a Melokó Miklós szoborig. De a Keresztény Múzeumot és a Duna Múzeumot mindig megnézzük. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki megérkezett, és akkor is kezdeném. Kedves hallgatóink, a mai alkalommal nem egy festményt fogunk részletesen megismerni, hanem egy passió sorozatot. Passió sorozatot az európai művészet körülbelül a 13. századtól fogva fest táblaképeken, majd a reformáció kora után vásznokon is. A passió sorozatok legkevesebb 4 témát rejtettek magukba. Később, amikor már nagyobb sorozatokat készítettek, ez a 4 6-ra, 8-ra, sőt 10-re is bővült. Bizonyára önök is ismerik ezeket. Kezdődik általában a passió sorozat Jézus küzdelme a Getsemáné kertben. Ez kihagyhatatlan, és az egyik alappillér ennek a sorozatnak. Utána folytatódik Jézus elfogatása, Júdás csókja. Utána folytatódik Jézus 6 kihallgatása közül, szokták az Annást, nagyon ritkán, Kajafás, még ritkább. Pilátus előtt láttuk Munkácsi csinálni, hogy ezt igazában Munkácsi tette világhírűvé ezt a jelenetet. Aztán utána jön a keresztvitel, ha ábrázolják, a középkorban mindenképp ábrázolták, hiszen akkor a keresztnek nagy kultusza volt. Utána maga a Kálvária vagy Golgota, utána a sírbatétel, vagy a levétel a keresztről sírbatétel, utána a föltámadás és a mennybe menetel. Tehát ilyen témák sorakoznak egymás után. Passió sorozatot a magyar festészetben olyan sokat nem találunk, de Emes Mester passió sorozata azért kihagyhatatlan, mert ez európai mércével mérve is csodálatos nagy alkotás, és legalább 2, vagy jobban mondva 3 képe a 4 közül olyan rendkívüli tartalmakat hordoz, hogy Európában sem találjuk ennek a párját. Jó lenne tehát megismernünk azt, amink van. Ennek jegyében lépjünk be a passió sorozat első darabjához, és ez már is a Jézus az olajfák hegyén, vagy Jézus a Getsemáné kertben. Az anyag hársfa, a hársfát lecsiszolták, olajjal impregnálták, és temperával vitték föl a festéket. A temperába tettek tojássárgáját, egyéb anyagokat is, ez egy nagyon komoly technika volt. Ne tessenek megijedni azon, hogy Péter feje le van vágva, a passió sorozat képeit nem nagyon kímélték az idők során. Volt, amikor ládába be kellett tenni, mert menekíteni kellett egy bizonyos helyről, vették a fűrészt, 10 centit levágtak. De csak vigasztalásul hadd mondjam, hogy amikor tavaly Amszterdamban voltunk hallgatókkal, és Rembrandt éjjeli őrjárat előtt álltunk, és az éjjeli őrjárat mondjuk így van, mint hogy itt előttem lenne egy óriási kép, és jobbra kicsinyített mása van, egy korabeli festő festette le, hogy mi volt ez az éjjeli őrjárat, és összehasonlítottuk a 2 képet, és ott is azt láttuk, hogy hát a nagy képről hiányzik 30 centi a kis képhez viszonyítva. És hát akkor közölték velünk, hogy ott is levágtak 30 centit Rembrandtból is. Régen nem annyira tisztelték, nem
tartották ezeket a művészi alkotásokat olyan változtathatatlannak, tehát emesmesterit ráfestette Péter Tar koponyáját, de az idők során végeztek vele. Tudnék, 1506-ból való a Passió sorozat, de 1875-ig, kb. 20 év kivételével lappangott. Mert 1506 után ugye 20 évre jön a Mohácsi vész, azután elmenekítették, és körülbelül úgy 1530-tól 1875-ig ezekről a képekről semmit nem tudtunk. Egy padláson töltötték ezt a 330-340 évet. Jött az osztrák-magyar monarchia, akkor is ilyen nagy gazdasági föllendülés volt, mint manapság, mindent pénzé kellett tenni, padlásokat lesöpörték, ott nem kukoricát találtak, hanem például emesmester képeket. Megjelentek az árverésen, de megjelent az árverésen Simor János esztergomi érsek is, aki művészetpártoló volt, rögtön megakadta a szeme ezeken a képeken, megvette őket, Esztergomba vitte, az ő egyházmegyéhez tartozott egyébként Honszent Antal és Selmecbánya is. De 1914-15-ig kellett várni az első restaurálásukra, akkor, amikor kiállították, óriási novum volt, hogy a magyar művészetben ilyen is van. A Mária és Erzsébet találkozását azért nem mutatom be, mert az a karácsonyi sorozat része. Ha majd folytatódik a sorozatunk, azt is bemutatom. A karácsonyi sorozatból megvan a Mária és Erzsébet találkozása. A pásztorok imádása most Honszent Antalon van, ha valaki a Felvidékre megy, Selmecbánya előtti faluban megnézheti, egy katolikus templomban van kiállítva az oltár mellett. A királyok imádása az a franciaországi Reims-be vándorolt, és a negyedik kép elveszett. Tehát az első sorozat töredékes. Most én önöknek azt a sorozatot vetítem, ami teljes, ez nem a karácsonyi, nem a születéstörténet, hanem a szenvedéstörténet sorozata. Hát ennyit röviden a képek hányattatás történetéről, és már is hadd hívjam föl a figyelmet ennek a táblaképnek a különlegességeire. Egyszerre négy jelenetet is ábrázol. Négy jelenet. Az első jelenet, itt van Júdás, és hozza a csapatokat, a Getsemáné kertnek itt van a kapuja, és itt ez a sárga színű ruhába öltözött Júdás jön az úton Jézus elfogására. A második jelenet, Jézus közben ima küzdelmét folytatja, amelynek során, amelynek a végén angyal jelenik meg az égből, és megerősíti kezében a keserű poharat. Majd ezeket kinagyítva látjuk. Közben a három legszeretettebb tanítvány, Jakab, János és Péter háromszor is elalszik. Jézus háromszor költi fel őket, majd ezeket elemezem. Tehát ezért mondom, hogy itt egyrészt a Júdás téma, miért kellett Jézusnak ilyen küzdelmet folytatnia, miért jön az angyal, mit jelent ez a keserű pohár, és ez a rettenetes elalvás. Óriási feszültségek vannak a képen. A feszültség egyik része, hogy Júdás szinte ilyen táncoló mozdulattal jön az úton. Jézus meg ilyen nagyon merev tartásban, itt átfestették a képet, itt lehet is látni. Valaki nem volt megelégedve a Jézus jobb vállával, fogott egy ecsetet, azt egy kicsit átfestette, hát egy kicsit hátrányára, mert anatómiailag ez a jobb váll egy kicsit satnya lett. Később a restaurátorok próbálták helyrehozni több, illetve kevesebb sikerrel. Itt is feszültség, tehát Judásnak a sárga ruhája, a sárga az irigység színe, Jézusnak a hamuszürke, lilás ruhája, ez a fájdalom, a szenvedés színe, a táncoló mozdulat, a merev halálküzdelem, tehát itt a feszültség. Jézus, aki viraszt, nem alszik el, küzd, hogy önmaga is meg tudjon állni, és küzd azért, hogy az áldozatát meg tudja hozni, miközben azok, akikért hozza az áldozatát. És a három legszeretettebb teljesen elalszik. Itt álló zsákokról van szó, itt eldőlt zsákról van szó. Félelmetes erejű kép, amelynek a színeit, csodálatos színei vannak, sárga, hamuszürke, zöld, vörös, fehér, zöld, narancssárga, a zöldnek különböző árnyalatai, a háttér
aranya emeli ki. A késő gótikában azért is használnak aranyhátteret, mert egyrészt az isteni jelenlétet, a gondviselés mindenre kiható jelenlétét akarják aláhúzni, másrészt festészet technikailag két szín az, ami háttérként a többi szint nagyon érvényesülni hagyja, az arany vagy a fekete. Az aranyat használják a késő gótikáig. Munkácsinál említettem, hogy Munkácsi korában a 19. század második felében azért térnek át a bitumen alapozásra, meg a fekete háttérre, mert a feketéből is nagyon elevenen, izzóan jönnek elő a színek, például a vörös is, a fehér is, de szinte minden szín. Ha ránézzünk MS Mester képeire, szinte izzanak a képek, annyira élénk a színviláguk. Nagyon sok színnel dolgozik, mégse lesznek ezek a színek csicsásak vagy manierista ízűek, nagyon kiegyenlített szép színvilággal van dolgunk. Körülbelül Dürer magasába emeli ezt a magyar művészt, az ő képei és a metszet sorozatán, Passió metszet sorozatán való beállításai juthatnak eszünkbe. Tehát egy ilyen táblaképen egyszerre több jelenet. Júdás itt jön a csapatokkal, Jézus viszont, látjuk, eléggé merev az arca, szinte agonizál, szinte a halál szélén van. Miért festette így MS Mester, ha most két kivetítőnk lenne, akkor Esztergomban egyébként így vetítettem, ott úgy tartottam a sorozatot, hogy baloldalt volt MS Mester, és ott volt egy másik kivetítőm, és az addigi és a kortárs európai festészet hasonló című, tehát Getsemánékert vagy Olajfelkegyén képeit vetítettem ki, lehetett látni, hogy ilyen merev, ilyen agonizáló arcot, ilyen tartását az összetett kéznek is, az egész alaknak ezt a fölfelé irányuló, szinte fohászkodó, könyörgő testtartását sehol nem látjuk. Azért, mert MS Mester valamit megfigyelt a Bibliából, és valamit nagyon komolyan vett. Tudnék, amikor a Biblia leírja ezt a történetet, hogy Jézus megérkezik a Getsemáné kertbe, és a 11 tanítvány közül a 3 legszeretettebb tanítványt veszi maga mellé, és azt mondja nekik, hogy gyertek el, hogy imádkozzunk, akkor itt Márk evangéliuma ennél a jelenetnél egy olyan félmondatot tartalmaz, ami mind a 4 evangéliumban párját ritkítja, mert ezt mondja Márk, hogy amikor Jézus megérkezett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Most ilyet soha nem olvasunk Jézusról. Jézus az egész életében mentes volt egy borzalmas emberi érzéstől, amitől sajnos mi nem vagyunk mentesek, ez a félelem. Jézus soha nem félt. Nemhogy nem rettegett és gyötrődött, félni sem félt. Miért nem? Azért, mert a Biblia szerint, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, rögtön Mózes első könyve 3. fejezetében arról értesülünk, hogy a félelem akkor költözött be a világunkba, amikor az ember elfordult Istentől, és Ádám és Éva az első bűnt elkövették, és ahogy az Isten a teremtőnk és mi közénk a bűn odaáll, akkor kezdi az ember látni a maga védtelenségét, körülbelül úgy, mint ma, ha egy gyerek elveszíti az apját vagy az anyját. Ma, ha egy gyerek elveszíti az apját és anyját, körülnéz, és elkezd sírni, és félni, és remegni. Hát ez a felnőtt embernél körülbelül úgy van, hogy mivel a felnőtt emberek nem találják az Istent, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy van, vagy ki tudja, hogy mit akar, vagy miért engedi meg számomra ezeket a nehézségeket, az emberek elkezdenek félni. Jézusnak azért nem volt oka a félelemre, mert ő soha rossz dolgot nem követett el az életben. Mindig legyőzte a természetét, nem engedte érvényre jutni a természetét, és soha törvénytelen dolgot nem tett, Jézus a szeretet parancsolatát tökéletesen betöltötte. Hát akkor most miért kezd rettegni és gyötrődni? Ha soha életében nem félt, sőt mondta, hogy én azért nem félek, mert velem van az Atya, mert én azt teszem, amit az Atyám mond, és amiért küldött engem, és hogyha az Atya vele volt, hát akkor mi oka lett volna a félelemre? Egy gyereknek sincs oka a félelemre, hogyha a szülő vele van. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, és ez az, amit MS Mester döbbenetes erővel ábrázol, mert a Getsemáné kertben helyeződik át Jézusra az emberiség bűnterhe.
amiért ő jött a világra, hogy helyettesünk legyen, hogy ne mi halljunk meg a bűneinkért egyszer s mindenkorra, hanem Jézus hal meg, Jézus lép az ember helyébe, ő veszi magára a világ bűneit, úgy, hogy keresztelő János bemutatta, hogy íme az Isten báránya, aki magára véve elhordozza ezt, ennek a világnak a bűneit. És mikor Jézus érzi, hogy a bűnter itt van, tehát ő azonosul minden eddigi ember bűnével, magára veszi. Azt mondja, mint hogy úgy nézd, atyám, ezeket, mintha én követtem volna el. Egy összegben magára veszi. Ő hal meg, akinek nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen volt. Ő adhatta az életét az emberért. De akkor, amikor a bűnteher rákerül, amikor a lelkére nehezedik, akkor Jézus nem csak hogy fél, hanem retteg és gyötrődik, mert most van mi, ami elválasztja őt Istentől. Vajon meg tud-e állni Isten jelenlétének hiányában, meg tud-e állni tökéletesen az élete utolsó napja küzdelmeiben? Ezért érzi a szükségét annak, hogy imádkozzék, hogy megerősödjék. Jézus érzi, hogy a lényében megosztottság van, mert hogy a bűntel ránehezedik, azt mondja, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit az összes ember elkövetett. Kedves hallgatók, tessenek csak elgondolni, hogyha nekünk kellene akár csak egy ember visel dolgaiért a következményeket elszenvednünk. Akár csak egy ember. Ki az, aki ebbe olyan könnyen belemenne? Jézusnak minden ember visel dolgai miatt kellett elszenvedni az élete utolsó napján ezt a gyalázatot és ezt a szenvedést, amit elszenvedett. Tehát ezért ábrázolja így a festő, mert ismeri ezt a bibliai összefüggést. Egyébként mások nem járnak utána, és nem ismerik, és azért nem is erőteljes a Jézus ábrázolásuk. Jézus kifejezetten az agónia helyzetébe kerül. Ezek a vércseppek ezt jelzik. Ezt Lukács evangélista írja le, hogy a homlokáról vércseppek peregtek alá. Jézusnak ez olyan rettenetes tapasztalat volt Istentől távol kerülni, a bűnnel megterhelődni, hogy szabályosan élet-halál küzdelem volt ez az imádság, mert úgy kezdte Jézus az imáját, hogy atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, jelképes, ugye a keserű pohár szenvedések helye. Hogy miért kell nekem, hogy az emberekért, minden ember, aki felelőtlenül belemegy az életben, persze hát áldozatok is vagyunk, de felelőtlenek is vagyunk, ami rosszat összehordunk az életünkben, de nincs más útja a megváltásnak, csak az, hogy én az ártatlan kivérezzek. Ezért kelti fel háromszor a tanítványait is, mert közben a tanítványok elaludnak, hogy virasszanak vele és együtt érezzenek, de Jézus ezt a megosztottságot, a magában, a lelkében levő megosztottságot, hogy tudja, hogy miért jött a világra, hogy neki meg kell hozni ezt az áldozatot, de a természete vonja visszafelé, hogy miért hoznád meg. Ezt le kell győznie. Harmadszor már, amikor visszamegy a tanítványai felkeltése után, az imáját így fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát át tudja adni Isten kezébe az élete vezetését, el tudja vállalni ezt a kínt és szenvedést, mert más útja nincs az emberiség megmentésének, csak az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen a bűn, mert ha nem mutatkozik meg, hogy mi a bűn, mi ugyanolyan könnyen belesétálunk a bűnökbe. De ha látjuk, hogy Jézusnak a bűneinkért kellett meghalni, akkor már az a kérdés áll elénk, hogy mi olyan könnyen belemegyünk olyan bűnökbe, amelyek Jézust a keresztfára juttatták. Hát most mi egy ártatlan és egy teremtő Isten ellen vagyunk ezzel. Az angyal azért ilyen kicsi, mert a középkori ábrázolásokon általában az angyalokat nem ábrázolják nagy lényeknek, pedig hát az angyalok erősebbek, mint az ember, meg testi felépítésük is van. Mert hát egyszerűen festői konvenció ez, hogy ilyen kicsinyített angyal alakotokat ábrázolnak, és szó szerint lefestik a szimbólumot, tehát a keserű poharat, ami annyit jelent, hogy Isten nem veszi el Jézustól a keserű poharat.
Tehát nincs más módja a megváltásnak. Csak ez, hogy az ártatlan Isten meghaljon, de megerősíti Jézus kezében a keserű poharat. Erőt ad majd ahhoz, hogy meg tudja hozni ezt az áldozatot. Közben azonban iszonyú feszültségben van Jézussal ez a három, és mondom legszeretettebb tanítvány. Jakab is alszik, János is alszik, és majd Péterre külön kitérünk, de már itt kikandikál a bal lába. Hát Péter dől el a legjobban, mint homokzsák, és a bal lába feje olyan, mint egy csecsemőnek a kis lábfeje, tehát olyan öntudatlan, pedig hát ő hősködött és erősítgette Jézusnak, hogy ő kész vele a tömlöcre és a halálra menni. Jézus, amikor ide jön, fölkelti őket, éppen ezért mondja Péternek, hogy Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? És kedves hallgatók, amit itt mond Jézus, az a mondat, a Bibliának egyik legnagyobb mondat, amit jó, hogyha megértünk, azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez mit jelent? Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én elismerem, hogy jó szándékú emberek vagytok, elismerem, hogy szerettek engem, azért is tartottatok ki mellettem, mint tanítványok. A lélek kész. De figyelmeztetlek benneteket, hogy ti nektek embereknek az a nagy hibátok, és azóta is mindannyiunknak ez a nagy hibánk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha mi jót akarunk, akkor már szinte garantált, hogy meg is fogjuk tenni a jót. Ez nem így van. Ha csak 50% hogy jót akarunk, hogy a lélek kész. De ha nem győzzük le a természetünknek a vonakodását, az emberi természet elég borzalmas, elég sokszor megmutatkozott, hogy a természetünk mennyire be tud csapni bennünket. Hogyan is mondja Petőfi, hogy mit csinál az ember? Lomhán és gyáván él. A lustaság és a gyávaság a természetünknek olyan két pillére, és sokszor, amikor jót akarunk, és kézen közön vagy nem figyelünk oda, vagy lusták vagyunk, vagy nem vagyunk álhatatosak, vagy megriadunk az akadályoktól, nem vagyunk elég bátrak, és a jót akarásnak a nyögés a vége, mondja a népi szólás is. Zöld ruha, a piros-vörös ruha a szeretet színe, tehát ez Jánosnak az öltözéke. Ó, mi szépen alszanak, mint a kisdedek. De az idős Péter elalvása a legnagyobb. Ki is nagyítjuk. Milyen csodálatos ecsetkezelése van. Itt látjuk a kis füveket, virágokat, tavaszi kis eperlevelek. A zöldnek a csodálatosabbnál csodálatosabb árnyalatai, és itt van Péternek ez a bal lábfeje. Hát Péter dőlt el legjobban, mint homokzsák. Péter, aki a leginkább fogadkozott, mert Jézus küzdött, hogy a megosztottságát legyőzze, és mi is a megosztottságunkat, ami napról napra ott van az életünkben, csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha Istenhez fordulunk, és Istentől kérünk segítséget, és ennek a kerete az ima. És az ember viszont nem teszi ezt, és ezért mi emberek sorozatban kudarcot vallunk, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye régen sokat idézték a magyar költőnek azt a sorát, hogy nem elég. Nem elég a jót akarni. Ugye Váci Mihály olyan szépen leírja ezt, hogy sokszor mi azzal nyugtatjuk magunkat, hát mi akarjuk a jót, hát akkor már jó is fog sikeredni belőle, ez kevés. A jót tenni is kell, de nem elég tenni. Sok minden kell ahhoz, hogy mi jót tegyünk a világon. Sajnos mi felibe harmadába éljük meg az életet. A Getsemáné kerti küzdelem erre is rávilágít. Összeáll majd a négy kép, egyelőre a képeket most próbálom mennél gyorsabban jellemezni, és a végén majd a négy képet együtt is fogjuk látni egymás után. Jön ezután a második jelenet, a keresztvitel. A keresztvitel jelenete is több eseményt foglal magába. Egyrészt Mária és János, másrészt a jeruzsálemi asszonyok, akiket Jézus megszólít, és azt mondja nekik, hogy ti asszonyok, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok, mert ha ezt művelik a zöldelő fán, mit fognak művelni majd a száraz ágon? Itt vannak a pribékek,
három ember elég dermesztő arckifejezéssel, főleg itt fölöttük ez a negyedik, ez egy valóságos 20.-21. századi huligán. Itt van a háttérben, majd látni fogjuk, két elítéltet vezetnek, ugye a jobb és ballator, háttérben pedig itt már fölmagasodnak a keresztek, és az előtérben a két főszereplő, Cirénei Simon, és a tehetetlenül szintén már a halál szélére sodródó Jézus Krisztus. Nézzük a kinagyításokat. Itt látjuk a jobboldali hátteret. Tehát ugye egy festőnek ez a képfelület áll rendelkezésére, mennél több eseményt akar fölvinni. Régen ugye nem volt film, meg nem voltak olyan eszközök, mint ma. Tehát a képzőművészet próbálja az idősíkot is egy kicsit tágítani. Tehát itt ez a két gonosztevő, a Barabás két szinkostárs, akit ütver, ebben is viszi föl a Golgotára, és a Golgotán már itt emelkednek ezek a keresztek, már folynak az előkészületek arra, hogy a keresztre feszítés bekövetkezzék. De vannak itt érdekességek, olyan, mint egy kerékbe tört ember például, sok gonoszság és visszataszító csúf látvány, de az előtérben itt van ez a kedves férfi ember, aki mintha a modernkori tolvajok és rablóknak az emblematikus figurája lenne, meg itt van egy ember, akit látjuk majd ilyen kármin vörös ruhában, pantalóban van, és már a kötelet lobogtatja, és mint egy a kötél, mint a kígyó átfogja a kép jobb felső sarkának ezt a részét. Rendkívül kiszámított a kompozíció. Előtérben látjuk itt ezt a négyes csoportozatot, itt is van egy négyes csoportozat, és itt van ez a két ember, akinek talán a legtöbb köze van egymáshoz. Simon, aki hazafelé megy, gyanútlanul, de aztán az emberek odaráncigálják, hogy arra kényszerítsék, hogy segítse a keresztet vinni Jézusnak, hiszen Jézus összecsuklik a kereszt súly alatt. Természetesen a régi festők még nem annyira tudják azt, amit én most hoztam önöknek a nyitott szemmel legújabb száma, újra közli az amerikai orvosok jelentését Jézus fizikai haláláról, és ez a jelentés is közli azt, hogy az elítéltek általában csak a vízszintes fa részt vitték a Golgotára, a függőleges rész már ott volt. Hát ez itt testvérek között is egy több mint egy mázsa, nem is bírta volna el Jézus még Cirénei és Simonnal együtt sem, ha ez a rész is egy olyan több mint 30 kilót nyom. Ezt régen azonban így ábrázolták, vagy T-alakban, vagy teljes kereszt formában, ez is egy festői konvenciónak az eredménye. A két főszereplő azonban gyönyörű, Simonnak a fehér, sárgás ruhája, és a nagy alázata, hogy a kereszt fához nem ismer érni, majd a kinagyításon látjuk, hogy egy kendőt tart ide, mert ő szentnek tartja ezt a fát, amit Jézus hordoz. A képnek azonban a főszereplője szinte élő halott, hogy szokták mondani, mint a colstok omlik össze, már szinte alig van benne élet, egészen mások az arcvonásai, mint az előbb látott képen, ezen senki ne lepődjék meg. A régi festők Jézust mindig az alkalomnak, történetnek megfelelő arcábrázolással vitték a színre. Itt látjuk egészen közelről, hogy Jézus ugyanúgy az agónia állapotában van, mint a Getsemáné kertben. Szinte azt látjuk, hogy már-már meghal még a keresztre feszítés előtt. Annyira összetöri őt, de nem csak a testi szenvedés. Testileg nem is nagyon ábrázoli Temes Mester nyomokat, ütlegelési nyomokat, mint mondjuk korábban Grünewald vagy Lukács Cranach, hanem inkább a lelki terhek. Érezzük, hogy az a teher, hogy Isten visszavonul, ő a bűnteher alatt roskadozik, Isten nem tudja megsegíteni, mert ha az ő egyszülött fia is Jézus, de ha azonosult a bűneinkkel, akkor Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Isten ezzel is értésünkre adja, hogy mi ne azonosuljunk a bűneinkkel, ha elkövetünk már bűnöket, utána meneküljünk és forduljunk szembe a bűneinkkel, mert Jézusnak se tudott Isten kegyelmezni, hogyha azonosult Jézus a bűneinkkel, fölvette a világ bűneit,
őt sem tudta megmenteni. Ez a tudat, hogy az én atyám létezik, de nem tud megmenteni, mert lehetetlen így megmenteni. Ez Jézusnak a drámája, ezért a Biblia a legdrámaibb könyv a világon, mert ilyen nagy drámát valóban nem ismert a világtörténelem. Itt látjuk Cirénei Simont. Itt látjuk ezt a bizonyos kendőt, hogy a keze nem érinti a keresztfát, mert hát ugye a középkorban a keresztfa, mint a következő képen látjuk majd, azért is volt egy különleges tárgy, túl azon, hogy nem is tudták nagyon, hogy a keresztre feszítést a perzsák találták ki, a rómaiak vették át, és az emberiség történelmének egyik legtragikusabb kivégzési módja, vagy így is mondhatnám, hogy legeslegtragikusabb. A gázkamránál, a nem is tudom milyen szadista cselekményeknél is túltesz a keresztrefeszítés, mert ez lényegileg 2-3 napos megfojtásos halált eredményezett. Tehát a keresztrefeszített emberek 2-3 napig bírták a keresztfán, és közben, hogy a test széthúzódott, a tüdő szinte szétszakadt, ez olyan megfojtásos halál volt. Hát ha mindannyian borzadva tekintünk arra, hogy egy ember nekirohan a másik nyakának, és elkezdi folytogatni, hogy ez egy borzalmas jelenet, de tessenek ezt 3 napig elképzelni. Mert küszködtek a levegőért, küszködtek, de a test ugye a gravitáció törvénynek megfelelően ment lefelé, hiába volt támaszték alul, szétfeszült, és végülis egy légszomj, egy fulladásos halál végzett a keresztre feszítettekkel, hogy 2-3 napig tartott, ez a Bibliából is kiderül, mert a jobb és ballatornak a lábszárcsontját azért kellett megtörni, hogy siettessék a halálukat, hiszen péntek délután volt, és szombatra mindenkinek le kellett kerülni a keresztfáról. Ezért törték össze a lábszárcsontokat, hogy kivéreztessék azokat a szerencsétleneket, különben ott lógtak még volna vasárnap, hétfőn vagy kedden is. Jézusnál ezt azért nem kellett megtenni, mert Jézust ez a lelki szenvedés törte össze, hogy a 69. Zsoltár mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Tehát Jézussal nem annyira a testi kínok, azok is borzalmasok voltak természetesen nála, a lelki szenvedés végzett. Cirénei Simon, csodálatosan van ábrázolva ez az idős ember, aki most döbben rá arra, hogy valami rendkívüli dolognak a személyes fültanúja, valaki rendkívüli lényhez került ő közel az életének ebben a szinte véletlenszerű pillanatában. És kedves hallgatók, most jön a főmű, nem csak MS Mester életművében, nem csak a magyar festészetben, de szeretném önöknek igazolni azt, hogy az egész világ festészetben nincs ilyen Jézus fej arcábrázolás. A harmadik passió téma a Kálvária vagy Golgota. Hátul azért nem látjuk ilyen aranynak, mint itt lent, mert lekopik az arany. Ugye itt arany lapocskákat kellett ráragasztani, mint most a sírkövekre is a betűkben tetszenek látni, hogy valamikor a nap lepergeti, már 1-2 évtized után természetesen. Itt is az idő vasfoga ezt lepergette, és a vörös alapozás tűnik elő. Gyönyörűek azonban a zöld-fehér háttérszínek. A kereszt azért fontos dolog, mert a keresztre feszítésnél a középkor elejétől fogva egy koponyát is szoktak ábrázolni. Ez Origenésznek, a keleti egyházi tanítónak 3. századi allegórikus véleményére megy vissza, aki sokszor példálózott azzal, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, tehát ez az Ádám koponyája, úgy szerezte vissza Jézus az emberiség számára az örök életet, hogy akik hisznek benne, azok örökké élhessenek, feltámadhassanak. Ádám is egy fánál játszott el az örök életet, Jézus is egy fára függesztve szerezte vissza az örök életet, tehát ez egy középkori allegóriának képzőművészeti bemutatása. Jézustól jobbra, nekünk balra három személy, Mária, János apostol, és ő pedig keresztelő János édesanyja Erzsébet, más ábrázolásokon föltűnik Mária édesanyja Anna is. A lila színű ruha mindig a fájdalom, a szenvedés jelképe, a vörös színű ruha az ilyen telt, szép sárgásvörös, ez a szeretetnek, a lángolásnak, a tanítványi odaadásnak a szín, ami János apostolt jellemezte. Máriának ez a
először zöld színű, majd a Mária kultusz az ellenreformáció után csinál kék színű ruhát, ugye Mária, mint az ég királynője, mint Isten szülő, de itt középkorban általában zöld színű ruhában van Mária. A főkötője azonban egyszerű azért, mert a főkötő nagyobb része itt van. Főkötő nagyobb része az ágyékkötő. Ebben a korban Michelangelo még például szobor formájában is Jézust mesztelenül ábrázolja. Azonban hát a szemérem, talán a jó ízlés is azt kívánja, hogy Jézus kapjon egy ilyen ágyékkötőt. Ez mindig az édesanyja kicsit megkurtított főkötőjéből jön ide, tehát ez a kettő együtt Mária tartozéka. Gyönyörű különben ez a lobogó fehér rész itt a középpontban, mert Mária főkötőjével szemben van egy másik fehér szín is itt a jobb oldalon, tehát Jézusnak bal oldalvást két szereplő áll, egy török turbános férfi és egy német zsoldos. Hát mit keresnek ezek itt? Hát csak annyit, hogy a festők általában aktualizálni szokták a bibliai témákat, tehát azt tudjuk a Bibliából, hogy Jézus halálakor egy római százados azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Ami a római százados a Bibliában, 1506-ban a török fenyegetettség idején a római százados helyébe emes mester egy török turbános férfit fest, mert pogány. Római százados, török turbános férfi. Nagyon megdöbbentő azonban, hogy itt van egy német zsoldos, akit kereszténynek kellene hinnünk, de ő nem tekint úgy Jézusra, mint ez a pogány, ő erre kifelé tekint, elfordítja a tekintetét. Ez is egy érdekes jelzés. Sokszor a pogányok, vagy mai szóval én is hagyja aktualizálni a témát, sokszor az ateisták jobban gondolkoznak, még Jézus felől is, és sokszor a magukat keresztényeknek mondók meg nem tudnak mit kezdeni Jézus áldozatával, vagy Jézus kereszt halálával. Említést érdemel a zászló. Ezt a zászlót Júdás kezében is láthattuk, csak nagyon kicsi volt, majd a négy képet, ha egymás mellett látjuk, akkor majd megmutatom önöknek, hogy ugyanaz a zászló. Egy kosfej van benne, és alatta pedig egy holtsarló. Ez mindig a zsinagóga zászlaja, szinagóga. Ez a zsidó nép jelképe, vagyis, hogy valami zsidó, azt a középkorban vagy sárga színnel ábrázolják, vagy ezzel a zászlóval. Ez egy tópecsét.

Egy nagyon fontos dolgot ne veszítsünk szem elől. A gyönyörű fehér ágyékkötő és a késő gótikus, mondhatnám már kora reneszánsz, gyönyörű test, tehát egy izmos test. Itt van ugyanúgy a vér, tehát ahogy majd a római százados mellett egy katona megnézi, hogy meghalt-e, hogy vér és víz jött ki az oldalából, de ettől eltekintve ez a test egy csodálatosan egészséges test, ugye? Mindannyian ilyennek látjuk. A festő a jelentést arra bízta, a legnagyobb üzenete a festőnek az, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert testileg, lelkileg tökéletes életet élt. Ő valóban adhatta az életét, mert neki magának nem kellett volna meghalnia. Ezért egyetlen egy megváltása lehet az emberiségnek, hogyha valaki a helyünkbe lép, a helyettes halál. De ezzel a gyönyörű testtel és ágyékötővel szemben a legerősebb kontrasztot az arc képvisel. Ezt nagyítsuk ki. Erre mondtam, kedves hallgatók, hogy ilyen arcot nem ábrázolt, mert nem mert ábrázolni senki sem. Ez az arc ugyanis annyira visszataszító, annyira csúf, annyira borzalmas, hogy megmerném kockáztatni, hogy nemhogy emberhez nem hasonlít már ez az arc, még szinte élőlényhez, állathoz sem, olyan, mint egy tárgy. Mint egy tárgyi valóság állnak itt. A szemgödrök is olyanok, hát hol van itt a szemgolyó? Mint a holdnak a kráterei, bár ekkor ugye Galilei még nem él, hogy távcsöveivel látná ennek az égitestnek a felületét. Emes mester azonban valami félelmetes két szemgödröt, krátert ábrázol, ez a csúnya óra, ez a tehetetlenül vonagló, de hát ez is olyan, mint, hát nem merem hasonlítani, mert megbotránkoznának, hogy mihez hasonlítanám, vagy ez a vonagló száj, vagy ez az arc, vagy pofacsont, hogy szokták mondani, mint egy bádog, amit oda vetnek, és ki van kalapálva. Azonban a finom dicsőség sugarak, itt még glória nincs, de dicsőség sugár van itt, itt és itt, jelzik, hogy ember, aki ezzel az arccal szembenézzel, gondolkozzál el, hogy én a festőmért így festettem. A festők általában nem merik ilyen csúfnak ábrázolni Jézust. Miért? Mert nem olvasták a Bibliát. A Bibliában 1000 évvel és 800 évvel Jézus előtt a 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezt a három fejezetet nagyon kérek, hogy mindenki olvass el, ha a valódi Jézus Krisztust meg akarja ismerni. 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezekből idézek most. Ezek mondják azt, hogy ő fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de csúf volt. És nem gondoltunk vele. Mert mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az embereknek csúfja volt, és a nép gyalázata. Tudnék, Jézusnak a mi bűneink, és minden ember, és az egész emberiség bűneinek végső büntetését kellett elszenvednie, hogy attól megváltson, és az emberiség bűneinek végső következménye az Istentől való elhagyatottság lesz, az Istentől, akit Isten elhagy, az pedig így fog kinézni, még akkor is, hogyha az ő egyszülött fia, Jézus úgy nézett ki, hogy nem mertek ránézni, mert olyan csúf volt. Olyan visszataszító volt a küllem. A kárhozat, a második halál tapasztalata tükröződik ezen az arcon, amit Emes mester a művészet történetében egyedüli koronázatlan királyként ismert. Ilyen arc kifejezéssel nem találkozunk. Itt nem is elsősorban a fizikai kínok, bár mondom, azok is azért rajta vannak, hanem az a lelki kín, hogy mit jelent Istentől elhagyatottnak lenni. Mert az ember, amikor végigéljük az életünket, és meghalunk az életünk végén, arra a Biblia azt mondja, hogy az olyan, hogy hát elaludtunk. Az az első halál. Az nem ez.
Az nem ez.

0: Isten mindenkivel együtt van a halála pillanatáig. De a második halál, ami a kárhozottak ítéletének a végrehajtása lesz, hogy Isten végleg elfordul majd bizonyos emberektől, kiktől fog Isten elfordulni, akik az életet nem rendeltetésszerűen élték, akik a másik embert nem vették annyiba, mint önmagukat. Nagyon egyszerűen, de a Biblia is egyszerűen beszél erről, azért mondom így önöknek, azoktól fog az Isten elfordulni, akik igazságtalanok voltak, akik maguknak jót akartak, a másik embernek ugyanazt a jót nem tették meg. Ennyi kell csak ahhoz, hogy mi örökké éljünk, hogy ugyanazt a jót tegyük meg a másik embernek, amit magunk részére is jó néven veszünk. De aki ezt nem teszi meg, attól az Isten el fog fordulni a végső ítélet során, és eddig még soha senki nem halt meg a kárhozat halálával. Egyedül Jézus szenvedte el ezt a tapasztalatot. Azért, hogy mi ettől mentesüljünk, és itt a földi életünkben meggondoljuk, hogy erre akarok én eljutni. Vagy élni szeretnék, mert a Biblia szerint két lehetőség van, vagy örökké élni, vagy végleg elveszni. Ezt a János 3.16 olyan egyszerűen mondja a Biblia legfontosabb igéje, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés, kárhozat, második halál, és van örök élet. Jézus a második halál tapasztalatát élte át. Nem magát a második halált, hiszen föltámadott, a második halálban résztvevőknek nem lesz már föltámadásuk. De a második halálban nem is a halál maga a legmegrendítőbb, hanem a tapasztalat. Hogy szembesülni azzal, hogy nem adtam meg a másik embernek azt, amit magamnak is elvártam. És ezért az Isten nem tud rajtam segíteni, mert az Isten próbált itt segíteni az életünkben mindannyiunkon. Tehát ha nem látta be az ember ezt a 2x2-4-et, hogy hát ha magadnak jót kívánsz, akkor miért adsz a másik embernek ennél rosszabbat? Akkor az Isten se tud megsegíteni. Tehát MS Mesternek ez az arc ábrázolása, ehhez talán Lukasz Cranach van talán legközelebb, ezt a múlt alkalommal levetítettem. Vagy esetleg mondjuk Rembrandtnak egy-két kísérlete, de nem közelítik meg. Tehát ilyen nagy mesterek, mint Lukasz Cranach, vagy Rembrandt, vagy Velázquez nem közelítik meg ezt. Munkácsinál is elmondtam, hogy nem közelíti meg. Ez a festészet történetének egy olyan hihetetlen csúcsa, mondom ezt azért nem mertek így megfesteni mások ilyen Jézus arcot, mert nem volt mögöttük a bibliai hit, nem volt mögöttük a bibliai olvasmány élmény. Nagyon főrangú ember áll itt, micsoda kesztyűje van, meg ő is micsoda kendőt szorongat itt, ugye a botjára támaszkodva. De nézzük csak, mehetünk. De nézzük csak, hogy az arcán azért milyen komoly a felismerés. Ez olyan, mint amikor Munkácsinak a Golgotáján láttuk az arab lovast. Micsoda szigorú tekintet volt. Micsoda szigorú szembesülés, hogy hát nekem kellene ott függnöm, és ő van ott. Nekem járna ki ez a sors, mert hát én valóban sok bűnt elkövettem, ő ártatlanul, és hogyan is élte végig ezt, ő valóban Isten fia volt. Ez a török turbános férfi tehát a római századosnak a megfelelője, és jelzi, hogy ateista emberek is közel kerülhetnek Jézushoz, vagy nem keresztény, tehát akár muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista emberek is, ha elkezdenek gondolkozni ezen, ami az ő vallásukban nincsen. Egyik vallásban sincs ilyen, ami a keresztény vallásban, a bibliai keresztény vallásban, hogy az Isten eljön a földre, azért, amiért nem ő a felelős, magára veszi a bűnöket, és ilyen rettentő fájdalmat és szenvedést viseljen el a teremtményeiért, csak hogy a teremtményei fölébredjenek, hogy ne kövessenek már annyi rossz dolgot el az életben, akkor nem kaphatnak életet és örök életet. És milyen megrendítő azért ennek a német zsoldosnak a képe, és milyen megdöbbentő az, hogy most látjuk, hogy hát tulajdonképpen ez a zsinagóga zászlója az ő kezében van. Hát erről még fogok beszélni. Háttérben az aranyozás előtt látjuk a tájat, a nagy hegyeket, de hát ha valaki elmegy Selmecbányáról, MS-mester néhány évig működhet, egy gyönyörű 1000 méter magas hegyekkel találkozik. Ajánlom különben a felvidéki túrára ezt a Selmecbányai kirándulást, mert Csontvárinak van is egy Selmecbányáról egy gyönyörű olajfestménye, de MS mesternek is mind a négy táblaképén látjuk, hogy a füvek, fák, sziklák, vízimalmok, stb. Tehát egy korabeli díszletezést von a bibliai jelenetek mögé. És kedves hallgatók, a befejező alkotás, a feltámadás. A feltámadás középpontjában Jézus van. Jézus arca itt már egy negyedik arc. Kicsit a bizánci pantokrátor arca, már a szenvedéstől mentes, már a megdicsőült test arca. Ugye a Biblia, amikor Jézus a Golgotáig él itt ezen a földön, szárksznak nevezi görög szóval a testét, a szárksz az gyenge, esendő hústestet jelent. Amikor föltámad Jézus, szómának nevezi Jézust. Szárksz és szóma. Görög nyelv ennyire finom nyelv, hogy tudja érzékeltetni, hogy milyen az az esendő test, az a bűnnek alávetett test, ez a szárksz, és milyen a feltámad dicsőséges, ez a szóma. Ezt a szómát mi is ismerjük, ugye a szomatikus, pszichoszomatikus kifejezéseinkben. Kezében egy más zászló, az eklézsia zászlaja, tehát ez már más zászló. A négy képen három zászló van, két szinagóga zászló és egy eklézsia zászló. Az eklézsia az egyháznak a jelképe. Szinte, ahogy kijön a sírból, mint egy oda fújja a szél, vagy a légháramlat a hatalmas nagy vörös palástot ugye a jobb lába elé. Itt van különben az MS mester monogram, hogy MS, csak innen tudjuk, hogy MS, különben MS mesterről semmit nem tudunk. Semmit. Ha nem lenne itt ez az MS, ez, akkor azt mondanánk, hogy volt egy nagy mesterünk, de azt se tudjuk, hogy hogy hívták. A középkori mesterek egyébként nem hivalkodtak azzal, hogy ők kicsodák. A középkori mesterek valahogy úgy gondolkoztak, és szerintem ez lenne a normális, hogy ha valaki valami művészi alkotást létrehoz, akkor ne is arról beszéljünk, hogy a munkácsi az hol élt, kit szeretett, mit reggelizett, mit vacsorázott, hanem itt van az alkotás, foglalkozzunk ezzel. Hát most nem én vagyok a fontos, aki ezt festettem, az a fontos, hogy mit festettem. A másik jelenet az elalvó római katonák. Ugyanaz a három elalvás, mint az első ábrázoláson a három tanítvány elalvása, tehát ilyen keretbe foglalja ezt a négyes kompozíciót. Itt jönnek az asszonyok húsvét vasárnap reggelén, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Itt éppen most veszik le Jézust a keresztfáról, tehát időrendbe állítva Jézust teveszik a keresztfáról, eltemetik, elalszanak a katonák, Jézus föltámad, mielőtt még az asszonyok megjelentek volna, tehát valahogy ilyen kicsit ciklikus a szerkesztésmód. Van azonban a képen egy rendkívül fontos dolog, amit ki kell nagyítanunk, ami szintén párját ritkítja, mert senki ezt így nem ábrázolja. Innen is látható, hogy Jézus feje fölfelé tekint, illetve fölfelé mutató jobb keze, ez a feltámadás, felmegyek a mennybe, győzelem, tehát egy sok jelentésű ez a jobb kar felfelé mutatása, de mi ez itt mögötte? Menjünk egy kicsit ehhez közelebb. A hegy előtt, és ha egész közel megyünk, és hát ugye azért hívok mindenkit az eredeti képek megnézésére, mert ugye Esztergomba ide megyünk, és akkor így nézzük. Ott ilyen közel lehet menni. Ez más. Tehát itt most bűvészkedünk itt a kivetítéssel, ugye, de hát azért kell az eredet, ugye szobrokat és festményeket eredetiben más szemlélni, mint ilyen kivetítéssel. Hát először is itt van Arimatei József és Nikodémus, a két főember, aki végzi a temetést. Itt vannak az emberek, akik leveszik ugye Jézust, és itt van János apostol, megint vörös ruha, Mária az édesanyja, és hát el fogják temetni ugye ebbe a sírboltba, amit Arimatei József váltott Jézus számára. Itt nagyon jól látjuk, hogy Jézusnak az arca ez a görögös, bizánci stílus, ami Ravennán, Siénán, Pízán, Firenzén keresztül bejön Európába. Ez a már nem szenvedő, sőt szenvedni már nem tudó, mert föltámadó dicsőséges testben létezik Jézus. És most látjuk, hogy mögötte ez tulajdonképpen nem egy realista templom, ez egy olyan fehér, jobbá ilyen fehér vonalakkal, a zöld nagy hegy vonulat előtti, az áttűnik mintegy, de olyan fehér, olyan, minthogyha olyan légies, olyan tündérszerű, olyan mennyeiszerű, olyan csodás valami lenne, nem? Itt vannak a dicsőségsugarak, és mögötte pedig ez a templom. Hát miért csinálja ezt? Mit akar ezzel emes mester? Kedves hallgatók, most 500 év után megint meghajthatjuk a fejünket, és én azért elemzem részletesen a képeket, sokkal részletesebben sajnos, mint hogy a művészet történészek elemzik, mert például ennek semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, én meg itt érem tetten, hogy ki volt ez az emes mester. Hát miért van itt ez a templom? Hát Jézus feltámadása nem így zajlott, meg ilyen templomról itt szó nem volt Jeruzsálemben. Mi ez a sziluettszerű, fehér, áttetsző, légies szinte, mint hogyha a mennybe most menne föl, vagy ereszkelt volna alá? Az egésznek van egy olyan mesés, vagy csodás, vagy nem is tudom milyen jellege. Nos, hát egy kicsit erőltessük meg az emlékezetünket, hogy Jézus és a templom. Jézus, amikor föllép, János evangélium a második fejezete szerint, megtisztítja a templomot a küldetése elején, és Máté evangélium a 21. fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése végén. Kiűzi a kufárokat a templomból, ne tegyétek az atyám házát rablók barlangjává, ez a ház, e házhoz való féltő szeretet köt engem, és egy döntő mondatot mond Jézus a templomról, amit később nagyon sokszor visszaidéznek, és Jézus pere során, a hat kihallgatása során döntő érvet építenek erre. Tudnék, amikor a büszkélkedve mutatják a zsidók a hatalmas templom épületet, mint a világ egyik csodát Jézusnak, akkor Jézus egyszer azt mondja, rontsátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Mindenki megbotránkozik, mondják is Jézusnak, hogy hát ez a templom, hát te még 30 éves se vagy, vagy 31 néhány éves vagy, a templom meg valami 46 évig épült, te meg lerontod, és 3 nap alatt felépített. Hát mi ez? Miféle nagyképű kijelentés ez? János evangélista hozzáteszi, hogy nem értették, mivel az ő testének templomáról szólt. Az ő testének templomáról szólt. Önök értik? Kedves hallgatók, azért kell a Bibliát sokat olvasni, vagy 20 évig ezt nem értettem be, valóm őszintén. Emes mester minden esetre hozzásegített ahhoz, hogy komolyan utána járjak, mert ha ő 500 évvel ezelőtt ezt így képi nyelven a tudomásomra hozta, ennek valami nagyon nagy jelentősége van, a feltámadott Jézus és a templom. De mi a jelentősége? Pál apostol például megértette, mert azt mondta az 1. Korintusi levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Egyre nagyobb rejtélyekbe kavarom a hallgatóságot? Van ilyen a Bibliában, hogy egyre nagyobb. De van ilyen, 1 Korintus 3, Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Kedves hallgatók, ne tessenek megrémülni, itt is elmondtam többször, az országban is elmondtam többször, de ezt úgy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, hogy templom. Ez a magyar nyelv egy közszó. Templom van, Miskolcon hány templom van?
1: Sok.
0: Kimentem az országhatáron kívülre, és mondták, Szatmár Németiben van a legtöbb templom itt a Kárpát-medencében, minden négyzetkilométerre jut, vagy 4. És kérdeztem az embereket, hogy tudják, hogy mi az, hogy templom. Röviden elmondom önöknek, hogy a Biblia szerint mi az, hogy templom. A Biblia különbséget tesz a templom és a zsinagóga között. templomot csak egyet lehetett építeni, zsinagógát meg annyit, ahány település volt. Tehát nagy a különbség. Templom csak Jeruzsálemben létezhetett. Az is lerombolódott Jézus halála után, amikor Titus csapatai elpusztították a templomot. Jézus mondta is, hogy itt kőkövön nem marad ebből a templomból, el nem múlik ez a nemzedék, kőkövön nem marad. De templom csak egy lehetett, zsinagóga meg sok. Most is például mi egy zsinagógában vagyunk, mert a szinagóga annyit jelent, hogy összegyülekező hely. Hát ez összegyülekező hely. Hát egy rendes terem, hogy le lehet ülni, lehet mondjuk egy előadást hallgatni. Minden településen a zsidók hétről hétre mentek a zsinagógába, ahol felolvastak a Bibliából tekercsből történeteket, magyarázták az embereknek, épülhettek az emberek, gondolkodhattak, letisztulhattak, erősödtek, de ez csak zsinagóga volt. Mivel volt több a templom, mint a zsinagóga? Hogy zsinagóga lehetett mondjuk 100 és 1000, de templom csak egy lehetett, és azért el kellett menni Jeruzsálembe is. Ha valaki templomba akart menni, az nem annyit jelentett, hogy elmegy Názáretben, Betlehemben. Nem volt templom, az csak zsinagóga volt. Egyébben 3-szor kellett elmenni a zsidó családoknak Jeruzsálembe, a templomba. Mert a templom más, mint a zsinagóga. A templom az a bűn elrendezés színhelye. A zsinagógában nem volt bűnelrendezés. A zsinagógában tanítás volt. Beszéltek az embereknek, énekeltek, imádkoztak. A zsinagógában ilyen nem volt, hogy bűnelrendezés. Ha valaki a bűneit el akarta rendezni a zsidóknál, akkor minden nap elmehetett Jeruzsálembe, de egyébben legalább 3-szor el kellett menni, vinni kellett egy galambfiókát, egy bárányt vagy egy tulkot, el kellett menni a templomba, a templom 3 részből állt, a külső pitva részen volt az oltár, rátette a bárányt mondjuk az oltára, ráhelyezte a bűneit, elmondta, hogy szabadulni akar ezektől és ezektől a bűneitől, fogott egy kést és megölte a bárányt. Drámai dolog volt. A bűnöket nem lehet kivetni így a levegőbe, vagy nem lehet azt mondani, hogy a másik ember miatt követek el én bűnöket. Nem, a bűneim az én rossz döntéseim. Azoktól csak úgy lehet szabadulni, hogyha valaki átvállalja tőlünk, és nem nekem kell meghalom, helyettem valaki meghal. A bárány Jézust jelképezte, és hogy az embernek ott a családfőnek meg kellett ölni azt a szerencsétlen kis ártatlan állatot, ez egy drámát fejezett ki, hogy ember az Isten nem akarja, hogy te meghalljál. Nem akarja, hogy te örökre meghalljál, azt akarja az Isten, hogy te éljél. De a bűnökkel együtt nem tudsz élni. Ezért most az életben vett tudomásul, hogy a bűn végső következménye a halál. Miközben legközelebb elkövetnél egy bűnt, jusson az eszedbe az, hogy ennek is a következménye a halál. Te a halállal játszadozol. És a pap fölfogott egy kis vért a bárány véréből, bevitte a templom második részébe, a szentébe, hintett a kárpitra, jelezve, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, én őszinten kértem azt, hogy Isten vedd el ezeket a bűnöket, meg vannak bocsátva a bűneim, de nincsenek eltörölve. Ki fogja eltörölni a bűnöket? Az, aki majd az egész életemet vagy igaznak nyilvánítja, vagy pedig hamisnak, az ítéletben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jelképezte a bárány, Jézus Krisztus jelképezte a pap, mint bűnbocsánatadó, Jézus Krisztus jelképezte a főpap az ószövetségi templomba, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe, és ott egy évben egyszer a bűnök eltörlésért könyörgött. Mózes 3. könyvét, ha megtetszenek ismerni, és ezzel összefüggésben a zsidókhoz írt levelet, 2 bibliai könyvet elég elolvasni, de 2 bibliai könyvet el kell olvasni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűnelrendezés, és miért van templom. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpitja ketté hasadt. És Jézus halála után 30 évvel a templomot lerombolták, és mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Aki Jézusban hisz, annak viszont a temploma a mennyben van, ahol Jézus van. Mert bűnöket megbocsátani csak Jézus tud. Ha meg Jézus tud egyedül bűnöket megbocsátani, akkor hozzá kell folyamodni. És a földi templomra már Mózesnek azt mondta Isten, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsed el. Ma a mennyben létezik templom, ahol Jézus, a közbenjáró, a bűnöket megbocsátó Isten fogadja azoknak az embereknek a közeledését, akik őszintén hozzáfordulnak, hogy Krisztusom, te meghaltál a bűneimért, én ezt már föl is fogtam, hogy megint bűnöket követek el, segíts, hogy már ne legyek ilyen ingerült, vagy indulatos, vagy sértődékeny, vagy házsártos, vagy hiú ember, segíts megszabadulni ezektől a bűnöktől. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát Emes Mester tudta a reformáció előtt 11 évvel, hogy Jézus Krisztusnál van egyedül a bűnbocsánat, a mennybe távozott Jézus Krisztusnál, és nem a földi templomokban. Jézus kell megtalálni. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Vagy hogy Comenius mondja majd egy évszázaddal később, hát hol kerestél engem, mondja Krisztus Comenius könyvében, hol kerestél engem, templomokban? Hát nem a szíved templomában kellett volna keresned? Tudom, kedves hallgatók, hogy ezek egyrészt váratlanul érik önöket, ezek a bibliai összefüggések, meg a fél Bibliát ismerni kellene hozzá, meg jó lenne egy egész évi sorozat arról, hogy megmutatni az egész templomot, az egész ószövetségi szolgálati rendszert, ami Jézus idejéig volt érvényes, hiszen Isten nem hagyta sötétségben a zsidókat, amíg Jézus nem jött el, addig is pontosan tudhattak mindent a zsidók a megváltásról és annak összefüggéseiről. De amikor Jézus eljött, templomra már nincs szükség. Ahol Jézus van, ott van a templom, és ha te Jézussal kapcsolatba kerülsz, ez a templom, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az kereszténység első 4 évszázadában nem építettek templomot. Ezt mindenki tudta. A 4. században, amikor a kereszténységet államvallássá tették, akkor azt mondta a Nagy Konstantin császár, hát legyenek a vásárcsarnokok a templomok. Azért is alakult ki ez a templomépítészet így, hogy van a templomnak egy ilyen része, ezt egy ilyen része, és így lefelé van ugye ez a főhajó, meg a mellékhajó, 3 hajó, vagy még 5 hajó. Ha rátetszenek nézni mondjuk Konstantinápolyi templomaira, Ravenna templomaira, Píza vagy Firenze templomaira, azok mind a vásárcsarnokot imitálják. A vásárcsarnokban nagyon sok ember elfért, a vásárcsarnokokat adta át Nagy Konstantin császár templomok céljára, azt átalakították. Ugye Jézus azt mondta, hogy elég, ha 2-3-an egybe gyűlnek az én nevemben, a vásárcsarnokban elfért alkalmasint 3000 ember. Hát az már óriási tömegdemonstráció, nem 3000 ember egy helyen. Utána csináltak egy nagy kupolát is rá, lásd Firenze, később Róma. Csináltak már egy nagy harangtornyot is. Lásd, Píza, Firenze. Ott volt ugyan a baptisztérium is, a 8 szögű, a keresztelő kápolna, hogy először talán felnőtt keresztséggel kellene megkeresztelni, és úgy jutsz be az egyházba. De évszázadról évszázadra kialakult az, hogy a templom az itt a földön van, és neked a földi templomba kell elmenned, ott el kell mondanod egy embernek azt, hogy milyen bűnöket követtél el, majd az közvetíti Krisztus által az Istenhez, majd feloldoz téged, és ez 1300 évig így volt Európában. Még ebben az időszakban is természetesen, amikor Emes Mester ért, de mivel Emes Mester olvasta a Bibliát, őnek itt teljesen nyilvánvaló volt az, és azért ez a különös templom idefestése, hogy ahol Jézus van, ott van a templom, és nem ott van a templom, ahol a kőfalak vannak. Sokszor a kőfalakban Jézust nem találjuk. Kőfalak között nem találjuk, nem róla beszélnek, nem az ő nyilvánvaló tanításait kerekítik ki és állítják az emberek elé. Tehát amikor jön a reformáció, nem véletlenül mondja azt például Calvin, hogy ne építsünk már akkor a templomokat, hát építsünk istentiszteleti helyeket, legyen fehérre meszelt fal, ne tegyük tele szobrokkal, meg képekkel, hát ott az igének kell megszólalni, és ne azon versengünk, hogy ki hány méter magas tornyot tud építeni. Mind a mai napig nagyon sok ember, aki nem ismeri meg a Bibliának a templomról szóló tanítását, azt gondolja, hogy a templom a földi életnek a számára legbiztonságosabb és legnyugalmasabb helye lelkileg. A Biblia ezzel szemben azt mondja, ha megtalálod Krisztust, ha a Bibliából megismered Krisztust és az ő tanításait és áldozatát, és személyesen Jézushoz fordulsz, aki most a mennyben érted, végzi a szolgálatát, hogy mennél gyorsabban eljöhessen és lezárhassa a földi történelmet, akinek Krisztusa van, annak van temploma, és nem akinek temploma van, annak van Krisztusa. Nagy különbség. Kedves hallgatók, belemerültünk a négy festménybe, most lássuk egymás mellett a négy festményt. Tetszenek látni Jézusnak az arca itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen. Mind a négy festményen más arc. De talán nem tetszettek megbotránkozni. Egy késő gótikus korban a festő nem naturalista vagy realista festő, mindig az adott helyzetnek, cselekménynek megfelelő arccal ábrázolja Jézus. Itt a feszült figyelem, az agónia, itt a halál széle, itt meg már a második halál tapasztalata, itt meg a dicsőséges feltámadt Krisztus. Jézusnak a ruhája mindig ez a lilás, szürkés, hamuszürkés, tehát ez a szenvedésnek, a gyásznak a színe, amitre fölhívtam itt a figyelmet Erzsébet ruhájánál is. János apostol szerepel mind a négy ábrázoláson. Mindig vörös színű a ruhája. Ez a csodálatos szép vörös, nem ez a durva, hogy mondjam, mert a vörös a hétköznapi életben is, de a festészetben is többféle jelentést hordoz. Ez a szeretet, a lángolás, a tanítványi lelkesedés, ez meg a brutális kínzás, mert hát a vörös a vérontásnak is a jelképes színű, tehát a durvaságnak, a háborúságnak is a színe. Júdás színe azért a sárga, mert Júdással középkorban ráfogják, hogy az egész népét képviseli, tehát ez egy súlyos tévedés, és hogy a zsidók sárga színű ábrázolása, a sárga csillag is ide megy vissza, mert a sárga az irigységnek a színe. Hogy Jézust valóban irigységből adták a porosztók kezére, de nem a zsidó nép egészében, hanem a vezetői. Nincs kollektív bűnösség. Sajnos a középkorban azt mondták, hogy van kollektív bűnösség, Judás alá besorolták az egész zsidó népet, és az antiszemitizmus ilyen módon nagyon könnyű alátámasztását nyerte. Ezt Emes mester, mint a 16. század gyermeke, ezért festi meg így. A portréfestészet még nem annyira elmélyült, de azért nagyon jól látjuk, hogy mennyire gyenge az ember, mind a három tanítvány gyengessége döbbentesen rajta, nem csak az arcokon, hanem, hogy mondtam, hát zsákokhoz hasonlítottam őket, mert tehetetlenül, tehát úgy elalszanak, hogy maguk se veszik észre. Van itt azért a kegyetlenségnek három-négyféle ábrázolása így a második képen, és hát van a közönynek, a közömbösségnek itt a negyedik képen is legalább három arc ezt tükrözi. Az aranyozásról látjuk, hogy itt még szinte sértetlen, itt már lekopott, itt szinte teljesen lekopott, és itt is. A képek azonban, ha ránézünk a négy festményre, azt látjuk, hogy egy mester kezéből származnak, rendkívül élénk a színviláguk, és ennek a festőnek volt üzenete. Mert ahova nézünk bármelyik képen, semmi nem klisészerű, semmi nem megrendelésre készült, lehet látni, hogy ennek az embernek volt festői technikája, de volt lelke, volt hite is. Mind a négy kép szinte beszívja a tekintetünket, és szinte kötelez bennünket, hogy menjünk végig mind a négy kompozíción, és járjuk végig, hogy mit is helyezett el a festő a képen, és azt hiszem nem túlzok akkor, hogyha a négy képre ránézünk, a fő képnek ezt tartjuk, a Kárváliát tartjuk. És Jézusnak ezt az arcát, ami ha a négy képből csak ez az arc maradt volna fenn. vagy ez a kép, vagy ennek a képnek ez a részlete, azt mondhatnánk, hogy itt egy olyan ember nyúlt ecsethez, aki nagy festő volt, nem tudjuk például, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, M.S. Mester Selmecbányai. De meddig élt itt Selmecbányán? Itt három templom volt. Most az ő korában épült a harmadik, a Mária templom. Annak az oltárképeit festette. Mennyi ideig festette? Egy-két hónap, egy-két év, aztán odébb állt. Hova állt odébb? Hogy más nem ismerünk tőle? Régen a szakirodalom megkockáztatta, hogy talán megölték, agyonverték, nem találtak semmiféle levéltári okiratot, semmit nem találtak a javadalmazására. Gazdagok voltak a selmecbányai polgárok, hiszen arany rész bányászattal foglalkoztak, ezek a felvidéki bányavárosok, módosvárosok voltak, meg tudták fizetni. Lehet látni, hogy a festői anyagban, mindenben nem kellett neki szerénynek lennie, mindenféle anyagot megkapott. Semmit nem tudunk erről az MS-ről, de egy valamit tudunk, hogy az emberiség történelmében a 16. század elején rendkívül közel a reformációhoz Magyarországon is olyan mozgalmak indultak, amelyek Jézust igyekeztek központba állítani. A Mária kultusz egy kicsit háttérbe szorul, noha megvan, de a középpont Jézus. És ez már jelzi azt, ezt a korszakot egyébként így nevezzük, hogy devóció moderna, új kegyesség. Ezután jön a reformáció, és a reformációban Luthernek a híres négy kijelentése, solus Christus, sola gratia, sola fide. Ez a három vagy négy szól, hogy egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és a negyedik sola scriptura. Amit mi Jézusról tudunk, ami számunkra Jézus, annak egy forrása van, sola scriptura, egyedül a Szentírás. Ez a mester elővette a Szentírást, nem azért vette el, hogy meg tudja festeni a négy képet, ez benne élt a bibliai gondolkodásban, és ezért tudott olyan mélységeket kifejezni Jézus alakjával és Jézus arcával kapcsolatban, amelyet sem a magyar, sem a korabeli európai festészetben nem találunk. Ezért, kedves hallgatók, becsüljük meg MS mestert, és önök is terjesszék, ha csak lehet, antikvárban hozzá lehet jutni Moyser Miklós által elemzett passió sorozatnak még a példányaihoz, ami már 30 éve jelent meg, sajnos újabb kiadások nem nagyon láttak napvilágot, de sokan mondják nekem az országban, hogy hát a Mária és Erzsébet találkozását ismertük, de erről meg azt se tudtuk, hogy létezik. Hát most már tessenek tudni, hogy ez is létezik. A Mária és Erzsébet találkozására talán vissza fogunk térni, csodálatos festmény. De én azt gondolom, hogy a Kálváriánál nem nagyobb, sőt a Kálvária itt a legnagyobb a hét MS mester kép között. Ha Selmecbánya felé járnak, Hont Szent Antalon, tessenek megnézni a festményt. Én 25 évvel ezelőtt láttam és írtam is róla egy tanulmányt, csak egy miatt panaszkodom, hogy nem vettem le a falról, és nem hoztam el. Mert tudnék, volt egy MS mester kiállítás Budapesten, és sajnos a szlovákok nem adták a képet kölcsönbe se. De ha bemegyünk abba a Hont Szent Antali, vagy most szlovákul Antol a falu neve, így le lehet venni, aztán el lehet vinni. Mindig úgy félek, hogy nehogy valaki elvigye, amikor már csak 6 MS mester marad. Így 7 van, és a 7 közül 4 a passió sorozatról szól. Átadom a szót, hogy ha valakinek kérdése van, megjegyzése van, erre is sort kerítünk az előadás végén, hogy tessenek nyugodtan rákérdezni, vagy további megjegyzéseket.

Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk, ahogy itt a programon is láthattuk, mit jelent az a profétikus kijelentés, hogy Jézus visszajövetelét Illés eljövetele előzi meg. Nem tudom, volt-e közöttünk valaki, aki az igét is kikereste, ami itt van utána zárójelben, mert az a tapasztalatom, hogy nem nagyon ismert ez a profécia a Bibliában, pedig igen hangsúlyos helyen van az Ószövetség utolsó szavai. Tehát olvassuk csak el az Ószövetség legvégén Malakiás könyve utolsó mondatait. Tehát Malakiás könyvéhez lapozzunk. Könnyű megtalálni, mert közvetlen az Új Szövetség előtt az utolsó ószövetségi profétai könyv. És olvasom az 5. és 6. verset, így hangzik. Ímé én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal. Ezt szeretnénk megérteni közelebbről ma este, hogy mit jelentenek ezek a szavak, mit foglal magában ez a prófétikus ígéret. Amikor ezt a kifejezést használja, hogy minek előtte eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, előtte küldi el az Úr Illést, itt nem lehet kétségünk afelől, hogy az Úr nagy és félelmetes napja Jézus visszajövetelére, Jézus második eljövetelére utal. Miért nevezi ezt a Biblia az Úr nagy és félelmetes napjának? Azt mondhatjuk három okból is. Egyrészt, mert megelőzi az emberi civilizációnak a soha nem látott válsága, amit nem Isten idéz elő, hanem beteljesedik az a törvényszerűség, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát az önzés gondolkozásmódja, életformája egy önmegsemmisítés pontja felé sodorja az emberi civilizációt, tehát egyrészt ez előzi meg közvetlenül. A második ok, hogy egybe kapcsolódik az utolsó ítélettel, amely eldönti az egyes emberek örök sorsát is. És a harmadik dolog, hogy Jézusnak a megjelenése egészen különbözni fog az első eljövetelétől, mert nem emberfiaként, nem, hogy így mondjam, rangrejtve és önmagát megalázva fog megjelenni, ahogy az írás mondja, hanem maga Jézus is mindig így mondta földi életében, majd amikor visszajön, akkor meglátják őt nagy hatalommal és dicsőséggel, az ő atya dicsőségében és az ő dicsőségében megjelenni az ég felhőiben. Csak így szóban idézem fel Habakuk próféta könyve 3. fejezetéből, hogy milyen kifejezésekkel ír arról, hogy miképpen lesz ez az Úr nagy és dicsőséges napja. A próféta ilyen kifejezéseket használ, hogy a dicsősége elborítja az egeket, nap és hold megállnak helyükön, csillagok bevonják fényüket, és utána ilyen megrendítő költői sorok következnek, megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Azt hiszem, tehát értjük, miért használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja Jézus második eljövetelére, visszajövetelére. De mi most az ígéretre akarunk figyelni, hogy miért mondja azt az Úr, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ha megértjük, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon vigasztaló, bátorító, csodálatos evangélium. Mert Illés a legnagyobb izraeli proféták egyike volt, az időszámításunk előtti 9. században működött, és egy nagy hitehagyás idején Izrael megtéréséért, Istenhez való visszafordulásáért munkálkodott. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, az a mi közérthető nyelvünkre lefordítva a Biblia jelképes nyelvezetét azt jelenti, hogy Isten maga indít megtérési, ébredési, megújulási mozgalmat, úgy, mint valamikor Illés idején, és nagyon érdekes a vége, hogy miért, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Ebből a befejezésből azt érthetjük meg, hogy Isten egyáltalán nem szeret ítélkezni. Egyáltalán nem az Isten
lényének megfelelő az, hogy kénytelen súlyos ítélettel közbelépni. Ez az ige azt fejezi ki, hogy az ő visszajövetele előtt annyira elfajul az emberi bűn, olyan méreteket ölt, hogy Istennek tulajdonképpen ítélettel, megsemmisítő ítélettel kéne közbelépni. De ő nem ezt teszi, hanem elküldi előbb Illést a prófétát, hogy ezt ne kelljen tennie. Értjük a kifejezést, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Mert ha egy ilyen megtérési mozgalom nem tudna eredményeket hozni, és nem tudna embereket kimenteni a bűnözőmből, és nem tudná ezt megfékezni, vagy lassítani, akkor Isten nem tehetne mást, mint az élet és az igazság védelmében ítélettel kellene megjelennie. Tehát ezért szeretném, ha mindnyájan látnánk az evangélium örömhírét ebben, hogy azt mondja, hogy minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, én elküldöm Illést a prófétát azért, most már így hozzáteszem, hogy ne kelljen eljönnöm, hogy a földet megverjem átokkal, hogy mentse, ami menthető, hogy fékezze a bűnnek az áradatát, hogy valamelyest megállítsa ezt a folyamatot, és kegyelmi lehetőséget kínáljon Isten minden embernek. Eszünkbe juthat Ezékiel könyve 18. fejezetének a vége az Ószövetségben. Itt egy egészen megindító kérlelést közvetít a próféta Isten részéről. Ugye Ezékiel próféta is egy nagyon lehanyatlott korszakban munkálkodott, és Isten általa így kérlelte a népet. Olvasom Ezékiel próféta könyve 18. fejezetéből a 31. és 32. verset. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Ugye ugyanez a kérlelés érződik ebben, hogy én még elküldöm Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Mert az Isten azt mondja, én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, és forduljatok el vétkeitektől, mert miért halnátok meg? Vagy eszünkbe juthat az Új Szövetségben az az ige is, Péter apostol 2. levele 3. fejezetének a 9. versében, amikor így közvetíti az apostol Isten üzenetét. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Nos, ha a Biblia úgynevezett üdvtörténeti proféciáit szemügyre vesszük, ezekben az idők és időszakok rendjét, meg azokat a jeleket, amelyeket Jézus megadott, mondván, hogy mikor ezeket mind látjátok felsorakozni, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, tudnilik az Úr nagy és félelmetes napja, Jézus visszajövetele, akkor lehetetlen kitérni az elől a következtetés alól, hogy valahol az emberi történelmnek abban a szakaszában élünk, ami körülbelül így van, hogy most már nagyon közel van az ajtó előtt ez a megígért esemény. Én azt hiszem, hogy még Biblia nélkül is nagyon sok emberben, anélkül, hogy ismerni ezeket a profétikus kijelentéseket, valahogy úgy összegeződnek a dolgok, hogy ellehetetlenül a történelem, kimerül a természet. Szóval itt, ha valami nem történik, valami isteni dolog nem történik, itt összeomlásra van kárhoztatva minden. Ez nagyon sok ember gyötör, ez a bal sejtelem, vagy ez a látomás, még ha a Bibliát nem ismeri is, egyszerűen csak a tények józan mérlegelése alapján. És ezt még a Bibliát jobban ismerő keresztények azért még úgy egymás között úgy hangoztatják, hogy Jézus eljövetele közel van, de még kevés szó esik erről az illési proféciáról. Pedig akkor ennek a beteljesedése még közelebb kell, hogy legyen, nem? Mert minek előtte eljön az Úr és nagy és félelmetes napja, elküldöm Illést a prófétát. Annyit rögtön szeretnék mondani, hogy senki félre ne értse, ma van egy ilyen divatos, hogy így mondjam, gyanúsítása a Bibliának, hogy a Bibliában is a reinkarnáció tétele van, és hát némelyek azt mondják, hogy lám, ez is egy bizonyság, elküldöm Illést a prófétát. De mindenkit szeretnék felvilágosítani, hogy a Biblia egész eszmerendszerétől hihetetlenül távol van a reinkarnáció, ez még ez szó se lehet arról, egyetlen helyen a Bibliával nem találkozunk vele, és itt egyszerűen a Biblia szokott jelképes nyelvezetéről van szó.
A nagyon gazdagon alkalmazza a Biblia a jelképes nyelvezetet, amivel nagyon fontos dolgokat is röviden is lényegre törően lehet elmondani, és nem szokta oda tenni, hogy olyan, mint. Például nem fogja így mondani, hogy elküldök nektek olyan valakit, vagy olyan valakiket, mint Illés, hanem csak egyszerűen azt mondja, hogy elküldöm néktek Illést. Ez olyan, mint ahogy Jézus mondta földi életében, hogy én vagyok az ajtó. Ugye senki nem gondolja, hogy ezt szó szerint kell érteni, hanem ő az egyház ajtaja is. Akik az ő megnek be, azokból lesznek hitelek.

hogy ez mit árul el, és ez mit mond el nekünk arról, aminek be kell következni az Úr nagy és félelmetes napja előtt. Ez a profécia tehát, mivel volt már egy első beteljesedése is, és mivel ez jellemző az ószövetségi messiási proféciákra, azt mondhatjuk tipikus kettős profécia. Ez azt jelenti, hogy mind a messiás első, mind a második eljövetelére vonatkozik. Ugyanis az Ószövetségben ez még nem volt megkülönböztetve. Az ószövetségi messiási jövendőlések szólnak a messiás eljöveteléről, de nem választják élesen ketté az elsőt és a másodikat. Egy hasonlatot olvastam valahol, valaki jól szemléltette a dolgot. Így fogalmazott, hogy ha én megyek egy úton, és az úton előttem van két fa, és azok pontosan egymás mögött vannak, akkor én távolról csak egyet fogok látni. Mikor az elsőhöz odaérek, akkor majd fogom látni, hogy van mögötte egy másik is. Na, ilyenek a messiási jövendőlések az Ószövetségben, csak a messiás eljöveteléről szólnak, nem részletezik, hogy van első meg második. Egybe olvadnak az első és a második adventre vonatkozó kijelentések bennük, de mikor már odaérünk a Jézus első eljöveteléhez, akkor például maga Jézus volt az, aki rávilágított arra, hogy ezekben a proféciákban meg kell különböztetni azt, ami az ő első és ami az ő második eljövetelére vonatkozik. Példaként említem, otthon majd érdemes kikeresni Ézsaiás könyve 61. fejezetének az első két versét, és ott azt találjuk, hogy ugye az eljövendő messiás szól, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek örömet mondjak, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást hirdessek, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, és helyes fordítás szerint, és Istenünk igazság szolgáltatása napját. És rendkívül érdekes, hogy amikor Jézus földi életében elment a názáreti zsinagógába, ugye abba a városba, ahol ő fölneveltetett, akkor egy szombatnapon ment a zsinagógába, és ahogy szokás volt a zsinagógai istentiszteleteken, nekiadták, most éppen nekiadták kezébe Ézsaiás tekercsét, Ézsaiás könyvét, hogy olvasson fel belőle. És ő kinyitotta erre a helyre, és kezdte olvasni. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr, és sorolta mindezeket, amelyek a messiásra vonatkoznak, és folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét. És majd nézzük meg otthon Lukács evangélium a 4. fejezetében, mikor ideért Jézus, noha a mondat közepe volt, így mondja a Biblia, behajtotta a tekercset és leült. És ennyit mondott, ma teljesedett be ez az írás a hallásotokra. Tehát csak addig olvasta, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, akkor becsukta, és akkor, mint azt mondta volna, eddig teljesedett be a ma a ti írásotokra. A messiás először azért jön el, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét, az Úr kegyelmének kedves esztendejét, másodszor pedig majd az Isten igazságszolgáltatása napját fogja elhozni. Tehát ez a profécia is kettős profécia is, hogy első fokon hogy teljesedett be, arról maga Jézus tett tanúságot. Illetve tanúságot tett az az ige, amelyet keresztelő János apja hallott, mielőtt keresztelő János megszületett, mert Isten így jelezte a gyermek születését, hogy ez a gyermek majd ő előtte, a messiás előtt fog járni az Illés lelkével és erejével. Ugye ez a kifejezés már is mutatja, hogy mire utal az, hogy elküldöm Illést a prófétát, hogy Illés lelkével és erejével ható prófétálás és megtérésre hívás lesz. És aztán Jézus maga később beszélgetett a tanítványaival, és így tett bizonyságot keresztelő Jánosról. Ő az, akiről meg van írva, hozzáteszem ugyancsak Malakiás könyvében, elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. És ha be akarjátok venni, mondta Jézus tanítványainak, Illés ő, aki eljövendő volt. Tehát ennek a proféciának az első beteljesítője keresztelő János volt, a Jézus első eljövetele előtt. És miben állt keresztelő János szolgálta? Tényleg Illés lelkével és erejével lépett föl? Őt nem rettentették meg se a farizeusok, se az írástudók, se a hivatalos egyházi tekintés, semmi. Ő fölállt, és óriási erővel, meggyőző erővel, tiszta lelkiismerettel, szent meggyőződéssel beszélt arról, hogy kicsoda az igaz Isten, kicsoda az eljövendő messiás. Hogy ő olyan személy, akinek így mondta keresztelő János, én a sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. És most akkor ti térjetek meg, és megtéréshez illő gyümölcsöket teremjetek. Józsefus Flavius, a zsidó történetíró is, ugye megemlékezik róla, hogy özöllöttek az emberek a Jordán partjára, és a társadalom minden rétegét érintette keresztelő Jánosnak az Illés lelkével és

0: helyével ható, megtérésre hívó szava. Nos, amikor ez a profécia másodszor teljesedik az Úr nagy és félelmetes napja előtt, akkor biztos, hogy nem egy személy fogja beteljesíteni. Mert akkor csak egy népet kellett felkészíteni, Izrael népét. Jézus második eljövetele pedig a föld minden lakóját és a föld minden népét érinti. És én úgy gondolom, hogy mindenképpen úgy kell értenünk ezt a proféciát, hogy az Úr sok illést fog támasztani. Sok-sok olyan keresztény tanúságtevőt, akik illés lelkével és erejével mutatják be az igaz Istent, és szólítanak megtérésre és mellette való állásfoglalásra abban a drámai és kritikus időben, amely megelőzi Jézus Krisztus visszajövetelét. De nézzük azt, hogy mit érthetünk meg az előképből, magából, az ószövetségi történetből. Hát a legelső, amit megfigyelhetünk, hogy Illés akkor lépett föl, amikor példátlan hitehagyás volt Izraelben. Ugye Izrael királyának a pogány felesége Jézabel és Akháb, ez a teljesen ingatag és befolyásolható, romlott elkölcsű király pedig a feleségével összefogva mit tettek? Egészen átállították Izrael hitét, hogy el is felejtsék az eget és földet teremtő egyetlen igaz Istent, és helyette a Baált tiszteljék meg, a társ istennőjét. Ugye Baál természetisten volt, tehát végül is a természet erőit, a természet erőit megtestesítő istenséget, maga a teremtő helyett, aki mindent teremtett, és aki mindent fenntart, és aki az egyetlen tényleges és igaz Isten. Akkor tehát ez a profécia közvetve nekünk azt mondja, hogy Jézus visszajövetele előtt olyan példátlan hitehagyás lesz a földön, mint amilyen volt Illés idején. De vigyázzunk, Illés idején nem olyan hitehagyás volt, hogy általános ateizmus, hanem hamis Isten hit, és a teremtő és fenntartó Isten igazi mi voltáról való elfeledkezés. És felteszem azt a kérdést, hogy ennek az illési proféciának a közvetett utalásán kívül van a Bibliában máshol is hivatkozás arra, hogy Jézus visszajövetele előtt példátlan hitehagyás lesz a földön? És pedig ilyen természetű hitehagyás, hogy nem arról van szó, hogy emberek teljesen tagadják Istent, de hogy egy hamis istenkép lesz. És az emberek inkább a teremtett dolgokra, a teremtő Isten, az egyetlen teremtő, aki élő, és aki teremt és fenntart, és aki igaz és mindenható, ez az istenkép elhomályosul az emberek előtt. Hát szeretnék egy néhány igére csak így röviden hivatkozni. Hát az egyik magának Jézusnak a szava, aki az egyik nevezetes példázatát, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát egy ilyen felsóhajtással, egy ilyen kérdéssel fejezte be: avagy az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? De tehát ezzel egyértelműen utalt arra, hogy mielőtt eljön, igaz Isten ismeretet, igaz Isten hitet, vajon talál-e a földön? Arra utalt, hogy szinte úgy tűnik, hogy kivész a földről, mielőtt ő megjelenik. Aztán idéznék egy másik igét, Péter második levele, harmadik fejezetéből, az Új Szövetségből. Nagyon félreérthetetlen ez az ige, jól figyeljük meg. Tehát Péter második leveléből olvasom, Péter második levele, harmadik fejezetéből, a harmadik verstől olvasom. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, kicsit javítom a fordítást, nem csúfolkodó, gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára. Amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a mostani föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Péter apostol második levele mintegy 2000 évvel ezelőtt keletkezett, az időszámításunk utáni első században, ez ténykérdés. Ennyi idő távolából mit mondott az utolsó időről? Hogy az utolsó időben az emberek gúnyolódni fognak mi fölött? Három dolog. Jézus visszajövetele, látható személyes visszajövetele, azt fogják mondani, hol van az ő eljövetelének ígérete, a vízözön. Ez is nevetségesnek, lehetetlennek, nem tartják valóságnak. És azt, hogy az Isten szavára lettek az egek, hogy az Isten szavára semmiből állt elő a világ. Ezt képtelenségnek tartják. Ugyanakkor kiderül, hogy azért nem olyan emberekről van szó, akik Isten létét teljesen tagadják, mert így fogalmaznak, hogy mert amióta az atyák elhunytak, olvastuk a negyedik versben, minden azonképpen magad a teremtés kezdetétől fogva. Figyeljük csak meg, hogy milyen filozófia ez. Tehát valamilyen teremtést vallanak, hogy van egy Isten, valamikor volt teremtés, de azért úgy gondolják, hogy az Isten nem egy olyan abszolút teremtő és fenntartó Isten, aki mindent a kézben tart, és aki mindent meghatároz, hanem úgy gondolják, hogy azért valamikor ő indította el a teremtést, de azért minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta, vagyis úgy gondolják, hogy öntörvényű természeti törvények uralkodnak, ezek maguktól működnek, és úgy gondolják, hogy a természet örök, az élet korforgása a Földön örök, tehát nem hisznek abban, hogy valamikor ez így volt egy vízözön, amikor az Isten beleavatkozott a történelembe, és azt se hiszik, hogy egyszer visszajön és úgy avatkozik bele, hanem azt mondják, Isten valahol van, mint egy ősok, de ő nem ilyen Isten, hogy így belenyúljon a földi történelembe. Itt minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta, itt uralkodnak a természeti törvények, a társadalmi törvényszerűségek. Isten végső fokon egy elvont eszme, valaki, ahol van minden mögött és minden kezdetén, de nekünk azért embereknek magunknak kell intéznünk a magunk dolgait a Földön. Nagyon jellemző, ezt is mondja róluk, hogy a saját kívánságaik szerint járnak. Ez egy nagyon jellemző mondat. Tehát azt mondja, hogy mindent alakítanak a filozófiájukat, mindent a saját kívánságaik szerint, és Isten vagy isteni kinyilatkoztatás az igazából nem fér bele az életprogramjukba és az életszemléletükbe. És ha olvasom a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetét, ott megint azt mondom, hogy 2000 év távolából egy ilyen jellemzés arról, hogy milyen lesz a világ Jézus visszajövetele előtt. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében az első versek így hangzanak, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. De tehát ez is egy döbbenetes leírás, azt mondja, hogy lesz valamiféle kegyesség látszata, nem azt mondja, hogy nem lesz vallásosság, mielőtt Jézus eljön, de csak olyan vallásosság, amely mögött ezek az erkölcsi elfolyulások nyugodtan virulnak. Nem olyan vallásosság, amelynek ereje van megváltoztatni az emberek életét, hanem csak egy olyan ember alkotta vallásosság, egy olyan hagyományokon alapuló emberi vallásosság, ami mellett az erkölcsi elfajulás él és virul az emberek között, és mindezek a bűnök megférnek mellette. Ennek a vallásosságnak nincsen életeket átalakító, vagy erkölcsöket megváltoztató és felemelő ereje. És akkor, hogyha ezt megértettük az előkép történetből, hogy Jézus visszajövetele előtt is egy ilyen példátlan hitehagyás lesz, és ezt az ige előre megjövendőlte, akkor most azt a kérdést teszem föl, hogy mikor lépett a színre Illés. Akkor lépett a színre Illés, mikor ennek a hitehagyás közepette bekövetkezett egy természeti katasztrófa, amit Isten megengedett, igazából azért, hogy fölébressze Izraelt, 3,5 esztendeig nem esett eső. És ilyenkor gondolkozik az ember, hogy mennyire igaz az, hogy mindig akkor értjük meg jobban a bibliai kijelentéseket, mikor már közel jutunk a beteljesedésükhöz. Ha mondjuk csak egy öt évvel ezelőtt olvastuk volna ezt a proféciát, nem jutott volna eszünkbe az, ami ma eszünkbe juthat. Hogy valószínűleg Jézus visszajövetele előtt is a természet világában olyan megbojdulás következik be, hogy egyszerűen rákényszeríti az embereket az Isten kérdés felől való gondolkodásra, nem? Tehát mindannyian tudjuk, hogy ma már mindenki beismeri ezt a bizonyos globális felmelegedést, és azt is, hogy ez az emberi tevékenységnek a következménye. Tehát valahogy félre ne értsük a dolgot, nem arról van szó, hogy Isten bocsátja ezeket a szörnyű katasztrófákat az emberekre, amelyek még fokozódni fognak az előrejelzések szerint, és azt se tudjuk, hogy meddig. És az is tény, hogy a Biblia szerint az Isten abszolút ura a természetnek, tehát amit az ember tönkretesz, amit az ember beleavatkozva a nagyon érzékeny ökoszisztémába megbontja az egyensúlyt és kárt okoz, az Isten akarná egy pillanat alatt helyre tudná állítani. De az Isten most úgy látja, hogy az embernek az az érdeke, hogy hagyni kell, hogy amit az ember vet, azt arassa is, és hogy még nagyobb veszedelemtől megmentse, mint ezek a természeti katasztrófák, egyszerűen hagyja, hogy érlelődjön ezeknek a hatása az emberekben, hogy amit az ember kizárólag a maga önző logikája szerint, a maga kívánsága szerint beleavatkozott a természet világába, és ami kárt tett benne, és annak a gyümölcsei beérjenek, azt most hagyja, hogy az ember azzal szembesüljön, és úgy tűnik, hogy addig fogja hagyni, mint illés idején, mikor az emberek kénytelenek lesznek gondolkozni, hogy van ennek a természetnek ura. Tényleg van teremtő és fenntartó, és nem kitartja ezeket kézbe. Ugye most gondoljunk Izraelre, 3,5 évig nem esett az eső. Baál természetistenségnek tartották. Hát amikor 3,5 évig nem esett az eső, tényleg föl kellett tenni a kérdést, hogy most volt Izraelnek egy Isten, aki mindent teremtett, aki esőt és napfényt ad, most tényleg ő az Isten? Most mi elfordultunk tőle, és most benne vagyunk ebbe a helyzetbe? Vagy pedig a Baál az Isten? Hát most Baál tiszteljük, és Baál nekünk nem oldja meg a természetnek a problémáját, és nincsen eső, és noha ő eső és viharisten, de hiába tiszteljük őt, nem jön az eső. Szóval ma nagyon komolyan elgondolkozhatunk azon, hogy ez az illési profécia ezt is magában foglalja, hogy az Úr meg fogja engedni a természet világának olyan megrendülését, hogy az emberek között szinte az a dráma ismétlődik, mint illés idején, és az ember kénytelen gondolkozni. Nekem mindig eszembe jut a mit írtunk a biológia füzetünkbe, ugye még azokban a szép, hát szocialista világban, nekünk még általános iskolában biológia füzetbe, gyöngybetűkkel be kellett írni a biológia füzet elejére, az ember legyőzi a természetet. Ma ugye nem tudjuk megállni egy elmosolyodást, ha ezt halljuk. Hihetetlen nagyra nőtt a tudományunk, de az ember nem tudja előrejelezni a földrengést, nem még kevésbé megakadályozni. A viharokat tudjuk előrejelezni, de megállítani vagy kikerülni nem. És az ember kiszolgáltatottnak érzi magát ezekkel az erőkkel szemben. Nem tudjuk, hogy a Jóisten milyen mértékig fogja ezt engedni, de ezzel teremt egy olyan szituációt, hogy felléphessen az illési megtérésre hívás és a rámutatás arra, hogy emberek gondolkozzatok ki az Isten, és milyen a kapcsolatunk ezzel az Istennel. Vajon nem fordultunk el ettől az Istentől, és ő egyszerűen hagyja, hogy az embert utolérjék a saját útjának a következményei. Itt van a kezemben egy néhány hónappal ezelőtt megjelent összefoglaló jelentés. Gondolom mások is olvasnak ilyesmit, de valaki hát, ha nem hallotta, azért mégiscsak idézem. A NASA klimatológusai megerősítették, hogy az utóbbi 30 évben évtizedenként mindegy 0,2 Celsius fokkal emelkedett bolygónk átlag hőmérséklete. Egyértelműnek látszik, hogy emögött az ember okozta tényezők húzódnak meg, azaz mi magunk okozzuk az egyre veszedelmesebb méreteket öltő klímaváltozást. Azután így folytatja, a szárazföldi és a tengeri jég is erőteljes olvadásnak indult. Mivel ezek a hatások megváltoztatják, többnyire csökkentik a földfényszél fényvisszaverő képességét, így a napból érkező sugárzás egyre csökkenő hányada verődik vissza a világűrbe, és így egyre növekvő hányada fordítódik a bolygó további melegítésére. Ez egyre inkább egy ördögi kör kialakulásának a veszélyét hordozza magában. Mit érthetünk meg ebből? Ugye azt mondjuk az utóbbi 30 évben évtizedenként 0,2 Celsius fokkal emelkedett, na de ez nem azt jelenti, hogy ilyen tempóban fog emelkedni, ha itt beállt egy ördögi kör, és ezek egymást erősítik, ezek a hatások, akkor ez fölgyorsul. De azt mondja, a kutató körülbelül 1 Celsius fokos további melegedésnél látják azt a kritikus határt, ameddig a globális felmelegedés még kezelhető, azaz élet még nagy gondok nélkül tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Ezen túl az a megrázó kép tárul elénk, hogy már valószínűleg egy másik bolygóval kell számolnunk, nem azzal a Földdel, amit most ismerünk. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, akár néhány évtizedes távlatban is növények és állatok tűnhetnek el tömegesen a Földről, és gyökeresen megváltozhat az egész ökoszisztéma. A világóceán jelentős szintemelkedése alaposan átrajzolhatja térképeinket, a fizikai környezet komoly változása pedig gyökeresen megváltoztathatja életünket. Ugye azt hiszem, hogy novemberben vagy októberben ugye az Origónál találhattuk meg az interneten ezt az összefoglaló jelentést. Azóta olvashattunk ilyeneket, hogy megint mekkora jégtömb szakadt le az északi sarkról, olvashattuk a jóslatokat, hogy pokollá válnak a mediterrán paradicsomok, és minden húzódik észak felé, meg ehhez hasonlóan meg modern népvándorlások fognak beindulni ennek következtében. Ez a cikk írja azt is, hogy lehet, hogy megváltozik az ember életritmusa, mert délben nem lehet dolgozni, déli órákban, mert a hőség miatt akkor el kell menekülni előle, és egészen másképp alakul minden. Aztán azt is írja, jól mutatja a klímaváltozás várható hatásainak nagy társadalmi mélységeit, hogy az éghajlat melegedése magával hozhatja korábban ismeretlen kórokozók megjelenését is, amelyekkel szemben esetleg védtelen lehet a lakosság. Hogy akkor eszembe jut, hogy Jézus az ő eljövetele jelei előtt sorolta, ugye, hogy beszélt éhségekről, ez is azért igencsak összefügghet ezekkel a változásokkal, és utána pedig azt is mondta, ugye, hogy járványok, ugye, így mondja a Biblia, dők halálok, helyesen fordítva járványok. Tehát amikor az Úr azt mondja, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, bizony számoljunk azzal, hogy az előkép azt is magában foglalja, hogy a Jóisten megengedi a természet világának olyan méretű megrendülését, hogy ezen a háttéren az emberek fogékonyabbá válnak, és egyszerűen nem is tudják kikerülni a kérdést, hogy most van-e Isten, és ha Isten van, ki ez az Isten? És vajon az ember alkotta Istenek a helyesek, vagy pedig a Biblia Istene az igaz Isten? Ez egy nagyon éles kérdésé válik. És azután azt is megérthetjük ebből a proféciából, hogy olyan sok-sok Illésre lesz szükség, akiknek lesz bátorságuk nagyon egyértelmű szóval, a többség véleményével szemben is képviselni az egyedül igaz Istent és a Biblia Istenét, és rámutatni ezeknek a jelenségeknek az igazi értelmezésére, hogy mi bár tömegek gúnyolódnak azon, hogy lenne ilyen, hogy az Úr visszajövetele, mégis rámutatnak határozottan arra, hogy ezek az Úr nagy és félelmetes napjának az előjelei, és ugyanolyan bátran és határozottan szólítanak megtérésre, mint ahogyan azt Illés, majd Keresztelő János ennek a proféciának az első beteljesítője tette. Ugye gondoljunk arra, hogy amikor Illés felállt a Kármel hegyén, a nagy népgyűlésen, akkor ő állt egyedül szembe a királlyal, meg a hamis vallásosság sok-sok képviselőjével, 400 Baál profétával, 450 Asera profétával, és az egész hitehagyó néppel. És ő egymaga fölállt az élőisten tiszteletére. Tehát sok Illésre van szükség, akik képesek lesznek ilyen bátor és egyértelmű tanúságtételre. De szeretném fölhívni az figyelmet arra is, hogy Királyok első könyve 18. fejezetében, ahol az Illés történetnek a leírását találjuk, ott van feljegyezve Illés imája is, amit ott a Kármel hegyén mondott, miután felszólította a népet, hogy meddig sántikáltok hétfelé, döntenetek kell, hogy a teremtő és fenntartó Isten az igaz Isten, vagy pedig Baál, hogy a természetben bíztok, és az ember alkotta istenekben bíztok, vagy pedig az egyedül igaz Istenben, aki kinyilatkoztatja magát. Szeretném idézni Királyok első könyve 18. fejezetéből Illésnek ezt a rövid imáját, amit ott a Kármel hegyén mondott. Így hangzott Illés imája, 36. 37. vers. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, s hogy én a Te szolgád vagyok, és mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg-e nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Itt tehát azt láthatjuk, hogy olyan illésekre van szükség az Úr nagy és félelmetes napja előtt, aki nem csak nagyon meggyőződöttek, hogy ki az igaz Isten, és nem csak bátorságuk van a többséggel szemben felállni, és határozottan az igaz Isten ismeretére rámutatni, és a mellette való állásfoglalásra és megtérésre hívni, hanem akikben együttérző szeretet van a veszendő tömegek iránt, és akik az ima emberei is. Aki, mert hiszen Illés tudta, hogy az ő bátor szava önmagában kevés, hanem így könyörgött, hadd tudják meg, hogy te vagy az igaz Isten, mint azt mondta Isten, jelensd ki magadat, bizonyítsd magadat, könyörülj meg ezen a népen, hadd tudják meg, hogy te vagy az igaz Isten, és hogy te vagy az, aki a szívüket visszafordítod. És itt kell egy szót szólnunk arról, amit így olvastunk Malakiás könyvében, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz. Ugye ez olyan titokzatos, hogy mit jelenthet. Lehet, hogy mi eztán értjük meg még jobban és még teljesebben, de az írás alapján annyit mindenképpen megérthetünk, hogy a Biblia sokszor atyáknak nevezi a tapasztalt vezetőket, tanítókat. Például János apostol első levelében így ír a gyülekezet idősebb, tapasztaltabb tanító rétegéhez, írtam nektek atyák, aztán azt írja, írtam nektek ifjak, vagy írtam nektek gyermekek. És ez az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és fiak szavát az atyához, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy az Isten ismeretében legtapasztaltabbakat, a tanításra, bizonyságtevésre alkalmasokat, az ő szívüket felbuzdítja igazi szeretetre a veszendő tömegek iránt. A szívüket feléjük fordítja, hogy küzdjenek értük, hogy fáradozzanak értük, hogy munkálkodjanak a megtérésükért. A fiak szívét pedig az atyákhoz fordítja, hogy ők hallgassanak erre a szóra, hogy a Szentlélek munkálkodik hatalmasan. Hallottunk itt egy éneket, az ének dalloma is annyira kifejezte, hogy jöjj égi láng. A Szentléleknek az ereje és hatalma nyilatkozzék meg a szíveknek a megfordításában. De lehetséges, hogy ez arra is utal, hogy talán soha nem volt akkora nemzedéki probléma, mint ma, nem? Annyira más gondolkozásmód jellemzi a felnövekvő rétegeket, és nem rosszabbak, mint más koroknak a felnövekvő ifjúsága, de egyszerűen olyan befolyások veszik körül, olyan más korszellem itatja át őket, hogy sokszor valami óriási szakadék van az idősebb nemzedékek között, azoknak a gondolkozásmódja között, akik még igazságszeretetben gondolkoztak, még igen nemben gondolkoztak, akik még erkölcsben gondolkoztak, meg célokban gondolkoztak. És most itt van egy idegileg labilis, egy gondolkodásában hihetetlenül befolyásolható, iránytű nélküli, de ugyanakkor magabiztos, ugyanakkor sokszor lázadó és maga útján járni akaró ifjúság. És nem azért, mert rosszabbak, még egyszer mondom, hanem azért, mert valami döbbenetes az a korszellem, amely minden oldalról támad és átitat. És talán ez azt is jelenti, hogy itt ezt a hatalmas nemzedéki szakadékot a Szentléleknek a hatalma hitalja át. És talán egy vigasztalás ez a szülőknek is, az Istenben igazán hívő szülőknek, akik sokszor úgy érzik, hogy a gyermekeik és az unokáik világát nem tudják megközelíteni, vagy nem tudnak az eszükhöz és a szívükhöz férni. Úgy érzik, hogy olyan nagyjá nő a szakadék és a távolság, hogy már ezt szinte elszakadnak az igazi kapcsolatok, van egy bizonyos ragaszkodó szeretet, de a kommunikáció szinte megszűnik, mert mintha nem egy nyelvet beszélnénk. Talán ez is egy vigasztalás, hogy mindegy, hogy mennyi hátránya van a fiatal nemzedékeknek, mindegy, hogy milyen nagy a távolság ezektől a dolgoktól, az Isten megfordítja a szíveket, az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, és lesz foganatja az Illés lelkével és erejével felhangzó bizonyságtevésnek. De ha visszagondolunk az Illési előkép történetre, mikor Illés könyörgött, akkor ugye tűz szállt alá az égből, az Isten hatalma nyilatkozott meg, hogy megerősítse azt a bizonyságtételt, amit Illés mondott, és a nép ajkán kórusban felhangzott a szó, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ugye milyen vigasztaló arra gondolni, hogy ha e profécia beteljesedik, akkor ez is be kell, hogy teljesedjék, hogy tömegek ajkán, akik ma még vagy valamiféle maguk alkotta vallásossághoz tartoznak lazán, vagy abszolút vallástalanok, egyszer csak föl fog hangzani tömegek ajkán az Úr az Isten, az Úr az Isten. És még egyszer lesz ezen a világon tömeges megtérés az igaz Istenhez, mint ahogy az Illés szolgálata nyomán volt, mint ahogy Keresztelő János szolgálata nyomán volt. Tehát valami hihetetlenül értékes ez az Isten ígéret, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Isten maga küldés, az Isten maga ruházza fel erővel, és ő fog a szíveket megfordító hatalmával munkálkodni ebben a mozgalomban. Valaki kérdeztetni, hogy van másod is szó a Bibliában erről, de mennyire? Mikor az Új Szövetségben Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangélium, a hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden nép. Neki is csak azután jön el a vég. Amikor azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy olyan erővel fog hangzani, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, mintha csak az ég közepéből Isten angyalai hirdetnék ki, ugye? Tehát Illés lelkével és erejével. Vagy amikor azt mondja a Jelenések könyve 18. fejezete elején, hogy mintha Isten angyala szállna le az égből, és ugye egy követ, az angyal szó jelentése követ, és a föld fénylik a dicsőségétől, és teljes erejével, nagy szóval kiált. Igen, ezek mind összecsengnek ezzel, hogy előbb eljön Illés, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz, mert a Jóisten vonakodik attól, hogy ítélettel zárja le a földi történelmet. Ő ma is kérlel, hogy emberek jussanak el az igaz Istennek a megismerésére, és mellette foglaljanak állást. Tehát a mai alkalommal azt szerettük volna világossá tenni, hogy egy igazi dráma van Friggebontakozóban. Egy hatalmas dráma, olyan, mint ami valamikor a Kármel-hegyén zajlott, aminek meg lesz a háttere abban, hogy a természet megrendül, és az emberek rákényszerülnek arra, hogy feltegyék a kérdést, van-e az Isten, és melyik az igaz Isten. Az ember alkotta, vallásosság által hirdetett Isten, vagy pedig létezik egy teremtő, fenntartó, mindenható, emberekhez szóló, önmagát a Szentírásban kinyilatkoztató és a szavát beteljesítő Isten. Tehát ez lesz az igazi nagy kérdés, és ugyanúgy az emberek állásfoglalásra kényszerülnek majd. Mint ahogy Illés mondta, meddig sántikáltok hétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál, kövessétek őt, eljött a döntés órája. Ezzel a kérdéssel szembesülni kell, és mindenkinek választani kell. A legközelebbi alkalommal arról fogunk beszélni, hogy hogyan láthatjuk a 10 parancsolatban az igazi Isten kép, a valódi Isten kép, hogy jelenik meg a 10 parancsolatban. Mi az első 4 parancsolatban, az Istenhez való viszonyra vonatkozó első 4 parancsolatban, és különösképpen aztán a 4. És lássuk, hogy az illési reformáció, amiről itt a profécia szól, azt hogy függ össze azzal, hogy visszaállítatik az Isten törvénye is a maga helyére, és az a bizonyságtétel, amit a 10 parancsolat ad, az élő, szabadító, igazságos és kegyelmes igaz Istenről, és a mindeneket teremtő Istenről. És most azzal fejezném be a mai alkalmat, hogy a 46. Zsoltárra szeretnék még hivatkozni. Ugye most olyan hálásan gondolunk arra, hogy itt, ugye, hogy az újságok írták, hogy végig dúlta Európát ez a bizonyos Kirill nevű orkán, és mi igen hálásak lehetünk, hogy minket elkerült, de nem állíthatjuk, hogy mindig el fog kerülni. És itt azért olvasom el ezt a Zsoltárt, hogy akik viszont azzal az Istennel vannak békességben és szövetségben, aki az eget és a földet teremtette, és aki mindent megtehet, aki uralkodik a szélen és uralkodik a vízen, és aki meghallja a benne bízó kiáltását, azok milyen békességben és milyen nyugalomban lehetnek még a természet megrendülése közepette is. Hiszen a Biblia mondja is, hogy az élő Isten szolgáit, akik élő Istenben bíznak, azokat Isten az ő oltalmazó pecsétjével jelöli meg, és védelem alá helyezi e kritikus időkben. Olvasom a 46. Zsoltárt kommentár nélkül, mint egy befejezésként, hogy aki békességben van az eget, földet teremtő és fenntartó igaz Istennel, és aki az imádságban tudja hozzá az utat, mint szabadító Istenhez, annak nem kell félni. Még a természet megrendülése közepette sem, és a társadalom megrendülése közepette sem. Így hangzik. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten virradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Áldás békesség adassék mindannyiunknak. A jó Istentől, aki a mennyekben van, de szeretne együtt lenni mindannyiunkkal. Mindannyiunkkal külön-külön. Azt hiszem, a mai világban leginkább arra a békességre van szükségünk, amit a jó Istentől kaphatunk, és természetesen arra a békességre is, amit egymástól kaphatunk, ugyanis egymástól is csak akkor kaphatunk nyugodtságot vagy békességet, hogyha az Isten indít bennünket arra, és a jó Isten békességét tapasztaljuk mi is mindannyian a mi életünkbe. Kedves testvérek, mielőtt a felnőttekhez szólnék, hadd kérdezzem meg, hogy hol vannak a gyerekek? Vannak-e gyerekek? Ott látok egyet. Szeretnék a mai ige hirdetés elején a gyerekekhez szólni, és egy ige verset szeretnék elmondani, és ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon közeli tapasztalatot elmondani. Az igét nagyobb a kedvéért mondom, és a felnőttek kedvéért, hogy a 37. Zsoltár 5. versében találjuk meg, így hangzik az ige. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amikor gyerek voltam, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon az Isten odafigyele az én imádságomra, mint gyermeknek az imádságára. Vagyok-e annyira fontos az Istennek, hogy meghallgatja-e az imámat? És gyerekek, képzeljétek el, hogy azt tapasztaltam, hogy igen, vagyok annyira fontos. Miért? Volt egy család, és most következik a történet. Volt egy család, amelyik eléggé hívő család volt, és mindenük megvolt a gyerekeknek. 4 gyermek volt a családban, és a szülők igyekeztek mindig a legjobbat, a legszebbet és a legalkalmasabb dolgokat adni a gyerekeknek. Aztán valami évekkel később valami történt a családban, és nagyon elszegényedtek. Annyira szegények voltak, hogy a szülőknek már alig volt mit adni a gyerekeknek, hogy egyenek. És tényleg szegények voltak. És az iskolába járó gyerekek közül a nagyobbik egy fiú volt. Egy fiúcska, olyan 11 éves körül lehetett. És ugye pont abban a korban voltak a gyerekek, amikor nagyon hamar kinőtték a ruháikat, a cipőiket. És ez a fiú, akiről szó van a történetben, hát szegény nagyon rosszul járt, mert az egyetlen egy cipője, amit mindenhova viselt, kilukadt. De nem ám olyan helyen, amit el lehetett volna takargatni, hanem pontosan itt az orránál, a cipő orránál, amit nagyon-nagyon nehezen lehet eltakarni, sőt, már egy idő után annyira lukas volt, hogy már kilátszott belőle a lábúja is, szerencséjére nyár volt. És a gyerek nagyon szeretett volna egy cipőt, nem is új cipőt, de legalább egy olyan cipőt, amiből nem látszik ki a lába, ami nincsen elszakadva. Ez a gyerek bízott az Istenbe, mivel hívő családban nevelkedett, és ugye a családban szoktak együtt imádkozni a szülőkkel, és a gyerek egyik napon, mielőtt elindult az iskolába, szokásához híven imádkozott. És tudta, hogy a szülőknek annyi pénze nincs, hogy normális ebédet adjanak az asztalra, de mégis úgy imádkozott az Istenhez, hogy Istenem, te látod, hogy nekem nincsen cipőm, és már nagyon szégyellek az iskolába is járni, mert lukas a cipőm. És tudjátok, gyerekek, az iskolában úgy szokott lenni, hogyha valakiről észreveszik, hogy nem a legújabb ruházatban vagy öltözékben jár, akkor a társai elkezdik csúfolni. Hát ezt a fiút is elkezdték csúfolni, annak ellenére, hogy nagyon szerették. De ez a fiú annak ellenére járt az iskolába, és bízott benne, hogy az Isten mindenképpen adni fog neki egy cipőt. Az iskola és a házuk között félúton volt egy piac. És minthogyha semmi nem történt volna, talán mintha el is felejtkezett volna ez a 11 éves fiú arról, hogy ő mit kért az Istentől, elindult az iskolába.
És a piac bejáratánál egy középkorú néni megállította, és odahívta. És itt pár cipő volt a kezében ennek a néninek. És a fiú hirtelen nem tudta, hogy mi történik. És a néni tartotta a cipőt a kezébe, és mondta neki, hogy gyere, mert neked hoztam. A gyereknek egyből eszébe jutott, hogy ez biztos a Jóisten intézhette, mert képzeljétek el, gyerekek, hogy ez pont olyan cipő volt, amilyenre neki szüksége volt. Pont abban a méretben, és nagyon-nagyon örült ennek ez a fiú, és ugye már nem az iskolába szaladt, nem az iskolába sietett, hanem hazarohant, elmondta többieknek, hogy az Isten mennyire meghallgatta az ő imádságát. Felpróbálta a cipőt, és elindult vele az iskolába, és teljesen vidám volt az egész napja, mert már megszűntek a csúfolkodások az iskolatársak részéről. És elgondolkodott, illetve én is elgondolkodtam azon, hogy igazából nem lehet az ember annyira kicsi gyermek, vagy nem lehet annyira rossz gyermek. Természetesen igyekeznünk kell, hogy ne legyünk rossz gyerekek. Nem lehet annyira rossz, illetve kicsi, hogy az Isten ne tekintene úgy rá, mint egy fontos gyermekére. Még a kicsi gyerekekre is. Mert az igaz, hogy ez a fiú tudta, hogy ők nagyon szegények, de mégis bízott az Istenbe, és tudta, hogy az Isten szereti őt annyira, hogy adjon neki mindegy honnan, de hogy adjon neki egy pár cipőt, mert neki arra pár cipőre volt szüksége. A gyerekek, ez egy nagyon-nagyon rövid időn belül beteljesedett imádság volt, kérés volt, mert az Isten nagyon szerette, illetve szereti ezt a fiatal embert, és ő is nagyon sok helyen elmondta, és elmondja ezt a tapasztalatát, mert szereti az Istent. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Ez az ige. Ez az ige nagyon sokat jelentett nekem is, és nagyon sokat jelent sok embernek, ugyanis arról beszél, hogy nekünk minden aggodalmaskodásunkat, minden gyötrődésünket el kell felejtenünk, mert mi az Istenben bízunk, mert mi szeretjük az Istent, és tapasztaljuk azt, hogy az Isten mindennél és mindenkinél jobban szeret minket, még a gyerekeket is. Köszönöm, hogy figyeltetek. Kedves felnőtt, illetve nagyobb testvéreim, én ugyanerről a szerető Istenről szeretnék veletek elmélkedni a délelőtti óra további részében is. És egy, nem azt mondom, hogy egy szokványos témát hoztam a mai napra gondolkodás céljából, hanem egy olyan témát hoztam, amiről igaz, hogy elég sokat beszélgetünk, de ebből a szemszögből nagyon kevésszer, nagyon kevesen vizsgáljuk, illetve vizsgáltuk meg. Hadd kérdezzem meg, több kérdést fel fogok tenni a mai délelőtt folyamán, és tényleg választ is szeretnék kapni rá. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha most itt lenne, képzeljünk ide egy zászlót, ami mondjuk azt jelképezi, hogy nekünk, vagy neked személyesen azt kell ráírnod, hogy mi a te üzeneted, vagy mi a kihívottaknak az üzenete, mi az Eklésiának az üzenete, mi lenne az az üzenet, ami árulkodik arról, hogy mi a te munkád, és mi az én munkám, mit raknál fel erre a zászlóra. Ellen White nagyon sokat beszél erről. Szándékosan nem árultam el a fejezetet, hogy melyikből szeretnék. Jelenések könyve egyébként. Mi lenne az az üzenet, amiről mindenképpen tudnia kell az emberiségnek? Kicsit hangosabban. Féljétek az Istent. És neki adjatok dicsőséget. Ez a hármas angyali üzenetnek az első angyala. És valóban ennek kell lennie. Ellen White szó szerint ezt mondja, több helyen direkt nem mondok könyvet és fejezetet, hogy nekünk az utolsó kihívottaknak, az Eklésiának a legfontosabb üzenete a hármas angyali üzenet.
Vajon miért beszél erről így? Vajon miért mondja ezt az, akit a Jóisten elhívott? Miért tartja annyira fontosnak? Vajon azért, mert ez egy perspektívikus profécia, azaz ez egy olyan profécia, ami nagy időtől el fel? Valószínű, hogy emiatt is. De elsősorban számomra, egyénileg lebontva, ez a profécia sorozat, ez a három angyal, egyébként azt a címet adtam ennek a prédikációnak, vagy ennek a gondolatkörnek, hogy a három angyal üzenete a kihívottaknak. Vajon miért pont a kihívottaknak? Vajon miért pont nekünk kell megértenünk elsősorban a három angyal üzenetét? Vajon miért van szükséged neked, meg nekem személyesen arra, hogy megértsem a három angyal üzenetét? Azt hiszem, nagyon-nagyon egyértelmű a válasz. Nagyon egyértelműen kell gondolkodnunk ebben a kérdésben, ugyanis semmiképpen nem tudjuk az Isten üzenetét átadni, hogyha mi magunk nem értettük meg. Egy, kettő, semmiképpen nem tudjuk átadni az Isten üzenetét, hogyha mi magunkra nem tartjuk igaznak. Tudjátok, teológián nagyon-nagyon sok tárgy volt, de az egyik kedvenc tárgyam volt a vallástörténet, főleg az elején. A vallástörténet egyébként úgy kezdődik az egész, hogy rengeteg Isten van. Nagyon sok Isten van. A természete vallásosságtól kezdve egészen a modernkori, a legújabbkori, a posztmodernkori, stb. Rengeteg Isten felsorol. De sehol az ég adta világon nem találsz olyan Istent, mint a Biblia Istenét. Azt az Istent, aki személyes Istenedé akar válni. Azt az Istent, akinek személyes üzenete van számodra. Ugye hármas angyal üzenet arról szól, hogy van a három angyal, aki mindenkinek hirdeti az üzenetet. De azt hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy az Isten elsősorban, ahogyan Péter apostolnál, illetve az összes többi apostolnál is beszél róla a Biblia, az Isten elsősorban velünk szeretné megértetni, hogy mi az élet értelme, hogy aztán majd egy örök életet tudjon nekünk ajándékba odaadni, jelzem ajándékba, amiért nem kell megdolgozni, amiért nem kell iszatni. Mert Krisztus megdolgozott érte, mert Krisztus megiszadt érte, Krisztus meghalt azért, mert én tökéletlen vagyok. Azért, hogy az én tökéletlen jellememet tökéletessé tegye. Ezért Krisztusnak kellett megdolgoznia. Olvassuk el a Jelenések könyve 14. fejezetének a 6-tól 12-ig terjedő verseit. 6-tól 12-ig terjedő versei a Jelenések könyve 14. fejezetének így hangzik. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És más angyal is követte azt mondván. Leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azt mondván. Nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Azt hiszem, elég nagy jelenséget itt, amikor

kijelölt programon majdnem teljesen végig haladtunk, és én könyörögtem a Jóistennek azért, mert tudtam, hogy az a program, amit elterveztünk közösen, hogy beszélni fogunk egész héten arról azokról a témákról, az nem biztos, hogy valami pluszt, valami olyan pluszt ad a fiataloknak, ami mellett csak úgy nem lehet elmenni. És imádkoztam a Jóistennek napokig, és nem kaptam választ. És már kezdtem kétségbe esni, hogy mi lesz. Istenem, azok, amikkel készültem, amivel készültünk, azok nem biztos, hogy jók lesznek. És péntek este, miután elcsendesedett minden, meg mindenki, ott a szobámban, a Jóisten eszembe juttatta a Jelenések könyve 14. fejezetét, a három angyal üzenetét. Akik ott voltak, azok tudják, hogy a fiatalok nem csak adventisták voltak, hanem a fiatalok között voltak jócskán katolikusok, reformátusok és egyéb más egyházból jövő fiatalok is, akik nagyon értékes gondolatokkal rendelkező emberek voltak, akikért Krisztus szenvedett. És amikor elég tártam ezt az igeszakaszt, illetve felolvastuk ezt az igeszakaszt, akkor nagyon sokan várakozással tekintettek a beszélgetés elé, ugyanis ezt tudjuk, nagyon sokan tudjuk, én tapasztaltam is, hogy más egyházakban a Jelenések könyve tabu téma. A proféciák tabu téma, nem értik. És mivel nem értik, nem foglalkoznak vele. Vagy aki úgy gondolja, hogy érti, az úgy gondolja, hogy a Jelenések könyve valami nagyon rég múltbeli dolgokról beszél, vagy pedig nagyon a távoli jövőben fognak beteljesedni, illetve azokra az időkre érvényesek. Amikor megkérdeztem a fiataloktól azt, hogy szerintetek ki ez az angyal, vagy jelképez-e egyáltalán valamit, vagy valakit ez az angyal, akkor az egyik fiatal ember, akit nagyon szeretek egyébként, jelentkezett és gyorsan mondta, hogy hát nyilván, valóságos angyal fog megjelenni az ég közepén, és a valóságos angyal, tudjátok, az a szárnyas lény fogja hirdetni a három angyal üzenetének az első, második és harmadik üzenetét is. És tudjátok, ez nekem nagyon szokatlan volt, ugyanis nekem már gyerekkoromtól kezdve tanították azt, hogy valójában ezt az üzenetet nekem, meg neked személyesen kell hirdetnünk, illetve megértenünk. Miért repül az angyal? Miért pont az ég közepén? Miért hangos szóval beszél az angyal? Mit hoz az angyal? Tudjátok, amikor proféciákról beszélünk, illetve amikor arra gondolunk, hogy az Isten beszéde szól, azaz a kezünkbe vesszük a Bibliát, akkor én egy három kérdésből álló gondolat sort szoktam követni. Az első kérdésem az, hogy kitől jön az üzenet? Ezt azért nem árt tisztázni. Kik mondják az üzenetet, és kinek szól az üzenet? Nagyon egyértelmű, hogy kitől jön az üzenet. Jelenések könyve első fejezete, első versei elárulják, hogy igazából ez az üzenet, ez magától Jézus Krisztustól jön. Mert Jézus Krisztus mondta Jánosnak és az angyalnak, hogy János apostol ezt írja le, mert ezek szükségesek. Maga az Isten szól, ki által szól? Az angyalok. Ugye én nagyon nem szeretek egyébként nyelvtanórát tartani, főleg az Isten tiszteleteken nem, de amikor fontos, megemlítem, hogy ugye akár a héber nyelvet, akár a görög nyelvet vesszük alapul, és hogyha a küldöttet, ugye az angyal az küldöttet jelent, és ha a küldött szót vizsgáljuk meg, akkor azt fogjuk találni, hogy nem minden esetben vonatkozik az Elohé szó sem, az Elohim szó sem teljes mértékben az Istenre, az ókori nyelvekben, illetve a még régebb kori nyelvekben sem, mert az Elohé szó az vonatkozik ugyanúgy arra a küldöttre, akinek az Isten üzenetet adott. Kik vagyunk? Miért hívott el az Isten? Feltetted-e már magadnak ezt a kérdést? Én nagyon sokszor feltettem ezt a kérdést. És tudjátok, hogy Isten mindahányszor feltette,

ezt a kérdést, mindannyiszor eljuttatott arra a biztos tudatra, hogy az Isten nem hiába küldött el, hívott el engem, mert valami nagyon-nagyon fontos üzenetet bízott rád, meg rám. Az advent üzenetet. Krisztus el fog jönni. De Krisztus eljövetelét meg kell előznie valaminek. Minek? Három angyalnak szólnia kell. Mivel? Mi a dolga ennek a három angyalnak? Mit mond a hatodik vers? Azt mondja, és az ég közepén repültek, és hirdették, amit? Az örökké való evangéliumot. Kedves testvérem, van egy jó hírem. Jézus téged személyesen, mint örökké való evangélium szolgájának hívott el. Ha tovább gondolkodunk, akkor megértjük, hogy Jézus Krisztus téged, mint örökké való evangéliumot hívott el. Téged, aki odaszántad magad Krisztusnak teljes mértékben. Te, aki elmondod, vagy elmondhatod magadról azt, amit Pál apostol is elmondott, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kedves testvérem, ennek az angyalnak, ennek az üzenetvívőnek, akár az angelos szót vesszük a görögből, akár az Elohé, vagy bármilyen más küldött jelentéssel bíró szót veszünk, ezek mi vagyunk. Krisztus egészen közel megy, ez te vagy. Mit kell megértened? Mit kell megértenem? Miért repül az ég közepén? Miért szól hangosan? Hangosan szól, és repül az ég közepén azért, hogy mindenki hallja. Azt mondja Jézus a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy addig ő nem jön el, amíg az Isten országának ez az evangéliuma nem hirdettetik minden személynek, minden népnek, nyelvnek, ágazatnak. Testvérem, nagy feladatunk van. Krisztus feladattal ruházott fel téged személyesen, meg engem személyesen. Ugyanis azt az örökké való evangéliumot, amit neked adott Krisztus, azt hirdetned kell. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy neked és nekem már mostantól kezdve kezembe kell vennem a mindenféle legnehezebb proféciákat, vagy kevésbé nehéz proféciákat, és traktálnom kell mindenkit vele, hanem elsősorban, amiről beszélnek az apostolok, majdnem minden levelükben, János apostol így is kezdi az első levelét, hogy amit csak láttunk, füleinkkel hallottunk, amit a kezünkkel tapintottunk, ezekről beszéltünk nektek. Nagyon sok embernek beszéltem már proféciákról. Ezt elmondtam a fiataloknak is egyébként most a szombatiskolán. Nagyon sok proféciáról beszéltem már az embereknek, és nagyon sok emberrel találkoztam már, de tudjátok, egyetlen egy proféciának sem volt annyira foganata, olyan nagy lelkes hallgatója, mint annak, amikor elmondtam a megtérésem történetét. Hogy hogyan szólított meg Krisztus. Hogy hogyan mentett meg Krisztus engem. Mert tudjátok, hogyha az egész Bibliának az értelmét össze kéne foglalni, akkor én egy mondatba tudnám összefoglalni, amit egyébként Ellen White nagyon sokszor említ a Krisztushoz vezető lépések című könyvében, vagy Jézushoz vezető út címen is megjelent, vagy pedig a Jézus élete című könyvében. Egy mondatban össze tudnám foglalni, hogy mielőtt Krisztus eljön, szeretne közösséget ápolni velem, velünk, és megigazítani minket. Miért kell minket megigazítani? Hát nem elég, hogy meghallottuk egyszer Krisztusnak a szavát, és azt mondtuk, hogy igen, Uram, én követni akarlak téged. Nem elég egyszer megtértem? Tapasztalatból beszélek, és azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem, mert naponta Krisztushoz kell járulnunk, és naponta meg kell vallanom azt, hogy Uram, én nehéznek találom átadni teljes mértékben az akaratomat te neked. Mert a Biblia nem beszél másról, mint arról, hogy nekünk át kell adnunk az akaratunkat az Istennek. És semmi másra nincs szüksége az Istennek, csak az akaratunkra.
a maradéktalanul átadott akaratunkra. Mert hogyha az akaratunkat birtokolja az Isten, akkor meg tudja értetni velünk azt, hogy miért történnek meg dolgok velünk, vagy hogy miért van szükségünk pontosan azokra a dolgokra, amiket ő szeretne nekünk ajándékba ideadni. És hogyha Krisztus birtokolja az akaratunkat, és tudja, hogyha mi teljesen józan és tiszta elmével gondolkodnánk, nem akarnánk mást mi sem. Csak azt, amit ő akar. Tudjátok, tegnap este beírtam a Google-ba azt, hogy hármas angyali üzenet. Nem egészen fél másodpercen belül 20.500 találatot dobott ki. És már régebben is megtettem ezt. 20.500 találatot majdnem fél másodpercen belül. Elkezdtem lapozgatni és kinyitogatni, hogy vajon honnan származnak ezek az írások, és lapozgattam, kinyitogattam egészen addig, amíg bele nem fáradtam, de nem jutottam végéig. De az összes, amit kinyitottam, itt sorban egymás után tanúsíthatom, hogy mindegyik adventista tollból származott. És mindegyik jó magyarázat volt egyébként. És tudjátok, olvastam valahol, hogy amikor mi adventisták gondolkodunk a három angyal üzenetéről, a hármas angyali üzenetről, akkor körülbelül három, illetve négy dolog jut eszünkbe, hogy körülbelül miről is szól a hármas angyali üzenet. Az első ugye az ítélet. A második Babilon elesik, a harmadik pedig a halál. Tagadhatatlanul ír róla a Biblia. Beszél róla. De tudjátok, amikor mi emberek gondolkodunk ezekről a dolgokról, akkor mi egészen másképpen látjuk ezt a dolgot, mint ahogyan az valójában az Istennél van. Vegyük az ítéletet. Ugye szól a Biblia, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája. Amikor mi emberek gondolkodunk az ítéletről, akkor tapasztalatból beszélek ismét, akkor elsősorban arra gondolunk, hogy ha valaki ott áll a bíróság előtt, és ítélkeznek felőle, akkor biztosan van valami vaj a füle mögött, bocsánat a kifejezését. Valamit el kellett követnie azért, mert ott áll a bíróság előtt, illetve perben van. Perben van fogva. És nagy valószínűséggel, amikor az ítéletről gondolkodunk, akkor mi emberek, én, Jeremiás Robi személyesen, nagyon sokszor gondolkodom arról, hogy ez az ítélet negatív kivitelű ítélet. Nagyon kevés esetben gondolkodom a felmentő ítéletről. Az Istennél elsősorban az ítélet a felmentő ítéletről szól. Miért? Itt szeretnék bocsánatot kérni a gyülekezettől, hogyha valaha is bárkinek közületek, vagy itt a gyülekezetben azt mondtam volna, mert emlékszem rá, hogy régen, még nekem, még gyerekkoromban azt tanították, illetve prédikátoraink közül is hallottam régebben olyat, hogy az Isten 99%-ot megtett értünk, nekünk már csak 1%-ot kell tenni. Testvéreim, miután a Bibliát áttanulványoztam, miután foglalkozom Krisztussal a hétköznapokban, olvastam egy néhány könyvet is, egyetlen egyik könyvből sem, a Bibliának egyetlen egy könyvéből sem, és a Krisztussal való személyes kapcsolatom folyamán nem értettem meg, hogy, és soha nem találod sehol, hogy az Isten csak 99%-ot tett érted. Az Isten az 100%-ot tette meg. Az Isten 100%-ot mindent elkövetett azért, hogy neked és nekem ne kelljen negatív, kivitelű ítéletet elszenvednem. Tudjátok, amikor leginkább hátat fordítottunk az Istennek, amikor azt mondtuk, hogy elég, nem kérünk belőle, amikor az Isten annyira kérlelt bennünket, és annyira egyértelmű volt az, hogy mit kéne és hogyan kéne élnünk, és mit kéne tennünk, és mi hátat fordítottunk az Istennek, az Isten akkor is utánam jött.
40. Zsoltár. Várván vártam az Urat, és az Úr meghallgatott engem. A sáros fertőből kiemelt engem, sziklára emelte fel az én lábaimat. Testvéreim, nem tudnánk olyan igét mondani, amiből az Isten szeretete, az Isten pozitív hozzánk való viszonyulása ne jönne ki. Az Isten a 100%-ot megtette érettünk, és az Isten mindent elkövet azért, hogy bárki felett, minden ember fölött pozitív, kimenetelő ítéletet mondjon. Van, akinél sikerül. És higgyétek el, hogy az Isten a legszomorúbb. Ő a legszomorúbb akkor, amikor negatív, kimenetelő ítéletet kell mondania. Illetve azt kell kimondania a vizsgálat végén, hogy halál. Amikor mi gondolkodunk, akár mi adventista gondolkodásmódunkkal, akkor nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy az Isten mindent megtett azért a testvéremért, bocsánat, ki fogom mondani, és elnézést kérek, hogy azért az emberért, akit én esetleg még rágalmazok is, vagy rosszat gondolok rá, vagy úgy gondolom, hogy nem megfelelően éli a hívő életét, vagy a nem hívő életét, nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy az Isten, Jézus személyesen azért az emberért meghalt. Nagyon kevésszer gondolunk arra, hogyha az az ember egyedül lenne ezen az egész bolygón, Krisztus eljött volna érte. Ugye egészen másképpen látja az Isten ezeket a dolgokat? Ugye, hogy helyre kell kerülni az ítéletről való gondolkodásmódunknak? Testvéreim, kitől tanuljuk meg az helyes ítélkezést? Kihez kell jönnünk? Ha nem ahhoz, aki megváltott minket az ő vére árán, ha nem ahhoz, aki a 100%-ot tette meg érettünk személyesen. Amikor tovább gondolkodunk a három angyal üzenetéről, a második angyal üzenetében megjelenik a Babilon. Babilon elesik. Ugye a hármas angyali üzenet második angyalának az az üzenete, hogy elesett a helyesbített fordítás szerint, az az üzenet, hogy elesett Babilon. De tudjátok, nem is olyan régen tanította meg nekem a Jóisten azt, hogy igazából ő Babilonért évezredekig munkálkodott, hogy ne essen el. Mi úgy gondolkodunk Babilonról, mint aki eleve halálra ítélt. Mint akinek a sorsa mindenképpen be fog teljesedni. Egyébként ez valós is. Rajtunk kívül álló dolgok fognak megtörténni ezen a világon. Olyan dolgok fognak megtörténni, hogy csak úgy kapkodni fogjuk. Egyébként már most is van rá okunk, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket, hogy fú, ez is megtörténik. És látjuk a Bibliában, hogy ezek meg fognak történni. De amikor Babilon elesésére gondolunk, akkor mi inkább fekete lelkülettel, vagy sötét lelkülettel gondolkodunk ezért, e fölött az intézmény fölött, mert mi csak a rosszat látjuk meg benne. És azt nem nagyon kevésszer látom meg benne azt, hogy az Isten küzdött azért, hogy azok a személyek, akik valamilyen úton, módon belekeveredtek Babilonba, hogy ne haljanak meg az örök halállal. A halál. Erről is gondolkodunk. Nem is olyan rég találkoztam ismét a halál élményével. Azt hiszem, mindannyian találkoztunk a halál élményével. Rettenetes volt. Nem tudtam magamhoz térni nagyon sokáig. Az Istennek a halálra is van megoldása. A negyedévi tanulmányunk a szentély szolgálatáról szól. A negyedévi tanulmányunkban a Jóisten szeretné megtanítani nekünk azt, hogy minden egyes bűnünket képes megbocsájtani. Hogy nincs az a bűn, amit elkövettünk, és ne tudná megbocsájtani az Isten. A probléma ott van bennem elsősorban, hogy én nem mindig tudom ezt elhinni. Mert úgy gondolkodom az Istenről, mint valami ember.
Nem tudok eltekinteni attól, hogy ő az Isten, és mindenek felett van. Hogy neki nem azok a határai, mint nekem. Tudjátok, nagyon sok mindenben a Jóisten szeretné helyreállítani bennem a tökéletességet. Tudjátok, az ige azért szól nekem és nekünk elsősorban, mert valamikor az Istentől elfordultunk. Nem tévedek, ha azt mondom, saját magamra tekintve elsősorban, hogy miután megtértem, többször elfordultam az Istentől. Olyan sokszor okoztam neki szomorúságot. Olyan sokszor éltem másképpen, mint ahogyan azt kellett volna. De az Isten azt mondja, hogy mindannyiunk bűnét őre elvetette. A bárányra, a Krisztusra. Tudjátok, mi az egyik legnagyobb hiányosság a Laodiceának? Nagyon sokat gondolkodunk róla. Nagyon sokat beszélünk róla, sőt, szégyenkezve mondom, hogy nagyon sokszor dicsekszünk azzal, hogy mi vagyunk a Laodicea, pedig nincs okunk a dicsekvésre. Miért? Jelenések könyve 3. fejezete, 20. verse úgy kezdődik. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Testvérem, hogy beszélünk mi Krisztusról, amikor Krisztus nincs a szívünkben? Amikor Krisztus az ajtón kívül áll, és arra szorul, hogy zörgetnie kell, hogy bejöhessen az őt megillető helyre. Egészen fájdalmas dolgokat ír le a Biblia Laodiceáról, illetve az általa kihívott emberekről, a hívő közösségről, arról a hívő közösségről, akik egyszer már, legalább egyszer az életükben találkoztak Krisztussal, és valami történt az ő életükben. Római levél, Pál apostol Róma beliekhez írott levél első fejezetének a 21. versétől olvasom a 24-ig. Elém egy nagyon nagy tükröt tárt. És itt valóban leleplező, hogy kikről van szó. 21. verstől olvasom a 24-ig a római levél első fejezetében. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek tartván balgatagokká lettek, és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Kiről szól az ige? Szól-e az ige arról, akire mi csak úgy szoktunk tekinteni, hogy kint fetreng az utcán? Tudjátok, én már 5 éve elmúlt elsőjén, ennek a hónapnak az elején, hogy utcán élő hajléktalan emberekkel foglalkozom. Nagyon csúnya látvány. Nem lehet megszokni. Nem tudom megszokni. Nagyon sok nyomort láttam ez alatt az 5 év alatt, és nagyon is rányomta az életemre a bélyegét, pozitív és negatív értelemben is. De ez az ige ennél nyomorultabb állapotról beszél. Sokkal nyomorultabb állapotról. És tudjátok, elszégyellem magam, és a sírhatnékság vesz elő akkor, amikor arra gondolok, hogy hanem nálunk sokkal különb emberek, akiknek esetleg másképpen kéne hozzáállniuk ezekhez a szerencsétlen emberekhez, akik sok esetben önhibájukon kívül kerültek az utcára, mi úgy gondolunk azokra az emberekre, hogy nincs értékük, hogy nem sok értékük van. Megfagyhatnak az utcán, éhen halhatnak. Valami betegségük van, ott halhatnak meg az utcán. Nagyon sok, az elmúlt évben körülbelül 10 hajléktalan embert temettem el. Az év első 2/3-ában. 10 embert. Rettenetes volt. Pedig hajléktalan emberek voltak. Ezeket az embereket az Isten ugyanúgy szereti, mint minket. De tudjátok, mi sokkal, de sokkal mélyebbre süllyedtünk. Mert azt mondja, hogy ezek azok az emberek, akik megismerték az Istent. De folytatja.
Mert bár az Isten megismerték, és mégsem úgy tisztelték, vagy dicsőítették őt, mint az Istent. És amikor ezt az ige szakaszt olvasom, egyre inkább rosszabbul érzem magam. Mert magamra ismerek. Mert olyan sokszor kaptam a jó Istentől, olyan sok jó adományt és mindent. Mert semmim sincs, amit nem az Istentől kaptam volna, mondja Pál apostol is. És mégis nem ismerem előtt nagyon sokszor Istennek az életemben. És azt mondja, hogy hálát sem adtak neki. Van egészségügyi végzettségem, és ezzel nem szoktam dicsekedni egyébként. Állategészségügyi iskolába jártam, mielőtt eljöttem ide hozzátok a szólára. És az alatt, az 5 év alatt, amíg tanulmányoztam az egészségügyet, arra kellett rájönnöm, hogy annyi és annyi lehetőség van arra, hogy akár az ember, bármilyen élőlény, hogy megfertőződjön, hogy a számszerűleg ki sem lehet fejezni. Jeremiás irámai 2. fejezetében, ha jól emlékszem, ott írja azt, hogy az Isten kegyelmessége az, hogy mi még élünk. Olyan sok dologtól, amiről tudunk, olyan sok betegségből, fájdalomból, éhezéstől, stb. Mentett meg minket az Isten, fázástól. És olyan sokszor nem adtam, vagy nem adtunk hálát neki. De ha arra gondolunk, hogy az Isten mennyi mindentől mentett meg, amiről még nem is tudunk, azt hiszem, eléggé nagy restanciánk, elmaradásunk van ezen a téren. Azt mondja, hogy megismerték az Istent, mindazonáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, és itt van az, ami mindenkire érvényes, és Laodicea ezzel szokott dicsekedni, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Azt hiszem, olyan, mintha egy mély pincébe mennénk le, és egyre inkább lépcsőzetesen, egyre inkább mélyebbre, sötétebbre esnénk. Ugyanis nem úgy kezdődik, hogy ezek az emberek egészen sötétek voltak a gondolkodásaik ezeknek az embereknek, hanem úgy kezdődik, hogy ezek az emberek kapcsolatban álltak az Istennel. Mit mond Laodicea? Mindenem megvan. Ismerem az Istent. Én vagyok az eklézsiának az egyik tagja. Mi a hiányossága? Krisztusnak kívülről kopogtatnia kell. Azt mondja, hogy megismerte az Istent, és elkezd okoskodni. Tudjátok, én azt tapasztaltam, nagyon sokáig azt hittem, hogy az az Isten, amit én gondolok. De azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor az Istent ilyen antropomorf módon, illetve ilyen testben képzelem, vagy képzeltem el, és olyan dolgokkal ruháztam fel, mint amilyen tulajdonságaim nekem vannak, illetve a körülöttem élő embereknek vannak. Még akkor is téves, hogyha a legjobb tulajdonságokat aggattam rá. Megfeledkeztem arról, hogy az Istennek van egy üzenete. Ez a kis fekete könyv. Van egy prédikátor testvér, a Torben Nébó, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy aki ismeri, az tudhatja. Mondott egy mondatot, ami teljesen megragadott. Ami magával ragadott, és nagyon sok erőt ad a hétköznapokhoz. Azt mondja, hogy az utolsó időben olyan dolgok fognak történni, olyan nehézségek fognak történni velünk, hogy akár még el is veszhetünk, hiszen erről beszél a Biblia, de azt mondja, hogy csak az az ember tud megállni az utolsó időben, aki jobban hisz a Bibliájának, az Istenének, mint a saját szemének. Mennyire igaz ez? Annyiszor tapasztaltam már, és annyiszor megerősített ezáltal az Isten, ugyanis azt vettem észre, hogy sajnos azt kell mondanom, hogy főleg a mi közösségünkben olyan sok okos ember van, és olyan sokan elképzelik maguknak az Isten, mint ahogyan én elképzeltem nagyon sokáig az Istent magamnak, és mégis a Biblia arról beszél, hogy az Isten más, mint ahogyan azt én el tudom képzelni. Ő másképpen gondolkodik az ítéletről, Babilon eleséséről és a halálról. Azt mondja, hogy ezek az emberek, akik elindulnak ezen a lefelé ívelő
lépcsőn, azok egyre sötétebbek lesznek. Ezt mondja, hogy az ő gondolkodásuk, az ő balgatag szívük. Miért balgatag az ő szívük? Mert valamikor megismerték az Istent, és nem hajlandóak az Istennel együtt élni. Mi ebből a megoldás? Az Isten, hogyha netán ezek az emberek, nem térnek meg, az Istennek a halálról alkotott képünkről szeretnék beszélni, az Istennek a saját, az ember szemszögéből jól felfogott érdekében kell úgy döntenie, hogy ez az ember nem élhet többé, illetve nem élhet örökké. Miért? Azért, mert az Isten egy tökéletes, a szó legszorosabb értelmében vett tökéletes világba szeretne minket elvinni, elvezetni. És ebben a tökéletes világban nincsen halál, nincsen erjedés, nincsen bor, nem lesz pálinka. Nem fogják szidni egymást ott a lények. Nem fogják megölni az állatokat, hogy aztán majd megegyék. És tudnám sorolni tovább. Nem fogják szidni a szomszédokat, sőt a családtagokat sem, még az anyósukat sem fogják szidni. Ebben a világban ez az ember nem érezné jól magát. Tudjátok, ez lenne neki a valóságos pokol, ami örökké tartana. Teljesen igazságtalan lenne az Isten részéről, hogyha ezt az embert üdvözíteni. Nem érezné jól magát. Van egy megoldás. Nem véletlenül jegyezte le a Jóisten a 12. verset itt a Jelenések könyve 14. fejezetében. Ezt az önazonosságunk, az adventista egyház önazonosságának szokta fölhozni, és ez valóban így is van. Szeretném leszögezni, hogy valóban is így is van. Így hangzik. Itt van a szenteknek békességes tűrése, béketűrése, vagy álhatatossága. Én inkább ezt szoktam használni. Itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Álhatatosságról beszél a Biblia. Álhatatosságról beszél Jézus, ugyanis többször is említi a Bibliában Jézus az evangéliumokban, hogy kövessük őt, ugye? És azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Aztán egy másik helyen, másik alkalommal azt mondja Jézus, hogy ha engem követtek, akkor annak lesznek bizonyos következményei. A világban nem fognak titeket szeretni. Azt mondja, én nem e világból való vagyok. És mivel Jézus nem ebből a világból való volt, illetve ennek a világnak a hozományait nem igazán szívlelte, hanem szerette volna teljes mértékben megváltoztatni pozitív értelemben a mi világunkat, azt mondja, ezért üldöztek. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, mondja Jézus. Aztán a Jelenések könyvében meg annyi más helyen is beszél arról, hogy aki álhatatos marad, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így jellemzi az utolsó nép kihívottait. Szándékosan nem mondtam adventista egyházat. És nem is szeretnék mondani szándékosan adventista egyházat, mert itt a személyesen, te rólad, meg én rólam van szó. Te rólad, aki az eklésiának vagy tagja, amennyiben elfogadtam Krisztust. Azt mondja, hogy itt van a szentek álhatatossága. Ezek azok, akik kitartottak Krisztus mellett. Ezek azok, akiket Krisztus el tud pecsételni magának. El tudja jegyezni őket, azt mondja, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi az Isten országának az alkotmánya, mert minden országnak van egy alkotmánya. Így Magyarországnak is. Mi az Isten országának az alkotmánya? Mi az alapja? Hangosan. A szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha tovább vizsgáljuk az Isten parancsolatait, természetesen mondhatjuk, hogy az egész ige, az az Isten törvénye. Ha a szűkebbre vesszük, akkor mondhatjuk az a 10 rendelet, 10 parancsolat, amit az Isten adott. De mi jellemzi az Isten gyermekeit?
Tudjátok, van egy dolog, ami megfordult, de nagyon megfordult, még mi közöttünk is, adventisták között is, ugyanis mi úgy gondolkodunk, és úgy is mondjuk nagyon sokszor, hogy ha megtartod a parancsolatokat, akkor Krisztus veled van. Teljes mértékben fordítva van. Mert hogyha Krisztus veled van, ha Krisztust meghívod az életedben, hogyha az életednek része, úgy, mint ahogy magadhoz veszed a kenyeret és a vizet, és részeddé válik, akkor teljes mértékben magától értetődik az, hogy meg fogod tartani az Isten parancsolatát. Hogy ezt hogyan értettem meg, ezt majd a délutáni órában kérdezzétek meg tőlem, az állampolgársággal kapcsolatban. Ezen gondolatok mentén pedig Isten megértette velem, amit nagyon meg kell értenünk, hogy az Isten országának a egyetlen egy ember sem lesz örököse, aki nem ért egyet azzal, amit az Isten parancsolt. Miért? Miért mondja egyáltalán, miért jellemzi így a szenteket, a kihívottakat, hogy azt mondja, hogy álhatatosak, akik megtartják az Isten parancsolatait. Miért? Mert ezek elfogadták Krisztust. Mert ezek az emberek komolyan veszik azt, amit az Isten mond. Ezek az emberek állandó kapcsolatot, folyamatos kapcsolatot ápolnak a Krisztussal, és mivel ezek az emberek nem tartják választási lehetőségnek azt, hogy megtartják az Isten parancsolatait, az egészet, vagy csak egy néhányat belőle. Nem valami opció a szentek számára az Isten országának parancsolatait megtartani. Ők nem akarnak mást. Ők nem akarnak egyáltalán másképpen élni, csak úgy, ahogyan az Isten is velük lehet. Azt mondja, itt a szentek állhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hát nagyon sokszor beszéltem már én is a Jézus hitéről, illetve nagyon sok ige hirdetést olvastam már. Hallottam és könyvet olvastam a Jézus hitével kapcsolatban, de ezen alkalommal az Isten megértetett velem valamit. Hogy Krisztus elvégezte az ő szolgálatát. Krisztus tökéletes volt. És ismét szeretném összefoglalni az egész evangéliumot, hogy mielőtt Krisztus eljön, szeretne közösséget ápolni velem, velünk, és megigazítani. Krisztus tökéletesen elvégezte ezt a munkát. Miért? Az Isten miért küldte el Jézust, az ő fiát? Hogy Emmanuel, hogy legyen velünk az Isten. Miért kellett elfordulnia az atyának Jézustól? A bűneink miatt. Ellen White-nak van egy kifejezése, ami nagyon megragadt bennem. Azt mondja, hogy az atyának azért kellett elfordulnia a fiútól, hogy tőled és tőlem ne kelljen elfordulnia. Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy neked és nekem ne kelljen meghalnunk örökké. Azt mondja a Szentírás, illetve Ellen White is, és nekem erről beszél a Biblia, hogy a Krisztus hite ebből a szemszögből nézve az volt, hogy az atya az ő 100%-ban tökéletesen elvégzett áldozatát érvényesíteni tudja a te és az én életemben. Mindannyiunk életére nézve. Jézus azért munkálkodott és munkálkodik mai napig is, hogy amikor eljön az egeknek felhőjén, akkor téged és engem az atya elé úgy tudjon állítani, mint aki soha nem vétkezett. El tudod ezt képzelni? Mersz erre gondolni? Én 32 éves vagyok, de ezzel alatt a 32 év alatt nagyon sokat vétkeztem. Nagyon sok bűnömet megvallottam a jó Istennek, de attól még elkövettem ezeket a bűnöket. És Jézus azon igyekszik a Szentlélek által nap mint nap, hogy engem és téged, testvérem, úgy mutasson be az atyának, mint aki soha nem követtél el semmilyen bűnt. Ez azért hatalmas dolog.
megrettenek, amikor erre gondolok. És tudjátok, Jézus nem fog hazudni. Mert az ő áldozata tökéletessé tesz téged. Múlt időben. Az ő áldozata tökéletessé tett téged. Abban az esetben, ha pozitívan válaszoltál, válaszoltam az ő hívására. Kedves testvérem, az én kívánságom nem lehet más ezek után, mint az, hogy legyen érvényes a Krisztus áldozata te életedre nézve is, és az én életemre nézve is, hogy az Atya elé úgy tudjon állítani bennünket Krisztus, mint aki soha nem vétkeztünk. Ámen. Mély alázattal a mi szívünkbe jövünk te eléd, mennek és földnek teremtője, mi személyes megváltunk. Hálásan köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy akkor, amikor mi hátat fordítottunk te néked, akkor te nem viselkedtél ugyanúgy, mint ahogy mi viselkedtünk te veled. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy személyre szóló megváltási terved van ránk nézve. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te megváltottál bennünket múlt időben. Vágyunk a veled való kapcsolatra, Istenünk. Vágyunk elhagyni a mi bűneinket. Szeretnénk teljesen te neked átadni a mi életünket, a mi akaratunkat, hogy te irányítsad azt. Szeretnénk igazán hívők lenni a szószoros értelmében és nemes értelmében véve. Szeretnénk, Istenünk, azt, hogy ne hozzunk több szégyent a te szent nevedre. Nem akarunk többé balgák lenni, nem akarunk többé sötét szívűek lenni, hanem szeretnénk a te szent lelked segítségével világosságra jutni. Szeretnénk, hogyha te élnéd a mi életünket, Jézusunk. Fogadj el minket. Tégy minket, Istenünk, olyanná, milyennek szeretnél látni minket. Segítsél, jó Istenünk, hogy a világot hadd tudnánk elfelejteni. Hadd ne akarjunk a világgal együtt haladni, hiszen te megmondtad, hogy a világ és minden, ami a világban van, el fog pusztulni. Kérünk téged, jó Istenünk, segítsél, hogy hadd ne legyünk Babilonnak része. Hadd lehessél a mi személyes megváltunk. Könyörgünk, jó Istenünk, hogy emelj fel bennünket. Tarts meg minket a te kegyelmedben, édesatyánk is. Hadd legyünk mi is angyalok, hírvivők. Azok a hírvivők, akiknél örökkévaló evangélium van, akik el tudják mondani minden embernek, aki fogható rá, hogy te hogyan dolgozol a mi egyéni életünkben, hogy hogyan mentettél meg engem személyesen. Hallgass meg a mi kéréseinket, édesatyánk is. Szeretnénk a mi szívünk mélyéből, hogy te éljed a mi életünket, és hogy a mi gyülekezetünk tudna szaporodni, hogy tudnánk üdvözülendőkkel találkozni, akiket valóban meg tudnál nyerni te az örök élet számára. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te eljössz, és elviszel minket, és tiszta ruhát adsz nekünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy az Atya elé úgy állítasz minket, mint akik soha nem vétkeztünk. Köszönjük, Istenünk, hogy ezek nem csak szép gondolatok, ez nem legenda, nem valami olyan dolog, ami nem történik meg, hanem igenis valóságosak ezek mindannyiunkra nézve, amennyiben befogadtunk téged. Segíts, Istenünk, hogy befogadjunk téged, és valóban te legyél a mi életünknek kormányzója. Amen.

De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már láttuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak. Ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről. Hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak. Ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük. 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk.
És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben hogy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba, amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés. Ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út,
az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek. Voltak sokan,

őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többletismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végig megy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni. Amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, Istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki, mint uralkodó, Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végig megy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget.
Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam ma, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni, de a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltott a helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Ki törettetnek, hogy én oltassam be? Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be, és vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába, mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be, és az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől, mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség, csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik
nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint. Ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ideidézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a kép ez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatnak, gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám félje, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz. Érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust, erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket és begyűjti őket. Miközben a pogányok teljessége bemegyen. Teljesen világos a gondolat,
hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakasz csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók. Együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás prófita könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik mint Jákob megtérnek gonoszságukból. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Tehát akik mint Jákob térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik mint Jákob térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket,
Ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive? Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd. Az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott. És a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másik hoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti,
hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a Római Levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük.

Arany János, visszatekintés. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egynehány tized évet jó-rosszul leküzdeni. Én is éltem, az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak, ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd, elenyészett, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, nem ég, súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szendefényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága te vagy az. Elkísérsz-e, ó, kísérj el, nincs az messze, síromig, s fátyolozz be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Sokat ígérő és sejtető vers címez Visszatekintés. Valaki visszatekint az egész életére. Na, nem az egész életére, mert Arany János, amikor ezt írta, még 40 éves sem volt. De mégis valami koraérett ember, aki már 40 évesen talán többet ért meg, mint más 60-70 évesen, meri vállalni ezt a verscímet, és ezt az egész verset, amely egyébként költészetének egy jellegzetes formájában szólal meg, az Arany Jánosi lírában ugyanis a legjellegzetesebb versforma a 8 soros 7 strófás, vagyis az 56 verssorból áró, így mondhatnánk, meditatív verstípus, amely a gondolkodásnak, a tűnődésnek, a szemlélődésnek ad keretet és alapot. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni. Mikor kezdődik az igazi életünk? Hát akkor, amikor fizikailag, testileg ide születünk a világra, vagy amikor már gondolatilag is elkezdjük birtokba venni a világot, vagy amikor már döntünk, választunk a magunk sorsának, pályát szabunk, mikor kezdődik a valódi életünk? Nagyon nagy kérdés, és a nagyon nagy kérdésből újabb nagy kérdéseket pörget elő Arany. S hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Micsoda félelmetes sor ez is a második versszakban. Az ember örömre, boldogságra születik, de előbb tanul meg sírni. Az ember szeretne emberhez méltó életet élni, és az élet nagy része méltatlan, és a körülmények, a társadalom, az emberek, de Arany nem hibázhat senkit. Bevallja, hogy neki különös élete volt, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Ez is micsoda egyszerű, de hatalmas kép, nem a rózsát, nem a sok színt, nem a virágot meglátni, nem a gyönyörű szép kertet, hanem a vaskorlát, a félelmek, a törvények, a szorongások, a visszafogások. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai.
a döntésre, a választásra képtelen ember. Az ember, akivel történik az élet, de maga nem tud a maga sorsának medret biztosítani, mert tele van kétellyel, tele van kétségekkel, spáján bére égető, mint Nessus vére, mondja később Arany, és azt is, hogy a titkos métely emészti föl az életét, az örök kételj. És ezért mondja, hogy keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Boldogság nélkül mi az élet? Talán a vers itt a harmadik verszaknál már is be is fejeződhetnék, vagy le is záródhatnék, de a romantikának egyik öröksége Byrontól, Victor Hugótól, és ezt Arany is nagyon mélyen tudatosította, hogy talán nem is a boldogság, talán a legnagyobb érték a szabadság. Hogy ha boldogok nem is, de legalább szabadok lehetünk. De itt is a negyedik verszak mit is mond a szabadságról? Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Tehát igazán szabadság sincs, mert az ember olyan, mint a vad, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Micsoda képek ezek, micsoda hatalmas költői képek árján úszik ez a vers, és mennyire félelmetesen halad a vég felé. Hát hogyha már boldogság nincs, szabadság nincs, akkor már mi legyen? Álmok? Álmaim is voltak, ó én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránt, elenyészet, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Érezzük a dikció zaklatottságán, hogy hogyan is megy föl a versmenet, a versbeszéd egy egyre gyötrőbb, öngyötrőbb megszólalásra, és szinte hogyan látjuk ezt a nyugodtan kezdődő verset szinte már önmagából kivetkőzni, és ezután csak mi jöhet? A halál. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Mint egy későbbi magyar író mondta egyszer, múltamban nincs öröm, jövőmben nincs remény. Hát akkor mi a jelen? Akkor mit ér a jelen? A jelen maga az elviselhetetlenség. És itt Arany, mint egy visszadöbben, egyszer egy levélváltásában arra hívta fel legjobb barátjának, Tompa Mihálynak a figyelmét, hogy bizonyos tilalomfákon túl ne menjünk. Régen a hegyvidékeken a meredélyek elé tilalomfát állítottak, azért, hogy az emberek egy lépést ne tegyenek utána, mert ha mégis, akkor belezuhannának a szakadékba. És amikor Tompa Mihály elveszítette két gyermekét, és majdnem megőrült ebbe, Arany János azt írta neki, hogy drága barátom, ne tedd ezt, ne csigázd föl a gondolkodást, ne akarj mindennek utána járni, állíts tilalomfát, de ezzel önmagát is vigasztalta. A vers végén is ez szólal meg, de megálljunk, ne még! Szende fényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Mint egy kiérve a hatalmas bozótosból, őserdőből, vagy a félelmetes meredélyeket magába záró hegyvidékről, mit mond itt a költő a vers végén? Csak az igazi szerelemnek, csak az igazi szeretetnek az útjára rájönnék, csak valahogy arra az útra vergődnék el. Ha az kísér el, akkor derűs éjjel lesz annak, aki egyre sötétebb vidékek elé néz. Elemezhetetlen ez az utolsó verszak. Szerelem, szeretet, az ember élet legnagyobb fogalmai. De tudjuk-e, hogy mik ezek? És tudjuk-e, mit jelent az, hogy az útjukra végre rátalálni, és az útjukon az éjjel is derűs, és a nappal is olyan, hogy nem kábulunk el, és nem megyünk tönkre. Ez az egyik legnagyobb magyar költőnek, az egyik legnagyobb éneke, nem hattyú dala, nem búcsú éneke, hiszen említettem, hogy 40 éves sincs, amikor írja, de az egyik legfigyelemreméltóbb megnyilvánulása az életről és az élet értelméről.

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. Egy bibliai igét tanulunk meg ma is, ezúttal példabeszédek könyvéből, és ez így hangzik. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Látjátok, a Jóisten szól hozzátok ezáltal a bibliai ige által ilyen szeretettel. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Gyerekek között nagyon sokszor van az, hogy gyerekek összebeszélnek, és egyik hat a másikra, és például összebeszélnek arra, hogy kicsúfolnak egy gyereket. Ugye milyen szörnyű dolog ez? És nem meri egyik se azt mondani, hogy én nem csinálom, mert egyik gyerek viszi bele a másikat. Vagy valami olyan csíntevés, amiről tudják, hogy nem jó, mindegyik tudja, hogy nem szabad, de az egyik elkezdte, és mindegyik csinálja. Hát szeretném, hogyha ti olyan gyerekek lennétek, hogy amikor valaki ilyen ajánlatot tesz, akkor nektek eszetekbe jut a Jóistennek a szeretetteljes beszéde, hogyha el akarnak téged csábítani valami rosszra, ne hallgass beszédükre. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan hallottátok már József történetét. És tudjátok azt, hogy a saját testvérei adták el rabszolgának. Mindenki emlékszik, gondolom, hány testvére volt. Ugye 11, összesen 12-en voltak. És amikor ugye az édesapja elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit, akik messzebbre mentek a nyájakhoz, akkor amikor látták, hogy közeledik József, akkor összebeszéltek, hogy gyertek, öljük meg, mert nagyon irigykedtek rá, haragudtak rá. És megkérdezem, tőletek volt a 11 között, aki azt mondta volna, hogy én nem hallgatok rátok, én ebben nem vagyok benne, ti se tegyétek, volt? Pedig lehet, hogy volt, amelyiknek a szívében azért az volt, hogy ez nem lenne jó, meg azért egyik vitte bele a másikat. Volt azért, aki mégis megszólalt valamit? Ki emlékszik rá? Igen? Úgy van, a legidősebb Rúben. De azért merte azt mondani, hogy ne tegyétek, hogy én nem teszem, és ti se tegyétek. Ő is csak óvatosan azt mondta, hogy dobjátok inkább egy verembe, de ne öljük meg. De azért nem merte azt mondani ő se, hogy ez rossz, ezt ne tegyétek. És nem volt bátorsága hozzá, csak annyit mert mondani, hogy azért inkább ne öljük meg, inkább dobjuk a gödörbe. És aztán tudjátok, mi történt? Ő éppen azért, mert nagyon megrendült ezen, egy kicsit arrébb ment, és mire visszajött, kiderült, hogy Józsefet kihúzták a gödörből, és eladták a kereskedőknek, és elvitték rabszolgának. És csak akkor esett kétségbe, hogy mi történt, mit csináltatok, ezt már nem lehet jóvá tenni. Mert előtte azt fontolgatta, hogy majd ő oda megy, és majd kimenti a veremből, és titokba visszaviszi az édesapjához. Tehát látjátok, hogy milyen bátor kellett volna, hogy legyen, hogy a többiekkel

Ellentétben azt mondja, hogy nem. Hát gyerekek, szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és biztos sokszor lesz ilyen, akik iskolába járnak, iskolás gyerekek is összetudnak beszélni, hogy valamivel a tanárt bosszantják, vagy valamit együtt csinálnak rosszat, de akkor nektek mindig a fületekbe csengjen, amit tanultatok, fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne hallgass beszédükre. És az a legjobb, ha még arra is bátorságotok van, hogy azt mondjátok, én ezt nem csinálom veletek, de én azt mondom, ti se tegyétek. Aztán az nem baj, hogyha nem tetszik. De lehet, hogy mire, ha ti ezt mondjátok, lesz még egy vagy két gyerek, aki felbátorodik, és ő se csinálja. De ha nincs egy, aki megszólal, akkor egy se bátorodik föl, és mind benne lesznek a rosszban. Jó, hát jegyezzétek meg ezt szépen, jó? Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta könyve első fejezetéből a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta könyve első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta fiatalon nyert elhívást a prófétai szolgálatra. Előzőleg olvassuk az 5. versben, hogy Isten így szólt hozzá: mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a népek közé. És a próféta fiatal volt, alkalmatlannak érezte magát, és hát tiltakozott ez ellen, a nagy megbízatás ellen. De így olvasom a 11. és a 12. versben, hogy Isten bátorította őt, és többek között ezt mondta neki, miközben megnyerni akarta annak, hogy bátran és hittel vállalja fiatalon is ezt a szolgálatot. Tehát így olvasom az első fejezetből a 11. és 12. verset. Szólt továbbá nékem az Úr mondván: mit látsz te, Jeremiás? És mondtam: mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr: jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Nem tudom, más is gondolkozott ezen a bibliai igén. Én többször úgy átlapoztam a Bibliában, de mindig az maradt bennem, hogy ezt nem értem, hogy mi összefüggés van a mandula vessző között, és a között, hogy Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aztán alaposan utána néztem, hogy csak meg kéne érteni, mert ennek nyilván van jelentősége. És itt tényleg egy kis nyelvészkedésre van szükség, mert az eredeti nyelvben ez egy szójáték. A mandula fa héberül a sakéd. Az pedig, hogy gondom van, amit úgy is lehet menne mondani, hogy éberen vigyázok, az pedig a sákadigéből származik. Ha most megpróbálnám magyarul visszaadni ezt a szójátékot, akkor így adnám vissza. Mit látsz te, Jeremiás? És így hangzanék, hogy mandula vesszőt látok, és ez a bizonyos sakéd szó szerint azt jelenti, hogy ébredő fa. Tehát akkor most, ha lefordítva mondom még egyszer magyarul, akkor így mondanám: mit látsz te, Jeremiás? Ébredő fát látok. És utána Isten ezt mondja: jól láttad, mert éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a szójáték az eredeti szövegben. De tegyük fel azt a kérdést, miért hívják a mandula fát ébredő fának? Kereszti Zoltánnak a bibliai növényekről szóló művéből olvasom az erre vonatkozó két mondatot. A tél végén, januárban, Palesztinában természetesen, a tél végén, januárban a gyümölcsfák közül elsőként, jóval lombfakadás előtt, megdöbbentő gyorsasággal egy nap alatt virágba borul a mandulafa. Frissen rózsaszín, majd kifehéredő virága a fakadó tavaszt, az ébredést jelképezi. Akkor most már mindjárt tudjuk, hogy Palesztinában miért hívják a mandulafát ébredő fának, mert még itt van a tél, január van, és ez egyetlen nap alatt kifakad, virágba borul, és hirdeti a közeledő ébredő tavaszt. Akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor valahogy még jobban megelevenedik ez az ige számunkra,
De hozzá kell tennünk, hogy Jeremiás próféta Izrael történetének egy nagyon küzdelmes szakaszában élt. Bizony az ő szolgálata tele volt lelki küzdelemmel, szomorúsággal. És az Isten, mikor bátorította őt, akkor a mandulafára hívta fel a figyelmét, és ezzel azt akarta mondani, ahogyan a Teremtő Isten a természetben meg tudja tenni, hogy a tél közepén egyetlen nap alatt kifakad és virágba borul egy mandulafa ág. Úgy tud az Isten a sötétségből világosságot teremteni, úgy tud szabadságot hozni egy emberileg reménytelen történelmi helyzetben is. És tanuld meg az ébredő fa példázatán, hogy az Istennek hatalma van ugyanezt megtenni, akár egyes emberek életében, akár a történelemben, hogy a sötétségből, a reménytelenségből hirtelen szabadulást, hirtelen ébredést, hirtelen vigaszt és tavaszt hoz. Az Isten éberen figyel az ő igéjére, hogy beteljesítse. Amit ő ígért, az akkor is be fog teljesedni, ha minden sötét, hogyha úgy tűnik, hogy tél van, és az emberileg teljesen reménytelennek látszik, hogy beteljesedik. Isten tud ilyen hirtelen változásokat előidézni, akár egyesek életében, akár a történelemben. És nekünk azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, mert mi is egy sötét korszak felé menetelünk. De én olyan sokszor hálát érzek a Jóisten iránt, ahogy úgy belegondolok, hogy hát ugye ha az elmúlt évekre visszatekintünk, olykor úgy beleborzongunk, mikor hallunk egy szörnyű természeti katasztrófáról, máskor egy borzalmas erőszakcselekményről, mint legutóbb ez az indiai eset. És most hallunk egy világgazdasági válságról. De hogy ez úgy nem egyszerre szakad a nyakunkba, hanem úgy valahogy lehet érezni, hogy a Jóisten úgy a szeleket visszatartja, hogy a Biblia jelképesen mondja, hogy a fékező kezét ráteszi a dolgokra. Vagy ahogyan Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, hogy beszélt jelenségről, azt mondta, ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Tudjuk, hogy ezek sűrűsödni és súlyosbodni fognak, de valahogy az Isten keze mérsékli, vagy ahogy ő szabja meg ezeknek a ritmusát, vagy a sebességét. És ami most mindenkit nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos gazdasági világválság, és hogy hát vajon a bibliai proféciák alapján erről mit mondhatunk. Én csak nagyon röviden szeretnék erről említést tenni, és csak egyetlen vonatkozást emelek ki, amit biztosan gyorsítani fog. Azt, hogy ami pedig egy roppant érték, és ami egy nagyon-nagyon pozitív korszak a keresztény emberek számára, a polgári demokráciáknak a lehanyatlását biztosan sietteti. Sokszor foglalkoztat egy ige, ami Jelenések könyve 17. fejezetében található, amikor ott beszél ugye a római birodalom területén létesült európai utódállamokról, ugye ezeket jelképezi ez a bizonyos 10 szarv, és ott az Isten angyala mutatja meg ezt János apostolnak, azoknak az angyaloknak az egyike, akik a 7 utolsó csapást kitöltik. Tehát érzékelteti az ige, hogy ez az emberiség állapota közvetlen a 7 csapás kitöltése előtt, az emberi történelem végidejének is a végső szakaszában. És akkor azt mondja erről a bizonyos 10 szarvról, ezekről, ahogy amelyeket az európai utódállamokat jelképezi, hogy ezek majd hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig, azzal a bizonyos jelképes fenevaddal. Én csak az utóbbi időben figyeltem fel erre a kis részre, hogy mind királyok. Nem gondolom azt, hogy pláne nem jósolgat az ember, hogy koronás fők térjenek vissza, de ez a mind királyok biztos arra utal, hogy tekintélyelvű társadalmak jönnek vissza. És amikor zúg az egész világon az, hogy erkölcsi válság, és az erkölcsi problémák miatt teljesen recseg-ropog az egész emberi civilizáció, akkor bizony egyre hangosabb lesz az a hang, hogy az erőszak korában, az erkölcs eltűnése korában már nem működnek a polgári demokráciák. Így olvastam egy nyilatkozatot, ezt történetesen Lech Valenza tette, a lengyel, ismert lengyel személyiség. Azt mondta, hogy a polgári demokrácia a 21. század elején már önmaga karikatúrájává vált. És itt az ideje, hogy a 10 parancsolatra épített új társadalmak jöjjenek létre. Nem is tudjuk megbecsülni, hogy milyen értékes a polgári demokrácia, ahol még az emberi szabadságjogok a legjobban érvényesülnek, és ahol a lelkismeretés vallásszabadság biztosított. És ez az idő is gyorsan fogy.
menetelünk egy sokkal nehezebb, sötétebb korszak felé. Figyelembe, amikor a gazdasági